és lehetetlen. Nevetséges próbálkozás, mondhatná bárki. Biztosan neki is ezt üzente a másik énje. Nem elég, hogy

0: Végig fut az akarat az ideg pályájain, ahogyan megérinti béna végtagjait, egyszer csak azt érzi, hogy élet költözik tagjaiba, és lám mégiscsak képes fölállni, és lám mégiscsak képes hordágyát kezébe venni, és boldogan hazamenni. És miért mondtam el ezt a történetet? Azért, mert minden egyes krízisünkben valójában ez a kulcsmondat. Akarsz-e meggyógyulni? Ez a kulcsmondat mindannyiunkhoz szól. Van valaki, aki ezekben a krízisekben megszólít. Az a furcsa idegen, aki olyan fura kérdéseket tud feltenni nekünk. Aki nem azt kérdezi tőlünk, hogy sorolt föl nekem, ki mindenki a hibás azért, hogy ide jutottál. Aki nem azt mondja nekünk, hogy nagyon sajnálak azért, mert már olyan hosszú ideje vagy benne ebben a véget nem érő traumában, és síratod magadat, és síratsz másokat, és teljesen igazad van. Veled együtt sírok most én is. Hanem megkérdezi tőlem, hogy akarsz-e meggyógyulni. És miután ez a furcsa idegen nem más, mint Jézus Krisztus, ezért képes arra, hogy ezt a kérdést úgy tegye föl, hogy szívünk mélyéig hatoljon, és megérezzük, hogy igen, most nékünk egy csodálatos lehetőségünk van. Rajtunk van a sor, hogy azt mondjuk, igen, akarok, felkelek, mert miközben ezt az akarati döntést meghozom, azt is megtapasztalom, hogy erőt kapok hozzám. Lelki erőtartalékaim megújulnak, lelki energiaválságom megszűnik, és egy új, egy megváltozott ember tud ebből a krízisből kijönni. Én kívánom magamnak és mindannyiunknak is, hogy amikor megszólít ez a csendes, szelíd hang, és megkérdezi tőlünk azt a bizonyos kérdést, akkor igennel válaszoljunk rá. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hecken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Gyakran megesik, hogy az orrunk előtt záródnak be az ajtók. Hányszor megtörténik, hogy jónak látszó körülményeink egyik pillanatról a másikra rosszra fordulnak. Nem könnyű feladni terveinket, elképzeléseinket, amiket jó előre kigondoltunk. Mit teszünk ilyenkor? Könnyű elcsüggedni, megkeseredni. Hajlamosak vagyunk bedepressziózni. Most mi lesz? Még ez is? Mi jöhet még ezek után? Kérdezgetjük magunktól, másoktól. Arra nézünk, ami éppen történik velünk, és nem arra, hogy Istennek mi a célja vele, és mit akar kihozni belőle. Pedig ő jól tudja, mit csinál. Már sok ezer év gyakorlat áll mögötte. A szeretet és a minden hatalom Isten, akinek a legcsodálatosabb terve van számunkra, képes javunkra fordítani és hasznunkra munkálni a legcsüggesztőbb körülményeket is. Ez persze elég nehéz elhinnünk. Úgy gondoljuk, hogy mi pontosan tudjuk, milyen rosszul alakulnak a dolgaink, és már előre látjuk, milyen kilátástalanságba juthat életünk. A Biblia azt mondja egy helyen, mindig erre gondol, és elcsügged a lelkem. Jeremiás síralmai 3. fejezet 20. vers. Ha gondolataink és beszédünk folyton csalódottsággal, kétségekkel és lemondással vannak tele, akkor egyenes az út egy csüggett, magába roskadó élethez. Viszont az ige így folytatja. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Jeremiás síralmai 3. fejezet 21. vers. Milyen csodálatos! Lehet újra gondolni és más irányt venni. Lehet elkezdeni másképp gondolkodni az alapján, amit az örökkévaló és mindenható Isten mond nekünk személyesen. A mennyei atya alig várja, hogy reményteljes lelkületet és jövőt adjon önnek.

A csak én betegség. Királyok első könyve, 19. fejezet, 10. verse azt mondja, egyedül én maradtam meg. A depresszió meggyőzte Illést, hogy az egész világon ő van a legborzasztóbb állapotban. Végtelenül egyedülálló helyzetben érezte magát. Ezen mindannyian átesünk. A szomszédod mosolya mögött és a főnököd ajtaján lévő névtábla mögött mind-mind olyan küzdelmek vannak, amelyekről képtelenek beszélni. Ezért csöndes kétségbeesésben élnek. Martin Luther King mondta, lehet, hogy különböző hajókon érkeztünk, de most mindnyájan egy csónakban evezünk. Pál így ír, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 10. fejezet, 13. vers. Minden koronát kereszt előz meg. Bunyan börtönben írta meg a Zarándok útja című könyvet. Florence Nightingale ágyhoz kötött betegen szervezte át az angliai kórházakat. Pasteur egy szélütéstől félig bénultan, fáradhatatlanul küzdött a betegség ellen. Francis Parkman nem tudott egyszerre 5 percnél többet dolgozni, annyira rossz volt a látása. Kéziratait csak is hatalmas betűkkel tudta megírni, mégis 20 kötetet írt az Egyesült Államok történelméről. Nem vagy egyedül. Figyelj, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet, 38-tól a 39. versig. Mi többet kérhetnél ennél? Imádkozz így. Uram, köszönöm mindazt, amire naponként képessé teszel engem. Nyugalmat ad az a tudat, hogy szeretetet kiárad rám, és hogy az a szíved vágya, hogy engem virágozni láss. Kérlek, segíts megértenem, hogy magasabb rendező elvek is működnek az életemben, amelyek idejében meghozzák csodálatos eredményüket, amelyekért majd hálát adhatok. Ámen.

amikor nem az történik, amire számítottál. Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet 28. verse azt mondja, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Hallottál már arról a kisfiúról, aki a nagymamájának panaszkodott, hogy mennyire rosszul mennek a dolgok. Gondjai voltak az iskolában, az édesapja elfeledkezett a zseppénzéről, és még a legjobb barátja is nélküle ment el horgászni. Nagymamája, aki éppen sütemény sütött, türelmesen hallgatta, majd megkérdezte, kére valami nassolni valót. Hát persze, válaszolta a kisfiú. Tessék, itt egy kis étolaj. Hogy is ne, mondta a kisfiú. Akkor néhány nyers tojás? Fúj, mondta a gyerek undorodva. Mit szólnál egy kis sütőporhoz? Kérdezte tovább a nagymama. De nagyi, ezek mind gusztustalanok. Hát persze, válaszolta nagymama. Önmagában mindegyik elég rosszul néz ki, de ha összerakod őket, akkor fantasztikus sütemény lesz belőlük. Néha kérsz valamit Istentől, és ő valami mást ad neked, mert míg te azt hiszed, tudod, mit akarsz, ő tudja, mi az, amire igazán szükséged van. Az igazság az, hogy Isten többet tud arról, hogy mire van szükséged, mint te magad. Figyeld meg! Maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet, 26-tól a 28. versig. Hallottad? Minden, ami az utadba kerül, az ő új lenyomatát viseli, és arra van tervezve, hogy javadra szolgáljon. Elfogadni Isten szeretetét. Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet 39. verse azt mondja, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől. Előfordult már veled, hogy hiányosságaidat és gyengeségeidet látva kételkedtél Isten irántad való szeretetében. Tűnődtél-e már valaha azon, hogy lehetséges az, hogy még mindig gondot visel rád, annak ellenére, amiket teszel? Figyeld meg! Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet 35. vers. Nem számít, mennyire értéktelennek érzed magad ma, Isten feléd áradó szeretetét nem zárhatod el, nem állíthatod meg, és nem csökkentheted le semmilyen módon. Semmi sem változtatja meg, ahogy ő érez irántad. Semmi sem másíthatja meg a tényt, hogy bármit mondasz vagy teszel, ő akkor is szeret téged. Ezt sose tévesz szem elől, mert Isten szeretete A. meg fogja gyógyítani az érzéseidet, B. megerősíti az önbecsülésed, C. értéked és méltóságod megalapozója. Ez teszi lehetővé, hogy tisztelni tud saját magad, és ez fog arra is ösztönözni, hogy fegyelmezd magad. Tudod, amikor igazán értékelsz valamit, azt meg akarod védeni és fejleszteni szeretnéd. Valójában Isten szeretete tesz képessé arra, hogy szeresd magadat, és aztán szeres másokat is, ha képes vagy erre, akkor zárul be a kör. Gondold csak meg, Isten nem egyszerűen kiválasztott téged, hanem örökké, szenvedélyesen, gyengéden és feltétel nélkül szeret. Nincs ennél nagyobb áldás és biztonságot adó tudat. Imádkozz így. Uram, tudom, néha nehéz felismernem, hogy te mindentől függetlenül szeretsz engem. A te irántam való szereteted határtalan. Kérlek, tarts közel a szívedhez, Uram, hogy a bátorítás forrása lehessek, és kérlek, segíts figyelmen kívül hagynom az utamba kerülő alaptalan bírálatokat. Ámen.

Dicsérdőt. Lukács evangélium a 13. fejezet 13. verse azt mondja, és rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. Amíg rá volt szorulva segítségükre, semmi bajuk nem volt az embereknek ezzel a nővel. De amint Jézus megszabadította, és az asszony elkezdte imádni őt, már nem tudtak mit kezdeni vele. Sőt, ki akarták zárni a gyülekezetükből. Te mit tettél volna, ha 18 éven át súlyos beteg vagy, és Jézus hirtelen teljesen meggyógyít? Az emberek kezük lábuk törik, csak hogy nyerhessenek egy tévéműsorban. Sikoltoznak és teljesen idegen embereket ölelgetnek, amikor nyer a csapatuk, és a világ szerint ez teljesen természetes. De mutasd csak némi érzelmet amiatt, amit Isten tett veled, már is fanatikusnak neveznek. Nem is csoda, könnyebb lehűteni egy fanatikust, mint felmelegíteni egy halottat. Tehát mit teszel? Tedd azt, amit ez az asszony tett. Tovább lendült, és Jézusra hagyta, hogy lerendezze bírálóit. Miközben az asszony dicsőítette Jézust, Jézus lerendezte a kritizálókat. Így működik ez. Miközben te dicséred Istent, ő harcol érted. Miközben magasztalod az Úr nevét, az ő angyalai eljönnek kórházi ágyadhoz, vagy körülveszik veszélyben lévő szeretteidet, vagy előtted járnak, hogy ajtókat nyissanak meg neked. Ha az embereket bosszantja, hogy dicséred az Urat, az az ő problémájuk. Bírálók mindig is lesznek. Míg az is lehet, hogy a saját otthonodban kritizál valaki, mert a zuhany alatt dicsőítést énekelsz, vagy a munkahelyeden gúnyolnak ki, mert hálát adsz az ételért, mielőtt neki látnál. Ne is figyelj rájuk, csak folytasd Isten dicséretét a háttérzajoktól függetlenül. Imádkozz így. Köszönöm, Uram, hogy még ha az emberek mondtak vagy tettek is olyat, amit nem tudtam megállítani vagy megbocsátani, a te szereteted biztos, a te kegyelmed elég, és a te irgalmad teljes. Segíts elengednem azokat a dolgokat, amelyek elcsüggesztenek, és megragadnom a mennyei távlatokat, hogy szerethessek mindenkit. Ámen.

Kiállod-e az elutasítás próbáját? János evangéliuma első fejezet 11. verse azt mondja, az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Eltöltenéd-e életed utolsó estéjét valakivel, ha tudnád róla, hogy másnap el fog árulni téged? Jézus megtette ezt. Ő hűséges akkor is, ha mi nem vagyunk azok. Nincs jobb alkalom növekedni a szeretetben, mint mikor méltatlanul bánnak veled. Nézd csak Jézust a kereszten. Arra kérte mennyei atyát, hogy bocsásson meg azoknak, akik korbácsaikkal felhasogatták a hátát és szögeket vertek a kezébe. Az, hogy hogyan kezeled az elutasítást, megmutatja, hogy meghaltál-e a magad számára, mivel egy halottat lehetetlen megsérteni. Másfelől a lelki érettség legnagyobb jele, ha a visszautasítást sértődöttség nélkül viseled el. Ilyen Krisztushoz hasonlónak lenni. Az ószövetségi időkben a papokat eltiltották a szolgálattól, ha testükön bármilyen gyógyulatlan seb volt. Miért? Mert ez sérülékenyé tette őket. Ilyenkor a pap nem engedhetett senkit közel magához, hiszen előfordulhatott volna, hogy feltépik a fájó sebet. Fájdalma megmutatkozott volna szavaiban, és akadályozta volna abban, hogy Isten akarata szerint végezze szolgálatát. Találkoztál már valaha sebesült lelkésszel? A saját begyógyulatlan sebeiről prédikál, és saját küzdelmei mélyéből hoz elő dolgokat. De Istennek van megoldása erre. Figyeld meg! Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat. Így szól az Úr. Jeremiás könyve 30. fejezet 17. vers. Isten meg akar gyógyítani téged, hogy rajtad keresztül elérhessen és egészségessé tegyen másokat is. Engeded neki?

Keresd Isten kezét a dologban. Máté evangéliuma 21. fejezet 42. verse azt mondja, az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Olykor kiderül, hogy az Úr munkája volt az, hogy mások elutasítottak. Miután Józsefet saját testvérei elárulták, Potifár felesége pedig megrágalmazta, ő ezt mondta, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Mózes első könyve, 50. fejezet, 20. vers. Hányszor történik veled olyasmi az életben, amiről később felismered, hogy szükséges volt? Ha nem bírtad volna ki ezt, vagy nem mentél volna keresztül azon, nem készültél volna fel az áldásokra, melyeket most élvezel. Akkor látod meg az eseményekben Isten kezét, amikor megérted, hogy amivel az ellenség romba akar dönteni, azt Isten a fejlődésedre használta fel. Győztesnél is több lehetsz, ha felállsz és ezt mondod, íme én így látom a dolgokat. Minden, amin keresztül mentem, szükséges volt ahhoz, hogy azzá legyek, aki ma vagyok, és ahhoz, hogy megtanuljam azt, amit tudok. Azt választom, hogy jobbá leszek, és nem keserűbbé. Jobban bízom Isten hűségében, mint valaha. Ha hitem nem is mozgat hegyeket, erőt ad, hogy kitartsak holnapig. És ha holnap sem mozdul a hegy, mégis hiszem, hogy Isten képes rá, és bízom benne, míg majd meglátom, hogy cselekszik. Örülj! A lépéseidet és megtorpanásaidat is Isten rendezi. Ő figyelemmel kíséri azokat. Amikor túl leszel a mostani nehézségeken, fel fogod ismerni, hogy a legrosszabb, ami történhetett, valójában Isten műve volt, és csodálatossá lesz a szemedben.

Ne aggódj, bíz Istenben! Egyszer, amikor új otthont és új gyülekezetet kellett keresnem, vég nélkül aggódtam. Hónapokat töltöttem a lehetőségek mérlegelésével, és számtalan tervet készítettem, amelyek végül mind kudarcba fulladtak. Pénzszűkében voltam, és nem láttam, hogyan is találhatnék olyan lakóhelyet, ahonnan nem kell messziről ingáznom a munkahelyemre. Végül egy ismeretlen környéken lévő lakás lett a nyerő, ez volt a legkedvezőtlenebb az összes lehetőség közül, de eldöntöttem, hogy azért mégis megnézem. Gyorsan kiderült, hogy megfizethető, kényelmes, biztonságos és sokkal jobb, mint bármelyik másik, amelyet korábban fontolóra vettem. 3 héten belül beköltöztem és azonnal be is rendezkedtem. Nem egészen 2 percre volt egy gyülekezet, amelyről azelőtt sosem hallottam. Bementem, és rögtön megtetszett. Nagyon szívesen fogadtak, és máig szeretek ennek a közösségnek a tagja lenni. Visszatekintve elcsodálkoztam, hogy a legutolsó lehetőség volt a legjobb, amit csak találhattam. A példabeszédek könyve 16. fejezet 9. verse ezt így fogalmazza meg. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Isten egyszerűen nem úgy működik, mint te vagy én. Ez egy elég magától értetődő igazság, mégis olyan sokféle helyzetben aggodalmaskodunk, terveket készítünk, és azt hisszük, kitaláltunk valamit, ahelyett, hogy felismernénk, Isten terve valami más. Ne feledd, Isten mindent a kezében tart. A világegyetem minden erőforrása szabadon és azonnal a mindenható Isten rendelkezésére áll. Ő az univerzum minden gazdagságát képes nekünk adni, és arra is képes, hogy megtagadja tőlünk azokat a dolgokat, amiket akarunk azért, hogy megadhassa nekünk azokat, amelyekre szükségünk van. Körülményektől függetlenül mernünk kell bízni Isten irántunk való változhatatlan szeretetében, és abban, hogy az ő tervei a javunkat szolgálják majd. A Szentírás biztosít bennünket arról, hogy a mindenható Isten tervei nem hiúsulnak meg. Isten elsődleges szándéka nem az, hogy gazdagnak vagy sikeresnek lásson minket, hanem hogy megismerjük őt, és minden nappal egyre hasonlóbbá váljunk Krisztushoz. Minden szükségeset meg fog adni nekünk ahhoz, hogy ezt elérjük, még akkor is, ha ehhez veszteségre, szegénységre vagy valaminek a hiányára van szükségünk. Az igazi biztonságot sohasem a mi törékeny, véges céljaink elérése fogja meghozni, hanem az Istenbe vetett bizalom. Ő az egyetlen, aki tökéletes, végtelen és változhatatlan. Ne aggódj tehát a jövőd vagy a szükségleteid miatt. Helyette ragadd meg a kiváltságot, mely Jézus Krisztusban a tied, hogy tudhatod és bízhatsz abban, hogy Isten életedre vonatkozó tervei jók, és az ő tervei a te közreműködéseddel maximálisan sikeresek lesznek, csodálatosabban, mint ahogy el tudod képzelni. Tedd meg a bizalom lépését, lépj tovább, menni fog. Írta Libby Cooper.

0: Maradj játékban! Pál Timóteushoz írt második levele, 4. fejezet 13. verse azt mondja, hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Pál a síralomházban ül, már csak napjai vannak hátra, és semmi reménye arra, hogy kegyelmet kap, ám Timóteusnak így ír. A. Hozd el a könyveimet. Továbbra is tanulni, befogadni akar. B. És hozd pergameneket is, amikre írhatok. A továbbadást is folytatni akarja. Micsoda hozzáállás! Nem ügyvédet kér, mert az igazi célnak nincs szüksége védelemre. Az idő meg fogja mutatni a világnak, hogy mit cselekedtél. Nem kér jobb szállást sem, mert megtanulta, hogy minden körülmények között elégedett legyen. Először a könyveit kéri, mivel tudja, hogy amíg életben vagy, növekedned kell, különben csak a helyet foglalod. Az olvasás lehetővé teszi számodra, hogy felülemelkedj bármely helyzeten, és új világokat fedez fel. A tudás frissen tartja az elméd, és szabaddá teszi a lelked. Péter ezt mondja. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk ismeretében. Péter második levele, 3. fejezet 18. vers. Másodszor Pál írásra alkalmas papírt kér, mert továbbra is azon dolgozik, hogy valami megváltozzon. Nem a körülményeire néz, megragadja a tollát, folytatja alkotó munkáját. Nem siránkozik, nem szenved az önsajnálattól. Van még mit mondanom, és el akarom mondani, még nem végeztem. Az élet művészete, hogy ne szűnjünk meg adni egészen a végéig. Jézus még a kereszten is odaszegezett kezekkel és lábakkal is folytatta szolgálatát, és ő a mi példaképünk. Pál tehát a legfontosabb leckére tanít meg minket, sose szállj ki a játékból, mert még a legutolsó pillanatokban is lehetséges a győzelem. Imádkozz így! Uram, ma azért imádkozom, hogy a szavak, amelyek elhagyják a számat, méltók legyenek a te csodás nevedhez. Hogy amikor a körülmények azt mondják, nem, hitben lépjek, és a szám a te igenedet visszhangozza. Kérlek segíts, hogy elhagyjam a negatív gondolatokat, és olyan ember legyek, aki mindig meglátja a lehetőséget az életben. Ámen.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a Csüggedés felett című hangoskönyv első részét hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Című Biblia tanulmányunkat hallják. Harmadik tanulmány. Az evangélium egysége. A tanulmányt vezeti Tokics Imre.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Az evangélium egységéről fogunk beszélni. Ez önmagában egy nehéz kérdés, hiszen ha egy szekuláris ember kinyitja a Bibliát, akkor azt látja, hogy ott legalább 4 evangélium van, akkor hogyan tudunk beszélni az evangélium egységéről? Az eredeti görögben nem az található, hogy Márk evangéliuma, Máté evangéliuma, hanem evangélium Máté szerint, evangélium Márk szerint, evangélium János szerint. Tehát az evangélium az egy és oszthatatlan, legfeljebb különböző szempontokból vannak értelmezve, leírva, magyarázva. Tehát nagyon fontos, hogy mi is az evangélium egységét mutassuk be, és nem olyan egységet, ahogy azt mi felekezetileg elgondoljuk, tehát nem az evangéliumnak kell hozzánk alkalmazkodni, hogy most milyen felekezetben vagyunk, hanem nekünk felekezetieknek kell alkalmazkodnunk az evangéliumhoz. És ez egy olyan elvárás, amely évszázadokon keresztül a kereszténységnek a lényegét tartalmazta. Nézzük akkor a bevezető gondolatot, Korintusi első levél 10. fejezet 10. versétől. Erzsike, kérlek, legyél olyan kedves, olvast fel.
2: A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetett meg, értetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg?
1: Nagyon-nagyon találóan feszegeti, hasogatja az igét Pál, ugye? Egy olyan gyülekezet volt Korintus, ami a mai világban, a 21. században bármelyik budapesti gyülekezetre alkalmazható lenne. Különböző kis csoportosulások voltak, még bibliai neveket is adtak, én Pálé vagyok, én Péteré vagy Krisztusé vagyok. Szóval nagyon-nagyon helyre teszi. Az ilyen gondolkodás azt hiszem, hogy ma teljes mértékben hiányzik a 21. század kereszténységéből. Hogy látjátok? Parancsolj, István!
3: Én két gondolatot emelnék ki. Ugye azt olvastuk, hogy ne legyen köztetek szakadások. Más fordítás azt mondja, széthúzás vagy pártoskodásként fordítja ezt. És ott a mondat végén ott vagy, hogy igazodjatok egymáshoz. Tehát, vagy a más fordítás azt mondja, állítsátok helyre a harmóniát magatok között, mind a gondolkodásban, mind a törekvésben. Hogy egy másik, legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban. Tehát itt nagyon jól meg lehet különböztetni az egység és az egyformaság közötti különbséget. Nem az egyformaságról van szó, hanem az egységről, ami tulajdonképpen az, hogy igazodjunk egymáshoz, ebbe foglalható össze. És még egy gondolat, hogy érdekes, hogy a páli szövegbe nem foglal állást, hogy a Pálé, vagy Apollósé, vagy Kéfás, és nem kezdi elemezni azt, hogy kinek van igaza, kinek nincs igaza, ki téved mibe, ki nem téved mibe, hanem alapjában véve azt ítéli meg ezt az egész gondolkodási módot, tehát a szakadás, mint ahogy a Leszkénk is mondja, mint Calvin is mondja, ez a legjobb fegyver a sátánnak, és a legnagyobb veszély az egyháznak ez a szakadás, ez a pártoskodás.
1: Köszönöm szépen, Gyula.
4: Hát én azt szeretném kiemelni, hogy ahogy megszólítja a gyülekezetet, ami Úrunk Jézus Krisztus nevébe kérlek titeket, avagy részekre szakítható a Krisztus. Hát ez nagyon, de nagyon, tehát nem az ő nevében nem utasít, hanem megint a Krisztusra hivatkozik, hogy mintha Krisztus szólítaná meg a gyülekezetet. Tehát ha ezt a fogalmat nézzük, akkor Pál ebben is zseniális és tapintatos, hogy hogyan kell egy gyülekezetet megszólítani, hogyan illik és hogyan kell Krisztus nevében megszólítani.
1: Marian?
5: Ha visszamegyünk az alapokhoz, akkor az egység fontosságára emlékeztet bennünket például az isteni hármasság, nem? Tehát ugye onnan indul. Ugye a másik része pedig, amikor Jézus tanítványokkal beszélget, ott is felhívja az egységnek, az egységre a figyelmet a tanítványainak. Ugye a hármasságról azt olvashatjuk, hogy a főpap imába pont ezt kéri, hogy amiképpen én te benned, te én bennem, atyám. Tehát ugye annyira szorosan kapcsolódik ez a kérdéskör és ez a gondolat. És ugye utána még a 23. versben még kiegészíti az, hogy tökéletesen egyek legyenek, tehát hogy ne legyen abban semmi kivetni való, tehát mindenben az összhangra törekedjenek, a harmóniára, a szinkronra. És ugye itt nyilván nem uniformizálásról beszéltünk, hanem a szeretetben való közösségnek az egységéről kell, hogy gondolkodjunk. És van Ellen White-nak kettő mondat, amit azt hiszem, hogy érdemes megemlítenünk, és rendkívül fontos. A keresztények közt létező szétszakadottság sok más vallású emberben, vagy éppen vallás nélküliben kétségeket ébreszt az egyház isteni eredetével kapcsolatban. És egy másik, egy felszólító gondolat. A Krisztus fősége alá tartozó közösségnek, egyháznak olyannak kell lennie a nem hívők számára, amely megmutatja nekik, hogy Krisztus az atyától való, és az egyház isteni küldetést folytat.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
6: Én itt két dolgot szeretnék hozzátenni, hogyha megengeditek. Az egyik az egyszerű matematika. Tehát, hogyha valahonnan eltűnik az egység, akkor szükségképpen előtérbe fog kerülni a kétség. És akkor onnantól kezdve fölszalámizza magát a közösség, mert egymással kapcsolatban is kétségünk lesz, és még sok minden mással. A másik, ez a egységnek a helyreállítása. Itt az a probléma, hogy mi túlságosan görög fejjel gondolkozunk, és a mi logikánk szerint sokszor ez az egység helyreállítás, ez teljes egyformaságot jelentene. Ha egy kicsit zenészként tudnánk gondolkozni, harmónia. Akkor harmónia. És ahhoz, hogy halljuk, hogy élvezhető szép harmóniát halljunk, ahhoz mondjuk három hang nem árt, ha van. Akkor egy szép hármas hangzat az egy békéltető dolog tud lenni. Mondjuk, ha valaki egy D-durt meghal, úgy fölcsendülni szépen, akkor valószínűleg nagyon fogja élvezni. És ott a diszonanciákra is a zenében, a klasszikus zenében mindig föloldás jön. Tehát ha feszít is, föloldás jön. A modern zenében a feszítésre még feszítésre jön, tehát nem véletlenül úgy érezheti magát valaki, hogy keresztre feszítették, ha sokat kell olyat hallgatnia. De tessék arra gondolni, hogy a harmónia az teljesen más hangoknak a tökéletes egysége.
7: Ha már Tibor a zenész példát hozta és a harmóniát, akkor én ezt hadd vigyem tovább, mert kimondatlanul is itt azt hangsúlyoztuk, hogy egymáshoz kell igazodnunk, igen, de van egy karmesterünk, és ez Jézus Krisztus, és a Szentlélek, és az Atyaisten, és hogyha mindnyájan ráfigyelünk, akkor fog jól szólni, és akkor igazodunk igazán ahhoz, amihez igazodnunk kell.
1: Köszönöm szépen. Marika?
8: Tehát az evangélium igazságából nem lehet engedni. Ugye sokszor van, hogy egyiknek egyik véleménye van, másiknak másik, de az evangélium egysége, a jézusi indulat és a szeretet azt kell, hogy vezessen bennünket. Mert hát sajnos sokszor be tudnak olyan dolgok jönni, amitől becsapódunk, és mással vállalunk közösséget. Mert a gonosszal is lehet közösséget. A felelőtlen döntések miatt is, ha ilyet csinálunk, ugyanúgy a gonosz malmára hajtjuk a vizet. Tehát nagyon fontos, hogy ha vállalunk közösséget, akkor ki kell állni az evangélium igazságáért, és nem szabad megalkudni.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább a hétfői gondolatsorhoz, és itt azt látjuk, hogy milyen komoly gondolatok jelennek meg a hamis tanítás és Izraelhez való tartozásnak a feszültségében. Van ezzel kapcsolatosan a Galácia beliekhez írt levél 5. fejezetében két bibliavers, a 2. és a 6. vers. Kakula Ildikót kérem, hogy legyél olyan kedves, és olvasd fel számunkra.
9: Imé én Pál, mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.
1: Köszönöm szépen. Tehát van egy ószövetségi törvény, több mint szokás törvény, és ezt a törvényt akarják alkalmazni Krisztus szolgálatában, az evangélium szolgálatában is, az újdonsült keresztény közösségek is, és egyszerűen Pál rámutat arra, hogy ez már célba ért a körülmetélés. A körülmetélés az ember szívében kell, hogy semmint külső testi jegyeiben kell, hogy megvalósuljon. És én azt hiszem, hogy ez a gondolkodás ma is fenyeget bennünket, különösen szabadegyházi biblikus gondolkodó közösségeket fenyeget bennünket, hogy a múltnak a törvény szemlélete az felülírja Krisztus kegyelmét, az evangéliumot, az örömhírt, vagy legalábbis összevegyítsük vele. És Pál egy olyan tisztán rabinisztikusi érvekkel felülírja azt a gondolkodást, a múlt gondolkodását. És persze nem azt jelenti, hogy ez a körülmetélkedés, ez valami helytelen dolog lenne, ez egyszerűen célba ért, elérte a célját, és későbbiekben a kereszténység szempontjából már nem egy nélkülözhetetlen dolog lesz. Úgyhogy ha vannak ezzel kapcsolatosan hozzászólások, akkor én ezt örömmel veszem. Ha nem, akkor menjünk tovább, de van Marika.
8: Voltak, akik a körülmetélkedést az üdvösség feltételeként szabták meg, és nem váltható ki semmilyen cselekedet azzal, hogy Isten mit ígért. És a mai világunkba pedig, hát ugyan, mi te is hangsúlyoztál, hát hol van a mi szívünknek a körülmetélése? Tehát ez a lényeg, mert a szívünkből indulnak ki a gondolatok, a mondatok, amiket kimondunk, és hogyha a szívünkbe nincs az a Isten igéje iránti tisztelet, és nem úgy élem az életet, akkor teljesen mindegy, hogy mi van rajtam, vagy megcsinálták ezt a körülmetélést.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
6: A teológiában van egy szakkifejezés, Ordo Salutisnak mondják az üdvösségnek a rendjét, ahogy ami végig kell elvileg menni. És én azt hiszem, hogy az egy alapvető problémánk nekünk mindig, hogy szeretnénk egy olyan receptet kézbe kapni, ami megmondja, hogy mit kell nekem csinálni. Annak idején a gazdag ifjúnak is ez volt az egyetlen kérdése, hogy neki mit kell ahhoz csinálni, hogy ő elnyerje az üdvösséget. És ez azért fontos nekünk, mert akkor úgy gondoljuk, hogy nem fogunk eltévedni. És ez alapvető téves gondolkozás, hiszen itt csupán olyan dolgokat szeretnénk megtudni, akár még az Úr Jézustól is, meg Istentől is, hogy ha ezt elvégzem, akkor az elég, az jó lesz, és akkor ez engem biztosít. Ez nekünk egy óriási felelősség.
1: Ez a lényeg. Ez engem biztosít, és akkor megcsinálom.
6: Igen, de az Úr Jézus megmondta mindjárt a gazdag ifjú után, hogy hát ez embereknek lehetetlen, Istennek lehetséges. Ez viszont bennünket tele rakhat kétségekkel, hogy na de hát akkor most muszáj lesz a végén tényleg elhinni azt, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus váltságműve által, és én nem tudok tenni semmit, mert némelyeket ez meg mintha arra hatalmazna fel, hogy akkor ne is akarjon utána csinálni semmit, ami meg totális tévedés.
1: István, aztán adom szót.
3: Én csak azt húznám alá, hogy tulajdonképpen Pál nem a körülmetélkedést ellenezte, hanem az ellen tiltakozott, hogy a pogányokat kötelezni kell a körülmetélkedésre. és tulajdonképpen a gondolkodásának középpontjában az üdvösség állt. Nem a formai dolgok, hanem az üdvösség állt.
1: Gyakorlatilag azt mondta, hogy nem kell valakinek zsidóvá válnia, ahhoz, hogy keresztény lehessen. Tessék, parancsolj!
7: Én szeretem lefordítani mindig a témát a mi adott helyzetünkre, és hát ugye rádiózunk, és mi, mint MERA, Magyar Evangéliumi Rádió, a Transworld Radio partner szervezete vagyunk. Hát több mint 200 nyelven sugároz a Transworld Radio, és amikor mondjuk egy partner konferencia van, és nagyon-nagyon sok népből, nemzetből vagyunk együtt, akkor kijönnek, hogy mennyire máshogy kell egy adott kultúrában elmondani ugyanazt az üzenetet, és az evangélium ugyanaz, és mégis máshogy kell elmondani, hogy ne menjek a világ végére, mondjuk Szicíliában, a déli olaszoknak, és mondjuk a németeknek, hogy Európában maradjak, és akkor nem mentem Ázsiába, és nem mentem Afrikába, és nem mentem más világrészre. És az evangélium egy és ugyanaz, Jézus Krisztus megváltása ugyanaz, és mégis a kultúra más, és máshogy kell elmondani, és nem kell azt rákényszerítenem az egyik nemzetre, ami a másikban működik.
1: És úgy gondoljuk, hogy van sok kultúra, de azért a mi kultúránk az a legfontosabb, az az európai, a magyar, az a szabadegyházi, és közben azt mondjuk, hogy nem fontos a kultúra, de azért mindenki a mi kultúránkat fogadja el, és mindenki e szerint gondolkozzon, és ezt a trendet, ezt a gondolatmenetet vegye át. Tökéletesen így van, ahogy mondtad. Tehát nekünk is nyitottnak kell lenni más embereknek a kultúrájára. Mi a kultúra? Azoknak a szokásoknak, gondolkodásoknak a halmazata, ami egy nép életében évszázadokon keresztül értékrendén kimutatható. Gyula?
4: Kulcsár testvérhez fűzönne a gondolatom, hogy hajlamosak vagyunk mi is, tehát receptet írni, ahogy itt megpróbálják a különböző csoportok receptet írni, pedig a recept az egyértelmű, és az Úr Jézus Krisztus írja, és hát a szövetség része volt az Ószövetségben is a körülmetélés, és a megállapodás, és az új szövetség, az ez teljesen más jelentés. Úgy gondolom, hogy Pál itt nagyon, de nagyon egyértelműen, tehát az egész galáciai levélben ez mindig előjön, gyönyörűen kezeli ezt az egész kérdést, és az igazi receptet megadja a számunkra, és a keresztények számára is.
1: Köszönöm szépen, Marian.
5: A szív körülmetéléséről beszélünk ugyan elsősorban, de ne feledkezzünk meg a test részét illetően is, azt a részét, ami az egészségügyi vonzat, és csak egy mondattal szeretném tényleg megemlíteni egészségügyi lévén. Nekem ez volt az első, ami egyébként hűségesen utána jártam, és a tudomány is ezt igazolja. Nevezetesen, hogy akik ezen a bizonyos cirkumkízión keresztül estek, azok tulajdonképpen ugyan női, mint a férfi oldalról a nemiséget érintő problémák, tehát ilyenek, hogy mondjuk humán papillomavírus, vagy épp a HIV, vagy épp különböző genitális fekélyek, vagy különböző, mondjuk a hölgyeknél a méhnyakrák, vagy méhtestrák, ezek tulajdonképpen ismeretlen fogalmak azoknak az országoknak a körében, ahol az ott élő körében, ahol tulajdonképpen ezt gyakorolják. Tehát azért az Úr, amit adott akkori rendelkezést, az azért azt nem véletlenül adta, és ez tulajdonképpen a mai napig is megállja a helyét. Tehát, hogy erre nagyon érdemes odafigyelni, hogy az egészségügyi rendelkezések ez a része is többek között rendkívül módon felhívja arra a figyelmet, hogy az Istennek a törvényeit, azt, ha betartja az ember, akkor jó sora lesz.
1: Köszönjük szépen, menjünk tovább, és a következő gondolatsor az egység és különbözőség, a különbözőség és egység kérdése. Pál apostol a Galácia beliekhez írt levélben ezt nagyszerűen felvázolja. Ott a második fejezet negyedik versében Palácsik Dénest kérjük, hogy olvast föl számunkra.
10: A befurakodott áltestvérek kedvéért sem, akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgálvá tegyenek minket.
1: Köszönöm szépen. Tehát az egység és különbözőség, az áltestvérek és nem áltestvérek, a meghasonlás és a nem meghasonlás, az evangélium egysége és az evangélium nem egysége, szóval lehet látni, hogy a kereszténység születésénél már ott van ez a nagy dilema, és azt hiszem, hogy a kereszténység elmúlt 2000 évében ez a dilema nem is szűnt meg, bár mindig harcoltak ellene elejénk, de a mi életünkben is jelen van, a mi gyülekezetünkben, sőt, néha az én gondolkodásomban, az én szívemben is benne van, és ha nem harcolok ellene, ha az Úrral nem vagyok egész közeli kapcsolatban, akkor ez engem le is győz. És pontosan erről szólt, ami Dénes felolvasott, hogy az áltestvérek kikémleljék a helyzetet, és a szabadságot valami törvénnyel felülírják. És ez ránk is hatással van, és nekünk is nagyon fontos, hogy nálunk is a szabadság az mindennél erősebb legyen. Persze a szabadság az nem a szabadosságra épül, hanem abban a keret, jogi keretben, az, amit az evangélium biztosít, és ezen belül érezzük a szabadságot. Ha ma megkérdeznénk különböző felekezetű testvéreket, elmennénk a baptista testvérekhez, és véletlenszerűen szabadonak érezzétek magatokat? Hát, még lehetne még szabadabbnak. Elmennénk adventista, metodista, katolikus, protestáns. Szóval valahogy a szervezet az mindig le akarja a szabadságot határolni, az nagyon erősen a cövekeket leteszi, hogy ezen belül, és még ott kis utcákat, kis tereket, fontos szabályokat készít, és Jézus, Isten, a Teremtő Atya, ő pedig Jézusban csodálatos szabadságot akar nekünk adni. És ennek a kettőségében, és nem biztos, hogy rossz a törvény, meg a törvény szerinti dolog, meg a lehatárolás, de ez néha erősebb bennünk, mint a szabadság tudata. Marika?
11: A Biblia azt tanítja számunkra, hogy Isten maga a szabadság, és aki az ő közelében van, az mindenféleképpen szabaddá válik.
1: Megismeri a szabadságot. Köszönöm szépen, Gyula.
4: Föltehetnénk a kérdést, hogy hát hogyan kell értelmezni az egységet és a szabadságot. Mert vagy hogyan lehet létrehozni az egységet? Úgy, ahogy itt Pál mondja a gyülekezetbe, hogy hát belopozkodtak, és mindenki megpróbálja maga módján, sajátos öntörvényűen majd megfogalmazni, hogy mi az egység, mi a szabadság. De hát azt tudjuk a Szentírásból, és nemrég tanultuk a Szentlélekről szóló negyedéves tanulmányunkat, hogy az, amit Szentléleknek hívunk, ő volt képes a tanítványokat egységre kovácsolni a különbözőségükben, a különböző természetűek és különböző adottságok,
1: megáltalkodottságukba, keménységükbe.
4: És micsoda gyönyörű, megint használjuk azt a kezdőszót, hogy harmóniát alkotott a Jóisten ezeken az egyszerű tanítványokon keresztül, és milyen mesterien vezette, tehát lássuk Pált is, aki kiemelkedő tehetsége volt, és nem tudom, ha akkor még lehetett volna Pálon kívül más találni, de higgyük el azt, hogy Jóisten tényleg zseniálisan tudta, hogy kit kell választani arra a szolgálatra, amit Pál véghez visz. De Pál nem leplezi le, és keményen fogalmaz, hogy belopozkodtak közénk.
1: Tibor, aztán Marian.
6: Itt hadd legyen ez a végszó. Ha belegondoltok, a mai közösségi életben a legtöbbször rettegnénk egy ilyet kimondani, vagy leírni, hogy áltestvérek vannak köztünk. Mert ez abban a pillanatban fölborítja az egységet. Ugye mi az egység? Ott mindenki csendben van, és mindent eltűrés, elnézés, elhallgat, mert különben vége az egységnek. És mi történik? Tönkre megy az evangélium. Mert itt nem arról szól, hogy nekünk kell megalkudni bizonyos pontokban.
1: És inkább eltűrjük, hogy tönkre menjen az evangélium, minden közösség a maga kis területén belül, mint hogy evangéliumi alapokra helyezzük a közösségi életünket, vagy az én gondolkodásomat, mert akkor változnunk kellene. És már olyan jó megszoktuk ezt a régi világot, ne változtassunk már. Tudjuk, mikor, hogyan kell megideologizálni, elmondani a dolgokat, megvédeni, mikor kell támadni, mikor kell atyai szeretettel a tékozlókat magunkhoz ölelni, és ezt a világot már nagyon jól ismerjük.
6: Szóval úgy markunkba tartjuk a kilincset, igen, hogy ellophatják tőlünk a házat, de a kilincs az
1: marad. A kilincset nem adjuk. Köszönöm szépen, Marian.
5: Igen, ugye erről az egységről beszélünk, amiről beszélünk, de ezt az egységet egyébként kiterjeszthetjük egy kicsit, mert hogy Jézusnak a földi küldetésekor folyamatosan arra hívta fel a tanítványok figyelmét, hogy az a bizonyos válaszfal, ami a zsidók és a pogányok között van, az ugye annak le kell, hogy dőljön. Tehát ilyen nem, tehát nem lehet, nem maradhat meg. És ugye erről szól pontosan a nagy, mi csak ugye úgy hívjuk, hogy nagy misszió parancs, amikor azt mondja, hogy minden népeket tanítványokká tenni, tehát kivétel nélkül. És itt itt igaziból megint arra hívja fel a figyelmet, hogy nem szabad, hogy ez valamilyen szinten közé furakodjon az, hogy most azt nézzük, hogy most ki hova és milyen fajta és milyen az ő hitvallása, hanem az egységre való törekvés, de hogy ez kiterjed tulajdonképpen nem csak gyülekezeti berkeken, hanem egy kicsit ezen túl is.
1: Köszönöm szépen, István, aztán Anikó.
3: Én hangsúlyoznak két gondolatot azt, hogy Pál vonatkozásában, ugye, hogy egység volt az alapelvekbe. Tehát egyértelműen eldőlt, hogy a pogány keresztényeknek nem kell körülmetélkedni. És a másik, amit hangsúlyoznak, hogy mind a pogány keresztények között, mind a zsidók között végzett szolgálattak egyenértékűnek tekintették. Ez a két momentum, ez a két elv nagyon-nagyon segített ahhoz, hogy az igazi egység kialakulásának a feltételei meg legyenek. Mert fontos az, hogy az alapelvekbe egyetértsünk, és fontos az, hogy egyenrangú, egyenértékű megbízást végezzünk.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
7: Én a szabadság gondolatához szeretnék visszatérni egy pillanatra. Kimondatlanul is elhangzott az az ige, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Igen, ám, de a szabad ember az nagykorú felnőtt ember, különben gyámság alá van vetve, mert ugye a szabadság az felelősség is. Bizonyára mindnyájan láttunk már olyan gyereket, aki mondjuk úttesten átmenve kitépi a kezét az édesanyja kezéből, mert hogy ő egyedül is tudja.
1: És nem,
7: mert ő szabad akar lenni. És nagyon sokszor én azt érzem a gyülekezetben, hogy mi úgy akarunk szabadok lenni, hogy sokszor nem vagyunk felnőttek. Miközben ez elvárható tulajdonság lenne, meg Isten is elvárja tőlünk, de valahol nagyon sokan megrekedtek a kiskorúság.
1: Pál ezt mondja.
7: Mondja, ugye, sajnos, igen.
1: Hogy kiskorúan gondolkoztok.
7: Igen. Ahhoz, hogy igazán egyek tudjunk lenni, nem csak Krisztushoz kéne igazodnunk, vagyis hát hozzá kell igazodnunk, de fel is kell nőnünk. Gyerekként nagyon nehéz felelősséget hordani.
1: És Anikó, ha már nálad van, légy szíves a harmadik fejezetet a Galácia beliekhez írt levélből, a 23. verstől a 25. versig légy szíves, olvast föl.
7: Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve.
1: Köszönöm szépen. Ezt pontosan mondhatnánk, hogy mi a különbség az Ó és az Új Szövetség között, az Ó Szövetségben a törvény.

0: lényege, akkor azt fogja mondani, hogy az Isten fiába való hit. Ez számunkra a legfontosabb. Ugye különösen most mondhatjuk Luther Márton protestantizmus évszázada van, ugye 500 éves jubileum, római levélből felismeri a hitáltali megigazulás jelentőségét, és ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az új szövetségben, különösen a protestánsoknál, bár el kell mondani érdekességképpen, hogy amit Luther a hitáltali megigazulásban annó vallott, azt a ma katolikus egyház simán elfogadja, tökéletesen átértékelte az ő tradicionális gondolkodását. De még van egy biblia gondolatunk, itt a keddi alkalmon, Galácia beliekhez írt levél 4. fejezet, 7. verse, Csepec Erzsébetet kérem, olvast fel.
1: Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.
0: Köszönöm szépen. Ez azért egy különleges gondolkodás és indoklás. Ez csak egy rabbi tudja megcsinálni, megtenni a rabbi gondolkodásával, úgyhogy a szolga és a fiú közötti alapvető különbséget, ókori különbséget el tudja különíteni, és ugyanakkor mégis egy szintre tudja hozni, mert az Isten akaratából a szolga örökös lesz. Tehát kik voltak a fiúk? A zsidók. Kik voltak a szolgák? A pogányok. A szolga és az örökös között volt azért egy rangbeli különbség, gondoljunk az ókori világban. Ugye? Ezek a szolgák, ezek zsengellérek voltak, ezek napszámosok voltak, ezek tényleg szolgák voltak a szó igazi eredeti értelmében, és rájön Pál, pontosan a pogányokhoz írt levélben, a Galácia levélben, ugye elmúlt negyedében ezt tudtuk bőven tanulmányozni, hogy a szolgákból hogyan lehet örökös, anélkül, hogy itt valami óriási nagy háborúság lenne, mert az Isten akaratából a szolga örökössé válik, és el kell mondjuk azt, hogy ez megint egy ószövetségi szokásjogon alapuló törvény volt, amit mindenki ismert, és Pál zseniálisan ezt beemeli, és ez egy teológiai indoklásnak az alapkövévé válik. Gyula akart hozzászólni.
2: Éppen ez, amit mondtál, ez volt az az óriási vitatárgya, és a zsidók, ahogy mint nemzeti vallásban gondolkodtak, nagyon, de nagyon nehezen tudták megemészteni, és hát megérteni azt a megváltási tervet, és hát az első századot írjuk, amikor ez a levél kezdődik, és hát ez egyértelműen óriási konfliktus oka lehetett, mert tapasztaljuk és tanuljuk ezt, és ez nem volt könnyű, és komoly ellenállásba ütközött Pál a zsidósággal szemben. De hát hála jó Istennek, hogy az a tanítványság, aki Jézus a lélek egységében kovácsolt, gyönyörűen megoldott ezt a kérdést.
0: Köszönöm szépen. Még esetleg hozzászólás ezzel kapcsolatban. Ha pedig nincs, akkor menjünk tovább. És elérkezett a szerdai gondolkodásunk, és ez pedig azt jelenti, hogy van egy vitás helyzet Antiochiában. Magdikát kérem, hogy a Galata 2:11-12-13-at légy oly kedves, olvast föl.
3: Amikor pedig Kéfás Antiochiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokból lett hívőkkel. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidók közül való hívőktől. Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukban még Barnabás is belesodródott.
0: Van egy ószövetségi törvény, és ez az ószövetségi törvény azt mondja, nem is törvény, rosszul fogalmaztam, szokás, mert ez sehol nincs így leírva. Csak ez egy törvényértelmezés, hogy a zsidó ember, amikor étkezett, akkor elkülönült a pogányoktól, és talán ez nem is volt rossz önmagában. Gondoljátok, hogy különböző ételek,

0: voltak, a zsidó ember nem ehetett olyan edényből, amiből már más tisztátalan dolgot is felszolgáltak. Szóval volt ebben nagyon sok pozitív dolog is, de nem úgy, hogy a pogányokból lett keresztényeket valamilyen módon kisodorjuk a közösségünkből, de ha nincs ott más, akkor elfogadjuk, de ha más is van, akkor mégsem fogadjuk el. Nyilván a kereszténység keresi az első lépéseiben ezt a nagyon fontos életszakaszba való értelmezést, és nekem az nagyon tetszett, ahogy azt mondja, hogy Péterrel nyíltan szembeszálltam, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Az első kérdés. Ki volt a tanítványoknak a vezetője, vagy az apostoloknak a vezetője? Péter. És figyeljétek meg, ki volt Pál? Ebben az időben egy senki. És a senki a valakihez oda megy, és elmeri mondani neki, hogy atyafi, rosszul csinálod, ez nem helyes, és nyilván nem arról van szó, hogy itt valami törésre kell vinni a dolgot, csak ami nem helyes, az biblikus módon meg kell mondani. És nekem nagyon tetszik Péter is, mert végül is belátja Péter, meg Barnabás is, meg a többiek is belátták, hogy tényleg itt lehet, hogy vissza a beidegződésünkben visszamentünk néhány évet az életünkben, és ezt nem így kell tenni. De mielőtt még rájuk követ dobnánk, nekünk 21. században élő keresztényeknek nincs hasonló helyzetünk? Nincs olyan helyzetünk, hogy ha látnak, akkor így csináljuk, ha nem látnak, akkor úgy csináljuk. Szóval ránk is ugyan ez a helyzet igaz lehet, és az a biblikus, ha ugyanúgy csinálom, amikor látnak, és ugyanúgy csinálom akkor, amikor nem látnak. Marian?
1: Igen, pont ez jutott nekem is eszembe. A múltkori, nem tudom, pár héttel ezelőtt tanultuk a Péteri levél kapcsán, hogy ne jelzd meg magad, ugye? Tehát légy az, akinek mondod magad. Ez most pont arról szól egyébként, hogy nem ahogy a szél fúj, én is úgy hajlok, hanem legyen egy határozott meggyőződésem arról, amit én képviselek. Tehát, és amellett tartsak ki, mert ez a kereszténység lényege, hogy nem szabad, hogy az ember elhajoljon. És azt olvashatjuk Ellen White-tól most csak így a saját szavaimmal a filmmondat elég, hogy nagyon-nagyon ott volt a dolog, hogy ez egy meghasonlást, egy szakadást fog támasztani az atyafia között, és hogyha Pál nem lép fel ilyen határozottan, akkor ez meg is történt volna, ez nem kérdés. Ez egy törésvonal lett volna, ez így igaz. És azt mondja egyébként Ellen White még, hogy az Isten azért engedte meg ezt Pál apostolnak, illetve Péternek, hogy meggyőződjön arról, hogy tulajdonképpen nem bízhat saját magába, és nem is ismeri saját magát, hanem az Úrra kell, hogy támaszkodjon, és az ő gyenge emberi voltát gyakorlatilag ugye erre mutatott rá, hogy mennyire nem ismerte fel, és mennyire nem bízott az Úrban.
0: Ilyen egymondatos válaszokat még várok, Anikó, aztán Gyula.
2: Én is azon gondolkodtam, ezen a látnak, nem látnak, és én ilyen kérdéseket tettem föl magamnak, hogy autóvezetés, sebességkorlátozás, becsületkassa, aztán beszéd, ha tudom, hogy figyelnek és ha nem figyelnek, öltözködés, ha tudom, hogy figyelnek és nem figyelnek. Annyira sok gyakorlati tere van az életnek, ahol van kísértésünk odafigyelni, hogy látnak vagy nem látnak.
0: Köszönöm szépen. Gyula?
3: Hát Pál veszi a bátorságot, és amikor látja a problémát, akkor nem tud hallgatni. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, mert a kényszerhelyzet, mert mindennél fontosabb az Úr ügye, mert sokszor valljuk be őszintén, hát ez kényes kérdés, inkább mutyizunk, és nem beszélünk. Tehát nagyon fontos, hogy vállalja a felelősséget. És a másik, ami számomra csoda, hogy engedelmeskednek a tanítványok, és ez megint engedelmeskedni a léleknek. Hát ez a fantasztikus. Elfogadják az intést, és engedelmeskednek a léleknek. Különben ez a fantasztikus mindig a kereszténységben, nem a makacság és a konokság, mert az tönkre teszi a közösséget, hanem engedelmeskedni a léleknek, az meg gyógyítja a közösséget.
0: Köszönöm szépen. Marika, Tibor, és aztán megyünk a csütörtöki naphoz.
4: Ha valaki magas poszton van, és úgy érzi, hogy ő a maga területén tökéletes, akkor nem követhet el hibát? Az a legnagyobb baj, hogy ilyenkor...
0: Hogy nem.
4: Egyrészt, hogy nem, másrészt meg, hogy a figyelmeztetéseket vagy a megjegyzéseket nem veszük komolyan, mert úgy egy kis emelettel magasabban van az illető, és hát ugye, hát hogy lehet ugye őt megkritizálni. Pedig mindenki követhet el hibát, és hogyha komolyan veszi, akkor tud másként viselkedni. És a képmutatásban valahogy olyan ez, hogy a magunk bűnét akarjuk egy kicsit palástolni, mert ha én elnézem neki, akkor ő meg elnézi az enyémet, és hihetetlen gerjedelem támad az, hogy az igazság hol van ezek között, sehol.
0: Köszönöm szépen, Tibor.
5: Én nem szeretnék senkit véletlenül sem mozdatni ebben a kérdésben, de nagyon szívesen mindenkit elvinnék egy pár hétre mondjuk cigány misszióba, határon túlra, és valószínűleg egy sok minden megváltozna bizonyos helyzeteknek az értékeléséről. És utána megtenni azt a szívességet, hogy majd amikor már úgy kezd otthonosan mozogni, akkor a saját otthoni gyülekezetbe oda küldeni 15 testvért. És most próbáljon meg ugyanúgy viselkedni, mint eddig. Igen. Nagyon érdekes helyzetet fog átélni, valószínűleg Péteri helyzeteket, meg Páli helyzeteket kéne átélni. Az más kérdés, hogy tudták földolgozni. De szeretném mindenkinek mondani, hogy ezek mindig megharcolandók. Ez nem olyan, amit előre el lehet dönteni 3 hónapra meg évre. Ez nagyon kemény harc.
0: Hogy ott, nem hogy... elméleti, akadémikus kérdések, nem, hanem helyben, ez egy gyakorlati viselkedés. Igen, köszönöm szépen. Gyöngyit kérjük, Galata 2.14 versét olvassa fel, amit Pál fontosnak tartott gondolatok között.
6: De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak. Ha te zsidó létedre pogány módra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek?
0: Tehát ez Pál argumentációja egy adott helyzetben és egy adott körülmények között. Nagyszerűen megoldotta a kérdést, és az összefoglalást kérem Nyári Istvántól, hogy a pénteki napról néhány gondolatban mondd el számunkra.
7: Még a legkiválóbb emberek is óriási hibákat követnek el, ha magukra maradnak. Minél több felelősséget helyeznek az emberi eszközre, minél magasabb pozícióba kerül, ahol parancsolhat és irányíthat, annál több rosszat fog bizonyosan elkövetni, elfordítva az emberek gondolatait és szívét, ha nem követi nagy elővigyázatossággal az Urat. Antiókiában Péter elbukott az egyenesség elvei terén. Pálnak szemtől szemben kellett kiállnia vele, hogy gátat szabjon a rossz hatásnak. A Szentírás azért közli ezt az esetet, hogy tanuljunk belőle, és tanulsága komoly figyelmeztetésül szolgáljon azoknak, akik magas helyre kerülnek, nehogy elbukjanak az egyenesség kérdésében, hanem ragaszkodjanak az elvekhez.
0: Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm tőletek az elhangzottakat, a Biblia verseket, a szabadon megfogalmazott gondolatokat, és az Úr áldja meg ezeket a mi szíveinkben. Az ő kegyelméből. Amen.
8: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: a hit általi megigazulás.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Máté evangéliuma 5. fejezet 6. vers. Az életszentség hasonlóság Istenhez, és az Isten szeretet. 1 János 4.16. Ez összhangban áll Isten törvényeivel, mert minden parancsolatod igaz. Zsoltárok 119-172. És a törvénynek betöltése a szeretet. Róma 13.10. Az igazság szeretet, és a szeretet Isten világossága és élete. Az az igazság Krisztusban vált testé, és akkor nyerhetjük el, ha őt elfogadjuk. A szent élet nem nyerhető el rendkívüli erőfeszítés vagy fáradtságos munka, sem adományok vagy áldozatok árán. Isten ingyen ajándéka ez, amelyet minden éhező és szomjazó léleknek megad. Ó, mindnyájan, kik szomjúhoztok, gyertek-e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, gyertek, vegyetek és egyetek, gyertek. Vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Ézsaiás 55.1. Az ő igazságuk tőlem van. Ézsaiás 54.17. És így hívják majd őt, az Úr a mi igazságunk. Jeremiás 33.16. Semmiféle emberi erő nem nyújthatja azt, ami a lelki szomjúságot és éhséget kielégíthetné. De Jézus így szólt. Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Jelenések 3.20. Én vagyok az életnek ama kenyere. Aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. János 6.35. A fáradt vándor a pusztában forrás után kutat, és mikor megtalálja, gyötrő szomját oltja vele. Így kell szomjaznia a kereszténynek is az életvizét, amelynek forrása Krisztus. Ha az ő jellembeli tökéletességét felismertük, bennünk is felébred a vágy, hogy teljesen megújuljunk, és tisztaságának képmására alakuljunk át. Minél jobban megismerjük Istent, annál magasztosabb lesz jellembeli példaképünk, s annál komolyabban vágyunk hozzá hasonlóvá válni. Az isteni rész keveredik az emberivel, amikor a lélek Isten után vágyakozik és áhítattal mondja, csak Istenben nyugodjál meg, lelkem, mert tőle van reménységem. Zsoltárok 62.6. Ha hiányt érzel lélekben, ha szomjazol és éhezel az igazság után, az annak bizonyítéka, hogy Krisztus a szívedben munkálkodik, hogy a Szentlélek ajándéka által a szívet annak elérésére segítse, amire saját erejéből nem képes. Nem kell sekély vizekből csillapítanunk szomjunkat, mikor előttünk ömlik a hatalmas forrás, amelynek özönéből bőven ihatunk, hogy a hit útján előre haladhassunk. Isten szava az élet forrása. Aki ebből a forrásból merít, az a Szent Lélek által Krisztussal fonódik egybe. Közismert igazságok új fényben bontakoznak ki előttünk, régi bibliai igék új értelmet nyernek. Látni fogjuk egyéb igazságoknak a megváltás munkájához való viszonyát. Felismerjük, hogy Krisztus vezet, s isteni tanító áll mellettünk. Jézus mondta, a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. János 4.14. Aki előtt Isten lelke feltárja az igazságot, az fenséges tapasztalatokat szerez, vágyat érez arra, hogy másoknak is beszéljen azokról a vigasztaló dolgokról, amelyeket megismert. Mindig újabb gondolatokat közölhet másokkal Krisztus jelleméről és munkájáról. Ösztönzést érez, hogy Krisztus irgalmas szeretetéről beszéljen azoknak, akik őt már szeretik, de azoknak is, akik még nem. Adjatok, néktek is adatik. Lukács 6.38. Mert Istennek szava, kerteknek forrása, élő vizeknek kútfeje, melyek folynak a Libánusról. Énekek éneke 4.15. A szív, amely Krisztus szeretetét megízlelte, mind többet akar abból felszívni, s amint másoknak is bemutatja azt, még inkább gyarapszik a mennyei kincsekben. A lelkünknek szóló minden egyes isteni kijelentés növeli ismereteinket és szeretetre való képességünket. Az ilyen szív állandó kívánsága mind jobban megtelni Isten teljességével, hiszen a mi Istenünk örömét leli abban, hogy adjon, mert végtelen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk. Efézus 3.20. Krisztus az elveszett emberiség megváltásáért megüresítette és feláldozta magát, ezért mérték nélkül kapta a Szent Lelket. Így aztán minden követője ugyanezt fogja tapasztalni, aki teljesen átadja magát neki, hogy szívében Krisztus lakozzon. Urunk megparancsolta nekünk, teljesedjetek be Szent Lélekkel. Efézus 5.18. Ez a parancsolat egyúttal olyan ígéret, amely önmagában hordja beteljesülését. Az Atyának úgy tetszett, hogy benne lakozzék az Istenségnek egész teljessége, és ti ő benne vagytok beteljesedve. Kolossé 2.9-10. Isten olyan bőségben árasztotta reánk szeretetét, mint az áporesőt, mely felüdíti a földet. Így szólt. Egek, harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazsággal. Nyíljék meg a föld, és viruljon fel a szabadulás, és igazság sarjadjon fel vele együtt. Ézsaiás 45.8. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepett. Én az Úr meghallgatom őket. Én, Izrael Istene, nem hagyom el őket. Kopasz hegyeken folyókat nyitok, és a rónák közepén forrásokat. A pusztát vizek tavává teszem, és az aszúföldet vizeknek forrásivá. Ézsaiás 41, 17-18. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is, kegyelemért. János 1, 16.

Ellen Goldwight, Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből hallottak részletet. A költészet hangján.

Haraszti Sándor, Uram, csak egy vagyok. Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégeid sorába híva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényen bár, de úgy szeretne. Mégis, talán, ha meg lehetne. Rongyos ruhámra félve, hogyha még tekintni olykor elfelejtenék, azért előttem mégis ott lebeg aranytermed, s a szívem úgy remeg. Aranytermed, s az én ruhám, és ajkamra félve jön könyörgés. Nem az első helyre ülnék, uram, a meghívottak mellett boldogan húzódnék félre, félre, messzire, a díszes asztalnak legvégire. Szívem mélyén azért repesve, uram, talán, ha meg lehetne. Uram, nem kellenének drága ételek, nem tennék úgy én, mint az emberek, akik jólétre jutnak, erre már kívánságuk felhőkben egyre jár. Így ember morzsát is ehetne. Uram, talán így meg lehetne. Uram, tudom, sok minden útban áll, azért szívem mégis remélve vár. Kegyelmednek sugára végre tán, dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ez tenne. Uram, ó, bárcsak így lehetne.

0: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz. Együttműködő partnerünk a Pax TV adása következik.
1: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
2: Love Story.
1: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
1: Ebben a műsorban mindig házaspárokat invitálunk, és megkérdezzük őket, hogy hogyan indult a kapcsolatuk, a nagy szerelem, és utána az évek során, ahogy az életük ment, mint bárki másnak az élete, milyen problémákkal találkoztak, milyen nehezen megoldható helyzetekkel, és hogy ebben a helyzetekben a személyes hitük, az Istenbe vetett bizalmuk hogy segítette őket át, és ezzel szeretnénk bemutatni azt, hogy a keresztény házasságokban is lehetnek problémák, és vannak problémák, nem söpörjük a szőnyeg alá, de hogy abban az Istenbe vetett bizalom hogyan tud átsegíteni, átlendíteni bennünket ezeken a nehézségeken, és ebbe talán tudunk segíteni önöknek, ha esetleg a házasságuk kicsit gyengébb lábon áll. Melyik házaspár hogyan vette ezeket az akadályokat? A mai vendégünk Földi István, Pisti és kedves felesége Mónika, és nagy szeretettel köszöntünk benneteket, és örülök, hogy elvállaltátok, és azt is, hogy nyíltan beszéltek mindenről, nincs tabu téma, hogy egy rövid bemutatkozást kérnénk tőletek.
3: Mi is nagy szeretettel köszöntünk benneteket, és a kedves tévénézőket, Földi István vagyok, feleségem Mónika, Szolnokról érkeztünk, ott a szolnoki szakkert gyülekezet lelki pásztora vagyok. Van két gyermekünk, egy 30 éves fiú és egy 20 éves lány. Egy nevelt lányunk is van, és egy unokánk is.
2: Móni, azért valamit te is mondjál magadról.
4: Én is köszöntelek benneteket és a kedves nézőket. Móni vagyok. Műkörömösként dolgozom, és pásztor feleségként is működök a gyülekezetben. Támogatom a párom, amivel tudom, és igen, nagymama vagyok.
2: És ez egy örömteli dolog. Akkor vágjunk is bele, hogyan indult a Love Story-tok?
3: Szerintem elsőnek erről Móni tudna beszélni.
1: Azért is miért elfelejtettem?
3: Nem, hogy is felejtettem, mert nagyon sokszor kérdeznek erről a Love dologról. És igazából Móni volt az, aki elsőnek engem meglátott, illetve nem baj, mondok egy dolgot, amiben ő is meg fog lepődni.
1: Illetve
3: tudja ezt ő, de igazából kezdjett el, anya Léci.
4: Hú, hát nekünk úgy kezdődött ez a sztori, hogy nagyon egyszerűen én álltam egy lépcsőház előtt, ugye, ahol laktunk a szüleimmel, fiatal voltam, még ilyen 14 év körül lehettem, és akkor egyszer csak megjelent, mert ugye egy utcában laktunk, és mi akkor költöztünk oda, Pisték már régebb óta ott laktak, és jött az édesanyukájával, két testvérével, és amikor megláttam, hát ez nálam így működött, hogy megláttam a nagy őt, és onnastól kezdve kész. Azt mondtam, hogy na, ő az enyém lesz, és ez szó szerint így volt, hogy hát én kezdtem el ugye úgy udvarolni, vagy járni utána, vagy hogy mondjam, leveleket küldtem, írtam neki, stb. 14 évesen.
1: Nagyon.
4: És én megláttam, és nagyon jó képű most is, de akkor is nagyon, nagyon jó képű fiatal ember volt, és mikor megláttam, akkor egyszerűen csak jött ez az érzés belém, és mondtam, hogy ő az én férjem lesz.
1: És Pisit hány éves volt akkor a kis?
4: Ő hány éves volt? Tehát egy évvel idősebb, mint én.
1: Igen,
4: 15. Ő 15.
1: Igen. Még ilyen nem is találkoztam, 15 éves korban.
4: Tehát először a külső fogott meg egyértelmű, tehát hogy megláttam, kisugárzás a külső, ahogy kinézett úgy, ahogy volt, és akkor utána nyilván, ahogy beszélgettünk, ismerkedtünk, jött már utána a többi.
2: Pisti?
1: Hát én... Ezen én még most veszem a levegőt, ezen még én is csodálkozom, pedig pár éve ismerjük egymást, de még ezt én így nem hallottam.
3: Tehát igazából nem akartam én ezt a kapcsolatot, igazából Móni jött utánam, és valóban küldte a barátnőjével a levelet, de azt a sztorit azt szeretném elmesélni, hogy 11 éves lehettem, és akkor a Széchenyi lakótelepen, ahol most is lakunk, és ahol találkoztunk elsőnek, ahol Móni meglátott, onnan egy kicsikét messzebb laktunk, és az egyik barátommal lementem oda közel hozzánk a Zagyva folyóhoz. Nem horgászni, rosszul, hanem úszni. Aha. Úsztunk, és amikor befejeztük az úszást, akkor jöttünk haza barátommal, és láttuk messziről, hogy az Zagyva folyó gátján szalad egy ló. Iszonyatosan gyorsan. És mi ott az édesapámmal és a szomszédokkal nagyon sok állattal foglalkoztunk, lóval is, stb. És ahogy szaladt, elkaptuk a kantárját és megállítottuk, és ott nem olyan messze volt egy lovarda. És visszakísértük a barátommal a lovardába ezt a lovat. Uh-huh. És kiderült, hogy azért rohant, ledobta a lovasát, mert megcsípte egy darás. Uh-huh. És ahogy vezettük
1: be
3: a lovat.
1: A lovat
3: azért fokosodott meg. És ahogy vezettük be a pajtába, akkor én ott már Mónit megláttam, mert ő ott volt, mint kis lovászlány, csútakolta a lovát. Aha. Tehát én hamarabb ismertem Mónit, és ezt, amikor így összejöttünk, ezt el is mondtam neki. Hogy is hívták a lovadat? Bogár? Vagy?
4: Cili.
3: Cili, na mindegy. Na mindegy, tehát már akkor ott találkoztunk. Aha. Na és visszatérve, hogy amikor Móni küldte utánam a barátnőit, meg a leveleket küldte, tehát én semmiféle kapcsolatot nem akartam, de utána eljöttem.
1: Megfontolt 15 éves fiatal igen. ember volt.
3: Igen, igen, igen. De utána eljött az a pillanat, hogy én is beleszerettem. Tartott ilyen garázsbulikat, meg házi bulikat, és meghívott.
2: A Móni?
3: Igen.
4: Ott
3: igen.
4: jöttünk össze.
3: És uh-huh. akkor ott jöttünk össze, azt hiszem a garázsbuli.
1: Garázsban.
4: 8.
1: Igen. Igen. És igen. Móni ezt azért szervezett, hogy hát ha Pistét is oda lehet
4: hát
1: csábítani?
4: Nem csak azért szerveztem, tehát sok barátom volt egyébként, meg Pistinek is voltak közös haverok, barátok, és akkor így persze, tehát ott igazából a ballagásomat tartottuk, tehát ott a 8. ballagtam én, és ilyen nagy buli volt, nem tudom, hanyan voltunk a karásba, és akkor hát természetes, hogy hát ő nem maradhatott ki. Meghívtam, és akkor hát nyilván reménykedtem abban, hogy majd ott... Igen. Összejövünk, és akkor majd ott elindul valami. És akkor tényleg elindult.

0: Igen, és akkor ez a tényleg ifjúkori szerelem, vagy
1: Igen.
0: iskolás szerelem, fogalmazhatok így is nyugodtan, hogy mikor házasodtatok össze? Tehát ez nekem elég korai kezdésnek
1: Igen.
0: tűnik. Ez ott a környezetetekben elég általános volt, vagy?
1: Igen, nagyon sok olyan barátomat ismertem, aki nagyon korán ment, vagy korán vett el a feleségét. Hát így romáknál ez szokás. Én nem vagyok roma, de romák között nevelkedtem. Mónia roma, és a romáknál ez szokás, hogy hamar mennek, vesznek magukhoz feleséget, hamar lesz házasság kötve. De még visszatérve arra, hogy én tehát igazából nem akartam Mónival ezt a szerelmes kapcsolatot, utána én is beleszerettem. Volt olyan idő, amikor ők a tizediken laktak fönt, és én mindig fütyültem fel a tizedikre, hogy jöjjön le. Még akkor nem mertem fölmenni hozzájuk, és emlékszem rá, hogy hó volt, és a hóba beletapostam a nevét, meg az, hogy szeretlek, és a tizedikről ő ezt látta. Tehát én bennem is elindult a szerelem felé. Emlékszel erre?
2: Hogy nem békezz.
1: És utána nagy nehezen Móni úgymond unszolt magukhoz, hogy ismerjen meg a szüleit, sőt, ők is akarták a szüleit, hogy ismerjen meg őket, és igazából utána már följártam hozzájuk, megkérdezték, hogy ki vagyok.
2: Komolyan szándék, fiatalember.
1: Így van, pontosan komolyan szándék. Igazából az én szüleim nem akarták azt, hogy roma feleségem legyen, tehát a szerelem.
0: Megelőzted a kérdésemet, hogy igen. Nem jelentett éhez feszültséget, hogy ugye, bár sok ilyen van Magyarországon, hogy roma és magyar úgymond
1: igen.
0: Egybe kelnek, tehát nem annyira újdonság, de azért mégsem annyira általános, főleg ez még 30-40 évvel ezelőtt, jó, nem kell ilyen messzire visszamenni a ti esetetekben, most én a saját megélt éveimből beszélek. Tehát, hogy akkoriban ez azért volt egy, hogy mondjam, háttere ennek ilyen feszültséggel terhelt dolog.
1: Igen.
0: Ha már itt tartunk, amikor én azt hittem, hogy a lila roma, van benne egy kis monó, tudod? Bocsánat. Tehát ezt gondoltam magamban, hát néztem a nagymamát, az is olyan sötétebb bőrű volt, a apukáját, meg a apukája bátyját, és hát mondom, na, egy nyolcad minimum, és akkor, de hát nagyon szép volt a lila, nem magamra akarok beszélni csak erről, hogy mennyire valóságos volt ez, és akkor anyukám kiszedte belőlem, és kisfiam ott a gyülekezetben van valami leányzó, aki esetleg teszem, mert ki tekerte belőlem, hogy így mondjam, mondtam, hát igen, van, na és szép, ó, mondom, hát nagyon szép. És hát milyen a család? Ó, mondom, nagyon-nagyon rendes család. Hát mondom, anyu, hogy van benne egy olyan negyed-nyolcad cigányvér. Anyukám lesápadt, és két hétig nem szólt hozzá.
1: Aha.
0: És most ezt nem mondom a műsor kedvéért, mint mondott anyukám. És én teljesen ebbe a tudatba voltam, hogy a lillában van roma vonal. De ez engem egyáltalán nem zavart egyébként. És hát először a lila, ezt nehezebben éltem meg, amikor elmeséltem neki, hogy én ezt gondoltam róla. Aztán végül megértette, hogy igazából ez talán egy becsülendő dolog, hogy pozitív. Ezzel a tudattal, hogy ő roma, engem ez abszolút nem érdekelt. Ő érdekelt.
2: És ez nagyon fontos, azt hiszem a mai világban, hogy úgy szeretjük egymást, és úgy fogadjuk el, aki és ahogy van.
1: Igen.
2: Hogy alakult ezután? Mikor lett esküvő, vagy
0: illetve
2: valami...
0: Illetve akkor a családot hogy fogadta be a Mónit? Ez is egy jó kérdés. Már nem az, mert én kérdeztem, csak tehát életszerű.
1: Tehát apu még nem akarták, hogy roma lány legyen a feleségem, holott édesapám is romák között nevelkedett fel, sőt, beszélte is a roma nyelvet, de valahogy nem akarták ezt, de bele kellett törődniük, mert szerettük nagyon egymást, jártunk, és megtörtént az eset, és Móni várandós lett. Uh-huh. Vártuk az első gyermekünket gyerekként. Uh-huh. És ezt megtudták a szülők.
2: Odaálltatok eléjük, és elmondtátok?
1: Igen, odaálltunk elé, elsőnek Móni, aztán kiderült nálunk is, jöttek Móniék hozzánk, hogy ez van, és beletődöttek édesapámék, és akkor ilyenkor a romáknál szokás az, hogy gyermekszületés előtt akkor legyen meg a nagy lagzi.
2: Aha.
1: És ezt megbeszélték, mi nem is nagyon vettük benne részt, mert úgymond gyerekek voltunk, tehát a megbeszélésben, hogy hogy lesz, mint
2: eldöntötték
1: lesz.
2: A szülők,
1: eldöntötték,
2: mi hogy
1: igen,
2: legyen.
1: Aha. És akkor meg volt egy hatalmas nagy lagzi, ami hajnalig tartott.
2: És akkor már a két nász nép rendben volt, és nem volt semmi konfliktus.
1: Nem.
2: Ez gyönyörű.
1: Nem.
0: Hát de ahogy így most kiveszem, akkor így, hogy mondtad, hogy egy utcában laktatok, meg együtt nevelkedtetek, meg a haveri kör közös volt, tehát akkor elég
2: valami
0: jól együtt élt a közösség, mármint hogy olyan értelemben, hogy romák, nem romák.
1: Igen. Végülis egy lakótömböt képzeljétek el, ez a Széchenyi lakótelep, és ott találkoztunk, és ott pont azon a részen, abban az utcában rengeteg roma, illetve magyar lakott.
2: És békességben éltek.
1: Igen.
2: Ez nagyon szép
1: dolog. Igen.
2: Így kell történnie. És ekkor még nem voltatok keresztények.
1: Nem.
2: Hogy került Jézus az életetekbe?
3: Hát 16 év házasság után, ugye jól mondom, 16 évig ugye Isten nélkül éltünk ugye házasságban, két gyermekkel, akkor már Jenny is megvolt, ugye amikor rátaláltunk Istenre. Igazából ez úgy történt, hogy ugye a nővéremék tértek meg először, sógorom, nővérem, lementek egy gyülekezetbe, ugye nekik is evangelizáltak, beszéltek Jézusról, és akkor ők ugye jöttek hozzánk, tehát jártak föl hozzánk, és akkor mindig mondták, hogy ilyen jó a gyülekezet, olyan jó, gyertek Jézus, Isten, mondták, és akkor hát az nagyon megmaradt bennem, hogy majdnem fél évig nyomták így a dolgot, és akkor mi mondtuk nekik fél év után, hogy ide, ha még egyszer Istenről beszéltek, ide a lábatokat benne tegyétek. Hát most őszinte persze vagyok, tehát így álltunk így az egészhez, hogy nekünk ez nem kell, mi nagyon jó emberek vagyunk, mi nekünk ez így jó. Holott akkor már a házasságunk azért elég padlón volt ugye Isten nélkül, és ugye hát ők úgy abba hagyták, tehát utána már nem nyomultak, de viszont az életükön láttuk ugye a változást, hogy mit tudom, nem beszélnek csúnyán, vagy
1: megimádkoztak,
3: vagy imádkoznak ugye nyilván, meg tehát úgy a személyes életükön láttuk a kapcsolatukon, hogy megmondták, hogy mennek kirándulni, táborba mennek, kirándulni mennek, meg ilyen házassági tanácsadások, meg ilyenek, és akkor kicsit fura volt, de mégis valami úgy érdekelt, és akkor úgy mentünk le, hogy na, akkor jó van, csak menjünk le.
2: De azt mondtad, hogy akkor már a házasságotok nem volt annyira rendben. Mi volt a házasságban? Mi nem volt rendben?
3: Beszél.
1: Hát édesapám nagyon-nagyon korán meghalt, 47 éves volt, és úgy nem igazán volt vele úgy kapcsolatom. Megmondom őszintén, hogy féltem tőle, mert elég sokat kaptam tőle, de nem azért, mert rossz ember volt. Azért kaptam tőle, mert azt akarta, hogy jó ember legyek. És a nevelésben benne volt a fizikai nevelés is. Nagyon szerettem édesapámat, és hogy engem bántott fizikailag, nem volt olyan kapcsolatom vele. És hogy elveszítettem utána, akkor jöttem rá, nagyon hiányzik is, hogy kevés kapcsolatunk volt, mint apa-fia. Amikor már műtötték, ott voltam vele a kórházba is, amikor műtőből kihozták, puszilgattam, csókolgattam, örültem, hogy él, és elveszítettem, és belemenekültem az alkoholba. Előtte is megittam én a magam módján, egy munkásember, festő vagyok, festőként dolgozom, úgy megittam, de annyira nem ittam, és ugye meghalt édesapám, és ennek tudatában így rossz volt, hogy nem volt vele kapcsolatom, mert csak azért, mert hogy én jó ember legyek. Azért nevelt, rájöttem, akart jóra nevelni, és belemerültem az alkoholba is, nagyon mélyen. Olyan mélyen belemerültem az alkoholba, hogy reggel, amikor én mentem dolgozni, reggel 6-tól 7 óráig érkezett a főnököm, egy fél liter tömény bennem volt, meg nem tudom hány sör. És amikor elmentem dolgozni, elment a főnököm, az első, hogy szöktem a kocsmába a kollégákkal. És olyan mélyre belekerültem, hogy már nem érdekelt csak az alkohol, a családom, nem érdekelt a gyermekem, nem érdekelt a feleségem, csak az alkohol. Volt úgy, hogy mentem haza is, bekopogtam, hogy megérkeztem, csak a fiam volt otthon, Pistike, 14 évesen, és kinyitotta nekem az ajtót, és azt mondta nekem, hogy apa, már megint ittál. És egyszerűen mérezvontam, elkezdtem sinni, bementem a szobába, hogy ezt nem bírom tovább. én nem akarom, én holnaptól nem iszom, de ugyanúgy folytattam másnap. És tönkre ment a házasságunk.
2: Moni, te ezt hogy élted meg?
3: Hát nehezen és rosszul éltem meg. Nyilván ugye két gyerekkel, ott egy anya, és akkor közben...
2: Dolgoztál közben?
3: Vagy? Dolgoztam, uh-huh. Persze. Dolgoztam is közben. Közben én is elveszítettem édesapámat, ugye, uh-huh. Apósom után.
2: Tehát ezek a traumák még plusz.
3: Tehát még plusz. Uh-huh. Ez is akkor ugye az, hogy Pisti tényleg minden nap úgy jött, szinte tényleg minden nap úgy jött, talán egy hét kivételével, amikor már nagyon érezte, hogy nagy bajok vannak, akkor úgy próbálkozott, de Isten nélkül nem ment. És akkor ugye hát én is mindenféle praktikákat bedobtam, hát hogyha jobb lesz a házasságunk, hát hogyha megváltozik, magamban is kerestem a hibát, hogy lehet, hogy dolgokon kell változtatni, de aztán egyszerűen semmi nem változott, és nehéz volt. Hát én hozzányúltam én is a nyugtatószerekhez, nagyon-nagyon vékony voltam, nagyon ilyen, tehát rossz, nagyon rossz volt. Volt, hogy persze én nem minden nap ittam, mint Pisti, de ugye tudod, ugye a bulikba belementem én is, és ott is én is ittam, amikor bulisztunk, és akkor nyilván akkor ideig, óráig jó éreztük magunkat, ott kitomboltuk magunkat, és nagyon sokat bulisztunk, tehát szinte minden héten. Uh-huh. Tehát két napot, három nap, hétköznapokban egyszer csak úgy jött, és akkor ígyunk, bulizzunk, mert ugye a belső feszkókat ott akartuk ugye kiengedni, ott akartuk letenni ezeket a dolgokat. Uh-huh. És akkor emlékszem is, hogy most, hogy jöttünk az autóval, bevillant egy kép, hogy mennyit énekeltünk egymásnak, hogy szeretlek, vagy ezek a roma dalok mind a szerelemről szólnak.
2: Igen, igen.
3: És akkor, hogy szeretlek, de mégis, meg még azt hittük, hogy mi milyen jó élünk, meg mi mennyire, mindig mondták, hogy mennyire szerelmesek vagytok, de közben meg nem jól éltünk. Uh-huh. Nyilván nem jól éltünk, meg nem szerettük egymást. És ugye, ahogy megtértünk, utána jöttünk rá, hogy mi az a igazi szerelem, meg szeretet.
2: Uh-huh. Ahogy lementetek a gyülibe, ez már azért tudatos volt, hogy hát, ha valami változás lesz, mert hogy láttad a testvéred hát házasságát megváltozni.
3: Ez érdekes volt, erről Pisti többet tud beszélni, hogy ő mit érzett. Uh-huh. Én magamról annyit, hogy érdekes, hogy és sok ilyennel találkozok, hogy hiába volt már válságban a házasságunk, meg én is teljesen padlón voltam, de mégis azt mondtam, hogy nekem nem kell Isten. Inkább Pisti volt az, aki így jobban érezte azt, hogy nekünk menni kell. És akkor lementünk az első alkalomra, még ezt röviden elmondom, amikor lementünk, engem nem érintett meg, én nem is akartam menni. Mondta, hogy én nem akarok ide jönni, hanem Pistiben indult meg valami.
2: Mi történt, Pisti?
1: Hát igazából engem se érintett meg az első alkalom, mert össze is néztünk a végén, és azt mondtuk, hogy többet ide nem jövünk, mert megfájdult a fejem ettől a zenétől, akkor még úgy neveztem, illetve a prédikációtól. De amikor hazamentünk, utána így valami megmozdult bennem, akkor én nem tudtam, hogy az Isten az, aki elkezdte bennem az akarást, ahogy az ige is mondja, meg a szívemet megérintette. Amikor eljött a következő szombat, mert nálunk szombaton van Isten tisztelet, addig már így pumpált az Isten is. Gondolkodtam, hogy menni kéne, és akkor nem, menni kéne, és amikor már közeledett az Isten tiszteleti alkalomnak a kezdete, akkor döntöttem és szóltam újnak, hogy készítsd a ruhánkat, hogy ruhámat, gyere, menjünk, mert nekünk ott a helyünk.
2: És ment veled?
1: Igen, jött. Uh-huh. Jött. És még oda is úgy mentem le, hogy tehát vagy be voltam füvezve, vagy be voltam rúgva. Nagyon sok, két vagy három hónapon, lehet, hogy négy hónapon keresztül is úgy mentem le, de mégis igaz az Istennek az igéje, hogy az Isten igéje bemegy a fülbe, és lemegy a szívbe, és elkezd munkálkodni, elkezd dolgozni. És egy 3-4 hónap után elmeséltem már szerintem ezt a sztorit több helyen, de szeretném itt is elmondani, hogy akkor is voltunk egy buliban, még akkor is bulisztunk, hogy jártunk Isten tiszteletre, és egy családi buli volt, egy olyan családi buli, akik már ők is jártak gyülibe. És akkor egy olyan családi buliról emlékszem rá, megittam egy üveg, majdnem egy üveg vodkát, és elindultam, elmentem még az egyik haveromhoz, sajnos már ő nem él, még elszívtunk egy Füves Szigit, és ott a Széchenyi lakótelepen, amit említettem, én elkezdtem bolyongani. Uh-huh. Éreztem, hogy Isten szerelme szorongat. Olyan hajnal 3 óra körül mentem hazafelé, és van a közelünkben egy játszótér, és ott nem bírtam tovább, földjel ott rogytam, és Istennek a jelenléte leszállt. És azt mondtam, hogy Uram, én nem tudok imádkozni. De utána meg

felálltam, és olyan szeretet volt bennem, nem tudom, ott a játszótéren, vagy a mászókát, vagy egy fát akartam átölelni. És másnap nekem nem kellett se alkohol, se cigi, se semmi. Isten valóságosan megszabadított.

0: ez gyönyörű volt.
1: És utána nem jött vissza az alkohol kísértése, vagy hogy?
2: Nem. Egyáltalán nem. Járt az agyamba, hogy te Földi Pisti, hát nagy bulis voltál. Téged szerettek, hogyha megjelentél egy buliba, mert nagy kedvet csináltak, meg a rokonaim is, meg a barátaim is, hogy te,

0: nem iszol, és tehát nem fogod inni, így magamnak föltettem, és nem, nem. Isten olyan erőt adott, hogy egyáltalán nem, nem kellett. Nem kell.
1: Most meg a keresztény körökbe szeretnek, mert ahol megjelensz, ott hát nagyon jó kedv van. Igen.
0: Isten dicsősége.
1: Szóval ekkora változás történt az életetekben, és akkor így a házasságotok is úgymond helyreállt. Igen. Móni, te örültél ennek, gondolom, mert hát igazából utána te is döntöttél Jézus mellett.
2: Igen, igen. Hát utána a második alkalomnál már nem volt kérdés, tehát azóta nem bírnak kihajtani bennünket, úgyhogy így.
1: Főleg nagyon, most, hogy megkihajtok a pásztorok.
2: Nagyon, nagyon megérintett tényleg utána így Isten is, az ő szeretete. Talán nem is az, hogy ugye mikor lementünk a gyűlibe elsősorban, hogy így a kapcsolat, hanem először az, hogy én és Isten. Tehát és az én bűneim, az én elesettségeim, hogy Isten megtisztít, hogy Isten szeret, hogy annyira jó volt. És amikor ezt megérezte az ember, akkor Pist is és én is, akkor úgy a szívünk is egybefort, tehát, hogy annyira dicsőség Istennek, és tényleg minden megváltozott, de ezt már elmondtam máskor is, hogy Pistibe kezdte a jó munkát először Isten, ő mindig előjár, mint én. Úgyhogy ez olyan érdekes volt, mert amit én 16 évig nem tudtam elérni, mert mindenki vágyódik a szeretet után, főleg a nők. Tehát a gyengétség, a szeretet, a szép szavak, a dicsérő szavak, hogy szép vagy, hogy kedves vagy, hogy szeretlek.
0: Na, és én mindig, és a férfiak kellene, nem vágynak.
2: Igen, és ugye kettőnk között úgy mindig az volt a különbség, hogy én nagyon kimutattam az érzelmeimet, én nagyon tudtam őt szeretni, meg tudom is, és hogy a simogatás, ölelés, szeretlek, stb. Persze nem mindig tudjuk ezt, hogy valós ezek a dolgok. Most ezt nem azért mondom, hogy bennem nem valós volt, de ő meg ugye így nem tudta kimutatni. Uh-huh. És én mindig kérdeztem, hogy apa, szeretsz engem? Majd szólok, ha nem így lesz. Vagy hazamentem a fodrászatból, és akkor észre se vette, hogy most én a fodrásznál voltam. Apró dolgok, de egy nőnek ez nagyon sokat számít. Uh-huh. És vagy mentünk vásárolni, ő előment, tehát egyébként
0: mint a romákkal szokott úgy lenni.
2: Igen,
0: ő ment elő, hátra szól a
2: kézzel, én meg ugye mentem utána, és akkor hát így éltük az életünket, és utána, amikor ugye lementünk a gyűlibe Pistinél, nagyon gyors változás jött, és emlékszem rá, hogy az első nyilván az volt, hogy azt sem felejtem el, ültem a konyhába, szívtam a cigit, kávé, stb., és egyszer csak láttam a férjemet, aki azelőtt tényleg alkoholista, ivott minden nap, józanon nem is nagyon láttam, hogy friss, üde, és nem dohányzik, és nem józan, és jó kedve van, és öltözik, és akkor mondta, kérdeztem tőle, hogy te nem cigizel? Mert ugye én nem is tudtam. De nem cigizel? És akkor mondta, hogy nem, már mit tudom, akkor már mondta, hogy 2 hete. Aha. Egy hete. Aha. És akkor így ránéztem, és akkor onnastól kezdve úgy figyeltem, és jött az SMS, az első SMS, amiben az volt, hogy szép vagy, hogy szeretlek, jöttek ezek a szavak.
0: Azt még most mondom, ismernek.
2: És azóta,
1: nem állt maga meg. Megint, no.
2: Persze, azóta nem, de hogy akkor annál az érintés, hogy mekkora változás, hogy amit nem bírtam. Ez most csak tényleg azért mondom, hogy akik figyelnek, asszonyok, nők, hogy sok mindent el tudunk érni a külső szépségekkel, meg ezekkel a főzés-mosás takarításokkal, hogy a férfiak ezt szeretik, de igazából Isten nélkül azt nem tudjuk elérni, amire igazából vágyunk. Uh-huh. Az az isteni fajta szeretet, az az önzetlen szeretet.
1: Hány éve vagytok házasok?
2: 30.
1: 30? Jaj, nem is vagytok annyi évesek. De azért... Azóta is azért volt nagyon sok nehézség, akár gondolom a gyereknevelésben, vagy akár a gyülekezet vezetésben, és ahogy mi ismerünk benneteket, nagyon összetartó házaspár vagytok, és ketten erősek vagytok, és legyőzitek az akadályokat. Mi volt az első olyan nagyon nagy dolog, ami komoly erőfeszítést jelentett, hogy átmenjetek ezen a küzdelmen? Emlékeztek rá?
0: Így a Gyurim belül kérdezett,
1: vagy akár, vagy gyerek, bármi, hogyha eszetekbe jut.
0: Hát igazából, ami most én nekem eszembe jött, az még akkor igazából nem voltunk megtérve. Az is egy nehézség volt, és ez is szerintem beleszámított abba, hogy az Isten közelségét, szeretetét megismerjük. Móninak a betegsége, ami az első daganat volt, mert azért mondtam, hogy első daganat, mert azóta túl van egy másik daganaton is, egy betegségen. Tehát elsőnek az, ami úgy megérintett bennünket, főleg így Móni, de túl vagyunk rajta. Isten átsegített bennünket ezen. És mindig, amikor Móni erről beszél, akkor meg észoltam elsinni magamat. Amikor Mónit megműtötték és kivették a méhéből ezt a másfél kilós daganatot, akkor emlékszem, már mindig azt mondta Móni, hogy odaálltam a tükörbe, és azt mondtam a tükörnek, illetve magamnak, hogy te, Móni, meg fogsz gyógyulni. És akkor még nem voltunk az Istennél, nem kerestük az Isten, de Móni már akkor megvallotta azt, hogy ő meg fog gyógyulni. Tehát Isten, amit ígér, és azt mondja, hogy amit megvallunk a szánkkal, az úgy lesz. És Móni felállt ebből a betegségből. Tehát ez egy nehéz dolog volt az életünkben, és ahogy említette, rengeteg sok haláleset történt a családunkban, és ezek a helyzetek, betegségek oda vezettek Istennek a lábához. És ennél a lábnál nagyon jó. Istennél nagyon jó.
1: És a második alkalommal is meggyógyított az Isten. Hála legyen hogy az történt, Úrnak. Móni?
2: Hát ugye egy daganatot észleltem, egy fogászati kezelése után néztem a tükörbe a fogaimat, és egyszer csak észrevettem, hogy hoppá, ott van egy csomó, és hát elmentem nyilván az orvoshoz is, ugye ultrahang, CT, stb. És itt, tehát Szolnokon, mondom itt Szolnokon, több orvos azt mondta, szinte mindenki, hogy elég fura, ugye, hogy az alakja, stb. A felszíne ennek a daganatnak, és hogy ez egy rossz indulatú, több mint valószínű. El kell távolítani, stb. És akkor utána ugye elmentem, megműtöttek, és dicsőség az Úrnak, hogy amikor hát ugye megnyitották, akkor kiderült, hogy hát ez nem egy rossz indulatú daganat. Elég nagy volt, tehát valami 7 centis volt, de teljesen jó indulatú, úgyhogy megműtöttek, és hála Istennek még úgy a nyakam is, tehát nagyon szép, a heg is, nagyon nem is se látszik.
1: De ez a hangszáladon volt, vagy
2: igen,
1: mellett.
2: Egy picit lehet is érzékelni, hogy néha-néha úgy azért úgy elcsuklik.
1: Már nem lehet.
2: De igen, hát 4-3 hónapig beszélni sem, tehát tényleg beszéd hangom sem nagyon, tehát suttogtam, tehát teljesen elment a hangom, és akkor az 4. hónapra már visszajött az ének hangom is, mert ugye nagyon sokat imádkoztam, és énekeltem, és gyakoroltam, és kértem az Urat, hogy én úgy szeretném énekelni, dicsérni az Urat, és meg hát beszélni, meg minden, és akkor utána visszajött a beszédhang, arra is azt mondták, hogy nem igazán fog, de vannak kivételes esetek, és mondtam, hogy akkor én ez leszek, ez a kivételes eset. És akkor így visszajött. És ja, és jó indulatú volt, és akkor így nem kellett csak a baloldali pajzsmirigyet eltávolítani, lebenyeket, és akkor így igazából a jobb oldali megmaradt, és akkor nem kell semmilyen gyógyszeres kezelés, semmilyen hormonkezelés, nem kellett semmilyen sugárkezelés, semmit nem kellett. Úgyhogy hazaengedtek 5. hála nap Isten. Után, úgyhogy hála Istennek, visszamentem ellenőrzésre, és minden rendben volt.
1: És továbbra is együtt dolgoztok.
3: Igen, bennem motoszkál egy kérdés, ha megengedett, fölteszem, hogy ugye mondtad, hogy festő, és tudom, hogy festőként dolgozol. Móni nemrég kezdett egy vállalkozást, kozmetikai vállalkozást, vagy
1: és
3: nem,
1: ne, műkörmös.
3: Az nálam ugye egy kalap alatt van, a női dolog.
2: Mindegy, hogy arc.
3: Egyiket se gyakorlom. Az ugye egy körmös együtt szokott lenni, mert kozmetikus körmös, igen. Nem vagy sőt.
1: Persze.
3: Még igen. Egy műhelyük is van, nem műhely, hogy hívják, szalon.
1: Kicsit már.
3: Tehát, hogy dolgoztok, és amellett visztek egy elég szép létszámú közösséget, de egyébként 20 emberrel is ugyanazok a gondok jönnek fel, mint 200 emberrel, mármint gyülekezeti taggal, és hogy ezt a kettőt hogy tudjátok egymás mellett tenni, hogy nyilván a pénzkeresés okán ugye kell a vállalkozást csinálni, és mert te is vállalkozó vagy, ugye, Pisti?
0: Igen.
3: Igen, tehát ezt együtt vinni, plusz a gyülekezeti munkát, hogy ezt hogy tudjátok összeegyeztetni.
0: Ezt sokan fel szokták tenni ezt a kérdést, főleg azok az emberek, akikkel dolgozom. Tehát olyan emberek, akik igazából nem ismerik Istent. És megkérdezik, hogy Pisti, ezt te hogy bírod? Én biztos, hogy ilyet nem tennék, nem csinálnák. Elsősorban azt mondanám, hogy nehéz. Vagy inkább azt mondom, hogy nehéz volt. Amikor én pásztor lettem ebbe a szolnoki gyülekezetbe, akkor is ugyanúgy dolgoztam, akkor vállalkozó mellett dolgoztam, és kerestem a mellette a betevőt, és ott még rengeteget kellett túlórázni, hétvégén bemenni vállalkozók érte, illetve ahogy én átvettem a gyülekezetet, kellett kezdenem, vagyis az Isten indított rá, hogy pásztoroljam az embereket, keressem az embereket, imádkozzak együtt az emberekkel. És az évek alatt így nőtt a teher bennem. Tehát nehéz volt nagyon. Illetve a családra is odafigyelni. Nagyon-nagyon nehéz volt. Megmondom őszintén, voltak olyan időszakok, amikor azt mondom, hogy nem csinálom tovább. Tehát vagy ez,
1: túl sok. Igen.
0: Vagy az. Uh-huh. Igen. És elég sok vitánk volt. Tehát úgy a gyülekezeten belül is ez véget, illetve a kapcsolatunkban is, tehát a házasságunkban is. Nagyon sok vita alakult ki. És az évek alatt arra jöttem rá, hogy ha Istennel mélyebb kapcsolatban vagyok, kezdek el lenni. Az imádságban, akár az igaolvasásban, vagy bent a belső szobámban, akkor az Isten meg fog erősíteni. És az a Szent Szellem, akit elküldött, az engem is, minket tovább fog vinni. És az Isten majd kimunkálja azt, hogyha egyszer az lesz, hogy is szokták ezt mondani, amikor nem dolgozik a
3: főállású pásztor.
0: Ha Isten kimunkálja, akkor kimunkálja. Ezt mondtam az Úrnak. Uram, ha te akarod, akkor úgy lesz. De én nem szeretném az embereket elhagyni. Én szeretnék az emberek felé szolgálni, segíteni nekik, amiket tanultam másoktól átadni, amiket tanultam tőled, Istenem. Annyira fáj sokszor, amikor hallom, hogy egy házasság tönkre megy. És éjszakánként felkelt az Úr, imádkozok, hogy legyen, mit csináljak, hogy segítsünk nekik. Nagyon szeretem az embereket, azért, mert Isten szeret bennünket.
3: Hát igen, és adta a szívedbe ezt az elhívást, különben már szerintem rég feladtad volna, illetve nem lehet ezt elhívás nélkül csinálni, akkor így mondom. Mivel én is voltam ilyen cipőben, tehát ezt tudom, hogy ez hogy működik, hogy egy vállalkozás mellett ugye gyülekezetet is pásztorolni, de Isten a megfelelő időben lép, elrendezi a dolgokat. Jobban, mint mi remélnénk, ez a jó dolog benne.
1: Hát akkor továbbra is együtt dolgoztok, igen, egy célért.
0: Igen.
1: Azt szoktuk mondani, hogy amikor van közös cél, az nagyon előre tudja vinni a házasságot, a kapcsolatot. Nektek akkor ti meg tudjátok határozni, mi a közös célotok? Móni?
2: Mi a közös célunk? Még erőteljesebben szolgálni az Urat. Még jobban szeretni Istent. Mert én akkor vagyok erős, ez is így, hogy jöttünk így, Isten úgy felhozta, azt megerősített ebben. Ha Pisti erős, akkor én is. De ez igazából valójában fordítva is igaz, hogy amikor ő a gyengébb, akkor meg én. Valahogy így az Úr így szerkeszti a nőt és a férfit egymásnak, és ez annyira jó, hogy egymás terhét tudjuk hordozni. És amikor ugye mond valamit Pisti, ami Istennel kapcsolatos, és az ő szíve, hogy megnyissa, hogy ő neki ez a terve célja, és ez jó az Úr számára, akkor az engem is megerősít. És megyek utána én is, és akarom én is. Tehát én azt gondolom, hogy persze azon felül, hogy cél, hogy tudjátok, szép otthon, ez egy normális az embernek, hogy legyen mit enni, inni, fedél fejünk felett, és jól érezzük otthon magunkat. A szépséges unokánk egészséges legyen is, és nőjön, és tudjunk segíteni nekik, és a gyerekeink, hogy a Jenny, a Pisti, a Vejünk, a Menyünk, és hogy jó legyen is, ott legyünk együtt a Gyülibe, ezek nyilván a célok.
1: Ezek,
2: célok. Igen.
0: Nekem is ez a célom, hogy Istennel minél több időt tudjak tölteni, de arra jöttem rá, hogy az évek alatt nagyon sok mindent fektettem bele a gyülekezetbe, és hogy igazából a családomban meg nem sok mindent. És hogy voltak gyülekezeti viták, voltak gyülekezeti terhek, azokat, tudjátok, hazavittük. És nagyon sok mindent hallottak a gyermekeink, és ez nem jó. Úgyhogy én nekem most az a célom, hogy minél több időt töltsek együtt a gyülekezettel is, meg az emberekkel is, de igazából az, hogy a családommal, a gyerekeimmel, az unokáimmal. Soha nem voltunk együtt így a család egy kiránduláson, vagy együtt bárhol. Illetve voltunk talán egyszer, de az is segítségből volt. Segítettek ebben. De most elértük azt, hogy az Isten megáldott bennünket a két kezünk munkájába, és szeretném minél több anyagi dolgot rákölteni a családomra, a gyermekeimre, és hogy együtt legyünk, együtt menjünk kirándulni, együtt menjünk wellnessezni, pecázni, igen, így van, sátorozni.
3: Még egy kuriózom, hogy ti mind a ketten szeretek horgászni, én is, igen. Nálunk még Lilla nem annyira, hát azért kóstolgatja, már egy-két évtizede kénytelen, hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy azonos a hobbitok, hogy így mondjam, bár arra tudom, hogy nagyon kevés időtök jut, de ez is egy nagyon szép dolog. Nagyon köszönöm, hogy megosztottátok az életetek apróbb részleteit is velünk. Köszönjük, hogy ilyen őszintén beszéltetek a nehézségekről, kihívásokról, és azt is, hogy elmondtátok, hogy Isten ebbe hogy segített benneteket át a házassági súrlódásokon, feszültségeken is, és hogy lett ő az erős sziklavár az életetekben, Isten az életük kősziklája, és akkor minden más elrendeződik, ahogy az ige ígéri. Isten áldja meg önöket, viszontlátásra!

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Lilla és Gere József műsorát hallották. Együttműködő partnerünk a Pax TV adását hallották.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Szólhatunk Isten nevében. A mai ige: Jeremiás 15:19. Erre így szólt az Úr: ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz, értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Gondolatok az ígéről. Szegény Jeremiás. De miért lenne szegény? A síró próféta Isten kiválasztott és igen nagyra becsült szolgája volt. Az emberek ugyan gyűlölték, mert az igazságot szólta, a neki olyan édes ígét keserűnek találták hallgatói. Úr előtt Jeremiás mégis kedves volt. Isten megparancsolta neki, hogy maradjon meg a hűségben. Akkor ő mindvégig szólni fog rajta keresztül. Bátran és az igazat kellett szólnia az emberekhez, Isten rostáján kellett megrostálnia azokat, akik magukat hívőknek nevezték, mert csak akkor lehetett Jeremiássé ez az ígéret: szószólóm lehetsz. Milyen nagy tisztesség! Nem kellene minden íge hirdetőnek, sőt, minden hívőnek erre törekednie. Ha Isten szól rajtunk keresztül,

0: táplálékot ajkunkról, fölkeltjük az alvót, és életre támasztjuk a holttat. Kedves hallgatóm, imádkozz te is azért, hogy Istennek minden szolgája ilyen legyen. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. A megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. Ennek témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fésül Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A zárszó gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda, a helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, Budapesten a 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3-ban. A részvétel ingyenes, de regisztrálni legalább augusztus 28-án, pénteken délig szükséges. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma, kedden, a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél, és 18-23 fokunk van. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor. Az északi szélben 20-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Reggeli csendesség. Vedd a szent lelket.

azt is kifejezi, hogy a Szentlélek senkit sem vesz birtokba akarata és szándéka ellenére. Ha valaki nem szeretné megkapni a Szent Lelket, az nem kapja meg. Hiszen az ő jelenlétét várni kell, akarni kell, kérni kell. Jézus így beszélt erről. Azt mondom azért nektek, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a Szent Lelket azoknak, akik kérik tőlem.

Számos akadály lehet bennünk, ami miatt szűkösen csortogál a Szentlélek kegyelme az életünkben. Az egyik a kételkedés. Vajon tényleg akarja Isten, hogy én is bővebben részesedjek a lélekből? Teljesen biztos lehetsz abban, hogyha kéred Istentől a Szent Lelket, meg is kapod, mégpedig ingyen. Erről a megváltó maga biztosít téged, amikor ezt ígéri. Én a szomjazónak ingyen adok az élet forrásának a vizéből.

Egy másik akadály lehet a félelem. Jó az nekem, ha kérem a Szentlélek ajándékait? Vajon nem viszesz engem olyan útra, amelyen nem szeretnék járni? Jézus Krisztus egész életével azt bizonyította nekünk, hogy Isten nagyon jó hozzánk. El kell hinned, hogy ő nem él vissza a bizalmaddal, és semmi olyat nem tesz, nem ad, ami a károdra lenne, épp ellenkezőleg. Ő ajándékozott meg téged tehetségekkel és képességekkel, és azt szeretné, hogy a legnagyobb jó valósuljon meg az életedben.

aztán az is előfordulhat, hogy alkalmatlannak érzed magad a Szentlélek befogadására. Talán ezt mondod. Mások, a kiválasztottak, az erre kiképzettek és tanultak. Ők méltók erre, de én? Nekem ez nem fog menni. Gyenge, bátortalan és túl buta vagyok ehhez. Tulajdonképpen igazad van, hiszen mindannyian alkalmatlanok vagyunk. Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket.

ezért hát vedd a Szent Lelket. Jézusnak ez a felszólítása ma neked is szól. Ne hagyd, hogy bármi megakadályozzon abban, hogy a lélek tüze fellobbanjon benned, és forrósága, kegyelme átjárja az életedet. Áttüzesítsen téged, és egész környezetedet.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 19-e. János evangélium a 10. fejezet, 31-től 39. versig. Ekkor újra köveket ragadtak a zsidók, hogy megkövezzék őt. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én atyám nevében. Ezek közül melyik miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki. Nem jó cselekedetekért kövezünk meg téged, hanem Isten káromlásért, vagyis azért, mert te ember létedre Istenné teszed magad. Jézus így válaszolt. Nincs-e megírva a ti törvényetekben? Én mondtam, Istenek vagytok. Ha Isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor ti hogyan mondhatjátok rólam, akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, hogy káromlást szólok, mert azt mondtam, az Isten fia vagyok. Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem. De ha azokat teszem, akkor, ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok, az Atya én bennem van, és én az Atyában. Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül. Ez az ige rámutat arra, hogy a zsidók és vezetőik szemében ki volt Jézus. Egyértelműen elutasították őt, hiszen meg akarták kövezni, mert Isten káromlásnak tartották azt, hogy kijelentette, én és az Atya egy vagyunk. Nem hittek neki, és nem fogadták el, hogy őt az Atya küldte. Miért fontos, hogy lássuk, Jézust az Atya küldte? Mert ez megmutatja, hogy Jézus jövetele nem véletlen vagy önkényes döntés volt, hanem ez Isten válasza az ember bűnére. Isten már előre eltervezte és elkészítette az utat a megváltásra. Ahogyan János evangéliumában olvassuk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Így Jézus halála sem tragikus véletlen vagy emberi erőlködés eredménye, hanem a fiú atya iránti engedelmessége volt. Mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. János 8.42. Az akkori vallási vezetők meggyőződése olyan erős volt, hogy inkább köveket ragadtak, mint hogy elfogadják az igazságot. Hogyan látom én Jézust? Hogyan hat rám és a cselekedeteimre az a tény, hogy Isten készítette el a fiúban azt a keskeny utat, amely az életre vezet? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatott Miss Carol Thompson írta Georgiából, az Egyesült Államokból. Vigasz a bizonytalanságban. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Zsoltárok könyvének 34. fejezetének 19. verse. A barátnőmmel szemben ültem, akinek az arcán egyértelműen látszódtak az aggodalmak, mivel nemrég elvesztette állását. A szemei egykor az eltökéltségtől és optimizmustól ragyogtak, most azonban szomorúság és bizonytalanság tükröződött bennük. Csalódottsága is, elutasítottsága ott volt a levegőben. Felajánlottam, hogy meghallgatom. Vigasztalást próbálok nyújtani. Tudtam, hogy puszta szavak nem tudják eltörölni fájdalmát, de azt reméltem, hát ha a támogatásom valami enyhülést adhat. Ahogy ott ültünk, egy ismert bibliai vers jutott eszembe, ami nekem is többször megnyugvást adott. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Felidéztem az igét, és reméltem, az igazsága elhatol a barátnőm szívéig. Imádkoztam érte, csendesen kértem, hadd érthessük meg többet a zavaros helyzetben, és reményt találjon a következő időszakban. A gyengeségnek ebben a közös pillanatában megnyugvást találtunk Isten jelenlétének bizonyosságában. Miközben az utunk kihívásokkal és bizonytalansággal teli, nem voltunk egyedül. Vigasztalást nyertünk, és Istenbe vetett hit erőt adott nekünk. Drága Urunk, segíts támogatnunk másokat a válságok idején. Szükségünk van szeretetedre és erődre. Amen. Napi gondolat. Istennel találkozhatok egy barát vigasztalásában. Imádkozunk valakiért, aki elvesztette a munkáját.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Ma Páskándi Géza versét hallgassuk, erdélyi származású magyar író, költő, esszéíró, drámaíró, publicista, a Nemzeti Színház irodalmi tanácsadója. A Magyar Művészeti Akadémia tagja, 1992 és 95 között elnökségi tagja. Az író sokrétű munkásságán belül drámái tükrözik a legjobban azokat a történelmi, lélektani, világnézeti filozófiai problémákat, amelyek pályafutása során leginkább foglalkoztatták. Az egyéb műfajokban, verseiben, novelláiban, tanulmányaiban a drámák kérdésfölvetéseit terjeszti ki más dimenziókba.

Páskándi Géza, megy egy ember. Megy egy ember. Vajon hova? S onnan vajon? Van otthona? Megy egy ember. Vajon elér oda, ahol csahol a cél? Megy egy ember. Ki tudja, hol? Banános délen bandúkol, vagy ösztövéres éjszakon, tócsás jégen át, évszakon. Megy egy ember. Ki tudja, mit keres? S keres-e valamit? S ha nem keres, hát miért megyen konokul annyi völgyhegyen? Megy egy ember, s amit talál, több lesz, mint az okos halál? Sós verejték vajon felér azzal, amit kínál a cél? Megy egy ember. Ki tudja, hol, s hogy megpihene valahol, hány éve jár, mi a neve, van-e születendő gyermeke? Megy egy ember. Mit se tudok, sarkában hű kutya az ok. Előtte abrakos lovak, s mint zab ropog az okozat. Megy egy ember. Szeretem-e? Tükröm lesz-e lehelette? Elbírom-e, ami nehéz, az együttlét ítéletét? Megy egy ember. Gyűlölete engem vajon megölet-e? S ha nem engem, akkor ki mást? S ki ad neki feloldozást? Megy egy ember. Azt öleli, azt áldja, és meg azt öli, ki éppen úgy megy, bandúkol, ki tudja miért, ki tudja hol. Megy egy ember. Megy, nem lohol. Látjuk-e egymást valahol? Ki tudja, egyszer rám talál, s előbb vajon, mint a halál.

0: halt éjszakává.
1: Mértékletesség. Terest, meddig fekszel? Mikor kelsz fel szúnyadásodból? Példabeszédek könyve 6-9. Gondolatok az igéről. Az egészség nagy kincs, a legértékesebb vagyon, amit halandó emberek birtokolhatnak. A gazdagságot, dicsőséget, tanultságot túl drágán vásároltuk meg, ha az egészségünk elvesztésébe kerül. E szerzemények egyike sem nyújthat boldogságot, ha nincs egészségünk. Az Istentől kapott egészségünkkel való visszaélés rettenetes bűn, mert gyengíti az életerőnket, és vesztesekké tesz bennünket. Általános az a szokás, hogy a nappalt éjszakává, és az éjszakát nappallá változtatják. Sok ifjú mélyen alszik reggel, amikor fel kellene kelnie az éneklő madarakkal, és tevékenykednie kellene, hiszen az egész természet ébren van. Jó, ha a fiatalok megszokják a rendszeres időben való lefekvést és felkelést. Határozzák el szívükben, hogy elfogadják a fegyelmezést, és rendszert visznek az életükbe, mert az ilyen szokások áldásukra szolgálnak. Mivel testünk újjáépítése a pihenés óráiban történik, ezért nagyon fontos, hogy rendszeresen és eleget pihenjünk. Ha a fiatalok kialakítanák a rendszeresség és a rend szokásait, akkor egészségi állapotuk javulna. Lelkületük és hajlamaik jó irányba változnának.

0: az irgalmasság ajándéka.
1: A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető. Méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Jakab apostol levele 3. fejezet, 17. vers. A Biblia számos lelki ajándékról beszél. Vegyük például a Római Levél 12. fejezetéből a 6-tól 8. terjedő verseket. Néhányat könnyebb észrevenni, mint például a prófétálás, a szolgálat, a tanítás, a nagylelkűség, a gondviselés ajándékát. Még azokat is észrevesszük és értékeljük, akiknek megvan a bátorítás ajándéka, akik optimizmussal és örömükkel felemelik az embereket. De a lista vége felé van egy csendes és kegyes ajándék, amelyet kevesen vesznek észre és kevésbé értékelnek, de amely mindközül a legnagyobb. És ez az irgalmasság ajándéka. Kári megtestesíti mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket az irgalom szótári meghatározása magában foglal. Túlzott kedvesség a helyesnek várt vagy követelt dolgokkal szemben. Kedves vagy együttérző bánásmód. A szenvedés enyhítése, megszüntetése. Az Andrews Egyetem közelében egy utcán végigfutva Kári egy öregemberrel találkozott, aki lehajtott fejjel lassan hazafelé tartott a temetőből, ahol a feleségét temették el. Kári lelassította a tempóját, és hazasétált vele. Az öregember nagyon hálás volt, hogy valaki érdeklődött iránta. Kári tartotta vele a kapcsolatot. Néha megállt, hogy megcsodálja a kertjét, vagy hagyott neki egy kis bátorító levelet. Lois nagymamával egy imaórán találkozott. Kárinak volt még 2 másik lánya. Amikor párokba rendeződtek, hogy imádkozzanak, körülnézett, hogy keressen valakit, akivel együtt imádkozhat, és meglátta a nagymamát egyedül. Meglepődött, hogy a fiatal lány odament hozzá, és érdeklődést mutatott, és sírni kezdett. A férje meghalt, és ez elég nehéz volt számára. Rövid időn belül barátok lettek. Kári elment meglátogatni, Lois pedig képeslapokat írt neki. Szinte egy családdá váltak. Lois nagymama még több mint 500 mérföldet is utazott, hogy részt vegyen Kári esküvőjén. Kári ma már gyógytornász, de a megbízásai folytatódnak. Egy kicsi ide, még egy perc odafigyelés oda, egy virág, egy telefonhívás, és már nem is tűnik olyan rossznak a sokak által, elviselhetőnek tűnő fájdalommal és nélkülözéssel teli élet. Embertársainkkal érintkezve, ne feledjük, hogy hozzánk hasonló gyarlóságaik vannak, ők is ugyanazokat a gyöngeségeket tapasztalják, és olyan kísértéseket szenvednek, mint mi. Velünk együtt tusakodnak az élettel, hogy fönntartsák becsületességüket. Az irgalmasság és szeretet egészíti ki a hézagot, megadva a legfinomabb szépítést és legbájosabb vonzást a jellemnek. Ha nem lenne jogosság és büntetés, akkor Isten kormánya nem lenne szilárd. A megváltást az ítélet és irgalmasság elegyítése teszi teljessé. A kettő elegyítése vezet rá minket, hogy a világ megváltóját és Isten törvényét szemlélve kiáltsuk. Kegyelmed tett naggyá engem. Lehet, hogy nem természetes az irgalmasság ajándéka, de Isten kegyelméből gyakorolhatod. Mindössze annyit kell tenned, hogy felkeresel valakit, akinek fájdalmai vannak, és kimozdulsz, hogy megmutasd neki, mennyire törődsz vele. Gondolj valakire, akinek egy kis örömet tudnál szerezni. Miért nem írsz neki egy levelet, vagy hívod fel most rögtön?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 19-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi ige az Ézsaiás könyve 64. fejezetének 7. verse. Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Az Újszövetségi igét a Rómaiakhoz írt levél 9. fejezetének 20. verséből olvasom. Ugyan ki vagy te ember, hogy perbeszállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre? Egy ember az élete során többször átéli azt, amiről a két ige egybehangzóan szól. A szerepek felcserélődnek. Mind úgy vagyunk, hogy csak később szólunk, megszégyenülve Istentől, hogy mégiscsak neki volt igaza. A dackorszak is elmúlik a kicsiknél, majd a kamaszoknál is, és minden a helyére kerül egyszer. Nem véletlen, hogy szinte mindegyik hittanos gyermek megmosolyogja az alsós feladatot, amikor a képen a kutya sétáltatja a gazdát, a gyerek vizsgálja meg az orvost. Mert a szerepek felcserélődnek, és akkor minden megkérdőjeleződik. Isten vajon igazságos-e egy-egy nehéz élethelyzetben? Jól döntötte az engem érintő ügyben a másik ember, aki ott van az életutamon? A főnök, a tanár, a szülő, a hivatalos ügyemben eljáró szakember. Ha én lennék a másik, akkor biztosan másképp alakultak volna a dolgok, mondjuk hevesen. Pont ebben a szerepcserés helyzetben józanít ki bennünket Isten igéje. Nem szállhatsz perbe a Teremtővel, hiszen ő volt előbb. Kétségbe lehet vonni más, felettünk állók döntéseit, de egyáltalán nem biztos, hogy abban a helyzetben mi bölcsebben tudtunk volna dönteni. Istent játszani mindig veszélyes, és mély szakadékhoz vezet, ahová az elveszett bárányokért szokott menni a jó pásztor. Térj vissza bűnbánattal még aznap Teremtődhöz, amikor felcserélted a szerepeket. Áldja meg az Úr kezének alkotásait, akik a földön élnek. Legyen bíztató áldása azokkal, akik elvesztették életük célját. Könyörüljön azokon, akik méltatlan életkörülmények között élnek és szenvednek. Támogassa az Úr sokszoros áldással azokat, akik másokat segítenek életük és munkájuk áldozataival. Áldja meg minden teremtményét az Úr itt és oda át, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Az áhítatot Petriné Csikán Katalin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Ugyan ki vagy te ember, hogy perbeszállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre?

Lucia pedagógiát tanult azon az egyetemen, ahol én is tanítottam. Intelligens, kitartó és jól szervezett fiatal nő volt. Fizikai és szellemi erőt sugárzott. Sikeresen haladt előre az egyetemi képzésben, és egy időben egy állami iskolában kezdte meg a gyakorlatát. Jövője nagyon fényesnek tűnt, hiszen intellektuális képességeivel és az állami tanítói oklevéllel bárhol jó állást találhatott. Egy nap azonban, amikor a gyerekek különösen fegyelmezetlenek voltak, Lucia elvesztette a fejét, nagyon dühös lett, kiabált és sértegette a tanulókat. Ahogy az várható volt, az egész iskolai közösség, beleértve az igazgatót is, megijedt, amikor megtudták, hogy Lucia dürohamot kapott az osztályban. A reakció megdöbbentő volt. Az igazgató azonnal közölte vele, hogy nem folytathatja tovább az iskolájában a gyakorlatot. Az egyetemet is értesítették, hogy Lucia megbukott a tanítási gyakorlaton, és nem kaphat diplomát.

Ez a fiatal nő a ragyogó tanulmányai ellenére is sokat veszített, mert rosszkor, rossz helyen és rossz időben dühöngött. A hiszti mindig rossz dolog, de ebben az esetben súlyos következményekkel járt. Lucia elszalasztotta a lehetőséget, hogy könnyedén meghódítson egy kiváló szakmai pozíciót. A környezetedben élők megsértése nem csak a kapcsolatokban jelent akadályt, hanem akadályozza a fontos célok elérését is. Bűnös magatartás, mert az ember haragja, az Isten igazságát nem munkálja, mondja Jakab. Ezért a probléma megoldásának első lépése Példabeszédek könyvének 28. fejezetében lévő beismerés. Aki eltitkolja vétkeit, az nem boldogul. De aki bevallja és elhagyja azokat, annak kegyelmet adnak. Sajnos egyesek nem ismerik el, hogy a harag bűn. Sőt, másokat vádolnák, mondván, megörgyítettél. De a mások hibáztatása nem megoldás. Szükség van az Isten előtti megbánásra és a sértett személy bocsánatának kérésére. A mindennapi életben gyakran kerülünk olyan helyzetekbe, amikor igazságtalanság ér bennünket, vagy mások véleménye, tettei, felháborodást keltenek bennünk. Az emberi természet reakciója sokszor a harag. A keresztény soha nem engedheti meg magának, hogy a természetes indulat uralma alá kerüljön. Bármilyen provokáció is éri, a lélek gyümölcsét kell megmutatnia. Szeretetet, békességet, szelídséget. Haragunk, még ha jogosnak is tűnik, nem vezet Isten igazságához. Sajnos inkább eltakarja azt. A mindenható igazsága tiszta, békességes, és mindig a szeretet útján munkálkodik. A harag viszont rombol, elválaszt, és gyakran gőgöt vagy önigazságot táplál bennünk.

ahol a Szentlélek uralkodik, ott nincs helye az uralkodó indulatoknak. Isten lelke nem él együtt durvasággal, heveskedéssel, türelmetlenséggel. Ez nem azt jelenti, hogy sosem állhatunk ki az igazságért, hanem azt, hogy az igazságot szeretetben kell képviselnünk, nem pedig haragból vagy indulatból. Jézus maga is bátran szembeszállt a bűnnel, de mindig az Atya lelkével és céljával összhangban tette ezt, nem pedig személyes sértettségből. Ha hajlamos vagy könnyen ingerülté válni, add át magad az Úrnak, hogy ő irányíthassa az indulataidat.

többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 32. vers.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Piknik, zenés istentisztelet, ökumenikus ifjúsági találkozó. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága márciusi ülésén folytatta az év elején megkezdett előkészítő munkát a Piknik keresztény ifjúsági találkozó megszervezésére. A testületben a pünkösdi, református, evangélikus, baptista és metodista ifjúsági misszió képviselői működnek együtt azért, hogy a fiatalok számára a hitben erősítő és közösségépítő alkalom valósuljon meg. A rendezvény holnap május 20-án lesz. A programok 17 órától az Ökumenikus Tanács Központjának udvarán kezdődnek. A közös dicsőítésben református és metodista szolgálócsoportok mellett a Pünkösdi Egyház országos ifjúsági missziójának dicsőítő csapata is részt vesz. Az ígei üzeneteket Földesi Tamás, a Pünkösdi Egyház elnöke adja át a résztvevőknek. Az alkalom vezér ígéje megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. verse. A szervezők szeretettel hívják és várják a fiatalokat erre az ökumenikus találkozóra, ahol a dicsőítés, az ige és a személyes találkozások kerülnek a középpontba. Missziói lendület. Megszülettek a 2026-os missziói pályázat eredményei. Jelentős érdeklődés mellett zárult az Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziói Bizottságának missziói pályázat 2026 című felhívása. Az idei évben több mint 80 gyülekezet nyújtott be pályázatot, amelyek összesített támogatási igénye megközelítette a 70 millió forintot. A benyújtott tervek sokszínűsége és szakmai

0: távon is hasznosítható missziói elképzelésekkel kívánják megszólítani a gyülekezeteket, az egyházi intézményeket, az alapítványokat, az egyesületeket és a társadalom különböző csoportjait. A bizottság végül 37 egyházközségi projektet minősített mintaprojektnek. Ezek a kezdeményezések összesen 20 millió 750 ezer forint támogatásban részesültek. Új vezetőket választ a Református Egyház. Bő fél év múlva, 2026. december 31-én jár le a mintegy 1300 egyházközséget magába foglaló Református Egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása, ezért az idén ősszel tisztújító választást tartanak. Az egyházmegyék 4, Dunamelléki, Dunántúli, Tiszánineni és Tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és az egyházkerületi főgondnokok állnak. E tisztségekre választanak tisztségviselőket. Egy adott vezetői pozíció legfőjebb 3 cikluson keresztül tölthető be. A tisztújítás májusban az egyházmegyei és egyházkerületi választási bizottságok megalakulásával kezdődik. Szeptemberben az egyházmegyei jelölő közgyűlések nevesítik a tisztségekre alkalmasnak tartott személyeket. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma, kedden, a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél, és 18-23 fokunk van. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor. Az északi szélben 20-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden útadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlán kölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt.

Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. 91. Zsoltár 9-től 16-ig.

0: Teljes élet.
1: Ha ezeket a szavakat halljuk, hogy teljes élet, mit jelent ez nekünk? Azt kívánom, hogy életem végén azt mondhassam, teljes életet éltem. Szeretnék minden napot, amit Isten nekem ajándékoz, megélni, az évszakokat élvezni, az életet igazán érzékelni. Mind a természet évszakait, mind az életem szakaszait. Most a 40-es éveim elején járok, és még soha nem éltem meg olyan intenzíven a tavaszt, mint tavaly. Hogy élveztem azt a kevés meleg napot? Ha visszatekintek eddigi életemre, akkor nem csupa egyszerű életszakaszt látok, épp ellenkezőleg. Ennek ellenére azt mondhatom, hogy minden igazán nehéz körülmény ellenére Isten teljes élettel ajándékozott meg. Barátokat adott, akik a nehéz órákban is elkísértek, s mellettem voltak az úton. Képességet adott, hogy az örömteli és nehéz dolgokat egyaránt intenzíven megélhessem. És segítséget nyújtott a kilátástalannak tűnő helyzetekben. Annak ellenére, hogy sokszor azt tapasztaltam, hogy nem kaptam meg, amit kívántam, komoly ígéretnek tekintem az utolsó verset. Hosszú élettel elégítem meg, s megmutatom néki az én szabadításomat. 91. Zsoltár, 16. vers.

szenteljük ezt a napot is most imával mindenható atyánknak. Kérjük, vegye vállára gondjainkat dicsőségében, hogy az ő ereje hassa át életünket. Imádkozzunk!

a te szemedben, ó Istenem és Atyám, minden egyes ember ér valamit. Te mindenkit önmagáért tekintesz, és figyelemmel vagy mindenkire. Ezért mertem az elmúlt éjjel rád bízni magam, és ezért tölt el most is bizalom. Köszönöm, hogy erősen magadhoz akarsz kapcsolni, hogy egészen hozzád tartozzam, és gyermekednek tudjam magam. Szabadíts meg ezen a reggelen mindentől, ami tiltakozik bennem az ellen, hogy hitben a tiéd legyek. Ha csak a magamé vagyok, vagy csak az emberek elkötelezettje, akkor elvesztem. Köszönöm, hogy megváltottál, és ezért ma nincs mitől félnem. Te hozzád, Jézusom, fölkiáltok, hozzád sóhajtok. Szívemnek kapuját zárd be, kérlek, hogy helyet ne adjon a vétek.

0: közreműködtek Sümegyiné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 19-e.
2: A nemesi származású Kornis Farkas 1576-ban Báthori Istvánt, az újonnan megválasztott királyt Lengyelországba kísérte. Részt vett diplomáciai küldetésekben is, sokat buzgolkodott az unitárius vallás érdekében. 1595-ben Zsigmond fejedelem a török ellen minél nagyobb sereg gyűjtését határozta el. A székelyeket fegyverbe szólította, hogy mielőbb a feketehalmi táborban gyülekezzenek. Ott Kornis Farkas, mint főkapitány volt jelen, sikeresen nyomultak előre. 1599-ben Báthori András pártján küzdve Mihály Vajda kezébe került, aki megfosztotta életétől.
1: Pécsi Simon tanulmányait a kolozsvári unitárius iskolában végezte, majd beutazta Nyugat-Európát és az Oszmán Birodalmat. Utóbbi helyen a zsidóvallásos irodalom tanulmányozásához fogott. Hazatérte után Bethlen Gábor kancellárrá nevezte ki. Ám 1621. május 19-e és 20-a körül megvádolták, hogy a fejedelmi székre tör, ezért azonnal elfogadta. 1624-ben tekintélyes főurak váltották meg szabadságát. Székely Szent Erzsébeten a szombatosság érdekében tevékenykedett, ám 1638-ban első Rákóczi György hajszát indított az unitáriusok és a szombatosok ellen. Pécsi élete utolsó éveire áttért reformátusnak. Alakjának a magyar irodalomban Kemény Zsigmond a Rajongók című regénye, illetve Páskándi Géza Szekértől elfutott lovak című drámája állított emléket. Nyomtatásban megjelent manierista stílusú művei. Psaltérium, szombatos imádságos könyv, szombatos énekek. Az adventista énekeskönyv két szép énekét őrzi, a 370-esből idézünk. Áldott Isten, légy mindenkor velünk, távozzék el minden gonosz tőlünk. Az igaz hit nevekedjék bennünk, a gyümölcse termő legyen köztünk.
2: Kis József, református lelkész, 1816 és 1905 között élt. A pápai kollégium után teológiát végzett. Cseppre ment akadémiai rektornak, Gyónon segédlelkész is volt. Innen felső üregbe, majd Dunapatajra rendelték. 1848-ban beállottak honvédnek, előbb főhadnagy, majd százados lett. A világosi fegyver letétel után bújdosott. A lelkészeknek adott amnestiát követően Somi segédlelkész, később kazsoki lelkésznek nevezték ki. 1862-ben Somogyendrédre helyezték át, itt is hunyt el. Cikkei a Honvéd és a Függetlenség című orgánumokban jelentek meg.
1: Sodics Lajos építész, tanár, 1872-ben született. A 20. század első felében számos jelentős szecessziós városi középület és lakóegyüttes tervezője, társtervezője. Tanulmányait a Budapesti Műegyetemen végezte 1894-ben. Ezután németországi tanulmányutat tett. 1898-ban a Felső Építőipari Iskola tanára, 1917-ben igazgatója lett. Számos szakcikke jelent meg, szakkönyveket írt az építőipari tanulók számára. Tervei szerint épült a nagyváradi, szombathelyi és eperjesi kórház. a pesti Jugendstil architektúrájú népszálló és a volt Esplanade szálló Eberling Bélával közösen. A kispesti Vekerletelep néhány háztípusa, a Kőbányaóhegyi pénzügyőriskola és lakótelep, valamint az 1900-ban elkészült neogótikus stílusú kőbányai református templom.
2: 1913-ban ezen a napon hunyt el Korányi Frigyes báró, a tuberkulózis elleni küzdelem első jeles képviselője, és nevéhez fűződik a belgyógyászati iskola megteremtése. Létrehozta az Erzsébet királyné szanatóriumot, ami a mai országos Korányi TBC és pulmonológiai intézet elődje volt. A szegény sorsú betegek gyógykezelésére segélyezési alapot hozott létre. A köztisztaság megteremtése is nagy jelentőségű volt. Nem lehetett a szennyvizet az utcára folyatni, körbebetonozott emésztőgödröket kellett létrehozni. Korányi haláláig sikerült megvalósítani a tüdőbeteg gondozók intézményi hálózatát is.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. Példabeszédek könyve 16. fejezet 2. vers.

Képzeld most magad elé, ahogy együtt ültök békességben a vacsoraasztalnál, kanalazzátok a finom ételt, amit anya főzött. Amikor apa bedobja a témát, hogy összespóroltak egy kis pénzt, és meglepetésként új autót vesznek. Innentől elszabadul a pokol. Anya tudja, hogy a családnak nagy csomagtartó kell, ezért kombit javasol, természetesen piros színben, mert az a kedvence. Apa a biztonságra helyezi a hangsúlyt, ezért egy megbízható családi márka mellett érvel, és mivel az ár sem mellékes, gyári alapszínben és használtan. Te a kényelemre szavazol, és utálod a kombit. A bátyádnál csak sportos autó jöhet számításba. Mindenkinek a szempontjai érthetőek, de valahogy mégis közös nevezőre kell jutni.

0: Salamon arról beszél, hogy így vagyunk ezzel az élet minden területén. Azért van annyi vita és veszekedés a családokban, az iskolában, a munkahelyen, a politikában, mert mindenki úgy gondolja, hogy ő látja helyesen a dolgokat. Igaz ez a lelki dolgokra is. Minden ember helyesnek tartja a saját tetteit, ezért különbözik egyik személy erkölcsi mércéje a másiktól. Ne feledd! Isten mérlegeli szívünk szándékát. Ma kérd Dáviddal együtt. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Krisztus nem avatkozott a hatalmasok dolgaiba.
1: A mai ige János evangéliuma 18. fejezet 36. verse. Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Jézus így válaszolt. Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adhassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Gondolatok az igéről. Ma a vallásos világban hitük szerint tömegek munkálkodnak Krisztus földi, időleges országának megalapításán. Azt szeretnék, ha Úrunk e világországainak lenne a vezetője, az udvarok, táborok, törvényszékek, paloták, piacok vezére. Elvárnák, hogy az emberi hatalom által kikényszerített törvényes rendeletek szerint uralkodjék. Mivel Krisztus most nincs itt személyesen, vállalják, hogy intézkednek helyette. Ilyen országot akartak alapítani a zsidók Krisztus napjaiban. Ő azonban így szólt, az én országom nem e világból való. Nem fogadta el a földi trónt. A kormányzat, amelynek fennhatósága alatt Jézus élt, korrupt és elnyomó volt. Mindenféle égbe kiáltó visszaélések történtek, zsarolás, türelmetlenség, felőrlő kegyetlenség. A megváltó mégsem kísérelt meg polgári reformokat. Nem támadta a nemzeti visszaéléseket, nem ítélte el a nemzeti ellenségeskedéseket. Nem avatkozott bele a felsőbbség a hatalmat gyakorló közigazgatás dolgaiba. Példaképünk távol tartotta magát a földi kormányoktól. Nem azért, mintha közömbös lett volna az emberi bajok iránt, hanem mert az orvosságot nem pusztán emberi vagy külső eszközökben kereste. A hatásos gyógyításhoz egyénileg kell elérni az embert, újjáteremteni a szívet. Krisztus országát nem törvényhozó testületek, tanácsok vagy bíróságok döntésével, a világ nagyjainak támogatásával alapítja meg, hanem azzal, hogy Krisztus természetét az emberekbe ülteti a Szentlélek munkája által. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiónak indulatából, hanem Istentől születtek.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Azt akarom, hogy tudd, milyen biztonságban és nyugalomban vagy az én jelenlétemben. Ez tény, ami teljesen független az érzéseidtől. Úton vagy a menny felé. Semmi nem gátolhat meg abban, hogy elérd ezt a célt. Ott majd meglátsz szemtől szemben, és örömöd bármely földi mérték szerint mérhetetlen lesz. Már most is azt tapasztalod, hogy sohasem vagy elválasztva tőlem, bár még a hit szemeivel kell látnod engem. Veled járok az idők végéig. Be egészen az örökké valóságba. Bár a jelenlétem garantált ígéret, ez nem feltétlenül változtat az érzéseiden. Amikor elfelejted, hogy veled vagyok, magányosságot vagy félelmet élhetsz át. Amikor tudatában vagy a jelenlétemnek, akkor békesség váltja fel a negatív érzéseket. Gyakorold azt, hogy minden egyes napon tudatosan velem jársz.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Korintusbeliekhez írt első levél, 13. fejezet, 12. vers. 29. Zsoltár, 11. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve 46. rész. A tehetetlen bálványok és a hatalmas Isten. Összerogyott bél, leroskat Nebó, teherhordó állatokra rakták szobraikat, amiket eddig ti hordoztatok, most fáradt állatokra kerülnek teherként. Ám azok sem tudják menteni a terhet, leroskadnak, összerogynak mind, a bálványok maguk is fogságba kerülnek. Hallgass rám, Jákob háza, és Izrael házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek, vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, kivel vedhetnétek egybe, akihez tényleg hasonlítanék? Kiöntik az aranyat az erszényből, kimérik az ezüstöt a mérlegen. Ötvöst fogadnak, hogy Istent készítsen belőle, és leborulva azt imádhassák. Vállukra veszik, úgy hordozzák, ha helyére teszik, ott áll, el nem mozdul helyéről. Ha segítségért kiáltanak hozzá, nem válaszol, nem menti meg őket a nyomorúságból. Emlékezzetek csak, és piruljatok, szívlejétek meg ezt, ti hűtlenek. Emlékezzetek vissza az ősrégi dolgokra. Én vagyok az Isten, nincsen más. Isten én vagyok, nincs hozzám hasonló. Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom, megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Elhívok napkeletről egy saskesejűt, tervem végrehajtóját messze földről. Alig szóltam, már is elhozom, kigondoltam, már is megteszem. Hallgassatok rám, ti konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól. Közel van igazságom, nincs már messze, szabadításom nem késik. A Sionon szabadulást szerzek ékességemnek, Izraelnek.

0: Mai szakasz, Ézsaiás 46. Bél egyike volt a főbisteneknek Babilonban. Bél hasonlóan Bálhoz, azt jelenti úr, és ezzel a titulussal illették Bélt főistenüket. Mardukot a 50-52. Alapján, valamint a fiát Nebót is, aki a tudás és irodalom istene volt. A babilóniak gyakran zarándokoltak el Bél városába minden év kezdetekor, és állatokkal húzott szekereken vitték az istenek képeit. Ám ezek az istenek nem tudták megakadályozni Babilon bukását. Habár nincs bizonyíték arra, hogy ezt a jelképes szertartást eljátszották volna akkor is, amikor Círus átvette Babilon fölött az irányítást, ugyanakkor felfedezhető, hogy mindez pontosan egy évszázaddal azelőtt történt, hogy Nabukodonozor elpusztította Jeruzsálemet. Az asszír király Szanhérib lerombolta Babilont, és elvitte Marduk bálványát is zsákmányként. Isten azt mondta, ez már egyszer megtörtént, és újra meg fog történni. És bizony, míg a pogányok isteneit szekereken kellett hordozni, Isten saját maga hordozza tenyerén gyermekeit. Hallgassatok rám, Jákób háza és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta. Vénségtekig én vagyok, és megőszüléstekig én visellek. Én teremtettem, és én hordozom, én viselem, és megszabadítom. A Lábnyomok című vers érdekes történetbe ágyazza ezt. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam. Az ismeretlen szerző, visszatekintve a megtett útra, olykor csak egy pár lábnyomat vélte fölfedezni a homokban, és ez megzavarta, hiszen úgy tűnt, hogy az Úr nem volt vele életének legnehezebb szakaszaiban. Végül azonban az Úr ezeket a szavakat suttogta a fülébe. Azért láttad csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Milyen nehéz is elviselni, ha Isten hallgat. Teljesen természetes, hogy elcsüggedünk, amikor úgy tűnik, minden rosszra fordul körülöttünk. A lelkünk sötétségbe burkolózik, és a sötétség befészkeli magát a szívünkbe. Isten az ő szolgáján, Ézsaiáson keresztül emlékeztet minket arra, hogy isteneket gyártani az általa teremtett dolgokból nem lehet megoldás. Ha minden gondolatunkat őre összpontosítjuk, egyedül akkor leszünk bizonyosak abban, hogy az ő szabadítása nem késik. Figyeljünk minden nap Istenre, és arra, hogy a szabadítása már közel van.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Miért mondjátok pedig nékem, Uram, Uram, ha nem művelitek azokat, amiket mondok? Lukács evangéliuma 6. fejezet 46. vers. Sokan nem dolgoznak együtt azokkal, akik Istennek szolgálnak. Restek. A megbízhatatlan fiúhoz hasonlóan, Máté 21. fejezet 28-tól 32. versig, hazug ígéreteket tesznek. Az egyház ünnepélyes fogadalmához csatlakozva megígérik, hogy követik az igét, és szolgálják Istent, de nem teszik. Életük hazugság. Amíg az engedelmesség nem jár áldozattal, addig úgy tűnik, hogy teljesítik az ígéretüket. De amikor ez már önmegtagadást és önfeláldozást követel, amikor fel kellene venniük a keresztet, akkor visszahúzódnak. A fülükkel talán meghallják Isten szavát, de lelkileg már nem fogják fel. A szívük megkeményedett, és lelkiismeretük eltompult. Ne gondold, hogy Krisztus szolgája vagy, ha nem tartozol kifejezetten az ő ellenségei közé. Ez önámítás. Ha nem használjuk fel Isten ajándékait, hogy őt szolgáljuk, legyen az idő, pénz vagy bármi más, akkor ellene dolgozunk. Sátán felhasználja a névleges keresztények fásult, álmos tunyaságát, hogy saját seregét erősítse és a lelkeket a maga oldalára állítsa. Sokan, akik magukat Krisztus követőinek képzelik, jól lehet semmit sem tesznek érte, előnyökhöz segítik az ellenséget. Krisztus nem tudja megmenteni a hanyag, tétlen embert. Az igazán megtértek nem élhetnek dologtalanul, haszontalanul. A mennybe nem lehet csak úgy besodródni. Csak akkor leszünk alkalmasak Isten országára, ha erőfeszítéseket teszünk érte. Akik nem akarnak Isten munkatársai lenni a földön, azok nem fognak együttműködni vele a mennyben sem.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A szeretet lelkisége. A szeretet nem egy személy kizárólagos szeretete, hanem olyan lelki állapot, amelyben készek vagyunk mindent szeretni. Az az állapot, amelyben egyedül ismerhetjük föl lelkünk isteni eredetét. Lev Tolstoj.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Isten az, aki felmagasztal. Talpon van reggeltől mostanáig. Rútkönyve 2. fejezet 7. vers. Isten 10 bánattal és nehézséggel teli év férje és biztonsága elvesztése után ismertette meg Rútot a 2. férjével, Boázzal. Hogy hol? A mezőn, ahol minden nap dolgozott. Boáz volt a mező tulajdonosa, és Rút többek között a munkamoráljával hívta fel magára figyelmét. Így jött ide is talpon van reggeltől mostanáig, számolt be róla az aratók felügyelője, aminek aztán házasság lett a vége. Ezért beszél annyit a Biblia a lustaság és a kemény munka, a nem türődömség és a kiválóság, a késés és a pontosság, a becsületesség és a tisztességtelenség, valamint a pozitív és a negatív hozzáállás közti különbségről. Valaki, aki meg tud áldani, folyamatosan figyel téged. Olvasd el ezt a 3 igeverset. Első. Akiről azt látják, hogy ügyesen dolgozik, az biztosan a királyok szolgálatába fog állni, nem marad az alacsony rangúak szolgája. Példabeszédek könyve 22. fejezet 29. vers. Második. Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik. Példabeszédek könyve 13. fejezet 4. vers. Harmadik. Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít. Példabeszédek könyve 10. fejezet 4. vers. Ha lusta vagy és sokat vársz el, de a lehető legkevesebbet igyekszel adni cserébe, azzal nem csak a vállalatot károsítod meg, amelyiknek dolgozol, hanem önmagadat is. Hogy miért? Azért, mert Isten azt ígéri, hogy akkor fog megbecsülni téged, ha a legjobbat igyekszel kihozni magadból. Igéje azt mondja, nem keletről, nem nyugatról, nem is a puszta felől jön a fölmagasztalás, hanem Isten fog ítélni. Egyiket megalázza, másikat fölmagasztalja. Zsoltárok könyve 75. fejezet 7-től a 8. versig.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Testvérek a világ túlfelén. A tajvani keresztényeknek az az egyik legnagyobb segítség, ha nem felejtjük el őket, hívta föl a figyelmet Beresz Júlia, a Református Egyház zsinati hivatalának külügyi osztályvezetője, aki nemrég tért vissza Tajvanról. A tajvani ökumenikus fórumon és a tajvani presbiterianus egyház zsinatán vett részt. A Református Egyház az 1990-es években került kapcsolatba a tajvani presbiteriánus egyházzal, a Református Egyházak világközösségén keresztül. Ennek a kapcsolatfelvételnek a következménye volt, hogy egyházukat is meghívták az első tajvani ökumenikus fórumra 2018-ban. Most a második ilyen rendezvényt tartották, ahova a Református Egyház képviseletében Beresz Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályvezetője utazott el. A fórum célja az, hogy ökumenikus testvéri közösségben hívja föl a figyelmet Tajvan és a tajvani presbiteriánusok sajátosan kiszolgáltatott helyzetére és közös gondolkozásra indítson. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel pénteken, május 22-én 17 órától a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi programsorozatának nyitő előadásán a reformáció zalai kezdeteibe nyerhetünk betekintést. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a Nyugat-Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, a vándorprédikátorok, a wittenbergi diákok, vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton föllépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a szellemi és kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyháztörténeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi

0: után a Bételben, június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma új teremtés. A gyermekeket is, a fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. Természetesen élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-ig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, hogy ezzel segítsék a munkát. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedésre, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín tehát a Bétel Evangélikus Missziói Otthon Pilis Csabán, a Széchenyi út 8-12-ben. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma, kedden, a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél, és 18-23 fokunk van. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor. Az északi szélben 20-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

reggeli csendesség. Vedd a szent lelket.

határozott felszólítás ez. Azt is kifejezi, hogy a Szentlélek senkit sem vesz birtokba akarata és szándéka ellenére.

Kérem, ha valaki nem szeretné megkapni a Szent Lelket, az nem kapja meg. Hiszen az ő jelenlétét várni kell, akarni kell, kérni kell. Jézus így beszélt erről. Azt mondom azért nektek, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a Szent Lelket azoknak, akik kérik tőlem.

Számos akadály lehet bennünk, ami miatt szűkösen csortogál a Szentlélek kegyelme az életünkben. Az egyik a kételkedés. Vajon tényleg akarja Isten, hogy én is bővebben részesedjek a lélekből? Teljesen biztos lehetsz abban, hogy ha kéred Istentől a Szent Lelket, meg is kapod, mégpedig ingyen. Erről a megváltó maga biztosít téged, amikor ezt ígéri. Én a szomjazónak ingyen adok az élet forrásának a vizéből.

Egy másik akadály lehet a félelem. Jó az nekem, ha kérem a Szentlélek ajándékait? Vajon nem viszesz engem olyan útra, amelyen nem szeretnék járni? Jézus Krisztus egész életével azt bizonyította nekünk, hogy Isten nagyon jó hozzánk. El kell hinned, hogy ő nem él vissza a bizalmaddal, és semmi olyat nem tesz, nem ad, ami a károdra lenne, épp ellenkezőleg. Ő ajándékozott meg téged tehetségekkel és képességekkel, és azt szeretné, hogy a legnagyobb jó valósuljon meg az életedben.

Aztán az is előfordulhat, hogy alkalmatlannak érzed magad a Szentlélek befogadására. Talán ezt mondod. Mások, a kiválasztottak, az erre kiképzettek és tanultak. Ők méltók erre, de én? Nekem ez nem fog menni. Gyenge, bátortalan és túl buta vagyok ehhez. Tulajdonképpen igazad van, hiszen mindannyian alkalmatlanok vagyunk. Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket.

Ezért hát vedd a Szent Lelket. Jézusnak ez a felszólítása ma neked is szól. Ne hagyd, hogy bármi megakadályozzon abban, hogy a lélek tüze fellobbanjon benned, és forrósága, kegyelme átjárja az életedet. Áttüzesítsen téged és egész környezetedet.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 19-e. János evangélium a 10. fejezet, 31-től 39. versig. Ekkor újra köveket ragadtak a zsidók, hogy megkövezzék őt. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én atyám nevében. Ezek közül melyik miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki. Nem jó cselekedetekért kövezünk meg téged, hanem Isten káromlásért, vagyis azért, mert te ember létedre Istenné teszed magad. Jézus így válaszolt. Nincs-e megírva a ti törvényetekben? Én mondtam, istenek vagytok. Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, már pedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor ti hogyan mondhatjátok rólam, akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, hogy káromlást szólok, mert azt mondtam, az Isten fia vagyok. Ha nem az én atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem. De ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok, az Atya én bennem van, és én az Atyában. Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül. Ez az ige rámutat arra, hogy a zsidók és vezetőik szemében ki volt Jézus. Egyértelműen elutasították őt, hiszen meg akarták kövezni, mert Isten káromlásnak tartották azt, hogy kijelentette, én és az Atya egy vagyunk. Nem hittek neki, és nem fogadták el, hogy őt az Atya küldte. Miért fontos, hogy lássuk, Jézust az Atya küldte? Mert ez megmutatja, hogy Jézus jövetele nem véletlen vagy önkényes döntés volt, hanem ez Isten válasza az ember bűnére. Isten már előre eltervezte és elkészítette az utat a megváltásra. Ahogyan János evangéliumában olvassuk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Így Jézus halála sem tragikus véletlen vagy emberi erőlködés eredménye, hanem a fiú atya iránti engedelmessége volt. Mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. János 8.42. Az akkori vallási vezetők meggyőződése olyan erős volt, hogy inkább köveket ragadtak, mint hogy elfogadják az igazságot. Hogyan látom én Jézust? Hogyan hat rám és a cselekedeteimre az a tény, hogy Isten készítette el a fiúban azt a keskeny utat, amely az életre vezet? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatott Miss Carol Thompson írta Georgiából, az Egyesült Államokból. Vigasz a bizonytalanságban. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Zsoltárok könyvének 34. fejezetének 19. verse. A barátnőmmel szemben ültem, akinek az arcán egyértelműen látszódtak az aggodalmak, mivel nemrég elvesztette állását. A szemei egykor az eltökéltségtől és optimizmustól ragyogtak, most azonban szomorúság és bizonytalanság tükröződött bennük. Csalódottsága és elutasítottsága ott volt a levegőben. Felajánlottam, hogy meghallgatom. Vigasztalást próbálok nyújtani. Tudtam, hogy puszta szavak nem tudják eltörölni fájdalmát, de azt reméltem, hát ha a támogatásom valami enyhülést adhat. Ahogy ott ültünk, egy ismert bibliai vers jutott eszembe, ami nekem is többször megnyugvást adott. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Felidéztem az igét, és reméltem, az igazsága elhatol a barátnőm szívéig. Imádkoztam érte, csendesen kértem, hadd érthessük meg többet a zavaros helyzetben, és reményt találjon a következő időszakban. A gyengeségnek ebben a közös pillanatában megnyugvást találtunk Isten jelenlétének bizonyosságában. Miközben az utunk kihívásokkal és bizonytalansággal teli, nem voltunk egyedül. Vigasztalást nyertünk, és Istenbe vetett hit erőt adott nekünk. Drága Urunk, segíts támogatnunk másokat a válságok idején. Szükségünk van szeretetedre és erődre. Amen. Napi gondolat. Istennel találkozhatok egy barát vigasztalásában. Imádkozunk valakiért, aki elvesztette a munkáját.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Ma Páskándi Géza versét hallgassuk, erdélyi származású magyar író, költő, esszéíró, drámaíró, publicista, a Nemzeti Színház irodalmi tanácsadója. A Magyar Művészeti Akadémia tagja, 1992 és 95 között elnökségi tagja. Az író sokrétű munkásságán belül drámái tükrözik a legjobban azokat a történelmi, lélektani, világnézeti filozófiai problémákat, amelyek pályafutása során leginkább foglalkoztatták. Az egyéb műfajokban, verseiben, novelláiban, tanulmányaiban a drámák kérdésfölvetéseit terjeszti ki más dimenziókba.

Páskándi Géza, megy egy ember. Megy egy ember. Vajon hova? S onnan vajon? Van otthona? Megy egy ember. Vajon elér oda, ahol csahol a cél? Megy egy ember. Ki tudja, hol? Banános délen bandókol, vagy ösztövéres éjszakon, tócsás jégen át, évszakon. Megy egy ember. Ki tudja, mit keres, s keres-e valamit? S ha nem keres, hát miért megyen konokul annyi völgyhegyen? Megy egy ember, s amit talál, több lesz, mint az okos halál? Sós verejték vajon felér azzal, amit kínál a cél? Megy egy ember. Ki tudja, hol, s hogy megpihene valahol, hány éve jár, mi a neve, van-e születendő gyermeke? Megy egy ember. Mit se tudok, sarkában hű kutya az ok. Előtte abrakos lovak, s mint zab ropog az okozat. Megy egy ember. Szeretem-e? Tükröm lesz-e lehelette? Elbírom-e, ami nehéz, az együttlét ítéletét? Megy egy ember. Gyűlölete engem vajon megölet-e? S ha nem engem, akkor ki mást, s ki ad neki feloldozást? Megy egy ember. Azt öleli, azt áldja, és meg azt öli, ki éppen úgy megy, bandúkol, ki tudja miért, ki tudja hol. Megy egy ember. Megy, nem lohol. Látjuk-e egymást valahol? Ki tudja, egyszer rám talál, s előbb vajon, mint a halál.

0: ne változtasd a nappalt éjszakává.
1: Mértékletesség. Terest, meddig fekszel? Mikor kelsz fel szúnyadásodból? Példabeszédek könyve 6-9. Gondolatok az igéről. Az egészség nagy kincs, a legértékesebb vagyon, amit halandó emberek birtokolhatnak. A gazdagságot, dicsőséget, tanultságot túl drágán vásároltuk meg, ha az egészségünk elvesztésébe kerül. E szerzemények egyike sem nyújthat boldogságot, ha nincs egészségünk. Az Istentől kapott egészségünkkel való visszaélés rettenetes bűn, mert gyengíti az életerőnket, és vesztesekké tesz bennünket. Általános az a szokás, hogy a nappalt éjszakává, és az éjszakát nappallá változtatják. Sok ifjú mélyen alszik reggel, amikor fel kellene kelnie az éneklő madarakkal, és tevékenykednie kellene, hiszen az egész természet ébren van. Jó, ha a fiatalok megszokják a rendszeres időben való lefekvést és felkelést. Határozzák el szívükben, hogy elfogadják a fegyelmezést, és rendszert visznek az életükbe, mert az ilyen szokások áldásukra szolgálnak. Mivel testünk újjáépítése a pihenés óráiban történik, ezért nagyon fontos, hogy rendszeresen és eleget pihenjünk. Ha a fiatalok kialakítanák a rendszeresség és a rend szokásait, akkor egészségi állapotuk javulna, lelkületük és hajlamaik jó irányba változnának.

0: az irgalmasság ajándéka.
1: A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető. Méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Jakab apostol levele 3. fejezet, 17. vers. A Biblia számos lelki ajándékról beszél. Vegyük például a Római Levél 12. fejezetéből a 6-tól 8. terjedő verseket. Néhányat könnyebb észrevenni, mint például a prófétálás, a szolgálat, a tanítás, a nagylelkűség, a gondviselés ajándékát. Még azokat is észrevesszük és értékeljük, akiknek megvan a bátorítás ajándéka, akik optimizmussal és örömükkel felemelik az embereket. De a lista vége felé van egy csendes és kegyes ajándék, amelyet kevesen vesznek észre és kevésbé értékelnek, de amely mindközül a legnagyobb. És ez az irgalmasság ajándéka. Kári megtestesíti mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket az irgalom szótári meghatározása magában foglal. Túlzott kedvesség a helyesnek várt vagy követelt dolgokkal szemben. Kedves vagy együttérző bánásmód. A szenvedés enyhítése, megszüntetése. Az Andrews Egyetem közelében egy utcán végigfutva Kári egy öregemberrel találkozott, aki lehajtott fejjel lassan hazafelé tartott a temetőből, ahol a feleségét temették el. Kári lelassította a tempóját, és hazasétált vele. Az öregember nagyon hálás volt, hogy valaki érdeklődött iránta. Kári tartotta vele a kapcsolatot. Néha megállt, hogy megcsodálja a kertjét, vagy hagyott neki egy kis bátorító levelet. Lois nagymamával egy ima órán találkozott. Kárinak volt még 2 másik lánya. Amikor párokba rendeződtek, hogy imádkozzanak, körülnézett, hogy keressen valakit, akivel együtt imádkozhat, és meglátta a nagymamát egyedül. Meglepődött, hogy a fiatal lány oda ment hozzá, és érdeklődést mutatott, és sírni kezdett. A férje meghalt, és ez elég nehéz volt számára. Rövid időn belül barátok lettek. Kári elment meglátogatni, Lois pedig képeslapokat írt neki. Szinte egy családdá váltak. Lois nagymama még több mint 500 mérföldet is utazott, hogy részt vegyen Kári esküvőjén. Kári ma már gyógytornász, de a megbízásai folytatódnak. Egy kicsi ide, még egy perc odafigyelés oda, egy virág, egy telefonhívás, és már nem is tűnik olyan rossznak a sokak által, elviselhetőnek tűnő fájdalommal és nélkülözéssel teli élet. Embertársainkkal érintkezve, ne feledjük, hogy hozzánk hasonló gyarlóságaik vannak. Ők is ugyanazokat a gyöngeségeket tapasztalják, és olyan kísértéseket szenvednek, mint mi. Velünk együtt tusakodnak az élettel, hogy föntartsák becsületességüket. Az irgalmasság és szeretet egészíti ki a hézagot, megadva a legfinomabb szépítést és legbájosabb vonzást a jellemnek. Ha nem lenne jogosság és büntetés, akkor Isten kormánya nem lenne szilárd. A megváltást az ítélet és irgalmasság elegyítése teszi teljessé. A kettő elegyítése vezet rá minket, hogy a világ megváltóját és Isten törvényét szemlélve kiáltsuk. Kegyelmed tett naggyá engem. Lehet, hogy nem természetes az irgalmasság ajándéka, de Isten kegyelméből gyakorolhatod. Mindössze annyit kell tenned, hogy felkeresel valakit, akinek fájdalmai vannak, és kimozdulsz, hogy megmutasd neki, mennyire törődsz vele. Gondolj valakire, akinek egy kis örömet tudnál szerezni. Miért nem írsz neki egy levelet, vagy hívod fel most rögtön?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 19-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi ige az Ézsaiás könyve 64. fejezetének 7. verse. Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Az új szövetségi igét a rómaiakhoz írt levél 9. fejezetének 20. verséből olvasom. Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre? Egy ember az élete során többször átéli azt, amiről a két ige egybehangzóan szól. A szerepek felcserélődnek. Mind úgy vagyunk, hogy csak később szólunk, megszégyenülve Istentől, hogy mégiscsak neki volt igaza. A dackorszak is elmúlik a kicsiknél, majd a kamaszoknál is, és minden a helyére kerül egyszer. Nem véletlen, hogy szinte mindegyik hittanos gyermek megmosolyogja az alsós feladatot, amikor a képen a kutya sétáltatja a gazdát, a gyerek vizsgálja meg az orvost. Mert a szerepek felcserélődnek, és akkor minden megkérdőjeleződik. Isten vajon igazságos-e egy-egy nehéz élethelyzetben? Jól döntötte az engem érintő ügyben a másik ember, aki ott van az életutamon? A főnök, a tanár, a szülő, a hivatalos ügyemben eljáró szakember. Ha én lennék a másik, akkor biztosan másképp alakultak volna a dolgok, mondjuk hevesen. Pont ebben a szerepcserés helyzetben józanít ki bennünket Isten igéje. Nem szállhatsz perbe a Teremtővel, hiszen ő volt előbb. Kétségbe lehet vonni más, felettünk állók döntéseit, de egyáltalán nem biztos, hogy abban a helyzetben mi bölcsebben tudtunk volna dönteni. Istent játszani mindig veszélyes, és mély szakadékhoz vezet, ahová az elveszett bárányokért szokott menni a jó pásztor. Térj vissza bűnbánattal még aznap Teremtődhöz, amikor felcserélted a szerepeket. Áldja meg az Úr kezének alkotásait, akik a földön élnek. Legyen bíztató áldása azokkal, akik elvesztették életük célját. Könyörüljön azokon, akik méltatlan életkörülmények között élnek és szenvednek. Támogassa az Úr sokszoros áldással azokat, akik másokat segítenek életük és munkájuk áldozataival. Áldja meg minden teremtményét az Úr itt és oda át, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Az áhítatott Petriné Csikán Katalin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre?

Lucia pedagógiát tanult azon az egyetemen, ahol én is tanítottam. Intelligens, kitartó és jól szervezett fiatal nő volt. Fizikai és szellemi erőt sugárzott. Sikeresen haladt előre az egyetemi képzésben, és egy időben egy állami iskolában kezdte meg a gyakorlatát. Jövője nagyon fényesnek tűnt, hiszen intellektuális képességeivel és az állami tanítói oklevéllel bárhol jó állást találhatott. Egy nap azonban, amikor a gyerekek különösen fegyelmezetlenek voltak, Lucia elvesztette a fejét, nagyon dühös lett, kiabált és sértegette a tanulókat. Ahogy az várható volt, az egész iskolai közösség, beleértve az igazgatót is, megijedt, amikor megtudták, hogy Lucia dürohamot kapott az osztályban. A reakció megdöbbentő volt. Az igazgató azonnal közölte vele, hogy nem folytathatja tovább az iskolájában a gyakorlatot. Az egyetemet is értesítették, hogy Lucia megbukott a tanítási gyakorlaton, és nem kaphat diplomát.

Ez a fiatal nő a ragyogó tanulmányai ellenére is sokat veszített, mert rosszkor, rossz helyen és rossz időben dühöngött. A hiszti mindig rossz dolog, de ebben az esetben súlyos következményekkel járt. Lucia elszalasztotta a lehetőséget, hogy könnyedén meghódítson egy kiváló szakmai pozíciót. A környezetedben élők megsértése nem csak a kapcsolatokban jelent akadályt, hanem akadályozza a fontos célok elérését is. Bűnös magatartás, mert az ember haragja, az Isten igazságát nem munkálja, mondja Jakab. Ezért a probléma megoldásának első lépése Példabeszédek könyvének 28. fejezetében lévő beismerés. Aki eltitkolja vétkeit, az nem boldogul. De aki bevallja és elhagyja azokat, annak kegyelmet adnak. Sajnos egyesek nem ismerik el, hogy a harag bűn. Sőt, másokat vádolnák, mondván, megörgyítettél. De a mások hibáztatása nem megoldás. Szükség van az Isten előtti megbánásra és a sértett személy bocsánatának kérésére. A mindennapi életben gyakran kerülünk olyan helyzetekbe, amikor igazságtalanság ér bennünket, vagy mások véleménye, tettei, felháborodást keltenek bennünk. Az emberi természet reakciója sokszor a harag. A keresztény soha nem engedheti meg magának, hogy a természetes indulat uralma alá kerüljön. Bármilyen provokáció is éri, a lélek gyümölcsét kell megmutatnia. Szeretetet, békességet, szelídséget. Haragunk, még ha jogosnak is tűnik, nem vezet Isten igazságához. Sajnos inkább eltakarja azt. A mindenható igazsága tiszta, békességes, és mindig a szeretet útján munkálkodik. A harag viszont rombol, elválaszt, és gyakran gőgöt vagy önigazságot táplál bennünk.

ahol a Szentlélek uralkodik, ott nincs helye az uralkodó indulatoknak. Isten lelke nem él együtt durvasággal, heveskedéssel, türelmetlenséggel. Ez nem azt jelenti, hogy sosem állhatunk ki az igazságért, hanem azt, hogy az igazságot szeretetben kell képviselnünk, nem pedig haragból vagy indulatból. Jézus maga is bátran szembeszállt a bűnnel, de mindig az Atya lelkével és céljával összhangban tette ezt, nem pedig személyes sértettségből. Ha hajlamos vagy könnyen ingerülté válni, add át magad az Úrnak, hogy ő irányíthassa az indulataidat.

többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 32. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Forrásvizek napja. Magyar javaslatra a Gyermekkel a Természetért Egyesülettől 2013-ban indult útjára a Források napja, amelyet május 19-én ünnepelünk. Az ENSZ-től kérték az ünnep bejegyzését, és az ENSZ környezetvédelmi szervezete a kezdeményezésről 86 országot tájékoztatott, és fölhívást intézett a csatlakozásra. Az ünnep célja, hogy az emberek figyelmét fölhívják a források fontosságára, természeti kincseik megőrzésére, életünkben betöltött szerepére, a környezet tudatos életvitelre, valamint arra is, hogy aktívan vegyenek részt forrásaink megóvásában, tisztántartásában, különösen ezen a napon. Több mint 12 000 regisztráltak az idei Szeretet Hídra. A református szeretetszolgálat egyik legrégebbi, az önkéntességre fókuszáló programja a Szeretet Híd. Az esemény az idén reflektál arra, hogy maga a református szeretetszolgálat most 20 éves, ezért egy 20 órás önkéntességgel készültek Ebesen, logisztikai központban, május 15-én és 16-án. Az idei Szeretet Hídra legtöbben a határon túlról a szlovákiai egyházból jelentkeztek, míg határainkon belül Budapestről, de bekapcsolódni még az utolsó pillanatban is lehetett. A lelki közösség ereje. Negyedszer teremtett lehetőséget a hittanoktatók lelki közösségének megélésére és szakmai fejlődésére a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat a Rádai Házban. A generációk kapcsolódása állt a nap fókuszában. Megtelt a budapesti Rádai Ház díszterme a hálaszavával és a hittanoktatókból negyedik éve formálódó lelki szakmai közösséggel. Bőven volt ok a hálaadásra, amire az íge szavaival is hívta az egybegyülteket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. A negyedik alkalommal megrendezett találkozó már az egymás közötti bizalom növekedéséről, a lelki kapcsolódásokról és a jól használható szakmai segítségről szólt. A hittanoktatók lelki megerősítése mellett szakmai identitásuk erősítését is célozta a színvonalas program. Első alkalommal tartott közösségi napot a Váci Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálat. A Váci Regőci kápolna adott otthont a Váci Egyházmegye Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálat.

0: melyben Teréz anya lelkiségéről, életéről, a szenvedésről, a halálfélelemről és a lélek Isten utáni vágyódásáról beszélt. Az előadás után lehetőség volt arra, hogy a témát kisebb csoportokban beszéljék át a résztvevők. A későbbiekben a csoportokból egy-egy ember osztotta meg azokat a gondolatokat, amelyek az előadás során különösen megérintették őket. A közös program ünnepi szentmisével folytatódott. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma, kedden, a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél, és 18-23 fokunk van. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor. Az északi szélben 20-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor belekezdünk egy új bibliatanulmányba, soha nem felejthetjük el, hogy ez fejezetről fejezetre egymásra

0: épülő tanulmány. Legutóbb Pál apostol és Barnabás első misszió útján a pizidiai Antiochiában jártunk, ahol először lelkes fogadtatás, és aztán egy lázadásszerű állapot következik be. Tessenek csak emlékezni, fölhergelték az előkelő zsidó vezetők a városnak az előkelő rétegét, azokat az asszonyokat is, akik prozelitaként vannak jelen akkor a zsidó közösségben, és ennek az a következménye, hogy fenyegetőzni kezdenek, és ellene hangolják az egész város Pál és Barnabás misszió munkájának. Pál akkor és Barnabás azt a módszert választotta, amit az Úr Jézus mondott, hogy mit kell ilyenkor tenni. Tessék csak hallgatni! Ők pedig lerázták lábuk porát ellenük, és elmentek Ikóniumba. A tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel. Ma innen fogjuk folytatni, hiszen ez a misszióút halad a földközi tengert nézve észak felé, egyik városból majd mennek a másikba, hirdetve az Isten igéjét. Az apostolok cselekedetei 14. fejezet első verstől így találom a folytatást. Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájában, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. Itt nagyon komoly kérdést kell fölvetni. Ha a legutóbb megégették magukat a pizidiai Antiochiában ezzel a módszerrel, mennek a zsinagógába, nagy lelkesedéssel fogadja őket a zsinagógában a hallgatóság, azt kérik, hogy a következő szombaton is jöjjenek és tanítsanak, nem lett volna egyszerűbb és magától értetődő, hogy amikor Ikóniumba megérkeznek, akkor egy picit meghúzva magukat, elkezdenek valami fű alatti missziót, legalábbis nem ennyire kihívóan, nem ennyire látványosan, nem ennyire szembe állítva önmagukat a várható ellenállással. Később, nagyon-nagyon sokkal később Pál apostol tulajdonképpen magyarázatot ad, akkor egy fiatalabb, nála sokkal fiatalabb munkatársának azt fogja tanácsolni levélírás közben. Hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Mit is jelent ez? Az alkalmas idő általában az attól alkalmas, hogy nekünk alkalmasnak tűnik. Magyarul várhatóan kedvező lesz a fogadtatás, várhatóan az ember szívek nyílni fognak, nem ellenséges a környezet, és mikor alkalmatlan? Hát amikor ez hiányzik. De ha ellenséges a környezet, akkor aztán tökéletesen és teljesen alkalmatlan. Pál egy pillanatra sem gondolja ezt. Miért nem? És mikor azt mondom, hogy Pál egy pillanatra sem gondolja ezt, akkor nem akarok elfelejtkezni Barnabásról, aki ebben a misszió helyzetben ráadásul valószínűleg a vezetője ennek a kis szűk missziós csoportnak. Miért nem akarják? Nagyon egyszerű. Mert először is nem a saját útjukon vannak, Isten rendelte őket erre az útra. Másodszor követségben járnak Krisztusért. Harmadszor, és most erre nagyon-nagyon szeretnék a mai Biblia tanulmányban hangsúlyt fektetni, itt lélekmentésről van szó, és a lélekmentés az nem pecázás a strand mellett egy csendes nádas fapadon, hanem a lélekmentés háború a lélek ellensége, a gonosz, a levegőbeli hatalmasság a sátán ellen, aki azért jött, hogy öljön, raboljon és pusztítson. És amikor mi azt mérlegeljük, hogy megéri, nem éri, alkalmas, nem alkalmas, nagyon sokszor csak azt az egyet felejtjük el, hogy bocsánat, talán nem bántok meg vele senkit, hogy ez a lelki agykirály katonát, aki még gyermekkorából talán emlékszik erre a játékra, itt valóban az örök élet kérdésében szállunk hadba. És ha valaki kiszakad a sátán fogságából, az megmenekül az örök életre. És akiről pedig esetleg úgy gondoljuk, hogy hát most nem volt alkalmas az idő, az pedig elkárhozhat. Néhány évvel ezelőtt egyszer egy fiatal gyermek kérdezte azt tőlem, hogy gyerekek is elkárhozhatnak? És ilyen döbbenten néztem rá. Csak azért kérdezi, mert meghalt egy osztálytársa. Egyik napról a másikra, egyik óráról a másikra figyelmetlenül ment át a zebrán. Mi lesz azzal? És tetszik tudni, ilyenkor a lelkipásztor borzasztó zavarban van, hiszen ilyenkor mit is kéne mondani? Valami vigasztalót, valami kedveset, valami figyelemelterelőt, de van-e jogom hitegetni bárkit is? Pláne, amikor tudom, hogy a Szentírásban világos és egyértelmű tanítás az, hogy ma a miénk, a döntéseinkkel kapcsolatban is. És egy 13, 14 éves, 15 éves sok mindenben meghozza a maga döntését már, és nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amivel kapcsolatban mélyen el kéne gondolkozni az életről. Ilyenkor az is eszébe jut az embernek, hogy az Úr Jézus korában 15 évesen a legtöbb férfi már házas ember volt, 13 évesen a legtöbb lány már minimum menyasszony volt, és eladósorban levőnek számított. Mi pedig úgy gondolkozunk sokszor a 14-15-16 éveseinkről, minthogyha azok még éppen csak kikerültek volna a bölcsödéből talán, de semmiképpen nem alkalmasak önálló döntésre. De leülnek a számítógép elé, és olyan oldalakat nézegetnek, ami messze túl van ezen. Olyan információkat kapnak az iskolában, ami messze túl van ezen. Olyan témákról beszélgetnek egymás között, vagy alkalomattán olyan feladatokkal bízzák meg őket az iskolában a tanáraik, amik arról tesznek bizonyságot, hogy igenis felelősek a saját lelkükért. És akkor, amikor az evangéliumot hirdetjük, kortól függetlenül tudatában kell lennünk annak, hogy nekünk az a dolgunk, hogy miközben nézhetnénk emberileg a magunk előnyét, de azt nézzük, hogy vajon a másik legalább meghallotta-e az evangéliumot. Mert a döntés csak akkor az ő lehetősége, ha föl lett neki kínálva a döntés lehetősége. Ez picit talán hosszúnak tűnhetett, de azért tartottam fontosnak elmondani, mert bizonyára hasonló gondolatok kellett, hogy annak a hátterében legyenek, hogy meg se próbálták kihagyni a zsidó közösséget. Részben ők is ennek a közösségnek a tagjaiként élték az életüket, másrészt pontosan tudták, hogy azok az emberek kell, hogy ismerjék a Tórát, mármint Mózes tanítását, kell, hogy ismerjék a profétákat, kell, hogy ismerjék a Krisztusról, a Mesiásról szóló proféciákat, és nekik meg kell hirdetni a beteljesedést. És azt olvassuk, hogy zsidókból is, görögökből is igen sokan lettek hívőkké. Igen, ám, de mi általában valami szummát, valami nagy végeredményt szeretnénk látni, és azt lenne jó olvasni itt a folytatásban, hogy és Ikónium meghódolt az evangélium előtt, és nem volt semmi probléma. Hát tessék nézni, mindjárt a következő vers egy nagy de-vel kezdődik, így hangzik, de azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. Itt van egy olyan kérdés, amit mindenképpen elő kell hozni. Több is, de mindjárt az első az, hogy ha észrevették, hogy ugyanaz a feszültség, már ki is alakult, ami a pizidiai Antiochia elhagyására kényszerítette őket, akkor itt miért nem döntöttek ugyanúgy? Amikor fölingerelték ellenük a pogányokat, akkor nem kellett volna lerázni a port, és menni. Úgy tűnik, hogy Krisztus tanítványának megvan az a lehetőség, hogy mérlegeljen. És egészen biztos vagyok, hogy a mérlegelés az nem Pál és Barnabás között zajlott, hanem Pál, Barnabás és az Úr. És míg a pizidiai Antiochiában megkapták az Úrtól az utasítást, az engedélyt, talán most mindegy, hogy fogalmazok, hogy tovább kell menni, tovább lehet menni, ebben a helyzetben az Úr azt mondja, hogy maradjatok még. És hogy itt az Úr milyen mértékben melléjük áll, az teljes egyértelműséggel olvasható, hogy odaállt az Úr azzal, bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, ez egy nagyon különös kifejezés, azzal, hogy jelek és csodák történtek. Magyarul emberek szabadultak meg, emberek gyógyultak meg. Érdekes módon Lukács nem tékozolja azzal az időt, hogy nekünk itt kíváncsiságunkat kielégítendő részletes történeteket mondjon, összesen ennyit mond, de ez fölvet egy másik kérdést. Ma nagyon sok keresztény azt kérdezi, és miért nem történnek jelek és csodák a mai időben? Álljunk csak meg egy pillanatra. Ki az, aki ezt a szolgálatot ma végzi? Ki az, aki nem hátrál meg egy ilyen kiélezett helyzetben? És ki az, aki bátran fölvállalja azt, hogy hirdeti az igét az ellenséges környezetben? Egy picit furcsák vagyunk mi. Ide nekünk, Urunk, a te erődet. Ez most nagyon csúnyán hangzott, én tudom, de ne haragudjanak, nem tudom most ebben mondani. Kísérd a munkánkat jelekkel, csodákkal. Na de Isten nem mutatványos bódét akart berendezni az ő követőinek, ahol elszórakoztatják magukat és a világot? Miért voltak ott a jelek és a csodák? Hogy teljesen egyértelmű legyen mindenki számára, zsidók és görögök előtt is, hogy azok az emberek, amit hirdetnek, az igazság. Tessék mondani, Illés proféta hányszor támasztott hallottat? Mert ha én jól emlékszem, a sareptai özvegyasszonynak a fiával fordult elő ez elő, először és utoljára az ő szolgálata során. És miért támadt föl az a fiatal ember? Még mielőtt elintéznénk egy kézmozdulattal, hogy azért, mert Illés olyan szent volt, nem. Mit mond az asszony utána? Most már tudom, hogy az Isten beszéde a te ajkadon igazság. Sőt, azt mondja, az Isten minden beszéde a te ajkadon igazság. Magyarul az asszony megtudta ebből a jelből, hogy oda kell figyelnie nem zsidó származásuként is arra az igére, amit hirdettek neki, mert ez lesz a számára az élet, mint ahogy a gyermeke életet kapott. Nem úgy van, hogy bejelentjük az igényünket a mennyei erőkre, egyébként pedig úgy gondoljuk, hogy a többit azt a magunk erejéből és a magunk szándékai szerint, meg a magunk céljai szerint, pláne a magunk dicsőségére végezzük. Egyébként szeretném megkérdezni, nem tesz ma Isten jeleket és csodákat? Mert hogy azért ezt nagyon keményen cáfolja maga az élet. Van hatalma Istennek? Igen. Nem a Szentírás helyett, hanem ma is, amikor ilyesmik történnek, az ige megerősítése céljából engedi az Isten, hogy ez megtörténjen. Hát ha én nem hinnék abba, hogy Isten tesz csodákat, akkor elég furcsa helyzetben lennék, mert még nincs egy esztendeje, hogy úgy nézett ki, hogy véget ért az életem, és én tudom, hogy azon az éjszakán nagyon sokan egész éjjel térden állva imádkoztak azért, hogy Isten mentsen meg, és az orvosok nem tudtak rá magyarázatot adni, hogy miért fordult meg az állapotom. De nem azért történt ez, hogy ezzel én dicsekedhessek, hogy lám ez valami rendkívüli pozitív diszkrimináció az Istennel, hanem azért, hogy hirdethessem az ő igéjét, hogy továbbadhassam azt az evangéliumit, amit az Úr rám bízott. És Pál apostol és Barnabás végezték ezt a szolgálatot, és az egész város kezdett áthangolódni. Az evangéliumnak nem az a jó hatása, hogyha az egész város egységes lesz. De hát mi ezt szeretnénk? Tessék csak nézni, mi történik. A város népe meghasonlott. Ahol megosztás van, ott valami baj van. Az evangéliumnak nem lehet megosztó hatása. Ezt az ostobaságot mi találtuk ki liberális kereszténységre hangolódó és hajlamos emberek? Az evangéliumnak csak megosztó hatása lehet. Hiszen némelyek életre, némelyek halálra. Pál apostol később egy nagyon furcsa kifejezést használ a korintusiaknak írt levelében. Azt mondja, hogy mi Krisztus jó illata vagyunk, némelyeknek az élet illata életre, másoknak a halál illata halára. Ha valaki nem érti ezt a kifejezést, akkor én ezt nagyon egyszerűen meg tudom világítani, bár igazából egy picit meredek lesz a kép, de bocsánatot kérek érte, ez a nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, itt néha a képek is meredekek. Tessenek csak arra gondolni, hogy megérkezik egy hímoroszlán a szavannán. A hímoroszlánnak van egy illata, lehet, hogy némelyek ezt szagnak neveznék inkább. Tessék mondani, mit jelent ez a szag a gazellának. De mit jelent egy nőstény oroszlánnak? A gazellának halál, a nőstény oroszlánnak meg utódok. Ugye ez azért elég nagy különbség. És ez pontosan így van az evangéliummal is. Aki hallja az evangéliumot, annak a reakciójából lehet tudni, hogy az élet illata életre, vagy a halál illata halálra. És azok az emberek, akik gyűlölik a Krisztus világosságát, mert a cselekedeteik gonoszak, nem fogják ünnepelni az evangélium hirdetőit. És ha az evangélium hirdetője azt várja, hogy mindenki ünnepelje, akkor egy óriási tévedésben van, nem ártana evangélium hirdetőjeként legalább az evangéliumokat elolvasni, és meglátni belőle, hogy hogy is gondolkoztak Krisztusról. Hogy is beszéltek Krisztusról. Hogyan viszonyultak Krisztushoz. Mert Krisztus azt mondta, hogy ha engem elfogadtak, titeket is el fognak fogadni. És ha engem elutasítottak, titeket is el fognak utasítani. És nyilván itt Krisztus nem ugyanazokra a személyekről beszélt, hanem az élet illata életre és a halál illata halálra gondolat van emögött is. Szóval a város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékére, és ott hirdették az evangéliumot. Itt most borzasztó fájdalmamra újra elő kell venni azt a kérdést, hogy a pogányok és a zsidók vezetői összefogtak. Az evangélium ellen. Lehetséges ilyen? Hát én azt gondolom, kedves hallgatóim, hogy akik éltek ezelőtt 60-70 évvel, azok, és ez most nagyon-nagyon fájdalmas mondat lesz, és elnézést kérek a 70-es éveik végén és a 80-as éveikben, meg 90-es éveikben járóktól a hallgatóink közül, de át kellett élni, hogy hogyan fogott össze az akkori kommunista vezetés nagyon sok egyházi vezetővel az evangélium hirdetése ellen. És lehet, hogy erre sokan azt mondják, hogy de hát szegények nem tehettek mást. Egy picit én is éltem még abban az időben, és ismerem belülről azt a kísértést, hogy milyen ez, amikor az ember tudja, hogy most hadbíróságra fogják küldeni, nekem katonaságnál volt ilyen konkrét szituációm, hogyha megvallja Krisztus nevét, és ez egészen bizonyosan így lesz, szeretném mondani, hogy egyébként ez az egészen bizonyosan így lesz, ez a sátánnak a belső sugallata, hogy menekülj, mert itt semmi esélyed nincs, itt veszteségre vagy ítélve, itt vereségre vagy ítélve, és ezt sokszor átélve, egyetlen egyszer se az következett be, amit a sátán sugalt. Azt ígérte az Úr Jézus, hogy ha megvalljátok a nevemet, én is megvallak titeket. Valaki azt kérdezheti, hogy honnan veszi ez az ember? Tetszik tudni, a kommunista blokkon belül volt egyszer egy lengyel rész is, és a lengyel evangéliumi közösség egy részének soha nem sikerült megtöretnie a kommunista vezetés által. Tetszik tudni miért? Én személyesen beszélgettem kettővel is közülük, tehát ez nem mesélték nekem valakik, hanem én személyesen beszélgettem velük, egy éjszaka tartóztatták le egy közösség öt legfőbb vezetőjét. Mind az ötöt napokon keresztül vallatták. Mind az ötnek elétették a többiek írásos vallomását, hogy mit vallottak ellenük. Ez minden hamisítvány volt. De ezt senki nem tudhatta, hiszen egymással ők közben nem beszélhettek, és amikor megtörtént ez, hogy mind az ötnek oda tették, akkor ez az öt ember azt mondta, hogy nem tudom milyen szinten kínozták meg az én testvéremet, hogyha ezt mondta vagy ezt írta le, de legalább én nem írom alá, mert az én testvérem önszántából, saját akaratából, saját józan megfontolt kijelentéseivel ilyet soha nem mondana. És képzeljék el, elengedték ezt az öt embert nagyon sok nap kínzás után, mert nem tudtak velük mit kezdeni. Ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve békén hagyták őket. Csak megtanulták, hogy nem jó kezdeni ezzel a közösséggel, ahol az emberek szeretik egymást, tisztelik egymást, becsülik egymást, és nem tételezik föl egymásról, hogy árulóivá lettek a testvéreiknek. Ahol pedig ez megtörtént, és nem is kellett feltételezni, sajnos jó párakról derült ki a 90-es évek után, a 2000-es években, hogy besúgóként üzemeltek, sőt, még annál többként is, ott ez nagyon megtöri a lelket. Fájdalmas ez a téma. De miért hozom szóba? Azért, mert az ördög akkor tud igazán nagy teret nyerni, amikor az úgynevezett hívők pogány módon kezdenek elélni, pogány módszerekhez folyamodnak, pláne ha összefognak anyagi érdekek miatt, vagy esetleg gazdasági érdekek miatt, vagy esetleg társadalmi érdekek miatt, vagy nagyon önös érdekek miatt, karrier és egyéb miatt a világgal. Azt mondta egyszer egy hajóépítő, hogy nagyon normális dolog, hogy a víz a hajón kívül van, a hajó meg a vízben. És olyan hajó nincs, amelyeknek árt a víz, ami kívül van. Vaj akkor van, amikor nem a hajó van a vízben, hanem a víz van a hajóban. Akkor a hajónak befellegzett. Nem ártalmára van a kereszténységünknek, hogy a világban kell élni. De az mindenképpen súlyos ártalom, amikor a világ él bennünk. Nem véletlen mondta az Úr Jézus, maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek. És amikor ezt mondta az Úr Jézus, akkor az igazi szőlőtőről mondott nekünk egy példázatot, és azt mondta, hogy ha én nem maradok bennetek, és ti nem maradtok én bennem, nem lehettek az én tanítványaim. Mert ahogy a szőlő nem teremhet gyümölcsöt önmagától, úgy ti sem, ha nem lesztek az én tanítványaim. Az apostolok megmaradtak Krisztusban. Maradt egy gyülekezet Ikóniumban, de amikor eljött a pillanat, tovább mentek Likaunia városaiba. Tudják miért? Hogy hirdessék a Krisztust. Honnan vették az erőt? Attól a Krisztustól, aki elhívta, kiválasztotta, kirendelte őket, és ezen az úton, még az ellenszélben is támogatta őket. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz Esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Turmezei Erzsébet. Beszélgetés az Istennel. A te ígéd, mint a hímes virág. Lelkem egyikről a másikra szállt. Magasságokba repített fel, majd a mélybe le, hogy az alázatot megismerjem vele. Királyok érzése lehet az a szép, ami megismerve téged, elvitt eléd. Majd a mélységek mélyeit feltárva, a lélek bonyolult útjait bejárva, s mint a szökőkút cseppjei visszatérve, akartad, hogy akaratod értve váljak hívővé, és lássak titkokat. Megtudjam, hogy olyan Isten vagy, ki a földön élők minden rezdülését tudod jól, s kívánod a lélek enyhülését magadba oltani. Mit mondhatnék neked, világteremtője? Kezedben csak egy porszem vagyok. Te annál inkább megdöbbent az érzés, hogy számon tartod életem, míg vagyok. A sorsom egy nyitott könyv előtted, és hányszor akartad másképp, ahogy én. Ember vagyok csak. S míg vergődök a bomló percek sikló peremén, te látod, tudod gyöngeségeimet. Tudod, olyan rövid ez az életút. Add meg nekem azt a nagy kegyelmet, ha majd el kell menni, könnyű szívvel mondjak e földi lét.

0: Egészségpercek.
1: Brit kutatók hajmeresztő vizsgálatba fogtak, arra keresték a választ, hogy azoknál az embercsoportoknál, akiket atomcsapás, például Hiroshima, Nagasaki vagy atombaleset, mint a Csernobil ért, és túlélték, az atomkatasztrófa vagy az olyan egészségkárosodást okozó tényezők, mint a passzív dohányzás, légszennyezettség és elhízás okozták-e a több halálesetet. A megdöbbentő kérdésfelvetésnél csak az eredmény volt hátborzongatóbb. A Csernobilt túlélők esetében a későbbi halálokok között körülbelül egyenlő arányba szerepeltek a sugárártalom és a nem sugár jellegű tényezők, míg Hiroshima és Nagasaki túlélői között többen haltak meg a passzív dohányzás, az elhízás vagy a levegőszennyezés miatt, mint az atomtámadás utóhatásainak következtében. Habár az eredményeken biztosan sokat fognak még vitatkozni, azt azért leszűrhetjük belőle, hogy világunk elszennyeződése rossz szokásainak és hibás életvitelünk legalább olyan biztosan visz a halálba, mint egy nukleáris töltet.

0: iránytű.
1: Kelj fel, világosodjál, mert eljött világításod ideje, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Ésaiás könyve 60. fejezet, 1. vers. Isten félreismerése burkolja sötétségbe a földet. Az ember elfelejtette, hogy milyen Isten jelleme. Félreértik és félremagyarázzák kijelentéseit. Olyan üzenetet kell hirdetnünk, amelynek a fénye megvilágosít, ereje megment. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a kegyelmet hirdető utolsó üzenet Isten szeretetteljes jellemének a bemutatása kell legyen. Senki nem lehet Isten fényhordozója a saját erőfeszítéséből. Az ember csak az állandóan felé áradó isteni szeretet által tud fényt árasztani. A szeretet aranyolaja azonban bőven ömlik mindazok szívébe, akik hitben Istennel egyesülnek, hogy jó cselekedetekkel, igaz és őszinte szolgálattal továbbítsák a fényt. Nem Istenen múlik, hogy nem áradhat ki a föld lakóira az ő kegyelmének gazdagsága. Minden léleknek az a kiváltsága, hogy élő közvetítő eszközként továbbítsa a világnak Isten kegyelmének kincseit, Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát. Krisztus semmire sem vágyakozik jobban, mint az olyan emberi eszközökre, akik által megismertetheti a világgal az ő lelkét és jellemét. A világnak pedig semmire sincs nagyobb szüksége, mint hogy lássa a megváltó szeretetét, amint emberek közvetítésével megnyilatkozik. Az egész menny olyan emberi közvetítőkre vár, akik által kiáradhat a szent olaj az emberek örömére, áldására.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve, 92. rész. Isten igazságának dicsérete. Zsoltár. Ének szombatnapra. Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó felséges, hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel, tízhúrú hangszeren és lanton, zengőhárfán. Mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak újongok. Mily nagyok alkotásaid, Uram, igen mélyek gondolataid. Az ostoba ember nem ismeri fel, az esztelen nem érti meg. Ha úgy nőnek is a bűnösök, mint a fű, és kivirul minden gonosztevő, végül mégis el kell pusztulniuk. De te, Uram, magasztos vagy örökké. Mert ellenségeid, Uram, ellenségeid elenyésznek, szétszóródnak a gonosztevők mind. De engem olyan erőssé tettél, mint mikor a bivaj öklel, és friss olajjal kentél meg engem. Szemem nyugodtan nézi azokat, akik leselkednek rám. Fülem nyugodtan hallja, hogy rám akarnak támadni a gonoszok. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus. Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öregkorban is sarjat hajtanak, dúslombúak és zöldek maradnak, és hirdetik, igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álnokság.

0: Mai szakasz, 92. Zsoltár. Kétféle embert mutat be ez a Zsoltár, a gonoszt és az igazat. De kik a gonoszok és kik az igazak? A természetes tulajdonságoktól és viselkedéstől függetlenül azok számítanak igaznak, akik bűnbánattal térnek Istenhez. Azonban azok, akik nem jönnek Istenhez, nem szakítanak saját cselekedeteikkel, és nem fogadják el az Isten által fölkínált igazságot, ők a gonoszok. A szombat szó a megpihen szóból ered, amikor Isten befejezett művét élvezhetjük. Az ige azt mondja, hogy a bűnösök minden bizonnyal el fognak kárhozni, Isten igazsága, igaz ítélete végül be fog teljesedni. Ez egyben figyelmezteti is az embert, hogy aki gonosz úton jár, térjen meg és éljen. Amikor arról szól a Zsoltáros, hogy látni fogjuk a bűnösöket bűnhődni, szétszóratni és elpusztulni, az nem azt jelenti, hogy buzgón várjuk, hogy végre láthassa megbüntetésüket. Inkább imádkozzunk értük. Dolgozzunk keményen értük, hogy megismerjék a mi Istenünk szeretetét és kedvességét. A szeretet és a hűség Isten két olyan kiemelkedő tulajdonsága, amit ez a fejezet bemutat. A felséges, mélységes gondolatai táplálnak minden élőt. Ezért azok, akik az ő kertjébe vannak átültetve, növekedni és virulni fognak, mint a zöld pálmafa, fölmagasztaltatnak. Ezt ígéri Isten. Mivel Isten igazságos, ha átadjuk szívünket, olyanok leszünk, mint a libanoni cédrus, örökké gyümölcsözni fogunk. Ha messze esünk tőle, vagy elfordulunk, térjünk vissza hozzá.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Isten az, aki felmagasztal. Talpon van reggeltől mostanáig. Rút könyve 2. fejezet 7. vers. Isten 10 bánattal és nehézséggel teli év, férje is biztonsága elvesztése után ismertette meg Rútot a 2. férjével, Boázzal. Hogy hol? A mezőn, ahol minden nap dolgozott. Boáz volt a mező tulajdonosa, és Rút többek között a munkamoráljával hívta fel magára figyelmét. Így jött ide is talpon van reggeltől mostanáig, számolt be róla az aratók felügyelője, aminek aztán házasság lett a vége. Ezért beszél annyit a Biblia a lustaság és a kemény munka, a nem tűrődömség és a kiválóság, a késés és a pontosság, a becsületesség és a tisztességtelenség, valamint a pozitív és a negatív hozzáállás közti különbségről. Valaki, aki meg tud áldani, folyamatosan figyel téged. Olvasd el ezt a 3 igeverset. Első. Akiről azt látják, hogy ügyesen dolgozik, az biztosan a királyok szolgálatába fog állni, nem marad az alacsony rangúak szolgája. Példabeszédek könyve 22. fejezet 29. vers. Második. Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik. Példabeszédek könyve 13. fejezet 4. vers. Harmadik. Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít. Példabeszédek könyve 10. fejezet 4. vers. Ha lusta vagy és sokat vársz el, de a lehető legkevesebbet igyekszel adni cserébe, azzal nem csak a vállalatot károsítod meg, amelyiknek dolgozol, hanem önmagadat is. Hogy miért? Azért, mert Isten azt ígéri, hogy akkor fog megbecsülni téged, ha a legjobbat igyekszel kihozni magadból. Igéje azt mondja, nem keletről, nem nyugatról, nem is a puszta felől jön a fölmagasztalás, hanem Isten fog ítélni. Egyiket megalázza, másikat fölmagasztalja. Zsoltárok könyve 75. fejezet 7-től a 8. versig.

Várnai Zseni, Csodák csodája. Tavasszal mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen boldogok. Újjá születnek, és a bogarak azok is mindig újra zsonganak. A madárdal is mindig ugyanaz, újjá teremti őket a tavasz. A tél nekik csak álom, semmi más. Minden tavasz csodás megújulás. A fajta él, s örökre megmarad. A föld őrzi az élet magvakat. S a nap kikelti, minden újra él. Fű, fa, virág, bogár és falevél. Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok, innám a fényt, ameddig rám ragyog. A nap felé fordítnám arcomat, s feledném minden búmat, harcomat. Élném időmet, amíg élhetem, hiszen csupán egy perc az életem. Az, ami volt, már elmúlt, már nem él. Hol volt, hol nem volt, elvitte a szél. S a holnapom, azt meg kell érni még. Csillagmécsem ki tudja, meddig ég. De most e tündöklő sugár még rám ragyog, s ölel az illatár. Bár volna rá szavam vagy hangjegyem, hogy éreztessem, ahogy érezem ez illatot, e fényt, e nagy zenét. E tavaszi varázslat ihletét, mely mindig új, és mindig ugyanaz. Csodák csodája, létezés, tavasz.

0: A napversét elmondta Tárnoki Anita.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.
2: Boldog mondások a Bibliában. Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul. Ha pedig megtartja a törvényt, ó, mely igen boldog! Példabeszédek könyve 29. fejezet 18. verse. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Példabeszédek könyve 28. fejezet 14. vers. Ő pedig felemelvén szemeit az ő tanítványaira, mondta: Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok ti, kik most éheztek, mert megelégítettek. Boldogok ti, kik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek fiáért. Lukács evangéliuma 6. fejezet 20-tól 22. versig. És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Lukács 1:45. És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, ilyen munkában talál. Lukács evangéliuma 12. fejezet 37., 38. és 43. verse.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.

A reformáció története, a Waldensek, harmadik rész. Az emberek többsége elfogadta a római hatalom zsarnokságát. Néhányan azonban nem voltak hajlandók sem a pápai, sem a főpapi tekintély előtt meghódolni. Eltökélték, hogy hűségesek maradnak Istenhez, és megőrzik hitük tisztaságát és egyszerűségét. Ennek szakadás lett a vége. Az ősi hit következetes vallói kiváltak az egyházból. Egyesek elhagyták szülőföldjüket, az Alpokat, és más országokban emelték magasra az igazság zászlaját. Mások a hegyek félreeső szorosaiban és sziklás búvóhelyein kerestek menedéket, és ott imádták Istent tovább szabadon. Az a hit, amelyet a waldens keresztények századokon át vallottak és tanítottak, éles ellentétben állt Róma tanításaival. Vallásos hitüket Isten szavára, a kereszténység igazi rendszerére alapozták. De azok az egyszerű pásztorok, akiket eldugott rejtek helyükön a világtól elzárva, nyájuk és szőlőjük között lekötött a mindennapi munkájuk, nem maguktól jöttek rá arra, hogy a hitehagyó egyház dogmáival és eretnekségeivel szemben mi az igazság. Nem új vallásuk volt. Vallásos meggyőződésüket atyáiktól örökölték, és kiálltak az apostoli egyház hitéért, azért a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. A pusztai egyház és nem a világ nagy fővárosában trónoló büszke papi kormányszervezet volt Krisztus igazi egyháza, az igazság kincseinek őrzője. Istene kincseket azért bízta népére, hogy továbbadják a világnak. Az egyik fő ok, ami az igaz egyházat a Rómától való elszakadásra késztette, az volt, hogy Róma gyűlölte a Biblia szombatját. Miként a profécia előre jelezte, a pápai hatalom földre vetette az igazságot, Isten törvényét porba taposta, és az emberi hagyományokat és szokásokat dicsőítette. A pápaság a hatáskörébe tartozó közösségeket már korábban arra kényszerítette, hogy a vasárnapot szent napként tiszteljék. A tévejgés és a babonaság még Isten igaz gyermekei közül is sok embert annyira megzavart, hogy jól lehet a szombatot megünnepelték, de vasárnap sem dolgoztak. Ezzel azonban a pápai vezetők még nem elégedtek meg. Nem csak a vasárnap megszentelését követelték, hanem a szombat elvetését is. A legkeményebb szavakkal illették azokat, akik a szombatot tiszteletben merték tartani. Csak azok tudtak háborítatlanul engedelmeskedni Isten törvényének, akik elmenekültek Róma hatalma elől. Európa népei közül a waldensek az elsők között voltak, akik a Szentírást lefordították. Évszázadokkal a reformáció előtt már volt anyanyelvükre átültetett, kézzel írt Bibliájuk. Az igazságot hamisítatlanul ismerték, és ez elég ok volt arra, hogy szerfelett gyűlöljék és üldözzék őket. A waldensek a római egyházat a Jelenések könyvében jellemzett hitehagyó Babilonnak nevezték, és életük kockáztatásával is bátran ellenálltak rontásainak. Míg egyesek a sokáig tartó üldözés nyomására felhígították vallásukat, lassanként feladva megkülönböztető elveit, mások szilárdan kitartottak az igazság mellett. A sötétség és hitehagyó századokon át éltek olyan waldensek, akik nem ismerték Róma fennhatóságát, a képek imádásától, mint bálványimádástól elzárkóztak, és megtartották az igazi szombatot. A támadások legádázabb viharaiban is megőrizték hitüket. A szavolyaiak láncsáitól megsebezve, és Róma mágiáitól megperzselve, de rendíthetetlenül védték Isten igéjét és méltóságát.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szólhatunk Isten nevében. A mai ige Jeremiás 15:19. Erre így szólt az Úr: ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz, értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Gondolatok az ígéről. Szegény Jeremiás. De miért lenne szegény? A síró próféta Isten kiválasztott és igen nagyra becsült szolgája volt. Az emberek ugyan gyűlölték, mert az igazságot szólta, a neki olyan édes ígét keserűnek találták hallgatói. Úr előtt Jeremiás mégis kedves volt. Isten megparancsolta neki, hogy maradjon meg a hűségben. Akkor ő mindvégig szólni fog rajta keresztül. Bátran, és az igazat kellett szólnia az emberekhez, Isten rostáján kellett megrostálnia azokat, akik magukat hívőknek nevezték, mert csak akkor lehetett Jeremiássé ez az ígéret: szószólóm lehetsz. Milyen nagy tisztesség! Nem kellene minden íge hirdetőnek, sőt, minden hívőnek erre törekednie. Ha Isten szól rajtunk keresztül, mekkora csoda ez! Úgy a biztos, tiszta igazságot szóljuk majd, és pedig erővel. Akkor szavunk nem tér vissza üresen, hanem áldás lesz azoknak, akik befogadják, akik pedig elutasítják, azoknak veszedelem. Sokan nyernek majd táplálékot ajkunkról, fölkeltjük az alvót, és életre támasztjuk a holtat. Kedves hallgatóm, imádkozz te is azért, hogy Istennek minden szolgája ilyen legyen. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. A megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. Ennek témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fésül Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A zárszó gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd

0: Ma, kedden, a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél, és 18-23 fokunk van. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor. Az északi szélben 20-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Szeretettel köszöntöm a tévé és a rádió hallgatóit, és mindazokat, akik eljöttek, hogy ezen a kurzuson részt vegyenek, és köszönöm a megtisztelő meghívást, hogy a Szentírás könyveiről, az Új Szövetség könyveiről elsőként a Márk evangéliumról beszélhetek. Az az igazság, hogy ugyan erre az evangéliumra mondta Ágoston egyházatya, hogy elszörnyedt, amikor kézbe vette a szöveg primitívségét látva, de ezután megbékélt vele a későbbiekben, ezt visszaemlékezéseiben mondta erről a könyvről, és egyáltalán az Új Szövetségről. Számomra a Márki evangélium valamilyen úton módon leginkább a szívemhez nőtt. Annak egyszerűsége, rövidsége ellenére, vagy talán éppen azért. Keresztény egyházak mindegyike úgy tartja számon, hogy 4 evangélium készült és maradt fenn. Ezek közül az elsőnek tekinti a Biblia kutatás Márk evangéliumát. Ez a könyv elsőként született, de Jézus halála, feltámadása után több évtizeddel. Ez nem volt véletlen. Nem volt véletlen, mert Jézus nem mondta azt, hogy tessék, fogjatok papírceruzát, pontosabban papíruszt és nátollat, és jegyezzétek fel, mert nagyon szépeket és fontosakat mondok. Azt mondta, hogy kövessetek, és viselkedjetek úgy, éljetek úgy, ahogyan én viselkedek és élek. És ezt tették az első keresztények éveken, évtizedeken át. Természetesen ezt kísérte az ige hirdetés is, amikor megmagyarázták az embereknek, hogy miért érdemes így élni, úgy, ahogyan Jézus élt, és ahogy ő tanított. Ebben az időben főként olyan körülmények között, közönség előtt, akik személyesen nem ismerték, nem hallgatták Jézust, természetes, hogy felidézték mindazokat az eseményeket, amelyeket Jézus tett, és amelynek az első apostolok tanúi voltak. De ez évtizedeken át megfelelő volt, főleg addig, amíg voltak élő szemtanúk. Idővel azonban szükségessé vált, hogy lejegyezzék, mert annyian, annyi felé követték már Jézust, annyi közösség, gyülekezet született már az évtizedek folyamán, Római Birodalom területén, és talán már azon túl is, szükségessé vált, hogy gyűjtögessék, leírják, megörökítsék, sokszorosítsák azokat az emlékeket, amelyeket a szemtanúk átadtak, áthagyományoztak.

0: Megelőzi tehát az evangéliumok megszületését egy néhány évtizedes időszak, amely az áthagyományozás időszaka volt. Ennek ellenére egy idő után ez kevésnek bizonyult, hogy lejegyeztek bizonyos dolgokat, azt kezdték gyűjtögetni, kezdték másolgatni, továbbadni más közösségeknek, gyülekezeteknek. Megszületett az igény, hogy bemutassák a krisztusi üzenet és a krisztusi eseménynek az egészét, és ezért született meg azután, ismereteink szerint a 60-as években az első evangélium. Ezzel megszületett egy új műfaj. Az új műfaj, amely azelőtt nem létezett a világban, és amelyet az addigi följegyzések tulajdonképpen még nem követtek, hiszen azok csak gyűjtemények voltak, például a Tamás evangélium fennmaradt, az Jézus mondásainak gyűjteménye. A későbbiekben születtek úgynevezett apokrif evangéliumok, amelyek ugyancsak nem igazi evangéliumok, mert az evangéliumnak a Jézus esemény, a jézusi tevékenység egészét kellett bemutatnia. Mi tartozott hozzá? Mitől vált ez önálló műfajjá? Hogy a maga nemében kerek egész bemutatása Jézus működésének. Itt persze mindjárt megjegyezhetjük azt, hogy Márk evangéliuma nem igazán teljes, hiszen nincs benne gyermekségtörténet, és az igazság az, hogy eredetileg nem szerepeltek benne a feltámadottal való találkozások leírásai. Hogy ez miért mégis egész evangélium, azt szeretném a következőkben bemutatni. Előbb azonban szükséges, hogy egy kicsit még beszéljünk arról, mi is történt az alatt a 40 esztendő alatt, amíg meg nem született ez az első evangélium. Az ember azt gondolná, hogy Márk és majd a többiek nem tettek mást, mint összegyűjtögették az emlékeket a visszaemlékezésektől, az apostoloktól, apostol tanítványoktól, és hogy valójában ők alkották meg ezeket a kis egységeket, úgynevezett perikópákat, kis történeteket, amelyeket az evangéliumokban olvashatunk, legfőképpen az első háromban, Márk és Lukács evangéliumában. Az igazság azonban az, hogy ennél sokkal kreatívabb volt ez a 40 esztendő, amikor még nem volt evangélium. Ez alatt mit kell értenünk? Nem csak felidézték az eseményeket, hanem minden egyes esemény leírásában, elbeszélésében, továbbadásában ott rejlett valamilyen üzenet és tanítás. Ez sokféle lehetett, és nagyon jól felismerhető az evangéliumok mai szövegében. Például egy gyógyítás történetnél nem a puszta tényt mondják el. Nem azt ecsetelik, hogy Jézus milyen ügyesen és váratlanul tudott segíteni az emberen. Ha vesszük például Márk evangéliumának egyik első csoda leírását, a leprás gyógyításának a leírását, akkor nagyon érdekes dolgot figyelhetünk meg. Magáról, a csodatételről a leírásnak egy harmada szól csupán, A következő kétharmad pedig arról, hogy ez milyen hatást keltett a szemtanúkban. Jézus oda megy, meggyógyítja, és utána mi történik? Megtiltja, hogy ezt mondja, elmondja másoknak, mondja, hogy mutassa be a hálaáldozatot. Az illető azonban megy és szélnek, világnak híreszteli a dolgot. Ezt úgy nevezzük, hogy hatástörténet, hatás, csoda elbeszélés, amikor már a szóbeli igehirdetés során valami többletet tettek, rejtettek el az üzenetből, az evangélium hirdetéséből ezekbe a történetekbe. Sok ilyen történetet olvashatunk, ördögűzéseknél is van, feltámadás történetnél is, gyógyítás történetnél úgynevezett hatás elbeszélés. Azután van olyan, amikor a bizalom forma kerül előtérbe. Amikor egy gyógyítás esetében valaki feladja a reményt, mint a kafarnaumi százados, és maga Jézus az, aki bátorítja, mégis megy, és azután már mindenki el is temette jóformán, elsíratta a halottat, Jézus meg bátorítja őket, és a végén feltámasztja. Ez a bizalomforma, vagy fordítva is lehetséges, hogy valaki annyira bízik, hogy Jézus nem bír ellenállni. Például a kánaáni asszony. Felesel, vitatkozik, veszekszik. És a végén Jézus feladja és meggyógyítja. És van olyan történet is, leírás is, amelyekben elrejtették a döntést. Van-e Jézusnak hatalma a bűnök megbocsátására? A csodát azért teszi Jézus, hogy ezzel bizonyítsa ezt a hatalmat. Ezek a beállítások. Az üzenetnek ez az elrejtése, ez már a szóbeli hagyomány folyamán történt. Na már most, tehette volna az evangélista, tehették volna az evangélisták azt is, hogy ezeket egyszerűen egymás mellé állítják, akkor is tele volna üzenettel, mélységes sok tanítással, ösztönzéssel a leírás. Azonban minden egyes evangélistának természetesen volt saját koncepciója, saját elképzelése, saját mondani valója. Ezeket csak felsorolnám most, és elsősorban Márkéval szeretnék a továbbiakban foglalkozni. Máté feltehetően véleményem szerint azért készítette evangéliumát, hogy a zsidó keresztényeket megnyugtassa. Ők ugyanis az évtizedek előre haladtával mit láttak? Azt látták, hogy a zsidóság többsége nem fogadja el Jézust messiásnak. És aki a zsidók közül keresztényé lett, az bizonytalan, elbizonytalanodhatott, hogy most mi döntöttünk jól, vagy a zsidóság, a választott nép többsége. És ezért van az, hogy Máténál nagyon sok az Ószövetség idézet, Máténál a hangnem, a beszédmód, nagyon sok minden elárulja azt, hogy ő egykori zsidókhoz beszél. Lukács nyit a világ felé. A családfa nem áll meg Ábrahámnál, nem kezdődik Ábrahámnál, hanem visszamegy egészen Ádámig. Jézus nem valahol, mint Márk evangéliumában, nem tudjuk, hol jelenik meg Jordán, hol van az a Jordán. Lukácsnál Jézus a Római Birodalom meghatározott helyén, pontos leírás található, Keresztelő János esetében olvashatjuk ezt, és meghatározott időben, ez ilyen és ilyen császár, ilyen és ilyen uralkodás évében jelenik meg Jézus. Tehát a világ történelem színpadán jelenik meg Lukácsnál, Jézus János evangéliumában pedig hát tulajdonképpen maga a második isteni személy jelenik meg. A himnusz mutatja azt, hogy ott már a teremtés kezdeténél indul a történet. Na de visszatérve Mákra. El kell, hogy áruljam, hogy én nagyon szeretem az összehasonlításokat tudni, ezek alapján domborodik ki az igazi mondani való, hogyha ugyanarról az evangéliumról, ugyanarról a történetről, kettőnél, háromnál, netán négynél olvasunk, és mindegyik másképpen mondja el, mert más a saját koncepciója, mást akar elérni, másról akar meggyőzni bennünket. Említettem azt, hogy Márk evangéliumában nincs gyermekségtörténet, és eredetileg nem voltak beszámolók a feltámadottal való találkozásról. Hogy lehet ez? A címben Márk megmondja azt, hogy ő a lényeget akarja elmondani. Úgy fordítjuk, hogy kezdődik Jézus Krisztus evangéliuma, de az eredetiben az arché van, ami azt is jelenti, hogy az ős eredet, a lényeg. Márk evangélista a lényeget akarja elmondani. És mi ez a lényeg? Ez a lényeg nagyon érdekes, és a többiekhez képest nagyon fontos, és azt lehet mondani, elsődleges. Mi ez az elsődleges és fontos dolog, amiről Márk az evangéliumában beszélni kíván? Ez nem más, mint az, hogy Jézus, akit megismertünk, szerettünk, Isten küldöttének ismertük, csodákat tett, megmutatta hatalmát démonok fölött, gonoszok fölött, mindenki fölött, meghalt, és fel is támadt. Ez a Jézus hogyan halhatott meg a keresztfán? A keresztényeknek ez volt az első dolog, amit teológiailag meg kellett oldaniuk. Hogy lehet, hogy Isten ilyen megváltót küldött nekünk? Mert ugye tudták, hogy Jézus Isten fia, Isten küldötte. Tudták, hogy feltámadt. De nagyon sok keresztényben, és valljuk be őszintén, hogy mindmáig, nagyon sok keresztényben ott ágál a gondolat, hogy miért így, miért nem másként, hogy ilyen kegyetlen halált, miért kellett a megváltónak szenvednie. Képzeljük el ezzel menni a világba, kérem, hogy itt van a megváltó, megváltott bennünket, hív bennünket, kövessük őt, és ott áll a csodatettek és a feltámadás között a kereszt kegyetlensége. Hát ezt mindenkinek meg kellett érteni, meg kellett magyarázni, választ kellett erre találni. És Márk, mint első evangélista, ezt az első nagy kérdést válaszolja meg evangéliumával. És hogyan válaszolta meg ő? Persze nem ő találja ezt ki, de ő az, aki egy egész műn keresztül ezt érvényesíti és bemutatja. Hiszen az első keresztények, az apostolok a pünkösd után ezt már elkezdték megérteni, sejteni, de ezt igazából bemutatni és elmondani teljes összefüggésében csak azután Márknak sikerült, és ami meg is maradt számunkra. És mi volt a válasz, és mi volt a megoldás? A válasz az Ószövetség alapján történik, nevezetesen, hogy Jézus a szenvedő szolga volt, ő volt az, akiről Izajás beszélt, ő volt az, akiről Isten azt jövendölte, hogy eltörli az emberek bűneit, ő volt az, aki szenvedése által másokat megment és megvált, a mi vétkeinkért szúrták át, a mi bűneinkért törték össze, a mi békességünkért érte fenyítés, az ő sebe által gyógyultunk meg. Ez volt a kulcs mondat az Ószövetségből, amelynek alapján az első keresztények rádöbbentek arra, hogy igen, valóban, ez volt a fontos, és ez volt a természetes, hogy valaki ilyen áldozat árán szabadítsa meg az emberiséget a bűnöktől, és nyissa meg a szabadulásnak, a megváltásnak az útját. Hogyan jelentkezik ez Márk evangéliumában? Nagyon érdekes megfigyelnünk, hogy a szenvedő szolgáról szóló első ének az Ószövetségből, Izajás 42.1, az evangélium kulcs pillanataiban megjelenik, illetőleg elhangzik. Először elhangzik, amikor Jézus megkeresztelkedik, elhangzik, te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ha az ember elemzi ezt a mondatot, akkor ez azonos Izajás említett szövegének első sorával. Az én szolgám megfelel a fiamnak, akiben kedvem telik, szó szerint egyezik. Tehát ott hangzik el nyilvánosan az evangélista, legalábbis így állítja elénk a leírás szerint, hogy ezt nem mondja ugyan, de Jézus hallja, és mi mindannyian tudjuk, hogy ez ott Jézus keresztsége alkalmával nyilvánvalóvá vált, legalábbis Jézus számára. A következő lépés az evangéliumnak, mint egy a közepe táján, a színeváltozásnak nevezzük, mi nem tudom, hogy más keresztény közösségeknél, hogy nevezik ezt. Tehát a Tábor hegyen ugyancsak Jézus megmutatkozik isteni dicsőségében, és elhangzik ugyanez a mondat. És amikor Jézus meghal a kereszten, akkor nem isteni szózat mondja, hanem minő döbbenet, pogány százados mondja. Ez valóban Isten fia volt. Ez a három kulcs történet, amellyel Márk egybefüggő egészé teszi az egész evangéliumot. Na most ezen belül persze minden ezt szolgálja Márk evangéliumában, és ez az a bizonyos koncepció, kérem szépen. Minden egyes kis történetben benne van az az üzenet, amelyet belerejtettek már a szóbeli hagyomány idején, de ezen túl az események összefűzésével és sorrendjével és a cselekmény előre haladtával mind ezt szolgálja. Mik ezek? Például az, hogy Jézus csodákat tesz, és ahelyett, hogy a többség ünnepelné és messiásnak elfogadná, fokozatosan már az első csodák kapcsán ellene fordulnak. Ellene fordulnak a farizeusok és az írástudók, ellene fordulnak természetesen a gonosz lelkek, ami azt jelenti, hogy Jézus elindul a szenvedése felé, mert hisz, ellenállásba ütközik. És utána, ahogy haladunk előre, ez a feszültség növekszik. Már a második fejezetben azt írja Márk, hogy a farizeusok tanácsot tartanak, hogy hogyan veszítsék el Jézust, hogyan öljék meg. Már az evangélium elején. A sátán állandóan ott ólálkodik és küzd, és fordul szembe Jézussal. Persze Jézust semmi meg nem állítja, sem az ellenfelek, emberi ellenfelek, sem a sátán. Minden lapot vesz, és mindig megy, és halad. De hogy előre haladunk, egyszer csak elhangzik már a szenvedés jövendőlés, az első, majd a színeváltozás után a második, majd a harmadik. Egyre nyilvánvalóbbá válik Jézus számára, de így a tanítványok számára is, hogy Jézusnak majd szenvednie kell. És ahogy Jézus elérkezik Jeruzsálembe, ott azután tetőzik a szembefordulás, végül is elfogják, elítélik és megölik. Ezzel az az érdekes, hogy Márk sem, mint a többiek sem mondják, fogalmazzák meg tételesen a tanításukat, nevezetesen, hogy Jézus Krisztus az Isten által előre megígért szenvedő szolga, aki megváltja a világot. Ez nincs benne Márk evangéliumában, de az egész evangélium ennek a tanításnak a szolgálatában áll, és ezt mutatja be. Ez a lényeg. Ez az a lényeg, amiről azt mondtuk az elején, hogy már a címben jelzi Márk, hogy ő a lényeget akarja elmondani. Ezért nem, ehhez nem tartozik még oda a gyermekség történet, a csodálatos születés körülményei leírása. És tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy még a feltámadás elbeszélése sem, leírása, talán az sem tart. Az nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy Jézus feltámad. Erről nem kellett művet írni. Arról viszont kellett művet írni, hogy a feltámadott Jézus, aki Istentől érkezett, és csodatevő volt, és mindenkin segített, és senki meg nem állíthatta, annak miért kellett kegyetlen halállal szenvednie. Erről írta szerintem Márk az evangéliumát, és ez benne a csodálatos, hogy ezzel tulajdonképpen a keresztényeknek az indulása folyamán a megtalált megoldást egy egész műben szépen bemutatja, felhasználva az emlékeket, megőrizve az eddigi gazdagságot az egyes történetekben, és ezen túlmenően pedig koncentráltan erre a problémára összegezve a tanítását. Most ezen túl még nagyon sok minden csodálatos jó dolgot lehet még Márk evangéliumáról elbeszélnünk, amelyeket azt kell, hogy mondjuk, csak ő őriz meg, vagy csak ő mond el, vagy csak ő mond el így, és ő hangsúlyoz így. Szeretnék néhány ilyen gondolatot felvillantani még a továbbiakban. Nagyon fontosnak tartom a Getsemáné jelenetet. Márk evangéliumának azt lehet mondani az egyik legplasztikusabb leírását, olvashatjuk itt ebben az evangéliumban, amellyel ezt az alapgondolatot, koncepciót csodálatosan tovább mélyít és kidomborítja. Márk evangéliumában hogyan olvashatjuk a Getsemáné jelenet leírását? kimennek az olajfák hegyére, Jézus kiválasztja három legközelebb álló tanítványát, többieket, bocsánat, lefekteti. Ezzel a hárommal félrevonul, megkéri őket, hogy imádkozzanak, virasszanak vele, és utána ő egy kissé odébb menve elkezd imádkozni, kéri az atyát, hogyha lehetséges, ne kelljen szenvednie, de feltételesen elfogadja, hogyha ez az atya akarata, akkor legyen az. És utána, mint tudjuk Márk evangéliumában, Jézus visszamegy a tanítványokhoz, azok alszanak, szemrehányást tesz nekik, újból kéri őket, hogy virasszanak, imádkozzanak, és folytatja az imát. Majd ha másodszor is visszamegy, megint alszanak, megint szemrehányás, megint visszamegy, és imádkozik. És harmadszor visszamegy, alszanak. Nos, ha ezt a leírást nézzük és számba vesszük, hogy valójában mit tudunk itt meg, mit mond Jézus erről a pillanatról, vagy erről a fájdalmas óráról, éjszakáról, az a következő. Jézus nagyon nagy aggodalommal nézett a szenvedés elé, amely nyilvánvaló volt már. Kérte az atyát, hogy ne kelljen szenvednie, elfogadva persze az atya akaratát, és az atya nem válaszolt. Ugyanakkor azt a három tanítványt, akiben legjobban bízott, aki legközelebb állt, akik ott voltak vele minden gyógyításnál, meg a táborhegyen, a színeváltozáskor, azt a hármat kéri, gyertek, imádkozzatok velem, velem. És azok mit csinálnak? Alszanak. És háromszor is visszamegy. És háromszor is alva találja őket. Fogalmazzuk meg, hogy mit látunk itt. Azt, hogy Jézus kér valamit az atyától, és az atya hallgat, kéri a tanítványokat, akiben leginkább bízik, hogy legyenek együttérzők, segítsenek neki, legyenek vele, és azok abszolút érdektelenül elalszanak. Magyarán Jézus ebben a pillanatban, és hát valljuk be őszintén a szenvedés történet folytatásánál is, mit él át? Azt, hogy az Isten nem válaszol, a tanítványok pedig abszolút érdektelenek. És később majd fokozódik, vagy kiegészül ez azzal, hogy a tanítványok megtagadják, elmenekülnek, egy kivételével, ugye, kereszt alatt csak egyet látunk. És a kereszten Jézus mivel fejezi be? Azzal, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Jézus ezt átélte. Különben nem mondaná, majd tudjuk azt, hogy Zsoltárban szerepel, Zsoltárt imádkozik, fohászkodik, de nem véletlen, hogy a Zsoltárnak ez a mondata szerepel Márk leírásánál, mert Jézus ezt átélte, hogy mindenki elhagyta, senki nem volt együttérző, és az Isten, az Atya nem válaszol. Ezt a mélységet, a szenvedésnek, az áldozatának ezt a mélységét mutatja be Márk evangélista. Mi a koncepció? Az, hogy szenvedése által váltott meg bennünket. A szenvedés, az elhagyatottság mélységét mutatja be Márk ebben a jelenetben. És ha már itt vagyunk, tekintsünk át a többi evangéliumra, hogy ott mi történik. Érdekes, Máténál tulajdonképpen megmarad ez a beállítás, annyiban, hogy többet idézi Jézus imáját, de gyakorlatilag lényegében nem változtat. Egyébként a három első evangéliumnál ezek megfigyelhetők, hogy van, amikor egy az egyben szinte teljesen azonos, megőrzi az eredeti koncepciót, de van olyan, amikor a beállítás módosul. Ezt látjuk Lukácsnál sokkal gyakrabban, és a jelen esetben is, Getszemáni kert történeténél. Mert nézzük meg, hogy Lukácsnál mi történik. Lukácsnál is kimennek, és ahogy odaérnek, Jézus itt is mondja azt, hogy virasszatok és imádkozzatok, de nem választ ki hármat, és nem visz magával senkit, és messzire, egy kőhajításnyira megy el. Tehát minimum annyi, mint ez a terem, egy kőhajítás, ahol ugye, ha valaki imádkozik az éjszakában, a sötétben, nem lehet hallani, nem lehet látni. Jézus tehát nem kér segítséget a tanítványoktól. Szó sincs arról, hogy azokat többször is fölébresztene, és hívná, és szemrehányást tenne neki. Tehát Jézus nem kér segítséget, és az ima. Az ima gyakorlatilag ugyanaz, kéri az atyát, hogy ne kelljen szenvednie, de elfogadja az atya akaratát, és aztán mi történik? Jön egy angyal, és megerősíti. Mi más ez, mint az Isten válasza? A válasz nem az, hogy nem kell szenvedned, jó, van, elég, most már, jöhetsz a mennybe. Nem. Nem az a válasz, hogy nem kell szenvedned. Erőt kapsz hozzá. Ez a lukácsi koncepció, az erősebb Jézus, aki nem kér segítséget emberektől, és aki ugyan gyönge a szenvedés elvállalását illetően, de Istentől erőt kap. És itt tulajdonképpen rá csodálkozhatunk arra is, hogy hogyan tanítottak az egyes evangélisták, és hogyan tudták a saját tanításukkal kortárs keresztényeiknek megadni az irányítást, az eligazítást. Ugye Mártnál azt láttuk, hogy szükség volt Jézus áldozatának a megértésére, megindoklására, bemutatni azt, hogy mit vállalt értünk keresztényekért, a világért Isten fia Jézus. És Lukácsnál az erős Jézus, az üldözések idején. Az üldözések idején, amikor éppen az ő evangéliumában olvassuk, hogy éjjel-nappal hozzá kiáltanak, akkor az erős Jézus áll előttük, állítja előttük, eléjük, aki nem számít emberi segítségre. Ne gondoljátok, hogy majd a császár vagy bármely hatalom megvédelmeztiteket, vagy az emberek, a környező pogányvilág. Másrészt pedig majd Isten ad elegendő erőt, hogy elviseljétek szenvedést, az üldözést. Tehát az üldözött egyház előképe példaképe a lukácsi szenvedő, agonizáló Jézus, aki vérrel verejtékezve, de helytáll. Ez az első század utolsó évtizedeinek sorsa a keresztények életében, vérrel verejti, vérüket ontva helytállni, megmaradni az igaz hitnél. És ha már itt vagyunk, akkor ne feledkezzünk meg Jánosról sem. A János evangéliumában mi történik a Getsemáné kertben? Ki mennek énekelve, ahogy odaérnek, jönnek a pribékek. Nincs vérizzadás, nincs könyörgés, nincs kérés, hogy ne kelljen szenvednie. Sőt, mi van? Ahogy odaérnek, Jézus megy elébük. Mennyire más ez a kép, mint Márknál, meg a többieknél, még Lukácsnál is. Jézus megy elébük. Mit akartok? Kit kerestek? Názaret. Itt vagyok, én vagyok, hanyattesnek. Most tessék ezeket a képeket egymás mellé állítani, amit az evangélisták elénk rajzolnak. Hanyattesnek. Hát mindannyian olvassuk ezt a történetet. És akkor Jézus mondja, hogy hát akkor most mondjátok, miért jöttetek? És azok hebegve, ezt már csak én mondom, hogy kit kerestek, a názáreti Jézus. Na jó, van, itt vagyok, de a tanítványaimat ne bántsátok. Tehát Jézus, ő ment elébük, intézkedik, hogy ne essen bántódás a tanítványoknak. És aztán természetes, hogy hagyja magát, és elviszik. Egyébként Lukács evangéliumában, a János evangéliumában ennek már van előzménye, hisz az utolsó vacsoránál mit is mond? Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától. De hát ezért jöttem, mondja. És azt, hogy amikor felmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok. János evangéliumában a kereszt felmagasztalás. Jézus felmagasztalás. Ezért jött. És a keresztem mit mond? Mit mond János evangéliumában? Talán azt, amit Márténál, hogy miért hagytál el engem? Ne. Szomjazom, hogy beteljesedtség. Tehát ő olyan dolgokat mond, amivel beteljesíti az írásokat. És a végén micsoda? Beteljesedett. Most teljesítettem a küldetésemet. Ez az utolsó szava Jánosnál. Ez tehát azt jelenti, hogy János evangélista már a második isteni személyt állítja elénk a szenvedés történet leírásában is. És mi akkor a helyzet? Hát kedves testvérek, ha ugyanarról a dologról, vagy ugyanarról a Jézusról ennyire másként írnak, beszélnek, akkor mi van? Akkor melyik a helyes? Mindegyik. Mindegyik. És így lesz teljesebb a kép. Még így se teljes, mert emberi szavakban el nem lehet mondani. De így lesz teljes. Hogy Jézus teljesen egyedül és kiszolgáltatva vállalta a kereszt halált. Hogy Jézus hősiesen vállalta, és Isten erőt adott neki. És hogy Jézus számára a kereszt megdicsülés. Ez mindegyik tökéletesen igaz. Ezért tehát hálát adhatunk a gondviselő Istennek, hogy nem egy evangélium született. Hogy ennyiféleképpen állítják elénk Jézus alakját. Mert így sokkal, mondom, nem teljes a kép így sem, mert nem lehet, de sokkal többet tudunk, hogyha 3-4 oldalról, szemszögből beállítva van előttünk Jézus. De ezt másról is elmondhatjuk az evangéliumok alapján. Mit akart Jézus? Gyakorlatban, vagy tettei által mit valósított meg? Márti azt mondja, hogy eljött a messiás, a zsidóknak megígért messiás, és Isten új országát megalapítja, megvalósítja. Lukács mit mond? Lukács azt mondja, hogy az egész világ számára itt a szabadulás. Nem is messiásnak nevezi következetesen, hanem szótérnek. Azt a szót használja, amit a pogány világ használt, mert azért ott élt az emberek között, a népek körében az, hogy kell jönnie szótérnek. Hát például a egyiptomi görög vezetők közül vannak szótérok, akik ugye magukat megváltónak hirdetik. Tehát Lukács mit akart? Az egész világnak átadni az örömhírt, a megváltást. Mindenki hivatott, és mindenki részesülhet a megváltásban. És János hát letérdel és csodálattal adózik a földre szállt isteni személy előtt. Hát az első fejezet, az első része az ige himnusz, hát mi más, mint adoráció, magasztalás. És Jézus az egész evangéliumban, nem csak a Getsemáni kertben, hanem az egész evangélium során abszolút fennkölt. Ott nincs ördög. Márknál minden sarkon ördög jön, és Jézus húzakodik velük, és a végén persze legyőzi őket. Jánosnál egy fia ördög sincs. Nincs. A nyomába se érnek. Hogyan vitatkozik a zsidókkal? Márknál megbeszélik a dolgokat, pro és kontra érvel. János lesöpri az ellenfeleket Jézus. És Márknál mi az, amit Jézus megvalósított? Ez egy nagyon-nagyon érdekes felfedezés talán az evangéliummal kapcsolatban. Nevezetesen a Jézus megkísértésénél. Nem mondja el, hogy mi volt a kísértés, nem mond el részleteket, hanem mit mond, váratlan dolgokat, jönnek az angyalok, szolgálnak neki, és a vadállatok között él. És az akkori zsidó ember számára ez nem jelentett mást, mint azt, hogy visszatért a paradicsomi állapot. Visszatért a paradicsomi állapot, mert hisz a paradicsomban a vadállatok jó barátságban voltak az ember, nem bántották, azt is az apokrifokban olvashatjuk, hogy miért nem bántották, mert Isten képe, bűn által romlott az Isten képünk, és ezért támadtak rá, ezt szépen leírták, nem a Szentírásban. És a másik, hogy az angyalok felszolgálnak neki valójában, diakoneo, azaz hozzák az Isten eledelét, az égi ételt a paradicsomba, ezt is leírták az apokrifok a zsidó hagyományban, ez élt. aki ezeket ismerte, az értette a Márknak ezt a csodálatos kis leírását. Sokat-sokat lehetne még mondani, beszélni Márk evangéliumáról és az evangéliumokról, de úgy gondolom, hogy ez is érdekes, és arra érdemes, hogy megszívleljük, és ezeket a tanításokat életre váltsuk. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és eszerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Máté evangéliuma 5. fejezet 9. vers. Krisztus a békesség fejedelme. Küldetése a bűn által elveszített béke helyreállítása a mennyben és a földön. Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Róma 5.1. Aki elhatározza magában, hogy bűneit elhagyja, és szívét megnyitja Krisztus szeretete előtt, az részesévé lesz a mennyei békességnek. Az igazi békesség alapja Krisztus. Jézusnak a szívben munkálkodó kegyelme megszüntet minden ellenségeskedést, és lecsendesíti a civódást. Megtölti a lelket szeretettel. Aki Istennel és embertársaival békességben él, nem lehet szerencsétlen, boldogtalan. Irigység nem lakhat szívében, gonosz szokások és gyűlölet sem találnak helyet. Aki Istennel összhangban él, részese a mennyei békességnek, és áldásos befolyását másokra is kiárasztja. A békesség lelke harmadként üdíti fel azt a szívet, amely a világi hajszában megfáradt, és azt megelégelte. Krisztus a béke üzenetével küldte szét követőit a világba. A békességre igyekvő ember nyugodt és szentséges életmódjának csendes és észrevétlen befolyása által Krisztus szeretetét nyilatkoztatja ki. Beszéde és példaadása által embertársait rábírja a bűn elhagyására, és arra, hogy szívüket teljesen Istennek ajánlják fel. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. A békesség lelke tesz bizonyságot a mennyel való összeköttetésükről. Jézus édes lehelete veszi őket körül. Jóságos lényük, jellemük szeretetre méltósága bizonyítja a világnak, hogy Isten gyermekei. Az emberek pedig felismerik, hogy ők Jézussal voltak. Mindaz, aki szeret, az Istentől született. 1 János 4.7. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé, hanem akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Róma 8.9-14.

0: Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből hallottak részletet.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Piknik, zenés istentisztelet, ökumenikus ifjúsági találkozó. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága márciusi ülésén folytatta az év elején megkezdett előkészítő munkát a Piknik keresztény ifjúsági találkozó megszervezésére. A testületben a pünkösdi, református, evangélikus, baptista és metodista ifjúsági missziók képviselői működnek együtt azért, hogy a fiatalok számára a hitben erősítő és közösségépítő alkalom valósuljon meg. A rendezvény holnap május 20-án lesz. A programok 17 órától az Ökumenikus Tanács Központjának udvarán kezdődnek. A közös dicsőítésben református és metodista szolgálócsoportok mellett a Pünkösdi Egyház országos ifjúsági missziójának dicsőítő csapata is részt vesz. Az ígei üzeneteket Földesi Tamás, a Pünkösdi Egyház elnöke adja át a résztvevőknek. Az alkalom vezér ígéje: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. verse. A szervezők szeretettel hívják és várják a fiatalokat erre az ökumenikus találkozóra, ahol a dicsőítés, az ige és a személyes találkozások kerülnek a középpontba. Missziói lendület. Megszülettek a 2026-os missziói pályázat eredményei. Jelentős érdeklődés mellett zárult az Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziói Bizottságának missziói pályázat 2026 című felhívása. Az idei évben több mint 80 gyülekezet nyújtott be pályázatot, amelyek összesített támogatási igénye megközelítette a 70 millió forintot. A benyújtott tervek sokszínűsége és szakmai színvonala jól mutatja, hogy az evangélikus közösségekben élő és aktív missziói gondolkodás van jelen országszerte. A bizottság a pályázatok elbírálása során különösen azokat a kezdeményezéseket kereste, amelyek kreatív módon, újító szemlélettel és hosszabb távon is hasznosítható missziói elképzelésekkel kívánják megszólítani a gyülekezeteket, az egyházi intézményeket, az alapítványokat, az egyesületeket és a társadalom különböző csoportjait. A bizottság végül 37 egyházközségi projektet minősített mintaprojektnek. Ezek a kezdeményezések összesen 20 millió 750 ezer forint támogatásban részesültek. Új vezetőket választ a Református Egyház. Bő fél év múlva, 2026. december 31-én jár le a mintegy 1300 egyházközséget magába foglaló Református Egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása, ezért az idén ősszel tisztújító választást tartanak. Az egyházmegyék 4 dunamelléki, dunántúli, tiszáninneni és tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és az egyházkerületi főgondnokok állnak. E tisztségekre választanak tisztségviselőket. Egy adott vezetői pozíció legfőjebb 3 cikluson keresztül tölthető be. A tisztújítás májusban az egyházmegyei és egyházkerületi választási bizottságok megalakulásával kezdődik. Szeptemberben az egyházmegyei jelölő közgyűlések nevesítik a tisztségekre alkalmasnak tartott személyeket. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél, és 18-24

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A szeretet lelkisége. A szeretet nem egy személy kizárólagos szeretete, hanem olyan lelki állapot, amelyben készek vagyunk mindent szeretni. Az az állapot, amelyben egyedül ismerhetjük föl lelkünk isteni eredetét. Lev Tolstoj.

0: Micsoda kirándulás!
1: Mert az együgyűeket saját ellenkezésük öli meg, és az ostobákat elbizakodottságuk pusztítja el. De aki rám hallgat, biztonságban lesz, és nyugodtan, mert nem rettenti baj. Példabeszédek könyve, első fejezet, 32. 33. vers.

A társadalomtudomány tanárod olyan nadrágot visel, mintha egy ódon szekrény penészes dobozában találta volna, pedig még csak most végezte el az egyetemet. El is nevezték zsemlének. Az íróasztalán lévő cserépben egy csia cserje áll, melynek a magvaival minden nap megszórja a szendvicsét. Az asztalán ezen kívül mindenütt különféle kristályok vannak elhelyezve, melyek szerinte megóvják őt a betegségtől. Megjegyzett, hogy kedves kis kristályok, mire ő kiigazít, hogy nem kedvesek, hanem erővel teltek. Amikor a boszorkány üldözésről tanultatok, zsemle felajánlotta, hogy szívesen olvas a tenyeretekben, sőt, még egy fehér mágiában jártas javas asszonyt is meghívott az órára. Csodálatos hölgy, lelkendezett. A természet erejét felhasználva tesz jót. Talán, mondod magadban, majd felhasználja a veszett kutyák, a denevérfogak és a gyilkos cápák erejét. Tőle kellene példát vennünk. Később megtudott, hogy zsemlét elütötte egy teherautó, amikor épp a légszennyezés ellen tüntetett.

Mi lesz azoknak az embereknek a sorsa, akik nem akarnak bölcsességet szerezni? A példabeszédek könyvében található igeszakasz olyan emberekről szól, akik közösségek,

közé biztosan nem szeretnél tartozni. Nem akarsz együgyű, vagyis lassú gondolkodású, figyelmetlen ember lenni. Nem akarsz csúfolódó lenni, akinek éles a nyelve, és túlságosan büszke ahhoz, hogy elfogadja mások tanácsát. Minden bizonnyal nem szeretnél balga, azaz megátalkodott és túlságosan konok lenni ahhoz, hogy elfogad, ha kijavítanak. Kétségtelen, hogy nem szeretnéd ugyanazokat a hibákat elkövetni, mint az a kutya, amely példabeszédek könyvének 26. fejezetének 11. verse szerint megeszi a saját okádását.

0: Az együgyű, csúfolódó és balga emberekben van azonban néhány közös vonás. Tetszik nekik, ahogy élnek. Mintha Isten nem is létezne a számukra. Mivel elutasítják a bölcsességet, a vesztükbe rohannak. Egyáltalán nem bölcsek. Ezen a földön nem fogsz megtéríteni minden embert, aki elutasítja Istent. Viszont az már a te feladatod, hogy ne engedd magad becsapni. Amikor idegen istenek felé akarják fordítani a tekintetedet, vagy amikor ők mondják meg, hogy mi a jó vagy mi a rossz neked. Meg kell értened, hogy mit mondanak. De azt is meg kell értened, hogy tévednek. Végeredményben legyél éber.
1: Közreműködött Balázs László.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 16. rész. Közös feladat a közös áldások érdekében. Efézusiakhoz írt levél, 6. fejezet, 18. és 19. vers. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által. Ebben legyetek éberek minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért. Értem is, hogy adassék nékem szó, ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát. Gyülekezetünkben kedves gyakorlat, hogy a vasárnap reggeli imaórán az igehirdetőket is imáinkba foglaljuk. Isten áldását kérjük a szolgálataikra. Erre igen nagy szükségük van az igehirdetőknek. Ha hitből hitbe mehet a hirdetett ige, nagyobb az esélye annak, hogy el is végzi a Szentlélek a mag jó munkáját az igehallgatók szívében. De a nagy kérdés az, vajon ezzel megtettünk-e mindent az eredményes igehirdetés érdekében? Vannak még egyéb feltételek is, úgy az igehirdetők, mint az igehallgatók részére, amire szeretnék ebben a szolgálatomban rámutatni. Először az igehirdetők feladatáról szeretnék szólani. Fontos, hogy az igehirdetők, beleértve az imaóra vezetőket is, készüljenek fel jól szolgálatukra. A felkészüléshez idő, csend és igeismeret szükséges. A jó étel elkészítéséhez is idő és jó alapanyag szükséges. Azután órákig tartó fáradozás. De a jó háziasszony nem sajnálja ezt házanépe érdekében. A fő célja az, hogy az étel ízletes és tápláló legyen. Így kellene ennek lenni az igehirdető szolgálatánál is. Készületlenül a gyülekezet elé állani nagy felelőtlenség és bűnös dolog. Sajnos vannak elbizakodott emberek, akik azzal hivalkodnak, hogy ők mindig készen állanak az ige szolgálatra. Nékik előre készülni nem szükséges. Azonban ót és újat előhozni az ige gazdag tárházából nem tudnak. Leginkább csak önmaguk körül forognak, és megszokott avas szólamokkal fárasztják, terhelik a hallgatókat. Fontos feltétel az is, hogy az igehirdetők tiszta edényei legyenek az Úrnak. A Szentlélek csak így töltheti be őket. Mint ahogy tiszta tányérból jobb étvágyjal fogyasztjuk az ételt, mint egy mosatlan tányérból, éppen így vagyunk az igehirdetőjével is. Akinek nincs életfedezete arra nézve, amit mond, abból nem is sokat épülnek a hallgatók. Inkább a régi jelszót alkalmazzák az ilyenre. Vizet prédikál és bort iszik. Már régen hallottam egy nem egészen hivatásának élő lelkészről, hogy amikor a presbitérium is kezdte figyelmeztetni helytelen eljárásai miatt, a maga védelmére ezt válaszolta. Atyám fiai, ne a külsejét nézzék annak az edénynek, amiből az üdítővizet isszák, hanem magát a vizet. Azután, hogy bölcsnek vélt érvelését még inkább megerősítse, elmondta, hogy ő is ivott már nagy élvezettel olyan patakból, amelyben egy kilométerrel fentebb egy állati hulla volt bomlásnak indulva. Természetesen, ha ő is tudta volna, nyilván nem ivott volna a patakból. Nagyon fontos, hogy az eszköz, aki által szól az Úr, kívül-belül tiszta legyen. Még az is fontos feltétel az igehirdetők számára, hogy hitből, meggyőződéssel és bátran prédikáljanak. Pál apostol írja a korintusiaknak, mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harcra. 1 Korintus 14:8. Tehát, ha az igehirdető maga sem hiszi, amit prédikál, hogyan várhatja hallgatóitól, hogy higgyenek? Sajnos mindig voltak és vannak is ilyen igehirdetők, de az ilyeneket nem az Úr állítja a gyülekezet elé, hanem az emberi hiúság. Akkor jó az igehirdetés, ha nem csak hallják az igehirdetőt szent dolgokról szólani, hanem látják is annak megszentelt életét. És most lássuk, mi az igehallgatók feladata. Először is az, hogy nyitott füllel és nyitott szívvel figyelmezzenek az igére. Vegyék úgy, hogy az nem más, mint üzenet átadás. Még egy tekintélyes földi embernek az üzenetét is milyen figyelmesen hallgatjuk. Mennyivel inkább ezt kell tenni az Úr üzenetével szemben.
Sokan azért felejtik el oly hamar az igét, mert nem figyelnek rá kellő komolysággal. Egy sikanós viccet vagy egy mesét jobban észben tartanak, mint az Úr üzenetét. Ezért nem is csoda, ha az élet forrása mellől üres korsóval mennek haza. Egy másik komoly feladata az igehallgatónak, hogy engedelmeskedjen a hallott igének. Tehát ne csak hallgatója legyen. De ugyebár, aki még figyelni sem képes kellő komolysággal, mi módon tudna annak engedelmeskedni? Nem szabad elfelejtenünk, hogy az engedetlenséget is ítélet alá vonja az Úr. Azt fogja majd mondani, tudtad gonosz és rest szolga. Érdemes önmagunktól időben megkérdezni, vajon milyen az én engedelmességem a hallott igékkel kapcsolatban. Aztán nagyon fontos feltétel az is, hogy megüresített szívvel hallgassuk az igét. Ne vigyük be a legszentebb helyre a hétköznapi élet ezerféle gondjait és bajait. Hagyjuk azokat az ajtón kívül. Emlékszem egy olyan gyülekezetre, ahol a testvérek hétköznap este az imaház ajtajába lerakták szerszámaikat, és ők bent hallgatták az áldott igét. Még vacsorázni sem mentek haza az Isten tisztelet előtt, nehogy jól lakottan odahaza maradjanak. A lélek táplálását fontosabbnak tartották. Kedves hallgatóim, ha tele van a szívünk az élet gondjaival és sok-sok hiába valóságával, nem marad hely az ige számára. Igen esetekben a legáldottabb igehirdetés is olyan, mint az útfélre hullott mag. Nem lesz belőle gyümölcs. Jó lenne mindig, már az Isten tiszteletre jövetel előtt azért imádkozni, hogy az Úr készítse el szívünket igéjének befogadására. No, ha ilyen megüresített szívvel hallgatjuk az igét, meg is fogjuk teremni a lélek gyümölcsét. Amen.

Az emberi harag elvetése. Jakab levele, első fejezet, 19-től a 21. versig. Tudjátok, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem munkálja Isten igazságát. Azért vessetek el minden undokságot és a gonoszság sokaságát, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely megtarthatja lelketeket. Ebben a néhány igeversben három dologra hívja fel figyelmünket az apostol: a gyors hallásra, a késedelmes szólásra és a késedelmes haragra. Ha csak ennek a hármas felhívásnak eleget tudnánk tenni, sokkal több lenne a békességünk, és kevesebb a háborúságunk, kevesebb az álmatlanul átvirasztott éjszakánk az egymással való viszálykodás miatt. Lássuk először az első felhívást. Legyen minden ember gyors a hallásra. Minek a meghallására? Isten szavának, az igének meghallására. Sajnos e tekintetben sok a nagyot halló ember. Igaz az Úr megállapítása az igét resten halló emberek felől. Látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek. Máté 13:13. Az ige gyors meghallásának feltételei a jó fül, a belső csendesség és az Úrra való figyelés. Gyors hallása volt Sámuelnek. Meghallotta az Úr szavát, mint kisgyermek, és Éli főpap kioktatása után így válaszolt az Úrnak: szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. 1 Sámuel 3:10. Jó füle volt Dávidnak is meghallani az Úr szavát, mert azt a kijelentést teszi a 62. Zsoltár 12. versében: egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. Nem sok ilyen jó hallású igehallgató van mostanság. Inkább az ellenkezője áll. Kétszer, sőt háromszor is szól az Úr, míg végre meghallja az ember. Illés is meghallotta Hóreb barlangjában a halk és szelíd hangot. És voltak még az említetteken kívül sokan, akik azonnal meghallották az Úr szavát. Vajon a te füled milyen az Úr szavának meghallására, kedves hallgatóm? Akik Isten igéjének meghallására gyorsak, azok nehezen hallják meg a hiába való beszédeket, sőt, még a sértegető beszédeket sem. Például Kornya testvér, a nagy úttörő paraszt apostol jól hallotta az Úr szavát, de nem hallotta az éjjel síró gyermeket. Egy alkalommal olyan helyen volt szálláson, ahol néhány hónapos kisgyermek is volt. Mivel a vendéglátók nem rendelkeztek vendégszobával, Kornya testvér a családdal egy szobában aludt. Azonban a kisgyermeknek valami baja lehetett, mert egész éjjel sírt és nyöszörgött. Hiába próbálták etetni, itatni, minden módon elhallgattatni, csak sírt és sírt a gyermek. Ez nagyon bántotta a szülőket, mert tudták, hogy Kornya testvér nem tud a síró gyermek miatt aludni. De Kornya testvér úgy tett, mintha nem is hallaná a sírást. Amikor reggel lett, sajnálkozásukat fejezték ki a szülők a rossz éjszaka miatt. Kornya testvér azonban bölcs ember volt, és így vigasztalta őket: tudjátok, testvéreim, az egyik fülemre nagyot hallok, és azt hagytam a párna tetején. A másikra meg ráfeküdtem, és így nem hallottam a gyermek sírást. Ez némileg megnyugtatta a szülőket. Milyen jó lenne nekünk is nehezen hallóknak lenni, amikor szeretetlen bírálat vagy éppen sértegető szó hangzik el felettünk. A másik felhívás így hangzik: legyünk késedelmesek a szólásra. Egy bölcs ember valamikor azt mondta: nem véletlen van két füle és csak egy nyelve az embernek. Valóban, ha nem bölcsen nyitja meg az ember a száját, még az az egy nyelv is igen sok. Jakab apostol azt mondja: ímé csekély tűz mély nagy erdőt felgyújt. Néki igen rossz véleménye volt a megszenteletlen nyelvről. Azt mondja levelének 3. rész 6. versében: a nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gyehennától. Salamon pedig így nyilatkozik a késedelmes szólásról: még a bolond is, mikor hallgat, bölcsnek ítéltetik, mikor ajkait bezárja, eszesnek. Példabeszédek 17:28.
kinetett volna már, saját kárán okulva, ilyen kijelentést. Többet nem szólok semmit, mert hogy beszéltem, azt már sokszor megbántam, de azt, hogy hallgattam, soha. Ha mégis megnyitjuk ajkunkat a szólásra, gondoljuk meg előre, mit akarunk mondani. Szintén Salamon mondja, az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Példabeszédek 15.1. Pál apostol pedig arra buzdít, a ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett. Kolossé 4.6. A harmadik felhívás így hangzik. Legyünk késedelmesek a haragra. Azt olvastuk, ember haragja Isten igazságát nem munkálja, ellenben a pokoltüzét annál jobban táplálja. Nékünk az Úrra kellene néznünk olyankor, amikor a haragtüze lángra lobban bennünk. Látnunk kellene, hogy mi naponta haragra ingereljük az Urat sokféle bűneinkkel, és mégsem pusztít el bennünket, sőt, áldásaival halmoz el. Minden nap eleven szenet gyűjt a fejünkre, a gonoszt jóval viszonozza. Ezt kellene tennünk nekünk is. Pál apostol is int erre bennünket. Most pedig vessétek el magatoktól ti is a haragot, fölgerjedést, gonoszságot, és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Kolossé 3.8. Ezen apostoli felhívásoknak csak Krisztus indulatával tudunk eleget tenni, ha az ő szelídsége és alázata tölt el bennünket. Kedves hallgatóim, könyörögjünk az ő indulatáért és az emberi harag és gyűlölködés teljes elvetéséért. Amen.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az Evangélikus Rádió Misszió műsorával. Miért boldogok a lelki szegények, és hogyan értsük ezt a kijelentését Jézus Krisztusnak? Erről szólt igehirdetésében Szeverény János az úgynevezett Balatonnet evangéliumi találkozón, amelyet 2024. augusztusában is megszerveztek Balatonszemesen. Az elhangzott gondolatok szerkesztett változatát osztjuk meg kedves hallgatóinkkal a következő fél órában.

az úgynevezett hegyi beszéd Jézus tanítása. Ezért nem egyszerűen ez egy ilyen filozófikus kérdés, hogy mi megy nekünk, mi nem megy nekünk, boldog vagy nem vagy boldog, hanem szeretnénk ma este is Szentlélek által, akárkik is vagyunk, akármilyen helyzetben is vagyunk, Jézust hirdetni, amit ő hozott, amire nekem is most is 65 éves koromban is szükségem van, és ugyanúgy szükségem volt 18 éves koromban, vagy akár a gyermeknek is. Mindenkinek Jézusra van szüksége, arra van szüksége, amit ő hozott ebbe a világba, amely halálos mélységekben van. A úgynevezett hegyi beszéd előtti néhány verset, tehát a boldog mondások előtti néhány verset hadd olvassam el. Bejárta egész Galileát, tehát lábon volt, ment, tanított a zsinagógáikban, tehát bement a vallásos közegekbe. Ma már az evangelikál körökben ilyen szitokszó lett ez a vallás. Hát tudjuk, hogy mire gondolunk ilyenkor, de Jézus kijár és bejár, bemegy és kijön, szabad. Tehát az ő lénye maga az isteni szabadság, és ezt akarja adni, úgy érzem nekem is, és mindnyájunknak, a mai hívőknek is, ezt az isteni szabadságot. Hogy ne legyünk idegesek attól, hogy halljuk azt, hogy ilyen felekezet, vagy olyan felekezet, vagy ilyen irányzat, olyan irányzat, vagy hogy a családban, a rokonok között mi minden történik. Hát ezért vagyunk. Jézus lábon volt, tehát mobilis volt, szenzibilis volt, úton volt. Bement a zsinagógákba, hirdette a mennyek országának evangéliumát a zsidó testvérei között. És az elmúlt évtizedekben nagyon sok zsidó származású testvérünk ismeri föl Jézusban, Jesuában a messiást. Hála Istennek, hogy nem gondoljuk azt, hogy Isten számon tartja őket és szereti őket. Hát az egész első keresztjén közösség ugye a zsidó körökben jött létre tanítványok által és a zsinagógákban. Tehát attól függetlenül, hogy Jézust sokan megtagadták. Attól függetlenül, hogy Pál apostol is Jézus nyomán bement a zsinagógákba, bement a vallási helyekre, és a legtöbb helyről kirúgták. De aztán utána mentek többen, és küldetést érzett, és nem csak a pogányokhoz ment Pál. Tehát, hogy legyünk mindenek számára egy ilyen démonikus világban, ahogy Danny bácsi mondta, és igaza van, kenyér és ital. Tehát elsősorban, hát ítélni tudunk, hát ítéletet, diagnózis tud. A nagy dolog a terápia. Hogy akkor az Isten népe mit csinál? Na most az Isten népét, tehát azt lehet mondani, hogy Nyugat-Európában mi folyik meg. Nem, a te gyülekezetedben, a mi egyházunkban, az egyházainkban mi folyik. Ez az igazi kérdés. Hogy a gyülekezet, az egyház elég ébere, elég így hallgatja Jézust, és követi-e őt, és nem egyezik ki a korszellemmel. Ez a nagy kérdés, hogy mennyiben jó kovász, mennyiben igazi világosság, és ehhez mennyi erő kell? A Szentléleknek az ereje. Mindjárt eljutunk a boldogságig, hogy mi is lehet az. Hát tudjuk, hogy nagyjából, de ez a bevezető, hogy mi az előzménye Jézus tanításának. Tanítani lehet. Néha az az érzésem, hogy túlteng nálunk a prédikálás. Mert hát ez a csodálatos dolog, hirdetni kell az igét, hirdetni kell az evangéliumot, és egy-egy gyülekezetben ugye van az istentisztelet, biblióra, ez is az, hogy felsoroljuk a programokat. Ez nagyon jó, nagyon kell, de az ige az cselekszik, az történik, az úton van, az ott van, az megtestesül és megvalósul. És egyébként a környezet, a világ, akik felé küldetésünk van és küldetésünk lenne, az elsősorban ezt látja és ezt figyeli. És Jézust is látták, és persze volt, aki megbotránkozott benne, de nagyon-nagyon sokan követték. Mert megváltozott az élete egy-egy embernek. Tehát hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. Nem azt mondta, hogy milyen fáradt ez a társaság. Hát ti hívők vagytok? Zsidók vagytok? Hát nem kaptátok a törvényt? Milyen fáradtak vagytok? Milyen megtörtek vagytok? Nem, meglátta őket, megszánta őket, és gyógyította őket, és megérintette őket, odáig menően, hogy még a koporsót is megérintette, a naini ifjúnak a koporsóját, és ezáltal ő is úgymond tisztátalanná lett. Tehát szembe megy a betegséggel, a bűnnel, a halállal, azzal az állapottal, amitől szenved az ember. Tehát ő valóban a világ megváltója. És gyógyított mindenféle betegséget. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávittek sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket.
kintól gyötört szenvedőket, megszállottakat, holtkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. És tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy nem gyógyul meg mindenki. Ezekben a percekben is nem mondok konkrét országokat, de hát muszlim országokban, meg ázsiai országokban szenvednek hívők, keresztjének, koncentrációs táborokban, börtönökben. Rettenetes állapotok vannak. Leginkább ottól ébredések vannak. De a lényeg az, hogy akkor ő jelen van azokban a börtönökben, ahogy Pál is átélte, és nagyon sok hívő keresztény, hogy Jézus hogy van jelen. Egy börtöncellában hogy van jelen egy intenzív osztályon, hogy van jelen egy őrjöngő családban, hogy van jelen egy olyan helyzetben, ahol meggyaláznak gyermekeket, és te általad ott van Jézus, és adja a gondolatokat, adja a szavakat. Ott van az élet energiája, és akkor az majd elkezd dolgozni. Az egyik kísértésünk szerintem a nagy jó akaratban, hogy nem engedjük el a dolgokat. Nem engedjük az Urat dolgozni, hanem mi végig akarjuk vezetni az embereket. Ilyen lépcső, olyan lépcső, ezt tedd, azt tedd, így csinálj, úgy csinálj, és akkor majd rendben lesz. De hagyjuk őt dolgozni, mi eszközök vagyunk.

0: Szeverényi János igehirdetését hallhatják, amely 2024 nyarán hangzott el a Balatonnet evangéliumi találkozón.
1: Nagy sokaság követte. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai, ő pedig megszólalt. Tehát a tanítványokhoz szól, azokhoz, akiket ő megszólított, megérintette őket, és az ő életük, hát nem egészen teljesen, hiszen még tulajdonképpen a pünkösdi tapasztalat előtt voltak ilyen értelemben, de mégiscsak az övéi voltak. Mégiscsak az övéi. Elhívja, fölhívja a hegyre, és hozzájuk beszél. Itt a Máténál így olvassuk, tudjuk jól, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Tehát újra hangsúlyozom, ezt Jézus mondja, és azoknak mondja, akik őrá figyelnek, akik őt követik, és olyan kemény, olyan félelmetes dolgokat mond Jézus, hogy én legalábbis úgy gondolom, úgy érzem, hogy ezt még igenis a hívők is sokszor elengedtük magunk mellett. Ez teljesíthetetlen. Jó, Úr Jézus, lehet, hogy neked megy, hogy az ellenséget szeresd, hát egyszerűen nem bírom a hangját az anyósomnak, vagy és sorolhatjuk, hogy kivel, kinek mi a gondja. Mi az, hogy oda tartsam a másik arcomat? Hát ez nem normális dolog, amikor meg kell védenem a családomat, meg kell védeni a gyerekeimet. És annyira radikális, annyira komoly és mély tanítás ez, hogy sokkal szigorúbbnak tűnik a mózesi törvénynél, tehát akkor mit jelent ez? Vagy megpróbálom valahogy valamiképpen hát összeszorított fogsorral valahogy kiizzadni és megoldani ezt a kérdést, vagy elengedem. És úgy érzem, hogy a kereszténység egy része ezt úgy elengedte. Mondjuk például a szegénységet. Ne ugorjunk azonnal a lelki szegénységre. Itt a szegénységről is szó van. Itt a kiszolgáltatottságról is szó van. Tehát boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Lukácsnál ezt olvassuk. Ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt. Boldogok vagytok, szegények. A tanítványoknak mondta. Lukács így folytatja, boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítetnek. És akkor az egyház egy része ezt még ki is használta arra, hogy a szegényeknek ezt mondta, ezt hirdette. Hogy most nincs nektek, most éheztek, most szűkölködtök. Nem volt véletlen, hogy a úgynevezett keresztény Európában robbant a kommunizmus és a forradalom, mert az egyház egy része ezt képviselte. Hogy hát ez van, sorry, így születtél, szegény vagy, majd a mennyországban megelik. Hát nem erről van szó, nem erről van szó. Egyik az, nézzünk szembe ezzel, amivel megint csak nagyon nehéz szembenéznünk, mert hát mindnyáján fontosnak érezzük a pénzt és az anyagiakat, és ne legyünk szemforgatók. És Jézus mégis azt mondja, hogy boldogok vagytok ti szegények. A tanítványok szegények voltak. Azt mondja egy helyen Péter, ott elhagytunk mindenünket. És tudom, igen, van ilyen látás, hogy aki hisz, annak van pénze, az gazdag. És akkor Isten ad például egy megőrült egyházi közegben egy Assisi Ferencet, aki elkezdi olvasni ezeket az igéket, és elhiszi azt, amit Jézus mondott és tanított. És Jézus is szegény volt. De milyen értelemben? Hát fizikai értelemben is. Fizikai értelemben is. De aztán tudjuk jól, hogy az ószövetségi, akkor nekik az volt a Bibliájuk, az ószövetségi hitvilágban a szegénység fogalma, a szegényekről való gondolkodás átment lelki-szellemi értelembe is. Tehát azok, akik valóban szomjazzák az Isten országát, és elismerik, felismerik, hogy szükségük van Istenre. Ismerjük azt az éneket, azt az evangélium éneket, hogy jövök semmit nem hozva, keresztetbe fogozva, mesztelen, hogy felruház. Tehát a hívő keresztény ismeri ezt az állapotot, és ez a kettő így együtt van. De ne kerülje ki az egyház, a kereszténység azt, hogy az Úr Jézus szabadságot és méltóságot akar adni anyagi ügyekben. Jézus szabadságra hívott el minket, a vele való kapcsolatra. És mi is lehet akkor ez a boldogság? Szokták mondani, a boldogság az nem érzelem. De az is! Hát hogy ne lehetne az is? A boldogság az nem extázis, de az is! Hogy ne lehetne? Hát nem volt még olyan, hogy bukfencelnénk örömünkben is, hallelujáznánk, és körbe szaladnánk az udvarunkat örömünkben, mert az Úr él, az Úr szól, az Úr megérint, az Úr meggyógyít, az Úr megbocsátja a bűneinket, megszabadít a gonosztól, a halál félelemtől, amit én is átéltem 18-esen, hogy megszabadít a halál félelemtől, az élettől való félelemtől. Semmi nagy rendkívüli dráma nem volt az életemben, csak nem tudtam, hogy miért élek. Tehát ki a boldog? Az, akinek az élete helyére került. Tudja, hogy miért él. Tudja, hogy mi a dolga. Tudja, hogy van egy tökéletes Jézus. Tudja, hogy ez az élet, értem, hogy ezért jött. És ezt én megízleltem, és nem szomjazok azóta. Botladozunk, esendőek vagyunk, sajnos hívőként is vétkezünk, de tudjuk, hogy ki a tökéletes Jézus. Ez a fajta boldogság, a Jézusban, a Jézus által való boldogság, a megtérteknek, igenis a megtért embereknek, az újjászületett embereknek, a Szentlélek által betöltött embereknek a csendes, alázatos boldogsága. Mondjuk az utóbbi 2-3 évben átéltem én is azt, hogy ott vagyok a szinte intenzív osztályon, kiterítve, és ott is ott volt az Úr Jézus, meg ma délután, amikor hanyat feküdtem a Balatonba, az Isten tava, ez az Isten tava, ez is. És valami csodálatos dolog, hogy látod a kék eget, és ott vagy a tóban, egy eszembe jutott, egy bolond világban, és igen, Ukrajna, meg Izrael, meg a többi, meg őrület. De Uram, Te szép vagy, Te jó vagy, Te szeretsz minket.

boldogok a lelki szegények, a koldus szegények, azok, akiket ő meglátott, például a halászó tanítványokat, és adott nekik enni, vagy a vámszedő, vagy ahogy Mária énekel, hogy gazdagokat elküldött, és szegényeket megelégített, vagy a Lázár, hát a Lázár nem azért üdvözül, mert szegény. Tehát ezért értették félre a lukácsi mondatokat, hogy boldogok vagytok ti szegények. Hát az testi és lelki értelemben, de nem elég a szegénység, nem belépő az Isten országába. Hát a szegénynek is meg kell térni. És a Lázár neve az, hogy Isten segít. A Lázár nevének a jelentése, a tudatosan Jézus elnevezi azt a Lázárt. És a gazdag sem feltétlenül azért kárhozik el, mert gazdag, hanem mert szívtelen. De azért Lukácsnál Jézus azt mondja, hogy jaj, nektek gazdagok. Azért ezt árnyalás nélkül kimondja, jaj, nektek gazdagok, meg ismerjük a gazdag ifjú történetét is. Ezek nekem is, és szerintem sok hívőnek kényelmetlen történetek. Ezen el szoktunk gondolkodni. Hát uram, miért vagy ennyire radikál? Ez radikalizmus. Ez vallási fanatizmus. Ezek azért ilyen szektás. Neked könnyű volt, te jöttél, mentél, volt egy daroc ruhád, és akkor ha akartál, akkor megoldódott minden a te életedbe, de uram, én nem te vagyok. És hogy mondhatod ilyet, hogy engedd el a vagyonodat? Tehát ez egy jó srác volt. Jót akart. Azt mondja, megtartom a törvényt. Így neveltek a szüleim. Komolyan veszem a dolgokat. De mit tegyek még? Kell-e még valamit tenni? Csak arra az Úr Jézus ilyet mond, hogy a vagyonodtól szabadulj meg. Hát így fogadjuk mi most a vagyonosabb embereket, akik esetleg jönnek a gyülekezetbe. És megszomorodva elmegy a srác, és Jézus nem enged ebből. Miért? Mert a fiú, ez a srác, ez a ifjú nem szabad. És gondoljunk arra, amit Pál mond, hogy tudok szűkölködni, és tudok bővölködni. Tehát itt nem a szegénységet dicsőítjük, hanem itt a szabadságról van szó, hogy van-e szabadságom arra. Aztán Adi is ír arról a szegénységről, hogy el voltam hagyatva teljesen, és rám nézett az Isten, és átölelt az Isten. És az Úr Jézus ezekről beszél, a prostikról, az ilyet mond vallásos embereknek, hogy a cédák és a vámszedők megelőznek titeket Isten országában. Hát menjünk bele ezekbe a gondolatokba, hogy Jézus ezt miért mondta, mi a probléma, mi a gond, és itt nem a pénzről van szó, hanem erről a hübriszről, erről a lelki gazdagság, hogy én több vagyok, hogy én cselekszem, hogy én megküzdök az üdvösségemért. Elmondom a megtérő imát, ha kell, bemerítkezek a Jordánba, ha kell. Én mindent megteszek. Én lépek, én. És ez a rossz értelembe vett lelki gazdagság, amiről az Úr Jézus megint csak egy gyülekezetnek üzen lélek által, hogy azt mondott, hogy gazdag vagyok. És ők tényleg így gondolták. Ott megtért emberek voltak, azok az első gyülekezetek voltak. Azok keresztény hívő emberek, Jézusban hívő emberek. És Jézus mégis azt mondja, hogy azt mondod, hogy gazdag vagyok, és nincs szükséged már semmire. Te már csak szórod a magot a világban, a sok istentelennek, a sok hitetlen munkatársnak, meg családtagnak, meg minden. Szolgálsz feléjük. Nem. Azt mondja, és nem tudod, hogy mégiscsak te vagy a nyomorult, a nyavajás. És amikor a gazdagságról beszél, Jézus azt mondja, hogy olyan lehetetlen, hogy a gazdag bemenjen Isten országába, hogy a teve a tűfokán átmenjen. És akkor megkérdezik a tanítványokat, akkor uram, ki üdvözülhet? És itt Jézus azt mondja, hogy ami az embereknél nem megy, lehetetlen, az Istennél lehetséges. De miről van itt szó? Nem arról, hogy előbb-utóbb csak benyomja majd a kegyelem azt a gazdagot, a szent fenekénél fogva csak benyomják majd a mennyországba azt a gazdagot. Nem. Hanem a Szentlélek ki tudja munkálni a gazdag emberben ezt a szabadságot. Ez a lehetetlen. Ez az embereknél lehetetlen, hogy ő szabaddá váljon. És aztán lehet, hogy a vagyona egy jó részét, hát gondoljunk csak Zákeusra, hát ez Jézusnál ez működött. Hát valószínű, hogy Jerikóban a leggazdagabb ember volt. Volt pénze, és egy vacsora, egy együttlét elég volt ahhoz, hogy ez a pacák másnap reggel elinduljon és bezörgessen. Hát olvassuk mi ezeket az igéket, elég nagy látással, hittel, hogy bezörget, és azt mondja, hogy én titeket becsaptalak, és most négyszeresét hoztam.
Hát micsoda égő? Hát ezt nem lenne sokkal jobb kis ima közösségben elrendezni? Az Úrtól majd én, bocsi Uram, meg minden, majd teszek a persejbe, névtelen adományokat adok. Nem, Zákeus átéli ezt a fajta szabadságot.

0: Amikor a kicsinyekről, szegényekről beszél Jézus, nagyon sokszor beszél a gyermekekről, odaállítja a gyermek. Na de ezt is félreértjük szerintem sokszor. Itt nem a gyerekeknek a kedvessége, meg nyitottsága a lényeg, hanem hogy megvetettek voltak. Megvetettek voltak. El akarták őket hajtani. A gyerekeket az ókorban volt olyan, hogy az apa eladhatta. El is adhatta a fiát. A gyerek nem volt érték. Semmi nem volt. És azt mondja, ha nem érzitek ezt át, hogy Isten szegénykéi vagytok, Isten kicsinyei vagytok, akkor nem mentek be. És hogy búcsúzik az Úr Jézus? Oda borul a koszos, büdös tanítványi lábakhoz, és elkezdi mosni a lábukat. Megint csak. És azt mondja, csináljátok ezt. Hát mit tettünk ezzel a tanítással? Mit tett az egyház ezzel a tanítással? Akár szabad egyházi, akár történelmi egyházi vonalon is. A lelkeken való uralkodás, a gőg, a hübrisz és a nagyképűség, a perfekcionizmus. Ezek nagyon komoly dolgok, és nekünk itt a Balatonneten, evangéliumi keresztényeknek is ezekkel igenis szembe kell nézni. Tehát boldogok a lelki szegények, akik koldus szegények, de hozzáteszem, van megint csak egy kísértés. Ilyenkor be kell beszélni a kísértésekről is. Elég sok prédikációt hallok, és felismertem azt, hogy elég sok negatív prédikáció hangzik el, amiben kalapáljuk az embereket, hogy semmi vagy, gyenge vagy, bűnös vagy, megint elbuktál. Már ezt hallja szegénykém 30 vagy 40 vagy 50 év az imaházban. 80-90%-ban a prédikációk sokszor erről szólnak. Senkik vagyunk se. Hát igen, részben igen, Isten koldusai vagyunk, minden szempontból, tehát hogy nem tudunk sem életet adni, sem üdvösséget adni magunknak. Másik oldalról meg ki kell mondani, hogy gazdag vagyok, Uram, veled, és benned is általad. Megelégítettem veled. Tehát ez a kettő így együtt igaz, és nem úgy van, hogy én a megtérésem idején voltam szegény, és aztán most már minden szempontból gazdag lettem. Nem. Isten gyermeke 90 évesen is átéli a gyermekségi állapotot. Hogy tiéd vagyok, Uram, kiszolgáltatott vagyok, ahogy Lutherről jegyezték föl haldoklás közben, és ezt mondta, hogy bizony, koldusok vagyunk, a tökéletességnek, a teljességnek a koldusai, de megelégítetve vagyunk ő általa és ő benne. Tehát boldogok a lelki szegények, a szegények, a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. Mi az a mennyek országa, mi az az Isten országa, ahol az Isten akarata korlátlanul megvalósul. Gondoljunk a megbeszéléseinkre, zsinatainkra, gyülekezetekre, hívő közösség. Ez nem az exit utánról szól csupán. Ezek mind itt kezdődnek el a földi életünkben. Isten ország, mert ővé most, és ővé a mennyek országa. A te szívedben Isten akarata Szentlélek által akadálytalanul megvalósul. És azt tudod mondani Szentlélek által, hogy igen, atyám, igazad van.
1: Máté evangéliuma 4. fejezetének 23. versétől az 5. fejezet 3. verséig olvasom. Jézus azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték a sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holtkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. Nagy sokaság követte Galileából, a 10 városból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa.

Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Jézus hegyi beszédének egy részletéről szólt Szeverényi János. A 2024-es és a korábbi Balatonnet evangéliumi találkozókon elhangzottakba belehallgathatnak a Balatonnet honlapján is. Az Evangélikus Rádió Misszió műsoraiban elhangzottakat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.lutheran.hu webcímen. Kövessenek minket a YouTube-on is, szintén Evangélikus Missziói Központ név alatt. Visszajelezhetnek, írhatnak nekünk a következő e-mail címre evmis@lutheran.hu. További áldott jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk, Erősvár a mi Istenünk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Testvérek a világ túlfelén. A tajvani keresztényeknek az az egyik legnagyobb segítség, ha nem felejtjük el őket, hívta föl a figyelmet Beresz Júlia, a Református Egyház zsinati hivatalának külügyi osztályvezetője, aki nemrég tért vissza Tajvanról. A tajvani ökumenikus fórumon és a tajvani presbiterianus egyház zsinatán vett részt. A Református Egyház az 1990-es években került kapcsolatba a tajvani presbiteriánus egyházzal a Református Egyházak világközösségén keresztül. Ennek a kapcsolatfelvételnek a következménye volt, hogy egyházukat is meghívták az első tajvani ökumenikus fórumra 2018-ban. Most a második ilyen rendezvényt tartották, ahova a Református Egyház képviseletében Beresz Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályvezetője utazott el. A fórum célja az, hogy ökumenikus testvéri közösségben hívja föl a figyelmet Tajvan és a tajvani presbiteriánusok sajátosan kiszolgáltatott helyzetére és közös gondolkozásra indítson. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel pénteken, május 22-én 17 órától a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi programsorozatának nyitő előadásán a reformáció zalai kezdeteibe nyerhetünk betekintést. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a Nyugat-Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, a vándorprédikátorok, a wittenbergi diákok, vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton föllépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a szellemi és kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyháztörténeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába is. A helyszín Keszthely, evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Hitmélyítő, családos, csendes hét, új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán, a Bételben, június 29-e, hétfő és július 3-a péntek között. A téma új teremtés. A gyermekeket is, a fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. Természetesen élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-ig lehet. Aki teheti, kérik jelentkezzen mielőbb, hogy ezzel segítsék a munkát. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedésre, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín tehát a Bétel Evangélikus Missziói Otthon Pilis Csabán, a Széchenyi út 8-12-ben. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma, kedden, a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél, és 18-23 fokunk van. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor. Az északi szélben 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: 2026. április 29-én került sor az Egyház és Társadalom kerekasztal beszélgetésére a 100 éves Mici Mackó címmel. A beszélgetés résztvevői Dienes Éva, Gombos Péter és Kis Endre, animátor Kamarás István. Idén lesz 100 éves a világon legnépszerűbb könyvek egyike, Milne Mici Mackója. Kultuszára mi sem jellemző jobban, mint hogy Varsó belvárosában éppen a Varsói Felkerés utcája kapta az Ulica Kubusz Puhatek Mici Mackó utca nevet. Varsóban is, Londonban is, Budapesten is, és a világban még nagyon sok helyen szokás mindmáig a családtagokat, barátokat, munkatársakat, vagy éppen a kormány tagjait a Mici Mackó szereplőivel azonosítani. A könyv mellett rengetegféle adaptáció, kultusz, népszokás kapcsolódik hozzá, valamint nagyon sokféle értelmezés, gyerekkönyv, nemzedékeket összekapcsoló mű, kulcsregény, taoista filozófiai mű, karakterlélektani alapmű, rengeteg ugyanakkor a máig nyitott kérdés. Kié, kiké elsősorban a Mici Mackó? Kik próbálták meg kisajátítani, és hogyan, és mennyire sikerült? Mit tett hozzá, mit vett el belőle Karinti? Itt és most, óvodában, iskolában, családban, tananyagban, könyvesboltokban, interneten olvasva, rajzolva, énekelve, mennyire népszerű? Erről beszélgetünk most Dienes Éva, a Főváros Szabó Ervin könyvtár Sárkányos gyerekkönyvtárának vezetőjével, Gombos Péter gyermekirodalom kutató, és Kis Endre filozófussal, aki mellékesen még Nietzsche, a marxizmus, a posztmodernizmus, információs és a tudás társadalom kutatója is. Ez alkalommal az animátor, jó magam, és Pagony Béli, hiszen olvasáskutatóként 40 évvel ezelőtt belekezdtem egy Mici Mackó kutatásba, amiből végül is csak egy Mici Mackó munkafüzet lett. Amikor még a Mici Mackó recepció kutatására készültem, nagy örömömre Radnóti Sándor, Kardos András és Halász László elemzései mellett az akkor már Nietzsche kutató Kis Endre Mici Mackó dolgozatára is támaszkodhattam, mely Kibelezett Mici Mackó címmel éppen a világosságba, tehát egy filozófiai folyóiratba jelent meg. Kedves Bandi, hogyan kompromittáltattad magad, mint filozófust, komoly filozófust, ezzel a pagonybeli filozófussal, Mici Mackóval, és hogyan látod eszmetörténeti helyét ennek a Mici Mackó jelenségnek, és egyáltalán mit gondolsz mindenről?
1: Ami a kompromittálást illeti, ez mindig kétoldalú, mert én is kompromittáltalak titeket, mint filozófus. A becsületes olvasáskutatásban, ahogy írtam egy tanulmányt erről, de tulajdonképpen a 70-es évek magyarországi Mici Mackó kultusza az én szellemi fejlődésemnek egy nagyon fontos pontja volt, és ezt nagyon hosszan kéne kifejtenem, de nem tudom. Ennek az egyik összetevője volt az, hogy ugye 72-73-ban behozták a kulturális határozatot, amivel a felnőtt kultúra átmenetileg teljesen kikerült, viszont hihetetlen megerősödött a gyerekkultúra. Ha véletlenül valaki akkor volt fiatal szülő, és gondolom nem egyedül voltam fiatal szülő, akkor megdöbbent a Halász utcán, a Brodin, a Vörösön, a Csórin, mindenki gyerekdalokat énekelt, táncolt,

0: miközben az egész felnőtt kulturpolitika jeges, ugye merevségbe volt, és ehhez még hozzájött egy mondat erejéig a új gazdasági mechanizmus, amit ugyan leállítottak, de a gyerekkultúra az egyik legsikeresebb pozíciója volt, mert nem volt család Halász Jutka lemez nélkül. Mondok egy másik példát, volt egy nagyszerű Mici Mackó lemez, aminek ugye Gábor Miklós volt a narrátora, és emlékszem, hogy a Mensáros László volt a füles. Ne gondoljátok azt, hogy a Mensáros kitalálta, mi a füles. A Mensáros tudta, hogy egy élő kultuszban él, és a fülest úgy megcsinálta, hogy szobrot lehetett volna állítani róla. Tehát sírtunk, amikor a Mensáros megszólalta a lemezen. Tehát egy olyan élő, kitömött, teli kultusz volt az ember, a egyetemista hallgatói így szorították meg egymást, amit a Pista felsorolt, stb. Tehát na most ebben nagy szerepet játszott még egyébként a gyerekkultúra kutatása, a Kamarás Pistának a műhelye, ami nem az egyedüli volt, de mindenképpen úgy gondolom, hogy egy tudománytörténeti szerepe van, és szívesen részt vennék ennek a feldolgozásában. Rázúdítottuk a társadalomra a Mici Mackót, ami már ebben a lázban élt. Az ifjú művészek klubjában volt egy csodálatos este, egy forró, hangulatú Mici Mackó este. Voltak folyórat publikációk, volt a Kamarás Pistának a Mici Mackó füzete című története, rengeteg empirikus kutatás, rengeteg empirikus vélemény elemzése. Tehát tulajdonképpen a kultúrpolitikától a soft gyerek világig egy egész ívet ért le ez az egész dolog, és ez számomra egy filozófiai és egy történeti csomósodási pont.
1: A te kibelezett Mici Mackó című elemzésedben négy réteget különböztetsz meg a két Mici Mackó könyvezény, igen, most már számunkra azért inkább egy, mindig összekötve jelenik meg. Nem kívánom, hogy mind a négy réteget, de megkülönböztettél negyedének egy filozófiai réteget is.
0: Hát, igen.
1: Azért erről néhány szót szóljál, mint filozófus.
0: Tulajdonképpen a rétegek egymásra vannak építve. Ez akkor egyébként egy irodalomelméleti fogás is volt, tehát én ezt alkalmaztam, én nagyon szeretem ezt a ontológiai struktúrákat működtetni, de nem volt egy nagyon eredeti dolog. Na mostan, ennek a műnek a varázsa, amit voltak éppen, nem tudom, hogy kell-e elemezni, vagy nem, vagy az, hogy azt a címet adtam, hogy a kibelezett Mici Mackó, azért nagyon megkaptam a fejemre, hogy lehet kibelezni, meg mit tudom én. De kettősen holisztikus dolog, ugye van benne egyszer egy gyermekkultúra, egy gyermekvilág holizmusa, amit valamiért a felnőttek is elfogadnak holizmusnak, de mit ad Isten, a felnőttek a gyerekvilágnak adnak prioritást. Tehát egy nagyon furcsa ide-oda játék van, amiben aztán a filozófia a helyére kerül, mert ebben a gyerekvilág, most nem részletezem, hogy bábuk meg minden természetesen, ezt elfogadjuk, és utána ráébredünk a gyerekvilágnak a fölényére, és akkor ebből a dupla fölényből jön a filozófiának a állandó szerepeltetése a műbe. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy prototípus a Mici Mackó ebben a gyerek-felnőtt gyerek játékban. Ez egy állandó átmenete, hogy ugye a Elemér mondta volna akkor, akitől annyit tanultunk, hogy ide-oda oszcillál. Tehát a gyerek és a felnőtt világ oszcillál állandóan, és állandóan a gyerekvilágnak a fölényével.
1: És Mici Mackó, mint filozófus, alaptalan, vagy pedig van benne valami a taoista filozófiát belehallani?
0: Mici Mackó, mint filozófus, tulajdonképpen többféleképpen értelmezhető. Többféle Mici Mackó lehet.
1: Igen, igen.
0: A lényege és az egésznek, hogy...
1: Ahány filozófus, annyi.
0: Ments. Isten ments, hogy arra gondoltam volna 1977-ben, hogy ez az egyedüli lehetséges értelmezés. Viszont itt van egy nagyon izgalmas prototípus jellege a Micimackónak, amit röviden a Saint-Exupéryben szeretnék érzékeltetni, és akkor jelzem nyilvánosan, hogy a karinti utalásaimat most kihagynám, mert nem tudom, hogy van-e rá időm, de a Saint-Exupérynek a kis hercege tulajdonképpen ugye mindig csodálkoztam azon, hogy a Micimackónak nincs meg a maga komparatisztikája, vagy pedig nagyon kevés van, vagy pedig én keveset találtam, de tényleg kerestem, most ebben nem akarok belevenni. Egész fantasztikus helyekre jutottam. Találtam egy angol nyelvű könyvet, aminek csak a kínai változata elérhető. Úgyhogy sajnos ebben nem tudok beszámolni.
1: Igen.
0: De a Saint-Exupéryről nagyon jól látszik, hogy ezt az oszcillációt akarja megcsinálni, és ragyogóan vezeti fel a kis herceget ezen az úton. Az első lépése a Saint-Exupérynek egy rövid ajánlás, amiben kideríti, hogy a gyerekeknek van igaza. Tehát azt írja a 8-soros ajánlásban, hogy olyan felnőtteknek szól, akik gyerekek voltak, de olyan gyerekeknek, akik felnőttek voltak. Akik felnőttek voltak, ti, akik olvassátok ezt, ti voltatok felnőttek is, de már nem azok vagytok. Akkor a második lépése a kis hercegnek az ugye, hogy leírja röviden egy lapon keresztül, hogy mi volt a gyerekkora, ezóta leírja magát, mint Robert Guidát, aki lerajzolt valamit, amit senki se akart érteni, ezért elment pilótának. Tehát megjelenik az író, mint Robert Guida. Csak jön a harmadik lépés, hogy a Szaharában balesetet szenved, alszik, amikor egy furcsa hang megszólítja egy másik Robert Guida, ugye, aki éppen akkor a kis herceg, és éppen a Szaharába bolyong. Tehát tulajdonképpen három lépéssel készíti elő azt, hogy a öreg Robert Guida találkozik a fiatal Robert Guidával, és innentől fogva ez az oszcilláció létrejöjjön. Tehát tulajdonképpen egy nagy prototípus, és egy nagy filozófiai regény is. Na most azt nem tulajdonképpen a humanizmussal nem nagyon mernék operálni, mert egy ilyesmi véletlenül is kiszaladhat.
1: Igen.
0: Tulajdonképpen nem mernél most a lelkendezni, hogy mi sem mély humanista mű, de alapvetően úgy gondolom, hogy egy nagyon lényeges mű, és mondom, nem csak egy filozófiája van.
1: Hogyan látod Micimackó jelenséget, mint gyerekkönyvtáros, Jenes Évát kérdezem, aki hát valamennyire a gyerekek szüleit, nagyszüleit is ismeri. Kitérhetsz arra is, hogy mondjuk kit választanak a szereplők közül mai gyerekek és a mai gyerekek szülei.
2: Azt gondolom, hogy a Micimackó egy nagyon kedvelt, nagyon kölcsönzött, ismert mű, és nem egy korosztályt szólít meg. Tehát az a tapasztalat, hogy nagyon szeretik, és elsősorban az óvodás korosztálynak kölcsönzik ki az édesanyák, édesapák, tehát a szülőkkel, nagyszülőkkel, hogy megérkeznek a gyerekek. Viszont nagyon fontos, hogy ugye az eredeti művet választják, akkor ugye ők ezt felolvassák, és bejön ide rögtön, hogy van egy képes változat, többféle képes változata is létezik, és ugye amikor a 70-es években a Disney univerzumba belekerült a Micimackó, mint jelenség, hihetetlen módon megszaporodtak a Micimackós könyvek, és a gyerekkönyvtárban van egy külön ilyen Micimackó polc, ahol csak a Disney Micimackók vannak. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a Sárkányos gyerekkönyvtárban mind a kettőt viszik, tehát a képes könyveket és magát a Micimackó könyvet is, mert szerettem volna fölhozni ide a hallgatóknak, résztvevőknek egy pár könyvet, de nem volt belőle egy darab se, mert mindent kikölcsönözték szerencsére, tehát az eredeti mű nem volt bent a könyvtárban, hanem hoztam ugye mindenféle változatokat ezzel kapcsolatban, amit bent találtam éppen. De ugye azt is mondhatjuk, hogy ez a Micimackó azért is különleges, mert szerintem minden korosztálynak mond valamit, és minden korosztálynak mást. Tehát ahogy mondtam, legelsőként nálunk ugye az óvodásoknak kölcsönzik és mesélnek belőle, elvileg harmadik, negyedik osztályban kötelező irodalom, tehát ott már önálló olvasásról beszélünk, de első-másodikosoknak is vagy önálló olvasásra, vagy felolvasásra, tehát ez az átmenet óvodából iskolába, és nagyon-nagyon szeretik. Egy személyes emléket, ha megengedtek, nekem is felolvasták, az én nagymamám olvasta fel a Mici Mackót, és előttem van az egész kép, hogy ülök az ágyon, és mesél nekem a nagymamám belőle. Tehát egy elég meghatározó élmény volt, és azt gondolom, hogy generációk nőttek föl rajta. És a kedvenc, hát hogy mit szeretnek legjobban a gyerekek ezek közül, természetesen a Mici Mackót és a Malackát, tehát a párba állíthatnám, akkor ők ketten, nagyon sok Mici Mackó figura, nagyon sok Malacka figura jelenik meg plüss formájában, külön történetek szólnak róluk ugye a különböző változatokban, és hát elég gyakran kölcsönzik, ezt direkt megnéztem, hogy ugye nincs benne a top 10-ben, de rendszeresen viszik, ugye több példányban van, ahogy láttátok, a könyvtárban nálunk is több példányban megtalálható az eredeti változat, és nagyon szívesen viszik. Szerintem a szülőknek is más emlékeik vannak, tehát sokkal több az a szülő, aki az eredeti történetet ismeri, és a mai gyerekeknek viszont azt tudom mondani, hogy lehet, hogy ez a Disney univerzum az, ami keresztül eljutnak az eredeti változathoz. Tehát talán fordítva mondhatnám az utat, hogy a mostani generáció hamarabb kapcsol, ugye filmes változatban, felolvasás formájában is lehet, hogy ezt a változatot ismeri inkább, de szerencsére azért viszik az eredetit, és azért eljutnak odáig.
1: Az a kérdés, hogy kik olvassák, és mennyire és hogyan ma a Mici Mackót. Olvasás kutató társamat kérdezem, aki erre a kérdésre majd távlatosabban tud válaszolni, mint én, aki negyed százada csak egy zömmel felső fokon tanuló és diplomás olvasók körbe vizsgálhattam a Mici Mackót, tehát elmaradt a nagy, széles, vásznú Mici Mackó kutatás. Tehát itt vizsgálhattam a Mici Mackó olvasottságát, kedveltségét, hatását, értelmezését, tehát szűkebb burokban. Valamivel jobban tetszett az nőknek, mint a férfiaknak, akkor ezt tapasztaltam ebben a körben, az idősebbeknek, mint a fiatalabbaknak, jobban tetszett a humán pályán lévőknek, mint a reál pályákon lévőknek, jobban tetszett az optimistáknak, mint a pessimistáknak, ami pedig a hatást illeti, legtöbbek számára csupán kellemes volt. Az én nem sokkal kevesebbeknek megrendítő, kimerem mondani, katartikus hatást is gyakorolt, és a hetedikből váltott ki bármiféle negatív érzéseket. Legjobban a pessimistákat frusztrálta a könyv, az egyetemisták körében meglepetésszerűen Malacka, és kevésbé meglepetésszerűen Füles a legnépszerűbbek, a diplomások körében Mici Mackó, Kanga és Robert Gida, a humán orientáció olvasók körébe pedig Mici Mackó, Malacka és Bagoly kedveltebb az átlagosnál. A reál orientáció olvasók között, meg is állok egy pillanatra, kedves hallgatók tippelhetnek, Tigris és még inkább Nyuszi kedveltsége. A racionális Nyuszi nem olyan meglepő, Hebehurdja Tigris viszont igen. A pessimisták egyértelműen persze a rokonlelkű Füles kedvelik legjobban. Optimisták körül pedig természetesen Mici Mackó legkedveltebb. Péter, tőled kérdezem, hogy te, mint a jelenvilág olvasás kutatója, hogyan látod a Mici Mackó jelen helyzetét a hazai olvasás történetben, de talán még kitekinteni is tudsz határon túlra.
3: Nem könnyű kérdés. Ha száraz számokat nézzük, akkor a legutolsó hazai reprezentatív mérésben a Mici Mackó két korosztálynál volt ott a 10 legnépszerűbb könyvben, ahogy Éva is mondta, 3-5 évesek körében ott a negyedik helyen volt, a negyedik legkedveltebb könyv, és a 6-10 évesek között az ötödik legkedveltebb könyvnek számított. Most gyorsan hozzáteszem, hogy ha megnézzük, hogy hányan említették arányaiban a megkérdezettek között, azért ez egyáltalán nem magas szám, 1-2%-ról beszélünk. Tehát nem arról van szó, hogy ma a Mici Mackó a megkérdezettek nagyon nagy többsége olvasta. Miközben azért is számít ez klasszikus műnek, hogyha elfogadjuk Goethe álláspontját, és én szívesen elfogadom, hogy klasszikus mű az, aminek nem tud első olvasata lenni, mert hogy már valahonnan van információm, akkor is, ha még nem találkoztam vele. A Micimackó tipikusan ilyen könyv. Valószínűleg 10-ből 7-8-an azt mondanák, hogy ismerem, olvastam, de ez nem azt jelenti, hogy valóban elejétől végig lapozta a könyvet. Ha ennek kicsit mélyre megyünk, akkor azért nekem az a nagyon erős sejtésem van, hogy a 3-5 évesek nem Ellen Micimackójával találkoznak, hanem a Walt Disney féle változat képes könyvével, szinte biztosan mondom, és egyébként a 6-10 évesek körében is elvileg 5. legnépszerűbb könyv szerintem nagyrészt nem Ellen Micimackót jelent, hanem a Walt Disney féle Micimackó képes könyves változatot, a rajzfilm alapján készült könyvváltozatot. Szerintem nagyon izgalmas az is, hogy kié a könyv, és én örültem, hogy előkerült a Kis Herceg párhuzam, mert amikor elkezdtem tanítani a gyerekirodalmat, akkor nyilván sokat beszélgettünk már akkor is a Kis Hercegről és a Mici Mackóról, és nem pont azt gondoltam akkor ezekről, mint ma. Ma nagyon határozottan azt gondolom, hogy a Kis Herceg egyáltalán nem gyerekkönyv, a Mici Mackó pedig alig működik felnőtt könyvként. Tehát a felnőttek egy nagyon speciális csoportja élvezi, szereti, én egyébként személy szerint igen, de nagyon sok felnőtt nem tud mit kezdeni a Mici Mackóval, és szerintem amiatt, ez egy teljesen saját álláspontom, hogy tudni, mi a Mici Mackó titka. Én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy megfejtettem, mi a Mici Mackó titka, és én azt gondolom, a Mici Mackónak az a titka, hogy mire tanít minket, és erre az egyszerű kérdésre egyszer a válasz, semmire. A Mici Mackó nem akar tanítani minket semmire, és ezzel a felnőttek alig tudnak mit kezdeni. A gyerekek nagyon élvezik, hogy nincs tanulsága a fejezeteknek, de a felnőttek számára egy nagyon különös és fura világ, és csak azok a felnőttek élvezik igazán, akik hajlandók egy kicsit elengedni azt, amit sokan az irodalomtól várnak. Én azt gondolom, hogy azért tájékozottabbak, olvasottabbak, műveltebbek körében sokkal népszerűbb a felnőttek között a Mici Mackó, mert ők talán értik ezt a különös világot. Volt szerencsém olvasni Milne önéletrajzát és a Christopher Robin önéletrajzát is. Milne szerintem egyik legfontosabb írói alapattitűdje, hogy bármilyen műfajban írt, ugye a krimitől kezdve különböző irodalmi műfajban kipróbálta magát, mese, meseregény, krimi, színdarabokat írt. Egy alapvető szempontja volt valamit másképp csinálni, mint amit ebben a műfajban szoktak. Tehát, hogy mindig elmondta, hogy a gyerekversek azok azért nem jók, mert, és ő írt akkor másfajta gyerekverseket. A krimi azért nem jó, mert. És szerintem a Mici Mackó egyik alapvetése is az, hogy ne egy didaktikus történet legyen, hanem valami egész más, és számomra ez a nagy titka, és emiatt érdekes az olvasó közönség is. És amit még nagyon izgalmas szerintem, hogy mivel klasszikus könyv, nagyon sokan ismerik, és ehhez képest kevesen olvasták. Tehát, ha úgy kérdezed meg, hogy olvastad a Mici Mackót, de tényleg elejétől a végéig, balról jobbra, akkor arra egy egész kicsi számot kapnánk arányban, hogy hányan olvasták, ahhoz képest, hogy ismered a Mici Mackót, oda meg egészen magas számot kapnánk. És azért itt nyilván befolyásoló tényező a rajzfilm, ami azért egy más hangulatú világot mutat meg. Szóval sok izgalmas dolog van a Mici Mackóban. Szerintem ez az egyik érdekes, hogy már az olvastad-e a Mici Mackót kérdése sem feltétlenül egyértelmű a kérdése.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Dienes Évával, Gombos Péterrel és Kis Endrével, 100 éves a Mici Mackó címmel. Mindhármatoktól kérdezem, mit gondoltok Mil Mici Mackója és Karinti Mici Mackója, hogy viszonyul egymáshoz? Mert hát ugye, a Milnek a sajátos angol bizonyos mértékig fanyar humora és a pesti magyar zsidó kávéházi humor, amit Karinti nagyon magas szinten képviselt, ami egyébként hasonló volt Krakkóba, Brünnben, Bécsben, és még legdélebben talán Szabadkán ebbe a világba, azért ez egy egészen más világ. Le lehet-e fordítani? Le lehetette, vagy Karinti ferdítette, csonkította, vagy éppen gazdagította? Hogy látjátok?
1: Nekem volt szerencsém követni a vitát, hogy a 90-es évek elején Molnár Miklós írt egy tanulmányt a Kortársban, miért nem Mici Mackó címes, ennek az volt az alcíme, ha jól emlékszem, hogy egy irodalmi büntény jegyzőkönyve, és ott tulajdonképpen elég hevesen és következetesen állt ki amellett, hogy Karinti durván félrefordította a Mici Mackót, és a tanulmány végkövetkeztetése az volt, hogy valójában ennek a fordításnak a forgalomba hozása az valószínűleg jogsértő, oly mértékben eltér az eredetitől Karinti műve. És ugye ő abból indult ki, hogy akkoriban jelent meg Benjamin Hoffnak a Mici Mackó és a Tao című könyve, és amikor azt olvasta, akkor a Mici Mackóból vett részletek, azok nem igazolták azokat a Hoff-féle állításokat, hogy a taoizmus bizonyos alappontjai jelennek meg, és akkor innen jött rá, hogy azért, mert a Karinti fordításból vették a részleteket, amelyek hát elég alaposan eltérnek az eredetitől. És ugye ez a vita aztán eléggé elfajult a fordítással kapcsolatban, és Orbán Otto, Kapdebó Tamás írtak például, és azért is idézem őket, mert az ő válaszírásuk közel áll hozzám, ők azt mondták tulajdonképpen, hogy Karinti bizonyos szempontból rendetlen fráter volt, egy nagyon autonóm személyiség, aki kevésbé érdekelt, hogy most mennyire lesz hűséges a szöveghez, na de egy zseni. És számon lehet-e kérni egy zsenin, hogy mondjuk a magyar Mici Mackó, és hajlamos vagyok ezt osztani, jobb, mint az eredeti. Mert hogy más, az biztos, de talán nem kell nagyon félve kimondanunk, hogy a Karinti féle Mici Mackó több ponton szellemesebb, ötletesebb, gazdagabb, mint az eredeti. Volt szerencsém olvasni az angolt is, én élveztem, szerettem, de hogy a Karinti gazdagabb még úgy is, hogy ugye a Karinti egy fejezettel rövidebb, hiszen ő az első fejezetet unblock kihagyta, mert minek magyaráznál, miért hívják Winnie the Pooh-nak a Mackót, hogyha nála nem Winnie the Pooh-nak hívják. Szóval azt hiszem, hogy ennek a vitának az volt a legfontosabb lezárása, és nem tudom, hogy Kapdebó vagy Orbán Otto írta-e, hogy Molnár Miklós bűnöldözés közben maga is bűnbe esik, annyira beleveszik Mill szövegébe, hogy elveszíti a mértéket Karintihoz. Tehát, hogy egy zseniről beszélünk tényleg, akinek nem ez az egyetlen ilyen fordítása, ahol ennyire eltér az eredetitől, de hát számon lehet kérni a zsenin, hogy feljavította a művet. Egyébként biztos erre többféle válasz is létezik, és éppen a napokban, ahogy ezen gondolkodtam, megérett bennem, hogy lehet, hogy én is elolvasnék egy új fordítást, de azt hiszem, hogy Magyarországon nem lenne könnyű eladni ezt a könyvet mondjuk nem Mici Mackó címen, és ennek persze sok egyéb oka is van, de hogy azt gondolom, hogy igen, félrefordította, igen, rövidebb az ő változata, nekem van a kedvenc karintis részeim benne, amik itt nagyon eltérnek az eredetitől, de hogy ezt nem biztos, hogy számon lehet kérni, mert valószínűleg jobb lett ez, mint az eredeti.
0: Hát talán egy zseniális parafrázis, de nem tudom, hogy a többiek mit gondolnak erről.
2: Nagyon jellemző ez a vitára az, hogy van egy eléggé szűk, alapzatú filológiai nekirvonás, amit aztán a zseniális ötlet megment, hogy hát mégis zseni volt a Karinti, hát nagyon sok gonosz dolgot mondhatnánk, mert annyira okosak vagyunk, de hát tudjuk, hogy zseni volt. Na most, itt hiányoznak szintek, most ezek a szintek, ezek ismerhetők lennének, ugye? Volt Karintinak 1964-ben kiadott Naplóm életem című kötete, válogatta Szalai Károly 1964-ben, és ott tulajdonképpen benne vannak a Karinténak a gyerekkori naplóin. Most a Karinti gyermek Karinti naplói, amik egy osztrák-magyar kettős nyelvet, egy kettős relációt mutatnak fel, amiből a humor és a szabadság gerjed, és akkor rögtön behozom itt a Missinek a történetét, hiszen ez a nővér, aki vagy ő fordította, vagy nem, ez ezt a gyereknyelvet ismerte. Tehát tulajdonképpen, és akkor írtam egy tanulmányt 90-ben a Bíráló áruhában című kötet tanulmányok Karinthy Frigyesről, hogy milyen a nyelvi relativizmusnak a problémája, amikor egyik nyelv se az igazi, és ilyen dolgok vannak, hogy mit tudom én, hogy határőr gróf, mondja a gyerek Karinthy, vagy a magyaria, ugye a dualista nacionalizmus, vagy egy rengeteg érdekes, olyan is van, amely a Mici Maszkból is benne van, de nem akarom kipoentírozni, hogy idézet, Jancsi, Juliska, mutogatják egymásnak, hogy milyen rongyosok. Ugye? Ez egy gyerek Karinthy mondat, mert ugye a nyelv és a valóság konfrontációja. Na most tulajdonképpen ez a gyerek nyelv, ez rekonstruálható, és ez a gyerek nyelv, ez egy holisztikus gyerek világképet fejez ki, amelyben van relativizmus, bírálat, félelem a politikától, félreértés, és amit a nővér ugye nagyon jól lát, tehát tulajdonképpen nem lehet kihagyni ebből a gyerek világból a Karinthy gyerek nyelvének a 64-ben nyomtatottan kiadott és olvasható változatait, amit nagyon nem akarok most egy az egybe menni, mert tulajdonképpen a Mici Maszkon az nem teljesen nyelvi természetű, szemben az, hogy lehetne olyan is. Tehát itt tulajdonképpen a nyelv az csak egy eleme a... Na mostan tulajdonképpen nem lehet egy ilyen nyelvi egységet, ugye a szépirodalmi kiadó, vagy a Európa kiadó fordítói elvei alapján lefordítani gyakorlatilag, mert ehhez ez a kettős holizmusba való mozgás kell, ami nagy kockázat. Most azt mondhatjuk csak szerencsére, ugye, hogy nekünk tetszik a Karinthy. Mit szólnánk, ha nem tetszene, mert nyugodtan előfordulhatott volna. Kösz.
0: Igen, már pedig elég sokaknak nem tetszik. Nekem 17 féle nyelven van meg a Mici Maszkó, különböző országok kiadásában. Most én természetesen én nem tudom ilyen ezekkel a nyelveken, görögül, észtül, latinul, ugye egyébként egy neves magyar orvos fordította le latinra, és Amerikában, Egyesült Államokban a Mici Maszkót latinul, latin nyelvkönyvként is használják, zárójel bezárva. De például elég sokan nem veszik át az eredeti rajzokat, amelyek tulajdonképpen csodálatosak, és a szöveghez nagyon mennek, de a franciáknak ez nem megy. A franciák szörnyű módon egyébként egyik kiadás, Mici Maszkó kiadásban a Walt Disney filmnek ábráit veszik át, ami szerintem szörnyűséges. Az orosz-szovjet kiadásban igazi orosz medvét tesznek, ma bolgárok is, és a szlovákok is, ám a csehek megtartják. Tehát tulajdonképpen egy ilyen kultúrtérképet is fel lehet vázolni, csupán annak alapján, hogy hol változtatják meg az illusztrációkat. De Éva, téged kérdezlek erről, hogy mert mondtad, hogy mondjuk egy nagymama, mai nagymama olvassa egy 3-5 éves, 6 éves, tehát még nem iskolás kisgyereknek. Hogyan értik ezt a gyerekek? Azért mégiscsak ez egy, hát mint mondottuk, ez egy nagyon sajátos kávéházi humor.
3: Visszautalva az előző kérdésre is, még annyit szeretnék mondani, hogy ugye nagyon játékos ez a szöveg. Nagyon vicces és nagyon humoros ez a szöveg, és a gyerekeknél nagyon fontos az is, hogy hogyha mesélnek nekik, és érzik azt, hogy szeretettel mesélnek, imádják azt, ha mesélnek nekik. Tehát mondhatnám azt is, hogy bizonyos szempontból nem az a kérdés, hogy mit mesélnek, hanem milyen környezetben, hogy ott van a nagymama ölébe, vagy oda bújnak egymás mellé. Tehát lehet, hogy a Mici Mackóból sok mindent nem fog megérteni egy 3-5 éves gyerek, ez természetes. De hát ugye mindenféle értelmezési szintekről beszéltünk, és teljesen mást ad ugye egy harmadik, negyedik osztályosnak, sőt, hát egy egyetemi hallgatónak, ugye Péter tanítja az egyetemi hallgatókat. Tehát nagyon, nagyon szeretik, és szerethető, viszont visszautalok megint arra, hogy ha az eredeti történetet mesélik, akkor rögtön keresik ugye a képet is a szövegben. És hát nagyon sokat jelent az, hogy ugye az eredeti képek, ugye azok fekete-fehérek voltak, de hát hogyha a nagymama úgy tud mesélni, hogy kilép a könyvből olyan értelemben, hogy nem a képeket nézegetik együtt, akkor is keresni fogja a gyerek a képeken, viszont az együttlét fog számítani neki, és meg fog maradni benne a történet. Viszont ha a képes könyvet választja, ugye akkor ott egy silány szöveg jelenik meg, hiszen a Disney-ben azért több száz rész, most túlzok, de több száz részből álló történet, ami van olyan, aminek semmi köze nincs, csak Mici Mackó a főszereplője, meg a Malacka, tehát ők nagyon keresik a képeket is, de szerintem az, hogy rendszeresen mesélnek egy gyereknek, olvas az anyuka vagy a nagymama, akkor élvezni fogja az a gyerek. De még egyszer mondom, teljesen más jön le neki ebből a történetből, mint mondjuk ennek a harmadikos, negyedikes gyereknek, és hozzátenném, hogy amiről beszéltünk korábbra visszautalva, hogy lehet, hogy először filmként találkozik vele, tehát csodálkozni is fog, hogy hát nem így néz ki a Mici Mackó, meg nem így néz ki a Malacka a képen, nem is nagyon találkozik, ugye nincs túl sok kép benne, tehát ő azért keresi a képeket, keresi ezeket a szövegben lévő kiegészítéseket, de szeretik, tehát hogyha ezt felolvassák nekik, és értően, szeretettel mesélik, akkor igenis van hatása, és ezek a filozófiai magasságok szerintem ez akkor történhet meg, amikor felnőttként, vagy egyetemi hallgatóként, vagy ha esetleg gimnáziumban szóba kerül valamiért, és egy olyan megközelítést kapnak, akkor merülhet fel, hogy ez egy nagyon sokrétegű, nagyon különleges történet, és hogy a mi életünkben is nagyon fontos szereplője a Mici Mackó, a Malacka, a Tigris, és még ez jutott eszembe, hogy egyébként a Tigris egy nagy kedvenc, tehát most ő viszont bejött ez a Tigris, ez szerintem viszont a rajzfilmek miatt is, ugye az a gyors mozgás, és hogy ő nagyon gyorsan mozog, mert hogy ez az időtlenség, a jelenlévés, ez az, ami furcsa lehet a felnőttek számára, tehát ez a szubjektív véleményem, aztán majd akik hozzáértőbbek megerősítik, illetve saját tapasztalat alapján elmondják, de a Mici Mackónak szerintem pont ez a lényege, hogy ezért is mondták, hogy Mici Mackó és a Tau, meg van egy ilyen keleti vonulata is, hogy nem cselekvés, hanem történés, és ezért azt gondolom, hogy lehet, hogy a nagymama, aki elmeséli az unokájának, vagy az anyuka, aki elmeséli a gyerekének, a visszaemlékszik arra, hogy neki is mesélték, és itt van a fontossága, itt van a lényege, hogy generációk mesélik egymásnak, mert emlékeznek rá, hogy milyen sokat jelentett nekik ez a történet, és miközben mesél mondjuk a nagymama, vagy az anyuka, lehet, hogy neki leesik közben valami, ami eddig nem, mert gyerekként nem, de hogy mesélj tovább, ezt a történetet továbbadva a gyerekben megint csak ez az a szint marad meg, ami egy 3-5 éves szintjén csodát mutat, de én szerintem egy 3-5 éves gyereknek is lehet ezt elmesélni, attól függ, hogy előtte mit meséltek neki, hogy rendszeresen meséltek-e neki, hogy ismeri a népmeséket, tehát hogy kell, hogy legyen egy alap, és egyébként meg, hogyha a nagymamának ez kedvenc volt, és ezt érzi a gyerek, vagy ha kedvence volt a szülőnek, ez az érzelmi bevonódás miatt is nagy hatással lehet rá.
0: Még egy kérdésem lenne mindenkihez. Ha megvalósulhatna az a tervezett nagy Mici Mackó kutatás, mit vizsgáljanak? Milyen kérdéseket tegyenek föl? Az egész Mici Mackó komplexumnak mely dimenzióit vizsgálják?
2: el kéne dönteni, hogy ez egy tisztán szientikus olyan mintakutatás, ami ezer évre eldönti, vagy pedig a kulturális holizmus felől, tehát el kéne dönteni a saját alapelveit először.
0: Ezt most te döntöd el, és tehetsz javaslatokat.
2: Hát ugye erről ugye álmodtunk valamikor, de ez egy ilyen hülye bevezetés, hogy az irodalom elméleti nyelvi és az eszmei strukturális filozófiai elemek párhuzamos vizsgálatából ilyen strukturális izomorfiákat és másokat. Tehát olyan komplex a dolog, hogy először fel kell osztani valamilyen módon, de úgy, hogy az egyesítető legyen. Ez egy nagyon nehéz, de szép munka lehet.
0: Évát kérdezem.
3: Az az igazság, hogyha arra lenne lehetőség, hogy a Mici Mackó előtérbe kerüljön, akkor nem csak a kutatás, hanem hogy megélni ezt a Mici Mackó élményt. És azt gondolom, hogy én onnan közelítenék, hogy mitől olyan fantasztikus ez a történet, hogy mit ad nekünk ez a Mici Mackó, hogyan tudunk építkezni belőle, hogy nem a tanulság, pont amit Péter is mondott, hogy ez minket feltölt, ez elgondolkoztat, hogy most megint csak a szubjektív dolgokat mondom, hogy nekünk a történetbe ki a Mici Mackó, ez milyen tulajdonságot képvisel, mit képvisel bennünk mondjuk a tigris, vagy a pagoly, hogyha a szereplők mind-mind bennünk vannak. Tehát ez elindulhatunk befelé is a kutatás során. Másrészt meg szerintem ez, hogy mindenkinek, ha lehet csinálni ilyen kérdőívet, meg minden, akkor lehetne ilyen kérdést, hogy ki kivel tudna azonosulni, és miért. De hogy nagyon érdekes, hogy nem csak ez a kérdés, hanem az, hogy hogyan építkezünk ebből. Tehát hogyan tudunk építkezni, hogyha elolvassuk ezt a történetet, hogy ez egy olyan kincses rádikó szerintem, amiben így megállunk egy pillanatra, vannak olyan részek, és hogy kinek melyik rész az, ami a megdöbbentő, ez az aha élmény, hogy ez nekem segített valamiben. Tehát én biztos, hogy ilyen irányba indulnék el, és ha gyerekkönyvtárosként, hogy mit lehet kezdeni a Mici Mackóval, hát kedvet csinálni hozzá. Tehát, hogy örüljünk, hogy együtt lehetünk, együtt olvashatjuk, és együtt töltekezhetünk belőle. Tehát nekem ez jelent sokat, hogy egy lehetőség beszélgetni gyerekekkel, felnőttekkel, együtt közösen alkotni valamit a Mici Mackó révén, és hogy ebből születik valami jó dolog, és szerintem ez a lényeg.
0: Péter, tőled kérdezem, te mit javasolnál?
1: Új, nagyon máshonnan indulnék.
0: Magad vállalkoznál ilyen kutatás vezetésére?
1: Nagyon máshonnan indulnék, amit te az elején mondtál, kérdéseket, azok nekem nagyon tetszenek, és amit problémának látok itt, az egyetemistáknak van ilyen szólása, most ezt a Mici Mackóra mondom, ültetem át, hogy a Mici Mackó is olyan, mint a jó vizsgatétel, hogy mindenki beszél róla, de még senki nem olvasta. Tehát, hogy magát, a Mil Mici Mackóját, és akár karinti fordításban annyira kevesen olvasták, tehát ezt muszáj tudomásul venni, hogy a magyar olvasóképes közönségnek biztos, hogy kevesebb, mint 1%-a olvasta a Mici Mackót.
0: Szóval akkor itt hat Mackó kiabálja közbe, azért ez a legutóbbi 10 év fejleménye, mert vannak adataink, hogy 10-szer ennyien 10 évvel azelőtt, és 20 évvel azelőtt.
1: Így van, így van. De, és aztán sok ilyen, tehát ugyanígy vagyunk az indián regényekkel, a Verne regényekkel, és így tovább, tehát sok könyv
0: ez
1: vagy műfaj eltűnt.
0: Információ.
1: Így van. Tehát én azt gondolom, hogy miközben engem is az izgatna, amit te felvetettél az elején, de valójában, ha egy ilyen kutatás elindulna, a Mici Mackó jelenséget tudnánk kutatni, nem pedig a Mici Mackó könyvet.
0: Igen.
1: És annyi félreértés van, kezdve onnan egyébként, hogy bocsánat, határozottan állítom, nem 3-5 éveseknek való a Mici Mackó, nagyon nem. És az, hogy ők elvileg olvassák, nem, ők a Disney változatot olvassák, aminek alig van köze. Ugye a Disney rajzfilm sorozat első 4 része, az valamelyest a könyv alapján készült, aztán több tucat egyéb rész készítettek, aminek semmi köze a könyvhez. Ez önmagában nem lenne baj, de oly mértékben tél el a folytatások mindenféle micimackó szellemiségétől, hogy ha a micimackó jelenséget vizsgáljuk, akkor egy Disney jelenséget vizsgálunk valójában, pedig nem azt akarjuk vizsgálni. Tehát én valahogy lehet, hogy nem azt mondanám, hogy lehet, hogy fontosabb lenne nem egy kutatást indítani, hanem egy kampányt arra, hogy kérlek, olvassátok el a micimackót, az eredeti micimackót, a karintiféle micimackót olvassátok el, mert hogy igazi kincs. Egyébként elárulom nektek, hogy jó néhány éve nem olvastatom egyetemistákkal a micimackót, mert nem tudják elolvasni. Tehát ami egészen döbbenetes, hogy beletörik a bicskájuk az egyetemistáknak, ő nekik ez már nem elég érdekes, a micimackó, és ez borzasztó szomorú látni, és valahol én is azt gondolom, hogy túl fontos ahhoz, hogy ezt elengedjük, de vissza kéne térni az alapokhoz, például oda, hogy olvassátok el, és akkor úgy beszélgessünk róla, hogy ismeritek a könyvet, és nem a rajzfilmet, meg nem a merch termékeket a boltokból, hanem a szöveget, és a szövegről kezdünk el beszélgetni, és akkor azzal kapcsolatban lehet kutatni, mert most bármilyen kérdés volt, teszek ki a kedvenced, akkor nem az alapján válasz, hogy mit olvasott, hanem mit látott a tévében.
3: Én szerintem onnan kéne kezdeni a dolgot valóban, hogy ha mi azt szeretnénk, hogy ismert legyen az eredeti micimackó, akkor mindig onnan kéne kezdeni, és hogyha van pénz, paripa, fegyver, akkor felnőttek. Így van, tehát egyetértek Péterrel, hogy mindenképpen onnan kéne indulni, ugyanis van egy vicc, ezt nagyon sokszor szoktam emlegetni, hogy Vekerdi Tamás mondta egyszer, hogy van egy villamos megálló, és ott áll egy anyuka, olvas, a kezébe könyv, a mellette lévő gyerek szintén olvasott a könyv a kezében, mellett egy másik anyuka, aki nyomkodja a telefonját, mellett a gyerek, aki nyomkodja a telefonját. És a nyomkodós telefonos anyuka odaszól az olvasó anyukának, hogy mondja, maga hogy csinálja, hogy a gyerek olvas.
0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak DNS Éva, Gombos Péter és Kis Endre részvételével, 100 éves a micimackó címmel.
4: Kedves hallgatóink! Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

Az Egyházfórum világnézet rovata, világszámok, Kamarás István jegyzete. Igazi vándor cirkusz érkezett a lakótelepre. Világlátta cirkusz, hosszú idő után ismét Magyarországon. A sátorba belépő nézők fejére konfettit szórnak, be vagyunk avatva. A kisdiákok arra gondolnak, ez maradt el az iskolában. Sorra jönnek a világszámok, általában sikerülnek. Egy-két karika lepottyan a földre, egy-két kutya elkóborol, de ettől még csak hitelesebb lesz. Azzal, hogy ezek mégsem félistenek, mégis csak emberek. Akkor viszont nagyon ügyesek. Bravo! A felsősöknek eszébe jut, hogy mi lenne, ha egyszer a tanár úr is elhibázna egy tizedest, egy évszámot, egy vegyértéket, egy verslábat, egy határozót. Még inkább mi lenne, ha azt mondaná, ezt nem tudom, utána kellene néznem. Hatalmas bravót kaphatna, életében talán először. Na és az igazgató, mármint a cirkuszé, nem parancsolgat, konferál, dobálja a karikát, besegít, és dicsér. Ez igen, ez aztán az igazgató. A szomorú boholcot igazából csak a nagyobbak értik. Egy az egyben a boros tanár úr. Tisztán a mi ofőnk hallani. A cirkuszi osztályfőnöki órát a világhírű zeneboholc tartja. Hiába veszik el már a 27. hangszerét, van másik kiáltással, újabbat húz elő kabátja alól. Lelőhetetlen. Foglalja össze a példázatot egy negyedikes. Az a baj, hogy az ember általában olyan hamar kifogy, elmélkedik egy hetedikes. És aki mégsem, az meg hamisan játszik, toldja meg egy nyolcadikos. Stílusos a befejezés is, az igazgató, a cirkuszé, a kapuban búcsúztatja vendégeit. A többség nem veszi észre a ráadást, a kapuban ücsörgő, koszlott borostás alakot, aki az előtte álló táblácskán azt állítja magáról, hogy munkanélküli vagyok, éhezem. Pontos fogalmazás, hiszen lila ábrázata egyértelműen tanúsítja, hogy nem szomjazik, csak éhezik. Csak néhány kisgyerek áll meg előtte, nézik, ez meg miféle állat, miféle produkció. Eléggé gyengus lehet, mert műanyag pohara még üres. A felsősök már hallottak az óránként több ezret megkereső álkoldusokról, a gimnazisták a futtatott bérkoldusokról is. Ők gyorsan kiszámítják, hogy 1:5 a valószínűsége, hogy ez itt igazi. Csupán egyetlen aprócska tény zavarja meg a hipotézist, és teszi a konfettivel kezdődő igen tanulságos élménysor stílszerű fináléjává az éhező művészt, a majdnem bizonyosan nem valódi koldus néhány apró pénzdarabot rázogat, és közben sír, akárcsak a klasszikus szomorú boholcok. Az Egyházfórum világnézet rovata, világszámok, Kamarás István jegyzete.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 19-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Szólhatunk Isten nevében. A mai ige: Jeremiás 15:19. Erre így szólt az Úr: ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Gondolatok az ígéről. Szegény Jeremiás. De miért lenne szegény? A síró próféta Isten kiválasztott és igen nagyra becsült szolgája volt. Az emberek ugyan gyűlölték, mert az igazságot szólta. A neki olyan édes ígét keserűnek találták hallgatói. Ura előtt Jeremiás mégis kedves volt. Isten megparancsolta neki, hogy maradjon meg a hűségben. Akkor ő mindvégig szólni fog rajta keresztül. Bátran és az igazat kellett szólnia az emberekhez, Isten rostáján kellett megrostálnia azokat, akik magukat hívőknek nevezték, mert csak akkor lehetett Jeremiássé ez az ígéret: szószólóm lehetsz. Milyen nagy tisztesség! Nem kellene minden ige hirdetőnek, sőt, minden hívőnek erre törekednie. Ha Isten szól rajtunk keresztül, mekkora csoda ez! Úgy a biztos, tiszta igazságot szóljuk majd, és pedig erővel. Akkor szavunk nem tér vissza üresen, hanem áldás lesz azoknak, akik befogadják, akik pedig elutasítják, azoknak veszedelem. Sokan nyernek majd táplálékot ajkunkról, fölkeltjük az alvót, és életre támasztjuk a holtat. Kedves hallgatóm, imádkozz te is azért, hogy Istennek minden szolgája ilyen legyen. Piknik, zenés istentisztelet, ökumenikus ifjúsági találkozó. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága márciusi ülésén folytatta az év elején megkezdett előkészítő munkát a Piknik keresztény ifjúsági találkozó megszervezésére. A testületben a pünkösdi, református, evangélikus, baptista és metodista ifjúsági missziók képviselői működnek együtt azért, hogy a fiatalok számára a hitben erősítő és közösségépítő alkalom valósuljon meg. A rendezvény holnap, május 20-án lesz. A programok 17 órától az Ökumenikus Tanács Központjának udvarán kezdődnek. A közös dicsőítésben református és metodista szolgálócsoportok mellett a Pünkösdi Egyház országos ifjúsági missziójának dicsőítő csapata is részt vesz. Az ígei üzeneteket Földesi Tamás, a Pünkösdi Egyház elnöke adja át a résztvevőknek. Az alkalom vezér ígéje: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. verse. A szervezők szeretettel hívják és várják a fiatalokat erre az ökumenikus találkozóra, ahol a dicsőítés, az ige és a személyes találkozások kerülnek a középpontba. A lelki közösség ereje. Negyedszer teremtett lehetőséget a hittanoktatók lelki közösségének megélésére és szakmai fejlődésére a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat a Rádai Házban. A generációk kapcsolódása állt a nap fókuszában. Megtelt a budapesti Rádai Ház díszterme a hálaszavával és a hittanoktatókból negyedik éve formálódó lelki-szakmai közösséggel. Bőven volt oka hálaadásra, amire az ége szavaival is hívta az egybegyülteket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. A negyedik alkalommal megrendezett

0: tartotta, hogy a fiatalokat az óvodától az egyetemig kísérhetik a hittanoktatók. Missziói lendület. Megszülettek a 2026-os missziói pályázat eredményei. Jelentős érdeklődés mellett zárult az Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziói Bizottságának Missziói Pályázat 2026 című felhívása. Az idei évben több mint 80 gyülekezet nyújtott be pályázatot, amelyek összesített támogatási igénye megközelítette a 70 millió forintot. A benyújtott tervek sokszínűsége és szakmai színvonala jól mutatja, hogy az evangélikus közösségekben élő és aktív missziói gondolkodás van jelen országszerte. A bizottság a pályázatok elbírálása során különösen azokat a kezdeményezéseket kereste, amelyek kreatív módon, újító szemlélettel és hosszabb távon is hasznosítható missziói elképzelésekkel kívánják megszólítani a gyülekezeteket, az egyházi intézményeket, az alapítványokat, az egyesületeket és a társadalom különböző csoportjait. A bizottság végül 37 egyházközségi projektet minősített mintaprojektnek. Ezek a kezdeményezések összesen 20 millió 750 ezer forint támogatásban részesültek. Testvérek a világ túlfelén. A tajvani keresztényeknek az az egyik legnagyobb segítség, ha nem felejtjük el őket, hívta föl a figyelmet Beresz Júlia, a Református Egyház zsinati hivatalának külügyi osztályvezetője, aki nemrég tért vissza Tajvanról. A tajvani ökumenikus fórumon és a tajvani presbitériánus egyház zsinatán vett részt. A Református Egyház az 1990-es években került kapcsolatba a tajvani presbitériánus egyházzal a Református Egyházak világközösségén keresztül. Ennek a kapcsolatfelvételnek a következménye volt, hogy egyházukat is meghívták az első tajvani ökumenikus fórumra 2018-ban. Most a második ilyen rendezvényt tartották, ahova a Református Egyház képviseletében Beresz Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályvezetője utazott el. A fórum célja az, hogy ökumenikus testvéri közösségben hívja föl a figyelmet Tajvan és a tajvani presbitériánusok sajátosan kiszolgáltatott helyzetére és közös gondolkozásra indítson.
1: Kulturális programajánló.
0: A megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. Ennek témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fésül Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A zárszó gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda, a helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, Budapesten a 11. kerület, Magyar Tudósok Körútja 3-ban. A részvétel ingyenes, de regisztrálni legalább augusztus 28-án, pénteken délig szükséges. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel pénteken, május 22-én 17 órától a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi programsorozatának nyitő előadásán a reformáció zalai kezdeteibe nyerhetünk betekintést. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a Nyugat-Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a

0: főúri családok, a vándorprédikátorok, a wittenbergi diákok vagy éppen a nyomdák. Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton föllépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a szellemi és kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyháztörténeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába is. A helyszín Keszthely, evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Hitmélyítő, családos, csendes hét, új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán, a Bételben, június 29-e, hétfő, és július 3-a, péntek között. A téma új teremtés. A gyermekeket is, a fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, a kreatív foglalkozás, a kirándulás, a játék, a kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak. Természetesen élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-ig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, hogy ezzel segítsék a munkát. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedésre, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín tehát a Bétel Evangélikus Missziói Otthon Pilis Csabán, a Széchenyi út 8-12-ben. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Napos, felhős a hét, csak helyenként esőkkel. Ma, kedden, a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél, és 18-23 fokunk van. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor. Az északi szélben 20-25 fok várható. A hét közepétől ismét erősödhet a szél. Kezdetben növekedhetnek a maximumok, mert kiegyenlítődnek a különbségek, és emelkednek a hőmérsékletek.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Forrásvizek napja. Magyar javaslatra a Gyermekkel a Természetért Egyesülettől 2013-ban indult útjára a Források napja, amelyet május 19-én ünnepelünk. Az ENSZ-től kérték az ünnep bejegyzését, és az ENSZ környezetvédelmi szervezete a kezdeményezésről 86 országot tájékoztatott, és fölhívást intézett a csatlakozásra. Az ünnep célja, hogy az emberek figyelmét fölhívják a források fontosságára, természeti kincseik megőrzésére, életünkben betöltött szerepére, a környezet tudatos életvitelre, valamint arra is, hogy aktívan vegyenek részt forrásaink megóvásában, tisztántartásában, különösen ezen a napon. Több mint 12 000 regisztráltak az idei Szeretett Hídra. A Református Szeretett Szolgálat egyik legrégebbi, az önkéntességre fókuszáló programja a Szeretett Híd. Az esemény az idén reflektál arra, hogy maga a Református Szeretett Szolgálat most 20 éves, ezért egy 20 órás önkéntességgel készültek Ebesen, logisztikai központban, május 15-én és 16-án. Az idei Szeretett Hídra legtöbben a határon túlról a szlovákiai egyházból jelentkeztek, míg határainkon belül Budapestről, de bekapcsolódni még az utolsó pillanatban is lehetett. A lelki közösség ereje. Negyedszer teremtett lehetőséget a hittanoktatók lelki közösségének megélésére és szakmai fejlődésére a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat a Rádai Házban. A generációk kapcsolódása állt a nap fókuszában. Megtelt a budapesti Rádai Ház díszterme a hálaszavával és a hittanoktatókból negyedik éve formálódó lelki szakmai közösséggel. Bőven volt ok a hálaadásra, amire az íge szavaival is hívta az egybegyülteket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. A negyedik alkalommal megrendezett találkozó már az egymás közötti bizalom növekedéséről, a lelki kapcsolódásokról és a jól használható szakmai segítségről szólt. A hittanoktatók lelki megerősítése mellett szakmai identitásuk erősítését is célozta a színvonalas program. Első alkalommal tartott közösségi napot a Váci Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálat. A Váci Regőci kápolna adott otthont a Váci Egyházmegye Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálata első önkéntes és szolgálati napjának. A lelki töltekezést közös szentségimádás segítette. Mák Noémi klinikai lelki gondozó, Teréz anya lelkisége és a közösség megtartó ereje a szolgálatunkban címmel tartott előadást, amelyben Teréz anya lelkiségéről, életéről, a szenvedésről, a halálfélelemről és a lélek Isten utáni vágyódásáról beszélt. Az előadás után lehetőség volt arra, hogy a témát kisebb csoportokban beszéljék át a résztvevők. A későbbiekben a csoportokból egy-egy ember osztotta meg azokat a gondolatokat, amelyek az előadás során különösen megérintették őket. A közös program ünnepi szentmisével folytatódott. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma, kedden, a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél, és 18-23 fokunk van. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor. Az északi szélben 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallják.

0: Isten igéjének egy nagyon érdekes szakaszát fogjuk közösen áttanulmányozni a Galáciai levélből. A keresztény élet az egy státuszváltás. A címe a leckének elmondja, hogy szolgákból örökösök leszünk. És ez tulajdonképpen a kereszténység lényege. Egy csere. Nem egyszerűen az, hogy én egy más vallást veszek fel, vagy bizonyos hitelveket elhiszek, amit korábban nem hittem. Nem azt jelenti, hogy most már jobb akarok lenni, mint a sok évi átlag, nem ezt jelenti. Hanem megváltozik a viszonyom. Megváltozik a viszonyom Istennel, és ennek az lesz a következmény, hogy megváltozik a viszonyom a világgal, nem csak az emberek világával, a másik emberrel, hanem az egész teremtett világgal. Megváltozik a viszonyom a legközelebb lévő fele barátommal, és egy új elv, a szeretet elve kezd uralkodni a mi életünkben. Ugye egy gyönyörű gondolat ez, ezzel fogunk foglalkozni ma. Rögtön kezdjünk is hozzá, és Tóth Erzsikét kérem szépen, hogy a Galatai levél harmadik fejezetéből a 26, 27 és 28. verset olvass el, amiben arról lesz szó, hogy milyen helyzetünk lesz Krisztusban nékünk.
1: Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.
0: Igen. Ez egy csodálatos, igen, nagyon sokszor szoktuk idézni, csak a sokat idézett igéknek mindig az a baja, hogy elkopnak az egyes szavak, mert megszoktuk. Megszoktuk, hogy mindig mondjuk, hogy nincs férfi, se nő, se szolga, se szabad. Viszont a lényegről nem beszélünk, hogy mit jelent Krisztus Jézusban lenni. Nem Jézus Krisztus mellett, hanem Krisztusban lenni. Először János jelentkezett.
2: Hallottam, továbbadom. Valaki azt mondta, hogy kétféle kereszténység van. Az egyik féle kereszténység az azt keresi, azt figyeli, az azt munkája, amit ő maga tesz magáért és a megváltásáért. A másik féle kereszténység pedig az, ami azt keresi és azt figyeli, amit értetettek.
0: Igen, nagyon szép gondolat. Tessék, Marian.
3: Szolgákból örökösök főcímhez az örököst megnéztem, hogy ez pontosan milyen definíció tartozik hozzá. Úgy hangzik, hogy az örökhagyó egyetemes jogutódja, az örökléssel a hagyaték, mint egész száll át az örökösre. A törvény örökös elsősorban általában ugye az akkori világban a fiú utódok voltak, szerintem mostanság is az, de akkor kiváltképpen az volt. És ugye a helyzetünk Krisztusban a vasárnapi leckénk címéhez azt mondhatjuk el, hogy ez a különleges helyzet, emiatt kiváltságosnak érezhetjük magunkat, mert hogy ilyen helyzetünk van, hogy fiaknak hivattatunk, és engem egyébként a keresztségre emlékeztetett ez az egész dolog, meg egy kicsit az esküvői fogadalomtételre, hogy ugye választottam, vagy engem választottak, összekötjük az életünket, az a holtodiglan, holtomiglan, és gyakorlatilag ugye az ember akkor komolyan is gondolja szerintem, meg hát, na, tehát igen. És, de azért közben történnek nyilván dolgok, egy kis ez az amaz, tehát az embernek a gondolatai néha elkalandoznak, ami ugye nem szép dolog, de bocsánatos bűn, de attól az még az én férjem, vagy attól még az én a felesége vagyok annak a választott annak. És itt is az van egyébként, hogy ugye nem a véletlen, Szentírás azt mondja egyébként, hogy mennyasszony és vőlegény, tehát ilyen kapcsolatban, ilyen aspektusban említi ugye Krisztus és az ő egyházát. És ugye az apostol ugye a teljes átadás szimbólumaként említi meg, mert azt mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ugye, tehát a menny gyakorlatilag a Teremtő Isten Krisztusban mindent nekünk ajándékozott, és éppen ezért ugye mondja a Róma 6:8, hogy ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tehát mindaddig, amíg Krisztus él, addig nekünk is életünk van, és mint tudjuk, Krisztus ugye a harmadik istenség tagja, éppen ezért neki örökké való élete van, tehát örök életű, éppen ezért ő benne, nekünk is örök életünk van.
0: Köszönöm szépen, tessék, parancsolj!
4: Amikor föltetted ezt a kérdést, hogy mit jelent Krisztusban lenni, nekem azonnal beugrott a szőlőtő példázata. Én nem tudnám ezt jobban megfogalmazni. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző.

0: mondja az Úr Jézus. És nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, és nem tudok gyümölcsöt teremni, de még élni sem. Ez annyit jelent, hogy ő a mindenem, ő a forrásom, belőle táplálkozom, általa élek, és általa van örök életem.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm ezt a gondolatot, de nézzük csak a szöveget, hogy pontosan ezt mondja. Nem azt mondja, aki Krisztus Jézus nevére keresztelkedtek meg, hanem Jézus Krisztusba kereszteltettek meg, tehát szőlőveszővel, akik beoltattak ebbe a szőlőtőbe. És a másik a nagyon fontos, hogy Jézus Krisztust öltöttétek magatokra. Ugye Krisztus egy folyamatos valami, hogy újra és újra magunkra öltjük, hogy a ruhát magunkra öltjük, ezt a krisztusi jellemet. Ez egy életen át tartó folyamat. Tehát a keresztség önmagában egy liturgikus esemény, ami kifejez valamit, de tartalom nélkül, tehát a Krisztussal való belső kapcsolat nélkül, a keresztség az semmit nem ér. Az egyszerűen egy külső jel. Ez éppen olyan, hogyha külföldön vagyok, mondjuk a déli sarkon, és látok egy piros-fehér-zöld kokárdás embert, akkor megdobban a szívem, mert ez magyar. De ha valaki csak dekorációnak teszik ki, de nem magyar, akkor az a kokárda nem ér semmit. Na, sajnos ilyen sok ilyen kokárdás keresztény van, hogy ugye megkeresztelkedett, csak már a keresztség mögött nincs ott a tartalom. Tehát ezt sose felejtsük el. A helyes tartalom megteremti a helyes formát. De a helyes forma önmagában nem teremti meg a tartalmat. Ezt sose szabad elfelejteni. Tessék, parancsoljatok!
2: Igazán nem a baptista lelkipásztor mondatja velem, de itt nagyon érdemes lenne meghallgatni az eredeti szövegnek a nyers fordítását. Ugye ez a keresztelés szó, ez nekünk Magyarországon sok problémát okoz, és ezzel senkit nem szeretnék bántani, csak az mindig valami, amit rajtunk elkövetnek. Viszont az eredeti szöveget, ha lefordítom, az azt fogja mondani, hogy ahogy belemerültünk Krisztus Jézusba, ami azt jelenti, hogy alattam, mellettem, körülöttem, fölöttem Jézus. Na most ez az, ami ellen a legtöbb hívő ember is valahol belül berzenkedik. Tehát mi szeretnénk Jézusból valamit, mert ahhoz azt érezzük, hogy szükségünk van, de belefulladni Jézusba, bocsánat ezért a szóért, csak ugye utána azt fogja mondani, hogy meghaltunk ebbe. Ezt nem éli túl a személyiségem, hogy én úgy eltűnjek Krisztusban, ahhoz egy új személyiséget kell kapni, és ez nagyon fontos lenne tudatosítani, hogy a kereszténység az nem egy más típusú élet, hanem az Krisztus élete bennem és rajtam keresztül. Másképp nem ér a nevem, ahogy az óvodában mondtuk, tehát akkor az nem ez a játék. Hát az nem az a kereszténység, amit mi élünk sokszor, mert nem Krisztusban éljük, csak Krisztus nevében, vagy fölhasználva őt.
1: Ez Pál úgy mondja, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Gyula, aztán majd István.
3: Hát nekem nagyon eszembe jut a teremtés történet is, mert itt a nagy helyreállításról tanulunk, és ahogy Pál próbálja azt a gyülekezetet, amit nagyon frissen és nagyon hamar zilál szét az ördög erői, ezt próbálja nevelése és komoly pedagógus tanítással és komoly érvekkel meghatározni, hogy hát kik is vagyunk és mivé is vagyunk ebbe a világba, és mit kellene, hogy képviseljünk. Tehát egy külön országot, ahogy Szigeti testvér mondta. És annak az országnak a méltó életformát éljük. Mert ha nem azt éljük, akkor csak szégyent hozunk a kereszténységre.
1: István?
4: Amit Tibor mondott, a Pál ugyanezt fogalmazza meg, mert azt mondja, hogy a keresztség olyan pillanat, amikor Krisztus, mint egy öltözet, ráborul a hívőre, betakarja. Tehát nem belebújunk, kibújunk, hanem valaki betakar, ez azt jelenti, hogy benne vagyunk.
1: Tessék, János?
5: Nekem ilyenkor a Samária asszony jut eszembe, hogy visszament a városba, és a város lakói az ő szavára elindultak ki Jézushoz. Miért? Ez a nagy kérdés, hogy miért. Valószínű, sőt biztos, hogy az ő megtérés, amiről beszéltünk, ez a megtérés, hogy ő már onnantól fogva Jézus Krisztus tükrözte, az ő arca, az ő viselkedése, ezért hittek neki. Említettem már néhány hete Tóth Árpádnak az Isten oltókése című versét, nem tudom, ki ismeri ezt a költeményt, és a végén valahogy így fogalmaz, hogy Krisztus fényű orcám. Tehát, hogy az arc... arcom, bocsánat. Hogy ez tükröződhetett ennek az asztalinak az arcán, és ezért mozdultak meg az emberek.
1: Nem akarom bonyolítani a szót, de azt mondja itt, hogy Krisztusban nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő, mert ti mindjárt egyek vagytok. Erre azt mondja egy mai ember, hogy dehogyis, hát óriási kulturális, társadalmi, stb. Különbségek vannak. Tényleg vannak. Akkor hogy lehetünk Krisztusban egyek? Erre van egy ötletetek. Parancsolj.
2: Nem szeretném lelőni senkinek az ötletét, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerű kép lesz. Ha egyszer elfogadom, hogy Krisztus az a személy, aki én belemerültem, akkor most engedjétek meg, hogy mondjam, hogy olyan, mint egy nagy vonatszerelvény, amire fölültünk. Hát lehet, hogy te a jobb oldalán ülsz, még az is lehet, hogy neked speciális helyjegyed van, és valami luxus asztal van előtted, és lehet, hogy első osztályon ülsz, én meg a harmadikon, de tudod mit? Ugyanoda megyünk. Mert az, aki összeölel bennünket, az Krisztus, és lehet, hogy te úgy érzed, vagy más úgy érzi, hogy van köztünk különbség, bár legyen, de a végeredménynél, a végállomáson nincs. Ugyanoda megyünk, Krisztus, ami hordozunk, és el is vissza meddig mennünk kell.
1: Nem beszéltünk össze, de ez egy nagyszerű kép, és nagyszerűen megoldotta a dolgot. Még azért annyit hadd tegyek hozzá csak, hogy nem baj az, hogy mások vagyunk, csak egyek legyünk. Értitek a kettő közötti különbséget? Nem baj az, hogy mások vagyunk, csak egyek legyünk. Mert egyek mindig Krisztusban tudunk lenni, Krisztusért, a másik emberért tudunk lenni. Tessék, Anikó még?
0: Úgy érzem, muszáj megemlíteni nőként, hogy ez mekkora kiváltság, hogy Krisztus minket, nőket ugyanolyan rangra emelt ilyen szempontból, mint a férfiakat. Nagyon sok vallás kizárja a nőket, úgymond az örök életből, mert hát másodrangú állampolgárok minimum. És Isten azt mondja, hogy nem teremtményei vagyunk. Ez egy akkora kegyelem szerintem, hogy hálát kéne adnunk érte minden nap.
1: Igen. Lépjünk tovább a hétfőire. És Magdikát kérjük azt, hogy egy gondolatsort, amit már múlt héten érintettünk, de nézzünk meg most ebből a szempontból, amit éppen most Anikó mondott.
6: Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától. Jól lehet ura mindennek. Hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra.
1: Vagyis lényegében Krisztusban egy felszabadulási folyamat zajlik. És ezt éljük át. Nagyon sok keresztény ezt fordítva gondolja, hogy mennél Krisztusébb vagyok, annál kevesebbet szabad nekem. Nagyon sok kívül úgy mondja, ez se szabad nekem, az se szabad nekem, az se szabad nekem, az se szabad nekem. És lényegében elveszti a krisztusi szabadságot. Pedig, amíg kiskorúak vagyunk, addig a törvény megmondja, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, azt ne csináld. Amikor felnövünk, akkor felszabadulunk a felnőtt ember szabadságára. Erről beszél az ige. És vajon hány olyan hívő ember van, aki szabadnak tudja magát Krisztusban, mert az az igazi hívő ember. Na, ehhez gondolatokat várok tőletek. Marian, látom már kezedet.
7: Egységet, kiszolgáltatottságot jelent. És emlékszem, mikor még gyerekek voltunk, akkor ugye volt egy ilyen mondás, biztosan ti is találkoztatok, belefutottatok, hogy te még kiskorú vagy, neked nincs beleszólásod, vagy hallgass a neved, vagy valami ilyesmi. Tehát ugye itt is nagyjából arról van szó. És ugye van a leckénk alján egy olyan kérdés, hogy minél inkább fejlődünk lelkileg, annál gyermekibb lesz a hitünk? Ez egy kérdés akar lenni. És én szerintem erre a válasz nagyon egyértelműen igen lehet, semmi más. Mert ugye minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál jobban és egyre érettebbé válunk, ugye, annál jobban rá kell, hogy jöjjünk arra, hogy amit mond a Szentírás, hogy nálam nélkül, és amit maga Jézus is mond, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Tehát, hogy rájövünk arra, hogy ő mindenre a megoldás. Ő tud nekünk a problémáinkra, gondjaikra megoldást adni, illetve ami egész örök életünk és örök sorsunk tőle függ, az ő megoldásától. És így ugye gyermeki bizalommal feltétlenül mehetünk hozzá, és elmondhatjuk neki a gondjainkat, problémáinkat. És ugye kifogyhatatlan a mennyei bölcsesség tárháza. Múltkoriban beszéltünk az Isten ígéreteinek tárházára, most a bölcsesség tárházáról van szó, és az Úr bátorít, hogy bőséggel merítsünk belőle. A menny által felkínál gazdag ajándékok utáni nagyobb lelki éhségre van szükségünk, mondja Ellen White, és ez teljesen megállja helyét a bibliai kommentárból való ez az idézet.
1: Köszönöm szépen. Tessék, Anikó.
0: Érik a szilva, szilva szezon van, nem tudom, hogy ti már főztetek-e szilvás gombócot az idén, mit csináltunk. És ennek kapcsán eszembe jutott, amikor az egyik lányom, ő a legidősebb, először találkozott életében a szilvás gombóccal, akkor 2 éves múlt. Már éppen beszélt, és hát, mint kiderült, hihetetlenül ízlett neki. Ez volt az első olyan ennivaló, aminek nem tudott ellenállni. Ez annyit jelent, hogy ott volt még a tál az asztal közepén, ő már feküdt az asztalon, és így próbált kinyúlni a következőre, és én elhúztam a gombócos tálat, gondolván, hogy jobban járunk mind a ketten, hogyha ezt most abba hagyjuk. És alig kapott levegőt, és szuszogva annyit mondott, hogy jó, anya, de ígérd meg, hogy máskor is főzöl ilyet. Na most ez a Hajda volt 2 éves, már felnőtt, most is nagyon szereti a szilvás gombócot, most már meg is tudja csinálni, de kénytelen voltam törvényt szabni. Mármint, hogy elég volt. Most már viszont felnőtt, és ő fölméri a saját érdekeit, tehát ő szab magának törvényt, tehát most már nem kell rászólnom, hogy na figyelj, azért a következőt nevet ki. Most a Krisztusban való, teljesen szabad, ő is szabad, tehát annyit tehetne, amennyit akar, eszem ágában nem lenne rászólni, megcsinálja magának. És Krisztus is ilyen szabadságra hívott el minket. Akarja, hogy élvezzük azt a területet, amit ő adott nekünk, de azok között a szabályok és észszerűség között, ami a mi javunkra van.
1: Igen, köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos gondolat, tudnék, szabadnak lenni az azért fontos, mert szeretni csak szabadon lehet. Ha nem, gondoljátok végig, kényszerre szeretni nem lehet. Minden diktatúra ebbe bújik bele.
2: Ha már Anikó ezt a történetet mondta, nekem egy egészen más jutott eszembe, és talán a nézőinket, hallgatóinkat is érintheti ilyen dolog. Néhány évvel ezelőtt internet szolgáltatót cseréltünk, és egy kupacban televíziót is ajánlottak, és amikor kijött a kedves szerelő, akkor meglátta, hogy nekem lánygyermekeim vannak, és mondta, hogy majd valamit meg akar velem beszélni. És akkor elmentek a lányok, meg a feleségem se volt ott, akkor elkezdtem mutogatni a kütyűn, hogy na, ha itt ő majd ezt most bekapcsolja, megmutatja, hogy hogy kell bekapcsolni, akkor fogok én hozzáférni a felnőtt tartalmakhoz, de ezt gondolja, hogy nem akarja, hogy lássák a lányaim, és hát de én már felnőtt férfi vagyok, és mondta neki, hogy mivel én felnőtt férfi vagyok, nekem nem mutassa meg, és én döbbenten nézett rám. Mondtam, hogy éppen azért, mert felnőtt férfi vagyok, nekem már szabad ezeket nem nézni, tetszik tudni. És én a saját elhatározásomból, én szabad vagyok ezektől. Úgy nézett rám, mintha UFO-t látott volna, hogy mi történt, bizonyára nem vagyok normális. De ezt azért mondtam el, mert a legtöbben úgy gondolják, hogy a szabadság az tökéletes szabadosságra jogosít föl bennünket. És itt van a tévedés. Tehát Isten igéje nem törvénytelenít bennünket, és nem szabadossá tesz, hanem fölhatalmaz arra, hogy Krisztusért szeretetből tegyem meg, amit a magam erejéből nem tudtam volna soha megtenni. Mint ahogy én sem tudtam volna soha ezekről lemondani a magam erejéből.
1: Még egy szép gondolatot tegyünk hozzá, hogy ezt úgy teszi, hogy Krisztus előbb szeret bennünket, és a mi szeretetünk csak visszhangja az ő szeretetének. Tehát nem megköveteli a szeretetet, hanem ő szeret bennünket, és kinyílik a szemem, ez a megtérés arra, hogy ő előbb szeretett, mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket, és akkor annyira értéktelen lesz az a férfi tartalomna, vagy bármi más, most ezt átvitt értelemben mondom, hogy eszembe se jut. Ahogy nem jut eszembe, múlt héten mondtam azt, hogy meggyilkoljam a barátomat, mert benne van, hogy a tisztparancsnok ne jöjj. Tessék, parancsolj, István, akarsz valamit, nem? Akkor, ha nem, akkor menjünk tovább, és nézzük meg, Eszter olvassa, mit is jelent Jézus Krisztus az, hogy kibocsájtotta az ő fiát. Ugye ezt a Galatai Levél 4. fejezet 4. 5. versének híres ige helyéből olvassuk. Tehát Galata 4, 4, 5, és Esztert kérem, hogy olvassa.
8: De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.
1: Ebben az a csodálatos, hogy Jézus ezt az utat, amit nekünk ajánl, végigjárta. Tehát ez mindig meglep engem, hogy aki asszony született, törvénynek alávetve. Tehát nem azt mondta, én vagyok az Isten, és nem érdekel a törvény az nektek való és kész, hanem ő előttünk járt. Tudjátok miért? Mert ő velünk akar járni. Tehát ő nem azt mondja, mint a rossz parancsnok, hogy rohamra, ott van az ellenség, hanem gyertek velem. Csináljátok velem. Tegyük együtt. És ez tulajdonképpen a megváltásnak a lényege. Hogy nekem nem egy parancsoló uram van, mert akkor a szeretet sérülne. Hanem van egy olyan uram, aki annyira szeret, hogy velem jön. Tehát nem abban van a hit, hogy én hiszek az Istenben, hogy előbb hitt én bennem. Nem abban van a szeretet, hogy én szeretem az Istent, nagy nehezen ráveszem magam, hogy szeressem az Istent, hanem ő előbb szeretett minket. És ez a Jézus Krisztus, aminek a megismerésétől függ, hogy én keresztény vagyok, vagy nem. Hogy betartom a törvényt, mert ezt nem szeretem ezt a szót, hogy betartom a törvényt, vagy pedig a törvény tart meg engem Krisztusban. Ez kettő. Tessék, parancsoljatok. János?
5: Az időről szeretnék egy-két gondolatot mondani. Sokszor emlegetjük, hogy van egy megváltási terv. Tehát Jézus nem véletlenül született meg akkor, amikor megszületett. De ha a Szentírást nézzük, akkor Jézus nagyon sokszor hivatkozik arra, hogy ez sokkal pontosabban, precízebben meg lett határozva. A kánai mennyező mondja az édesanyjának, hogy nem jött el még az én órám. A testvérének, akik sürgetik, hogy menjen fel a sátoros ünnepre, azt mondják, hogy nem jött el meg az időm. Mikor Jézust el akarják fogni, akkor nem tudják elfogni, mert nem jött el még az ő órája. Még nem aztán a János Evangélium a 12. fejezetében ő maga mondja, hogy most akkor betelt az idő, eljött az óra. Tehát ez annyira pontosan, precízen meg lett határozva. Jézusnak egyetlen egy tette dolga sem volt véletlenül. Ez egy isteni gondviselésnek a következménye, vagy útja, módja volt, ahogy ő ezen a földön élt és járt.
1: És vajon meg van határozva mi életünkben is ez az óra, Gyula?
3: Hát az időnek teljességéről szeretnék még én is, hogy ez még azt is elmagyarázza írás nélkül, hogy az Atya Úristen őt adja világtörténelem, mert a kezébe ő irányítja, és nincs az ő tudta nélkül semmi. És amikor pontosan meghatározott idő elérkezett, Jézus, a Messiás megszületett. És hát ebben meg az a szomorú és az a tragédia, hogy hát az övéi nagyon kevesen, ez a bizonyos első eljövetel, mennyien hittek benne, bíztak benne, várták vagy nem várták. És ez elszomorító. És hát még azt se felejtsük, hogy eljön annak az időnek is a teljessége, amikor azt mondják a mennybe, hogy elvégeztetett, és aki igaz legyen, igaz ezután is, és aki fertelmes legyen, fertelmes ezután is. Hogy tudunk-e tudatosan készülni, hisszük-e, látjuk-e, és bízunk-e a jelekbe és a proféciában, ahogy a papság tudta, hogy mikor kell eljönni. Nem volt kérdés. Hol születi meg a Messiás, az sem volt kérdés. De számított valamit szegényeknek, vagy nem?
1: Parancsolj.
9: A tudósok tudták, hogy mikor és hol kell megszületnie Jézusnak. Viszont nem azt kapták, amit vártak. Mert a zsidóság egy dicső királyt gondolt, hogy majd mindent jobbra fordít, ami az ő életükben rossz volt. És amikor Jézus Krisztus eljön ismét a földre, na ennek az idejét semmilyen tudós nem tudja kiszámítani. Tehát vannak olyan idők, amiket a tudósok ki tudnak számolni, de egy valamit nem, amit az Atya az ő titkába őriz, hogy mikor fog eljönni Jézus Krisztus.
1: Az én életemben is megvan egy olyan idő, amikor Isten kopogtat. És ez a kopogtatás, ez többször megismétlődhet, de ha én nemet mondok, akkor eljött az óra, és én nem vagyok kész, én vagyok a balga szűz Jézus példázata szerint. Szóval Jézus csak azokért fog eljönni, akiknek az életébe eljött Jézus. Ez egy ellentmondásos mondat, de ez így van. Ha nem jött el az életembe Jézus, akkor persze Jézus el fog jönni ítélni eleveneket és holtakat, hogy mondjuk az apostoli hitvallásba, csak nem értem fog jönni. Most a kérdés az nem az, hogy eljön-e Jézus vagy nem, még az sem, hogy mikor jön el, mert ahogy mondtad, azt nem tudjuk sem a napot, sem az órát, ezt Jézus mondta. A döntő kérdés az, hogyha ő kopogtat, én bennem eljön-e a Jézus, mert akkor értem fog jönni. Ez a döntő kérdés. No, Anikó, parancsolj, aztán.
0: Ahhoz a gondolathoz szeretnék visszaugorni, hogy aki asszonytól született a törvénynek alávetve, mármint Jézus, hogy miért is kellett ez? Én egy nagyon gyermetek példát szeretnék hozni. Épp a múlt héten hallottam, hogy most már Magyarországon is léteznek olyan nagyon mini apartmanlakások, ahova a családok beköltözhetnek, például amikor gyereknél transzplantációt hajtanak végre. Mert rájöttek, hogy sokkal nagyobb a gyógyulási esély, és sokkal gyorsabb, és pszichésen akkora plusz löketet jelent a gyereknek az, hogy ott van a családja, ami nem mérhető ahhoz, mintha csak úgymond egy steril szobában egyedül van. Itt nagyon komoly feltételeknek kell eleget tenni, tehát ez nem egy gyerekjáték a család részéről sem. És persze Isten ennél sokkal többet csinálta, amikor elküldte a fiát, mert azt föl se tudjuk mérni, hogy mit jelent az, hogy a menny dicsőségét cserélte föl a mi földi életünkkel. De talán egy nagyon gyenge hasonlata ennek, hogy ő nem akart kívül maradni, hanem segíteni akart nekünk. És még ezt is vállalta. Mint ahogy a normál család is segíteni szeretne a beteg hozzátartozónak.
1: Köszönöm szépen, Marian.
7: Beszéltünk már az időről, az idő tökéletes voltáról, precíz pontos meghatározásáról. Most én egy kicsit minek utána a jövő negyedében ugye a Róma beliekhez írott levélről fogunk beszélni. A Róma 8.3-ban viszont van egy fontos gondolat ezzel kapcsolatban, itt most az itteni címmel. Isten az ő fiát elbocsájtván bűntestének hasonlatosságában. És ugye itt csak egy nagyon rövid gondolat erejéig, hogy nyilván nem a lelki részét, illetően a bűnös gondolatokat meg lelkiséget gondolhatjuk, vagy érthetjük ez alatt, hanem ugye a fizikai testnek a külsőségét, a formáját, az alakját. És ugye, mert ugye azt mondja a Szentírás, hogy nem volt benne, ő benne nem volt bűn. És ugye ugye Jézus maga mondja, hogy jön a világ fejedelme, az a sátán, de én benne nincsen semmilyen, tehát ő teljesen tiszta volt, bűntől mentes. És ugye ez a krisztológia részénél azt mondja Ellen White, figyelmeztet bennünket, hogy legyünk óvatosak a Krisztus emberi természetét illetően, mert azt mondja, ne tárd őt úgy az emberek elé, mint a bűn hajlamaival megterhelt embert. Elkövethetett volna bűnöket, elbukhatott volna, de egyetlen pillanatra sem volt benne gonosz hajlam, nagyon fontos gondolat. És én nekem még a Filippi 2:5-től a 8-ig terjedő versei még nagyon fontos gondolatok szerintem, mert ugye summázza ez az egész tanulmánynak ezt a részét, ugye, hogy Jézus Krisztus fölvette azt a bizonyos szolgai formát, amiről Filippi beliekhez írott levélben olvashatunk, és azt mondja, hogy megüresítette magát, ugye nem tekintette zsákmánynak, máshogy a ragadománynak fordítja a fordító, tehát ugye nem kérkedett vele, nem villogott vele ilyen nagyon hétköznapiasan szólva, tehát nem vette gyakorlatilag igénybe azt az isteni hát hatalmát sem tulajdonképpen, és nem is kérkedett fel, és nem is használta föl, hanem megalázta magát, és azt mondja a Szentírás, hogy egészen a keresztfáig, a kínos kereszt halálig engedelmes volt. És itt jön a 9. vers, amit ugyan nem ír a Leckénk, de ez mindenképpen szerintem fontos, hogy felolvassuk, vagy megemlítsük, hogy ennek az alázatnak és ennek a formai szolgálatfelvételnek lett az eredménye végül is az, hogy Isten felmagasztalta őt, és azt mondja, olyan név adatott, amelyre a földön, föld alatt valóknak is meg kell, hogy hajoljon. És ugye lejött a magasságból, emberi formát öltött föl, és azt mondja, hogy az emberi természetet lépcsőfokról lépcsőfokra szállt alá a megaláztatás mélységeiben, és erre mondja Ellen White azt, hogy a szeretet felmérhetetlen, ez a szeretet felmérhetetlen, ezt emberi észre nem lehet felfogni.
1: Beszéltünk itt most sokat Jézusról, de a Leckének nem ez a lényege, hogy Jézusról beszéljünk, ezt úgyse tudjuk felfogni. De mit jelent Jézusnak ez az emberi útja a mi számunkra? Ez a nagy kérdés, és ezért a csütörtöki szöveget olvasuk csak.
6: Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.
1: Igen. Marian elmondta azt, hogy ez Jézusban milyen bonyolult, nagyon nehéz, hogy tökéletes ember, valóságos Isten, valóságos ember, ezt állandóan teológusok évszázadok óta vitatkoznak rajta. Viszont ennek van egy lényege, és ezt a lényeget ez mondja el. Megváltozott az Istenhez való viszonyunk. Hogy hogyan, ezt én nem tudom. Az öröki valóságunk keresztül fogjuk érteni, hogy hogy volt Isten, meg hogy volt ember, mennyire volt, mit érzett, hogy nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy többé az Isten nem valami nagyon messze van, hanem az Atyám. Úgyhogy nem vagyunk szolgák, hanem fiak, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökösök. Csak hogy örökösként viselkedünk, vagy nem? Mert ez a döntő. Tessék, parancsolj!
2: Hát az Úr Jézus örökösként viselkedett, de borzasztó egyszerűen csinálta. Tessék csak arra gondolni, hogy jön egy János, bemerítő, és hirdeti a megtérés evangéliumát, és erre Jézus beáll a sorba. És amikor János nem akarja, akkor Jánosnak nem magyarázkodik. Azt mondja, hogy engedj most, mert így illik betöltenünk minden igazságot. Sakk. De azt is lehet mondani, hogy matt. János azt mondja, hogy erre nincs mit mondani. Tehát akkor, ha Jézus beállt ebbe a sorba, és amikor kijön Jézus a vízből, akkor meg jön a mennyei szózat, és azt mondja, hogy hát ez az én szeretett fiam, hát ebben gyönyörködöm. Lehet, hogy ezt az egyszerűséget meg kéne Jézustól gyorsan tanulni, hogy nem biztos, hogy mindig kell nekünk érteni, ő értette, csak ezt mondta Isten, jó, akkor tegyük azt.
1: Csak a kérdés az, hogy beállunk-e a sorba? Mi? Ez a kérdés Jézus után. Mert Jézus megy elő. Mert akkor lesz Abba, Atyám. És itt van a lényeg. Tessék, parancsoljatok. Parancsolj.
0: Múlt alkalommal Tibor említette a tékozló fiú példázatát, és úgymond a kisebbik fiúról beszélt. Az a kérdés, hogy úgy viselkedem-e, mint örökös, nekem az idősebb fiút juttatta eszembe, aki csak forgott-morgott az atyára, bocsánat, és ő abszolút szolgaként viselkedett. Elmondta, hogy ő dolgozik keményen, mindent csinál, de ő nem érezheti jól magát, és semmilyen nincs, és még egy kecskegidaját, gödőjét sem adtál nekem. Félek, hogy a kereszténységünk egyik problémája itt van. Nem merünk fiakként viselkedni. Nem merünk örülni annak, hogy van egy mennyei édesatyánk. Az én lányaim nyugodtak lehetnek abban, hogy mi vagyunk a szüleik. És ez nem kérdés. És tudják, hogy ami a miénk, az az övék is. És otthon érezhetik magukat, felszabadultak lehetnek, és mindig haza lehet jönni. Ha elfáradtak, ha az élet viharai megterheli őket, valahogy ugyanilyen természetesen kéne mindig hazamennünk, mármint a mennyei atyához.
1: Igen, Jánosnak adjátok, aztán majd Gyulán.
5: Ez azt is jelenti, hogy akárhova sor az élet, akármi történik velünk, akárhova is kerültünk, Jézus Krisztus ott is lát bennünket, Jézus Krisztus ott is szeret bennünket, és Jézus Krisztusnak ott is van terve velünk. Tehát nem szabad elcsüggednünk, hogy jaj, most akkor ezt már nem csinálhatom, vagy nem kellek, vagy rosszul néztek rám. Jézus Krisztus ott van, ő vár, és neki van egy terve. És nekünk mindig azt kell keresni, hogy mi Jézus terve. És ahogy említetted, és ha ő utána megyünk, mert onnan is kivezet és tovább vezet, akkor lesz az életünk őben elrejtett.
1: Igen. Gyula, és aztán menni kell tovább. Hát,
3: még Kulcsár testvérékhez, a tékozló fiúhoz. Olvastam egy olyan irodalomban, hogy ez jelképezi a kereszténység kettős magatartás formáját is. Hát vannak keresztények, akik úgy gondolnak, mint a nagyobbik testvér, és vannak, akik alázatot és bűnbocsánatot és bűnbánatot tudnak gyakorolni. Hát ha Jóisten segíje meg, hogy ez utóbbihoz tudjunk tartozni. Mert az a hatalom, az a gonosz hatalom, az mindent megtesz, hogy az ellenkező oldalra állítson.
1: Anikónak adjátok a dolgot, és kérem, hogy olvassa fel a Galata levél 9. fejezet, értve Galata levél 4. fejezet 9-10-11. versét.
0: Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan lehetséges az, hogy ismét visszatértek az erőtlen és szegény elemekhez, akiknek ismét szolgálni akartok? Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól félek, hogy talán hiába fáradoztam, értetek?
1: Ez egy nagyon kemény szemrehányás a Pálnak. És ez nagyon sokszor így van a mi életünkben is, hogy megismertük az Istent, és valahogy ezt az ismeretet elveszítjük. És ettől óv ez az ige bennünket. Hogy vajon, hogy van, mi követjük az Istent, vagy pedig teljesíteni akarjuk azt, hogy kiérdemeljük azt, hogy mi azért jobbak vagyunk, mint a sok évi átlag. Ezzel minden keresztényben benne van ez, hogy mi vagyunk a minőségi emberek, mi vagyunk többek. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Na most itt van az, amit Marian az előbb mondott, és ez egy nagyon fontos gondolat, hogy ha én látom azt, hogy önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel ez az Isten, ezt idézte a Filippi levélben, Marian elég részletesen, akkor vajon én Isten szolgálatába állok, és él bennem a Krisztus, vagy pedig én akarok élni a Krisztusért? Figyelitek a kettő közötti különbséget? Egyiknél az én él, a másikban a Krisztus él. Ki él, én vagy a Krisztus? Mert ez a kérdés. Tessék, ha van gondolatotok, még van 5 percünk, Marian, parancsolj.
7: Ha megfigyeltük az első fejezet 6. versében, ugye, a múltkoriban már előtt tanultunk a Galata levélben, ugye az apostol elkezd csodálkozni, hogy ilyen gyorsan elhajlottak és más tanításokat vettek be, akkor ugye csodálkozik, itt pedig úgy olvashatjuk, hogy inkább elkezd aggódni a gyülekezet miatt, mert ugye az érződik itt a levélnek az olvasatából, sorok között, hogy ugye megint csak valamilyen szinten elhajlottak, és ugye szeretné visszavezetni őket az eredeti az alapokhoz, és ugye Pál apostol ugye a tanítása folytán, meg a nevelgetése, terelgetése folytán nagyon sokan megkérdezik, hogy mi az, amit tennünk kell, hogy üdvözüljünk, tehát mit cselekedjünk. És ugye Ellen White-nak erre van 2 gondolata, amit nagyon fontos szerintem megemlíteni, hogy ugye nyilván nem csak attól függ, hogy mi mit teszünk, hanem az a környezetünkben lévő légkör és erkölcsi légkör nagyon meghatározó lehet, és befolyásolhatja az emberek a döntését. És ugye, ha rossz a levegő, amit belélegeznek, bár a Bibliát olvassák és imádkoznak, mégsem javul a lelki egészségük, és nem következik be lelki fejlődésük. Ez egy nagyon döbbenetes mondat szerintem, és rendkívül megfontolandó, mert azt hiszem, szerintem ezzel nagyon gyakran találkozunk, akár mi jó magunk is. De van egy felemelő gondolat is, akik Jézus Krisztus, mint személyes megváltójukat ismerik, abban az előjogban részesülnek, hogy az emberi iskoláknál feljebb való iskolákban nyernek ismereteket, a korlátolt emberi bölcsességnél sokkal magasabb szintű bölcsességben részesülnek.
1: Köszönöm szépen, csak az összefoglalóra van időnk.
10: Isten a fiaivá és leányaivá fogadott bennünket Krisztusban. Gyermekeiként részünk van minden olyan jogban és kiváltságban, amire egy családi kapcsolat feljogosít. Éppen olyan balgaság volna csak is a szabályok és a rendelkezések alapján viszonyulni Istenhez, mintha a fiú le akarna mondani a családban betöltött helyéről, az örökségéről, hogy szolga legyen. Az embert büszkesége fosztja meg attól, hogy elfogadja az üdvösséget. Emberi érdem folytán azonban egyetlen ember sem juthat Isten színe elé. Isten előtt az embert csak is Krisztus neki tulajdonított kegyelme, belévetett hite teszi elfogadhatóvá. Az ember nem hivatkozhat sem a tetteire, sem emelkedett boldog érzéseire, mintha ezek azt bizonyítanák, hogy Isten elfogadta, mert a választottakat Krisztusban választotta ki.
1: Vagyis a kereszténységnek egy titka van, úgy hívják Krisztus. Ha él bennem a Krisztus, akkor belejárok, ő én velem, ő elkötelezte magát mellettem, hogy én is elkötelezzem magamat ő mellett, hogy ember legyek igazán, hogy az ember fia is ember. Adja a Jóisten, hogy ezt a nagyszerű érzést és ezt a nagyszerű életelvet kövessük mindnyájan az ő kegyelméből. Amen.
11: A Galáciai Levél című bibliatanulmányunkat hallották. A következő tanulmányunk címe Pál pásztori írásai.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Máté evangéliuma 5. fejezet 48. vers. Az azért szócska bizonyos előzményekre utal. Jézus Isten végtelen szeretetét és irgalmát tárta fel hallgatói előtt, ezért parancsolta meg nekik, legyetek tökéletesek. Mivel mennyei atyátok jól tévő a háládatlanokkal és gonoszokkal, hiszen megalázta magát, hogy felemeljen benneteket, ti is hasonlóvá válhattok hozzá, és szeplőtlenül állhattok az emberek és angyalok előtt, tanította Jézus. Lukács 6.35. A kegyelem által elnyerhető örök élet feltételei ma is ugyanazok, mint az Édenben voltak. Igazságban való tökéletesség, összhang Istennel és engedelmesség törvényének alapelvei iránt. Az Új Testamentum elvárásai a jellemmel kapcsolatban ugyanazok, mint az Ószövetségben lévők, és nem elérhetetlenek. Isten minden egyes parancsolatában és rendelkezésében ígéretek jelennek meg, pozitív alapelvek kétéve azt. Isten gondoskodott róla, hogy hozzá hasonlókká lehessünk, és elvégzi az átalakítás munkáját mindazokban, akik makacságukkal meg nem akadályozzák ezt, meghiúsítva kegyelmének munkáját. Isten kimondhatatlan szeretettel szeret minket, ami akkor talál bennünk visszhangra, amikor felfogjuk szélességét, hosszúságát, magasságát és mélységét ennek a minden értelmet felülmúló szeretetnek. Krisztus elragadó szépségének és irántunk bűnösök iránt érzett szeretetének megismerése által az önző szív meglágyul és behódol. A bűnös átalakul, és Isten gyermekévé lesz. Isten nem alkalmaz kényszert, egyedül szeretettel akarja a bűnt az emberi szívből kiirtani. Ezáltal változtatja a büszkeséget alázattá, az ellenségeskedést és hitetlenséget pedig szeretetté és hitté. Izrael fiai minden erejüket megfeszítették, hogy saját erejükből érjék el a tökéletességet, de nem juthattak el oda. Krisztus megvilágította nekik, hogy saját igazságuk és önmaguk igazolása által nem juthatnak be Isten országába, miközben megmutatta nékik a megigazulás útját, módját, amellyel Isten országát elérhetik. Egészen idáig az életszentség, az igazság gyümölcseit tárta fel előttük, s végül egy mondatban rámutatott annak forrására és természetére. Legyetek tökéletesek, amint Isten is tökéletes. A törvény nem más, mint átirata Isten jellemének. Ismerjétek fel mennyei atyátokban a tökéletes alapelvek megnyilvánulásait, amelyek uralmának is alapjai. Isten szeretet. Úgy árad szét belőle a szeretet, a világosság és az öröm minden teremtményére, miként a fénysugarak a napból. Isten jellemvonása a szíves adás. Egész élete az önzés nélküli szeretet túláradása. Azt mondja, legyünk tökéletesek, miként ő is az, hozzá hasonlóan. Legyünk mi is áldása és világossága kicsiny környezetünknek, miként ő is az egész teremtett világ számára. Önmagunkban semmink sincs, de szeretetének fénye ránk ragyog, nekünk pedig ezt a világosságot kell visszatükröznünk. Ha a nékünk adott javakkal jót cselekszünk, kicsiny körünkben tökéletesek lehetünk mi is, úgy, mint Isten az övében. Jézus ezt mondta, legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok is tökéletes. Ha Isten gyermekei vagyunk, természetének is részesei vagyunk, és hozzá hasonlóvá kell lennünk. Minden gyermek atya élete szerint él. Ha Isten gyermekei vagyunk, a lelke által élők, akkor Isten élete szerint élünk. Krisztusban lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Kolossé 2.9. Hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. 2 Korintus 4.11. Ez az élet ugyanazt a jellemet fejleszti ki, s ugyanolyan cselekedetekben nyilatkozik meg bennünk, mint Jézusban. Ezáltal leszünk összhangban minden törvényével, mert az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Zsoltárok 19.8. Szeretete által a törvénynek igazsága beteljesül bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Róma 8.4.

0: Isten fiai és leányai. Krisztus nem avatkozott a hatalmasok dolgaiba.
1: A mai ige János evangéliuma 18. fejezet 36. verse. Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Jézus így válaszolt. Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adhassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Gondolatok az igéről. Ma a vallásos világban hitük szerint tömegek munkálkodnak Krisztus földi, időleges országának megalapításán. Azt szeretnék, ha Úrunk e világországainak lenne a vezetője, az udvarok, táborok, törvényszékek, paloták, piacok vezére. Elvárnák, hogy az emberi hatalom által kikényszerített törvényes rendeletek szerint uralkodjék. Mivel Krisztus most nincs itt személyesen, vállalják, hogy intézkednek helyette. Ilyen országot akartak alapítani a zsidók Krisztus napjaiban. Ő azonban így szólt, az én országom nem e világból való. Nem fogadta el a földi trónt. A kormányzat, amelynek fennhatósága alatt Jézus élt, korrupt és elnyomó volt. Mindenféle égbe kiáltó visszaélések történtek, zsarolás, türelmetlenség, felőrlő kegyetlenség. A megváltó mégsem kísérelt meg polgári reformokat. Nem támadta a nemzeti visszaéléseket, nem ítélte el a nemzeti ellenségeskedéseket. Nem avatkozott bele a felsőbbség a hatalmat gyakorló közigazgatás dolgaiba. Példaképünk távol tartotta magát a földi kormányoktól. Nem azért, mintha közömbös lett volna az emberi bajok iránt, hanem mert az orvosságot nem pusztán emberi vagy külső eszközökben kereste. A hatásos gyógyításhoz egyénileg kell elérni az embert, újjáteremteni a szívet. Krisztus országát nem törvényhozó testületek, tanácsok vagy bíróságok döntésével, a világ nagyjainak támogatásával alapítja meg, hanem azzal, hogy Krisztus természetét az emberekbe ülteti a Szentlélek munkája által. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiónak indulatából, hanem Istentől születtek.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Szólhatunk Isten nevében. A mai ige: Jeremiás 15:19. Erre így szólt az Úr: ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz, értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Gondolatok az ígéről. Szegény Jeremiás. De miért lenne szegény? A síró próféta Isten kiválasztott és igen nagyra becsült szolgája volt. Az emberek ugyan gyűlölték, mert az igazságot szólta, a neki olyan édes ígét keserűnek találták hallgatói. Ura előtt Jeremiás mégis kedves volt. Isten megparancsolta neki, hogy maradjon meg a hűségben. Akkor ő mindvégig szólni fog rajta keresztül. Bátran és az igazat kellett szólnia az emberekhez, Isten rostáján kellett megrostálnia azokat, akik magukat hívőknek nevezték, mert csak akkor lehetett Jeremiássé ez az ígéret: szószólóm lehetsz. Milyen nagy tisztesség! Nem kellene minden ige hirdetőnek, sőt, minden hívőnek erre törekednie. Ha Isten szól rajtunk keresztül, mekkora csoda ez! Úgy a biztos, tiszta igazságot szóljuk majd, és pedig erővel. Akkor szavunk nem tér vissza üresen, hanem áldás lesz azoknak, akik befogadják, akik pedig elutasítják, azoknak veszedelem. Sokan nyernek majd táplálékot ajkunkról, fölkeltjük az alvót, és életre támasztjuk a holtat. Kedves hallgatóm, imádkozz te is azért, hogy Istennek minden szolgája ilyen legyen. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. A megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. Ennek témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fésül Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A zárszó gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda, a helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, Budapesten a 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3-ban. A részvétel ingyenes, de regisztrálni legalább augusztus 28-án, pénteken délig szükséges. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma, kedden, a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél, és 18-23 fokunk van. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor. Az északi szélben 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatói, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberél, avagy Egyházak szerep a mai társadalomban című műsorunk mai adás alkalmából. Külön szeretettel köszöntöm, azt lehet mondani, hogy több mint 30 éve ismert barátomat, dr. Giszi György, emeritus újságírót, és hát ha mondani, emeritus teológia doktorát is. Természetesen visszatérünk majd erre a funkciókra is, hogy hogy alakult, mint alakult, de elsősorban maga Giszi György, mint ember, nem biztos, hogy sokan tudják, hogy tulajdonképpen hogy alakult az ő életsorsa, tegyük föl sokan talán, mint országgyűlési képviselőre emlékeznek. Na de Giszi György nem országgyűlési képviselőnek született, Giszi György egy ősi család, jelenleg még élő sarja, és ez hogy jutott odáig, hogy ő tulajdonképpen ezt a kereszténység gyökereit adó, és annak minden érdekességét és mindenit megismerő teológiát is választotta. Arany Zsolikám, nagy szeretettel köszöntelek, és arra volna

0: És természetesen eljutunk odáig, hogy hol láttad meg a napvilágot, és hogy jutottál odáig, hogy olyan pályát választottál, amire biztos, hogy volt, aki inspirált, a környezet, a pedagógia, hogy is mondjam, a lelki pásztor, vagy bárki. Na, de eljutunk majd odáig is. Elsősorban nézzük meg a te ősi gyökereidnek a számodra ismert részleteiről, ha úgy gondolod, hogy ez nem okoz gondot számodra.
1: Hát,
0: úgyhogy még egyszer nagy szeretettel köszöntök.
1: Köszönöm szépen.
0: Egy kicsit a Gici familiáról.
1: Kérlek szépen, örömmel beszélek természetesen a történelmi múltról, de engedd meg, hogy azért úgy megjegyezzem, a mi családi hagyományaink szerint azért mi demokraták vagyunk. És ennek a példájára hadd mondjam azt, hogy nem is éppen az apai vagy atyai ágról származó elődökre hivatkozzak, hanem az anyai nagynénémre, aki kérlek szépen egy Ibolyaházi Tóth Béla nevezetű ezredesnek lett a felesége, és hát természetesen a II. Világháború után őket kitelepítették, és akkor ugye az én anyai nagynénem, aki ugye hát ennek alapján eredetileg méltóságos asszony volt, ő ószeres lett. Na most ő nekünk a gyermekkorunk során olyan történetekkel szórakoztatott, ami nem arról szólt, hogy ő méltóságos asszony volt, hanem mindig avval kezdte a történetét, hogy boldogult handlékkoromban. Tehát ezt mesélte.
0: Ez aranyos.
1: Igen. Hát a történelmi előzmények, hát azt tudom mondani, tényleg valóban egy régi család vagyunk. Az egyik legrégebbi talán, mert hiszen mi a nemességet a IV. Béla királytól kaphattuk, és ugye valószínűleg azért kapták a giciek a nemességet, mert a tatárokkal folytatott háborúban kivették hősies módon a részüket. Ez látszik is egyébként a nemesség címerből, ugye sokszor ott mutatkozik az, hogy a címer pajzs fölött kinyúlik egy kéz, tart egy kardot.
0: Igen.
1: És erre a kardnak a végére ugye rá van tűzve egy legyőzött ellenségnek a feje. Na most itt ugye egy nem egy török, hanem egy
0: tatár
1: fejet látunk. Tehát ez azért mondom, ez egy elég régi sat. Az én elődeim nem főnemesek voltak, köznemesek voltak, ennek következtében, hogy mondjam, nagyon együtt éltek a magyar történelemmel. Különböző váraknak, Esztergomnak, Érsekújvárnak voltak a főkapitányai, és ugye említetted azt, hogy vajon honnan származik a család. Eredetileg a Veszprém megyei Gicből származik.
0: Aha.
1: Igen ám, de ez egy Bakony, egy nagyon kis település. De innen rajzanak ki, de a helyzet az az, hogy aztán megszakad a családnak ezzel a, hogy mondjam,
0: ősi fészekkel való kapcsolata.
1: Igen, megszűnik, mert a török időkben ezt a települést elpusztítják, és akkor már egy másik grófi család kapja meg birtokba, és jelenleg is az önkormányzat, ugye ez egy kis település, de ott megvan még ennek a másik grófi családnak a kastélya. És nagyon szépen rendbe tartják ott is
0: mindent.
1: Hát most hirtelenében nem tudnám baj, neked megmondani. Egy nem annyira ismert nemesi familiának azért. Na most ugye, ami itt érdekes még ebbe a, talán nekinek a családnak a történetében az, hogy hát ugye részt vesztek a Rákóczi szabadságharcban, persze akkor Marcali Herik megemlíti, hogy a Deák-féle kiegyezési terv mellett volt egy Gici-féle kiegyezési terv is, de azért a Gici nem tudott olyan okos lenni, mint a Deák volt, úgyhogy, de ott is föltött. Tehát mindenütt, mindig valahol ők ott vannak, és hogy Erdélyt említetted, valóban ez egy Dunántúli, Észak-Dunántúli család eredetében, de eljutnak Erdélyt.

0: erdélybe is. Egy, hadd mondjam, hogy a család történetéről egyszer valaki nekem kölcsön adta, sajnos nekem nincsen meg, még a Magyar Királyi Tudományos Akadémia adott ki kifejezetten a Gici család történetéről egy elég nagy formátumú könyvet. Aztán van egy kisebb kiadvány, amelyik kifejezetten a Giciek Erdélyben folytatott tevékenységével foglalkozik. Itt hát tulajdonképpen ők vitték a legtöbbre, ha szabad így mondanom, mert hiszen amikor a bátori Betlen közötti hatalomváltás történik, akkor ott van egy ilyen viszonylag rövid időszak, amikor is egy Gici János nevezetű főkapitányt neveznek ki Erdély kormányzójává idéglenesen, ez talán csak fél évig tart, de hát ő vitt a legtöbbre.
1: Nagyon jó. Megmondom őszintén, ennyire nem tudtam figyelme kísérni a te élettörténet, de amit elmondtál, óriási hasonlóság a Platti család történet. És az a különbség a kettő közt, hogy negyedik Béla, az ős, a tatárjárás után olasz építőmestereket hív be. És az ősapánk, a Márkeusz mester, egy olasz építőmester, aki ott van a király mellett, és elsősorban azért, hogy a várak újraépítésében vegyen részt. És a fiai, három fia, az kap később ezen nemes cselekedetei, meg a Csák Máté elleni harcok miatt nemesi rangot, hasonló nemesi rangot, tehát nem főnemesi, hanem köznemesi, és így ma valaki megnézi mondjuk a Liptó megye nemeseit, akkor ott természetesen ennek a történet. Nekünk megvan 1200 éves, 47-től napjainkig a családtörténet. Természetesen felvidéki családról van szó, mint ahogy egy kicsit te is azt mondod. Na most, amit te mondasz, hasonló gondolkodású családról van szó, mint amit te beszél, amiről te beszélsz. A nemzet sorsfordító időszakaiban mindig megjelenik egy-egy Platti. Rákóczi Szabadsághoz, Túróczi, nemes, aztán a 48-as szabadságban, dédapám, aztán a német ellenállás mozgalomban szintén egy Platti Pál, aztán 56-ban bátyám, és így tovább. Mindig valahol, tehát a hazaszeretet, a családszeretet, és nehezen tudja elviselni a diktatórikus rendszereket. Tehát nem véletlenül, valahol ezek az ősök azért megtanulták tisztelni és a szabadságot, és azért harcolni is. Úgyhogy az az érzésem, hogy a mi találkozásunk független attól, hogy nem beszéltünk erről akkor, de nem véletlenül volt az, hogy az első találkozásunk, ha jól emlékszem, 89 vagy 90-ben, a Bajcsi Zsinszky úton volt a Szabad Európa Rádiónak egy stúdiója, és ha jól emlékszem, lehet, hogy Kassa László volt akkor a stúdió, Magyarországi stúdió vezető, és téged és engem hívott, én akkor már egyházi főosztály vezető voltam, te pedig akkori kereszténydemokrata néppártnak jeles alapító tagjaként, a vallás szabadságról beszéltünk Magyarországon, és annak a jövőjét hogyan kell megalkotni. Tehát valahol azért, függet attól, hogy ritkán találkoztunk, azért mindig ugyanúgy gondolkodtunk. Én nem tudok másképp gondolkodni most se.
0: Igen.
1: Én gondolom, igen. Te is így vagy.
0: Így van,
1: na,
0: így van.
1: Végül is ugye azt jelentette, hogy eljutottunk, és te hol láttad meg a napvilágot?
0: Még annyit hadd tegyek hozzá, mert hogyha már ezt a vallási vonat is említed, az elszegényedett rokonok között például volt olyan, aki különböző zarándoklatokat vezetett, szent énekeket írt, és ezt egy pap össze is gyűjtötte, hogy ezek a zarándoklat vezetők milyen típusú énekeket, szent énekeket csináltak. Na hát ilyen is volt a családban, ez csak úgy még hozzáfér. Én Budapesten születtem egyébként, és hát tulajdonképpen ez egy polgári család volt, azt lehet mondani. hiszen ugye édesapám az első magyar biztosítótársaságnál dolgozott. Hatan voltak testvérek.
1: Közgazdászként vagy jogászként?
0: Kérlek szépen, de érdekes módon nem ez volt az ő igazi érdeklődési területe, inkább ilyen műszaki beállítottságú volt, és például a Rigger Orgona gyárban is dolgozott egy darabig, aha, és ezt mindig nagy szeretettel és nagy, hogy mondjam neked, szép emlékeket őrzött ezekről az időkről. Tehát ő inkább egy ilyen műszaki beállítottságú volt, hatan voltak testvérek, tulajdonképpen amíg lehetett, ő maradt egyedül otthon, aki hát ugye a családi gazdálkodást vitte, ez is neki nagyon szép emlék volt, hogy Bencés gimnáziumban végzett egyébként a győri bencéseknél, hát és aztán második világháború alatt kikerült a gulágokra persze, és azt nem tudják megmondani, mert egyszer a Honvédelmi Minisztériumnál érdeklődtem, hogy pontosan mikor esett fogságba, de azt tudják, hogy mikor került haza, tehát nem lehet megállapítani pontosan. Ahogy ő beszélt erről, olyan 3 évet lehetett gulágokon, és hát jóisten segítségével kerülhetett haza, mert hát az egy nehéz világ volt. Hát ezt tudom mondani.
1: Testvér közé hányadik volt?
0: Kérlek szépen, ő a legkisebb volt a sorban.
1: Tehát
0: volt
1: a hatodik.
0: Igen, a hatodik ne, volt.
1: Nálunk is az van, hogy 6 testvér, én 5. vagyok, már elnézést.
0: Jó. Akkor te is a kicsik közé tartozol.
1: Igen.
0: Nem baj, azok szoktak mindig a legaktívabbak lenni tulajdonképpen. Igen, és a család pedig, hát a lányok is, a hagyomány szerint ők mindegyik ilyen aztán tanító lett. Tehát van, aki a Bozsókon lett iskolaigazgató, tanító. Ez egy már egy elszegényedettebb...
1: Minden polgári család.
0: Igen.
1: Demokrata szellemiség mindig bennük volt.
0: Igen.
1: Gondolom ezek az alapok.
0: Igen. Hát ez az persze, az mindenképpen, és hát a mi gondolkodásunk az egy... Hát nagyon elkötelezett volt a katolikus egyház iránt. Erre megint tudok mondani egy érdekes történetet, kérlek szépen, ugye, hát a 60-as évek elején vagyunk, a Család utca 18-ban laktunk, ez egy nagy ilyen körfolyosos régi épület, és ugye vasárnap reggel hát szépen fölöltözve elindultunk a templomba. Na most 2 emelettel lejjebb egy néni, hogy zavarba hozzon minket, fölkiabált, hogy hova mennek ilyenkor ilyen szépen kiöltözve a giciék, gondolta, hogy majd azért anyai nagyanyám valamit kitalál, hogy most csak éppen elmegyünk sétálni, vagy mit. Erre persze visszakiabált, hogy Terka, hát megyünk a templomba, hova mennénk vasárnap máshova, érted is fogunk imádkozni. Hát
1: kész.
0: Teljesen kész. Úgyhogy hát általános iskolában, ugye a Csanádi utca, szembe volt az iskola velünk, ugye a Csanádi utca 18, szembe volt az iskola. Hát sokszor ugye vasárnaponként összejöttek ott az úttörők, na most én se kisdobos, se úttörő nem voltam. Ez is ugye speciális
1: jó,
0: dolog.
1: De szívgárdista lehet. Lehet,
0: akkor már nem volt ilyen. Úgyhogy kérlek szépen, hát ugye ottan ők összegyűltek, és akkor ők hát mentek kirándulni ide-oda, mi meg mentünk a templomba. De föl sem merült bennem soha az a gondolat, hogy jaj, de jó lenne velük kirándulni, és nem a templomba menni. Persze ennek az is oka volt, hogy nagyon jó viszonyban voltunk a Simon Gyula káplán úrral, még ő keresztelt minket, ő volt a hittanárunk is, és nagy sakcsatákat és egyebeket vívtunk vele. Egy nagyon jó, az ifjúsággal foglalkozni tudó pap volt, és hát sokszor följött hozzánk ebédelni. Tehát egy ilyen bensőséges családi kapcsolat alakult ki az Élmunkás téri, most a régi nevet mondom, Szent Margit templom káplányával, Simon Gyulával.
1: Aha, hogy mondod, mert ezek a kortörténeti személyiségek. Lehet, hogy aki hallja és látja, és azt mondja, jó, hát nekem is.
0: Igen.
1: Ez az egész műsor erről szól, hogy párbeszél az emberért, és az ember megismerésén keresztül, hogy válhatsz te is emberibbé.
0: Igen.
1: A gondolatait és a család történetének újra gondolásával együtt, vagy másokéval együtt. mert erről szól az egész. Ha nem tud ebből kiszedni egy ilyet, akkor elég baj. Nekem azért fontos az, hogy te elmondtad mindezeket, hogy hogyan indult egy család, és hogy maradt meg ugyanannak, aminek eredetileg is, hogy is mondja, a jó Isten hozta létre őket, ezt már mondani.
0: Igen. Hát persze. És hogy erre mondod, hogy szépen visszaemlékeznek, hát hadd említsem meg, hogy a apai nagyapám Sopron-Németiben volt kántortanító, én még képviselőként elmentem Sopron-Németibe, és ott a helyi önkormányzattal találkoztam, és még ott éltek olyan emberek, akiket ő annak idején tanított. Tehát ez megint igazolja azt, amit te mondtál, hogy hát igen, valamilyen formában ezek az elődök valamilyen példát hagytak így maguk van. Után, ami nem múlt el, ami megmaradt. Hát, úgyhogy,
1: tehát hát az iskoláidat akkor a Csanádi utcai általános iskolában
0: végeztem. Igen.
1: Igen ám, de ja, és ott lehetett itt arra járni, vagy a templomba.
0: Kérlek szépen, akkor még úgy volt, hogy az iskolában, a hatodik órában, vagy a hetedik órában volt a hittan tanítás. Jött be a Simon Gyula bácsi, és akkor ottan hát összejöttünk, akik hittanosok voltunk. Mondta is mindig a osztályfőnökünk a ötödik, hatodik óra után, hogy hittanosok álljanak sorba. Sokszor egyedül álltam ott, de ez engem egyáltalán nem zavart. Nem volt sorbaállás, hanem hát... Nézd, úgy volt ez, hogy... Az osztályfőnök asszonyomnak a fiával mi együtt minisztráltunk. Ezért nem mertek szólni nekem, hogy felszínre kerüljön a probléma, hogy szóval nem erőltették a dolgot, hogy én most lépjek be kizsubostak, vagy úttörőnek, vagy ilyenek, vagy annak, hanem hát békén hagytak, hála Istennek, és én jártam oda, ugye hát a hittarra.
1: Mi inspirált, Gyuri, arra, hogy te utána a középiskoládat már egy picit hasonló gondolatú vagy szellemiségébe folytatod?
0: Hát kérlek szépen, nagy dolog volt akkor a piarista gimnáziumba bekerülni. Az. Nem volt könnyű. Az én bátyám szeretett volna szintén piarista diák lenni, de lekéste a jelentkezést, és éppen a Simon Gyula bácsi vitte be aztán oda az igazgatóhoz, és hivatkozott is arra, hogy hát hogy sokkal rosszabb tanulókat is fölvettek, az én bátyámat meg nem, hát persze később. És akkor hát ugye akkori igazgató hát elmagyarázta neki, hogy sajnos hát késett, és hát a létszám az kötött, hát nem lehet csak úgy fölvenni.
1: Ez a Mikszáth Kálmán tér.
0: A Mikszáth Kálmán téren úgy van, ott volt ugye a piarista gimnázium, illetve a rendház, és ugye én meg már akkor időben tudtam jelentkezni, bekerültem oda, és hát én annyit tudok elmondani a piaristákról, hogy nem vagyok pedagógiai szakember, de az ő tanítási, oktatási módszerük, ami egyébként nagyon szigorú volt, abban az az érdekes, hogy sokszor ott abban a pillanatban, mikor hallod azokat a mondatokat, vagy látod azt a magatartást, amit ott ők, hát, tanúsítanak, egy fiatal ember nem is igazán érti meg. De 10 vagy 20 év múlva eszedbe jut az a gesztus, amit ők akkor ott tettek, vagy amit ők valaminek kapcsán mondtak. És az, hát hogy mondjam, orientálja az embert, úgy mondanám neked az életre végéig tulajdonképpen. Hát persze ilyen tanáraim voltak, mint azt hiszem nem csak vallási körökben ismert Jelencs István volt az osztályfőnököm. Igen, szóval hát ugye azért ő egy egészen különleges.
1: Isten éltesse még sokáig, mert még szerencsére még köztünk van.
0: Így van, és szellemileg nagyon friss, hallom a osztálytársaimtól. De mitől tanított engem például a Gál István történelemre, aki egyébként az Antalt is tanította, az Antal Józsefet is. Na most például megint egy érdekes dolog. Ők fölkészítettek minket arra, hogy egy tulajdonképpen nem kedvező társadalmi világba kell nekünk majd helytállnunk és kilépnünk. Ennek következtében például ez a Gál István történelem tanár, aki szintén egy nagyon szigorú ember volt, a kommunista kiáltványból kellett szó szerint részleteket megtanulnunk, tehát nekünk ismernünk kellett azt a világot, amiben kikerülünk. De különleges tanáregyéniségek voltak. Hát most még egy talán ilyen kedves sztorit még elmondhatok, hogy a retteget orosz tanárunk, a hegyi tanár úr, kérlek szépen, hát utáltuk az orosz, természetesen nem tanultam az orosz, hát nem is kellett mondanom, és egy kicsit az egyik lába kicsit rövidebb volt, mint a másik, és sántított, és egy alkalommal jöttünk ki, és ilyen csapóajtó volt a piarista folyosón, én nem láttam, hogy ő jön mögöttem, de elengedte valaki az ajtót, és én elkaptam. És ugye ő nyilván megijedt attól, hogy ha nem kapom el, esetleg megüti az ajtó és elesik. Na most egy nagy tekintélyű, rettegett tanár, hát hogy ő elesen a... Csak annyit tudok el, hogy jó van, Gici. És kérlek szépen attól kezd, orosz órákon mindig megkérdezte tőlem, hogy Gici ura akar felelni. Ott a bézé fel. Tehát rettegtek tőle és minden. És hát mindig mondtam, hogy tanár úr, nem akarok.
1: Mindent jelent.
0: Ennyi volt. De ezt aztán később a Hittudományi Akadémián, mert ő németes szakos is volt, tanított engem németre is. És
1: ott?
0: Már a Hittudományi Akadémián, igen. És bejárt, hát a kispapok közül is volt, aki akkor még ugye német szeretett volna tanulni. És mondta nekem, hogy megdöbbenve, hogy te neked olyan rosszul ment az orosz. Hát a német meg milyen jól megy? Hát a német sokkal nehezebb, mint az orosz. Hogy van ez? Mondom, tanár úr, ne tessék kérdezni.
1: Hát igen. Nem mindegy, hogy milyen szívvel fogsz hozzá a nyelvtanuláshoz.
0: Persze.
1: Utálattal, kötelező jelleggel vagy önnek.
0: Igen. Hát szóval ez volt. Tehát ők egy kiváló nevelői, hogy mondjam, magatartást mutattak. Mondom, nagyon szigorúak voltak, tehát nem volt semmiféle mellébeszélés vagy egyéb. De nagyon színvonalasan tanítottak, és sokszor nem is az, amit az embernek úgy a fejébe beletöltöttek, mint ismeretet, hanem egyszerűen valamilyen fajta módszer, hogy te, ha közelítesz valamilyen fajta tudományhoz, vagy valamilyen disziplinához, hogy az hogy tud okosan és jól elsajátítani.
1: Na, egy kis szünetet tartunk el, nagyon jó, de folytatjuk tovább, mert ez az igazi Gici.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk tovább Vici György barátommal a beszélgetést. Hát eljutottuk odáig, hogy piarista gimnázium élményei, a nyelvtanulás és az emberi kapcsolatok és a később élés, az ott szerzett tapasztalatok újraélesztése később hogy alakul majd ki egy embernek itt most jelen esetben Vici György életében is. Mi az, ami inspirált arra, hogy te utána mondjuk nem pedagógus akartál lenni, nem műszaki értelmiség akartál lenni, hanem számodra mondjuk a teológia az valamilyen vonzás miatt választottad az úgynevezett felsőfokú végzettségedbe. Valaki csak inspirálhatott, maga a gimnázium szellemisége biztos természetesen.
1: Igen, de hát még akkor foglalkoztam azzal a gondolattal, hogy pap leszek, de hát civilként jelentkeztem, aztán civilként is végeztem el a Hittudományi Akadémiát. Hogy mondjam, már említettem azt, hogy a Simon Gyula bácsi, mint lelkész, milyen fontos szerepet töltött.
0: Simon Gyula bácsi, úgy látom, az életedben egy példa.
1: Így van, így van. És kérlek szépen, hadd tegyem hozzá, hogy ugyanakkor meg jártunk le Zamárdiba nyaralni, de ott is annak a kislánynak, aki osztálytársam volt, és ott náluk jöttünk össze, az ő nővére énekelt a templomban, ennek következtében a papok oda jártak pingpongozni. Tehát az én életemben nagyon komoly szerepet töltöttek be a különböző papi személyiségek, kapcsolatok, és hát talán ez inspirált arra, hogy menjek a teológiára. Azt kell mondanom neked, hogy a piarista gimnáziumban nem voltam a legjobb tanulók között, egyáltalán nem lehet ezt mondani. Amikor igazán szárnyakat kaptam, ez a Hittudományi Akadémia volt, ott minden tárgy érdekelt.
0: De hogy, amikor te jelentkeztél, mit szóltak ehhez?
1: Már a Hittudományi Akadémián, vagy hol?
0: Hát ugye, mert továbbtanulásnál, ugye, amikor érettség után, azért ott megkérdezik, hogy és Gici, te hova akarsz továbbtanulni?
1: Igen,
0: itt eldőlt számodra természetes módon, de nem biztos, hogy akkori időszakban ez vagy inspiratív hatás, hogy menjél oda, fiam, vagy te döntöttél, ugye?
1: Hát én döntöttem ebben, persze, de azt kell neked mondom, ugye nekem olyan értelme könnyű volt, én nem egy világi gimnáziumban végeztem. Hát a piaristák meg nem kérték számon tőlem, hogy miért megyek a Hittudományi Akadémiára.
0: Tehát ez egy... Segítették is azt,
1: persze,
0: ha így döntöttél,
1: persze. Sőt, Jelen is István jött be, és akkor ő mutatott be ott a tanároknak. Úgyhogy igen, hát aztán később is, mikor a Hittudományi Akadémiát elvégeztem, akkor is úgy kerültem az Akciókatolika akkori igazgatójával tárgyaltam, hogy szeretnék akkor a katolikus újságírás területén tevékenykedni. Akkor is ugye tulajdonképpen megvoltak ezek az ajánlóim folytonosan, ugye, akik hát ugye ismertek, és akkor hát beajánlottak.
0: Most a Hittudományi Főiskolán ugye gondolom, hogy ott is volt néhány olyan személyiség, akár osztálytárs, akár tanár, aki szintén számodra, akár mai napig is érdekes személyiségként, vagy akár példa is adhat. Ha van ilyen.
1: Feltétlenül van. Először is azt kell általánosságban elmondanom, hogy ugye azért ennek a Hittudományi Akadémiának az volt a specialitása, hogy a többi hazai felsőoktatási intézményektől eltérően ezek a tanárok különböző külföldi egyetemeken végeztek, nyugat-európai egyetemeken.
0: Hoppa.
1: Nem csak Rómában, hanem volt, aki Bécsben szerzett doktorátust, akkor volt, aki Strasbourgban, ugye, tehát egy olyan világ tárult ki előtted, amelyik hát ebből a szempontból rendkívül különleges volt, mert hiszen olyan információkat kaptunk, nem csak azért, mert világnézetileg ugye eltért nyilvánvalóan a többi egyetem által képviselt világnézettől, hanem azért, mert egy sokkal nyitottabb világba léptünk bele, és amellett ezek a tanárok, ezek a professzorok, akik ott engem tanítottak, már a második vatikáni zsinat szellemében, neked ezt nem kell magyarázni, kedves nézők viszont kell, hogy ez már egy nyitottabb, ez már egy nyitottabb, egy befogadóbb egyháznak a képét vetítette előre, ami sajnos hozzá kell tennem, az idők folyamán egy kicsit azért háttérbe szorult, ma már nem érzékeli, sajnos a helyi egyházunk tekintetében végképp nem, azokat a szempontokat, amely akár például a világiaknak az egyházi szerepét kellőképpen tiszteli és értékeli. Szóval mi mindig egy kicsit hagyományos, túlságosan klerikális fölfogású egyház voltunk, történetileg is így volt, és sajnos ez megmaradt most is. A tanáraim közül, akire legnagyobb tisztelettel és szeretettel emlékszem, az által is ismert Nyíri Tamás volt, aki ugye filozófiára tanított, ami megint azért volt nagyon érdekes, mert a hagyományosabb filozófiai, a skotista, ferences filozófiai iskolát, meg a Paskai László tanította, aki a későbbi Miboros lett. Ugye, tehát, de az Ókeresz egy egyház történetet, például a Timko Imre tanította, aki később megint görögkatolikus, igen, püspök lett. Tehát ez egy nem volt egy akármilyen generáció, amellett az évfolyam társam, ugye a Bábel Balázs,
0: Kalocsai érsek.
1: Kalocsai érsek volt, egy évfolyammal járt fölöttem az Erdőt Péter Bíboros úr, hát itt akkor még nem volt Bíboros. Tehát itt
0: volt egy kuriózum is azért az évfolyam társak között.
1: Volt, igen. De Rajer Péter.
0: Hát miért volt kuriózum?
1: Hát kérlek szépen, azért, mert ugye ő nem is tudom, hogy a rabbi képzőből jött át hozzánk,
0: igen.
1: Valahogy ott nem volt, nem érezte magát így. Jól, és akkor hát ott ugye tengett-lengett ott a Hittudományi Akadémián, a barátságunk onnan kezdődött, hogy hát láttam, hogy olyan senkihez sincs, olyan szegény fiú, aki át ottan próbál valahogy tájékozni, és ő fölkaroltam. Később elmondta, ezt arra, mert nem is emlékeztem, hogy én görögül is tanítottam őt, és Izraelben, mikor kikerült, akkor állítólag ezt a görög vizsgáját el is fogadták ki, ott nem tudom milyen iskolába járt. Tehát én a Rajer úrral nagyon bensőséges barátságot építettem ki.
0: Igen, és hát, ha érdekel, az ő vele is beszélgettem nem olyan régen, és most lesz 70 éves, és természetesen veled való, illetve abban az időszakban az volt évfolyamtársak közt téged is emlék.
1: Igen.
0: Ő ott egy érdekes folt volt, rabbi képzőből átmegy oda, és azt mondja, hogy neki azt is ismerni kell. Majd, tehát amikor valaki az Ószövetség és az Új Szövetséget együtt, tehát nem mindegy, tehát azt hiszem, hogy és akkor az vezeti őt, mint zsidó gyereket is, hogy igenis nyitottnak kell lennünk bármelyik vallás iránt is. Tehát azért gondolom, hogy ezek hasonló hatással lehetnek bárkire is. Úgyhogy no, mindegy. Hát a lényeg az, hogy ez is egy érdekesség volt a te életed, hogy egy olyan ember mellé kerültél, akit segítettél abba, hogy egy idegen közegbe került.
1: Igen.
0: Hát, mert végül is erről van szó.
1: Persze,
0: de megtalálta persze. Ott is azért a maga kapcsolat. Ő is például nagyon emlegette a Nyíri professzorot.
1: Igen, gondolom. Hát igen, mert ugye a Nyíri volt az egyetlen olyan papi személy és egy professzor, aki ugye aztán bekerült a Tudományos Akadémiának is a tagja lett. Tehát olyan szinten művelte a filozófiát, megtanított minket gondolkodni. És ez óriási dolog. De nagy-nagy szeretettel gondolok vissza a Gál professzor úrra, aki pedig a dogmatikát tanította, és hát azok is nagyon élményszerűek voltak az ő
0: előadásai. Ami nagyon érdekesség, hogy az ő nevét viselő egyetem van Szegeden.
1: Igen.
0: És az én könyvemet a Gál Ferenc Egyetem, akkor főiskola adta ki 3 évvel ezelőtt, hogy írjam meg, mondja Kisigó László Üspök úr, a 30 évet mondva, hogy te végig élted ezt és csináltad. Úgyhogy tulajdonképpen a könyv az egy kortörténeti 30 évről. Nem hiszem, hogy valaki is igazán megírta úgy, hogy tevékenyen részt vett benne.
1: Igen, igen. Igen.
0: De te azért tevékenyen részt vettél, csak más szempontból.
1: Igen, igen.
0: És akkor valahol eljutottunk odáig, hogy te azért doktoráltál is a teológiából.
1: Igen, igen, igen, igen. Hadd mondjam azt, hogy hát talán a Braille Péterrel való barátságom sem volt olyan véletlenszerű, mert én is bejártam a rabbi képző intézetbe, ahol hát ugye szintén egy nagy élmény volt számomra a Sejben Sándorral, az akkori rektorral való találkozás. Nagyon sokat segített nekem a disszertációm elkészítésében, mert hiszen én a disszertációmat ugye abban a címmel írtam meg, hogy törvénytisztelet és messianizmus a Talmudban és a zsidó-keresztény disputákon, ezt a Szent István társulat ki is adta. Ugye úgy tudom, hogy máig ajánlott irodalom a Pázmányon is, úgyhogy ez mondjuk büszkeséggel tölt el. Ott ismerkedtem meg, ugyancsak a rabbi képzőnek a könyvtárában, Dán Róberttel, aki nagyon hamar meghalt, szegény, ugye a humanizmus reformáció sorozatban Kalancai szerkesztett, abban írt ő az antitrinitárius mozgalmakról. És most éppen a kedves felesége keresett meg azzal, hogy már, hogy mondjam, szinte kiadás előtt lett volna neki egy könyve, mikor nagyon váratlan, nagyon fiatalon meghalt, és hát, hogy ezeket a jegyzeteket nekem át kellene néznem, és összeállítani belőle ezt a könyvet. Hát próbáltam embereket szerezni még azért rajtam kívül is, hogy valakik ebben hát segítsenek. Állítom, hogy óriási mennyiségű adatot gyűjtött össze. És itt azért föl szeretném hinni, az ő kutatásainak az volt a nagyon érdekes része, és azért is vettem be ezeket a középkori disputákat is az én disszertációmba, mert ő akkor az Eötvösön József Albóról tartott külön előadásokat. Na most ez a József Albó az utolsó középkori tortózai dispután a zsidó oldalt képviselte. És ez egészen speciális a judaisztikai irodalomban, ő írt egy Ikkarim alapelvek című könyvet, ami skolasztikus módszerrel mutatja be a zsidó álláspontot a Jézus istenségével, illetve messiás voltával szemben. És azért van ennek a könyvnek igen nagy jelentősége, mert úgy néz ki, hogy akár az erdélyi ugye, unitáriusok, a Dávid Ferenc féle vonal, vagy a szombatosok, a Pécsi Simonék használhatták az Albónak a művét azokban a teológiai vitákban, amelyek hát ugye ott a katolikusokkal, vagy a reformátusokkal, evangélikusokkal szemben foglalkoznak. Tehát van egy erős kultúrtörténeti hagyománya ennek a József Albónak, nem véletlen, ugye ebben foglalkozott.
0: Ezt nagyon jó, hogy elmondtad, mert ezt nem tudtam, úgyhogy...
1: Hát igen, ez egy...
0: nem csak én nem tudom, gondolom, hogy a rádió hallgatók sem nagyon tudtak erről, márpedig ezek alapművek kellene legyenek a
1: műveltséghez. Igen. Olyan értelemben mindenképpen, hogy a zsidó-keresztény párbeszédnek ez egy nagyon fontos dokumentum.
0: Ennek egy szószólója is voltál később.
1: Igen. Hát, nézd, a teológiai kérdések mindig nagyon nehéz kérdések. Ugye mindig az alap, ez egy Deus semper major. Isten mindig nagyobb. Hát mi beszélünk róla, meg próbálunk róla valamit mondani, hagyatkozva a kinyilatkoztatásra, hagyatkozva a Szentírásra, de két szélsőség, és ez a mai, hogy mondjam, hithirdetésben, vagy teológiai munkákban is tetten érhető. Két szélsőség megkísérti az ember. Az egyik az, amiről az ifjú Goethe ír a ifjúkori naplójában, hogy beszélget egy tanácsossal, aki nagyon szigorú ember, és egyszer csak a beszélgetés során, mikor isteni szóba kerül, fölemeli az ujját, és azt mondja, én Istenben is látok hibát. Ez a fanatikusoknak tulajdonképpen sokszor ki nem mondott gondolata, hát az Isten olyan irgalmas, meg megbocsátott, de majd mi megmondhatjuk, egy kicsikét rá kell erősíteni a dologra, hogy helyére kerüljön.
0: Ez a másik,
1: tudod, amit nagyon sokszor igehirdetésekkor is az ember hát nehezen visel el, az az, amit még a ugye a Nobel-díjas katolikus író Herringből mond ugye az egyik munkájában, hogy a végítélet angyala vissza fogja tolni a papok szájába azokat a túlcukrozott mondatokat, amiket az életük folyamán elmondtak. Szóval a másik az, amikor ilyen, hogy mondjam neked, ilyen erkölcsi, szeressük egymás gyerekek szinten, beszél valaki a teológiáról, az Istennek a tanításáról. Szóval amikor meg túl finomítja a dolgokat, úgy gondolja,
0: ezt
1: hogy...
0: Ezt is lehetne, hogy kenettel
1: jár. Hát így, ez a legjobb szó, igen, valóban. Sajnos ez megint ugye, hát ezek a szélsőségek, amik között ugye az ember át...
0: Most ez nagyon érdekes, amiket mondasz végül is. Ahogy végül elmondta az életedet, eljutottál odáig, hogy lehet ezt továbbadni mások számára, és itt nem véletlenül választottad te az újságírást.
1: Hát igen, igen. Ugye az Új Embernél dolgoztam, illetve hát dolgoztam az a teológiánál is, meg a vigiliánál is. Két témakör volt általában, amit körüljártam. Az egyik az volt, hogy hát ilyen az zsidó-keresztény viszony, és egyáltalán maga hát a teológia. A másik pedig az, hogy milyen szerepe lehet társadalmi értelemben a hívő embernek egy szocialista világban, hiszen akkor még ugye a szocializmus volt.
0: Igen. Márkőben nagyon érdekes, egy picit... Közelebb jövünk mához. Ha jól emlékszem, te akkor már, mint országgyűlési képviselő, a Kereszténydemokrata Néppárt még nem biztos, hogy vezetője, de minden esetre képviselőként ültében, és akkor terjesztette be a parlamentbe Ézsépi Tamás az 1991-es, 32-es törvényt a volt egyszer ingatag tulajdonrendezéssel kapcsolatosan. Te azon képviselők közt voltál, hogy nem csak az egyházakat érintő kérdésekben, hanem te aktív képviselő voltál. Nem azért ültél ott, hogy megkapjad a tiszteletdíjat, hanem úgy gondoltad, hogy a te ismeretanyagoddal együtt gazdagíthatod a törvényalkotást, hiszen abból a bizalomból voltál, hát akkor azt szolgálni kell. Mire emlékszel, hogy itt mi volt az, ami te neked ehhez a úgynevezett volt egyházingatói tulajdonrendezésről szóló törvényben, te felszólaltál, és többen oda is figyeltek. Az egy más kérdés, hogy azóta se történt meg, de azért ne én mondjam el.
1: Kérlek szépen, azt, hogy ott én mit mondtam, vagy mivel próbálkoztam, azt őrzik a parlamenti jegyzőkönyvek. Most engedd meg, hogy egy olyasmit mondjak el, amit viszont nem őriznek a parlamenti jegyzőkönyvek, de talán érdekes adalékú szolgálhat. Az akkori, a püspöki karnak akkori elnökét, Seregi István érsek urat fölhívtam telefonon, és azt mondtam neki, hogy hát érsek úr, érdemes lenne visszakérni a kántorföldeket. Mert ugye az egyháznak a úgymond civil hitoktatói vagy kántorai nehezen tudják a családjukat abból a kis pénzből fönntartani, amit éppen az egyház adni tud nekik. Ez egy kis ugye terület, hát nem egy házi nagybirtokról van itten szó, hanem kis. Hát ez sajnos az érsek úr nem értette meg.
0: Pedig tudod, mi az érdekes, hogy mi, amikor feleségemmel együtt 60 évvel ezelőtt majdnem az ország közepén lévő egyik faluba kerültünk, akkor pedagógus házaspárként, akkor az igazgató felajánlotta, hogy van pedagógus földünk. Kértek-e belőle? Tehát egy részes. Ahányan kértek, annyi részt kapott, mindegy, hogy ez egy hold volt, vagy fél hold, attól függ, hogy hány, körülbelül 10 holdas volt. Tehát volt akkor pedagógus föld, ugyanígy lehetett volna kántorföld, és lehetett volna természetesen a parókiát ellátó, a templom működését biztosító papi földek is. Aztán természetesen ez is megszűnt később, mint ahogy a többi se, és a mai napig ez nem látott. Igen, te tulajdonképpen ebbe a szellembe mondtad el akkor a véleményedet, hogy jó lenne ezt a kérdést is. Mondom, hogy a maga a törvény nem a földekről szól, hanem a egyházak társadalomba illeszkedését elősegítő házas ingatlanokról.
1: Igen, igen.
0: Ami még mindig, ugye ez azt lehet mondani, 20 év alatt ez rendeződött. De még nem rendeződött az, amiről te már akkor beszéltél.
1: Hát igen, az, hogy valóban, hogy az egyházak ne függjenek a mindenkori hatalomtól. Tehát olyan módszert és olyan metódust kell kitalálni és megvalósítani, ami ezt biztosítja, hogy megmaradjon ez a függetlenség. Viszont meg kell neked mondanom, hogy a mi későbbi beszélgetéseink során én azért ezt olyan részletesen nem láttam, ahogy te nekem ezt előadtad. Tehát ezt jobban tudod, mint én valójában. Igen, ez... te ezt jobban tudod, mint én. Én csak magát az elvet gondoltam, hogy hogyan lehetne érvényesíteni. De a hogyanját még nem tudtam. A hogyanját azt te tudtad igazán, és csodálom is, hogy egyébként a mai egyházi vezetés miért nem harap rá, hogy úgy mondjam, erre a témára, és miért nem használja föl a te elképzelésedet, hiszen alapvető érdekük lenne az, hogy függetlenedjenek. Bár tudod, nem is biztos, hogy annyira akarok függetlenedni.
0: Az igazság, hogy jó, amit mondasz, és napi aktuális kérdésről beszélsz, tudnék engem, ez mindig is érdekelt, ha visszamegy 89-re, tehát itt most a német kormány időszakában, amikor meghirdeti a teljes szabadságot, Kulcsár Kálmán kap egy olyan feladatot, hogy a jogállamiság alapjait jelentő, alapvető emberjog törvényeit készítse elő, benne vallásszabadság, szólásszabadság, egyesülésszabadság, és így tovább, és ennek teljes szabadságot kell adni az egyházaknak, és mindazoknak, akik hívők, szeretnének valóban a maguk hitének megfelelően szabadon gyakorolni hitüket. És ekkor szűnik meg az állami egyházi hivatal jogutód nélkül, ekkor történik az, hogy a Vatikánnal való diplomáciai újrafelvételéhez készül a lelkiismeret és vallásszabadságról szóló törvénytervezet, amit viszünk ki Rómába, és aminek az a lényeg, hogy az állam lemond minden jogáról, minden főkügyő jogáról, és meghirdette a mellérendeltséget. A mellérendeltség arról szóljon, hogy egyenrangúként kell az államnak és az egyháznak szolgálni azt, akiknek bizalmából létezik. Olyan egyszerű ez a dolog, ebből adódóan teljes szabadságot kell adni. Ez a szabadság tulajdonképpen meg is történt egy kivételével, hogy a gazdasági függőség az nem szűnt meg. Én tudom, hogy a politika szereti ezt a fajta függőségi viszonyt, na de az egyházak nem erre hivatottak, hogy a mindenkori politikához, nem nagyon jól mondod, hát igen. Te tulajdonképpen ezzel kezdted annak idején ezt a felszólásod, akkor mi erről nem beszélgettünk, mert nem volt napirenden, hanem csak az volt, hogy találják meg helyüket a társadalomban. Nem véletlenül az én könyvem és ez a sorozat, amiben egy részlet, hogy párbeszéd az emberért. A párbeszéd a mellérendelt viszonyból adódó állam és egyház párbeszédéről kell szólni azok, hogy tudja szolgálni, pláne egy megújulni szándékodó országnak a megújulásával a közös részvétel. Ez az alapja az egésznek. Úgyhogy én örülök azért, hogy én optimista vagyok. Én azt mondom, hogy előbb-utóbb ez a kérdés, pláne most, hogy a Brajer Péter felvetette ezt, ez kormány szóvivői a kancellárminiszternek, hogy amennyiben szóba kerülne ez a függőségi viszony megszüntetése, akkor a kormánynak mi a, és erre az volt a válasz, hogy várjuk a megkeresést. Tehát nyitottak vagyunk egy teljes független, mindenkori kormánytól független egyházak működését biztosító párbeszédre. Én ezt várom, és remélem, hogy előbb-utóbb bejön.
1: Te nagyon jó ember vagy, én nem annyira remélem.
0: Arany Gyurikám, köszönöm szépen. Én lehet, hogy túl optimista vagyok, de engem így is tanítottak.
1: Hát persze. Hát
0: ez az alap, hogy nem hiszem, hogy előbb-utóbb ez a kérdés az érintettek részéről ne komolyan merüljön föl, hanem csak kvázi komolytalanul, vagy elsimítva. Még nem 77 évvel ezelőtti kérdésről beszélünk, tehát erről van szó. Még egyszer köszönöm szépen, hogy együtt lehetünk, és remélem, hogy találkozunk még máskor is, és folytatjuk tovább.
1: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Piknik, zenés istentisztelet, ökumenikus ifjúsági találkozó. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága márciusi ülésén folytatta az év elején megkezdett előkészítő munkát a Piknik keresztény ifjúsági találkozó megszervezésére. A testületben a pünkösdi, református, evangélikus, baptista és metodista ifjúsági misszió képviselői működnek együtt azért, hogy a fiatalok számára a hitben erősítő és közösségépítő alkalom valósuljon meg. A rendezvény holnap május 20-án lesz. A programok 17 órától az Ökumenikus Tanács Központjának udvarán kezdődnek. A közös dicsőítésben református és metodista szolgálócsoportok mellett a Pünkösdi Egyház országos ifjúsági missziójának dicsőítő csapata is részt vesz. Az ígei üzeneteket Földesi Tamás, a Pünkösdi Egyház elnöke adja át a résztvevőknek. Az alkalom vezér ígéje megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. verse. A szervezők szeretettel hívják és várják a fiatalokat erre az ökumenikus találkozóra, ahol a dicsőítés, az ige és a személyes találkozások kerülnek a középpontba. Missziói lendület. Megszülettek a 2026-os missziói pályázat eredményei. Jelentős érdeklődés mellett zárult az Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziói Bizottságának missziói pályázat 2026 című felhívása. Az idei évben több mint 80 gyülekezet nyújtott be pályázatot, amelyek összesített támogatási igénye megközelítette a 70 millió forintot. A benyújtott tervek sokszínűsége és szakmai színvonala jól mutatja, hogy az evangélikus közösségekben élő és aktív missziói gondolkodás van jelen országszerte. A bizottság a pályázatok elbírálása során különösen azokat a kezdeményezéseket kereste, amelyek kreatív módon, újító szemlélettel és hosszabb távon is hasznosítható missziói elképzelésekkel kívánják megszólítani a gyülekezeteket, az egyházi intézményeket, az alapítványokat, az egyesületeket és a társadalom különböző csoportjait. A bizottság végül 37 egyházközségi projektet minősített mintaprojektnek. Ezek a kezdeményezések összesen 20 millió 750 ezer forint támogatásban részesültek. Új vezetőket választ a Református Egyház. Bő fél év múlva, 2026. december 31-én jár le, amint egy 1300 egyházközséget magába foglaló Református Egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása, ezért az idén ősszel tisztújító választást tartanak. Az egyházmegyék 4 dunamelléki, dunántúli, tiszánineni és tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és az egyházkerületi főgondnokok állnak. E tisztségekre választanak tisztségviselőket. Egy adott vezetői pozíció legfőjebb 3 cikluson keresztül tölthető be. A tisztújítás májusban az egyházmegyei és egyházkerületi választási bizottságok megalakulásával kezdődik. Szeptemberben az egyházmegyei jelölő közgyűlések nevesítik a tisztségekre alkalmasnak tartott személyeket. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma, kedden, a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél, és 18-23 fokunk van. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor. Az északi szélben 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Többek között arról, hogy 8500 robotot, köztük 5000 robotkutyát indít el Kína a villanyoszlopokra, hogy miről van szó egészen pontosan, ki fog derülni. Őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, ez is egy érdekes téma, ezzel is fogunk foglalkozni, és azzal is, hogy olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna. Annyit elárulok előre, hogy egy vérnyomás csökkentőben találták meg azt a hatóanyagot, amit egyébként nagyon régóta keresnek a kutatók. Találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére csökkenhet, hú de érdekes, ezzel is fogunk foglalkozni, és azzal is, hogy a kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, ami még aktualitás volt az elmúlt időszakban, hogy május 8-án 100. életévét töltötte be David Attenborough, a brit természetfilmes és természettudós. Ebből az alkalomból azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen technológiai forradalmat vezényelt le, többet is David Attenborough a 70 éves televíziós természetfilmes munkássága során. De mindenek előtt egy szintén érdekes témával indítunk. A mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt, ezt azért jó tudni. Lássuk, hogy miről van szó. Az automatizált tartalomgyártás robbanásszerű növekedése alapjaiban változtathatja meg a podcastek ökoszisztémáját, írja az sg.hu. A platformok és a hirdetők nehéz helyzetben vannak, a minőség és a hitelesség kérdése is egyre fontosabbá válik. De csak hogy értsük, és bizonyos számokat is megtudjunk mindezzel kapcsolatban, 8 hónappal ezelőtt létrejött egy új podcast startup, amely nagy feltűnést keltett, amikor kiderült, hogy hetente

0: készítettek az előző 3 hétben. A csapat egyébként 48 óra alatt például 877 új műsort tett közzé legutóbb. De hogy értsük, hogy milyen podcastekről is van szó, például az Amazon elindított egy funkciót, amely egyfajta podcastként magyaráz el egy terméket, 2 műsorvezető beszélgetésével és a felhasználók kérdéseinek megválaszolásával, vagy ott van Adam Levy, aki egy Epstein aktákon alapuló mesterséges intelligencia generálta podcasttel ért el sikert, majd új céget indított, hogy folytassa ezt az irányt, tervei szerint havonta 120 epizódot készít, amelyeket napi írott tartalom egészít ki. A helyzet még bonyolultabbá válik, amikor a pénzről van szó. Ezek közül a podcastek közül ugyanis sok, legalább egy olyan ingyenes szolgáltatáson fut, amely 0 belépési korláttal engedi be a műsorokat a hirdetési piac térbe, ami azt jelenti, hogy ezek a műsorok és a tárhely szolgáltató minden egyes hallgatás vagy letöltés után bevételhez jutnak. Egyébként valószínű, mondják a szakértők, hogy ezek közül, a több ezer műsor közül a legtöbb nem ér el nagy közönséget, összességében azonban a hallgatók és a bevételek összeadódhatnak. A kérdés az, hogy a hirdetők hajlandók-e társulni mesterséges intelligencia által generált tartalommal. A szektor szereplői szerint ez egy fontos szakmai kérdés lesz a jövőben.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, adta hírul a Covid, miután a holland Hondius óceán járó hajó utasai közül már 3-an meghaltak azt követően, hogy megjelent a fedélzeten a hantavírus. Egy nemzetközi kutatócsoport olyasmire készül, amit még egyetlen nyugati laboratóriumnak sem sikerült elérnie, hatékony védőoltást fejleszteni a fertőzés ellen. A projekt 3-as együttműködésben valósul meg, egy bristoli startup fogott össze a hantavírus elleni antigént kifejlesztő texasi céggel és a vakcinákat előállító dél-afrikai céggel, tehát így néz ki az együttműködés. Bár a projekt már több mint 2 évvel ezelőtt, 2024. januárjában elindult, a most kitört hajójárvány sürgősebbé tette az erőfeszítéseket. Az egészségügyi világszervezet szerint jelenleg egyébként sem engedélyezett antivirális kezelés, sem vakcina nem létezik a hantavírus ellen. A betegeket kizárólag tünetileg lehet kezelni, a légzőszervi, szív- és veseszövődmények ellen küzdve. A kórokozó az úgynevezett andoki vírus, amely elsősorban Dél-Amerikában honos, és ez az egyetlen az ismert hantavírus fajok között, amely bár rendkívül ritka esetben, de emberről emberre is terjedhet. Az elsősorban rákcsálók által hordozott és terjesztett hantavírus globálisan ritka kórokozónak számít, becslések szerint évi néhány 10 000 fertőzés történhet, nagyrészt Ázsiában és Európában. Egyébként, de az itt terjedő vírusfajoknak viszonylag alacsony a halálozási rátájuk, és elsősorban vérzéses lázat vagy veseelégtelenséget okozhatnak. Ezzel szemben az amerikai kontinensen terjedő formái súlyos szív- és tüdőbetegséggel járhatnak, amelynek halálozási aránya az 50%-ot is elérheti. No, de lássuk, hogy hogyan áll a hantavírus elleni vakcina fejlesztés. Magának a vakcinának a fejlesztésének a kulcsa egy úgynevezett enszilikálásnak nevezett forradalmi eljárás, amelyen már több mint 15 éve dolgoznak. A módszer lényege, hogy a vakcina aktív fehérjéjét szilícium-dioxid héjba zárják, vagyis gyakorlatilag egy mikroszkópikus homokszemcsébe foglalják, amitől az oltóanyag szobahőmérsékleten, sőt, akár 100 fokos melegben is stabil marad, és hűtés nélkül akár 3 évig is eltartható. Ez különösen fontos a hantavírushoz hasonló fertőzések esetén, amelyek jellemzően olyan távoli, vidéki területeken jelennek meg, ahol a hűtőlánc fenntartása nehézkes vagy lehetetlen. Becslések szerint jelenleg a vakcinák közel fele megsemmisül szállítás és tárolás közben, a hűtés pedig akár 80

0: 60%-kal is megdrágíthatja az előállítási költségeket, így az enszilikálás mindkét problémát orvosolhatja, és akár a vakcinák drónnal történő kiszállítását is lehetővé teszi. Miközben a hantavírus elleni vakcina egyelőre fejlesztés alatt áll, a jelenlegi járvány rámutatott, hogy mekkora űr tátong a globális járványügyi felkészültségben ezen a területen. A világon kizárólag egyébként Dél-Koreában és Kínában léteznek engedélyezett hantavírus vakcinák, ezek azonban más fajokat céloznak, és az andoki vírus ellen nem hatékonyak. Hamarosan újabb témával folytatjuk, ha már arról volt szó, hogy mennyire gyorsan érkezik el a hantavírus elleni védőoltás, akkor most nézzük meg, hogy mennyivel gyorsabban juthatunk el a Marshoz egy másik útvonalon, ugyanis találtak egy gyorsabb utat a Marshoz kutatók, a korábban kalkulált menetidő állítólag a felére is lecsökkenhet. Hamarosan mondom, hogy miről van szó.
1: Hírek a tudomány világából.
0: Elképesztő, de találtak a kutatók egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet, ezt adták tudtára a Világnak egy egészen friss tanulmányban, amely szerint az aszteroida pályák geometriájából merített ötletek révén akár egy éven belül is teljesíthető lenne egy oda-vissza út a Marsra, adta hírül a Portfólió tudományos rovata. Ez a megoldás nagyjából a felére csökkentené tehát a jelenlegi tervekben kalkulált körülbelül 14 és 20 hónap közötti időszakot az oda-vissza menetidőre, amely a jövőbeli emberes küldetések egyik legnehezebb pontját jelenti. A jelenlegi forgatókönyvek alapján a Mars elérése 7, illetve 10 hónapot vesz igénybe, mivel a Föld és a Mars csak 26 havonta kerül olyan kedvező helyzetbe, amely lehetővé teszi az üzemanyagtakarékos bolygók közi utazást, az űrhajósoknak meg kellene várniuk a következő indítási ablakot, emiatt egy teljes küldetés közel 3 évig tartana. Az idén áprilisban megjelent kutatás szerint azonban létezhetnek ennél lényegesen gyorsabb útvonalak is. A brazíliai Észak-Rio de Janeiro-i Állami Egyetem kozmológusa 2015-ben földközeli aszteroidák tanulmányozása közben jutott egyébként arra a felismerésre, hogy mindez lehetséges volna. A 2001 CA21 jelű kisbolygó korai, még pontatlan pálya adatai azt sugallták, hogy az égitest olyan ritka útvonalat követ, amely metszi mind a Föld, mind pedig a Mars pályáját. Bár a későbbi mérések pontosították az aszteroida valós útját, a kezdeti geometria értékes támpontokat kínált az úgynevezett ultragyors bolygóközi útvonalak tervezéséhez. A kutató a két térbeli pont közötti lehetséges pályákat meghatározó úgynevezett Lambert módszert alkalmazta. Ennek során a vizsgálatot az aszteroida pálya hajlásának mintegy 5 fokos sávjára szűkítette, és így elemezte a 2027-es, 29-es és 31-es Mars szembenállásokat. Számításai szerint a közeljövő technológiájával egyedül a 2031-es indítási ablak kínál reális lehetőséget egy ilyen gyors utazásra. Ebben az időszakban a Föld és a Mars között egy oda-vissza küldetés mindössze 153 nap lenne, vagyis nagyjából 5 hónap alatt teljesíthető lenne a táv. A kutató azt is kiszámolta, hogy az űrhajó 2031. április 20-án indulhatna a Földről, és 33 nap alatt el is érni a Marsot ezen az útvonalon keresztül. A legénység körülbelül 30 napot tölthetne a Mars felszínén, majd a jármű június 22-én indulna vissza, és szeptember 20-án érkezne haza. Az elképzelés egyelőre nagyrészt elméleti, megvalósíthatósága erősen függ az űrhajó kialakításától, a hasznos teher tömegétől, valamint az alkalmazott meghajtó rendszertől. Szoktuk mondani, az ember lehet, hogy nem nyugszik addig, ameddig el nem jut a Marsra. ami bennünket illet, vissza is térünk a Földre, ugyanis olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amelyre senki nem gondolt volna. Amerikai kutatók a vérnyomás csökkentőkben található hatóanyag, a kandezartán szilexecil esetében jutottak arra, hogy segíthet elpusztítani az antibiotikumokra rezisztens baktériumokat. Hogy miben rejlik a felfedezés nagyszerűsége, hamarosan elmondom.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki nem gondolt volna. Amerikai kutatók a vérnyomás csökkentőkben található hatóanyag, az úgynevezett kandezartán szilexecil esetében jutottak arra, hogy segíthet elpusztítani az antibiotikumokra rezisztens baktériumokat. Az emberiség számára egyébként egyre nagyobb gondot jelentenek azok a baktériumok, amelyek már képesek ellenállni a legerősebb antibiotikumoknak is, így pedig már életveszélyes fertőzést is okozhatnak. A leküzdésükre tehát most egy nem várt helyről érkezhet a segítség, írja a HVG tudományos rovata. Egyébként az egyik texasi egyetem tudósai jutottak mindenre. A kutatócsoport szerint ez a baktérium nem reagál a meticillin kezelése, ezért MRSA néven is ismert a kórokozó. A laboratóriumi és állatkísérletek során a gyógyszer károsította a baktérium sejthártyáját, ami megzavarta a sejtek működését, és végül elpusztította a baktériumot. A kutatócsoport szerint a kandezartán szilexecil az egyik legizgalmasabb hatóanyag, amit az utóbbi években az MRSA kapcsán találtak. A baktérium legyőzése kulcsfontosságú az egészségügy számára, hiszen 2019-ben mintegy 1,27 millió halálesetért volt felelős világszerte. A tudósok képalkotó technológiák segítségével is vizsgálták, hogy miként hat az MRSA-ra. A kandezartán szilexecil azt találták, hogy a hatóanyag a baktérium sejtmembránjához tapad, majd megbontja azt, ami végül a baktérium elpusztulásához vezetett. A képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy a gyógyszer lyukakat ütött a baktérium membránján, amelyeken keresztül a sejt belső részei egyszerűen kiszivárogtak. A kutatók remélik, hogy a jövőben embereknél is megvizsgálhatják ezt a bizonyos baktériumölő hatást. Azt is mondhatnám, hogy maradunk az orvostudománynál, ugyanis az életünk megmentéséről lesz szó még a következő percekben egy másik hír kapcsán, de tulajdonképpen már a technológia világában fogunk járni. Őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, adta hírül az Origo tudományos rovata. Az OpenAI bevezet egy új funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a ChatGPT-t használók vészhelyzeti kapcsolatfelvétel céljából kijelöljenek egy megbízható felnőttet. Arról van szó, hogy amennyiben a chatbot aggasztó, önkárosítással vagy öngyilkossággal kapcsolatos üzeneteket észlel, akkor a csetüzenetek belső átvizsgálását követően a cég moderátorai riaszthatják a vészkontaktot. A vészkontakt nem nézheti meg a gyanús csevegéseket, de beszélgetés indító tanácsokkal ellátja az OpenAI, hogy miként próbálja megnyílásra sarkalni a gyanús üzeneteket írt rokont vagy barátot. Az ötlet hátterében jogi és társadalmi nyomás áll, ugyanis az OpenAI ellen több haláleset kapcsán indítottak már pert. Ezekben a hozzátartozók azt állítják, hogy a ChatGPT nem megfelelően reagált a felhasználók lelki válságára, sőt, egyes esetekben ösztönözte is őket az önkárosításra. Ezt a funkciót várhatóan néhány héten belül aktiválja majd az OpenAI, de első körben csak pár országban, többek között Dél-Koreában élesítik.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Május 8-án 100 éves lett David Attenborough, aki minden bizonnyal a világ legismertebb és legnagyobb hatású természetfilmese. Egy ideje már a föld élő lelkiismerete is, hiszen próbálja felhívni a figyelmet a klímaváltozás és a természetpusztítás visszafordíthatatlan következményeire. A háromszoros Prime Time Emmy-díjas angol természettudós és dokumentumfilmes, aki 1926-ban látta meg a napvilágot Londonban, elképesztő 100 év, és David Attenborough még mindig nagyon aktív, kiáll a kamera elé, és bátran elmondja a véleményét lényegében bármiről, még mindig forgat, és valószínűleg nagyon sok mindent el lehetne mesélni az élet útjáról, de vizsgáljuk azt meg most abból a szempontból, hogy hányféle technológiai forradalmat vezényelt le a 100 éves Sir David Attenborough, ezt se felejtsük el. A természettudós életének nagy részét esőerdőkben kamerák előtt suttogva töltötte el, ezzel páratlan életművet épített fel a televíziós természettudomány dokumentum műfajban, és nevéhez számos technológiai innováció kötődik. Például ikonikus sorozataiban, például a Bolygónk című sorozatban számos olyan technológiai innovációt használt, amelyek akkor példanélküliek voltak a televíziózásban, ma viszont már mindennaposnak számítanak. Ilyenek voltak például a hőkamerák, a speciális makrofotós lencsék és az azokat mozgató robotizált megoldások, vagy éppen a drónok és más távirányítású eszközök. Aztán például a 2006-ban bemutatott Bolygónk a Föld című sorozata az első, teljes egészében HD-ban készült televíziós produkció volt a világon, amely végül óriási globális sikert aratott. Ennek egy jelenete azt mutatja, amikor helikopterrel és egy speciális több százezer dollárba kerülő kamera stabilizáló rendszerrel készül a felvétel. Ez akkoriban teljesen korszakalkotó megoldásnak számított a maga műfajában, és két évtizeddel a készítését követően a drónkorszakban is lélegzetelállítóan mutatja be Venezuela egyik legszebb természeti képződményét. Attenborough emellett a VR technológia jelentőségét is hamar felismerte, és tábjával virtuális térbe helyezett dokumentumfilmeket is készített, elsősorban oktatási célra. Aztán a közösségi médiát meglehetősen későn vette használatba, amikor viszont 2020-ban létrehozta Instagram fiókját, mindössze 4 óra 44 perc alatt 1 millió követője lett, ezzel Jennifer Aniston korábbi rekordját is megdöntötte. A tudós természetesen a mesterséges intelligenciával is szoros kapcsolatban van, hangja ugyanis a világ egyik legismertebb és legbizalomgerjesztőbb auditív márkája, ezért az internet tele van olyan deepfake videókkal, amelyeket Attenborough narrál, de a mesterséges intelligencia kutatásban is szerepe van, méghozzá az AI modellek intonációjának kialakítása során. David Attenborough állandó, nem kevésbé ikonikus magyar hangja egyébként Végvári Tamás volt, aki Harrison Fordnak és Robert De Nironak is kölcsönözte a hangját. De ez csak úgy mellékesen egy információ, természetesen nem ez a legfontosabb David Attenborough-t illetően, egy biztos, a televíziózás történetének egyik leghitelesebb embere, 7 évtizede narrálja a Föld bolygónkat, és tanít minket arra, hogy tiszteljük, óvjuk a Földet, hiszen csak egy van belőle.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Magazinunk legvégén nézzünk rá arra a robot dömpingre, amelyet már műsorunk elején is ígértem, illetve említettem. 1 milliárd dolláros robotikai beruházás tervez Kína, amelynek a keretében 8500 darab mesterséges intelligenciával működő robotot, elsősorban egyébként négylábú robotkutyákat vetne be arra, hogy ellenőrizzék a villamos energiahálózatokat, és ha kell, akár karbantartási feladatokat is végezzenek. Igaz, ekkor már humanoid és kétkarú robotok is segítenének, tehát a karbantartáskor. Míg a robotokat olykor ellenszenv kíséri azzal összefüggésben, hogy elveszik az emberek munkáját, a kínai kezdeményezés épp a kockázatok alól mentesíteni a hús-vér munkavállalókat, írja a HVG tudományos rovata. A beszámoló szerint a robotok számos feladatot látnának el 26 tartományi régióban, olyan feladataik lennének, mint a távoli alállomások ellenőrzése, az átviteli hálózatok felügyelete, valamint a karbantartás veszélyes vagy nehezen elérhető környezetben. A terep, illetve a feladat kiválasztása egyébként nem véletlen, az elektromos hálózatok ugyanis egyre fontosabb szerepet töltenek be a mindennapokban, miközben egyre nagyobb nyomás alatt állnak, például a mesterséges intelligencia óriási fogyasztása és az előregedő infrastruktúra miatt. No, de visszatérve erre a robot hadseregre, mert hogy tulajdonképpen így is titulálhatjuk a 8500 katonából álló robot osztagot, amelyből 5000 lenne négylábú robotkutya, ezeket tehát járőrözésre és ellenőrzési feladatokra vetnék be, elsősorban egyébként a hegyvidéki terepeken. Ezeken kívül lenne 500 darab humanoid, vagyis emberszerű robot, és 3000 kétkarú kerekes egység az összetettebb nagy kockázatú műveletekre. Egyébként érdekes a kérdés, mert miközben számos ország villamos energia hálózatának teljes felújítására van szüksége a korszerű igények kielégítése érdekében, addig Kína úgy tűnik, hogy a robotkarbantartásban bízik az infrastruktúra élettartamának meghosszabbítása érdekében. Meglátjuk, hogy hogy válik be hosszú távon. Ki tudja, melyik következő tudományos magazinunkban fogunk beszámolni már a tényekről, ami a robot hadsereget illeti. Ma is számos érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal, ugye, hogy őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, és hogy olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki nem gondolt volna. Szó volt arról is, hogy találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet, és azzal is foglalkoztunk, hogy miután egy holland óceánjáró hajó utasai közül többen is meghaltak hantavírus fertőzésben, megnéztük, hogy egyébként egy nemzetközi kutatócsoport mire készül ezzel kapcsolatban. Hatékony védőoltást szeretnének fejleszteni a fertőzés ellen, egyébként nem most kezdtek bele a munkába. A projekt már több mint 2 éves. És magazinunk legelején foglalkoztunk azzal is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Elképesztő számokat soroltam. 8 hónappal ezelőtt jött létre egy új podcast startup, nagy feltűnést keltett, amikor kiderült, hogy hetente 3000 podcast epizódot készítenek mesterséges intelligenciával, úgy, hogy a vállalatnak már több mint 10 000 aktív műsora van. Az egyik legutóbbi alkalommal 48 óra alatt 877 új műsort tettek közzé. Elképesztő számok, elképesztő tartalmak. És remélem, hogy mindenki jól érezte magát a mostani tartalom hallatán. A Tudomány mai állása című magazin ezzel búcsúzik, és Strasser Andrea vagyok, remélem legközelebb is találkozunk. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és azt, hogy jól válogassuk meg a podcast tartalmakat.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámos Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Műsorunk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról. Akár kedves ez nekünk, személyesen, akár megítél. Mert az igazságra mindig nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjük is!

És akkor ime itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1801. kérdés. Milyen jeleket adott Jézus a templomi katonáknak, és ők hittek benne? A válasz. Az üres sír kapcsán már foglalkoztunk ezzel a témával, de nem árt egy kicsit összefoglalni, hogy egységben lássuk azon emberek reakcióit, akik akkor se akarnak látni, ha a szemüket kiveri az igazság. Nos, egy nagyon faramúci helyzet állt elő Jézus színre lépésével. A főpapok igen gyorsan fölismerték, hogy a nép Jézus tiszta tanítását követi, és ők így elvesztik a hatalmukat. Ezért villámgyorsan elhatározták, hogy megölik a megváltót. Hatalmunk bizonyítására pedig a templomi katonákat, a templom őrséget is felhasználták, ami igen fura dolog volt. De miért? Hát azért, mert nekik az volt a feladatuk, hogy az Istennek szentelt templom rendjét vigyázzák, most meg az Isten ellen mentek. Egy alkalommal ki is küldték az őrséget, hogy fogják el Jézust, de ők így tértek vissza. Soha senki nem beszélt még ilyen hatalommal, mint ő, és nem mertek hozzányúlni. Máskor a templomban akarták megkövezni az urat, de meghiúsult a tervük. Amikor az utolsó vacsora után egy csapat kiment Júdás vezetésével, hogy elfogják őt, ez történt. Az egyik tanítvány kardot rántott és levágta a szolga fülét, de Jézus visszatette és meggyógyította. Majd a János 18-ban ez áll. Jézus megkérdezte, kit kerestek? Azok így feleltek, a názáreti Jézust. Én vagyok, felelte Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, hogy én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Ime pár perc alatt két Isten él. Azonnali teremtés a fülnél, és szava ereje hátra hőköltek tőle. De még mindig nem volt elég bizonyíték ez a számukra. Elvitték őt a kihallgatásra. Aztán ott volt az üres sír esete is, amit már többször is körbejártunk. A magasságból angyal jelenik meg, nem is egy, és elgörgetik a sírt elzáró óriási követ, majd ráülnek. Az asszonyoknak mondják ezt, hogy ti ne féljetek, de a katonák még mindig nem kapcsolnak, holott az egészet végignézték. Aztán látják, hogy a sír teljesen üres, és rohannak jelenteni. De nem a szívük változik, hanem a pénztárcájuk, mert sok-sok pénzzel lefizethették őket, hogy a hazugság szolgái legyenek. Nos, azt látjuk ebből a részből is, hogy nem a csodák által térnek meg az emberek, mint ahogy azt Ábrahám atyánk is mondta Jézus egyik példabeszédében, hanem a szívük állapota miatt. Aki nem ismeri elvesztett életét, az nem is akar azon változtatni, talán csak annyiban, hogy azt a rosszat akarja még komfortosabbá tenni itt a földön, már ameddig lehet. Hát nem tanultak semmiből? Nos, mélységesen remélem, hogy ilyen megkötözöttség egyikünk szívében sem él.

1802. kérdés. Mit jelent Jézus életében az Ézsaiási ige? Király jön, minden utat egyengessetek el. A válasz. Na nézzük csak először azt, hogy hol is hangzik el ez az Ézsaiás ige, és miért. Isten 70 éves rabságra ítéli az engedetlen népet, amit Babilonba töltenek, mert elhurcolják őket. De Isten nem feledkezett meg róluk, és üzent a szabadítás ígéretéről. Az Ézsaiás 40-ben ezt olvassuk. Egy hang kiállt: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át, emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síkságá, mert megjelenik az Úr dicsősége, és látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. De honnan is tudhatták volna az emberek, hogy mit kell most csinálni? Nos, abban az időben is, ha király érkezett a tájra, előre üzent. Ekkor irgalmatlan tempóban kezdték az utat előkészíteni. Így lett igaz, hogy minden völgyet töltsetek föl, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenes, a göröngyös sima. Egyértelmű volt, hogy a királyi hintó vagy a ló nem bukdácsolhat szégyen szemre, de tudjuk, hogy ez az ézsaiási üzenet lelki értelemben értendő, hiszen keresztelő János is így lépett föl Krisztus előhírnekeként. De hogy kell ezt a lelkekben megtenni? A lelki völgyek a bűnös élet mélységei, a hegyek a nagy rátartiság, magabiztosság, a görbe út, letérés az Isten útjáról, hiszen Józsuinak is ezt mondta az Úr, ne térj el attól, amit én mondok, se jobbra, se balra. A göröngyök, a lelki akadályok az életben, amivel megbukhatunk. Lustaság, nem törődömség, félremagyarázások, rideg, vallásosság, és így tovább. Lehet, hogy ezt nekünk most magyarázni kell, de az akkori emberek mindent értettek, és ezek a napnál is világosabbak voltak a számukra, mert ők képekben gondolkodtak. És ki volt a király? Maga Jézus Krisztus, a megváltó, az élő Isten egyetlen fia, aki a királyok királya és uraknak ura. És ha az egyes ember ezeket a változtatásokat a saját életében hűségesen megteszi, vagy ha nem bírja, akkor kéri hozzá az Úr segítségét. Na akkor meglátja minden halandó az Isten szabadítását. És ez így van ma is.

1803. kérdés. Hányan pihennek Ábrahám sírjában, és miért ott? A válasz. Éppen húsvétkor láttam egy érdekes úti filmet, ahol a beépített barlangot őrző egyik pap éppen azt mondta, hogy itt nem csak Ábrahám van eltemetve, hanem Ádám és Éva is. De mi ennek a története? Ábrahám atyánk sírja ismertebb nevén a Makpéla barlangja, vagyis a pátriárkák sírja, Hebronban. A Biblia leírása szerint az ősatyák és feleségeik nyugvó helye, vagyis Ábrahám és felesége Sára, Izsák és felesége Rebeka, Jákob és egyik felesége Lea pihen ott. De miért ott, és miért nem másutt? Ez a temetkezés Ábrahám mindent fölül múló hitőt bizonyítja. Isten a Kánaán földjét ígérte Ábrahámnak és leszármazottjainak, bár még semmi se volt meg belőle, csak az Úr ígérete, ami biztosabb volt mindennél, ezért ő már előre megvette a hettitáktól azt a földet, amely majd egyszer az övék lesz egészen, mint ahogy az is, hogy majd, ha eljön az ideje, az ő népe földjén nyugodjék, olvassuk az 1 Mózes 23-ban, mert Isten így szólt hozzá. Menj el a földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet majd én mutatok neked. Nagy néppé teszlek, megáldalak, nagyát teszem a nevedet, áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föl minden nemzetségem. Az 1 Mózes 13-ban pedig ez áll. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak azután, hogy Lót elvált tőle. Emeld föl a tekintetedet, és nézzél szét arról a helyről, ahol most vagy. Északra, délre, keletre, nyugatra. Ezt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Olyanná teszem utódaidat, mint a föld porát. Aki meg tudja számolni a föld porát, az tudja megszámolni majd a te utódaid számát is. Indulj! Járd be ezt a földet, széltébe, hosszába, mert majd neked adom. Így vonult tovább Ábrahám a sátraival, és letelepedett Mamré tölgyesében, amely Hebronban van, majd oltárt épített ott az Úrnak hálából. Ábrahám hitt Istennek. Ezek a barlang sírok ma is megtekinthetők. Nos, hogy egy kicsit könnyebben el tudjuk képzelni ezt a mérhetetlenül nagy hitet, gondoljunk például a bibliai magorra, akinek most tételezzük fel a példa kedvéért, azt mondja Isten, hogy egy napon majd belőle származik a nagy magyar nép, aki a Kárpát-medencébe fog lakni. És akkor magor követeket küld, hogy sírhelyet vásároljanak neki itt, mert majd a végleges hazába akar pihenni. Ábrahám hite még ma is építi a lelkünket.

1804. kérdés. Mondj három olyan jövendőlést a messiásról, amit a zsidók sose fogadtak volna el. A válasz. Ennek a kérdésnek a megválaszolására minimum arra kell gondolnunk, hogy ők milyen messiást vártak. Mit ígért Isten, és nekik mi lett volna a fontos? Már tudjuk, hogy a Teremtő Úr az édenkerti bukás után ígérte meg az emberiségnek, nem csak a későbbi zsidó nemzetnek, hogy küld valakit, hogy legyőzze azt a szemét, aki kényszerével az embert a bűnre csábítja, vagyis a sátánt, a démonait. Aztán teltek múltak az évezredek, és a zsidó nép megtudta, hogy közülük fog megszületni a Krisztus, és már is tervmódosításban gondolkodtak. Nem szükséges őket a bűneikből kimenteni, mert ők Ábrahám jogán csak úgy simán bemehetnek a mennyek országába különben is. Hát Isten éppen ő közöttük és velük lakik. Inkább szabadítsa fel őket a politikai elnyomás alól, amit egyébként egy rossz politikai lépés nyomán éppen ők okoztak saját maguknak. Behívták az idegen népet, és azok ott felejtették magukat. Ugye milyen ismerős ez ma is? A politikai messiás képe azon is megbukik, hogy az ígéret idején politikáról szó se volt, más volt az eredeti ok. Éppen ezért azok az előre utaló jelek, hogy a megváltó szenvedni fog, hogy az arca felismerhetetlenségig megkínzott lesz, hogy szenvedések férfia lesz, hogy csontját nem törik, minek is törnék, nem is értették, hogy meg kell majd halnia, de harmadnapra föltámad, nos, ezek a jellemzők messze menően nem egyeztek meg a nép várakozásával. Ráadásul nem akartak ők mennyei országot, nagyon is meg voltak elégedve a saját kultúrájukkal, templomjukkal, múltjukkal, törvényeikkel. Ez a nép csak arra vágyott, hogy politikai szabadságot kapjanak a közülük születendő megváltótól. És ezzel igen, lebecsülték az Isten fiát. És igen, nagyon tetszett nekik a gondolat, hogy ő a királyuk lesz, mármint hogy a messiás, a királyok királya, az uraknak ura, hogy visszaállítja majd a dávidi, de leginkább a salamoni zsidóság dicsőségét. Sajnos ma is sokan vannak, akik még mindig ebben a várakozásban élnek, pedig csak értelmezni kell saját történelmüket, mint ahogy tette Pál apostol is. És akkor, ha közelednek Istenhez, ő is közeledni fog népe minden fiához, és elvezeti őket az örök igazságra, az örök életre. Adja az Úr, hogy így legyen.

1805. kérdés. Helyesen cselekedette Pál, amikor a szökött rabszolgát visszaküldte gazdájához? A válasz. Hát, a válasz amolyan nehéz kérdés. Lehet a zsidó jog szerint nézni, és lehet lelki szemmel is nézni. Mi volt a jog álláspontja? Az 5 Mózes 23-ban ez áll a különböző tilalmak listájának az élén. Ne szolgáltasd vissza gazdájának a rabszolgáját, ha hozzád menekült a gazdájától. Történt, hogy Pált Rómában megkereste egy szökött rabszolga, és Pál mellett hitre jutott, sőt, szolgálta is őt. Ezzel szemben mit olvasunk Pál? A zsidó Filemon nagyúrnak írt levelében. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onésimusért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is és nekem is hasznos, visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy te helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted, ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd őt. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem a rabszolgánál jóval többet, aki neked is, nekem is, de sokkal inkább kettőnknek, testi értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, az nekem számíts fel. És ezt a levelet Pál a szökött rabszolga kezébe adta és visszaküldte régi gazdájához, aki a jog szerint azonnal meg is ölhette volna a többiek elrémítésére. És ez az ember, ez a régi rabszolga hitt Istenben, és hitt Pálban, és visszament. Ezért az én szememben ő egy különleges hithős. Nem tudjuk, mi lett vele, bizonyára a gazdája visszafogadta, de miért tette ezt Pál? Hogy Filemon bebizonyíthassa a többiek előtt is, hogy másként gondolkodik egy keresztény és egy régi hitű ember. Nagyon komoly dolog volt ez, de hihetjük, hogy példaadó más gazdák számára is. A cél ez lehetett.

És akkor, kedves hallgatóim, most következzenek a jövő heti kérdések. Mind az öt, ime. 1806. kérdés. Mi a jelentősége annak, hogy a pünkösdi prédikációt mindenki a saját nyelvén hallotta? 1807. Honnan ered Túrmezei Erzsébet lábnyomok című költeménye, melyben az úr azt mondja, hogy vállaimon hordozlak téged? 1808. kérdés. Mit jelentenek Dávid szavai? Az emelte föl ellenem a sarkát, aki. 1809. kérdés. Mi a különbség Isten és ember kapcsolatában az Édenkertre és az Új Jeruzsálemre nézve? 1810. kérdés. Mi a pünkösd lényege?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámos Éva, szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, az ismétlés pedig pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is, mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, remélem, hogy ti is, de addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat és áldott pünköst várás kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: hír összeállításunk következik.
1: Testvérek a világ túlfelén. A tajvani keresztényeknek az az egyik legnagyobb segítség, ha nem felejtjük el őket, hívta föl a figyelmet Beresz Júlia, a Református Egyház zsinati hivatalának külügyi osztályvezetője, aki nemrég tért vissza Tajvanról. A tajvani ökumenikus fórumon és a tajvani presbiterianus egyház zsinatán vett részt. A Református Egyház az 1990-es években került kapcsolatba a tajvani presbiteriánus egyházzal, a Református Egyházak világközösségén keresztül. Ennek a kapcsolatfelvételnek a következménye volt, hogy egyházukat is meghívták az első tajvani ökumenikus fórumra 2018-ban. Most a második ilyen rendezvényt tartották, ahova a Református Egyház képviseletében Beresz Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályvezetője utazott el. A fórum célja az, hogy ökumenikus testvéri közösségben hívja föl a figyelmet Tajvan és a tajvani presbiteriánusok sajátosan kiszolgáltatott helyzetére és közös gondolkozásra indítson. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel pénteken, május 22-én 17 órától a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi programsorozatának nyitő előadásán a reformáció zalai kezdeteibe nyerhetünk betekintést. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a Nyugat-Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, a vándorprédikátorok, a wittenbergi diákok, vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton föllépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a szellemi és kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyháztörténeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába is. A helyszín Keszthely, evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Hitmélyítő, családos, csendes hét, új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán, a Bételben, június 29-e, hétfő, és július 3-a, péntek között. A téma új teremtés. A gyermekeket is, a fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. Természetesen élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-ig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, hogy ezzel segítsék a munkát. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedésre, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín tehát a Bétel Evangélikus Missziói Otthon Pilis Csabán, a Széchenyi út 8-12-ben. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma, kedden, a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél, és 18-23 fokunk van. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor. Az északi szélben 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you. Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Szeretettel köszöntöm a Merkaba hallgatóit. Újra itt van a nem csak égi szekér, de sokkal több, mint tank nevű műsorunk, amelyben a mai vendégünk I.S. Bence lesz, aki fotoriporter, és Bencét én először a médián keresztül ismertem meg, aztán személyesen, hiszen egy jelenséget kezdett el vizsgálni a fotójelentséjével, az pedig nem más, mint a magyarországi, kelet-európai vallási turizmusnak egy ága, amiről talán nem is tudnak sokan, hogy mennyire komoly ága. Hiszen évente 30-40 ezer ember, én azt mondanám, hogy 30-40 ezer ember, de ez sokszor, hogyha olyan, úgy állnak épp a csillagok, és hogyha minden halálozási évfordulót és egyebeket beszámítunk, akkor valószínűleg ez még duplájára is emelkedhet. Annyira sok vallási zarándok, zsidó vallási zarándok érkezik Magyarországra, illetve a környező országokba. Cádikok, vagyis igaz emberek, szenteknek a sírjainak a meglátogatására, és a sírjaiknál fohászkodnak, közbenjárásokat, segítséget kérik, és ugyanolyan kis jegyzeteket, papír üzeneteket dugnak a sír közelébe, vagy dobnak rá, mint amilyeneket a siratófalba tesznek Jeruzsálembe az emberek. Arról mindenki tud, és azokról a halomnyi, több ezernyi papírról, amit ezek a cádik sírok környéke rejt, azokról talán kevesen, pedig az itt van, mint Magyarországon, vagy Erdélyben, vagy Ukrajnában, vagy Szlovákiában. Szóval Bence, Isten adott a műsorban.
4: Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
3: Mesélj nekem arról, hogy egy 90-ben született magyar pesti fiú. Hogyan kezd el ez a szubkultúra érdekelni? A zsidóságon belüli specifikus világ.
4: Hát ez úgy kezdődött, hogy amikor a Svédországban, ahol tanultam szintén judaisztikát, onnan hazajöttem, ott nagyon tetszett ebbe a programban, hogy kifejezetten ösztönöztek minden részvevőt arra, hogy csináljon valamilyen saját projektet, tehát nagyon támogatták, és nagyon szimpatikus volt nekik, hogyha valaki saját önálló ötletekkel állt elő, önálló kutatással, vagy bármilyen projekttel, tehát az aktivistáskodást, ezt nagyon, nagyon támogatták, és amikor hazajöttem, akkor engem már egy jó ideje érdekelt a fotózás, azért így kicsit komolyabban is, és mindenképp akartam ezzel foglalkozni, illetve ezt a két dolgot összekötni, hogy a zsidó kultúra és a fotózás, és szerintem én, nem tudom, egy ilyen újságcikkben, egy ilyen egy-két mondatos cikkben olvastam erről,

0: akkor azt meg kellett nézni a térképen, hogy ez hol is van. Illetve az, hogy van zsidó zarándoklat.
1: Igen, ez sok.
0: És hogy honnan jönnek ezek az emberek, nyilván azt tudtam, hogy nem Magyarországról, hiszen ugye Magyarországon igen, nincsen ilyen haszit közösség. És...
1: Viszont nagy részük innen elvándorolt, elszármazott ember.
0: Így van, pontosan.
1: Vagy pedig olyan haszidoknak a újdonsült tanítványai, akik bár nem Kárpát-medencéből származó családokból jönnek, viszont ezek a halott mesterek váltak a mestereik, és ezért tiszteletből látogatják szintén. Szóval van, akiknek nincsen mondjuk lengyel, vagy teljesen más mizrahi, keleti, orientális zsidó háttere van, de mégis fölkeresi esetleg ezeket a zsidókat. No, ritka, de vannak olyan haszidok, akik hasziddá válnak, és utána azokat az embereket, akik szentek itt Kelet-Európában eltemetve, meglátogatják.
0: Igen, abszolút. Tehát sok olyan van, akik főleg a kisebb zarándoklatoknál, ahol minden részevő gyakorlatilag rokona egymásnak,
1: igen,
0: és gyakorlatilag ez egy nagy családi esemény, és mindenki rokona a, mondjuk a cádiknak, tehát a, ugye az igaz embernek, vagy a csodarabbinak, ugye meg kell különböztetni különböző dolgokat, ugye a csodarabbi, ha nem tévedek, de javíts ki nyugodtan, mint a wunderrabbi, wunderrabbi, ugye igen, a német kifejezésből ered, és ennek a tükörfordítása tulajdonképpen a magyarban, amit ugye annak idején ugye a neológok sokszor használtak kisé pejoratívan is, illetve akár mondjuk az ortodoxok is az irányzatok közötti disputában vagy vitában, de mindesetre ez megmaradt, alapvetően természetesen nem pejoratív, csak a zsidó kifejezés, vagy a héber kifejezés egy elég más kategóriát takar végül is, igen, a cádik, amit mondjuk igaz embernek.
1: Igen, akik sokszor nem is kell, hogy közösséget vezető rabbi legyen, csak esetleg olyan hatású, vagy olyan könyvnek a szerzője, aki fölmagasult későbben, akár életében, de főleg halála után olyan szenté, akit látogatásra érdemesnek tartanak. Viszont a wunderrabbi, vagy a báj, az a kifejezés mögött azok a rabik vannak, akik a viccekben vannak, akiket ugye mindig mindennel kérdezik, mert hogy így mindenhez értenek, és a tanácsaik minden fölött működnek, vagy minden témában. Először azt kérdezném tőled, hogy hogyan tudtad ezeket a közösségeket megközelíteni, hiszen a közösségek ugye híresek arról, a haszidizmus maga egy ága volt a zsidóság, hát végülis egy olyan fajtájú válaszának, amelyik elzárkózott a modernitástól, elzárkózott a külvilágtól, az asszimilációtól, a kulturációtól. És most ők jönnek Antwerpenből, New Yorkból, Bnei Brakból, mikor, honnan, ezek mondjuk főleg gócpontok, kibocsájtó országok, városok, de hogy így hogyan engednek közel egy fotóst, hogyan engednek közel egy nem zsidó fotóst, hogyan tudsz a bizalmukba férkőzni?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, akkor visszatérve nem fejeztem be, hogy amikor ugye Bodrog keresztülről olvastam, és akkor...
1: Keresztír,
0: ugye minden egyes, mert el lehet mondani akár, hogy ezeknek a magyar településeknek ugye van egy jiddis neve, amit ugye a közösség magára alkalmazva használ, tehát hogy az az identitásának a fontos eleme, mondjuk a pápai szintén nagy haszid közösség, púpa haszidok.
1: New Yorkban púpa, igen.
0: Igen, abszolút. Liszke, mint olasz Liszka, és hasonlók, vagy keresztír, és akkor ez a fejemben volt, hogy ez létezik, és akkor eljött az ideje az arándoklatnak, és akkor lementem így abszolút a nulla tudással erre az egészről, csak tudtam, hogy lesz, és... Hát jó, hát előtte már voltam Izraelben, és akkor fotózgattam én már a Mási Árémban azért többször, tehát ilyen nem volt akkora félelem bennem, de hát természetesen, tehát azért ez kicsit egy félelmetes dolog, és valóban alapvetően nem szeretik különösebben, hogyha fotózzák őket, vagy idegenkednek. És akkor én lementem, és...
1: Van egy külön, még ezen belül van egy vallásos averzió is a fotózkodástól kifejezte meg az ábrázolást a sok esetben,
0: igen,
1: egyeseknél.
0: Igen, tehát az abszolút egyénfüggő tényleg, és akkor lementem, és akkor engem ez nagyon megfogott, ez a jelenség. Emlékszem, hogy mentem ott a Bodrog keresztül a fő utcáján, és akkor szóba elegyettem első ilyen hasziddal, aki ott volt, és akkor mondta, megkérdeztem, hogy honnan jött, mondta, hogy hát New Yorkból jött ma reggel, és akkor mondta, hogy mit csinál itt, és akkor itt lesz pár órát, és aztán megy vissza New Yorkba már az a akkor ez ilyen, ilyen elképesztő dolognak tűnt számomra, hogy valaki, tehát egy olyan helyre, amiről én az korábban nem is hallottam, meg ugye legtöbben nem is hallottunk, és neki ez ennyire fontos, hogy idő

0: nem spórolva, ő eljön ide, és hogy neki van egy ilyen spirituális jelentősége.
1: És ő mi járadon volt? Elmondta, hogy ő is lenne házasodni készül, hogy milyen valami nagy tervezésben volt benne, hogy így a Cadiknek a tanácsát kérte? Vagy
0: igen, ez is ugye nagyon érdekes, hogy milyen okokból keresi fel az ember ugye a Cadiknak a sírját a halálozási évfordulókor, de egyébként nem csak akkor, tehát nyilván az a legideálisabb, ennek megvan egy kabbalista alapja, hogy akkor mi az, ami történik, vagy miért különösen fontos ugye a Yortzeitnak, ahogy az évfordulónak a napja, de ugye lehet máskor is, és keresik fel máskor is.
1: Persze,
0: abszolút.
1: Egész évben.
0: És hát igen, megvannak ennek az alkalmai, tehát amit például nem is olyan rég Mármaros szigeten voltam, és ott mondták ezt nekem, hogy van egy ilyen szokás például, hogy a fiatal, hát igazából nem vőlegények, mert a vőlegény és a férj az gyakorlatilag ugye egy nap alatt ugye hagyományosan lezajlik, de hogy azok a fiúk, akik hamarosan házasodni fognak, nekik például szokás a házitközösségbe elmenni, és akkor a kivrécedi kimtárgya elmenni, és akkor nem is egy rabbinak a sírját, hanem mondjuk akár egy héten keresztül utaznak, ugye Kelet-Európába, Lengyelországból elindulva Ukrajnán át Magyarországig.
1: A Kelet-Európai és... zsidó kamin, El Camino.
0: Igen, abszolút. Abszolút, és akkor sírokat látogatnak. Aha. Tehát van egy ilyen szokás, ezen kívül van olyan is, hogy tehát a szülők is akár házasság előtt, gyerek születése előtt, akár fontosabb, nagyobb üzletkötések előtt.
1: Igen, fontos, nehéz döntések előtt, abszolút. Életút események. Onnan lehet felismerni ugye a Cadik sírokat általában, mondjuk 90-ben, hogy általában egy kisebb épület van ráhúzva arra a sírra, a Cadiknak a sírjára, vagy a Cadik felesége, gyerekes, a többi gyerek, vagy egy egész családnak a sírjára, és a jobb esetben még akár imakönyvek és zsoltáros könyvek is vannak bent a házon belül, amit takarja ez a sátor, ohel tekarja magát azt az igaz embernek, vagy a családjának a sírját. Ez meglepett téged, ez a fajta temetői látvány, vagy ezről tanultam már a Pájdeján, tanultam már a Borzsén, ez már egy mint...
0: Erről tanultam, de az,
1: de más hogy... életbe találkozni, nem tudom,
0: hogy... Abszolút más, meg hogy ott mi történik, ugye ezt is talán fontos elmondani a hallgatóknak, hogy mindig a zarándoklatra gondolunk, akkor ugye elsősorban mondjuk, ahogy mondtad is, az El Camino, tehát mondjuk az A-ból B-be jutás, tehát ez az egyik helyről, és az útnak, vagy a zarándoknak a lényege, hogy eljuss a Bibe, illetve nem is az eljutás, hanem maga az út.
1: Igen.
0: Most a zsidó zarándoklat az teljesen más koncepcióra épül, ugye az a jiddis úgymények Cuzán Avdiki Vrécadikim, hogy ott jelen lenni akkor, és egy adott helyen, egy adott időben jelen lenni. Tehát, hogy ugye egy napon van, és egy adott konkrét helyen. Helyre korlátozódik.
1: Az erőfeszítés nem is annyira számít, az erőfeszítés, hanem csak, hogy ott legyen.
0: Igen, az erőfeszítés az nem olyan.
1: Igen, igaz. Szóval nem kell, itt végigkúszni, mászni, vagy lehet az
0: abszolút nem általában, hogy buszhoz fog csak menni, úgyhogy ez igen.
1: Ha úgy nézzük, ha onnan nézzük, ha egy kicsit másképp nézzünk rá az zarándoklatra, akkor alapvetően ez egy nagyon is központivá vált hagyománya egy majdhogy nem szakadár közösségnek, ami most már a mainstream-é vált, ezért ez az egész zarándokosdi kóserrá lett, de alapvetően ugye zarándokolni, sírokat látogatni, az ugye a bibliai kortól kezdve nem volt annyira elfogadott, hogy zarándokolni csak Jeruzsálemben lehetett, és tudod, minden más hely, szent hely az. Igen, de lényeg az, hogy a rabbik tisztelete elindult a misnai korban, de főleg a kabala hatására, a Zohár szerzőjétől kezdve egészen a haszid mesterekig, ugye ez egyre inkább elfogadottá vált. Mondjuk ugye az iszlámban tabu a sírlátogatás, meg általában a cicomás temetkezés, de a szufi mestereknél, meg dafke van, és nagyon is komoly. Úgyhogy egy nagyon érdekes, hogy az utat járja az iszlám, mint a zsidosság ebből a szempontból.
0: Plusz az is, az is benne van, hogy ugye a Cadik sírjának a meglátogatása, az tulajdonképpen egy a Cadik halála után egy folytatása annak az életben is meglévő gyakorlatnak, tehát hogy a nagyon sokan ugye a haszid hívők, tehát egy haszid udvarnak, vagy egy rebbének a követői, akkor évente egyszer, attól függ, tehát abszolút a távolság függvényében, meg a lehetőségeik függvényében, de évente egyszer, lehetőség szerint még többször, és ugye fölkeresik a rebbét.
1: Vagy igen,
0: a
1: mert nem halt meg, vagy, az a, vagy, vagy a része, vagy úgy gondolnak rá, hogy ott él tovább,
0: igen,
1: a sírban,
0: igen, abszolút,
1: egy része.
0: Abszolút, abszolút, és ugyanazok az energiák, illetve ugyanazok a funkciók működnek,
1: igen,
0: tulajdonképpen,
1: igen,
0: ott is. Igen,
1: igen. A tucoló történeteket olvastál, ők maguk meséltek arról, hogy például hogyan látogattak ide a rendszerváltás előtt, a Kádár korszakban, hogy így akkor is volt zarándoklat, uh-huh, csak nyilvánvaló sokkal csöndesebb és finomabb, visszafogott, de hogy akkor is sem állt le. Szóval nem volt, uh-huh, csak nyilván az beindult, berobbant és kiszélesedett. De hogy meséltek, vagy ott tanultál, vagy olvastál arról, hogy, hogy mi zajlott itt 89 előtt?
0: Erről nem beszélgettem annyira velük, láttam a Jancsó Miklósnak volt, készített filmet Hegy alján, és akkor ott látszik egyébként, hogy, hogy összehasonlítva a mostani viszonyokat, tehát egyrészt az infrastruktúra is, tehát gyakorlatilag gyerekcipőbe sem járt a mostani helyzethez képest, másod sokkal kevesebben is jöttek, és hogy az egy nehezebb ügy volt. Abszolút. Egyébként ugye minden az egész keleti blogban, ugye a többi, igen, más országban is ugye ez akkor, persze, indult el így hirtelen ez a dolog. Ami engem érdekel egyébként, viszont egyrészt, mint tehát kicsit ilyen antropológia vagy újságíró jelleggel is közelítem ezt a témát, illetve fotósként is, én most már ugye legalább 3 éve már fotózom ezt. Most az érdeklődésem az leginkább arra felé fordult, hogy a helyieknek és az zarándokoknak a viszony, mert ez egy nagyon érdekes, meg izgalmas kérdés. Ugye beszéltünk itt a számokra az elején, hogy 30 ezer, meg hasonló, és hát most képzeljük el, hogy ugye mondtunk a fő központja, de nem az egyetlen, de mondjuk a fő központja az ugye Bodrog keresztül, ami egy 1000 fős település a Tokaj-hegy alján, egy falu, és 30 ezer haszid zsidó jelenik meg egy nap alatt.
1: Igen.
0: Csak egy nap alatt ezen a helyen.
1: Ami ott sose élt akkor. Nagyon sok zsidó volt a környéken, de mondjuk én úgy tudom, hogy mondjuk így Munkás és Ungvár volt régi Magyarországon a legnagyobb zsidóváros, ahol a 35-40% a lakosának, talán 40 fölött is volt egy időben zsidó, de hogy semmilyen más település nem volt ekkora ilyen zsidósággal, ilyen méretű zsidósággal, vagy arányokkal, de hogy igen, szóval a lakosság, azt tudom, hogy Covid alatt voltak csúnya jelenetek, de
0: van,
1: előtte hogy előtte hallottál bármi mást így a Covid előtti állapotokról, hogy mennyire volt békés, vagy nem békés, vagy mennyire vannak ezek kibékülve a helyiek, hogy ez óriási bevételi forrás, és büszkék arra, hogy a településeik ilyen felkapottak a nagyvilágban. Szóval, hogy hogyan viszonyunk ehhez?
0: Hát ez nagyon komplex kérdés, és ez megint olyan, hogy településeként eltérő. Tehát, hogy nagyon másként van jelen a zarándoklat egy-egy településen, az infrastruktúra is teljesen másképp van kiépülve. A helyek között ugye legalább én még a mai napig van, hogy felfedezek újabb zarándok helyeket, amik léteznek, nyilván ezek kisebbek, de hogy létező zarándok helyek, de azt mondanám, hogy legalább mondjuk 20 zarándok hely van Magyarországon, amit azért
1: van
0: szoktak látogatni.
1: Van ilyen kis könyvecskéd, vagy beszélt azok a taxisokkal, akik mindig viszik le őket?
0: Nem, én a zarándokról szoktam beszélni, de igen, a taxisokkal is nyilván, meg van erre a könyv is, de abban is van olyan, ami igazából nem zarándok hely, meg a csomó zarándok hely, meg nincsen benne, tehát még a 90-es évek elején adtak ki erről egy könyvet, azt szoktam használni.
1: Csak úgy fontos hozzátenni, hogy ugye a mai Magyarországnak a keleti, észak-keleti csücske az, ami így túl van, túl reprezentált ezen a szentek térképén.
0: Igen, igen.
1: Aztán van egy nyilván Vácon, meg Pesten is van elrejtve. Egy-egy, de hogy elcsöppentve, de alapvetően oda összpontosul a sarokba, és nyilván akkor az átnyúlik a mai Romániába, illetve Ukrajna-Szlovákiába is, ugye, meg Lengyelországba ez a...
0: Így van,
1: te színes fotókat készítesz,
0: igen,
1: főleg.
0: Igen.
1: Mindig is ebben aztán, mert adnál magát a téma nagyon a fekete-fehérre.
0: Pont ez az, hogy ugye... Én egyébként nem egészen pontosan értem, hogy milyen elgondolásból, hogy egy alapból fekete-fehér, kizárólag fekete-fehérben lévő embereket még megkontrasztosítunk az, hogy fekete-fehérben fotózunk őket.
1: Kortalanul beválik úgy a dolog.
0: Tény is való, de én meg azt szeretem, hogy pont ez nagyon izgalmas, hogy mondjuk keresztúron ugye tavasz, a késő tavaszhoz szokott lenni a zarándoklat, ez egy szőlős domb tetején van, ugye
1: igen,
0: a sír,
1: igen,
0: és akkor ott a természet is ki van zöld, földelve, akkor már, és akkor egyszer csak megjelennek a, tehát egy kicsit tájidegen elemnek tűnő, ugye, Hasid zarándokok fekete-fehérbe, tehát ez számomra ez egy sokkal jobb látvány, mint hogyha fekete-fehérbe lenne meg. Szóval én nekem már az elején sem gondoltam úgy, és azért sem szoktam ezt csinálni. Csak visszatérve, hogy hát igen, tehát ez egy kényes kérdés. Egyébként ez egy egész Kelet-Európában ez egy kérdés, tehát hogy most nyilván per pillanat Ukrajnában éppen nem, de korábban ugye Umán volt a legnagyobb központja, vagy hát az egyik lent, talán a legnagyobb Izrael központja. Izrael
1: után a legnagyobb központja volt az zarándoklatnak.
0: Az zarándoklatnak, ahol nagyon komoly feszültségeket okozott, nyilván ez egy megint egy más volumenbe zajlik, igen. Tehát ott 80-90 ezer ember érkezik.
1: Igen, a meglévő 5-6 ezer mellé.
0: Igen, és ugye ez egy kisváros, nem tudom, pár ezer fős, vagy 10 ezer fős kisváros. És ugye ott több napig vannak.
1: Tehát, és nagyon sok világi ember van, aki vallás, és én frissen megtért neofita, szóval nem tradicionális emberek, akik úgy nőttek fel, hanem akik így a világban fél lábbal, vagy teljes lábbal ott vannak, és ezért egy teljes más igényel lépnek fel, másképp fogyasztanak, és
0: igen,
1: vissza-vissza esnek.
0: Abszolút, tehát ott nagyon sok feszültséget okozott már ez, olyannyira, hogy azt is olvastam, hogy például helyi önkormányzati választásokon indult olyan, aki olyan képviselő, akinek az volt a programjának a lényeg, hogy beszünteti az zarándoklatokat például. Tehát sok feszültség van a helyiekben, én azt tapasztaltam, azért mondjuk keresztúron azt el kell mondani, de hát ahogy most vizualizáljuk, hogy tényleg, hogy megjelenik ennyi ember, ugye a helyieknek ez nem üzlet, tehát hogy ők ebben nem igazán tudnak részt venni, nincs olyan szolgáltatás nagyon, amivel ebbe részt tudnának venni.
1: Szóval van saját szállodájuk, vagy egy szállodában szállnak, pár szállodában megszállnak, nincsen kiadó szobák.
0: Hát esetleg az maximum az. Hogy akinek van. Illetve, de mondom, van más olyan település, ahol viszont nagyon békésen és nagyon jók a viszonyok, például Pápán is azt tudom mondani, vagy Újfehértón.
1: Adnám tehát magát, ugye elvagy a zsidóság ott ugye nagy részt borkereskedésből élt, ugye innen látták el Lengyelországot és összes többi északi vidékeket borral, ahol ugye szent dolgokhoz szükségeltetik bor, a ceremóniákhoz viszont ugye nem terem meg, úgyhogy ez az utolsó ilyen elágazási pont, ahol még van bor, és ugye nem véletlen, hogy ennyire sok zsidó település volt ezeken a helyeken, már a régen, úgyhogy ennyire tájidegenek, ugye most tájidegenek ők, de igen, hát ugye ott voltak mindenhol. Azért kérdezem ezt, mert hogy adnám magát, hogy esetleg ők akarnak innen kivinni bort, szilvapálinkát, vagy bármi mást, ami ebből a földből, a cádikoknak a földjéből van, és akkor azt ígyják, arra mondanak le Chaimot és Kidust, a napnak a megszentelését ünnepnapokon, New Yorkban, vagy Antwerpenben, vagy Jeruzsálemben, vagy Nébrákban. Szóval, hogy adná magát azt, hogy még egyéb dolgokkal is a helyiekkel tudjanak üzletelni, vagy a helyiek kiélvezzék azt, hogy ez a kapcsolat él.
0: Igen, ez egy jó felvetés szerintem is. Én ilyennel még nem találkoztam, ugye nagyon érdekes egyébként, hogy járom akkor évek óta ezeket a zarándoklatokat, akkor minden, tehát mondom, több mint egy tucat helyen voltam már legalább, és nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy mindenhol szó szerint ugye ugyanaz az étel van. és hogy...
1: Ez a magyaros ételeket esznek, nem? Szóval magyar típusú ételeket esznek sok esetben.
0: Nem.
1: Tarhonyát esznek, mert csomószor vannak olyan fűszerezés. Én amikor voltam Hasidoknál, vagy ortodox helyeken, akkor nagyon sokszor ugye megőrzik annak a településnek, annak a vidéknek az ételeit, és sokkal kevésbé engednek be más kulináris áramlatokat.
0: Pontosan, ugyanazt ettem Pápán, mint Bodrog keresztúron.
1: Nem, az nem úgy értem, de nem magyaros ételeket ettél? Vagy a magyar ízét domináltak?
0: Hát a filte fish az mennyiben?
1: Az lengyel, kelet-európai lengyel.
0: De egyébként inkább ilyen izraeli jellegű.
1: Inkább izraeli
0: jellegű. És mindig szó szerint ugyanaz volt.
1: De csak azért, mert talán azért, mert nincsen infrastruktúra, és akkor azt lehet konzervő meg ilyen feltéphető dobozba idehozni. Nem?
0: Tehát, hogy, lehetséges.
1: Nem csak, mert ugye annyira, én azt tapasztaltam ezeken a helyeken, hogy a nagypapa, a szentéletű Rebe, a szentéletű Zaidi, nagypapának, nagyszülőknek a tisztelete miatt tanulnak meg magyarul, vagy sok esetben azt tapasztaltam, hogy mit tudom én, 56-os, vagy a 10-es, 20-as években kivándorolt magyarok Amerikába, nekik az unokáik, dédunokáik már nem tudnak magyarul, pedig hazafiak, és a magyar házba jártak, és magyar kulturális központba tartottak fel, és magyar nyelvű misékre jártak, vagy istentiszteletekre, azért sok esetben még harmad generációs, vagy egy generációs zsidók, haszid zsidóknál főleg, megőrződik a helyi nyelv a múlt tisztelete miatt.
0: Igen, az abszolút így van, ezzel én is találkoztam, bár ez is, mondom, megint csak nagyon egyénfüggő, tehát több idős az nyilván tud jól magyarul, és van, aki azért, hát bizonyos szintig persze, tehát nem folyik a konya nyelven, de hogy megtanul, vagy sok kifejezést ismer, vagy igen, nagyjából megérti, hogy miről is beszél az ember.
1: Harmadgenerációsok, vagy negyedgenerációsok,
0: igen, már igen, a szüleikén születtek. Tehát mondjuk 50-60 éves, vagy akár annál fiatalabb, az abszolút még sok esetben tudnak magyarul valamennyire, igen. Meg hát nyilván, tehát maga az arándoklat is egy nagyon erős kötődés egy adott helyhez, egy adott földrajzi ponthoz, vagy pontokhoz, mert ugye sok több helyet is végig szoktak járni.
1: Főleg Magyarországra követed őket el, vagy pedig mész utána külföldre is?
0: Hát egyelőre most nekem az volt a koncepcióm, hogy szeretném az összes, vagy hát lehetőleg az összes magyarországi helyet lefedni, vagy ott fotózni, akár többször is fotózni. És hát mondjuk már voltam Máramaros-szigeten, és akkor mondjuk a...
1: Majd bővíted a kört.
0: Nagy Magyarországra bővíteném a kört, igen. Illetve hát aztán Lengyelországra, ugye Lengyelország talán a legnagyobb központja, tehát ott volt nyilván ugye Dél-Lengyelországban a legtöbb zarándokhely az
1: ott van. Született maga ugye a haszidizmus is, hát meg, igen. Vagy Ukrajna és a lengyel határon.
0: Így van.
1: Innen folytatjuk a következő szegmensben.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkava mostani adásában, amiben I.S. Bencével, fotoriporterrel, most már azt is mondhatnám lassan, hogy jó ismerősömmel, aki ugye többször csatlakozott mindenfajta programunkra a zsinagógába, úgyhogy itt a 6. kerületben, a Hunyadi téren már is szintén sokat beszélgettünk. Most pedig arról beszélgettünk az előző szegmensben, hogy az ő érdeklődése hogyan terjed ki pestim, nem zsidó magyar fiúként a haszid zarándoklatokra, kifejezetten a magyarországi letűnt haszid világ még itt hát csillogó gyöngyszemeinek a továbbélésére felé, és mondtad, hogy 3 évet már a Covid előtt fotóztad a zarándokokat, és vissza-vissza jársz ugyanazokra a helyekre. Már volt, hogy belefutottál ismerősökbe, már köszönnek neked, kialakulnak veled ilyen fajta viszony, illetve láttál-e már ilyen kicsi drámát, hogy valaki úgy kikel magából, vagy annyira átadja magát, vagy mentőt kell hívni, vagy valaki megszül, vagy szóval láttál-e drámát már, bármifajta konfliktus, vagy örömet és eufóriát, amit nem igen, is akartál lefényképezni?
1: Igen, abszolút ugye vannak ismerősök, meg olyanok, akik egy szoros vagy akár baráti kapcsolatot sikerült kialakítani, és mondjuk e-mailben azóta is tartjuk a kapcsolatot, és hasonlók és segítenek nekem, tehát hogy informálva vagyok dolgokról, hogy mikor lesz megint zarándoklat mondjuk másik helyen, vagy hasonlók.
0: Küldtél nekik képet róluk?
1: Persze, én nagyon szívesen elküldöm nekik a képeket, egyébként van egy vicces történetem arról, ez tavalyról volt, hogy tavaly előtt, azt hiszem, amikor olyan szigorú Covid lezárás volt, hogy akkor tényleg nem lehetett jönni, ugye tavaly volt ez,
0: igen.
1: Elvileg nem lehetett volna, de jöttek azért, ugye most keresztülről beszélünk, igen, és akkor volt egy ilyen nagy ilyen média esemény is az egészből, de az az előtti évben ugye pedig teljes lezárás volt, az is se kisebb, nem lehetett jönni. Nyilván talán azért 3 még, amikor is ezt meg tudták csinálni, de hogy alapvetően nem jöttett senki, és akkor volt egy ismerősöm, aki írt nekem egy e-mailt, hogy ha mondtam, hogy én azért lemegyek, hogyha just in case, hogyha esetleg van valami, vagy csak megnézni a helyet, vagy mi a helyzet, és akkor ő írta, hogy hát, hogyha egy mód van rá, akkor esetleg elvihetnek neki egy kvitlit, ugye beszéltek erre a kérőcéduláról, ami ugyanaz, mint a siratófánál is van, ugye az egyébként érdekes talán elmondani, hogy ugye mit írnak rá, ugye kérőcédul, úgy szerintem a legtöbb ember ugye egy konkrét kérés, egy egész levél hosszúságban, hogy szokott ráírni. Főleg a siratófalnál most a haszid szokás az, hogy ugye az ember csak a nevét írja rá. És ugye minden, amit kívánsz, azt ugye az imádkozás során kell ugye elmondani. És tehát egy alapvetően csak egy nevet tartalmaz, és akkor elküldte, hogy mi legyen rá, és csak mondta, persze, hogy nagyon szívesen elviszem. És akkor már egy héttel az arándoklat előtt voltunk, és akkor bejött egy következő e-mail, hogy ha már úgy is megyek, akkor esetleg elvihetnék még néhány nevet, és akkor átdobott mondjuk 2 tucat nevet. Most ez odáig jutott ez a történet, hogy amikor aznap mentem, akkor nagyjából egy 500 neves lista volt ezzel, akiknek
0: kellett, ólóval ki kellett vágni?
1: Nem, tehát teljesen jó, hogyha kinyomtatod, és akkor egy ilyen A4-es lapon ott vannak a nevek, de hogy nagyjából egy 500 izraeli haszidnak vittem el kvitlit végül. A keresztúri rabbinak. Tehát ez egy nagyon fontos számunkra, de ez egy tényleg nagyon fontos dolog.
0: A keresztúri rabbinál, most nem is emlékszem, azóta változott is a kialakítás és a felépítés ott a sírnak, ott nála csak úgy ilyen el van kerítve, és így bedobják, vagy pedig már eleve egy ilyen fém keret van ráhúzva, mint egy ilyen urna lenne, és akkor abban csak egy kis nyílás van, egy postaládán.
1: Olyan is szokott lenni, hogy ilyen postaláda, ott pont egy ilyen medence-szerű valami
0: látod
1: a többi rengeteg izőt. Olyat is láttam ott például, tehát ugye már csak a kéréseknél tartunk meg, hogy mi mindent lehet kérni, én meg szoktam tőlük kérdezni, például Szatmár haszidokat megkérdeztem Sátorrai új helyen, csak hogy említsünk több másik zarándok helyet is. Ami ugye a Szatmár haszidoknak a zarándok helye egyébként, ugye kifejezetten Sátorai a új hely, hogy miket szoktak kérni, és Ugye teljesen profán kérésekkel is lehet fordulni, tehát nem csak a házasság és hasonló, hanem ennél jóval profánabb, és ez még annak idején volt, amikor ez aktuális volt, és akkor mondta, hogy ő például most azt kérte, hogy ha lehet, akkor Donald Trump maradjon a elnök, mivel hogy ez neki szimpatikusabb, mint az ellenfele. Tehát, sőt, ilyen kvitlit is láttam egyébként keresztúron, hogy Trump 2020. Mondjuk az nem jött be, tehát...
0: Pont rá akartok, nem tudom, ennyire bele fogsz menni a politikába, hogy ennyire, vagy ők belementek, és ennyire világi politikába, amerikai politikába is neked így elmondták, vagy veled láttad, vagy tanulságot tettek róla. Mennyire mesélnek ők neked magukról, akár csak ideológiai szinten? Szóval az ízlésüket, a preferenciáikat mennyire osszák meg veled, most legyen ez az, hogy milyen kaját szeretek enni, és beszélgettek, hogy szeretnél sült krumpli, vagy nem tudom csinál, vagy de az is, hogy esetleg, hogy ezt a politikus szereti, azt nem szereti, nem cionista, ugye nagyon sok ház ideje, anticionista, hogy így bevonnak-e téged bármifajta ideológ, vélemény mondanak a magyar politikai életről, szóval bármi szinten hallasz-e olyan tipikus nem PC-s megnyilvánulásokat, amikor ugye elmondják ugye, a véleményüket, és megosztják veled, vagy csak úgy elszólják magukat?
1: Na, abszolút nyíltak, meg bevonnak, meg mesélnek arra a világról, amiben ők élnek.
0: Most, vagy régen éltek ott? Mire melyikről mesélnek inkább?
1: Mostról szoktam őket kérdezni azért elsősorban. Nyilván az adott helyhez való viszonyukat, vagy sokszor meg szoktam tőlük kérdezni, hogy neki milyen érzés személyesen mondjuk itt lenni, mert nyilván ő azt éli át, hogy ő ugyanazon a helyen van éppen, vagy csinál valamit, ahol akár a rokonai, vagy maga a csodarabbi, tehát mondjuk ugyanazt a tájat nézi, amit mondjuk a keresztúri rebbe, vagy hasonlók, és akkor, hogy ez igen, ez egy ilyen spirituálisan felemelő dolog mindenképp. Hát még egy vicces beszélgetés, csak hogy ne vegyük magunkat túlságosan komolyan, hogy például valakivel beszélgettem, és akkor valahogy szóba jött a művészet, meg a művészet, hogy hogyan jelenik meg. Kíváncsi voltam, hogy sokszor láttam a médiában például, hogy egyik ilyen hitelesebb sorozatoknál ugye egy haszid otthon az egy teljesen csupasz falak tulajdonképpen, de csak funkcionális tárgyak vannak, nincs semmilyen díszítő művészet. És akkor beszélgetem erről egy fickó, hogy ez valóban így van, és akkor mondja, hogy szinte egy Szatmár haszid sátor a jó helyen egyébként. És akkor mondta, hogy igen, ez nagyjából így van, de hogy ő nagyon szereti a művészetet. És akkor hát ennek nagyon megörültem, hogy na végre valaki álltak fel, ez most egy izgalmas beszélgetés lesz. És akkor mondtam, hogy hát én is nagyon szeretem a művészetet, ez nagyon jó. És akkor beszélgessünk egy kicsit erről, és akkor mondom, hogy hát Van Gogh, Picasso, meg tehát ezek a nagyok, azok, ő is szereti ezeket, ugye? És akkor mondta, hogy hát ő nagyon szereti a művészetet, igen, ahogy mondta. Ezekre az urakról még nem hallott idáig, de higgyem el neki, hogy ő nagyon nagy művészetrajongó valamon, tehát csak, hogy mennyire ugye más világokban élünk. Igen. De egyébként azt is hozzátenném, hogy talán még az elején kérdezted a fotózással kapcsolatban, az se fekete-fehér, mármint a képeim igen, sem fekete-fehérek, meg az ő viszonyuk sem. Uh-huh. Tehát, hogy van, ez egyébként de azt úgy tapasztaltam, hogy ez egy nagyon generációs dolog. Tehát az idősebbek között sok olyan van, aki, vagy több olyan van, inkább azt mondom, aki mondjuk kérte, hogy ne fotózzam.
0: Uh-huh. Kalapot leveszi, arcára teszi.
1: Igen, ilyen van, vagy csak teljesen megőrült tőle. De sokan is vannak, akik kifejezetten kérték, hogy fotózzam őket, meg ez nagyon tetszett nekik nyilván, hogy valaki érdeklődik. Tehát nagyon vegyes a viszonyuk. Meg az is, hogy mondjam, mennyire a haszidokkal kapcsolatban szerintem nagyon sokszor, régen is valószínűleg, meg most is az ember sztereotípiák, tehát külső sztereotípiák mentén tájékozódik. Tehát, hogy a hiteles képhez inkább tehát személyesen kell beszélgetni. Például amikor voltam Máramarosszigeten, mondjuk télen, nekem egy nagyon jó élmény volt, szintén ugye a Szatmár haszidok, ami ugye hát a igen. médiában is, meg ugye közösségben is ugye a legszigorúbb haszid közösségként van apostrofálva. Na most ezután nagyon jól összebarátkoztam a sokakkal, legalább olyan 15 új követője lett az Instagram oldalamnak, ahol ugye a zarándokatos képeket adom fel, és ugye, hát pont ez az, hogy megkérdeztem tőlük, és ez is olyan, hogy hogy ez egyénfüggő, tehát, hogy ugye nyilván a Szatmárhaszit közösség az egy 150 ezer fős közösség nagyjából. Igen. Ugye nehéz pontos számokat mondani egyébként a haszid közösség méretével
0: kapcsolatban. A második legnagyobb, úgy tudom, hogy a guri haszidok a legnagyobbak a világban, és akkor utána a szatmáriakról azt gondolom, úgy gondolom, hogy a második legnagyobbak, és akkor a valami harmadik, negyedik helyen van a lubavicsiak, persze az ő holdudvarok rettentő nagy, amivel a legnagyobbak lesznek, de a haszidjaik talán nincsenek annyiak, mint a...
1: Igen, én más sorrendben, ugyanaz a három, de más sorrendben, de igen, de... Na minden esetre, tehát, hogy ott is, mondom, van, aki egyébként a fiatalok között is volt, aki egyáltalán nem volt okostelefonja.
0: Igen, igen, igen.
1: A másik fiatal, vele egykorú ilyen bóher, vagy friss házas valakinek meg volt minden, amit el tudsz képzelni. Tehát, hogy egyénfüggő igazából. Illetve olyan szempontból talán közösségfüggő, hogy a kisebb méretű közösségek, kisebb méretű haszid udvarok, például azt mondjuk pápán találkozom, az említett pupa haszidokkal, aki mondjuk egy pár ezer fős közösség, ott szinte senkinek nem volt. Tehát szigorúbbak. Igen, nagyobb kontroll, igen.
0: Jó, hát és más politikai megnyilvánulások Magyarország Izrael irányába volt-e? Politizáltak-e abban az irányba, vagy csak amerikai politikát hallottál?
1: Amerikai politikát hallottam, az abszolút mondjuk a konzervatív oldal természetesen. De a világi politika annyira nem, vagy hát csak az őket érintő kérdésekben esetleg, illetve hát a Magyarországon is mondjuk arra voltak kíváncsiak, hogy mondjuk hogyan emlékeznek hogyha emlékeznek itt egyáltalán a helyiek bármire, mondjuk a holokauszttal kapcsolatban, illetve hogy az antiszemitizmusnak mi a helyzete Magyarországon. Tehát nagyjából ezek a kérdések...
0: Tényleg naív, koncepció nélküli kérdések? Szóval nem olvastak utána, ezért csak úgy rákérdezni tőled így naívan, hogy mi a helyzet
1: az antiszemitizmusra. Elég kevés helyismerettel rendelkeznek, vagy az én tapasztalatom, ahol például egy ilyen kérdés, új fehér tón, hogy egy ilyen fiatalabb amerikaiak, ők mind, akik annál jöttek. Egyébként nagyon érdekes, hogy hozzátennem, hogy nagyon nagy kulturális és viselkedésbeli különbség van amerikai és izraeli haszidok között. Nagyon nagy. Meg még az angliai és az izraeliek között is egyébként. És akkor megkérdezte, hogy az autópálya, amin ők jöttek, hogy az a vonatnak a sínét követi-e, vagy az arra épült rá. És akkor nem is értettem először a kérdést, hogy mi van? És akkor aztán rájöttem, hogy egyrészt nyilván a deportálások miatt kérdezik, hogy ez vajon ugyanaz az útvonal-e, és hogy olyan amerikai ilyen prekoncepcióban, hogy ez ilyen vasút, tehát ilyen nincs is, és akkor mondtam, hogy hát dehogy nem, ott van a vasút, és az pont ugyanaz az állomás, és minden ugyanúgy néz ki, mint 80 évvel ezelőtt, tehát hogy tehát nagyon, nagyon kevés ilyen helyismerettel rendelkeznek, vagy ilyesmi.
0: Most már mennyire vagy kiművelt a haszid ruházat, udvarok kódjaiban? Mennyire tud megkülönböztetni a csoportokat a ruhakódok, ruha verziók alapján, öltözködés alapján? Be tudod lőni őket most már így? Ezt kezded?
1: Annyira nem, sajnos. Vagy hát a kalapok ugye az valamennyire felismerhető. Ugye a zokni, az egy érdekes kérdés, mert múltkor például szinte pápán, ahol voltam, volt egy srácom volt
0: zokni. Kaptál mintázat esetleg, hogyha ünnepnapon... Tényleg, mi van ünnepnapon? Bocsánat, mert nem is ugrálok, de hogy ünnepnapon mondjuk hogy maradsz egy hétvégére, vagy ott van az egy hosszabb időre, mert beleesik egy szombat, vagy beleesik bármilyen fajta ünnepnapon, akkor ott fölbukkanhatsz fényképezőgéppel?
1: Hát ezt még nem akartam feszegetni. Ezt még nem akartam feszegetni, fogom mindenképp a jövőben, de...
0: Mert egy egészen más hangulat, egy egészen más látvány, szóval ott van téma, az egy, hogy is mondjam neked, fotósnak zsíros falat.
1: Aha.
0: Nagyon-nagyon zsíros falat. Maga az, hogy akkor az ünneplőben levés, hogy akkor előkerülnek a sima kerekkalapok helyett a strimlik, ugye a szőrnek
1: ucsmákra. Igen, a strimlikat azért így is tudtam fotózni, ugye ezt mindig hozzák magukkal, meg mondjuk
0: mert fölveszik, erre. Mert fölveszik az évforduló miatt, ugye? Azért fölveszik, hogy valaki öltöznek?
1: Nem, inkább, tehát olyankor voltam ott, amikor már jött be a szombat,
0: értem,
1: vagy akár jött be a Jom Kipur, mert olyan is van, de azt még nem maradtam ott. Azt meg nem maradtam ott fotózni például.
0: Bence, mesélj, most beszéltünk ugye kapcsolatokról, jelenetekről. Hol vannak a nők?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye, hát a Hasid zarándokletok az majdnem egy ilyen gentleman's club. Azért, bár itt megint az a vízválasz, hogy mekkora maga az zarándoklat, tehát hányan vesznek rajta részt. Mondjuk Bodrog keresztül van elég sok nő. Mármint, hogy arányosan nem
0: igen,
1: sok,
0: igen.
1: De, hogy relatíve sok. De hogyha mondjuk, akkor megint visszaugrok Pápára, vagy Újfehértorra, ahol pár százan jönnek, ugye maximum ott csak és kizárólag férfiak vannak. Most nem azért, mert hogy a nők nem jöhetnének, vagy kevésbé előírás a nőknek, vagy tudom, valószínűleg ez a szokás, hogy itt főleg ugye férfiak jönnek. Hogyha vannak is, akkor is ugye azért elég szigorúan el vannak választott, a maga a sírnál is.
0: Igen,
1: hogyha,
0: igen. És az ugye, ő fényképezésük?
1: Az? Hát az a legnagyobb tabú, ami létezik egy néhányszor, tehát vannak képeim azért nőkről.
0: És fal mögül kiúrasz?
1: Hát majd, hogy nem, de sokat beszélgettem nőkkel, viszont a fotózás az valóban egy nagyon nagy tabú, ugye nem azért, tehát én úgy tudom, hogy ugyanaz a...
0: A külön... szemérmesség még abba az irányba megy ezzel, abba a
1: kérdéskör
0: vonja magával.
1: Persze, de ugye halahikusan nem
0: persze,
1: vonatkozik külön szabály a nőkre, mint a férfiakra, de a haszid világnak ez a szemérmessége meg a nőknek igen. Az elbújtatás, és a nők kérték meg, hogy ne fotózzam őket, nem a férfiak mondták, hogy ne fotózzam, mindig a nők kértek meg erre. Ugye,
0: hátul oldalról úgy, hogy az arca ne látszódjon, csak a kontúrja, vagy csak a haja, meg az oldal, csak a színei, szóval így elmosódva, pasztosan, szóval úgy sem néz meg, hogy meg van fordulva, szóval hátulról se fényképezheted le, szóval sehogy nem akarják, szóval kifejezetten, szóval nem tudtál így kompromisszumot.
1: Hát ilyen alkotozásokban nem mentem.
0: Persze,
1: igen.
0: Mert ugye más, hogy őszintén az ember elé áll, és akkor látja a kamerát, és azt mondja, hogy ne, viszont más például az, hogy egy 50 méter ott van, és akkor ott áll egy sírnál, és akkor
1: vannak ilyen képeim, igen, de amúgy, tehát egyrészt nagyon kevés nő van, vagy van, amikor mondom, nincs is, másrészt ennek a kevés nőnek is a nagy része ugye nem akarja a fotózást, tehát ez egy nehéz ügy mindenképp. Már és... amúgy is egy nehéz ügy, mert ugye tehát nagyon limitált az idő, ugye egy napig tart egy zsidó zarándoklat, vagy esetleg, hogyha még maradnak egy kicsit tovább, akkor addig. És hát az viszonylag kevés idő arra, hogy az ember mindent lefotózzon, amit akar.
0: Mit tudnál megosztani a hallgatóinkkal az iránt, hogy az annak tekintetében, hogy ugye rengeteg legenda lengi körül ezeket a nagy személyiségeket, valamelyik ugye csak a közösségen belül érdekesek és tanulságosak, és mondjuk tegyük fel, nem forognak olyan, igen, szóval nem tudom róluk olyan sok ember, viszont vannak kifejezetten olyan legendák, amik magyar emberekhez, ugye a magyar nagy celebekhez, nagy hírnével szertett emberekhez kötődnek. Tudnál ilyet mondani esetleg, vagy bármi fajt, vagy a legendát, amik ezeket a cadikokhoz így köthetők, illetve megoszthatók így a pár percben a hallgatókkal?
1: Hát ugye...
0: Megmaradt benned.
1: Tehát amiket olvastam.
0: Olvastál, vagy ők maguk meséltek, hogy ez rabbi, az a rabbi, meg az. Szóval így, ugye van egy rebe, ugye nem is rabbi, rebék, ugye, akikhez elvitték Kossuth Lajost, amikor
1: igen,
0: beteg
1: igen,
0: volt.
1: Ez a Sátoraljóhelyi rabbiról van ez a történet, aki meggyógyította ugye Kossuth Lajost, sőt, ugye tehát a jövőjét, illetve
0: megjósolta,
1: hogy nagy ember lesz belőle. A legismertebb történet ugye az, vagy hát ugye különböző rabbik vannak. Van, aki, ahogy mondtad korábban, ugye egy fontos könyvet írt mondjuk,
0: igen.
1: És akkor a könyve címe alapján hivatkoznak rá egyébként.
0: Igen, eltűnik a neve, hanem
1: a
0: könyv címe a neve.
1: Így van, igen, így van. Igen. És mondjuk a sírján rajta van a neve, de a könyv címe is rajta szokott
0: igen,
1: lenni.
0: Igen.
1: Például tehát a Hasem Sofer is ilyen,
0: igen,
1: rá gondoltam, hanem a Iszmák Mojsének hívják a könyvének a címét, de hogy csak így emlegetik. Ugye a keresztúri rabbiról van egy nagyon híres történet az egerekről, hogy Bodrog keresztúron a gabona raktárakat, vagy hasonlót a egerek pusztították, és a helyiek nem tudtak egyszerűen mit csinálni, és mint minden ilyen esetben ugye a rebéhez fordultak, aki imádkozásra ugye megszüntette ezt a nehéz problémát, amit ugye az egerek okoztak.
0: És azóta
1: ugye egeres rabinak hívek, és sokszor mondták neki, nekem, hogy ha valakinek egere van otthon, nem tudom, Izraelben mondjuk ez egy tényleg létezhető probléma, simán abszolút, de talán Amerikában is egyébként nem tudom képzelni, akkor nem kell semmi más csinálni, mint kirakni a keresztúri rabinak a képét otthon a falra, és ez meg fogja szüntetni ezt a problémát. És egyébként volt olyan, azt mondjuk, viszont pont angliai hasidok meséltek, hogy ez vele tényleg megtörtént.
0: Nem mertem fogadni, hogy esetleg megemlíted a Szolhakas Márnak a legendáját. De a Kossuthi viszi szerintem a babért, szóval az a legenda.
1: De minden esetre az fontos, hogy gyógyítottak általában sok esetben a csodarabbi, illetve ugye az első csodarabbi, ugye Bár Sem Tov is tulajdonképpen egy gyógyító volt.
0: Igen, abszolút. Sőt, gyógyító. Talizmán készítő volt, akinek a talizmánja működtek.
1: Így van,
0: Bár Sem Tov. Igen. Jó.
1: Egyébként a talizmáról is megkérdeztem egyébként, ugye olvastam korábban, hogy ez egy elvileg létezett haszid szokás volt, ugye azokat a talizmánokat, amiket a cádik készített, azt akár a ruhába bevarva viselni, vagy vele legalábbis az emberek magánál tartani.
0: Csecsemő mellé
1: Igen, és azt mondták nekem, hogy ilyen már nincsen. Egyébként már nem is írnak, tehát hogy nem szoktak már ilyen talizmánokat írni a mostani rabbék. Vagy maximum nagyon-nagyon kivételes esetben, de hogy ez a gyakorlat már megszűnt. Ugye a említett Jiszmák Mojse, tehát a sátoraja újhelyi rabbi volt erről híres, annyira, hogy ott a helyi ortodox és neológ közösség többször kiátkozta emiatt egyébként. Sőt, az ő fia, aki aztán ott maradt rabbinak, őt pedig elüldöztek, de olyan szinten, hogy a házat is felgyújtották a talizmánok kiadása miatt. Tehát, hogy ez komolyan eszkalálódott ez az
0: ügy. Ez a zsidó egység fölött mondott, igen, komoly kritika. Igen, ez mindig csak akik nem ismerik a zsidóságot, azt gondolják, hogy létezik zsidó egység. Azt mondd el nekem, Bence, hogy hova tovább? Úgy értem, hogy rengeteg képed van már, gondolom, már voltak kiállításaid is, könyv, esetleg amerikai, izraeli piac, de hát nem is a biznisz részét akarom inkább azt mondani, hogy ez szinte ugye hát most még nem, most még ez egy nagyon komoly hobbi, egy nagyon komoly érdeklődés, de hát nem ebből élsz.
1: Nem ebből élek.
0: Mi a célod vele, és gondolom ez egy küldetés is részedről. Szóval valamit akarsz elérni a magyar többségi társadalomban ezekkel a képekkel, mert nyilván főleg neki készül, nem a hasidoknak készül, csak kapnak belőle, ha akarnak, de hogy így mi a te küldetésed? Hogyan akarod megváltoztatni a világot ezekkel a képekkel?
1: Hát megváltoztatni azért nem akarom, vagy ez egy kicsit túl, jó, túl nagy cél lenne, de
0: szakmai általom.
1: De én azt gondolom, hogy ez mindenképp egy nagyon-nagyon fontos, és viszont rendkívül kevéssé ismert szelete a magyar kulturális vallási örökségünknek, az, hogy nyilván a keresztény zarándok helyek, zarándoklatok ismert mellett, helyek, amiket ismerünk, vannak zsidó zarándoklatok is a Magyarországon, sőt, a világon, tehát nem túlzás azt mondani, hogy az egyik legnagyobb zarándok központja, vagy centruma az Magyarország a zsidó zarándoklatoknak. Ahogy mondtad az elején, mondjuk nagyon nehéz megtippelni, de mondjuk 60 és 100 ezer fő között érkezik minden évben.
0: Az nagyon ugye, komoly, nagyon komoly.
1: Hát ugye a világ összes, vagy hát nagyon sok országából a haszid hívők. Tehát ez egy nagyon fontos jelenség szerintem. Én ezt szeretném ugye a tudásomnak, meg a lehetőségem szerint a legjobban ugye dokumentálni, és én azt gondolom, hogy ez van annyira fontos, meg értékes jelenség, hogy esetleg egy könyv formájában majd történetekkel, illetve az egész jelenségnek a bemutatásával együtt a képek mellett ezt ki lehessen majd adni.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, Bence, hogy befáradtál. Köszönöm.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Búcsúzunk. Ezen a héten Pészach ünnepe, az egyiptomi kivonulásnak az nagy ünnepe köszönt ránk. Mindenkinek boldog Pészachot kívánunk. Boldog és kóser Pészachot. Viszont hallásra.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Forrásvizek napja. Magyar javaslatra a Gyermekkel a Természetért Egyesülettől 2013-ban indult útjára a Források napja, amelyet május 19-én ünnepelünk. Az ENSZ-től kérték az ünnep bejegyzését, és az ENSZ környezetvédelmi szervezete a kezdeményezésről 86 országot tájékoztatott, és fölhívást intézett a csatlakozásra. Az ünnep célja, hogy az emberek figyelmét fölhívják a források fontosságára, természeti kincseik megőrzésére, életünkben betöltött szerepére, a környezet tudatos életvitelre, valamint arra is, hogy aktívan vegyenek részt forrásaink megóvásában, tisztán tartásában, különösen ezen a napon. Több mint 12 000 regisztráltak az idei Szeretett Hídra. A református szeretett szolgálat egyik legrégebbi, az önkéntességre fókuszáló programja a Szeretett Híd. Az esemény az idén reflektál arra, hogy maga a református szeretett szolgálat most 20 éves, ezért egy 20 órás önkéntességgel készültek Ebesen, logisztikai központban, május 15-én és 16-án. Az idei Szeretett Hídra legtöbben a határon túlról a szlovákiai egyházból jelentkeztek, míg határainkon belül Budapestről, de bekapcsolódni még az utolsó pillanatban is lehetett. A lelki közösség ereje. Negyedszer teremtett lehetőséget a hittanoktatók lelki közösségének megélésére és szakmai fejlődésére a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat a Rádai Házban. A generációk kapcsolódása állt a nap fókuszában. Megtelt a budapesti Rádai Ház díszterme a hálaszavával és a hittanoktatókból negyedik éve formálódó lelki szakmai közösséggel. Bőven volt ok a hálaadásra, amire az íge szavaival is hívta az egybegyülteket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. A negyedik alkalommal megrendezett találkozó már az egymás közötti bizalom növekedéséről, a lelki kapcsolódásokról és a jól használható szakmai segítségről szólt. A hittanoktatók lelki megerősítése mellett szakmai identitásuk erősítését is célozta a színvonalas program. Első alkalommal tartott közösségi napot a Váci Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálat. A Váci Regőci kápolna adott otthont a Váci Egyházmegye Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálata első önkéntes és szolgálati napjának. A lelki töltekezést közös szentségimádás segítette. Mák Noémi klinikai lelki gondozó, Teréz anya lelkisége és a közösség megtartó ereje a szolgálatunkban címmel tartott előadást, amelyben Teréz anya lelkiségéről, életéről, a szenvedésről, a halálfélelemről és a lélek Isten utáni vágyódásáról beszélt. Az előadás után lehetőség volt arra, hogy a témát kisebb csoportokban beszéljék át a résztvevők. A későbbiekben a csoportokból egy-egy ember osztotta meg azokat a gondolatokat, amelyek az előadás során különösen megérintették őket. A közös program ünnepi szentmisével folytatódott. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma, kedden, a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél, és 18-23 fokunk van. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor. Az északi szélben 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégünk, régi kedves barátunk Székely Tamás, a Magyar Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökségi tagja. Üdvözöllek, ha megengedik a kedves hallgatók, meg Tamás is, tegeződünk, mert iszonyatosan régi az ismerettségünk, ezt a Tamás mindig vissza szokta igazolni.
4: Nagyon-nagyon köszönöm a meghívást, és mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök.
3: Ugye a rádiónknak alapelve, hogy politikával nem foglalkozunk, de és most a politika kapcsán, de a változások kapcsán muszáj megtudni, hogy a Szakszervezeti Szövetség, illetve a Vegyipari Dolgozók Szövetsége, hogy milyen új feladatokkal, kihívásokkal néz szembe. Legelőször is azt szeretném tudni, hogy mennyiben változott most az elmúlt évek alapján a szövetségetek úgymond feladata, milyen lehetőségeik voltak, és illetőleg voltak a korlátok?
4: Hát korlátok, igen, sok korlát volt, sőt, hogyha azt lehet mondani, akkor egy ilyen zárt szobát kell elképzelni a kedves hallgatóknak, ami a tevékenységet illeti az elmúlt 16 évben. Jelentősen csökkentek mind a munkavállalói, mind pedig a szakszervezeti jogok. Ezért is vagyok én egyfajta reménnyel feltöltve, mint ahogy a különböző rendezvényeket látva, sok-sok millió ember szerintem most reménykedik abban, hogy egy új helyzet adódik, és ezt az új helyzetet talán mindenki felelősséggel tudja értékelni is, meg előkészíteni azt, hogy egy jobb, megélhetőbb, egy élhetőbb világ jöjjön Magyarországra.
3: Itt kifejezetten a ti aspektusotok érdekel feladatok az, hogy újra gondolkodó munkavállalóvá neveljétek a feljövő generációkat, lehet, hogy buta kérdés.
4: Nincsen buta kérdés. Egyébként a kérdés jó, hiszen hogyha azt nézzük, hogy a szakszervezetnek mi a feladata, akkor természetesen abba az is beletartozik, bele kell, hogy tartozzon, hogy a munkavállalókat edukáljuk, képezzük. Annak érdekében, hogy minél több alapismerete legyen, hiszen azért, ha megnézzük az általános iskolától kezdve egészen az egyetemekig, nem sokat hallanak a diákok arról, hogy egyáltalán mi az, hogy munkajog, munkavilága, és ezen belül mi az, hogy szakszervezet. Tehát ez mindenféleképpen egy kihívás jelent, és én azt gondolom, hogy ha szemléletválasztás történik a teljes oktatási rendszerben, akkor a szakszervezeteknek is helye van a tudásbázisban, pontosan azért, hogy ne lehessen azt megtenni, ami megtörtént az elmúlt időszakban, hogy munkavállalókat egyik napról a másikra bocsátottak el, vagy olyan helyzetbe hozták őket, aminek következtében elveszítették az állásukat, mert adott esetben nem tudtak valami olyanról, ami adott esetben őket védeni.
3: Kezdem azt hinni az utóbbi idő, hogy egy szakszervezeti vezetőnek, vagy akik szakszervezetnek foglalkozik, ilyen, mondhat az oktatás, de ugyanúgy mondhatnám a természetvédelmet, meg az egészségügyet, az utóbbi időben nagyon-nagyon képbe kell

0: Hogyha a mi szakszervezetünket, a VDS-t nézzük, azért ez egy 120 éves szakszervezet, amelynek van hagyományai, vannak tudásbázisai, ezeket mindenféleképpen használni is kell, és természetesen azokat a szakértőket, akikkel mi együtt dolgozunk, azoknak pedig minden lehetőséget meg kell adni, hogy azt a tudást, amit ők biztosítani tudnak, részben a működés, részben pedig a szakszervezeti tagjaink, tisztségviselőnk számára, az mindenféleképpen friss és új legyen.
1: Itt egy nagyon szinte nap mint nap minden oldalról elhangzik, hogy tulajdonképpen Magyarországon ma milyen szakemberekre van szükség, vagy szakemberekre van szükség. Ugye nagyon sokan mondták, hogy helyenként csak ilyen összeszerelő műhelyek vannak, viszont mennyire kell, hogy újra kialakuljon, vagy esetleg ez csak az én úgymond aggodalmam, hogy a szakképzett munkaerőre, illetve a magasan kvalifikált munkaerőre, és ebben mi a ti szerepetek?
0: Én nagyon nagy örömmel hallom a különböző megszólalásokat az új miniszterek részéről, hogy ezt a magyar gazdaságot, ezt egy teljesen más pályára kell helyezni, és ennek a pályának az alapja az a tudás, amit a munkavállalóknak meg kell szerezni ahhoz, hogy itt minél nagyobb hozzáadott értékű vállalkozások és befektetések legyenek. Ezzel teljes mértékben egyetértek, és kezdettől fogva, amióta én a VDS vezetésében szerepet vállaltam, legyek az alelnökként vagy elnökként, a legfontosabbnak a mi működési területünkön 9 ágazatban a tudás megszerzését, a szakoktatást tartom. Sajnálatos módon az elmúlt időszakban a szakképzést rettentően szétverték. Nincs meg már az a tudás egy szakmunkás bizonyítvánnyal, friss szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező végzett diáknak, amivel egyik napról a másikra el tud egy fontos üzemterületén helyezkedni. És ezért látszik az, hogy az a fajta erőltetett, és kedves hallgatókat szeretném emlékeztetni, Parag László nevű úriemberre, aki hosszú időszakon keresztül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt, az ő világában, az ő elképzelésében egy inas ország lebegett mindig Magyarországról. Na, ezt kell elfelejteni, és minél kevesebb összeszerelő üzemre lenne szükség Magyarországon, és minél több innovatív, magas hozzáadott értékű vállalkozásnak a magyarországi bejövetelét kellene előkészíteni, támogatni és biztosítani.
1: Ugye bízunk benne, hogy mind a munka szempontjában, minden a szakszervezeti szervezettség szempontjából talán egy új struktúrába tudtok belépni, vagy tud ez az ágazat és illetve több is belépni. Te hogyan látod, hogyan kezded el ezt a munkát, vagy muszáj, hogy már belefolyatok akár munkavállalói, munkaadói, vagy kormányzati szintekkel párbeszédbe az új folyamatokba? Van-e bármi ilyen tervetek?
0: Természetesen egy új kormányzat megszületésekor meg kell várnunk azt a kormányzati struktúrát, aminek következtében kialakulnak azok a pontok, ahol mind a munkavilágával, gazdasággal, különböző szinteken megjelennek az érdekegyeztetés lehetőségei. Az egyértelmű volt számomra, hogy az új kormányzat felállásának pillanatában az az üzenet az megvan, hogy ez a kormány, a Tisza kormány nagyon fontosnak tartja az érdekegyeztetést. Ez egy nagyon fontos üzenet egyébként. Szerintem minden szakma, legyen a szakszervezet, vagy más terület, hogy végre az, ami az elmúlt időszakban rettentően hiányzott, az értékként kezeli az új kormány. Most várjuk meg, hogy például a munkavilágát melyik minisztériumhoz fogják irányítani, kik azok a miniszterek, államtitkárok, akik kifejezetten feladatuknak tekintik majd, hogy a szakszervezetekkel leüljenek. Vannak üzenetek természetesen, és ezt örömmel is vesszük, hogy a kormányzat működőképes felállását követően elkezdődik az érdemi munka.
1: Itt nagyon sok mindenről beszéltünk, ugye

0: természetvédelemről is én hoztam szóba direkten, de azt hiszem a ti területeteket, főleg az utóbbi pár évben, de előtte is nagyon sok olyan dolog foglalkoztatta, akár az akkumulátorgyárak ügyében, vagy akár egyéb biztonságos munkái, illetve tágabb szempontból ökológiai környezet megteremtése érdekében. Ez folytatódik-e, illetve hogy látod a mostani helyzetet? Vannak-e krízisek, vagy ilyen szempontból mi teljesen megnyugodhatunk?
1: Szerintem senki sem nyugodhat meg. Az alap, ami az elmúlt időszakban a hátunk mögött van, az nagyon nagy óvatosságra int szerintem mindannyiunkat. Az látszik egyébként, hogy ugye azok a beruházások, amelyek az elmúlt időszakban mondjuk az akkumulátorgyártás területén történtek, azok nem voltak eddig kellően kontrollálva, illetve abban az esetben, hogyha kontrollálva is volt valamilyen szinten, nem volt sem a nyilvánosság előtt világos, hogy ezek milyen eredménnyel jártak, másrészt pedig, hogy a feltárt hibáknak milyen utókezelése történt, vagy egyáltalán történt bármi is. Ez szerintem alapvető feladata lesz a kormányzat bizonyos területén, és ebben én nagyon fontos szerepet látok például Gajdos Lászlónak, aki a környezetvédelemért fog felelni. Ebből a szempontból például az ő területét biztos, hogy érinteni fogja a különböző iparbiztonsági kérdések, és ebbe beletartozik természetesen a vállalatok környezetterhelésének kérdése, és az, hogy bizonyos vállalatok, akik eddig nagy mennyiségben, nagy összegben ruháztak be a saját tevékenységük során a környezet megóvására, és ezzel adott esetben versenyhátrányba kerültek azokkal szemben, akik hát nem nagyon tartották be a magyar, sem az Európai Uniós előírásokat. Tehát itt rengeteg feladat van, ami feltornyosult mindenki előtt. Ebben nyilvánvalóan óriási szerepe lesz mind a kormányzatnak, és hogyha a kormányzat úgy látja, hogy szerepet tud adni a szakszervezeteknek, mondjuk a VDS-nek, akkor mi ebben nagyon szívesen részt is veszünk.
0: Te hogy látod, szükséges lenne, hogy ti ebbe bele tudjatok folyni, illetve tudtok olyan segítséget, vagy szaktudást nyújtani, ami talán egy élhetőbb munkai környezet, és talán ökológiailag, egészségügyileg biztonságosabb feladatotok ez nektek?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Nagyon jó példáink vannak, külföldi példáink is vannak, hogy hogyan működik ez mondjuk Európa nyugati felén, vagy adott esetben a tengeren túl is van sok tapasztalatunk. Mi ezeket a tapasztalatokat, ezeket a tudásokat nagyon szívesen megosztjuk, akár vitára bocsátjuk a döntéshozók előtt, pontosan azért, hogy egy élhető ország legyen Magyarország.
0: Nagyon érdekesen beszélgettünk, de kérdés van a következő, hogy az emberek fejében, és egy kicsit vonatkoztassuk el, ott van, hogy ezt egy szakszervezet mint tudja nyújtani, illetve tisztában vannak avval, hogy egy átlag embernek bizony ezekre a tudásokra, meg ezekre a szervezeti, munkaszervezeti, szakszervezeti, illetőleg munkabiztonsági alapismeretekre szükségük lehet és kell. Tehát egyáltalán felvilágosultak vagyunk-e egy átlag ember esetében erre?
1: Ha őszinte akarok lenni, akkor nem. És ebben ugye a beszélgetésünk elején említettem, hogy ebben óriási szerepe lehet a különböző szintű oktatási intézményeknek, illetve egy új tantervnek, hogy ezeket a tudásokat, ezeket a kompetenciákat, ezeket a skilleket mindenféleképpen el kell sajátítani. Nyilván, hogy a matematikára, a természettudományra, a humán tantárgyakra is óriási szükség van, de a napi életben szembejövő kérdésekre adott válasz és biztos válasz megadásához olyan tudásra is szükség van, ami nem sorolható be ezekbe a tantárgyakba.
0: Oké, de most csak hipotézis, tehát az megkérdeznek titeket, talán meg is fognak, akár oktatási szinten, akár munkaszervezési szinten, akkor mit mondasz, hogy hol tudják ezt beilleszteni? Mert ez szépen hangzik, persze, csak hogy mondjuk általános iskolában munka érvényesítés óra, vagy most mondtam egy butaságot.
1: Nem, mi számos iskolával a Klik megalakulása előtt partneri kapcsolatban álltunk, és ezeknek az iskoláknak a felkérésére személy szerint én is, de kollégáim is rendszeresen osztályfőnöki órán tartottak felső tagozatosoknak például a szakszervezetről, a munkavilágáról órákat. És amikor a Klik bejött, akkor sajnálatos módon az igazgatók megijedtek attól, hogy hát a szakszervezet ne jöjjön be az iskolába, és inkább egy ilyen biztonsági reakcióként értékelem én, hogy azok sajnos elmaradnak. De ezt meg lehet tenni egyébként hivatalosan is, úgy kell összeállítani adott esetben egy tantervet, amiben ez mondjuk az osztályfőnöki órán szerepel. Én szerintem Magyarországon vannak kiváló szakszervezeti kollégák, akik nagyon szívesen vállalnak ilyen vendégszereplést az ország különböző pontjain. Tehát én személy szerint volt általános iskolában, gimnáziumban, sőt, felkértek különböző egyetemeken is, hogy a munkavilágával kapcsolatosan a szakszervezeti világot mutassam be.
0: Kicsit vándoroljunk, ugye bizonyos szempontból mindenkit, és szerintem a szakszervezeteket is pláne, hogy éppen érinti valamennyire az üzemanyag probléma. Te mit gondolsz erről?
1: Az üzemanyag probléma, ha arra gondolsz, hogy ugye most kötött áron van, vagy szabott áron van az üzemanyag Magyarországon, ez nyilvánvalóan egy alapvető kérdés. 2026. május 12-én emelte föl a hangját a kis benzinkutakat képviselő szövetség, hogy nagy baj lesz, mert igazából véve a stratégiai tartalékba kifogyott a gázolaj, ami igazából nem fogyott ki, hanem ezen az áron biztosított gázolaj árát már nem tudják a kiskereskedőknek biztosítani, és ebből adódik, hogy itt egy óriási veszteség generálódhat a kis benzinkutak esetében is.
0: Ez szakszervezeti kérdéseket érinthet?
1: Szakszervezeti kérdést abban a szempontból természetesen minden kérdést lehet szakszervezeti szempontból is értékelni és megfigyelni, hogy adott esetben a kis benzinkutak milyen lépésekre kényszerülnek. Bezárják ideiglenesen a benzinkutat? Elbocsátják adott esetben a dolgozót? Ez számos olyan kérdést vet föl, ami szintén a döntések előkészítése során meg kell, hogy vizsgáljanak, ami eddig nem történt meg.
0: Értem, köszönöm szépen, és akkor kicsit menjünk tovább abba a dologba, hogy ugye beszéltünk arról, hogy igenis szükség lenne tudatosításra, meg minden, meg arról is beszéltünk, az emberek milyen szinten állnak ehhez a dologhoz, szerinted kicsit még gyengén állnak a tudatos munkavállalói alapismeretek tekintetében. Itt a kérdés az, hogy mondjuk, hogyha stratégiailag gondolkodunk egy-két évben, mik azok a legfontosabb feladatok most számatokra, amit így akár a változások tekintetében, de akár hosszú folyamatban most meg kell, hogy próbáljatok tenni képviseletben, tanulmányokban, nemzetközi kapcsolatokban?
1: Én azt gondolom, hogy első körben kell egy leltárt végezni, hogy tulajdonképpen mik azok a problémák, és ezt mi tudjuk, tehát ez a leltár kvázi megvan most már évek óta, ami a munkavállalói érdekképviseletet, a dolgozóknak a dolgait érinti. Én azt gondolom, hogy első lépésként, ahogy ezt korábban is említettem, meg kell nézni, hogy az a kormányzati struktúra, amely feláll, hol csatlakozik és hogyan csatlakozik az érdekképviseleti rendszerbe. Ez egy alapvető kérdés. És akkor elő lehet állni a különböző ágazati vagy országos kérdésekkel. Ide besorolnám például a munkatörvénykönyv kérdését, ide sorolnám a nyugdíjellátásnak néhány alapvető kérdését. Én meggyőződésem, hogy a nyugdíjakat, a nyugdíjkorhatárt rugalmassá kell tenni, mert ugye a mi működési területünkön, a vegyiparban, a gáziparban, és még sorolhatnám az ágazatainkat, folyamatos megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak az emberek, ahol a mi tanulmányunk szerint 62 év az átlag életkor. Tehát ebből a szempontból mire is kell kezelni.
0: Nyugdíjkorhatárt addigra lehet,
1: addig már nem fog élni a sajnálatos módon, vagyis lerövidül a nyugdíjas éveinek a száma. Tehát ezt mindenféleképpen terítékre kell tenni. Nyilvánvaló a sztrájkjogot is át kell gondolni, ugye itt is jogi szabályozás történt az elmúlt időszakban. Meg kell nézni, hogy az ágazati kollektív szerződés kötési kötelezettség, ugye, ami az Európai Uniós direktívákból ránk hárul, az hogyan lehet teljesíteni. Ebben is felkészült szakmailag a VDS pontosan azért, mert rengeteg külföldi tapasztalatunk van, hogy ott az egyes ágazatokra milyen módon lehet jó megállapodásokat kötni. De ide sorolnám egyébként még a munkaegészségügy, a munkavédelem kérdését is. Számos olyan lazítás történt az elmúlt időszakban munkavédelem, munkaegészségügy terén, ami kárt okoz az embereknek, a dolgozóknak, egészségügyi károsodást. Meg kell reformálni a munkaegészségügyi vizsgálatot, tehát a munkaalkalmasságit. Ugye korábban
0: mennyire veszik komolyan, ugye? Tehát, hát, mert van a, bocsánat, és igen, elnézést kérek mindenki, aki másképp csinál, de a legtöbb helyen az van, hogy ott ül egy üzemorvos, aki feltesz egy-két kérdést, és szeretne túl lenni rajta, ugyanúgy, mint a dolgozók, mert dolgozni akarnak tovább. És ez sajnos benne van a fejekben, már elnézést, lehet, hogy én
1: nem,
0: vagyok egy
1: teljesen
0: kicsit...
1: teljesen jó. Na most ez, ugye ezt másfél évvel ezelőtt a kormányzat úgy módosította, hogy nem is kell már, nem kötelező bizonyos munkakörökre vonatkozóan ezeket az orvosi vizsgálatokat megtenni, holott adott esetben elképzelhető, hogy az adott munkavállaló ez az egy alkalommal találkozik egyáltalán orvossal, ahol kiderül az, hogy cukorbeteg, magas vérnyomása van, vagy olyan betegsége van, amit adott esetben vagy a munka során szedett össze, vagy más egyéb oknál fogva. Tehát ezek mind-mind szerintem alapvető kérdések. Úgyhogy van néhány kártyánk a menüben. Én nagyon bízom benne, hogy ezeket a kérdéseket megfogjuk az évek során, mert ez nyilvánvaló nem fog egyik napról a másikra menni, az évek során vitatni, és egy közös konszenzus alapján jobbá tudjuk tenni a magyarországi munkavállalók helyzetét.
0: Lassú érdekképviseleti egyeztetésre számítasz, vagy bizonyos dolgokba szeretnéd felgyorsítani?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy az ember most mindenki azt gondolja, hogy fú, az ő dolga a legfontosabb, és az ő dolgát kell az első számúvá varázsolni. Természetesen én is, és a kollégáim is, a szakszervezeti tagjaink is így gondolják. Én azt gondolom, hogy az érdekegyeztetés rendszerének az átgondolása és újra szabása az el fog tartani egy darabig. De hogyha azt mi jól csináljuk, akkor megéri mind az energiát, mind pedig az időt fordítani annak érdekében, hogy azokat a kérdéseket, mint amik például az előbb felsoroltam, azok megfelelően legyenek kezelve, és hosszú távon valamennyi munkavállaló számára biztonságot jelenthessen.
0: Én javaslom, hogy egy kicsit csemegezzünk az általad idézővel csemegézés felvetett problémákból, meg aktualitásokból, de most tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk egy kis zenét, és utána visszatérünk.

0: ott tartottunk a szünet előtt, hogy ugye te kicsit a tudatosabb munkavállalásról meg beszéltünk, de említettél egy nagyon fontos dolgot a hosszabbtávú terveitekben, a nyugdíj kérdés. Ugye te rugalmas nyugdíjról beszéltél. Hallottam nemleg egy olyan dolgot, hogy kifejezetten hívei egy-két cége annak, vagy egy-két olyan, hogy ha valaki elment nyugdíjba, de folytatni akarja a munkát, akkor a nyugdíj törvények vagy nyugdíj lehetőségek átalakítása egy rugalmas rendszert ki lehetne alakítani. Te erről mit gondolsz? Ezt már említetted te is. Itt nem csak a ti szakmátokban említett, hogy sajnos korai elhalálozás, vagy egyéb dolgok, vagy betegségek, hanem más szakmákban is, hogy mondjuk valaki még aktív, de nem akarja a nyugdíját se elveszíteni. Erre van megoldás, vagy kell egyáltalán az ilyen dolgokkal foglalkozni? És szakszervezeti dolog ez.
1: Szerintem igen. Tehát ez nyilvánvalóan a szakszervezeteknek ebben a kérdéskörben, mint ahogy más témákban is határozott álláspontja, vagy a mi részünkről konkrét elképzeléseink is vannak, amit érdemes megvitatni, és természetesen, hogyha azok a javaslataink, amelyek megszülettek már korábban, beépíthetők akár egy új rendszerbe, akkor ezt mi természetesen nagyon szívesen vesszük. De visszatérve az alapvető kérdésre, a nyugdíj rugalmasság tétele az szerintem mindenki számára egy fontos pont lehet. Ugye a beszélgetésünk első részében említettem a folyamatos megszakítás nélküli munkarendben, vagy a műszakos munkarendben dolgozókat. Ott nagyon-nagyon sok egészségügyi és egyéb probléma van. Nyilván, hogy azok a dolgozók, akik elérik a 65 éves nyugdíjkorhatárt, a jelenlegi 65 éves nyugdíjkorhatárt, már nem nagyon szeretnének egyébként műszakba járni, azért azt el lehet képzelni, hogy valakik 12 órában dolgoznak egyfolytában, vagy olyan munkarendben dolgoznak, ahol mondjuk egy éjszakai műszak után váltva el kell, hogy éljék a délutáni vagy a reggeli műszakot, ez hosszú távon ez abszolút az egészségre ártalmas. De lehetőséget kell teremteni nyilvánvalóan, és ez látszik egyébként az egész munkaerőpiac okán, hogy nagyon sok területen, viszont akik elérik a nyugdíjkorhatárt, azok valamilyen oknál fogva, vagy a munkakörük, a munkaszeretetük, vagy anyagi helyzetből kiindulva szívesen dolgoznának tovább. Vannak ugye ma élő jogszabályok annak érdekében, hogy ezt megtehessék. Ezt el kell nézni, hogy ez milyen formában folytatható tovább, és azokat a pozitívumokat, amik a jelenlegi rendszerben vannak, azt meg kell tartani, és azokat a lehetőségeket, amikről még eddig nem volt szó, azokat meg kell vitatni, hogy van értelme adott esetben alkalmazni, vagy nincs.
0: Csak tudom, hogy ezek még nem léteznek, csak szerinted milyen ilyen lehetőség lenne? Csak egy példát, hogy kicsit a hallgatóink is megértsék, hogy miről beszélsz.
1: Én azt gondolom, hogy például a rugalmas nyugdíj rendszer kialakításában egy mínusz 5 év az, amit számításba lehet venni. Ugye korábban a korengedmény, korkedvezmény, amelyet az Orbán kormány szüntetett meg, lehetőséget biztosított arra, hogy a mindenkori öregségi nyugdíj korhatár előtt bizonyos feltételek megléte után hamarabb elmehessenek a dolgozók nyugdíjba, mint ahogy betöltsék az adott érvényes öregségi nyugdíjkorhatárt. Szerintem ezt valamilyen formában vissza kell hozni. Ez lehetséges a munkáltató részéről is valamilyen magasabb juttatással, hogy amíg az adott munkavállaló eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, biztosítja valamilyen alapbefizetéssel, vagy bármilyen módon. De az is megoldás lehet szerintem, hogy kiszámolják adott esetben, hogy az adott munkavállalónak az öregségi nyugdíjkorhatár elérésével, a jelenlegi paraméterekkel mennyi lenne a nyugdíja, és akkor ezt bizonyos 0,xx-es szorzóval megállapítanának egy előrehozott nyugdíjat, ami természetesen az öregségi nyugdíjkorhatár értékéhez valamivel kevesebb. Egyébként ezt Szlovákiában alkalmazzák, és ez viszonylag jól bevált.
0: Köszönöm. Itt van még egy kérdés jutott eszembe, ugye most hívjuk struktúra vagy paradigmaváltásnak, talán még jobban újra visszatudnak a magyar munkások és szakszervezetek kapcsolódni az európai körforgásba. De hogyan látod, kell-e ebbe nektek most, vagy akár régebben segítséget nyújtani, hogy akár munkavállalói szinten, vagy munkadói szinten ez a körforgás még jobban bekapcsolódjon? Van-e ezzel kapcsolatban nektek feladatotok?
1: Óriási feladataink vannak. Én tagja vagyok az európai gázipari, papíripari és harmadik a vegyipari ágazati párbeszédbizottságnak, valamelyiknek elnöki posztját is betöltöm most ebbe az évbe. Én azt látom, hogy Európában számos olyan jó megoldás van bizonyos területeken, amelyeket érdemes lenne interpretálni Magyarországra. Ez ebből a szempontból nyilván vita tárgya lehet, de vannak olyan jogszabályok is, amelyeket még egyelőre Magyarország nem fordított le, illetve nem alkalmaz a jelenlegi magyar jogi környezetben, és kötelessége lenne. Ilyen például a bértranszparencia kérdése. Mindenféleképpen tenni kell annak érdekében, hogy a minimálbér, ugye az átlagkeresett 50%-át, legalább 50%-át, de inkább 60-at elérje. Tenni kell az ágazati kollektív szerződésekért, ugye erről beszéltünk már. Tehát számos olyan dolog van, amiben aktivitást kell, hogy mutassunk. Mit érdekképviselt, és ebben szerintem a munkáltatóknak is van szerepe. Nyilván, hogy azok van az ágazatokban, ahol van egy szakszerű munkáltatói szövetség, ott ezek a kérdések párbeszéd keretén belül kezelhetőek. Tehát, de ide sorolnám egyébként azokat a jogszabályokat is, vagy azokat az Európai Uniós célokat is, amelyeket Magyarország nem tud nem figyelembe venni. Gondolok itt a széndioxid kibocsátás kérdésére, a különböző zöld programoknak a következtében lévő kötelezettségeinkre, amiben vannak munkavállalói érdekek is természetesen, lakossági érdekek is, és hát itt ütköznek adott esetben az érdekek más érdekekkel is, és ebben a kormányzatnak is óriási szerepe és felelőssége van, mint ahogy nekünk is.
0: Pont erről akartak kérdezni, hogy ebben a folyamatban hogy látod akár a szükemet, saját szervezetedet, vagy a bővebb a szövetséget, mi hogyan tudtok feladatot vállalni, hogy akartok egyáltalán szélesíteni azt a kört, amit eddig fog működtetek? Vagy azt mondod, hogy ez így most már jó?
1: Én azt gondolom, hogy azok a csatlakozási pontok, amelyek az elmúlt időszakban megszűntek, elkoptak, azokat érdemes átgondolni. Nem biztos, hogy ugyanazt kell visszahozni, mint ami már volt korábban, x évvel ezelőtt, de feltétlenül szükség van a párbeszédre, és a párbeszéden belül ki lehet alakítani egy olyan modellt, ahol azokat a javaslatainkat, azokat a szakmai tapasztalatainkat, amelyekkel mi rendelkezünk, azokat át tudjuk adni. Mert nem biztos egyébként, hogy egy-egy témában nekünk van igazunk, vagy nekünk a mi javaslataink a szuperek. De hogyha leülnek, meghallgatnak, akkor lehet arról beszélni, ja, ez is egy olyan fontos kérdés, amire még adott esetben bármennyire is föl vagyunk készülve, szakmailag nem gondoltunk. Tehát ezek mind-mind lehetőséget teremtenének tényleg egy élhetőbb Magyarország működtetésére.
0: Még egy aspektus szeretnék behozni elől, már említettem a riport elején is, már úgy értem a elejé beszélgetésbe, hogy ugye van most egy alapvető probléma, akár az akkumulátorgyárak, de például a szállított cégeknél is a vendégmunkások kérdése, illetőleg a magyar munkaerő védelme, és mind a kettő szükséges, mert azért itt beszélünk egyfajta humánumról, hogy minden ember érték. Ez azt hiszem, ebből ez nem is kérdés, de a szakszervezeteknek szerinted dolga mind a két félnek a képviselete, tehát akár a vendégmunkások, akár a magyar munkaerővédelmével, hogy állsz? Mert ez egy nagyon bonyolult etikai és egzisztenciális probléma.
1: Nekem ezzel komoly vitám volt különböző politikai szervezetek megnyilvánulásait is figyelve. Én azt gondolom, hogy a szakszervezetnek és a jelenlegi jogi környezet erre különösen rákényszerít minket, de nem is kell, hogy kényszerítsen, mert egyébként szerintem ez egy nagyon fontos szakszervezeti érték, hogy a vendégmunkások érdekeit is kell képviselni. Tehát ahhoz, hogy mondjuk ma Magyarországon nem is ágazati, hanem helyi szinten kollektív megállapodás szülessen a szakszervezet és a munkáltatók között, legyen az egy kollektív szerződés vagy egy bérmegállapodás, ahhoz a jelenlegi törvények szerint a szakszervezetnek az ottani dolgozók 10%-ának szakszervezeti tagnak kell lenni. Ha ez nincs meg, ez a 10%, akkor sem kollektív szerződés, sem bértárgyalás nem lehetséges. Na most képzeljünk el egy olyan céget, ahol vannak magyar dolgozók, és mondjuk harmadik országbeli dolgozók is, és beleszámít a létszámba. Lehet, hogy ha én az összes magyar munkavállalót szakszervezeti tagjaink sorába tudom, nem teszi ki a 10%-ot. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a külföldi munkavállalók érdekképviseletének az ellátása az ugyanolyan kötelezettsége a szakszervezeteknek, mint a magyar munkavállalók. Nyilvánvaló, hogy itt vannak kulturális, értékbeli különbségek, ezeket szerintem sok esetben lehet kommunikációval, különböző programokkal közelebb hozni. És ráadásul nekik nagyon sok egyéb speciális érdekeik is vannak a vendégmunkásoknak. Azt viszont jól látjuk, hogy ott, ahol nincs szakszervezet és vannak vendégmunkások, ott teljesen más már a részben a vállalatvezetésnek a hozzáállása a vendégmunkásokhoz. Nagyon sok esetben azt tapasztaljuk egyébként, hogy például a Fülöp-szigeti munkavállalók esetében kiemelkedő pozitív hangokat lehet hallani a munkáltatók részéről, nagyon szorgalmasak, nem dumálnak vissza, ők nagyon szívesen túlóráznak szemben mondjuk azzal a magyar munkavállalóval, aki a sok-sok túlóra mellett most már szeretne egyrészt pihenni, meg majd ott esetben a családjával lenni. Tehát ezek mind feszültségpontok lehetnek.
0: Igen, bocsánat, hogy félbeszakítok, amit elmondtál. Ezek munkavédelmi szempontból, még hogyha ők nagyon szorgalmasak és nem beszélnek vissza, nem pozitív nekik minden.
1: Ez semmiképpen nem pozitív, ráadásul én azt gondolom, hogy, és ez az idei bértárgyalásokon is több területen felkerült az asztalra, hogy egy-egy külföldi munkavállalónak az alkalmazása adott esetben pluszköltségeket jelent a cég számára. Mire gondolok itt? Szállásbiztosítás, étkezés biztosítása, adott esetben a dolgozónak, a külföldi dolgozónak a munkába járását külön buszokkal biztosítják, szemben adott esetben a magyar munkavállalók, akiknek nincs meg, vagy vegyesen van meg. Tehát számos olyan kérdés van, ami mindenféleképpen meg kell, hogy vitassunk. Egy dologtól én egy picit tartok, vagy furcsa. Ugye itt elhangzott az, most már a miniszteri meghallgatások sorában is lehetett hallani, hogy a kormányzatnak az a terve, hogy július 1-től megszűnik a külföldi munkavállalóknak a alkalmazása vagy behozatala. Én látom azt, hogy a munkáltatók felsziszentek. Fölsziszentek, mert nagyon sok esetben ma már van olyan cég, ahol több a külföldi munkavállaló, mint a magyar. Na most ezt el lehet képzelni, hogy egyik pillanatról a másikra a munkavállalók esetében ezt a döntést hogyan kezelik a cég szinten. Ez sok kérdést felvet. Mondok egy konkrét példát. Az egyik akkumulátorgyár lassan elindítaná a termelést. Ehhez a termeléshez nemhogy több száz, hanem néhány ezer munkavállalóra lenne szükség, és az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy részben a akkumulátorgyárakkal szembeni kialakult hangulat, részben pedig tény, hogy nem kapnak magyar munkavállalót. Hiába hirdetnek a környéken, már az ország különböző területein, hogy a cégnél, és egyébként meg kell, hogy mondjam őszintén, nem olyan nagyon rossz bérért, tehát nem éhbérért keresnek magyar munkavállalót. Nem jelentkeznek. Hogyan fogja ezt megoldani a cég? Úgy, hogy a saját anyavállalatától, vagy a saját adott esetben országából fogja azt az x ezer főt biztosítani, hogy a termelés elinduljon. Na most abban az esetben, hogyha azt mondja a jogalkotó, hogy már pedig ezt nem teheted meg, akkor a cég mit fog csinálni? Ott van, hogy el kéne indítani a termelést. A termelés elindítása ilyen-olyan formában valószínűleg gazdasági kérdés, mind nemzetgazdasági kérdés, mind pedig a cégnek a saját gazdasági kérdése. Itt beruházott, itt van a lehetőség, de nem tudja a munkaerőpiaci okoknál fogva kielégíteni azt a munkaerő igényt, amire a szüksége van. Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon, és ez például a szociális párbeszéden lehet egy fontos téma, ezt meg kell vitatni, mert itt a munkáltatóknak az érdeke is jelentősen korlátozottak adott esetben egy ilyen döntés meghozatalát követően.
0: Hát azt hiszem, ez is nagyon fontos, nekem közben beszélgettünk, eszembe jutott egy másik dolog is, hogy ugye Európában nagyon nagy a itteni szakképzett munkaerő, akár felső szinten, akár középszinten kiáramlása. Ebben nektek van feladatotok, vagy ők kimentek, onnantól ez már rátok nem tartozik? Bocsánat, sarkított volt a kérdés.
1: Nem, teljesen jó, nem, teljesen világos a kérdés, és erre nyilván nekünk erre szakszervezetként van megoldásunk.
0: Mert ők is azért a...
1: Fönt kell tartani egy olyan bérstruktúrát, amelynek következtében a szellemi tőkét nem engedjük ki. És ebben én azt gondolom, hogy a különböző miniszter jelölti megnyilvánulásokban már utaltak egyébként egyes területeken, hogy ugyanis a kvázi agyelszívást, ami ugye látszik, azt valamilyen formában kezelni kell. Ennek több eszköze van egyébként, nem csak természetesen a bér, hanem számos olyan van működő projekt, amelynek eredményeként az adott munkavállaló, legyen az szakmunkás, tehát kvalifikált jó szakmunkás, vagy magas végzettséggel rendelkező, akár kutató is, nem külföldön végzi el azokat a feladatokat, amit Magyarországon is meg tudna tenni, és vannak, akik szerintem szívesen megtennék Magyarországon, csak az eddigi lehetőségek és a környezetnek, a feltételeknek a biztosítása nem történt meg, hogy ezt adott esetben itt Magyarországon végezzen.
0: Még egy aspektusát felhozom, hogyha mondjuk valaki kinti munkavállaló lett, és mondjuk annak az érdekképviseletében ti már nem tudtok beleszólni.
1: De van rá megoldás. Nekünk ugye számos nemzetközi partnerszakszervezetünk van, legyen ez konfederációs szinten, például az osztrák ÖGB-vel, számos nemzetközi projekt volt a korábbi időszakban, amelynek következtében vagy szakmailag segítettük a külföldi Ausztriában dolgozókat, hogyan kell kitölteni egy adóbevallást, milyen feltételrendszer van. Segítettük azt, hogy az adott ágazatban, ha szakszervezeti tag akar lenni, akkor hol legyen. Tehát nagyon-nagyon sok lehetőség van. Ez kérdés az, hogy ezzel adott esetben az adott dolgozó, munkavállaló él, vagy nem. Hát természetesen mi nem fogjuk rá kényszeríteni azt, hogy már nem, pedig ezeket a kérdéseket itt és itt tedd föl, mert itt és itt megkapod. Mi ennek megfelelően különböző platformokat biztosítottunk és biztosítunk mindenki számára. Ezek elérhetőek, ebben tudunk segíteni, és adott esetben, hogyha valami nagyon-nagyon konkrét példa van, volt erre egyébként korábban példánk, hogy munkajogi problémával küszködött egy volt VDS tagtársunk Németországban, ott elbocsájtották, ráadásul jogszabályellenesen, és mi ezt jeleztük a partner szervezetünknek Németországban, és hát az ő közreműködésükkel szerencsés kimenetelt tudtunk ennek.
0: Ez azért jó, hogy mondod, lehet, hogy erről nem is tudnak egy csomóan.
1: Elképzelhető.
0: Bízunk benne, hogy azért tudnak. Hát sajnos lassan közeledünk, hogy mondjam, riportunk végére, és egy pici útravalót, ha szokásodnak híven annál azoknak, akik a most elkövetkező világban, akár mint új munkavállalók, vagy régiek, vagy nyugdíj előtt állok, hogy hogyan tudnak akár veletek kapcsolatban lépni, milyen az, amire figyeljenek, és milyen együttműködésre vágytok.
1: Én mindenkit arra biztatok, hogy legyen szakszervezeti tag, hogyha azt nézzük, hogy ma egy átlagos szakszervezeti tag az éves, legalábbis a mi működési területünkön, az éves szakszervezeti tagdíja az egy másfél napos bér összege maximum, akkor, és ráadásul ebbe ezt még az adó alapból vissza is tudja igényelni, illetve csökkenti az adó alapot pontosabban. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont, mert ennek köszönhetően lehetnek kollektív szerződések, bértárgyalások, és emellett még számos VDS-es szolgáltatást és élményt tudunk biztosítani. Úgyhogy én azt kérem a hallgatóktól, akik ezt még nem fontolták eddig meg, hogy keressék föl a VDS honlapját, platformjait, és ha érdekli őket a szakszervezet, akkor tegyék fel a kérdéseiket, keressenek meg minket, és mi nagyon szívesen állunk rendelkezésre.
0: Egy picit a legvégén a úgymond a szakmai tudatosságról, meg a érzékenységről, hogy ilyen szempontból, ha egyénileg is közelítenek ehhez, mire figyeljenek oda? Akár mint pályakezdők, akár mint pályaközepén, vagy végéjárók.
1: Azt gondolom, hogy azon kell elgondolkozni mindenkinek kortól függetlenül, hogy ebben a világban az egyéni érdekérvényesítés egyre gyengébb. A közösségi érdekérvényesítésnek van ereje, és ezt viszont a szakszervezetek tudják megvalósítani.
0: Hát nagyon szépen köszönöm Székely Tamásnak, hogy itt volt, és mind aktuális, mind pedig általános kérdésekkel tudtunk foglalkozni, illetve köszönöm hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Szólhatunk Isten nevében. A mai ige: Jeremiás 15:19. Erre így szólt az Úr: ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz, értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Gondolatok az ígéről. Szegény Jeremiás. De miért lenne szegény? A síró próféta Isten kiválasztott és igen nagyra becsült szolgája volt. Az emberek ugyan gyűlölték, mert az igazságot szólta, a neki olyan édes ígét keserűnek találták hallgatói. Úr előtt Jeremiás mégis kedves volt. Isten megparancsolta neki, hogy maradjon meg a hűségben. Akkor ő mindvégig szólni fog rajta keresztül. Bátran és az igazat kellett szólnia az emberekhez, Isten rostáján kellett megrostálnia azokat, akik magukat hívőknek nevezték, mert csak akkor lehetett Jeremiássé ez az ígéret: szószólóm lehetsz. Milyen nagy tisztesség! Nem kellene minden ige hirdetőnek, sőt, minden hívőnek erre törekednie. Ha Isten szól rajtunk keresztül, mekkora csoda ez! Úgy a biztos, tiszta igazságot szóljuk majd, és pedig erővel. Akkor szavunk nem tér vissza üresen, hanem áldás lesz azoknak, akik befogadják, akik pedig elutasítják, azoknak veszedelem. Sokan nyernek majd táplálékot ajkunkról, fölkeltjük az alvót, és életre támasztjuk a holtat. Kedves hallgatóm, imádkozz te is azért, hogy Istennek minden szolgája ilyen legyen. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. A megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. Ennek témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fésül Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A zárszó gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda, a helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, Budapesten a 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3-ban. A részvétel ingyenes, de regisztrálni legalább augusztus 28-án, pénteken délig szükséges. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor. Az északi szélben 20-25 fok várható. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol azért előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották. Győzelem a csüggedés felett. Hangos könyv, negyedik rész.
2: Lép tovább! Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet, 2. tól a 3. versig azt mondja: ha vízen kersz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok, a te Istened. A válás olyan, mint egy amputáció. Túléled, de kevesebb leszel. Még rosszabb, ha nem te akartad a válást, vagy cserben hagyottnak érzed magad, mert az egyház nem akarja megbocsátani a dolgot, és semmit nem tesz, hogy segítsen neked. Hogyan tudsz mégis tovább lépni? Elsőként, vald meg a terészedet, és fogadd el Isten bocsánatát. Isten gyűlöli a válást a fájdalom miatt, amit az okoz nekünk. De téged szeret. Figyelj ide! Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 25. vers. Isten megbocsát és elfelejti a múltat. Neked is ezt kell tenned. Másodszor, bocsáss meg azoknak, akik fájdalmat okoztak neked. A megbocsátás az egyetlen hatalom, amely mindig rendelkezésedre áll azokkal szemben, akik megbántanak. Tehát bocsáss meg, sőt bocsáss meg mindaddig, amíg a múltadnak már nem lesz hatalma fölötted. Tedd ezt állandó szokásoddá. Harmadszor, adj időt magadnak. Most még ne változtass az életeden. Egy érzelmi hullámvasúton ülsz, aközött vívódva, hogy vissza akarod kapni őt, vagy szenvedni akarod látni. Sérülékeny vagy, és könnyen kezdesz vonzódni bárkihez, aki odafigyel rád. Hagy magadnak időt a gyógyulásra, mert csak az egészséges emberek hoznak egészséges döntéseket. Negyedszer. Kezdj el adni. Figyeld meg! Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 1. fejezet 4. vers. Ha egyszer megtapasztalod, hogy Isten nem fordult el tőled, akkor újra ép is egész leszel. Utána kikerülve abból, amin keresztül mentél, birtokában leszel valaminek, amit továbbadhatsz másoknak. Ha ezt meg tudod tenni, a jövőd fényes lesz, és a lehetőségeid határtalanok. Imádkozz így. Uram, segíts bocsánatot találnom életem legmélyebb fájdalmaira. Taníts meg, Uram, hogyan éljek szeretetben és ne keserűségben, fájdalomban és haragban. Uram, te tudod, mi a legjobb nekem percről percre, ezért segíts bíznom benned, a vezetésedben, iránymutatásodban. Jézus nevében kérlek. Ámen.

Egy jobb holnap vetése. Milyen csodálatos Krisztus megjelenése a megfáradtaknak és a betegeknek. Milyen drága az a pillanat, amikor az énünk meghal, és az ő élete elhengeríti a követ, fénygyújt a fájdalom sötétségébe, új napot, új életet hozva számunkra. Figyeld meg pár szavait. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Pál galáciabeliekhez írott levele, 2.

már az esőre és a napsütésre, amelyet Isten ad, azután áttör a föld rétegen és megtermi gyümölcsét. Hát nem látod? Nem a gyógyulásra van szükségünk, hanem Krisztusra, mert ő a mi gyógyulásunk, ő a mi gyógyítunk. Nem a békességre van szükségünk, mert Krisztus a mi békességünk. Nem több erőre van szükségünk, mert Krisztus a mi erőnk és a mi nyugalmunk. Krisztus nem ad nekünk megszentelődést, mert ő a mi megszentelődésünk. Ő a mi győzelmünk, az életünk, minden mindenekben. Nem több bölcsességre van szükségünk, hanem többre Krisztusból, nem több hittételre, hanem arra, hogy megismerjük őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést. Pál Filippi beliekhez írott levele, 3. fejezet 10. vers. Krisztus a mi igazságunk, mert a mi minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Ézsaiás próféta könyve 64. fejezet 5. vers. Krisztus az ajtó, ő az út és az élet. János evangéliuma 14. fejezet 6. vers. A bennünk élő Krisztusból fakad a tiszta élet forrása. Krisztustól, a békesség, öröm, egészség és erő örök forrásától kapjuk mindezt. Az ő hite az Isten szerint való hit az, amelyre szükségünk van a nehéz időkben, mert a mi hitünk gyenge és kétségekkel mérgezett. Ő adta nekünk a hitet, mint gyermekeinek, a hitet, mely hegyeket mozgat, betegségeket gyógyít, letöri a rabigát és szabaddá teszi a foglyokat. Az ő hite az, amely működik bennünk és általunk, a szeretet által. Pál Galácia beliekhez írott levele, 5. fejezet 6. vers. Ez az a hit, amely győzedelmeskedik, amely lerombol minden akadályt a szabadság útjából, és amely minden megpróbáltatásban elég. Ezt csak Krisztusban lehet megtalálni, a Szentlélek által. Ez egy ingyenes és felszabadító ajándék minden hívőnek, aki teljes szívvel keresi Krisztust. Ez az új és jobb holnap vetése, egy új hajnal a sötétségben lévőknek, újra megtalált egészség azoknak, akik fájdalmak között élnek. És mindez a tiéd is. Írta David Robinson.

Ne szalaszd el, amit Isten készített neked. Máté evangéliuma 24. fejezet 17. verse azt mondja, aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit. A Biblia gyakran használ olyan szavakat, mint azonnal, rögtön, hirtelen, hogy emlékeztessen minket arra, hogy amikor Isten cselekszik, azt gyorsan teszi. Nem jelenti be előre trombitával és harson a szóval, ezért felkészültnek kell lenned, főleg ha olyan dolgot tesz, amire már régóta vársz. Isten valójában olyan gyorsan mozdul, hogy egyik nap még úgy érzed, mintha a poklot járnád meg, másik nap pedig, mintha már a mennyben ülnél. És mindkét esetben Isten az, aki munkálja bennetek. Pál Filippibeliekhez írott levele, 2. fejezet 13. vers. Légy készültségben. Talán csak egy szempillantásra vagy a választól, amit eddig kerestél. Istennek mindössze ennyi időre van szüksége, hogy megváltoztassa a dolgokat. Ne hagyd, hogy a halogatás megfosszon a lehetőségettől. Figyelj! Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit. Máté evangéliuma 24. fejezet 17. vers. El kell döntened, hogy elindulsz-e azzal, amit Isten most ad neked, vagy visszamész a házba, mert a befejezetlen ügyeid vagy más emberek miatt lemaradhatsz róla. Egy beteg ember 38 évig maradt le a gyógyulásról, mert másokra várt, hogy cselekedjenek. Azt mondta, nincs emberem, aki segítsen. Éveken keresztül a megoldás mellett ült, de mások miatt mindig lemaradt róla. Semmi sem fontosabb annál, amit Isten mondani akar neked, vagy tenni akar veled a mai napon. Sem az, ami a házadban történik, sem pedig mások véleménye. Csak az számít, hogy légy kész elfogadni azt, amit ő tartogat neked. Imádkozz így. Uram, segíts ébernek maradnom az életem elhívásaira, és tedd készé a szívemet, hogy naponta higgyen a csodáidban. Azért imádkozom ma, hogy követhessem hívásodat és szívbeli meggyőződésedet.

Kiválasztva egy célra. Pál efézusbeliekhez írott levele, első fejezet 11. verse azt mondja, mivel eleve elrendeltettünk erre. Tudod-e, hogy mielőtt még megszülettél, Isten terve már készen volt számodra? Pál azt írja, eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Pál efézusbeliekhez írott levele, első fejezet 11. vers. Vedd észre, azt mondja, mindent. Ez magába foglalja azokat a dolgokat is, amelyek elől el akarsz futni. Amikor Jónás megpróbált elmenekülni Isten akarata elől, Isten így szólt. Semmiképp sem, az én igémet már kimondtam. Ha hagynám, hogy elszök, nem lennék Isten. Ha szélvihart kell küldenem, ha hullámokon kell hányódnia a hajódnak, ha fel kell ráznom téged a kényelem érzetedből, vagy ha az életednek penge élen kell táncolnia, megteszem mindezt, hogy elérjem a célomat. Amikor Jónás már nem juthatott mélyebbre, sírva kiáltott Istenhez a mélységből, és Isten megszabadította őt, éppen idejében ahhoz, hogy prédikálhasson Ninivében. Mehetsz a könnyebb úton, vagy a nehezebbiken, de mindenképp menni fogsz. A 77. Zsoltárban Dávid ezt mondta. Szent a te utad, Istenem. 14. vers. De ezt is. Utad a tengeren átvezetett. 20. vers. A választás a tiéd. Egy célra lettél kiválasztva. Isten túl sokat fektetett beléd ahhoz, hogy hagyjon elsomfordálni. Míg ha fél lábon kell is jönnöd, fél szemmel vagy hordágyon, amikor hív, te jönni fogsz. Ha el is kell hagynod az üveget, egy szokást vagy egy szenvedélyt, jönni fogsz. És tudni fogod, hogy ez Istentől van, mert képes leszel magad mögött hagyni azokat a dolgokat, amelyek semmit sem jelentenek azokhoz képest, amelyek már immár mindent jelentenek számodra. Hát nem örülsz annak, hogy Isten kiválasztott téged?

Merj más lenni. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 2. verse azt mondja, ne igazodjatok e világhoz. Attól, hogy milliónyian teszik a rosszat, az még nem válik jóvá. Figyeld! Megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy boruljatok le és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Dániel próféta könyve 3. fejezet, 4-től az 5. versig. Mindenki ezt tette Babilonban, mert ha nem, az egyenlő volt a halállal. Azonban sem a kortársak nyomása, sem a halál fenyegetése nem tudta eltántorítani a 3 héberi fiút. Azt mondták, van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből. De ha nem tenni is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük. Dániel próféta könyve 3. fejezet 17-től a 18. versig. Ez nem makacság, hanem fedhetetlenség. Ha nincs benned semmi, amiben különbözöl a többiektől, itt az ideje, hogy újraértékeld magad. Péter azt mondja, hogy ti azonban királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vetett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter első levele, 2. fejezet 9. vers. Felfogtad ezt? Egyedi vagy, arra elhívva, hogy minden körülmények között dicsőséget szerez Istennek, és világosságot gyújts, amerre csak jársz. Felejtsd el, hogy megegyezésre juss mindenkivel, mielőtt cselekednél, vagy hogy közvéleménykutatást tarts, mielőtt engedelmeskedsz. Nézd csak meg a Bibliádban, a legtöbb csatában Isten a vesztésre állók oldalán állt. Ne engedd, hogy azok az emberek, akiknek nincs látásuk, leszavazzák a tiédet. Figyelj Istenre, járj vele! Csak azt tedd, amit ő mond neked. Amikor Luther Mártonnak azt mondták, az egész világ ellened van, ő így felelt, akkor én az egész világ ellen vagyok. Ezért hozott ő változást a világba.

Valódi szépség a kemence után. A János evangélium a 12. fejezet 23-tól a 27. versig így szól, Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Mi az ő szolgái vagyunk, ő a mi királyunk. Mi az ő legelőjének nyája vagyunk, ő a jó pásztor. Ha az ő szolgáivá leszünk, akkor ő megbecsül és megjutalmaz minket. Ha meghalunk saját vágyainknak, nem számít milyen szükségben vagyunk, elkezdünk olyan gyümölcsöket teremni, amelyek Istent dicsőítik. Agyag vagyunk a fazekas kezében. Nekünk kellene megmondanunk, mit tegyen a fazekas. Meg kell lepődnünk, ha egyszer agyagok vagyunk, hogy időnként kemencébe kerülünk. Kell-e panaszkodnunk, ha az élet rosszul bánik velünk, amikor minden időben a fazekas munkálkodik, hogy új edényt készítsen, amely kedves a szemében? Az agyag sosem lesz igazán szép, amíg kemencébe nem kerül. Egy olyan élet, amely megjárta a tisztító tüzet, tudja tisztán és egyszerűen megmutatni Krisztust ennek a haldokló világnak. Itt az idő, hogy Isten megdicsőjön azzal, hogy így szólsz, legyen meg a te akaratod, Uram. Legyen ez a megpróbáltatások kemencéje, a kétségbeesés verme, legyek törött vagy épp, de téged foglak szolgálni életem minden napján. Itt az idő, hogy megküzdj a miért pont én, Uram, gondolatokkal. Hadd dicsüljön meg Isten életed minden területén, kövesd Krisztust, bármi legyen is az ára. Öntsd bele az életed erejét mások életébe, a betegekébe, a foglyokéba, az özvegyekébe, a megsebzettekébe, az elveszettekébe. Szolgáld Istent teljes szívedből, és a tested követni fogja a szívedet. Írta David Robinson.

Légy te az a valaki. Pál Galácia beliekhez írott levele, 6. fejezet 2. verse azt mondja, egymás terhét hordozzátok. Mondd, kihez fordulnál, ha mondjuk hirtelen rájönnél, hogy hajadon lányod gyermeket vár, és nem hajlandó hallgatni rád. Vagy ha az egyik szülőd alkoholista lenne. Vagy ha elveszítenéd az állásodat, méghozzá a saját butaságod miatt. Vagy ha belebonyolódnál egy viszonyba. Netán pénzügyileg mélypontra süllyednél, ahonnan nem találsz kiutat. Könnyű olyan helyet találni, ahol emberekkel találkozhatsz, imádkozhatsz, énekelhetsz, és tömörfa szószékről előadott prédikációkat hallgathatsz. Ne érts félre, templomba járni nagyon fontos, és valóban az igazság az egyetlen, ami szabaddá tesz. De néha az embernek valami másra van igazán szüksége, egy helyre, ahol sírhat, valakire, aki törődik vele, valakire, aki bekötözi sebeit, és néhány barátra, akik nem kürtölik szét az egészet a gyülekezetben. Bill Reilly vezeti a Győzedelmeskedők nevű programot Atlanta egyik legnagyobb gyülekezetében. Az elmúlt 10 évben több mint 15 ezer embernek segítettek, akik valamilyen függőséggel küszködtek. Vannak, akiknek a szabadulás gyorsan jön. De a legtöbbeknek napról napra meg kell járniuk az utat olyan alapelvek segítségével, amelyek még John Wesley ima csoportjai idejében nyúlnak vissza. Ezek az alapelvek A. Beismerni, hogy erőtlen vagy a problémával szemben. B. Átadni az életedet és akaratodat Istennek. C. Szigorú őszinteséget gyakorolni. D. Elszámoltathatónak lenni valaki felé. E. Helyrehozni, amit csak lehet. F. Fejleszteni az Istennel való kapcsolatodat. G. Elvinni az üzenetet másokhoz is, akik megsérültek. Amikor valaki elbukik, két dologra van szüksége. Elsőként egy biztonságos helyre, és másodszor valakire, aki felemeli őt. Értük, és Istenért is, légy te az a valaki. Imádkozz így. Uram, kérlek, nyisd fel ma a szemeimet azokra az emberekre, akiket bátoríthatnék, még olyanokra is körülöttem, akiknél úgy tűnik, minden rendben van. Hadd lehessek ma én az, aki békességet hoz nekik. Kérlek, mutasd meg, mi az, ami feszültséget és fájdalmat okoz nekem, és mit kell tennem, hogy ne legyek többé a múlt fájdalmainak csapdájában. Jézus nevében. Ámen.

0: Engedd el! Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 32. verse azt mondja, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Néhány tudós egyszer arra vállalkozott, hogy egy igen ritka majomfajta egyedeit fogja be, majd élve és sértetlenül vigye vissza őket élőhelyükre. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, terveztek egy csapdát. Egy kis szűknyakú befőttes üveget, amibe egy marék diót helyeztek el. Amikor a majmok megérezték a dió illatát, érte nyúltak, hogy megszerezzék. Viszont amikor megpróbálták kihúzni a mancsukat az üvegből, a dióval teli markuk már nem jött ki onnan. Csapdába estek. Képtelenek voltak elmenekülni, mert nem voltak hajlandóak elengedni. Néha olyanok vagyunk, mint ezek a majmok, nem igaz? Nem tudunk megszabadulni a múltunktól, mert nem akarjuk elengedni. Rosszul bánt veled valaki. Azt mondtad magadnak, ezt soha nem fogom elfelejteni, amíg csak élek. Akár tudatában vagy akár nem, nem te őrizgeted a nehezterést, hanem az tart fogva téged. Csapdában vagy. A nehezterés igazi áldozata az, aki magában hordozza azt. Te is ilyen hordozó vagy. A hosszantartó gyűlölet az öngyilkosság egy lassú formája. Azt hiszed, a másiknak van szüksége arra, hogy megbocsáss. Gondold végig újra. Pál azt mondta, bocsássatok meg olyan gyorsan és olyan teljesen, ahogyan Krisztus is megbocsátott nektek. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 32. vers. Hogyan bocsátott meg Krisztus neked? A. Úgy, hogy közben te egy cseppet sem érdemelted meg. B. Feltételek nélkül. C. Annak teljes tudatában, hogy újra meg fogod bántani őt. Akkor mi a megoldás? Kérdezed. Bocsáss meg, és felejtsd el. Több problémát felejtünk el, mint amennyit megoldunk. Megbocsátani annyit jelent, mint szabadon engedni egy foglyot, és rájönni, hogy a fogoly te magad voltál.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a Csüggedés felett című hangoskönyv 4. részét hallották.

0: ne változtasd a nappalt éjszakává.
1: Mértékletesség. Terest, meddig fekszel? Mikor kelsz fel szúnyadásodból? Példabeszédek könyve 6-9. Gondolatok az igéről. Az egészség nagy kincs, a legértékesebb vagyon, amit halandó emberek birtokolhatnak. A gazdagságot, dicsőséget, tanultságot túl drágán vásároltuk meg, ha az egészségünk elvesztésébe kerül. E szerzemények egyike sem nyújthat boldogságot, ha nincs egészségünk. Az Istentől kapott egészségünkkel való visszaélés rettenetes bűn, mert gyengíti az életerőnket, és vesztesekké tesz bennünket. Általános az a szokás, hogy a nappalt éjszakává, és az éjszakát nappallá változtatják. Sok ifjú mélyen alszik reggel, amikor fel kellene kelnie az éneklő madarakkal, és tevékenykednie kellene, hiszen az egész természet ébren van. Jó, ha a fiatalok megszokják a rendszeres időben való lefekvést és felkelést. Határozzák el szívükben, hogy elfogadják a fegyelmezést, és rendszert visznek az életükbe, mert az ilyen szokások áldásukra szolgálnak. Mivel testünk újjáépítése a pihenés óráiban történik, ezért nagyon fontos, hogy rendszeresen és eleget pihenjünk. Ha a fiatalok kialakítanák a rendszeresség és a rend szokásait, akkor egészségi állapotuk javulna. Lelkületük és hajlamaik jó irányba változnának.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Tartsd a szemedet rajtam. A viszontagságok hullámai átcsapnak a fejed fölött, te pedig kísértést érzel arra, hogy feladd. Ahogy a körülményeid egyre inkább lekötik a figyelmedet, engem szem elől veszítesz. Pedig én mindig veled vagyok. Fogom a jobb kezedet. Teljesen tisztában vagyok a helyzeteddel, és nem hagyom, hogy nagyobb kísértés érjen, mint amit elhordozhatsz. A legsúlyosabb veszély számodra a holnap felől való aggódás. Ha megpróbálod a holnap terheit ma hordozni, roskadozni fogsz a teher alatt. És végül elterülsz. Meg kell fegyelmezned magad, hogy a ma határai között élj. A jelen pillanatban megy az végbe, hogy én szorosan melletted járok, és segítek hordozni a terheidet. Tartsd a figyelmedet az én jelenlétemben.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Zsoltárok 73-23, 1 Korintus 10-13.

2022 elején az Egyesült Királyság és a brit nemzetközösség népe II. Erzsébet királynő platina jubileumát ünnepelte. Ez azt jelentette, hogy a 96 éves királynő rekordnak számító 70 évig uralkodott, ami a történelemben a leghosszabb uralkodási idő a brit uralkodók közül, megelőzve Viktória királynőt is. A nemzeti ünnep azonban hamarosan gyászba fordult.

Erzsébet fiatal, még 20 éves nőként megfogadta a népének, hogy egész életét a szolgálatuknak szenteli. És valóban, egy életen át tartó, önzetlen odaadással teljesítette kötelességét. A jubileumi ünnepségek során, majd néhány hónappal később halála után a világ minden tájáról özönlöttek a méltatások, amelyek a királynő több évtizedes hűséges és odaadó szolgálatára emlékeztek. Elismerték, hogy a királynő egyesítő szerepet töltött be Nagy-Britannia nemzeti életében, és dicsérték, amiért a nehéz időkben is stabilitást és folytonosságot jelentett.

Erzsébet, aki apját, VI. György királyt annak 1952-ben bekövetkezett halála után követte, egész életemben uralkodó volt. Ezzel szemben a nagyszüleim Viktória uralkodásának végét, és összesen 4 különböző királyt láttak jönni-menni még Erzsébet trónra lépése előtt. Az előző királyok egyike, 8. Eduárd, a lemondása előtt kevesebb, mint 1 évig uralkodott csak.

bár sok államfő lehet méltó. A zsoltáros arra figyelmeztet, hogy ne bízzatok fejedelmekben, mert egyszerű halandók nem tudnak megmenteni. Az idő még a legjobb földi uralkodók számára is elfogy egyszer, és minden tervük semmissé válik.

Hívőként azonban áldottak vagyunk, hogy van egy örökkévaló királyunk, egy igazán jóindulatú uralkodó, aki nem csak a menny és a föld teremtője, hanem aki gyengéden gondoskodik minden teremtményéről. Ő soha nem fog lemondani, soha nem lesz utódja. Egyedül ő marad örökké, hűséges.

ahogy a 145. Zsoltár mondja. Országod örökre fennálló ország, és uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Az Úr támogat minden elesettet, és fölegyenesít minden meggörnyedtet. Ezért hát dicsérjük és tiszteljük az örök királyunkat.

az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. Timóteushoz írt első levél, első fejezet, 17. vers.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Szatmár Németiből jelentkezem, ahol is Vékás Erzsikével beszélgetek. Erzsike sok-sok éve szolgál a roma asszonyok, lányok között.

0: Azt mondtad, hogy nagyon-nagyon sok öröm a te számodra az, hogy szolgálhatsz ezek felé, a cigányasszonyok felé. Egy-két ilyen örömöt meg tudnál velünk osztani?
1: Lehet többet is. 10 éve történhetett, amikor az egyik idős cigánytestvérnő, aki már az úrnál van, először ültetett a háza köré magvakat, veteményezett, ugyanis 10 éve vagy közel 20-20 éve először erre is tanítottuk őket, hogy használják ki azt a kis helyet, ami van a ház körül, és amit lehet termeljenek. És emlékszem, hogy egy júniusi nap férjemmel mentünk a gyülekezetbe, és ez az idős testvérnő egy kis csokor, vagy egy marék zöldhagymával jött oda hozzám, és mondta, hogy ez az első termés, és ezt elhoztam Vékás testvéreknek. Hát nem is tudom elmondani az örömet, de azt az érzést is, hogy hogy köszönjem meg neki, és hogy mondjam meg, hogy köszönjük szépen, a Jóisten nekünk is rendel, ezt használják, és nagy öröm, hogy most már neki is termett a kertjében. Aztán másik öröm, ugyancsak egy idős, kedves cigányasszony, aki hűséges volt végig, ő is a nyáron az úrhoz ment, nehezen járt, sokat fájt a lába bottal, de soha nem maradt el az úrházából, ha csak egyet tudott lépni. Elindult egy fél órával, egy órával hamarabb, és a kis botjával eltutyogott, és nem egyszer női körökön elmondta, ő este sosem fekszik le, akárhogy fáj a lába, akárhogy fáj a dereka, letérdepel az ágya mellé, és imádkozik a gyermekeiért, a testvérekért, a gyülekezetért, a faluért, a tanyáért. Ugyan ezt teszi reggel is. Mindig jókedvel, örömmel láttam, most üres a helye a széken, de tudom, hogy nem üres a mennyországban. És olyan jókedvel bátorította a fiatalabb cigány asszonyokat is, hogy csak legyenek hűségesek az Úrhoz végig, mert megéri. Mennyi öröm jött a szívébe, amióta Jóistennek adta az életét. Aztán olyan élményem is van, és sok kedves élmény többek között, ahogy bátorítgattuk, meg próbáltuk tanítani őket, meg biztatni, hogy a gyerekeiket küldjék iskolába, és álljanak mellé, és amit lehet, segítsenek. Az egyik testvérnő megtanult írni, olvasni, és egyik alkalommal az egyik iskolás kisgyereke valamiért sírva jött haza. Hát az anyuka, hogy szokás, felindult, azonnal felszaladt az iskolába, a tanárbácsival egy kicsit nem a legszebb hangnemben beszélt, veszekedett vele. Majd következett a vasárnap, következett a női kör, az úrvacsoravétel, és annyira Jóisten ráterhelte, és a lelkiismeretét zavarta, hogy nagyon megtorpant, sírt, nyögött, vajudott a bűnei alatt, hogy most mit tegyen. Aztán bátorítottam, hogy lehet ezt rendezni, és el kell rendezni, és megtette, és a következő alkalommal az a derült arc, az a tiszta tekintet, hogy rendezte, hogy bocsánatot kért, és ő többet soha ilyet nem szeretne tenni, hanem először elmenni és megkérdezni a tanárt, vagy másik gyermeket is, ne azonnal indulni föl. Hát ez jellemző a cigányok között, hogy és szeretik a gyerekeiket, és nagyon féltik, de van tanulnivaló nekik is, nekünk is.
0: Közel 20 éves tapasztalat van mögöttetek, ha jól értem. Ebben a munkában több is, mint 20 év. Hát az nagyon nagy idő, rengeteg tapasztalatnak össze kellett jönni. Hogy gondolod, hogy lehet, vagy hogy kell tanítani? Melyik az a mód, ahogy átmegy az üzenet a cigány asszonyok, emberek felé? Hát gondolom, neked az asszonyokkal van igazán Igen. tapasztalatod.
1: Talán a legelső az, hogy nagyon őszinte, nyílt szívvel, érdek nélkül szeretni őket. Nem azért, hogy másnak bemutassam, meg annyi minden érdek meghúzódhat ez a misszió mögött. És ezt legelőször és legélesebben és világosan az Úr látja és méri. És Isten, aki látja, hogy milyen szívvel végzem, és mi van mögötte is, mi a motiváció, ő az, aki ráteheti a pecsétet, és roppant érzékeny lelkük van a cigány, most mondom nőknek, asszonyoknak, mert főként köztük mozogtam meg, mozgok többet, de nem csak. Roppant érzékeny lelkük van. Éppen olyan szerető és fájó szívű emberek és asszonyok, mint mi, sőt, néha úgy érzem, hogy majd beleszakad a szívem, látva egyik másik asszony életét, sorsát elbeszélgetve velük. Tehát visszatérve a kérdésre, úgy érzem, hogy az első és a legfontosabb kitétel lesz, hogy milyen szeretettel és milyen motivációval megyek közéjük. A másik, őszintének és egyenesnek lenni előttük. Hadd lássák, hogy nem egy bolygóról jövő lény vagyok, és nem egy felsőbbrendű lény, hanem ugyanolyan harcokkal, nehézségekkel, kísértésekkel küszködő, mint ők, még ha más körülmények között élek is. Nem a más körülmény tesz emberré, hanem a jellem, és az, aki vagyok, és ahogy élek. A következő nem a magas szintű tanítás és rengeteg ismeret, hanem egyszerűen az Isten igéje. Az ígét egyenesen, egyszerűen, érthető nyelven, az ő nyelvükön átadni, szeretettel, alázattal, mint aki én is ezt szeretném megélni, de nem tudom egy az egyben, hanem ez a mindennapi harcom, hogy megéljem, és az ige végzi tovább a munkáját. Többször megfigyeltem már, hogy ha nem is sok mindent tudnak megjegyezni egy-egy női biblia körön, de mindig akad egy-két dolog, ami úgy beragad a szívükbe, és amit megjegyeznek, és amire odafigyelnek, visszatérnek. Egy másik dolog, talán azt is elmondhatom, hogy türelmesen, szeretettel foglalkozni velük, vagy tanítani. Tanulunk együtt, én is tanulok velük együtt, és ha néha úgy is tűnne, hogy hát ezt már mondtam, és megint elkövette azt a nem jót, vagy beleesett, jusson eszembe, hogy a Jóisten hányszor bocsájtott meg nekem, vagy én hányszor bántottam meg az én uramat ugyanazzal a hibámmal, vagy vétkemmel, vagy hogy ő milyen türelemmel hordozott és hordoz engem még a mai napig is. Azt is megfigyeltem, vagy már észrevettem, a Jóisten úgy rávezetett, hogy nagyon fontos a szemkontaktus a cigány nőkkel. És látni és észrevenni a szemükből, hogy értik-e, amit mondunk. Lehet, hogy vannak nagyon egyszerű szavak, ami nekem fel sem tűnik, értem az értelmét vagy lényegét, de ők talán nem. Helyzetüknél fogva nem tehetnek erről, kevesebb a szókincsük, gyengébb, mint a miénk. Ezért nagyon oda kell figyelni, vagy figyelnünk a szemkontaktusra, az arcvonásra, és vissza-vissza kérdezni. És sokszor nagyon jó beszélgetés alakul ki. Most például csak egy dolgot említek, talán az elmúlt télen a gyermeknevelésről beszélgettünk, ennek kapcsán nem csak egyedül, egy másik testvérnő is velem volt, aki egy néhány dologban bibliai eligazítást, tanítást adott, tartott, és észrevettem, hogy egy dolgot, egy szót, mintha nem értenének, csak bámulnak, visszakérdeztem. Nagyon egyszerű, nekünk természetes, hogy legyél következetes a gyermeknevelésben. Nem értették ezt a szót, hogy mit jelent. És majd egy jó fél óráig körbejártuk, megbeszéltük, és olyan jó volt látni, ahogy az arcok kiderültek, a szemek felcsillantak, megértették, hogy miről is van hát szó. És egyik másik úgy ki is tört belőle, hogy hát én erre nem is gondoltam. De jó, hogy ezt is tudjuk. Hát sok ilyen kedves élmény összegyűlt az évek alatt.
0: Már itt említettél a végén egy témát, a gyermeknevelés témát, mint olyan témát, amit érdemes velük együtt átgondolni az ige fényében. Melyek azok a témák szerinted, amit feltétlenül említeni kell, meg kell beszélni velük? Hol látod azokat a kritikus pontokat, amit nem szabad elkerülni?
1: Hát több ilyen is van, de most, ahogy visszagondolok az elmúlt jó 20 évre, egyik évben sorozatban vettük a 10 parancsolatot. Nagyon emberközelbe és szívünk közelébe hozta Isten ezek az igék által az ő saját, meg a mi saját élethelyzetünket. Kritikus pont, amit nem szabad elkerülni, a családi élet, a gyermeknevelés, a férjel, rokonokkal való viszony, a különböző babonaságoktól való szabadulás. Erről szinte minden télen beszélgetünk, hogy mit jelent Isten népére az, hogy nem fog rajta varázslás, jövendőmondás. Mert egy olyan közegből, egy olyan háttérből jönnek, ahol szinte ebben éltek, hogy természetes volt a szenes víz, a jóslás, a jövendőlés, meg sok ehhez hasonló dolog, vagy hogy a kismama, a beteg ágyas asszony nem mehette a kútra vízért, nem nyúlthat liszthez, meg megférgesedik, meg sok ilyesmi. Hát ennek idő kell, de a Jóisten igéje körül figyelve, és tanítva, és a Jóisten vezetésére odafigyelve, olyan szép látni, ahogy ettől felszabadulnak és megszabadulnak. És akkor már szinte ők, az idősebbek, tanítják a fiatalabbakat, vagy a lelkileg idősebbek, a lelkileg fiatalabbakat, és úgy átadják egyik a másiknak, hogy na, most már jöhetsz imaházba, nem baj, hogyha éppen most asszonyi dolog van veled, kinyithatod a Bibliát, szabad a kezedbe venned. Volt, amikor ezt kérdezték tőlem, hogy de én akkor, ha úgy vagyok, vagy amikor gyermekem születik 6 hétig, nem szabad a Bibliát a kezembe vennem? Valahonnan, nem tudom, honnan szedték ezt össze. Meg sok ilyen ehhez hasonló dolog, amire lényeges odafigyelni. Az is egy nehéz kérdés volt számomra, ismerve a helyzetüket, hogy tanítani, hogy hogy készül egy hívő nő, az Isten népe a nyugalomnapra. Hogy amit lehet szombaton előre, megteszünk. De egy meleg nyári időben, hogy bátorítsam azt az asszonyt, hogy előre süssön, főzzön, amikor nincs egy hűtőszekrénye. És akkor is megkapni azt a helyes utat, hogy az Isten szerint a lelkünknek, testünknek nyugalma legyen, mert megvan az Isten népének a nyugodalma. És erre bátorítani, hogy ez mit jelent, hogy ezt egy családanya hogy segíthet, hogy a családja megélje. Hát ide Isten lelkének különös vezetése kell, hogy ilyen esetekben is nem lenézően, és nem fennhíjázóan, és nem fentről, hanem úgy, mint akik próbáljuk átélni a helyzetüket, az ige szerinti eligazítást adni. De ilyenkor mindig bátorító volt tudni az, hogyha én nem is tudom ezt a helyzetet teljesen átélni, de van egy főpapunk, aki nem csak az enyémet, az övékét is át tudja élni.
2: A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorra legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk, visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szólhatunk Isten nevében. A mai ige: Jeremiás 15:19. Erre így szólt az Úr: Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz, értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Gondolatok az ígéről. Szegény Jeremiás. De miért lenne szegény? A síró próféta Isten kiválasztott és igen nagyra becsült szolgája volt. Az emberek ugyan gyűlölték, mert az igazságot szólta, a neki olyan édes ígét keserűnek találták hallgatói. Ura előtt Jeremiás mégis kedves volt. Isten megparancsolta neki, hogy maradjon meg a hűségben. Akkor ő mindvégig szólni fog rajta keresztül. Bátran és az igazat kellett szólnia az emberekhez, Isten rostáján kellett megrostálnia azokat, akik magukat hívőknek nevezték, mert csak akkor lehetett Jeremiássé ez az ígéret: szószólóm lehetsz. Milyen nagy tisztesség! Nem kellene minden íge hirdetőnek, sőt, minden hívőnek erre törekednie. Ha Isten szól rajtunk keresztül, mekkora csoda ez! Úgy a biztos, tiszta igazságot szóljuk majd, és pedig erővel. Akkor szavunk nem tér vissza üresen, hanem áldás lesz azoknak, akik befogadják, akik pedig elutasítják, azoknak veszedelem. Sokan nyernek majd táplálékot ajkunkról, fölkeltjük az alvót, és életre támasztjuk a holtat. Kedves hallgatóm! Imádkozz te is azért, hogy Istennek minden szolgája ilyen legyen. Piknik, zenés istentisztelet, ökumenikus ifjúsági találkozó. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága márciusi ülésén folytatta az év elején megkezdett előkészítő munkát a Piknik keresztény ifjúsági találkozó megszervezésére. A testületben a pünkösdi, református, evangélikus, baptista és metodista ifjúsági missziók képviselői működnek együtt azért, hogy a fiatalok számára a hitben erősítő és közösségépítő alkalom valósuljon meg. A rendezvény holnap, május 20-án lesz. A programok 17 órától az Ökumenikus Tanács Központjának udvarán kezdődnek. A közös dicsőítésben református és metodista szolgálócsoportok mellett a Pünkösdi Egyház országos ifjúsági missziójának dicsőítő csapata is részt vesz. Az ígei üzeneteket Földesi Tamás, a Pünkösdi Egyház elnöke adja át a résztvevőknek. Az alkalom vezér ígéje: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. verse. A szervezők szeretettel hívják és várják a fiatalokat erre az ökumenikus találkozóra, ahol a dicsőítés, az ige és a személyes találkozások kerülnek a középpontba. A lelki közösség ereje. Negyedszer teremtett lehetőséget a hittanoktatók lelki közösségének megélésére és szakmai fejlődésére a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat a Rádai Házban. A generációk kapcsolódása állt a nap fókuszában. Megtelt a budapesti Rádai Ház díszterme a hálaszavával és a hittanoktatókból negyedik éve formálódó lelki szakmai közösséggel. Bőven volt ok a hálaadásra, amire az ige szavaival is hívta az egybegyülteket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. A negyedik alkalommal megrendezett találkozó már az egymás közötti bizalom növekedéséről, a lelki kapcsolódásokról és a jól használható szakmai segítségről szólt. A hittanoktatók lelki megerősítése mellett szakmai identitásuk erősítését is célozta a színvonalas program. A szolgálatvezető értéknek tartotta, hogy a fiatalokat az óvodától az egyetemig kísérhetik a hittanoktatók. Missziói lendület. Megszülettek a 2026-os missziói pályázat eredményei. Jelentős érdeklődés mellett zárult az Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziói Bizottságának Missziói Pályázat 2026 című felhívása. Az idei évben több mint 80 gyülekezet nyújtott be pályázatot, amelyek összesített támogatási igénye megközelítette a 70 millió forintot. A benyújtott tervek sokszínűsége és szakmai színvonala jól mutatja, hogy az evangélikus közösségekben élő és aktív missziói gondolkodás van jelen országszerte. A bizottság a pályázatok elbírálása során különösen azokat a kezdeményezéseket kereste, amelyek kreatív módon, újító szemlélettel és hosszabb távon is hasznosítható missziói elképzelésekkel kívánják megszólítani a gyülekezeteket, az egyházi intézményeket, az alapítványokat, az egyesületeket és a társadalom különböző csoportjait. A bizottság végül 37 egyházközségi projektet minősített mintaprojektnek. Ezek a kezdeményezések összesen 20 millió 750 ezer forint támogatásban részesültek.
0: Kulturális programajánló.
1: A megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. Ennek témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fésül Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A zárszó gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda, a helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, Budapesten a 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3-ban. A részvétel ingyenes, de regisztrálni legalább augusztus 28-án, pénteken délig szükséges. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel pénteken, május 22-én, 17 órától a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi programsorozatának nyitő előadásán a reformáció zalai kezdeteibe nyerhetünk betekintést. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a Nyugat-Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, a vándorprédikátorok, a wittenbergi diákok vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton föllépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a szellemi és kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyháztörténeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába is. A helyszín Keszthely, evangélikus gyülekezeti terem,

0: Az idén reflektál arra, hogy maga a református szeretetszolgálat most 20 éves, ezért egy 20 órás önkéntességgel készültek Ebesen, logisztikai központban, május 15-én és 16-án. Az idei szeretethídra legtöbben a határon túlról a szlovákiai egyházból jelentkeztek, míg határainkon belül Budapestről, de bekapcsolódni még az utolsó pillanatban is lehetett. Első alkalommal tartott közösségi napot a Váci Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálat. A Váci Regőci kápolna adott otthont a Váci Egyházmegye Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálata első önkéntes és szolgálati napjának. A lelki töltekezést közös szentségimádás segítette. Mák Noémi klinikai lelki gondozó, Teréz anya lelkisége és a közösség megtartó ereje a szolgálatunkban címmel tartott előadást, amelyben Teréz anya lelkiségéről, életéről, a szenvedésről, a halálfélelemről és a lélek Isten utáni vágyódásáról beszélt. Az előadás után lehetőség volt arra, hogy a témát kisebb csoportokban beszéljék át a résztvevők. A későbbiekben a csoportokból egy-egy ember osztotta meg azokat a gondolatokat, amelyek az előadás során különösen megérintették őket. A közös program ünnepi szentmisével folytatódott. Hitmélyítő családos csendes hét, új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán, a Bételben, június 29-e, hétfő és július 3-a, péntek között. A téma új teremtés. A gyermekeket és a fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, a kreatív foglalkozás, a kirándulás, a játék, a kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak. Természetesen élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-ig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, hogy ezzel segítsék a munkát. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedésre, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín tehát a Bétel Evangélikus Missziói Otthon Pilis Csabán, a Széchenyi út 8-12-ben. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Napos, felhős a hét, csak helyenként esőkkel. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor, az északi szélben 20-25 fok várható. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol azért előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok lehet. A hét közepétől ismét erősödhet a szél. Kezdetben növekedhetnek a maximumok, mert kiegyenlítődnek a különbségek, és emelkednek a hőmérsékletek.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A szeretet lelkisége. A szeretet nem egy személy kizárólagos szeretete, hanem olyan lelki állapot, amelyben készek vagyunk mindent szeretni. Az az állapot, amelyben egyedül ismerhetjük föl lelkünk isteni eredetét. Lev Tolsztoj.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik velünk voltak az elmúlt alkalommal az apostolok cselekedeteit tanulmányozgatva, emlékezhetnek rá, hogy az első misszió út már a földközi tenger északi partvidéke feletti részen tartunk, és legutóbb éppen Ikóniumot járt a Pál és Barnabás, ahol egy nagyon kettős folyamat zajlott. Egyik oldalról nagy örömmel fogadták az igét, de az lett a következmény, hogy az egész város meghasonlott, ahogy Isten igéje fogalmaz, és szembefordultak egymással az emberek az Isten igéje miatt, hogy elfogadjuk, nem fogadjuk, elutasítjuk, és aztán olyan helyzet alakult, nem először ez alatt a misszió út alatt, hogy Pál és Barnabás tovább kellett, hogy menjen, úgy fejezte be Lukács a beszámolót, hogy Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbére és a környékére mentek tovább az apostolok. Hát nézzük, hogy mi is történt Lisztrában. A 8. verstől így számol be az apostolok cselekedetei 14. fejezete. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj a lábaidra,

Zeusnek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Ez ám a siker, ugye? Hát áttörés történt. Hát itt Istennek a korábban más városokban elkergetett, elűzött szolgái egyszerűen fölrepültek a népszerűség legmagasabb csúcsára. Olvasunk másról is a Szentírásban, akit Zeusnak meg Hermésznek mondanának. Zeus volt a főistenség az Isten Panteonban, ha valaki esetleg nem lenne ezzel tisztában, és Hermész pedig az, aki a szóvivő, mindeneknek a képviselője, a pásztor. Mit fog tenni Pál és Barnabás? Azért állok itt meg, mert ma az egyház nem biztos, hogy Pál és Barnabás útjára indul. Mindjárt megtetszene tőlem kérdezni, hogy melyik egyház? Nagyon örülök, hogy fölvetik ezt a kérdést. Mindegyik. Mert ma a világ arról szól, hogy népszerűek vagyunk-e? Tudunk-e magunkról minél szebb és kiemelkedőbb dolgokat publikálni? Meg tudjuk-e szerezni az embereknek a támogatását? És dicséreteket mondanak-e rólunk az emberek, hogy milyen nagyszerűek, milyen fantasztikusak, milyen kiválóak vagyunk, hogy nélkülünk a társadalom milyen gyenge lábakon állna, és még nagyon sok mindent. Nehogy azt gondolja valaki, hogy irigykedni kezdtem. Éppen azt szeretném elmondani, hogy Pál és Barnabás megkínált állapotba kerül. Az ördög, ha teheti, Isten szolgáit sárba tiporja. De az se rossz neki, hogyha Isten szolgáit pádimentumra emelheti. Mert hogy egyik se az Isten szolgájának a helye, ezt ő nagyon jól tudja. Ha nem tudja a társadalom perifériájára szorítani Krisztus követőit, hát akkor majd a megdicsőülésnek a kísértésével el lehet őket gáncsolni, sokkal egyszerűbben. Fürödhet-e Krisztus teste a gyülekezet? Fürödhet-e Isten népe a világ dicsőségében? Valaki erre azt mondhatja, hogy hát azért jobb, mint hogyha az embert éppen megalázzák és kigúnyolják. Tegyük fel a kérdést másképp. Fogadott-e el Krisztus eféle dicsőséget bármikor? Volt-e Krisztus ilyen megkínált állapotban? Hát de mennyire tessenek arra gondolni, hogy miután a keresztség megtörtént, miután János bemerítette a mi megváltónkat, akkor vitetett a pusztába, és 40 nap után jön az ördög, és először a legprimitívebb módon próbálkozik, már bocsánat a szóért, változtasd a köveket, kenyérre, úgyis olyan zsemle formájuk van, vagy olyan cipó formájuk van, mi az neked, hogy esetleg tényleg kenyér legyen belőle, úgyis éhes vagy. És Jézus azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem azzal, ami a mennyei atyától jön, az Isten igéjével. És aztán jön az ördög, és azt mondja neki, hogy neked adom az egész világot, mert nekem adatott. És annak adom, akinek akarom. Egy feltétel van csak, leborulva kell engem imádni. És az Úr Jézus azt mondja, hogy szó se lehet róla. Csak az Urat, a te Istenedet imád. És semmiféle dicsőségért, semmiféle olyan dologért, amit ez a világ sikernek vagy megdicsőülésnek könyvel el nem szakadok a küldetésemtől. Hát nézzük, hogy Pál és Barnabás hogy reagál. Mert a megkínált állapot mindig attól függ, hogy utána az, akit az ördög megkínált, hogy viszonyul ehhez. Amikor meghallották ezt az apostolok Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak és így kiáltoztak. Emberek, miért teszitek ez? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útját járja, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jó tevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek, termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömöt. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Miféle erő kell ahhoz,
hogy valaki egy

0: sokaság közé odarohanjon, és saját maga ellen kezdjen beszélni. Nagyon egyszerű. Pál leírta ezt, hogy miféle erő kell hozzá. Azt mondta, hogy Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve. Történetesen galáciai levélként ismerjük ezt, amit úgy tudjuk, hogy Dél-Galácia tartományaiba küldött annak idején Pál, tehát ez a likaóniai nyelven beszélő tömeg elég hamar találkozott a galáciai levéllel, hiszen tulajdonképpen ők is voltak a címzettek részben, és azt mondja nekik Pál, hogy pontosan ebből kéne megtérni. Hogy embereket akartok dicsőíteni, hogy kikiáltotok embereket istenségnek, vagy azt gondoljátok, hogy majd Zeus, meg Hermész, ezek a soha nem létezett pogány istenségek fognak titeket megsegíteni. Nem ezért vagyunk itt. Az az evangélium, hogy Krisztus azért jött, hogy ti megtérhessetek. Megengedte korábban Isten, hogy az emberiség a maga útját járja. De mi most az evangéliumot hozzuk, az, hogy Isten elküldte az ő fiát. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Csak akkor van erő ezt megtenni, és csak akkor van szembe menni ereje bárkinek is, akár az olcsó népszerűség pillanatnyi sikereivel, ha ott van a szívében, nem én, a bennem lakó Krisztus. Ne nekem legyen dicsőség, hanem az én megváltómnak, az én Uramnak, annak a Krisztusnak, aki értem adta az életét. És azt olvassuk, hogy nagy nehezen lecsendesítették a sokaságot. Milyen jó, amikor egy hívő ember ért ahhoz, hogy eltántorítson valakit bűnös szándékától. Még akkor is, hogyha esetleg annak ő lenne a kedvezményezettje. Egyszer egy lelkipásztor mondta el, hogy bármekkora szégyen is, de azt vette észre, hogy különös vonzalmat kezd érezni egy leány iránt, miközben ő nős ember volt. És egyszer meg is szólította ezt a lányt, aki szúró szemmel ránézett, és azt mondta, hogy nem egyéb csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki a kísértéssel egy időben a kimenekedést is megadja. Azt mondta az én lelkipásztortársam, hogy egy vödör jeges vízként hatott rá Istennek ez az áldott élő igéje, de ki is józanította. Soha többet nem jutott eszébe erre az útra engedni a szívét, és nem engedte többet, hogy eljátszad azon ilyen gondolatokkal. Áldja meg az Úr azt a nőtestvért, aki saját kárára ellene ment ennek az emberi gondolkozásnak, hiszen azt is lehetett volna mondani ebben a helyzetben, hogy jé, hát valakinek én milyen fontos lettem. És hát ugye, mint köztudott, a virágnak megtiltani nem lehet, hogy kinyíljon, ha jön, aki kelet, és hát a madárnak se, hogy daloljon, ugye? És amióta Petőfi létezett, azóta nagyon sokszor Isten igéje helyett bizonyos élethelyzetekben inkább ezeket veszük elő. Nem szeretném a nagy költőt bántani, de maradjunk annyiban, hogy hű az Isten, aki a kísértéssel egy időben a kimenekedést is megadja, és nagyon-nagyon fontos, hogy az ördög által látszólag pozitívnak tűnő eseményekben fölismerjük a kísértőt, és merjük azt mondani, hogy vak és kőkemény feketeségben is ördög az ördög. Egyébként, ha vajszínűbe öltözik, ami majdnem fehér, akkor is ördög az ördög, és mi nem szeretnénk a világosság angyalaként se őt szolgálni. És nem lenne jó, ha valaki most fölvetné, hogy de mekkora esélyt szalasztott el Pál és Barnabás, hiszen a népszerűség csúcsáról mégiscsak könnyebb prédikálni az igét. Mert arra a csúcsra nem az Isten repítette volna őket. Oda nem Krisztus megy velük, sőt, egészen biztosan mondhatjuk, hogy Krisztus elfordult volna tőlük. Antiochiából és Ikoniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtatták a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. Ugye nem fogják félreérteni? Köllött ez neki? Hát akkor mégiscsak jobb lett volna inkább a népszerűség, nem? Szeretném mondani, hogy ezek a mondatok nem Istentől jövő mondatok, amit én most az előbb elmondtam. Ezt az emberi ösztön diktálja. Vagy az a késztetés bennünk, hogy lehetne kivédeni a helyzeteket. Egyébként, hogy engedheti meg Isten, hogy megkövezzék a tarzusi Pált? Ez egy nagyon nehéz kérdés, és ezelől a kérdés elől nem szabad kitérnem. Mit is mondott annak idején Anániásnak? Menj, mert választott eszközöm ő, ekkor volt már harmadik napja vak Damaszkuszban, a damaszkuszi út után, a tárzuszi Pál, és én meg fogom mutatni, hogy mennyit fog szenvedni majd az én nevemért. Nem szadista kínzással, hanem önként vállalva. És az lehet, hogy az emberek megkövezték, és még az is lehet, hogy kivonszolták a városon kívülre, mert azt gondolták, hogy meghalt, de senki nem gondolta, hogy ennek miféle folytatása lesz. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, visszament a városba, na hát, a megkövezést nem szokták túlélni. Úgy tűnik, hogy Isten mintha azt mondta volna, hogy eddig, mert hogy ez a tárzuszi egyébként egyszer szavazatával is hozzájárult ahhoz, hogy megkövezzék Istvánt. És most megengedte neki a mindenható, hogy megnézze a kőkupacot a másik oldalról. Ahonnan István is látta, akinek viszont a vértanúság adatott. De ennek még nem jött el az ideje. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy miféle matematika ez? Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, mennyei. Pál pontosan tudta, és később el is mondta, hogy neki megadatott az a kiváltság, hogy szenvedjen a Krisztusért. És itt tudta, hogy mekkora kárt okozott az Isten élő egyházának, és azt is tudta, hogy akármennyit is szenvedne, akkor sem tudná törleszteni emberi szempontból azt, amennyi kárt és szenvedést és bajt okozott, de neki megadatott az a kiváltság, hogy Krisztusért szenvedjen. Itt sincs egy szó se arról, hogy is a tanítványoknak ő elpanaszolta volna, hogy pedig mennyit küzdöttem, pedig milyen szépen beszéltem, és most is éppen bizonyítottam a hűségemet, hiszen most lehetnék én a Hermész az egész Likaónia tartományában mindenütt. Ő Krisztus követe. Ez nem egyszerű lecke. De annak, aki Krisztus követeként járja a világot, időről időre még azzal is szembe kell nézni, hogy mintha hintában ülne, a népszerűség csúcsa és a megkövezés között lehet, hogy csak néhány óra van. De Pál azzal adja a tanúságát, hogy ő Krisztushoz ragaszkodik, hogy másnap Barnabással együtt tovább megy Derbébe. Minek? Hirdetni az igét. Nem könnyű lecke. Nehéz út. És hogyha valaki azt gondolná, hogy ha ilyeneket prédikálnak, akkor nem biztos, hogy túl sokan lesznek keresztények. Azt kell rá, hogy mondjam, hogy ha kevesebb hazugság hangozna szószékekről, azt ígérgetve mindenkinek, hogyha Krisztus követője lesz, minden rózsás lesz, minden nagyszerű lesz, minden egyszerű lesz, minden gyönyörű lesz. Lehet, hogy kevesebben követnék Krisztus, de akik követnék, azok tudnák, hogy ők nem akármire vállalkoztak, hanem hogy a Mester útján járjanak. És a Mester útja az néha a Megdicsőülés hegyére, máskor a Golgotára vezet. És ez nem egy önként választható útvonal, mert azt mondta Jézus, aki nekem szolgál, engem kövessen. Nehéz. De hát a keskeny út az örök életre vezet. És nem azt mondta Krisztus, hogy könnyű lesz, hanem azt mondta, hogy célba ér. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 19-e.
2: A nemesi származású Kornis Farkas 1576-ban Bátori Istvánt, az újonnan megválasztott királyt Lengyelországba kísérte. Részt vett diplomáciai küldetésekben is, sokat buzgolkodott az unitárius vallás érdekében. 1595-ben Zsigmond fejedelem a török ellen minél nagyobb sereg gyűjtését határozta el. A székelyeket fegyverbe szólította, hogy mielőbb a feketehalmi táborban gyülekezzenek. Ott Kornis Farkas, mint főkapitány volt jelen, sikeresen nyomultak előre. 1599-ben Báthori András pártján küzdve Mihály Vajda kezébe került, aki megfosztotta életétől.
1: Pécsi Simon tanulmányait a kolozsvári unitárius iskolában végezte, majd beutazta Nyugat-Európát és az Oszmán Birodalmat. Utóbbi helyen a zsidóvallásos irodalom tanulmányozásához fogott. Hazatérte után Bethlen Gábor kancellárrá nevezte ki. Ám 1621. május 19-e és 20-a körül megvádolták, hogy a fejedelmi székre tör, ezért azonnal elfogadta. 1624-ben tekintélyes főurak váltották meg szabadságát. Székely Szent Erzsébeten a szombatosság érdekében tevékenykedett, ám 1638-ban első Rákóczi György hajszát indított az unitáriusok és a szombatosok ellen. Pécsi élete utolsó éveire áttért reformátusnak. Alakjának a magyar irodalomban Kemény Zsigmond a Rajongók című regénye, illetve Páskándi Géza Szekértől elfutott lovak című drámája állított emléket. Nyomtatásban megjelent manierista stílusú művei. Psaltérium, szombatos imádságos könyv, szombatos énekek. Az adventista énekeskönyv két szép énekét őrzi, a 370-esből idézünk. Áldott Isten, légy mindenkor velünk, távozzék el minden gonosz tőlünk. Az igaz hit nevekedjék bennünk, a gyümölcse termő legyen köztünk.
2: Kis József, református lelkész, 1816 és 1905 között élt. A pápai kollégium után teológiát végzett. Cseppre ment akadémiai rektornak, Gyónon segédlelkész is volt. Innen Felsőüregbe, majd Dunapatajra rendelték. 1848-ban beállottak honvédnek, előbb főhadnagy, majd százados lett. A világosi fegyverletétel után bujdosott. A lelkészeknek adott amnestiát követően Somi segédlelkész, később kazsoki lelkésznek nevezték ki. 1862-ben Somogyendrédre helyezték át, itt is hunyt el. Cikkei a Honvéd és a Függetlenség című orgánumokban jelentek meg.
1: Sodics Lajos építész, tanár, 1872-ben született. A 20. század első felében számos jelentős szecessziós városi középület és lakóegyüttes tervezője, társtervezője. Tanulmányait a Budapesti Műegyetemen végezte 1894-ben. Ezután németországi tanulmányutat tett. 1898-ban a Felsőépítőipari Iskola tanára, 1917-ben igazgatója lett. Számos szakcikke jelent meg, szakkönyveket írt az építőipari tanulók számára. Tervei szerint épült a nagyváradi, szombathelyi és eperjesi kórház. A pesti Jugendstil architektúrájú népszálló és a volt Esplanade szálló Eberling Bélával közösen. A kispesti Vekerletelep néhány háztípusa, a Kőbánya-Óhegyi pénzügyőriskola és lakótelep valamint az 1900-ban elkészült neogótikus stílusú kőbányai református templom.
2: 1913-ban ezen a napon hunyt el Korányi Frigyes báró, a tuberkulózis elleni küzdelem első jeles képviselője, és nevéhez fűződik a belgyógyászati iskola megteremtése. Létrehozta az Erzsébet királyné szanatóriumot, ami a mai országos Korányi TBC és pulmonológiai intézet elődje volt. A szegény sorsú betegek gyógykezelésére segélyezési alapot hozott létre. A köztisztaság megteremtése is nagy jelentőségű volt. Nem lehetett a szennyvizet az utcára folyatni, körbebetonozott emésztőgödröket kellett létrehozni. Korányi haláláig sikerült megvalósítani a tüdőbeteg gondozók intézményi hálózatát is.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.
3: Csendes percek.
4: A mai áhítatott Miss Carol Thompson írta Georgiából, az Egyesült Államokból. Vigasz a bizonytalanságban. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Zsoltárok könyvének 34. fejezetének 19. verse. A barátnőmmel szemben ültem, akinek az arcán egyértelműen látszódtak az aggodalmak, mivel nemrég elvesztette állását. A szemei egykor az eltökéltségtől és optimizmustól ragyogtak, most azonban szomorúság és bizonytalanság tükröződött bennük. Csalódottsága és elutasítottsága ott volt a levegőben. Felajánlottam, hogy meghallgatom. Vigasztalást próbálok nyújtani. Tudtam, hogy puszta szavak nem tudják eltörölni fájdalmát, de azt reméltem, hát ha a támogatásom valami enyhülést adhat. Ahogy ott ültünk, egy ismert bibliai vers jutott eszembe, ami nekem is többször megnyugvást adott. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Felidéztem az igét, és reméltem, az igazsága elhatol a barátnőm szívéig. Imádkoztam érte, csendesen kértem, hadd érthessük meg többet a zavaros helyzetben, és reményt találjon a következő időszakban. A gyengeségnek ebben a közös pillanatában megnyugvást találtunk Isten jelenlétének bizonyosságában. Miközben az utunk kihívásokkal és bizonytalansággal teli, nem voltunk egyedül. Vigasztalást nyertünk, és Istenbe vetett hit erőt adott nekünk. Drága Urunk, segíts támogatnunk másokat a válságok idején. Szükségünk van szeretetedre és erődre. Amen. Napi gondolat. Istennel találkozhatok egy barát vigasztalásában. Imádkozunk valakiért, aki elvesztette a munkáját.
5: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy megmondatott. Szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt áld mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-é? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Máté 5:43-48.
1: A régi és az új törvény szembeállítása során Jézus utolsóként az ellenség szeretetet említi. Először most is a régi szabályt ismerteti. Szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. A kijelentés első része megtalálható például a Mózes 3. könyve 19. fejezetének 18. versében. A második részt azonban hiába is keresnénk az ószövetségi iratokban. A Szentírásban sehol nem találunk olyan parancsot, miszerint az ellenséget gyűlölni kell. Jézus tehát itt nem egy írott törvényt vagy szabályt idéz, hanem a korabeli felfogásról beszél, miszerint ha embertársainkat szeretnünk kell, akkor ellenségeinket, ellenfeleinket gyűlölhetjük. Itt is láthatjuk tehát, hogy Jézus nem a mózesi törvényt utasítja el, hanem annak helytelen magyarázatát, valamint a helytelen értelmezésből fakadó elképzeléseket. Ezt követően fogalmazza meg az ő törvényét, miszerint szeretetünkből nem zárhatjuk ki még ellenségeinket sem, azokat, akik rosszat tesznek nekünk, miként Isten is megmutatja jóságát minden ember iránt. Az ellenség szeretet parancsa valóban újdonságot jelent a régi törvényhez képest, de az is újnak számít, hogy a szeretet gyakorlásában és a megbocsátásban az embernek magát Istent kell követnie. Valójában az ember soha nem lehet olyan tökéletes és szent, mint Isten, de erre kell törekedni.
0: Uram, Jézus Krisztusom, a te számodra nincs elveszett ember. Te a kudarcot megélőkben is meglátod, hogy nagy dolgokra képes mindenki a te kegyelmi segítségeddel. Köszönöm, hogy együttműködhetek az isteni kegyelemmel, hogy szeretetben teljesebbé válhassak, és életemet egészen a te szolgálatodba állíthassam. Köszönöm, hogy igéddel meghívsz egy nagyszerű feladatra, hogy legyek a követőd és tanúd. Adj nekem apostoli buzgóságot, hogy evangéliumodat életemmel bátran példázzam az embereknek. Szomjazom tanításodat. Elfogadom belátóan az igazságodat, keresem az örök élet ígéit. Hiszem, hogy a Szentíráson keresztül te szólsz hozzám, vezetsz engem az üdvösség felé. Adj nekem türelmet, tisztább szeretetet, tanulékony lelket és alázatot. Add, hogy készséges legyek mindannak megvalósítására, amit üzenetedből megértek, még ha nehéz is a teljesítése. Köszönöm, hogy a hitem szerinti élet forrása vagy. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hírösszeállításunk következik.
1: Piknik, zenés istentisztelet, ökumenikus ifjúsági találkozó. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága márciusi ülésén folytatta az év elején megkezdett előkészítő munkát a Piknik keresztény ifjúsági találkozó megszervezésére. A testületben a pünkösdi, református, evangélikus, baptista és metodista ifjúsági misszió képviselői működnek együtt azért, hogy a fiatalok számára a hitben erősítő és közösségépítő alkalom valósuljon meg. A rendezvény holnap május 20-án lesz. A programok 17 órától az Ökumenikus Tanács Központjának udvarán kezdődnek. A közös dicsőítésben református és metodista szolgálócsoportok mellett a Pünkösdi Egyház országos ifjúsági missziójának dicsőítő csapata is részt vesz. Az ígei üzeneteket Földesi Tamás, a Pünkösdi Egyház elnöke adja át a résztvevőknek. Az alkalom vezér ígéje megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. verse. A szervezők szeretettel hívják és várják a fiatalokat erre az ökumenikus találkozóra, ahol a dicsőítés, az ige és a személyes találkozások kerülnek a középpontba. Missziói lendület. Megszülettek a 2026-os missziói pályázat eredményei. Jelentős érdeklődés mellett zárult az Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziói Bizottságának missziói pályázat 2026 című felhívása. Az idei évben több mint 80 gyülekezet nyújtott be pályázatot, amelyek összesített támogatási igénye megközelítette a 70 millió forintot. A benyújtott tervek sokszínűsége és szakmai színvonala jól mutatja, hogy az evangélikus közösségekben élő és aktív missziói gondolkodás van jelen országszerte. A bizottság a pályázatok elbírálása során különösen azokat a kezdeményezéseket kereste, amelyek kreatív módon, újító szemlélettel és hosszabb távon is hasznosítható missziói elképzelésekkel kívánják megszólítani a gyülekezeteket, az egyházi intézményeket, az alapítványokat, az egyesületeket és a társadalom különböző csoportjait. A bizottság végül 37 egyházközségi projektet minősített mintaprojektnek. Ezek a kezdeményezések összesen 20 millió 750 ezer forint támogatásban részesültek. Új vezetőket választ a Református Egyház. Bő fél év múlva, 2026. december 31-én jár le a mintegy 1300 egyházközséget magába foglaló Református Egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása, ezért az idén ősszel tisztújító választást tartanak. Az egyházmegyék 4 dunamelléki, dunántúli, tiszánineni és tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és az egyházkerületi főgondnokok állnak. E tisztségekre választanak tisztségviselőket. Egy adott vezetői pozíció legfőjebb 3 cikluson keresztül tölthető be. A tisztújítás májusban az egyházmegyei és egyházkerületi választási bizottságok megalakulásával kezdődik. Szeptemberben az egyházmegyei jelölő közgyűlések nevesítik a tisztségekre alkalmasnak tartott személyeket. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor. Az északi szélben 20-25 fok várható. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol azért előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket. Folytatjuk a proféciákról való beszélgetést Farkas Leventével, és most ráadásul egy olyan igét fog idézni, amiről az előző műsorban elmondtuk, hogy a károli fordításban mindig feketével vannak kijelölve ezek az igék. Most van egy olyan ige, amelynek még egy címet is adott Károli, igaz proféta ígértetik.
4: Én is köszöntöm Önöket, tehát az idézett helyről így szól a profécia. Profétát támaszt néked az Úr, a te Istened, te közüled, a te atyád fiai közül, olyant, mint én. Azt hallgassátok. Nehéz területen járunk a Bibliának a proféciákkal, mikor egy-egy proféciát olvasunk és gondolunk végig, mivel szándékosan több esetben úgy vannak fogalmazva, hogy többszöri beteljesedése is lehetséges egy ugyanazon proféciának.
3: Bocsánat, de a zsidóságnál, amikor mindig olvassák a Tórát minden héten a heti szakaszt, én olvastam tőlük, hogy a Mózes 5. könyve szinte ismétli az első 4 könyvet. Akkor lehet, hogy itt is erről van szó, nem?
4: Igen, tehát ők ezt hangsúlyosan szokták figyelembe venni a zsidóság Mózesnek a könyveit, úgyhogy ez az ő számukra is egy különlegesen fontos profécia. Tehát azért mondom, hogy nehéz területen járunk a proféciákkal, mert a többszöri beteljesedés azt jelenti, hogy beteljesedhet ugyanaz a profécia egy kisebb léptékben vagy mértékben, aztán később ugyanaz a profécia sokkal nagyobb és kiteljesedettebb mértékben és léptékben. Tehát ugye ezért itt a történelmi beazonosítások nem lehetetlenek, ugye, csak nem kizárja az egyik a másikat, hogyha egy ilyen beteljesedése volt, akkor többet már nem is keresünk, és nem is lehetséges, hogyha van ilyen, hogy többszöri beteljesedése egy ugyanazon proféciának. Tehát ez a nehézség része számomra a proféciákkal kapcsolatosan, lehetséges többszöri beteljesedések. Azzal kezdődik ez a profécia, hogy profétát támaszt, a profétát. Miért volt szükség a profétánkra? Mert Isten nem közölte mindenkivel külön az akaratát. Miért nem? Nyilván minden hatóként megtehette volna, de nem ez volt a szándéka, mert a hit közösségi életforma, és az adás előtt elmondtál ezzel kapcsolatosan számomra egy pár előrevívő gondolatot, megkérlek, akkor megosztanád ezeket a kedves hallgatókkal is.
3: Hát igen, hogy tulajdonképpen ezt átgondolhatjuk mindannyian, hogy tényleg azt várjuk el, hogy Isten 8 milliárd emberhez beszéljen egyszerre, és ugyanazt mondja el mindenkinek? Vagy utána jön egy generáció, és akkor újra mindenkinek. Hányszor? Szóval ezt ne higgyük, hogy Isten ilyen világnak akar az ura lenni, hanem ő, amit elmond, azt értsük meg, terjesszük, de ez ma is így van egyébként a világban, hogyha valakinek elmondunk, és a másoknak is ugyanazt, akkor mindenki másképp értelmez például, és akkor ezekből vita van. Ezért nagyon fontos, hogy legyen egy proféta, aki rögzíti, amit Isten mondott, és akkor utána mi beszélhetünk róla. De ne állítsuk, hogy de nekünk így mondta, nekem meg úgy mondta, mert annak idején a kis kígyó is ezt mondta, nem? Évának, hogy amit Isten mondott, azt nem úgy kell értelmezni, hát majd én elmagyarázzom neked.
4: Igen, tehát ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy miért volt szükség prófétákra, és nem csak az igaz, hogy nem közli mindenkivel külön-külön Isten az akaratát, hanem egy központon, hogyha úgy tetszik ez a proféta, hogyha központ keresztül az akaratát számunkra, ugye most ez a Szentírás elsősorban, ha úgy tetszik ez a központ, amivel közli Isten az akaratát, de ettől függetlenül az a szándéka, hogy mindenkihez eljusson, bár nem mondja el mindenkinek külön-külön, de azt azért szeretné, hogy eljusson mindenkihez. Izraelben nem volt helye olyan szektának, amely kivételezett, válogatott tagokból állt, akik ezoterikus üzeneteket kaptak, melyet nem adhattak tovább másoknak. Isten igéje mindenkinek szól, nem csak a szellemi elitnek. Tehát ilyen értelemben Isten akarata az, hogy mindenkihez eljusson, de nem mindenkivel külön-külön közli az ő akaratát, hanem itt látjuk, hogy a profétai intézményen keresztül teszi ezt.
3: De hát ezt a papok is ezt csinálják, nem? Összehívják a gyülekezetet egy Isten tiszteletre, és elmondják, hogy hallja mindenki. Nem elmennek mindenkihez külön-külön elmondani, vagy akkor konferenciákat rendezünk, igaz?
4: Igen, az Ószövetségben a papok is hasonlóképpen közvetítették Isten akaratát, amit megértettek, és manapság is a lelkipásztorok hasonlóképpen tevékenykednek. Tehát azért is szükség volt a profétákra, azon túl, hogy központokon, mint egy központokon keresztül hirdette Isten az akaratát, hogy ne a jövendő mondókra hallgassanak megváltozott élethelyzetükben. Ugye Isten népe ennél a proféciánál, amit az imént felolvastunk, egy megváltozott élethelyzetbe került. Gyakorlatilag arról van szó, hogy megérkeztek a pusztai vándorlás után az ígéret földjének a határához. És ott beszél velük az Isten. És elmondja, ugye ezeket a dolgokat nem olvastuk fel, de előtte arról van szó, hogy azért mehettek oda be, és foglalhatjátok el azt a földet, és azért adom a ti kezetekre, mert azok a népek ezt és ezt és ezt teszik, és itt van egy 9 tételből álló fekete lista, ilyenek ezek az emberek, ezért elveszem tőlük a földet, és nektek adom. De, és most jön a lényeg, nektek nem engedem meg, hogy ti ezeket a dolgokat cselekedjetek, mert ez utálatos én előttem, és ezeket az utálatosságokat ti ne cselekedjétek, mert azért írtom ki előletek, mert ezeket követik el. Tehát egy megváltozott, egy olyan térségbe kerülnek be, ahol olyan népekkel, emberekkel találkoznak, akik jövendőmondókkal, titokfejtőkkel, halott időzőkkel, bűbájósokkal, tüzönjárókkal, meg sok minden, ugye itt fel van, említettem, 9 különböző dolgot sorol fel az Isten. Ez volt az a megváltozott élethelyzet, mikor az ígéret földjéhez megérkeztek, bemennek az ígéret földjére, és ott csupa ilyen emberekkel fognak találkozni, akik ilyen gondolkodásúak, és ezeket a gyakorlatokat űzik. Tehát ez volt ez a megváltozott élethelyzet, és fontos volt a profétára, ugye ebben a megváltozott élethelyzetben, hogy őrjá hallgassanak azon túl, amit elmondtunk, hogy mint egy központokon keresztül közölte akaratát, de hogy ne más központ legyen, hogyha már ennél a képnél maradunk, hogy ne a jövendő mondókra hallgassanak, meg a bűbályosokra, meg a halott idézőkre, meg nem tudom én kicsoda másokra. Tehát megváltozott környezetbe kerültek. A környezethez való adaptálódás, vagyis az alkalmazkodás biológiai törvénye a túlélés érdekében a hit életben katasztrofa. Tehát a biológiában az alkalmazkodás a környezethez a túlélésnek a záloga. Ugye, hogy meg tudjak élni abban a környezetben, de a hitéletben nem igaz az, mint a biológiában, hogy a környezethez kell alkalmazkodnunk a túlélés érdekében, mert ez katasztrófa, ugye, hogyha azt tették volna Isten népe is, amit az ott élők alkalmazkodnak hozzájuk, az katasztrófához vezetett volna. Mik voltak ezek a jövendőlések, meg jövendőmondások, hogyan üzték ezeket a praktikákat az ott lakók, akik utálatosak voltak emiatt az Úr szemében? Milyen eszközöket használtak? Ezek az eszközök magukba foglalták a repülő madarak mintáját. Tehát megfigyelték az égen a madarakat, hogy milyen alakzatban hogyan repülnek. És ebből a mintából, vagy repülési alakzatból vontak le következtetéseket a jövőre vonatkozóan, hogy mi hogyan fog történni. Attól függően, hogy milyen alakzatban repülnek a madarak az égen. Tehát ez volt a jövendőmondásnak az egyik formája. Aztán egyes áldozatként felajánlott szerveknek az elhelyezkedéséből vontak le következtetéseket. Tehát feláldoztak egy állatot a pogány isteneknek, vagy a kitalált isteneknek, és megfigyelték, hogy a belső szerveik hogyan helyezkednek el. És ebből mondtak jövendő mondásokat, vagyis a jövőre vonatkozó dolgokat. Tehát a madarak repüléséből, állatok belső szervéből, és a bolygók egymással való kapcsolatát is vizsgálták, és ebből szintén jövendőléseket állapítottak meg. Ugye rokonságban áll a mai asztrológiával, nem asztronómiával. Az asztronómia, az csillagászat, az egy pontos, exakt tudomány ág. Az asztrológia pedig áltudomány, ugye az a csillag jóslást jelenti. Tehát, és ehhez hasonló eszközöket használtak annak idején, amit ma a csillagjósok vagy a asztrológiával foglalkozók is csinálnak, hogy a bolygókkal egymással való kapcsolatát figyelve jövőre vonatkozó eseményeket vontak le belőlük, tehát jövendőket mondtak. Tehát a madarak repülési mintázatából, feláldozott állatok belső szervéből és a bolygók egymással való kapcsolatából vontak le, sokféle módszert használtak a jövendőmondásra, amit utálatosságnak nevez az Isten. Aztán, amit szintén említ, a varázslás. A varázslás a sátánnal és démonjaival való foglalkozást jelentette a kívánt vég elérése érdekében. És ugye ebben a megváltozott ilyen emberek közé mentek be, ilyen népcsoportok közé az ígéret földjére, Isten népe. És azért mondja, ugye, hogy én profétát adok, hogy ne a jövendőmondókra, ne a varázslókra hallgassatok, és a varázslásokkal foglalkozok, hallgassátok, hanem profétát adok nektek. Azt mondja, hogy profétát támaszt számatokra az Úr, mondja ugye Mózes itt a népnek. Felmerül a kérdés, hogy hogyan támaszt Isten profétát. Nem tudjuk, ez az Úrnak titka, ahogyan az élet támasztása is ismeretlen számunkra. Annyit tudunk, hogy szavával teremtett Isten, és az élet leheletét lehelte az ember órába. De ettől még ugye titok maradt számunkra magának az életnek az eredete. Ugyanúgy a profétaságnak is az eredete titok számunkra, mikor ezt mondja Mózes, hogy profétát támaszt az Isten, hogy hogyan támasztja, hogyan csinálja ezt az Isten, de nem is kell nekünk ezt ennyire részletesen tudni. Fontos az, hogy Isten támasztja ezeket a profétákat. A történelem során Izrael gondolkodását gyakran fertőzték meg hamis proféták, és ezért is mondja az Úr ebben a megváltozott élethelyzetben, az ígéret földjének a kapujánál, profétát adok számotokra. Tehát ne a jövendőmondókra hallgassatok, a varázslókra hallgassatok, és ne a hamis profétákra. Hamis proféták nem más Istenről tanítottak, hanem az igaz Istenről mondtak hazugságokat. Hazugságokat. Jeremiás proféta különösen sokat kárhoztatta a béke papokat, és veszélyes béke minden áron üzenetüket. Ugye ez egy hamis profécia volt, a kommunizmusban találkoztunk a béke papoknak a rendszerével, ugye akik kollaboráltak, lepaktáltak az éppen regnáló hatalommal, és hasonlóképpen, mint ezek a békepapok Jeremiás korában, béke minden áron címszóval mindent megtettek az akkori hatalomnak, a besugó rendszerükkel, meg mindennel együtt, csak hogy békesség legyen. Hagyjanak békén, de nem hagytak békét nekük, mert beszervezték őket, stb. Stb. Tehát a hamis proféták miatt, a jövendőmondók, a varázslók miatt, ebben a megváltozott élethelyzetben mondja Isten, és ez a történelmi kontextus, amiben megszólal maga a profécia, jobban értsük, hogy profétát támaszt neked az Úr, atyád fiai közül. Ez az atyád fiai utal arra, hogy zsidó származású, és akkor felmerül a kérdés, hogy mi van a többi úgynevezett profétával. Mi van Nostradamusszal, és a híres delfói profétákkal, nem Isten profétái voltak? Nem, miért nem? Mert akkor benne lennének a Bibliában, attól függetlenül, hogy nem zsidó származásúak, még benne lehetnének, láttuk éppen a proféták sorozatának az előző részében Bálám. Ő nem zsidó származású volt, mégis benne van a Bibliában, mert Istentől való proféta volt. Tehát attól, hogy nem zsidó származásúak, Nostradamus, meg a delfói Jósdának a profétái, stb., ha Istentől valóak lennének, benne lennének a Bibliában, mint ahogy Bálám is berekerült, meg Cirrusról beszéltünk, aki nem, szintén nem zsidó származású volt, mégis belekerült a Bibliába. Kire utalhat tehát ez a profécia, hogy ki volt az a proféta, akiről itt Mózes beszél? Mit mond ezzel kapcsolatosan Calvin János, reformátorunk? Tőle idézek. Teljességgel abszurd ezt ugyanis Józsuéra vagy Jeremiásra korlátozni, mint teszik azt egyesek, mivel Mózes itt az egyház kormányzásának folytatólagos módszeréről beszél, nem pedig arról, amit Isten majd egy rövid időn áttesz. Na, ez egy elég bonyolultan fogalmaz Calvin, megpróbálom egyszerűen megfogalmazni, hogy mi a lényege annak, amit mond. Azt mondja a Calvin, hogy azért nem Józsué ez a proféta, és azért nem Jeremiás a proféta, mert Isten hosszú távban gondolkodik, mikor ezt a profétát kijelöli, az egyház kormányzásának a folyamatosságáról akar itt gondoskodni, és hogyha Józsué lenne, ő egy rövid időn át kormányozta csak Isten népét. Hogyha Jeremiás lenne, ő is csak egy rövid át, tehát ez nem lenne az ő a folyamatos kormányzás, az egyház folyamatos kormányzása rajtuk keresztül nem valósult meg, márpedig Mózesnek ez a szándéka, itt az egyház folyamatos kormányzásáról beszélni. Nagyon logikus, amit mond itt Calvin, és amivel kipécizi, vagy zárójelbe teszi ezeket a profétákat, de nem csak erről van szó, majd még folytatja a gondolatot. Minden esetre a beazonosításban segít számunkra, hogy az apostolok cselekedeteiről írt könyv harmadik részében vagy fejezetében Péter így alkalmazza Mózesnek ezt az igéjét. Innen idézek most az apostolok cselekedeteiről írt könyvből. És elküldje Jézust, akit Krisztusul rendelt nektek, és akit az égnek kell magába foglalnia mindaddig, amíg minden újjá nem teremtetik, amiről szól az Isten az ő szent profétáinak szája által elejétől fogva. Mert Mózes ezt mondta, és itt idézi ezt a proféciát. Tehát Péter kivel azonosítja ezt a profétát? Magával, Jézus Krisztussal. Tehát nem kell nekünk nagyon törnünk a fejünket, hogyha úgy tetszik, mert maga a Biblia megmondja, amit te felhoztál az előző részben, hogy a Szentírás önmagát magyarázza, tehát az apostolok cselekedetében megmagyarázza nekünk ezt a profétát, hogy kire utal, hogy ki ez a proféta. Ugyanakkor Calvin egy kicsit tovább is viszi a gondolatot azon túl, amit említettem, ismét tőle idézek. Azok véleményesen helyesebb egy jótányival sem, akik egyedül Krisztusra vonatkoztatják, mert jó, ha észben tartjuk, amit Isten szándékáról mondtam, tudniillik, hogy ne maradjon mentsége a zsidóknak, ha a jövendő mondó lelkekre, avagy mágusokra hallgatnak. Tehát itt Istennek egy másik szándékát is megjelöli Calvin, hogyha úgy tetszik, kettős szándékáról beszél, az egyik szándéka az, hogy az egyház folyamatos kormányzásáról gondoskodjon, a másik pedig az, hogy ne legyen mentsége a zsidóknak, hogyha mágusokra, illetve jövendőmondókra hallgat. Azért azt mondja Calvin, hogy ez valóban maga teljességében Jézus Krisztusban teljesedik be, de a többi proféta is benne van ebben a proféta ígéretében, hogy ne legyen mentségük a zsidóknak, nem volt profétánk, ezért jövendőmondókra, meg mágusokra hallgattunk. Tehát kettős szándékát jelöli meg Isten, és ezért azt mondja, hogy hiba az, hogyha csak Jeremiásra, csak Józsuéra vonatkoztatjuk, de hiba az is, ha csak Jézus Krisztusra vonatkoztatjuk, mert azt mondja, hogy mindezek benne vannak, hogyha az Isten szándékát nézzük, a teljes beteljesedés Jézus Krisztusban, de hogy ne legyen a zsidóknak mentsége, hogy jövendőmondókra hallgattak proféták helyett, adott profétákat, nem csak Jézus Krisztus, hanem más profétákat is. Tehát Calvin azt mondja, hogy ez egy olyan profécia, amivel ezzel kezdtük, hogy többszörös beteljesedése is lehet egy proféciának, nem csak egyszeres. Ugye a teljes beteljesedése nyilván ennek Jézus Krisztusban van, de részleges beteljesedései a többi profétákban is megvalósult, az isteni szándék szerint, hogy ne legyen mentségük a zsidóknak, hogy jövendőmondókra hallgattak.
3: Hát igen, korábban is Isten megígérte Mózes által a népnek, hogy mindent meg fogtok tudni előre, amire szükségetek van. Tehát, hogy Isten ezt megígérte, hogy ha valamit tudniuk kell előre, akkor az mindig el fog hangozni. És ez így lett. És ahogy mondtad, de hát, ahogy mondtuk korábban, ezt szépen már Károli is rögzítette. Hát itt az ige mellett, vagy ile alatt ott van, János első levele 46. vers, apostolok cselekedete 3:20.

0: az apostolok vagyis cselekedetében hogy, olvasunk, igen. hogy a teljes beteljesedése a proféciának igen. Jézusban, az ő igen. személyében igen. valósul meg.
1: Sőt, hát korábban én beszélgettem iszlám egyházvezetővel is, és ők elmondták, hogy ők is profétának tartják Jézust, az iszlámok is.
0: Igen, az iszlám világ, hát viszont az az üdvösséghez kevés.
1: Csak profétának, igen. igen. De profétának, igen.
0: Hát jó, hát a zsidóság is addig eljutott, ugye, hogy proféta volt Jézus, de hát az üdvösséghez csak ezt tudom mondani, hogy az kevés. Ha nem Isten fia és megváltó, ugye, akkor nincs megváltás.
1: Hát, illetve én is ezt mondtam nekik, ha viszont elfogadják, hogy proféta, akkor el kéne fogadni, amit mondott. Igaz? És szerintem akkor még erről beszélgessünk, hogy rengeteg olyan dolog van, amit mondott Jézus, és amit nem fogadnak el. Akkor viszont nem szabad profétának, vagy hamis profétának nevezni őket. Igaz? Jó? Tehát, hogy kedves hallgatóink, akkor ez valóban így van, szerintem is egyébként, hogy ez egy hosszú folyamat, hogy itt lezárult egy olyan szakasz, hogy Isten beszélgetne bárkivel, hanem rögzítették, hogy profétákon keresztül szól az emberekhez, bárkihez, egyházhoz, világhoz. És akkor a végén Jézus volt, aki szintén elmondott olyan dolgokat, amik még az utolsó napokban is fognak megtörténni. Kedves hallgatóink, zene után erről folytatjuk a beszélgetésünket Farkas Leventével.

Kedves hallgatóink, folytatjuk ezt a témát Farkas Leventével. Arról beszélgettünk az előbb, hogy Isten azt üzente, hogy prófétát támaszt néked az Úr a te istenedtek közüled, a te atyád fiai közül. És eljutottunk odáig, hogy már Jézusról is, még már akkor az apostolok is azt írták, hogy ő a proféta, az, akiről Mózes beszélt. Ezt írja a János evangéliumában, hogy aki felől írt Mózes a törvényben, és a proféták megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. Illetve beszéltünk arról is, hogy még az iszlám

0: ámok is elfogadják, hogy Jézus proféta volt, viszont akkor arról is kéne beszélni, nem? De hogy akkor elfogadjuk, amit egy proféta mond?
1: Szeretettel köszöntöm én is újra a hallgatókat. Rögtön akkor ezt, amit idéztél a János evangéliumákban, hogy azt mondja, ugye, hogy a törvényben, ahogy Mózes mondta, így fejezi ki ugye a János evangéliumán. Most itt Mózes 5. könyvéből olvastuk.
0: Hát a Tóra, az egész, mind az 5 könyve szerintük törvény a zsidók szerint. Tórának hívják.
1: Igen, hát mi egy kicsit másképp gondolunk a törvényre, ugye, mert vannak itt történetek is, ami nem törvény, stb., tehát nem az egész törvény. De az igaz, hogy Mózes 5. könyvének az eredeti tudományos neve, görög neve a Deuteronomium. Na ez egy szép összetett és bonyolult szó, de magyarul azt jelenti, hogy a törvény mása, vagy a törvénynek a megismétlése, mert valóban megtaláljuk ismét benne a 10 parancsolatot, illetve annak a magyarázatát, tehát ezért nevezték így el a tudósok. Ugye Mózes 2. könyvében van a 10 parancsolat, és az 5. könyvében megismétli, és magyarázatokat is fűz hozzá az egyes parancsolatokhoz. Ezért a törvény megismétlése, vagy a törvény mása, az eredeti kifejezés a Deuteronomium. Tehát tudományosan ez a Mózes 5. könyvének a neve, és itt már mindjárt ott vagyunk a törvénynél. Ugye a törvény más, vagy törvény megismétlése, Mózes 5. könyve, ugye ahogy János evangéliából olvastad, ugye, hogy a törvényben, tehát valóban a törvényben mondja, ez a Deuteronomiumból van, a törvény másából, vagy a törvény megismétléséből, hogyha úgy tetszik ez a profécia. Arról szóltál az előző résznek a vége felé, ugye, hogy Isten előre megmondja azt, amit úgy gondol, hogy el kell mondani az Isten népe számára. Itt fontos gondolat az, ugye, hogy a proféciák nem a mi kíváncsiságunkat akarják kielégíteni. Az ember sokszor sokkal többet szeretne tudni, mert ilyen kíváncsi természetűek vagyunk, mint amit Isten elmond. De fontos, hogy meg tudjunk ott állni, ahol az ige is megáll, és nem megy tovább, és ne kíváncsiskodjunk tovább, mint amennyit Isten el akar mondani. Tehát amit tudnunk kell, azt Isten elmondja a proféciákban, illetve a profétákon keresztül, de ne várjuk azt, hogy a mi extra idézőjelben kíváncsiságunkat elégítsék ki a jövővel vonatkozóan. Tehát amit a jövőről tudnunk kell, ugye meg sokkal szélesebb spektruma van ráadásul a proféciák, nem csak a jövőre utal, hanem a jelent és a múltat is átöleli, de amit a jövőről tudnunk kell, azt elmondta, és ott álljunk meg, ahol az ige is megáll. Fontos még arról is egy pár szót váltani, ugye, hogy szó volt, hogy arról, hogy a történelmi környezet ennek a proféciának, hogy egy megváltozott környezetben szólal meg, és nem igaz a hitéletben a biológiai alapelv, az adaptáció a környezethez való alkalmazkodás a túlélés érdekében, ez a hitéletben katasztrófát jelentene, tehát nem szabad utánozniuk meg átvenniük az idegen pogány népeknek a szokásait. Ezért ad profétákat, hogy ne jövendőmondókra, mágusokra, stb. Hallgassanak, varázslókra. Miért ne hallgassanak ezekre? Ez egy fontos kérdés, amit érdemes egy kicsit részletesebben is kimondani. Egyrészt Isten megtiltotta az ő népe számára, hogy jövendőmondókhoz és varázslókhoz, meg halott idézőkhöz, meg egyéb más praktikákhoz forduljanak, mikor a saját életükre nézve információt szeretnének szerezni, akár a jövőre, de akár a jelenre vonatkozóan is. Miért tiltotta ezt meg Isten? Halottakkal semmilyen kapcsolatot, semmilyen szinten nem tarthatunk. Ugye közel vagyunk a úgynevezett halottak napjához is, azért, mert ilyenkor okkult területre lép az ember, az okkult egy gyűjtő fogalom mindazoknak az ördögi megnyilvánulási formának a gyűjtő fogalma, ami nem Istenhez kapcsolódik, hanem az ő ellenlábasához, a sátánhoz és az ördöghöz. A jövőnek az ismerete ráadásul az Istennél van. És nagyon szomorú ezt látni sokszor fiataloknál, ugye, hogy szellemidézéssel meg egyéb dolgokkal foglalkoznak, és okkult területre lépnek ilyenkor, és nem tudják, hogy ördögi területre lépnek át, és ők jópofa játéknak veszik ezt az egészet, amit Isten nem véletlenül tiltott meg az ő népe számára. Ilyenkor kapaszkodót adunk az ördög világnak, amelyen keresztül hozzánk közel tud férkőzni, és meg tud ragadni, és fogságba tud minket tartani. Tehát nem véletlenül tiltotta ezt meg Isten, hogy ne jósokhoz, meg varázslókhoz forduljunk.
0: Hát így van, az apostolok is, Pál apostol is rögzítette, hogy ne embereket kövessünk, hát őt se kövessék, ezt kérte, már, hanem csak Istent kövessük, és ez egyértelműen szerintem arról van, nem? Hisz, hogy a proféciák, mint most erről beszéltünk, hogy ez, amit Mózes itt leírt, hogy ez egy hosszú időszak, vagyis, hogy egészen az időszak végéig tart. Vagyis, hogy nekünk haladnunk kell. Jézus így mondta, hogy keskeny úton, de a világ azt mondja, hogy széles, kellemes úton haladhassunk, de a lényeg az, hogy ha mi haladni akarunk egy keskeny úton, akkor, hát ha például közlekedünk, azért nekünk célszerű mindig előre látni néhány méterre vagy 100 méterrel, nem? Hogy merre megyünk, hogy vagyunk. Ne csak azt nézzünk, ahol vagyunk, hanem ezért a proféciákban ezt rögzíti az Úr, hogy azon a keskeny úton, amit haladni kell nekünk, mit kell látnunk előre, hogy valóban ezt az utat kövessük, mert ahogy te is mondtad, igaz? Így mondtad, hogy el lehet keveredni más utakra, sátán mindig elvisz bennünket a helyes úttól, illetve szétszakadhatunk. Hát ezért szoktunk beszélni a reformáció emlékünnepén is, hogy hát nem a szakadást ünnepeljük a reformációban, hanem jó lenne, hogyha visszatérnénk, vagyis reformált vissza a keskeny útra, hogy együtt menjünk. És ez a proféciák ezért szólnak, hogy előre csak azt lássuk, amit éppen nekünk kell az úton követnünk, nem kell messzire látni, nem? Tehát, hogyha elindulok innen egy másik városba autóval, akkor nem kell nekem előre látnom a várost, csak az utat, amelyen megyek. Hát ezt én így gondolom.
1: Igen, valóban Istennek vannak hosszú távú és rövid távú eligazításai is a vezetése során. Ugye ez a hosszú távú, amit te mondasz, a rövid távú pedig azt jelenti, ugye, hogy napi vezetése van az Istennek arra a napra vonatkozóan. Ennek a jelképe maga a manna, ugye, hogy mindig egy napra valót szedhettek, és azzal táplálkozhattak. Nem lehetett a holnapért is összegyűjteni, illetve megtehették, csak akkor az megromlott, romlottá vált, stb. Hasonlóképpen Isten igéjével napi szinten táplál bennünket, de hát a mai üzenetet ma fogja adni, a holnapit pedig holnap, tehát nem adja meg nekem ma a holnapit is. Ez a rövid távú vezetése. A hosszú távú vezetése, amiről beszélsz, ugye, hogy ha közlekedek valahova, akkor oda az utat ismerjem. A városon túli utat nem kell tudnom, mert még nem oda akarok menni, hanem csak addig a konkrét városig, ahova szeretnék tartani. És valóban ilyen szempontból a proféciák egyfajta hosszú távú vezetését vagy eligazítását jelentik az Istennek, ami nem konkrétan egy konkrét napra vonatkoznak, bár vonatkozhat, csak azt már előre megmondja, hogyha proféciáról van szó, több nappal előtte. Viszont, mikor nem proféciákról van szó, ugye, akkor a napi vezetésben mondja el Isten számunkra, ugye, ahogy a mannát is napi szinten adta, arra a napra táplálékként, hasonlóképpen van a lelki tápláléknál is, nem adja meg a holnapi vagy a jövő heti üzenetet, azt mondja a jövő héten vagy a holnap fogja megmondani, és hogy ki kellett menni, és minden nap le kellett hajolni, és össze kellett gyűjteni a mannát, tehát az embernek megvolt a része benne a folyamatból, hogy ne éhezzen. Hogy ne éhezzen a lelkünk is, ugye, ebben a rövid távú vezetésben, vagy eligazításban, a mi dolgunk az, hogy vegyük a Bibliát, imádságos lelkülettel olvassuk, és törekedjünk arra, hogy megértsük, hogy mit akar Isten mondani számunkra.
0: Hát ez is egy olyan történelem, amelyiket már a teremtéskor megfogalmazott Isten. Ő akkor megfogalmazta, hogy hogy együnk, mit együnk, ne azt, hogy a boltból vásároljunk ennivalót, hanem teljes mértékben, ahogy imádkozunk érte, a mindennapi kenyerünket megadja. Hát Jézus ugyanezt mondta, nem? Ugyanezt kérte, hogy csak ennyit kérjünk Istentől.
1: Igen, és említetted Pál apostolt, ő valóban mond olyant, hogy legyetek az én követőim, vagy én Krisztusnak, de itt nem azt akarja mondani, hogy azt csináljuk, amit ő mond, mert ő apostol volt, hanem azt csináljuk, amit Jézus Krisztus tanít, még csak az sem, amit Jézus tett, mert mi nem Jézusok vagyunk, nekünk más a dolgunk. Jézusnak az volt a dolga, hogy megváltsa a világot. Neki keresztre kellett menni, és meg kellett halnia. Nekünk nem kell a keresztre menni, meghalna és megváltani a világot. Tehát ezek a kis karkötők, vagy a VVJD, rövidített mozaik szóval, angolul van magyarul azt jelenti, hogy mit tenne Jézus, ugye, what will Jesus do? Ez egy szép dolog, csak nekünk nem az a dolgunk, mint Jézusnak.
0: Hát de tehát... ez csak az utolsó hét.
1: Igen.
0: Az, de amit előtte 3 évig csinált, azt nekünk is kell csinálni.
1: Hát próbáljunk
0: csak
1: meg...
0: Csak az utolsó hetet igen. Nem kell nekünk.
1: Próbáljunk meg például halottakat feltámasztani, mert azt is tette Jézus.
0: Vagy rátenni a kezünket, hogy meggyógyuljon bárki.
1: Tehát nekünk
0: ezt
1: nem...
0: apostoloknak is mondta, hogy ezt ti is csináljátok.
1: Hát igen, de mi nem vagyunk apostolok. Tehát az egy külön kategória sajnos volt megint, tehát akik személyesen látták és hallották Jézust, ahogy mi látjuk és halljuk Jézust, ugye a tanítványi közössége volt, tehát azóta már apostolok nincsenek manapság. Tehát valóban a lényeg az az egészben, ugye onnan indult el az egész gondolatod, ugye, hogy ne jövendő mondokra hallgassanak az emberek, hanem Istenre. Számunkra Jézus az Isten. Ő valóságos Isten és valóságos ember, és ő reál hallgatunk, még hogyha az Ószövetségben nem is ilyen néven ismerjük őt, hanem más névként jelenik meg, és itt már bejön a Szent Háromság kérdése is a képbe, de ez egy messzire vezető gondolat, inkább térjünk vissza a proféták és proféciák kérdéséhez, és itt ez a konkrét proféciához Mózes 5. könyvének 18. részéből a 15-ös proféciához. Tehát számomra nem azért, mert Calvin mondta, és az ő szava szent, meg szentírás, nyilván nem, de ez előre mutató, hogy tényleg kezelhetjük így a proféciákat, hogy nem csak egyszer beteljesedő esemény, hanem ugye, ahogy Józsuébe és Jeremiásba is beteljesedhetett, bennük is, de a maga teljességében és a maga teljesen kibontakozott valóságában, magában Jézus Krisztusban, de ő nem korlátozza le csak Jézusra ezt a proféciát. Ez előre mutatható, vagy sokat jelentő lehet számunkra, nem csak konkrétan ezzel a proféciával, hanem általában a proféciákkal kapcsolatosan.
0: Igen, de hát akkor, ha megint Jézusról beszélünk, ő ugyanezt megtette, amit most így mondtál, hogy sok olyan dolgot mondott, amit akkor kellett csináljanak, de ő sok olyat mondott, ami előre vagyis hogy a cél irányába, amik meg fognak történni. Mert hiszen a célra is oda kell figyelnünk mindig, hogyha akár merre haladunk, igaz? Nem kell persze látnunk mindent, de azért mégis oda kell figyelnünk. És Jézus ezt bizonyította, hogy ezt így kell csinálni, mert ő elmondott sok mindent előre. Utána persze János apostol rögzítette, hogy mikor a jelenések könyvéről kapott ilyen látomást, hogy azt is Jézustól kapta. Ő is rögzítette, hogy ezt nem ő találta ki, ezt is Jézus üzeni, és a jelenések könyvében viszont nagyon sok olyan van, amit nem értünk egyáltalán, nem is foglalkozunk vele, mert nem könnyű megérteni azokat, amik előre történnek. De én ezt mindig így tapasztalom, hogy nekünk inkább mindig azt kell megérteni, ami most velünk történik. Azt értsük meg, hogy az mi, az hogy van, akkor ha azt megértjük, akkor az előre lépést is egy kicsit jobban megértjük, igaz? Mert ha azt se értjük meg, ami most történik velünk, hát akkor meg hogy értenénk meg, ami majd lesz?
1: Igen, tehát Jézus proféciája kapcsolatosan ott van az úgynevezett kis apokalipszis, Jézus vége, vagy eszkatonnal kapcsolatos tanításai. Ugye abban érdemes lenne majd a sorozatban egy külön alkalommal csak ezzel foglalkozni, mert az egy hatalmas nagy téma, és rengeteg minden van benne. Ugye most csak érintőlegesen említjük, hogy ilyen is van, de az egy külön adásnak a persze, témája lehetne majd. Igen. És a proféciáknál és azoknak a beazonosításánál még az is nehézséget jelenthet, azon túl, amiről már beszéltünk, hogy többszörűbb beteljesedéssel lehet kicsibe, és utána később nagyba, világléptékűbe is, hogy minden kornak a keresztényei próbálták magukra vonatkoztatni a proféciákat, amiről te is beszélsz, hogy tényleg az, hogy nekünk a mában, amiben mi élünk, hogy mi érvényes, mi vonatkozik mi reánk, és megtalálták a proféciáknak a, vagy úgy vélték, hogy megtalálták a saját korukba való beteljesedését. De ez egy kicsit nekem olyan visszás lehet, ugye, hogy akkor mindenkor minden keresztényje magára vonatkozóan megtalálja, ugye akkor egy kicsit elvész az éle számomra, ugye, hogy akkor ennek lenne egy teljes beteljesedése, persze többszöri beteljesedése is lehetséges, csak ne azt akarom mondani, ne érezzünk olyan kényszert, hogy minden proféciát föltétlenül a mi korunkba és a mi életünkbe akarunk érvényesíteni, hogy akkor kell ennek, nem kell, majd Istentől rendelt időben valósulnak meg a dolgok. Tehát ne legyünk ilyen proféciai kényszerrel, hogy mindent meg kell látni a mi időnkben, hogy akkor történnek a dolgok.
0: Így van, és nem magyarázzuk el, hogy mit fog tenni majd Isten ekkor-akkor, amit ő nem mondott. Például a jelenések könyvébe szokták, de most nem erről beszélgetünk, csak példaként mondom, hogy Isten majd egy bélyeget, egy pecsétet ad az embereiknek, azt nem mondjuk meg, hogy az mi lesz, hogy látjuk. Igaz? Mert akkor leírta volna előre. De nem magyarázzuk meg, csak amikor megtörténik, akkor ismerjük meg, és értsük meg.
1: Igen, tehát a jelenések könyve az megint egy külön sorozatnak a témája lehetne, nem egy alkalomnak, hanem egy külön proféciai sorozatnak a témája lehetne.
0: Ez az utolsó könyv a Bibliában, Mózes könyve, meg az első.
1: Igen, most igen.
0: Úgyhogy még csak itt tartunk.
1: Igen, de nem baj azért, hogyha látjuk előre az ívet az egésznek, hogy honnan indulunk, és hova lehet megérkezni, hogy megfogunk-e, azt nem tudom, ebben a proféciák sorozatba, de az ív a Bibliában így van meg.
0: Hát de meg ez nem igen. Semmiért, hogy Mózes is már úgy beszél, hogy azt Jézusra kell értelmeznünk, Jézus is előre beszél, de a jelenések könyvében is az van, amikor a három angyal üzeni a világnak, hogy eljött az ő ítéletének órája, akkor azt mondja, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait, vagy hogyha a jelenések könyve is vissza üzen nekünk az indulási ponthoz, ami Mózes könyvében van, úgyhogy érdekes ez, ugye?
1: Tehát ez a profécia konkrétan az 5 Mózes 18-15-ben számomra Isten gondoskodásának a jelét is mutatja, hogy Isten gondoskodik az ő népéről, mert ő gondoskodó Isten. Ahogy a pusztai vándorlás során gondoskodott az ő népéről, ugye a manna volt az gondoskodásának a képe, vagy a jele, hogy nem kellett éhen halniuk, mert a pusztában nem lett volna mivel táplálkozniuk, és az útra való élelem az hamar elfogyott, mikor kivonultak az egyiptomi fogságból nyilván. És Isten gondoskodott róluk, gondoskodásának egy másik jele a proféciák. Tehát nem hagyja isteni üzenet nélkül, útmutatás nélkül az ő népét, és ez ma is így van. Ma se hagy, bennünket sem hagy üzenet és útmutatás nélkül, és ez szintén Isten gondoskodásának, gondviselésének a jele számunkra.
0: Igen, mert Istennek terve volt velünk, hát Izraellel is terve volt annak idején is, amiben például az egyik példa az mutatta, hogy nem, Isten tervét nem akarják betartani, mert ők azt mondta, hogy csak a bírákhoz forduljatok, hogyha valami problémátok van, majd a bírák megoldják a helyzetet, és erre azt mondta Izrael, nem, nekünk király kell, amire azt mondta Isten, hogy én vagyok a király, de az nem. Tehát, hogy ezt is úgy meg volt tervezve, hogy élhettünk volna, de most legalább akkor ezt a profécia üzenetet, ezt tartsuk meg, igaz? Fogadjuk el, hogy ezeket kell kövessünk, amik le vannak írva a Szentírásban.
1: Igen, ezek újra és újra megerősítenek bennünket a hitükben, nem csak az Isten gondoskodásában, hanem hogy valóban Jézus Krisztusban van a mi üdvösségünk, hogy őre el kell hallgatunk, nem véletlenül őre elmutatnak ezek a proféciák, illetve nem is csak kizárólag ő benne, de a teljes értelmében benne teljesednek be, hogyha többszöri beteljesedésekről is beszélünk és gondolkodunk. Tehát érdemes az Ószövetséget is használni, nem csak az Új Szövetséget, bár tudom, hogy sokan nem nagyon szeretik olvasni, meg végig gondolni, pedig az egész Biblia Isten üzenete számunkra, úgyhogy mi innen kezdtük most az elejétől, a legelejétől, mikor még nem is proféták által szólt Isten, hanem maga Isten volt a proféta, ugye ott, amit Ádámnak és Évának mond rögtön a bűnesét után, hogy mi fog veletek történni.
0: Hát, vagy még Mózeshez is beszélt, és ezt kell nekünk elfogadnunk.
1: Jobbat nem is tehetnénk.
0: Illetve, mert ugye az Ószövetségi Új Szövetségre lesz, mondtad, hogy a Biblia a Bibliát magyarázza, az Új Szövetség legtöbb részét az Ószövetség magyarázza azzal. Például ezt a messiás fogalmat is azzal erősítjük meg. Hát ott volt jövendőlve a messiás, akkor miért csak az Új Szövetséget fogadnánk el a messiásról, igaz? Na, akkor köszönöm szépen, hogy ezt is végig tudtuk beszélgetni, és akkor a következő műsorba folytatjuk. Átlépünk egy kicsit Mózes könyvén majd, jó? Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket, ismét azt kérjük, amit eddig is, hogy gondolják át, amikről beszélgettünk, vagy beszélgessék meg egymással otthon, gyülekezetekbe ezeket a témákat, és mindenben Isten segítségét, a Szentlélek segítségét kérjük, hogy jól értsük meg. Köszönjük a beszélgetést Farkas Levente lelkipásztor testvérünkkel.
1: Én is köszönöm.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Testvérek a világ túlfelén. A tajvani keresztényeknek az az egyik legnagyobb segítség, ha nem felejtjük el őket, hívta föl a figyelmet Beresz Júlia, a Református Egyház zsinati hivatalának külügyi osztályvezetője, aki nemrég tért vissza Tajvanról. A tajvani ökumenikus fórumon és a tajvani presbiterianus egyház zsinatán vett részt. A Református Egyház az 1990-es években került kapcsolatba a tajvani presbiteriánus egyházzal, a Református Egyházak világközösségén keresztül. Ennek a kapcsolatfelvételnek a következménye volt, hogy egyházukat is meghívták az első tajvani ökumenikus fórumra 2018-ban. Most a második ilyen rendezvényt tartották, ahova a Református Egyház képviseletében Beresz Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályvezetője utazott el. A fórum célja az, hogy ökumenikus testvéri közösségben hívja föl a figyelmet Tajvan és a tajvani presbiteriánusok sajátosan kiszolgáltatott helyzetére és közös gondolkozásra indítson. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel pénteken, május 22-én 17 órától a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi programsorozatának nyitő előadásán a reformáció zalai kezdeteibe nyerhetünk betekintést. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a Nyugat-Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, a vándorprédikátorok, a wittenbergi diákok, vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton föllépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a szellemi és kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyháztörténeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába is. A helyszín Keszthely, evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Hitmélyítő, családos, csendes hét, új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán, a Bételben, június 29-e, hétfő és július 3-a péntek között. A téma új teremtés. A gyermekeket és a fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. Természetesen élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-ig lehet. Aki teheti, kérik jelentkezzen mielőbb, hogy ezzel segítsék a munkát. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedésre, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín tehát a Bétel Evangélikus Missziói Otthon Pilis Csabán, a Széchenyi út 8-12-ben. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor, az északi szélben 20-25 fok várható. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol azért előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködik Erdélyi László.

0: A kék magasba néz föl, ne kérd, hogy meddig érsz föl. Egyet pillant az Isten, és egész lesz a részből. Kedves hallgatóink, a mai együttértésünkben Sík Sándor tanár, költő, irodalomtörténész, cserkészvezető, egyházi író, szerteágazó, közéleti, teológiai, elméleti tevékenységei közül elsősorban irodalmi munkásságát idézzük föl. Rónai László szerint drámai küldetésében is megőrzött minden esetre egy olyan jellemvonást, melynek e században igencsak megnőtt az értéke, igaz ember volt. Szeretetreméltó, esendő, másoknak mégis mindig erőt adó, küldetését erkölcsi magaslaton teljesítő ember. Szerencsés volt, hiszen sok szeretetet kapott, s értett ahhoz, miképp sugároztassa azt vissza környezetére. De szerencsétlen is, hiszen alkatával ellentétes szerepeket kellett vállalnia és végigjátszania, s nem volt mindegy, hibátlanul mondja-e a szavakat. Ő azonban hitt a kegyelemben, s az megsegítette, hogy egyszerűen, tisztán végigmondja nehéz szerepének ígéjét. A küldetés tudatban áramló szeretet közlés áthatotta Sík Sándor esztétikát a teológiával ötvöző munkásságát.
1: Téged, Isten, dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy értenem adatot másokat, hogy a sírokkal sírni jól esett, hogy akik szerettek, szépen szerettek, hogy megtarthattam a hitet.
0: Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakos tanárjelöltként végezte. Itt érlelődött benne a költővé válás vágya. 1910-ben a Religió című folyóiratban 3 folytatásban jelent meg tanulmánya az ókori keresztény latin líráról, mely e szándékának konkrét híradása. Piarista középiskolai tanári működését az 1910-11-es iskolai évben Vácott kezdte meg, majd a következő évtől a Rend budapesti gimnáziumában kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett 1912-13-tól egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkészmozgalomnak, számos pedagógiai, didaktikai munka is terméke cserkész időszakának. 1929-ben a Szegedi Egyetemen a Magyar Irodalomtörténeti Tanszék tanára lett. Rendszeresen publikált az Élet és a Fiatal Magyarság, meg a Vigília folyóiratokban. Ez utóbbinak 1946 után főszerkesztője is volt.
1: Engem magnak vetett a magvető, és kenyérnek, annak is feketének.
0: Rónai László ezt a vallomását javasolja életműve mottójául. E magányra, szemlélődésre termett személyiségnek vágyott ideálja, ahogyan sóhajtja.
1: Jó volna lenni búza virágmódra, csak lenni, szépen, csendben lenni, és dicsérni a boldog Istent boldogsággal.
0: E békesség óhajtónak viszont folyvást olyan szerepet szánt a sors, melyet egyháza és rendje érdekében vállalnia kellett. Közéleti ember lett, holott szerzetesi szobájában könyvei, jegyzetei között érezte magát otthon. A világgal való kapcsolatteremtésének, költői szemléletének módját mindvégig meghatározzák fiatalságának harmonikus esztendei, az ákászlombos orgonás gödöllői kert, ahonnan táskarázó vidámsággal indult iskolába, a tágas végtelenség, mely kínálta a szemlélődés, elmélkedés alkalmait, és amely mindvégig fontos motivuma maradt költészetének, A csipkés ablakban üldögélő nagymama, amint unokáit lesi, apjával tett esti sétái, s anyja csöndes, szenvedéssel átszőtt szeretete és bölcsessége. Aztán a titokzatos gödöllői erdők, amelyeket később is gyakran fölkeresett, s amelyek elmélyítették lírájának egyik legjellemzőbb elemét, a természettel való bensőséges, meghitt kapcsolatot, a tárgyakat antropomorfizáló szemléletét, amelynek lényege, hogy a világ minden szépségét Isten teremtette. A szent egész jegyében vágyott kialakítani alkotói világát, szüntelen tudatában Isten szeretetének és a világban való jelenlétének.
1: A végtelen szól hozzám akkor is, ha egy búgó kagylót tartok a fülemhez, ha egy parányi Szent János bogár pislanó mécsét látom lengeni.
0: Ady Endre, az egész világot lélekkel átjárt költő hatása, meghatározó, a pályakezdő, első köteteit megjelentető Sík Sándor formavilágában. Ez hanghordozásában, a felkiáltó jelek sokaságában, a jelzős szerkezeteiben egyaránt megmutatkozik. A másik erős befolyás Prohászka Ottokár, Isten lényét értelmező profétikus vitalizmusa. Sík Sándor Szembe a nappal 1910 és A belülvalók mécse 1912-es című verseskönyveiben voltak éppen az 1909-ben meginduló Élet című folyóirataihoz hasonló célokat igyekezett megvalósítani, megmutatva, hogy a modern líra hangvételével, sejtelmességével, jelképiségével is ki lehet fejezni a keresztény életérzés hagyományos értékvilágát. A Rafael nővérhez címzett 1939-es levelében írta az első kötet egyik versével kapcsolatban. Az 50 éves ünneplésen Komáromban Bíró Lúcián Bencés átnyújtott egy fiú meg egy leány dolgozatot. 5 éve a hajnal szerelmeséről írtak érettségi írásbelit. Kedves gondolat volt.
1: Sík Sándor, a hajnal szerelmese. Azt szeretem, aki nevet, akinek rózsaszín az arca, aki örül, aki kacag, aki dalolva megy a harcra. Enyém az áprilisi szellő. A feslő bimbót szeretem, a hasadót, a harmatosat. A hajnal a szerelmesem. Az én emberem a gyerek. A nagyszemű, nevető gyermek, akiben szűz minden csírák, ezer erők rügyezve kelnek. Az én emberem, aki fölkel, az induló, az ébredő, akinek győzelme az álma, akiben dalol a jövő. Szeretem azt, aki akar, aki remény, aki ígéret. Az enyém a vér és a tűz, a fakadó fiatal élet. Az ébredő napot imádom, megyek a virradat elé. Az én lelkem a tüzek lelke, az én dalom a hajnalé.
0: Többször kiadott imádságos könyvét szinte minden katolikus családban forgatták, nemzedékek adták tovább egymásnak. Az első világháború azonban megakasztotta látszólag harmonikusan ívelő pályáját. 1915 tavaszán tábori lelkészként szolgált Péterváradon. Ekkor írta Harangszó a viharban című ciklusát. A háborús években egyre gyakrabban foglalkoztatta az a gondolat, hogy más műfajokban is ki kellene próbálni a tehetségét. 1916-ban Ébredés címmel mutatták be színművét a piarista diákok az Urániában, és ugyanebben az évben írta Salamon király gyűrűje című egy felvonásosát. Már ekkor foglalkoztatta a középkori Szent Elek legenda, Évekig munkálkodott, mire befejezte Pázmány az ember és az író című mélyen szántó esszéjét, s mellette mind intenzívebben dolgozta bele magát Zrínyi Miklós életébe, akinek alakját szintén drámainak, hősiesnek látta. Szívesen elebenítette föl a misztériumjáték hagyományait. Az ő újszerű közelítése, ennek elegyítése a lélektani mélységekkel. Sík Sándor hivatása szerint való kötelességének érezte az értékek visszaállítását.
1: Fény vagy, világíts! Most válik el, ha megfogantatott a szikra benned. Fellobban-e itt, fellobban-e ott, a végtelennek?
0: E feladatát vélte elvégezhetni a régmúlt korok nagyjai emlékének megidézésével, különösen a szép beszédstílussal és az eszmények fennköltségével. Életének fontos eseménye volt, hogy 1933-ban a Nemzeti Színház bemutatta István királyról írt tragédiáját. A műben megpróbáltam a Szent Király alakját romantika, görög tűz és elérzékenyedés nélkül idézni, tisztán, mint a magyar történelem legnagyobb problémájának megoldóját, egy óriási feladatnak cselekvő és szenvedő egyetlen hősét. Ez a tisztán történelmi szemlélet egyszersmind azt mutatja meg a nagy király alakjáról, ami, mert örök emberi és örök magyar, a mának is a legtöbbet mond, a mai embernek is érdekes. Írta darabjáról. Az 1921-ben megjelent Hét szép história kisepikai kötete a címével is a régi műfajra játszik rá. Történeteit a nemesítő szándék hatja át, a tiszta erkölcsiség jegyében megidézve a heródesi időket, a középkori legendák világát, a mesék erősítő, tanulságos bonyodalmait. Az első világháború befejezése után a kétségbeejtő trianoni békeszerződés következményeit látva Sík Sándor átértékelte addigi írói és nevelői útját. Szenvedélyesen ostorozta az igazságtalan, a nemzet egész létét és történetét megkérdőjelező békét. Fokozatosan mélyülő, a lélek belső értékeit intenzíven feltáró, a folytonos Isten közelségben elnyugodó szemlélet jelent meg bennük, mind nyugalmasabb tónusban. Fontosnak látta a lélek nemesítését, olyan emberi ideál fölépítését, amelyből nem hiányoznak a megértés és a szeretet gyakorlatának képességei.
1: Engem azt üzel ma is, ami vár még, ami jövendő és elvégezendő, ami feladat, ami küldetés. Lásd meg a rosszat, cselekedd a jót, jótét helyébe vissza jót ne várj, de szóra szót, de jóra jót találj, ölej magadba égen és a földön minden tudatot és ölelhetőt.
0: A világháborút követő esztendőkben rendületlen szorgalommal dolgozott egyre terebélyesedő Zsoltár fordításain. 1912-ben készítette első ilyen jellegű tolmácsolásait. A megfelelő versmértéket a magyar Jambusban találta meg. Fordításai alapelveiben ekkor még a nyugat nagy nemzedékének gyakorlatát követte. Az 1923-ban kiadott Zsoltáros könyve így a szép magyar vers jegyében született. 1955-ben viszont reálisabb tónusban fordította újra a Zsoltárokat, s 6 évvel ezután fokozottan hitelesebbé tette tolmácsolásait. Csupán a legrövidebbet választottuk összevetésül. A 116. Zsoltár első versében a 20. századi szóhasználatnak megfelelően elhagyja a pogányok megnevezést, s a magasztaljátok helyett a hirdessétek íge áll. Ezzel mintegy a tanítványi misszióvállalást is beépíti a szövegbe. A második versében a kegyelmesség személyesebb formája a kegyesség jelenik meg, mint egy földúsítja ezt az erős rajtunk névmási szerkezet, illetve az általánosabb tartalmú igazságot a hűségre cserélte, amivel szintén a szubjektív elem válik dominánsabbá.
1: Károli Biblia, 117. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, mind ti pogányok, magasztaljátok őt, mind a népek, mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat! Sík Sándor, 116. Dicsérjétek az Urat, minden népek, minden nemzetek, hirdessétek, mert erős rajtunk az ő kegyessége, és mindörökké megmarad hűsége.
0: Széles érdeklődését mutatja, hogy már 1923-ban irodalomtörténeti összefoglalást írt a Magyar Irodalom Rövid Ismertetése címmel. A műfajt az 1929-ben megjelent Gárdonyi Adi Prohászka című Lélek és forma a századforduló irodalmában alcímet viselő munkájában folytatta. A mű irányadó érték a korszak irodalomtörténet írásában. Célja volt a millenniumtól Trianonig eltelt negyedszázad irodalmának pszichológiai és esztétikai uralkodó jellemvonásainak föltárása. Majd tankönyvek sora összesen 26 fűződött nevéhez tanártársaival együttműködésben. Alszegi Zsolt, Brizsics Frigyes, Techert József, Prónai Antal mellett társszerzője a Magyar Irodalom és Nyelvtan, Stilisztika, Retorika, Poétika tárgyakban írt köteteknek. Egyetemi előadásait Szegeden 1930 elején kezdte el, melyeknek alapvonása az ex fontibus elv, minden munkájához eredeti forrásokból merített ismereteket. A második fél évtől indította a Magyar Költészet a Millennium után című kollégiumát. Előadásainak anyaga legkedvesebb szegedi tanítványainak, így Baróti Dezső, Ortutai Gyula, Tolnai Gábor és Radnóti Miklós gyorsírással készített följegyzései alapján maradt meg hagyatékban. Radnóti Miklós 1939-ben írt köszöntője örökíti meg e termékeny együttmunkálkodást. Egy költőt ünnepeltek itt, ki Krisztust kiált, mikor az erőst is megtörte már a próba, s bárány helyett a farkast hirdeti a kemény öklére büszke Európa. Egy költőt ünnepeltek itt, ki mindenkit megért, és sohasem ítél. Virág és szél a hegytetőn, ösvény vezet felé, erős kapaszkodó, de hangot hallotok vigasztalót, s elétek villan fönn a régen áhított világ. A tanítványok sorában ott volt az előbbieken kívül Szerb Antal is, még a Pesti Piarista Gimnáziumban, s a hitelesnek elfogadható kortársi vallomás Kardos Klárái szerint József Attila is feltűnik környezetében, és egy pillanatra szinte úgy látszik, hogy a Szegedi Egyetem Sík Sándor személyében fogja jóvá tenni azt, amit Horger Antalban vétett ellene. Megbeszélik, hogy doktorálni fog nála, már ki is jelölik a disszertáció tárgyát, egy ritmikai témát. Sajnos József Attila állapotának rosszabbodása miatt erre már nem kerülhetett sor. Tanári, nevelői hitvallásának érezzük az 1931-es kötetében írott Ember című versét. Ebből egy részlet.
1: Embernek lenni. Csak embernek, semmi egyébnek, de annak egésznek, épnek. Föld szülte földnek, és Isten lehelte szépnek.
0: Az Árpádházi Magyar Szentekről tartott előadás sorozata 1936-ban könyvformában is megjelent, Szent Magyarság címmel. Ebben így vallott a magyarságról.
1: Magyarnak lenni Szent István tanítása szerint erkölcsi fogalom. Senkit sem tesz magyarrá az, hogy magyarul beszél. Ez még nagyon kevés. Senkit sem tesz magyarrá, még az sem, ha a vére magyar, sőt, még az sem, hogy magyarnak vallja magát. A magyarságot erkölcsi küzdelemmel, Isten sürgette cselekvésével úgy kell kiküzdenie. Magyarnak lenni, erkölcsi lendület. Magyarnak lenni, hit. Hit a magyarság hivatásában. Hit abban, hogy Isten akar velünk valamit, és hogy a magyarság képes megvalósítani ezt az isteni gondolatot.
0: Ugyanebben az évben, 36-ban jelentek meg újabb versei. Ez a kötet elsősorban azért újdonság Sík Sándor költői pályáján, mert itt talált leginkább kapcsolatot a kor valóságával. Érzékenyen, nagy beleérzéssel ábrázolta a magára maradt személyiség szorongását, a fenyegető történelmi jeleket fürkésző ember rémületét. Egyetlen kiutat lát. Erősíteni kell az emberekben az egymáshoz tartozás, a szeretet és a megértés erényeit. Ezek a gyermek ilyen alázatos, az ember semmiségét megfogalmazó, elégikus költeményei mutatják mély értékeit. A kötet végkicsengése, szeressük egymást, s tegyük meg, amit Isten rendelt tennünk. A magányos virrasztó fontos poétikai változást jelent az addig harmonikus pályán.
1: Ha szó vagyok is, nem kiáltás, csak suttogás, csak pihegés, amit mondok is, oly kevés, egy csendes áldás.
0: Az ellentéteket fölismerő lírikus ekkor talált rá arra a monológikus formára, melyben egyre tudatosabban törekedett a bölcselet és a költészet szintézisére, folytatva Madách Imre és Vajda János lírai hagyományát. Ekkor jutott közel az érett Arany János modorához is. Ez a hang fejezte ki leginkább szerény, visszahúzódó egyéniségét. Az 1940-es Isten fiatal című kötet Isten felé forduló verseiben dominál a bűnös világ komor rajza.
1: Durva szemünk hát csak a felszínt, a tarka köntöst látja meg. Az ember ösztön meg nem érzi azt, ami ember, ami egy. A butabari bölcsebb nálunk, és emberebb a kisgyerek. Embernek lenni emberek közt.

0: Gyanta. Se múlt, se jövő, se jelen, se harc, se végzet, a csöpnyi részt sem ismerem, hát az egészet. Már bújhat tőlem a titok, nem loholok, nem kutatok, csak nézek. Már elpihen a gondolat unalmas érverése, kék mámorával átítat a végtelen vad íze, s úgy gyűlik bennem az áhítat, mint a fenyőfa háncs alatt a gyanta méze.
1: A dalszerűség a rövid terjedelemben, a bimetrikus ritmus, a jambikus lejtés és a hangsúlyos osztás ringató derűjében rejlik egyrészt, másrészt a rímek játékos csöndülésében. E rímek ráadásul, mintha gondolati összegzések is lennének, vezetik a bölcseleti ívet. Jelen, ismerem, végzet, egészet, titok, kutatok, átitalt, áhítat. A gondolatiság meg éppen a teljes ötszörös tagadás sortól, se múlt, se jövő, se jelen, se harc, se végzet, vezet a végtelen áhítatához, amely viszont megdöbbentő ellentétezéssel a parányi gyantamézet idéző hasonlatban jelenik meg. Tehát a hit tökéletes erejének és a természet aprócska tárgyának egymásra vonatkoztatása itt is megmutatkozik, mint Sík Sándor világképének új jellemző fundamentuma. Költői pályájának e szakaszától kezdve jellemző attitűdje a szemlélődés is, a lehetőségeket fölmérő magatartás, melynek verseiben kulcsszava a nézek. Számos versében kifejezve a háborúban megnyomorodott világra már-már lemondóan pillantó emberséges hívő ember cselekvésképtelenségének keserűségét. Ennek fájdalmát hordozza a tagadás dominánsá erősödése a vers első szakaszában, amely a felütés után még a harmadik és a hatodik sorban is visszatér, nyomatékosan kifejezve a nem cselekvés szándékát is. A második strófa zárása mégis az önátadás bízó, titkos reménysége. 1942-ben adta közre háromkötetes esztétikáját. Ennek bevezetőjében rögzíti. Az esztétika egyszerre feltételez két ritka adományt, a filozófiai elmélyedésre és a művészi odaadásra való hajlamot. Hosszasan kutatja, hogyan kapcsolódik az aktuális érzelem hatása alatt a megragadott tartalomhoz a megfelelő forma és viszont. A költő sokrétűen válaszol a szépség létének, megszületésének, hatásának kérdéseire. Bár szemléletére érezhetően a tomizmus gyakorolta a legnagyobb hatást, földolgozta a neokantiánus értékelméletet is, és értően építette bele fejtegetéseibe a bergsoni intuícióton eredményeit. Nem hiányzik azonban a bölcseleti közelítésekből sem a hívő mély alázata, például a ritmus definiálásában. A ritmus fölemeli a beszédet, értékessé teszi, nemességet ad neki, a felsőbb világba kapcsolja bele, illetve azt hozza le beléje. A rendet viszi bele, ami szükségszerűen az egésznek rendje. Ennek az egész rendnek részét, vetületét, képét, sejtelmét. Összefoglalja benne szinte arszpoétikának tekinthetően alkotói elveit. Az alkotás vallomás, tanúságtevés a belső, az igazi énről, nem az emberek előtt, hanem én magam előtt és Isten előtt. Tehát eleve kizárva minden gyakorlati alkalmazkodást, pedagógiai megfontolást, hatásra való számítást. Adni magamat úgy, amint vagyok.

0: jók. Amint öntudatom legmélyebb mélyén látom magamat, amint lát az, aki legjobban lát. A szót, ezt a szürke, adott, konvenciós, századoktól és embermillióktól elkoptatott jelet egy bizonyos kapcsolatban újjá, egyénivé, ragyogóvá tenni. Váratlan, soha nem hallott, páratlan és nagyszerű valamivé szublimálni, ez voltaképpen a költő művészete. 1944-ben Sik Sándor visszaköltözött Szegedről a budapesti rendházba. A pesti rész felszabadulását követően ő is részt vett a romok eltakarításában. Az 1945-ös Győződe még című kötetében összegyűjtött költemények a kor elkomorodó hangulatát rögzítik. Fájdalmas, magányos létérzést tükröznek, bár akadnak közöttük pasztel tájleírások is, melyek biztonságos pontot jelentenek, és az isteni elrendelésben való megnyugvást jelképezik.
1: Nyugtalan a szívünk, míg el nem nyugszik benned, Istenem.
0: Az újraéledő, rendeződő világban az igazodást, a kapaszkodót jelenti számára ismét a múlt értékeihez való visszatalálás, de most az élő hagyományok adnak erőt. Számos versét ihletik a népdalok, nyíltan vállalva, hiszen idézi is azokat kezdősorként, mozaikként, ihlető forrásként, címként akár, mint például az Ablakomba, ablakomba, tavaszi szél vizet áraszt, a Dunáról fúj a szél. A Bocsásd meg című versében számot is vett e vonzódásával, Istene elé tárva, ő hozzá kötve.
1: Bocsásd meg, én nekem, Uram, hogy könnyeket pillámra nem a mea culpa, hanem a rutafa nótája szűrt, meg a vizet árasztó tavaszi szél. Ó Istenem, ha az én árva bodzasípom egy század részét el tudná fütyülni annak, amit te mondtál én nekem magadról, egy paraszt dal egyetlen sorában.
0: A háborút követő ócsúdó esztendőkben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé választotta, s kivételes sikerrel olvasta föl Magyar Költők Isten élménye című székfoglalóját 1948-ban. A Szeretett breviáriuma című Juhász Vilmossal szerkesztett antológiában nyitott szemlélettel gyűjtötték egybe a világirodalom legszebb szövegeit. Szemléletére jellemző ekkor is a Sík Endréhez szóló 1947-es levelében írott gondolat. Mit kívánhat az ember többet ezen a világon, mint hogy cselekedhessék azért, amit jónak és szentnek tud? Jól lehet a költő ezidőt hallgatott, mint egy fáradt csiga berejtékezve hordta börtönét. Életének belső drámája jó részt rejtve maradt környezete számára. Kevesen tudhatták, milyen válságokat, fájdalmakat kellett elviselnie.
1: Most csak szenvedni, szenvedni szabad, hordani együtt, kétségbe esett boldogan, némán, néma fiaddal, a néma keresztet. A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, a meddőségtől, lanyhaságtól, a naptalan és esőtelen égtől, ments meg, Uram, a szürkeségtől.
0: A köré sereglők csak azt tudták, hogy rendszeresen megtartja konferencia beszédeit, melyekre mindig hatalmas tömeg sereglett össze, pedig nem volt szónoki alkat. Egyszerűen kedvesen beszélt arról, hogyan őrizheti meg, és teljesítheti ki az ember a hitét. Bebizonyította, hogy nehézségek és szorongattatások között is érvényes a keresztény küldetés. Akkor is lehet szeretetben élni, eszményeket adni a világ számára. Költészetének ritmusa, rímelése csöndesebb, az érzés pontos leírására, meghatározására törekedett, mint aki egy aránylag hosszú élet tapasztalatai után ráébredt a dolgok és az élet lényegére, s így emelte búcsúzó áldásra kezét. 1961. július 1-én ünnepelte aranymiséjét. Ezen a napon a piarista kápolnában mondta el hálaadását, a következőn a Knézics utcában a sors kegyelméből ugyanannál az oltárnál, amelynél 1911. július 2-án első miséjét mondta. Erre az alkalomra szerezte vegyeskari művét, Sík Sándor Tedeumát, Kodály Zoltán, aki maga is ott ült az ünneplő közönség körében.
1: Sík Sándor Tedeum. Téged, Isten, dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy megvolt mindig a mindennapim, és nem gyűjtöttem másnapra valót. Hála legyen, hogy mindig jutott két garasom adni, és magamnak nem kellett kéregetnem. Hála legyen, hogy tegnap azt mondhattam, úgy legyen, és ma is kiálthatom, úgy legyen, és holnap után, és azután is akarom énekelni, úgy legyen. Hála legyen, Uram! Hála legyen!
0: 1963-ban még maga állította össze Áldás című kötete anyagát, melyről Pilinszky János írta, megsejtett valamit sors és hivatás paradoxonából. Nehéz feladatot vállalt, kapott osztályrészül. Olykor talán engedményeket tett a tiszta költőiség rovására, de neki volt igaza, mert végül is eljutott a lehető legbensőségesebb megoldáshoz. Sőtér István szerint a világ katolikus költészetében talán senki sem ábrázolta olyan pontosan és részletesen Isten és ember viszonyának egységét, mint ő. Jelen is Istvánnal egyetértve, ne feledjük, Sík Sándor papköltő volt, költőlétére teológiai műveltséggel és felelősségtudattal rendelkezett. Isten felfogása a keresztényi immanens és transzcendens szemléletre épít, az életről verselve Istenről, Istenről írva az életről beszél. E költeményekben Isten a világ, az emberek, a természet dolgainak közepette él, annak jelentéktelennek tűnő lényeiben. Sík Sándor a Költő vallomása művészetéről című, életében kiadatlanul maradt, majd a Vigíliában 1964-ben megjelent írásában így jellemzi vallásos költészetét.
1: Ha igaz, mint Hugo Viktor mondja, hogy minden Istent rejt, akkor a magunk fajta embernek lehetetlen nem érezni a leküzdhetetlen szenvedélyt, megtalálni Istent mindenben, tehát megnézni, tapintani, megélni, versbe venni mindent. Sok szín, sok dallam, sokféle ember, sokfajta táj, sok gondolat, sok érzés, sok törekvés, témák, ritmusfajták, műfajok, sőt, stílusok gazdag változatossága. Erre törekedtem mindig, ösztönösen előbb, utóbb tudatosan. Abban a költészetben, amelyet a mély vallásos élmény az Isten szeretet hoz létre, szükségszerűen benne van az ember szeretet, az élet szeretet, a minden szeretet. A fenntartás nélküli egyetemes szeretet.
0: Ez a meghatározó költői alapélmény, világszemlélet és magatartásforma Sík Sándor szerint Szent Pál formulájában ragadható meg, aki Istenre vonatkoztatva írja, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Így Isten nem csak mint személy tételeződik, hanem az emberben mint személyes valóság is élővé válik, az én, te, mint az ember Isten, az ember-ember kapcsolat átélésében. A personalizmus szemléletéhez kapcsolja Sík Sándort a másik, a te, az embertárs, a testvér iránti mérhetetlen felelősségérzet is, mely lelkipásztori hivatásának mély átéléséből fakadt, valamint az ember volt, az emberméltóság megőrzése, egyben meglátása a másik emberben, és a megláttatása is, fejtette ki Máté Zsuzsanna. Sík Sándor papköltő volt, híveihez szüntelen tanító igénnyel és felelősségtudattal szólt. Ennek az énben küzdő drámai kettőségét emeli ki Pilinszky János, az utolsó kötetet az áldást méltatva. Nem véletlen, hogy Sík Sándor lírája ekkor vált teljessé, amikor a költő és a pap már-már leroskadt terhe alatt. Az áldás versei a maguk eszköztelenségükben ritka művészi vallomások e kivételes felelősség drámájáról. E kötetével a modern magyar líra számára a lelkiismeret előtte ismeretlen területét sikerült föltérképeznie. Ezekben az utolsó versekben már nyoma sincs a kezdet himnikus modorának, de ami fölragyog benne, az valóban fényt áraszt. Nem eszménykép kíván lenni többé, hanem eszményképe az őszinteségnek. Sík Sándor kései költészetét az 1940-es évek közepétől a klasszicizálódás jellemzi, Arany János őszikéit idézve föl az olvasóban. Ez a klasszicizálódás együtt jár a mindennapisághoz, az emberi egyszerűséghez való közelebb kerüléssel, az életösszegzés, az ősz dicsérete, a halálra készülődés, az Isten jelenlét nagy témáival, valamint korábbi verseihez képest egyfajta formai és nyelvi egyszerűsödéssel. A tiszta beszéd, a líra mindenkori mértéke például az emlékezetesen szép Emberség című verse.
1: Sík Sándor, Emberség. Egy nap, mint rest csiga mászik, zivatarként zúg el a másik. Mindegy, csak ugyanoda érnek. Mit szólna ma tegnapi éned? Amit éltél tisztes erényben, csupa félség s ösztön a fényben, ami pejvát hult ki a rostán, nem lesz színig, az se gonosztán. Mindegy, tovazízzen az élet, elmélsz, s már itt az ítélet. Szíved agyag ostoba röggé, magad így vagy amúgy, de örökké. Nincs szánva szemednek a holnap, ott légy igaz ember, ahol vagy. Most tedd, amit adatik tenned. Az Isten rügyezik benned.
0: Jelenics István didaktikusnak ítéli az utolsó két sort, noha az szervesen épül a korábbi életfölméréshez. Erőteljes ráütés a harmadik strófa be nem fejezett sorára, a röggé, romlás, omlás, ki nehezen mondható, földi mércével fenyegetettséget sugalmazó rettenetére, hiszen a művész mindig a mégis morál bástyája, a cselekvés értelmének hirdetője, különösen, ha a lelkében szüntelenül ott lobog az égő, élő hit ígérete, megújító tavaszi birodalma, az Isten rügyezik benned. Az életúton megállíthatatlanul haladunk előre, méri föl a vers. A látványos, ellentétező képek önnön belső ellentmondásainkat festik. Rest csiga, zúgó zivatar, mai és holnapi én. Erényünk is vélt. A nagy mérlegen talán csak a félelem ösztönének működése. A tetteink rostán kihulló pejvák. Ám e keserves áttekintés szintén valami halovány reményfélében végződik. Nem színig gonosz az ember. Belejátszik-e képsorba a bibliai ígeversek üzenete is, az ő gabonáját csűrbe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Máté 3.12. No meg az adivízió. Kezében óriás rostával áll az idő, és rostál egyre, világokat vet ki, és rostál ki vidáman, és nem keseregve. A mindegy módosító szót sem a legyintve lemondó ember sóhajtja, hanem a mindent fölmérő tudat állít vele előtérbe ismét egy végsővé táguló kontrasztot. Az elzizzenő élet, ami az ítélet elé visz, és az örökké ígéretében fölsejlő kegyelem megrendítő kettősségét. Ebből a feszültségből az egyetlen lehetséges föloldás a most méltó megélése, üzeni a költő. Saját lehetőségeit, az önértékelés dilemmáját több helyütt megfogalmazza, például erről val a Dörmögés a múzsával című versében.
1: Becsületben, tisztességben lett a fejed ősz. Fordulj immár csendességgel a nagy csend felé, ritka szód is legyen immár, csak az Istené.
0: A csöndes borongás a késői líra természetverseiben föloldódik, a létezés csöndes ünneplésében és az elmúlás békés elfogadásában, az időskori bölcsesség tisztes, értéktudó szemléletével hitelesítve.
1: Sík Sándor, az első sárga levél. A fák alatt feküdtem, merengve fölfelé. Hát ellibet fölöttem, bénán, aszály ütötten, egy sárga tölgy levél. Egyetlen, aki lenni, s nem lenni is megért. Valami hívja menni, mennie vagy pihenni? Nem kéri, hogy miért. Nem kérdez és nem lázad, panasza könnye sincs. Hűlt erein alázat, halk zizegése bágyad, és lelkemen legyint. Törvényemet betöltöm, édes volt odafönn, és jó lesz lenn a földön. Azt, ami lesz, köszöntöm, ami volt, köszönöm.
0: Kései költészetében az istenes versek, a jellegzetes életképek és a természetlíra mellett feltűnően sok az önvallomás, mint a Csak a furuját, Meghalt a visszhang, Megint csak a napot lesem, Bocsásd meg, a fordított Jónás próféta, Hely, voltam én is fiatal, hogy mit szeretnék? Az ősz dicsérete, könyvek, kérdések felelet nélkül. Ez utóbbiban az önérték bizonytalanságát vetik föl a strófazáró kérdések.
1: Látszik-e vajon emberi valómon, hogy 50 éve mind ugyanaz gyónom? Meglátszik-e viseltes arcomon, hogy én is a családhoz tartozom? Írtam, daloltam a tőlem telőt. Egy pohár vizet érte más előtt. Akartam mindent szeretetből tenni. Amit tettem, több volt-e, mint a semmi.
0: Az ötödik, a kiegyenlítő versszak megnyugtató összegzés, lezárás, de nem búcsúzás. A tevékenységről, adni képességről le nem mondó emberi hűség ragyog a biblikus utolsó képben.
1: De minek ez a sok mi haszna kérdés? A tett a fontos, nem a szürke érzés. Zárlatig úgy is elkészül a mérleg. Csak egy a fontos, égiek, s el ne égiek, mint a pusztai vadrózsabokor.
0: A korszak verseiben finom részletezéssel, játékos derűvel és olykor fanyar öniróniával, avagy fájó rezignációval érzékelteti az idősödő létezés fizikai és szellemi állapotát. Ilyenek, ha jő a perc, a mátrai temető, 70 felé, fák és gyerekek, szeptemberi lomb, hosszú élet. Ellenpólusként számos költeményében viszont maga a létezés válik fontossá, a lét egyszerű, vágyaktól tisztult szemlélete, és az egyetemes létezés fölötti bensőséges öröm, a mindenséget átölelő szeretet, ahogyan a 60 évesek angyala címűben sóhajtja.
1: Mindent, ami él, mindent, ami van, csak nézni, nézni, simogatni szemmel, semmit se váró békés szerelemmel. Már nem azért, hogy dalba versbe álljon, hogy engem mondjon, nekem muzsikáljon, még csak nem is ajkatlan imának. Csak úgy magában mindent és magának, csak önmagáért, nem én magamért. Csak nézni, nézni, színről színre látni.
0: A nagy, a legnagyobb, az egyetlen csoda a létezés, az ENSZ. A csodálkozás, a szeretet és a hála, foglalja össze Rónai György elmélyült létszemléletét a költőnek. E gondolatsorhoz idézzük Sík Sándor Alexiusz című drámájából az Isten iránti szeretetről szóló részt.
1: Aki nem ismer Istent munka mellett, házban, mezőn, ágyban és asztalánál, bizony mondom, imádkozhat napestig, az ítélőnek nem lesz ismerős. Mi bennünk akar az Isten lakást, a szemünkből akar kimosolyogni és cselekedni, ami két kezünkkel országot akar állítani bennünk, hogy úgy legyünk, hogy már nem ink legyünk, hanem ő legyen bennünk, általunk, hogy fölgyújtsuk a világot vele. Tüzet akar, a szeretet tüzét, mert ő a szeretet, testvéreim, s benne marad, aki a szeretetben.
0: Igen tanulságos az összevetés József Attila Nem emel föl című versével, amely az értékhiányból, az elesettségből, a hit és az irgalom felé nyit távlatot. Fogj össze, formáló alak, s amire kényszerítnek engem, hogy valljalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben. Az itt megnyilvánuló szeretetvágyról írta Sík Sándor József Attila Isten élménye című eszéjében, egyik legutolsó versében olvassuk ezeket a sorokat: fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva, ne vakítsd meg a lelkemet, néha engedd, hogy menj belásson. Ha ennek a csendes Istenhez simulásnak forrását keressük, azt hiszem, József Attila egyik legbensőbb, legátfogóbb ösztönében, legtöbb szenvedése és legnagyobb értékei szerzőjében találjuk meg a nagy, szomjas szeretetvágyban. Ez a szeretetvágy búvik oda Isten verseiben az Istenhez, a mindenség melegének forrásához, és ösztönszerűleg belőle várja a maga szeretet energiájának örökös megújító erejét. Ebben a tükörben láthatjuk leginkább mi is Sík Sándor istenfélő, Isten és ember szerető arcát. Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Erdélyi László. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Forrásvizek napja. Magyar javaslatra a Gyermekkel a Természetért Egyesülettől 2013-ban indult útjára a Források napja, amelyet május 19-én ünnepelünk. Az ENSZ-től kérték az ünnep bejegyzését, és az ENSZ környezetvédelmi szervezete a kezdeményezésről 86 országot tájékoztatott, és fölhívást intézett a csatlakozásra. Az ünnep célja, hogy az emberek figyelmét fölhívják a források fontosságára, természeti kincseik megőrzésére, életünkben betöltött szerepére, a környezettudatos életvitelre, valamint arra is, hogy aktívan vegyenek részt forrásaink megóvásában, tisztántartásában, különösen ezen a napon. Több mint 12 000 regisztráltak az idei Szeretett Hídra. A református szeretetszolgálat egyik legrégebbi, az önkéntességre fókuszáló programja a Szeretett Híd. Az esemény az idén reflektál arra, hogy maga a református szeretetszolgálat most 20 éves, ezért egy 20 órás önkéntességgel készültek Ebesen, logisztikai központban, május 15-én és 16-án. Az idei Szeretett Hídra legtöbben a határon túlról a szlovákiai egyházból jelentkeztek, míg határainkon belül Budapestről, de bekapcsolódni még az utolsó pillanatban is lehetett. A lelki közösség ereje. Negyedszer teremtett lehetőséget a hittanoktatók lelki közösségének megélésére és szakmai fejlődésére a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat a Rádai Házban. A generációk kapcsolódása állt a nap fókuszában. Megtelt a budapesti Rádai Ház díszterme a hálaszavával és a hittanoktatókból negyedik éve formálódó lelki szakmai közösséggel. Bőven volt ok a hálaadásra, amire az íge szavaival is hívta az egybegyülteket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. A negyedik alkalommal megrendezett találkozó már az egymás közötti bizalom növekedéséről, a lelki kapcsolódásokról és a jól használható szakmai segítségről szólt. A hittanoktatók lelki megerősítése mellett szakmai identitásuk erősítését is célozta a színvonalas program. Első alkalommal tartott közösségi napot a Váci Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálat. A Váci Regőci kápolna adott otthont a Váci Egyházmegye Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálata első önkéntes és szolgálati napjának. A lelki töltekezést közös szentségimádás segítette. Mák Noémi klinikai lelki gondozó, Teréz anya lelkisége és a közösség megtartó ereje a szolgálatunkban címmel tartott előadást, amelyben Teréz anya lelkiségéről, életéről, a szenvedésről, a halálfélelemről és a lélek Isten utáni vágyódásáról beszélt. Az előadás után lehetőség volt arra, hogy a témát kisebb csoportokban beszéljék át a résztvevők. A későbbiekben a csoportokból egy-egy ember osztotta meg azokat a gondolatokat, amelyek az előadás során különösen megérintették őket. A közös program ünnepi szentmisével folytatódott. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor. Az északi szélben 20-25 fok várható. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol azért előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A szeretet lelkisége. A szeretet nem egy személy kizárólagos szeretete, hanem olyan lelki állapot, amelyben készek vagyunk mindent szeretni. Az az állapot, amelyben egyedül ismerhetjük föl lelkünk isteni eredetét. Lev Tolsztoj.

0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy megmondatott. Szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt áld mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-é? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Máté 5:43-48.
1: A régi és az új törvény szembeállítása során Jézus utolsóként az ellenség szeretetet említi. Először most is a régi szabályt ismerteti. Szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. A kijelentés első része megtalálható például a Mózes 3. könyve 19. fejezetének 18. versében. A második részt azonban hiába is keresnénk az ószövetségi iratokban. A Szentírásban sehol nem találunk olyan parancsot, miszerint az ellenséget gyűlölni kell. Jézus tehát itt nem egy írott törvényt vagy szabályt idéz, hanem a korabeli felfogásról beszél, miszerint ha embertársainkat szeretnünk kell, akkor ellenségeinket, ellenfeleinket gyűlölhetjük. Itt is láthatjuk tehát, hogy Jézus nem a mózesi törvényt utasítja el, hanem annak helytelen magyarázatát, valamint a helytelen értelmezésből fakadó elképzeléseket. Ezt követően fogalmazza meg az ő törvényét, miszerint szeretetünkből nem zárhatjuk ki még ellenségeinket sem, azokat, akik rosszat tesznek nekünk, miként Isten is megmutatja jóságát minden ember iránt. Az ellenség szeretet parancsa valóban újdonságot jelent a régi törvényhez képest, de az is újnak számít, hogy a szeretet gyakorlásában és a megbocsátásban az embernek magát Istent kell követnie. Valójában az ember soha nem lehet olyan tökéletes és szent, mint Isten, de erre kell törekedni.
0: Uram, Jézus Krisztusom, a te számodra nincs elveszett ember. Te a kudarcot megélőkben is meglátod, hogy nagy dolgokra képes mindenki a te kegyelmi segítségeddel. Köszönöm, hogy együttműködhetek az isteni kegyelemmel, hogy szeretetben teljesebbé válhassak, és életemet egészen a te szolgálatodba állíthassam. Köszönöm, hogy igéddel meghívsz egy nagyszerű feladatra, hogy legyek a követőd és tanúd. Adj nekem apostoli buzgóságot, hogy evangéliumodat életemmel bátran példázzam az embereknek. Szomjazom tanításodat. Elfogadom belátóan az igazságodat. Keresem az örök élet ígéit. Hiszem, hogy a Szentíráson keresztül te szólsz hozzám, vezetsz engem az üdvösség felé. Adj nekem türelmet, tisztább szeretetet, tanulékony lelket és alázatot. Add, hogy készséges legyek mindannak megvalósítására, amit üzenetedből megértek, még ha nehéz is a teljesítése. Köszönöm, hogy a hitem szerinti élet forrása vagy. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Ma nagyon sokat lehet hallani arról, hogy itt a világ vége. Nagy plakát hirdeti, épp ide jövet láttam az utcán. 2012 egy romváros, és itt a világ vége. Ebben a helyzetben újra és újra el kell mondani az embereknek, hogy mi nem a világ végét várjuk. Ennek a világnak vége lesz, de ez nem gyászhír, nem a kétségbeesés üzenete, hanem ez, ami számunkra az örömhír. Mert Jézus országa jön el. Nem mindennek a végét várjuk, hanem mindennek a beteljesedését várjuk. Ezért határoztuk el úgy magunkat, hogy egy éven át a jelenések könyvét tanulmányozzuk, mert ez az a könyv, amire újra és újra hivatkoznak, hivatlanok és kevésbé hivatalosak. És ez az a könyv, amit talán legtöbbet félremagyaráztak az egyház történelem során. Ahhoz, hogy egy könyvet megértsünk, szükségünk van egy szabálynak a betartására. Isten igéje kinyilatkoztatás. A kinyilatkoztatás azt jelenti, hogy Isten belép a téri, idői világba, és ott elkezd cselekedni. És ezt a cselekvést Isten közli az emberrel, pontosan nem azt, hogy mi fog történni, hanem azt, hogy ami történik, annak mi a lényege, mi a tartalma, ami történik, az miért fontos az ember egyéni sorsa szempontjából, miért fontos az üdvösségünk szempontjából. Ezért hát minden ígét olvasva két kérdést kell feltenni. Amikor megszólalt ez az ige, akkor mit jelentett ez az ige? Mert Isten soha nem a jelentől elvonatkoztatva szól. A proféták nem a világ végén ülő emberek voltak, akik nem törődtek a világgal, nem törődtek semmivel, hanem olyan emberei voltak az Istennek, akik két lábbal benne álltak abba az életbe, amiben éltek, és ez tette őket alkalmassá. Ez hozta őket profétailag nyitott helyzetbe, hogy el tudják mondani azt, hogy Istennek mi a látása, mi a nézete, mi az Istennek a törvényszerűsége a világ állapotáról. És ezért nagyon fontos az, hogy a jelenések könyvénél is nagyon pontosan tudjuk azt, hogy mikor, hol, hogyan szólt az Isten. Ezért, amikor elhatároztuk, hogy egy éven keresztül minden péntek este tanulmányozni fogjuk a jelenések könyvét, akkor arra a megállapodásra jutottunk, hogy az első két hónapban, nem kevesebben, olyan bevezetési kérdéseket tanulmányozunk, amik fontosak ahhoz, hogy a jelenések könyvét helyesen értsük. Először ugye arról volt szó, hogy a jelenések könyve megértésének a kulcsát, azt a helyzetet és azt az üzenetet tanulmányozzuk, ami a jelenések könyvének a lényege. Azután magát Jánost vizsgáltuk meg, hogy ki ez a proféta, hogy lett tanítványból profétává János. Azután megállapítottuk, hogy a kereszténységnek milyen helyzete van, amivel beleszól a jelenések könyve. Majd a jelenések könyvének a szerkezetéről kezdtünk beszélni, azon a címen, hogy az üdvösségtörténet piramisa. És az elmúlt alkalommal pedig éppen arról beszéltünk, hogy ez a történelem, az egyház történelme, hogy van benne a jelenések könyvébe. És arra megállapodásra jutottunk, hogy a jelenések könyve nem egy olyan profétai könyv, ami előre megmondja a jövőt, hanem a jelenések könyve ennél több. A jelenések könyve nem jóslás, hogy mi lesz holnap, holnap után, És nem lehet belőle kiszámolni, hogy milyen politikai rendszerváltozások jönnek a történelemben, és hogy lesz, mint lesz, hanem a Jelenések könyve sokkal fontosabbat mond el. Azt mondja el a Jelenések könyve, hogy ami történik, amögött milyen lelki törvényszerűségek vannak, mert van egy érdekes törvény a világban, hogy az, ami nagyban történik a világban, az rendszerint kicsiben megtörténik mi velünk. Móricz Zsigmond az Életem regényében ír egy nagyon érdekes bekezdést. Móricz Zsigmond itt azt mondja el, hogy ami 16 éves koráig történt, az tulajdonképpen az európai kultúra történetének a rövid kis summája. És valóban így van, hogyha visszanézünk a történelembe, akkor megmagyarázza a történelem nagyon sokszor a mi életünk ezer fordulóit. Na most, ha a Jelenések könyvét akarjuk tanulmányozni, és ez lesz a mai témánk, akkor van egy fontos szabály. Az összetartozó részek, nagyobb egységek lényegét kell újra és újra úgy megérteni, hogy a fától lássuk az erdőt. Mit jelent ez? Mi nagyon sokszor kiveszünk a Bibliából egy szakaszt, kiveszünk a Bibliából egy kis részletet, és ennek az egy kis részletnek a magyarázatával foglalkozunk, és elfelejtkezünk arról, hogy a Biblia nem versekből áll tulajdonképpen, hanem egységes üzenetekből. És hogyha az egységben nem látjuk a helyét ennek a kis részletnek, akkor bizony-bizony eltévedünk. A könyv tulajdonképpen egészében mond valamit. És nem a részletekből kell összerakni az egészet, hanem az egészből kell megérteni a részleteket. Ez az egyik legfontosabb szabály, amit követnünk kell. Éppen ezért a mai alkalommal arra nehéz feladatra, vagy könnyű feladatra vállalkozunk, hogy ezt a könyvet egy kicsikét egészében értsük meg. Tudjuk azt, hogy ennek a könyvnek van egy piramis szerkezete, én így mondanám a kiasztikus szerkezetet, elkezdődik valahol, és befejeződik ugyanott. Tehát olyan, mint egy piramis, letesszük az első sor téglát, ráépítjük a második sort, harmadikat, negyediket, és valahol eljutunk a csúcsra. A Jelenések könyvének a csúcsán egy angyal repül. Ennél az angyalnál van az örökkévaló evangélium, ez az az angyal, amelyik meghirdeti azt az evangéliumot, ami nem véletlen, hogy itt szerepel először és utoljára a Bibliában ez a szó, hogy örökkévaló a evangéliummal kapcsolatban, mert ez arra akar figyelmeztetni, hogy a változások a történelemben azok látszólagosak. Azért, mert tulajdonképpen mindig egy nagy küzdelemről folyik a történelem, és ez a küzdelem Krisztus és Sátán között folyik, ez a küzdelem bennünk folyik, ez a küzdelem körülöttünk folyik, ez a küzdelem a világtörténelembe folyik, ez a küzdelem eldőlt a Golgotán, és eldől a mi életünkben, hogyha Jézussal együtt megfeszítettünk, és élünk pedig többé nem mi, hanem él bennünk a Krisztus, ahogy Pál mondja a Galata levélben. És ennek a törvényszerűségnek a felismerése az üdvösségünk kulcsa. Tehát aki a Jelenések könyvét jósoló eszköznek használja, az ez ellen a törvényszerűség ellen vét. Nézzük tehát ezt a piramist. Induljunk el sorba a piramis egyes lépcsőjén. Az első, amit el kell mondani, hogy a bevezetése ennek a könyvnek és a befejezése tökéletesen párhuzamba van, mert a bevezetés és a befejezés elmondja lényegében azt a fontos üzenetet, amit János el akart mondani, úgy 95 táján Pátmos szigetén, amikor Krisztus evangéliumára fogságban van, egy börtönszigeten van, és ez a lényeg, ez úgy foglalható össze az elején, hogy azt mondja, ímé eljön felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akit által szegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Ez az első fejezet, 7. verse. És ugyanez a gondolat, ez a megállapítás, ez a nagysúlyú megállapítás, a könyv végén visszaköszön, és kiteljesedik egy nagy óhajtássá. Úgy kezdődik ez a szakasz a 17. versben, a 22. fejezetben, hogy a lélek és a mennyasszony így szól, jöjj. Aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjúhozik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ugye ez egy gyönyörű, szép sóhajtás, és ez tovább folytatódik, most csak a végét olvasom ennek. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Ez János ugye közvetíti Jézus szavát. Jézus azt mondja neki, bizony hamar eljövök. Ámen. És hozzáteszi János, aki bizonyságot tesz, jöjj, Uram Jézus. Erről szól az egész. Innen kezdjük, ide érkezünk vissza. Na de mi az, ami a könyvnek a tartalma? Láttuk, amikor a szerkezetét vizsgáltuk ennek a könyvnek, hogy 7 nagy egységből áll a jelenések könyve, 7 látomás egységből. Ez olyan, mint 7 hatalmas szerkezeti elem pillér, és ezek egymásra épülnek. Egymással párhuzamosak. És ha ezeket a párhuzamosságokat elfelejtjük, hanem úgy gondolkodunk a jelenések könyvéről, hogy elindulunk János idejéből, és ahogy sorba olvassuk a jelenések könyvét, úgy teljesedik, akkor teljesen értelmetlen lesz a könyv, hiszen középen van például a hármas angyal üzenet, Jézus visszajövetelének képe, stb. Hát akkor hogy kell ezt érteni? Itt most össze-vissza ugrálunk az időbe? Egyszer így magyarázzuk, egyszer úgy. És akkor amit mi kiolvasunk abból a szövegből, amit mi belemagyarázunk abba a szövegbe, ez a belemagyarázás lesz az igaz? Hogy van ez?

Nézzük elejétől végig ezt a hét egységet. Megjelenik Jézus Jánosnak Pátmoszon. Erről a látomásról majd következő alkalmak egyikén külön fogunk beszélgetni. A gyertyatartók között megjelenik Jézus a főpap. És az egész jelenések könyvének valahol itt van a lényege. Ennélkül ezeket a látomás egységeket nem lehet érteni. Minden látomás egységet egy templomi jelenet vezet be. És az az érdekes, hogy ekkor már nincs templom. 70-ben lerombolták a rómaiak. Azóta se épült meg a jeruzsálemi templom. Sőt, a zsidók nem is akarják megépíteni, a vallásos zsidók nem akarják megépíteni a templomot, annak örökre vége. Egy pár ortodox, aki a zsidóság körülbelül 0,4%-a mondja azt, hogy hát lehet, hogy meg kellene építeni, de a zsidóság, a vallásos zsidóság nagy része megszabadult a templomtól. Miért? Mert értelmét vesztette a templom. Eljött Jézus. Amikor Jézus meghalt, a kárpit tetejétől az aljáig ketté hasadt. De Jézus főpapi szolgálata tart. Erre emlékszik a jelenések könyve. Mindig egy újabb és újabb jelenet kapcsolódik, minden nagy látomási egység elején ott van a Jézus Krisztus főpapi szolgálata, ott van valami mennyei, istentiszteleti jelenet. És minden látomás végén ott van a megdicsült Jézus, a győztes bárány, Júda oroszlánja, hogy mondja a jelenések könyve, és van egy trón jelenet. Mindig a közbenjárástól a trónig jutunk el. Ez egy kicsit az emberiség történetének a foglalata. Különböző szempontokból. Az első nagy látomási egység az hét gyülekezetről szól. Ez a hét gyülekezet valóságos gyülekezet. Tehát ezek nem jelképes gyülekezetek, valóságos létező kis-ázsiai gyülekezetek, amikben János dolgozott, hiszen ő Efézusba ért. Ezt a hét gyülekezetet pontosan ismeri. A hét gyülekezetnek írt levél alapján a lelki helyzetüket is tudjuk. Külső körülményeiket is tudjuk a gyülekezeteknek. Laodiceának nem mondja azt, hogy a langymeleg Laodiceának, hogy avagy volnál hideg vagy hév, hiszen a laodiceai víz, ami egy gyógyforrásból származik, a híres pamukkálé, most úgy hívják a törökök, pamukkálé forrásból származik, az nem iható úgy, ahogy kijön a földből, mert ha valaki megissza, ez a világ legmeszesebb vize. A nyelőcsövére tapad, és ott hal meg. Hogy lehet akkor meginni? Avagy volnál hideg, vagy hév, vagy felmelegítjük, akkor is kicsapódik a méz, és utána lehet inni szépen, vagy pedig lehűtjük, akkor is kicsapódik a víz, akkor is lehet inni. És itt a kép, amit használ egy lelki helyzetre. Vagy az, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. Miért volt gazdag Laodicea? És a laodiceai gyülekezet helyzetét abból a történelmi helyzetből pontosan lehet ismerni. De ez épp úgy van Efézusnál, épp úgy van Szmirnánál, épp úgy van Pergámumnál, vagy épp úgy van Szárdisznál, vagy Filadelfiánál. Ezeknek a városoknak a történetét jól ismerjük. Akkor valaki megkérdezheti, hogy mi ebben a profécia? Mert ezt úgy szokták magyarázni, hogy ez előre megírt történelem. Azt lehet mondani, hogy is. Mi ebben a profécia? Ebben a profécia az, hogy Isten kiválaszt hét olyan gyülekezetet, amiben hét lelki helyzetet mutat be. És ez a hét lelki helyzet egy-egy történelmi korszakra általában jellemző, de ma is vannak efézusi hitűek, szmirnai hitűek, pergámumi hitűek, és vannak sajnos laodiceai hitű emberek is. Ezért van az, hogy minden gyülekezeti levél végén ott van, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tehát mindenkinek szól a laodiceai levél, mindenkinek az efézusi levél, mindenkinek a pergámumi levél, és így el tudnám sorolni mind a hetet. Ez az első.

hatást. A hettita birodalom ezen a területen volt, és a hettita birodalomnak, ugye egy magas kultúrájú birodalom volt, külügyi kapcsolatai voltak különböző kisebb, nagyobb országokkal, Egyiptommal és Asszíriával, Babilonnal, épp úgy, mint a kisebb városállamocskákkal. És ez a levéltár, amikor megfejtésre került, ugye rengeteg diplomáciai szerződést tartalmazott. Ugye ebben nem mindennapi feljegyzéseket őriztek meg, hanem gondosan cseréptáblára írva megvoltak azok a diplomáciai feljegyzések, amivel megállapodott a hettita birodalom, ami egy nagy hatalom volt, a különböző országokkal. És kiderült, hogy ez a jelenések könyvében használt szerződés sor, ez nem más, mint a hettita szerződéseknek a hettita birodalom hivatalos okmányainak a pontos mása. Erről is fogunk majd beszélni, amikor sorba a leveleket látjuk. De mit akar ez mondani? Isten szerződést akar kötni, hogy így mondom most az egész egyház történelemmel, minden egyházzal és benne minden gyülekezettel. És a gyülekezetben minden egyes taggal. És ezek a levelek tulajdonképpen nekünk szóló levelek, ha szerződéses viszonyba akarok kerülni az Istennel, akkor ezeket a lelki veszélyeket, ezeket a lelki erényeket, ezeket a győzelmeket és ezeket a veszteségeket nekem nagyon komolyan kell venni. Mert a szerződésnek van feltétele. És az az érdekes, hogy minden levél egy ígérettel zárul. Aki győz, ez mindenütt ott van. Aki győz. És ezek a szerződések arra szolgálnak, hogy egyrészt egy lelki tükröt tartsanak elénk, másrészt pedig arra szolgálnak ezek a szerződések, hogy mi is a győztesek között legyünk. Na de ha most a piramisnak ezt az oldalát nézzük, akkor a másik oldalát is nézni kell. Mi az, ami megfelel a hét kis-ázsiai gyülekezetnek írt levélnek? Hát egy gyülekezet, ami a hétből lesz. Ez az egy gyülekezet az Új Jeruzsálem. Ez az Új Jeruzsálem az ígéretek városa, a győztesek városa. Mindegyik levél úgy fejeződik be, aki győz, és mit jelent győzni, ezt meg lehet tudni a könyv végén az Új Jeruzsálemről írt látomásban. Ez a két látomás egymást magyarázza. Nem lehet megérteni az első hét levelet, hogyha nem nézünk a második egy városra, a Jeruzsálemre, mert itt van a győzelemnek a célba érkezése. A jelenések könyve ez nem véletlenül mondja ezt így el, hanem a valós helyzetben lévő városok, amik jellemzik az egész akkori kereszténységet, Laodiceától Efézusig, vagy Efézustól Laodiceáig, egy reménységbe kell, hogy éljenek. A reménység az Új Jeruzsálem. És azóta is a történelemben mi vagy laodiceaiak, vagy pergámumiak, vagy szmirnaiak, vagy filadelfiai keresztények vagyunk, vagy efézusi keresztények, nekünk is szól ez a levél, megítél, tükröt tart elénk, és elmondja a mi hibáinkat, elmondja a győzelem lehetőségét, elmondja azt, hogy milyen ígéreteink vannak, amivel élnünk kell, amit újra és újra valósággá kell váltanunk, és így alakul ki az a levél sor, ami tulajdonképpen nekünk szóló irat. A második nagy lépcsőfok, hogyha tovább megyünk, egy nagy mennyei jelenettel kezdődik. És ez a nagy mennyei jelenet egy kicsikét el kell, hogy gondolkodtasson bennünket. A múlt alkalommal éppen ennek a levélnek az elejét, az összekötő versét néztük meg, amikor elmondtuk azt, hogy lát János egy nyitott ajtót a mennybe, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszélt velem, és így szólt, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, akinek meg kell történni. És akkor első pillanatra nem is ez történik, hanem Isten mennyei tróntermében vagyunk, és egy mennyei látomást lát, és leírja ezt a trónt, aki ott ül, az hasonlatos volt, és akkor egy csomó elragadtatásban, lélekben egy csomó színt, drágakő, szimbólumot, stb. Mond el,

És ennek az egész látomásnak az a lényege, hogy Isten trónjánál van egy kérdés. Van egy hétpecsétes könyv. Ez a megváltási tervkönyve. Ki az, aki méltó ennek a feltörésére? Ez a görög szó, hogy axios, ez egy nagyon súlyos szó. Azt jelenti, hogy méltó. Tehát ki az, akinek joga van, akinek méltósága van arra, hogy ezt a könyvet feltörje. És az egész mennyben nincs ilyen. Az egész menny sír. Mert ez az emberiség megváltásának a titkát tartalmazó könyv. És akkor a bárányra terelődik, a megöletett bárányra terelődik a hangsúly, és egyedül ez a megöletett bárány méltó arra, hogy ezt a hétpecsétes könyvet feltörje. Ez egy hatalmas nagy kép. Ugye a bárányról mindenki tudta azt, hogy az az áldozati bárány. Na de hát ez így azért nem jó, mert az áldozat szót se értjük már mi 20. századi emberek. Mi azt tartjuk áldozatnak, hogy ha én adok valamit az Istennek. Ez egy óriási tévedés. A Bibliában Isten adja áldozatul a bárányt az oltárra. Miért? Azért, mert nekem meg kellene halni, mert a bűnnek egy zsoldja van a halál. És hogy ne kell nekem meghalni, mert a bűn nem maradhat büntetlenül, a bárány arra mutatott, hogy valaki értem meghal. Az asszony magva a kígyó fejére tapos. Az Éden óta ez a jelkép ott van a Biblia lapjain. És ott volt a kegyes emberek szívében. Amikor keresztelő János rámutat Jézusra, akkor azt mondja, íme az Istennek bárány, aki elveszi a világ bűnét. És János ott volt. János ezt hallotta. És ezt ezerszer elprédikálta. Ezt minden gyülekezeti tag tudta. A romaiak persze nem, a cenzorok azok nem tudták. De ez a bárány kép Jézusra utal. Jézus az egyedül méltó, aki felnyitja a hétpecsétes könyvet. És itt elhangzik az angyaloknak egy gyönyörű szép éneke, erről is lehetne egy egész sorozatot tartani, hét nagyszerű himnusz van a jelenések könyvébe, és ez a hét himnusz végigveszi az egész megváltási tervet. És ez a himnusz úgy kezdődik, hogy axios, tehát méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, feltört annak a pecsétjét, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből, nyelvből, minden nemzetből és népből. És királysággá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Ez a Bibliának az egyik leggyönyörűbb ígérete, nem? Egy Jézusra utaló gyönyörű ígéret. És akkor jön az angyalok kórusa, és akkor egy gyönyörű, szép szimfóniává teljesedik ki ez a mennyei kórus. Utána következnek a pecséteknek a feltörés. Ezeket is részletesen látni fogjuk, az első négy pecsét, feltörés, utána jön az ötödik pecsét, a hatodik pecsét, utána van mindig egy közbevetés ezekbe a látomásokba, és ezek a közbevetések mindig az utolsó előtti helyen szerepelnek azért, hogy véletlenül se felejtsük el, hogy itt miről van szó. Itt nem a történelem egyes jeleneteiről van szó, lehet, hogy a történelem, sőt biztos is, hogy a történelem egyes jeleneteiben ismétlődnek ezek a motívumok, de itt másról van szó. Mi az, hogy pecsét? Mi a pecsétet egy ilyen hivatalos okmány záróként szoktuk kezelni. Az ókorban nem ez volt a pecsét. Az ókorban minden embernek a nyakában lógott egy szíjon a pecsételő hengere. Az ókori keleten ez volt a szokás. Ha én mentem valahova és vettem valamit, vettem egy szamarat mondjuk, rányomtam a pecsétemet. Ezzel az enyém lett. A pecsét az tulajdonképpen Isten tulajdonjogának, vagy valakinek a tulajdonjogának a kifejezése. És itt feltöretnek pecsétek, jönnek megpróbáltatások, jönnek ilyen-olyan-amolyan viharok,
Jönnek olyan viharok, amik megpróbálják Isten népét, sőt, mártírok is lesznek. Az ötödik pecsét például arról szól, hogy az oltár alatt ott vannak ezek a mártírok, és kiáltanak, hogy mikor, meddig tart még ez, mikor fogod a te igazságodat helyreállítani. De a hetedik fejezet figyelmeztet arra. A pecsét feltörése nem egyszerűen csak a nyomorúságot jelenti, hanem a pecsétnek van egy másik értelme. Az eredeti, a tulajdonképpeni. És kezd arról beszélni, hogy Isten a változó korokban és világban, a különböző pecsétek feltörése során elpecsételi az övéit. Minden ágazatból, nyelvből és népből, minden törzsből, egyformán, egyenlőképpen elpecsételi az embereket. És ez is eljut egy csúcsig, amikor azt mondja, az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és elhangzik, hogy az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, a bárányé. Tehát az egész történelemnek ő az ura, és nincsen semmiféle megpróbáltatás, semmiféle baj, semmiféle háború, semmiféle veszteség, semmiféle ilyen-olyan tragédia az ő tudta és beleegyezése nélkül. És azt mondja, ámen, az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a háladás és tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké örökkön örökké, ámen. Nagyon érdekes volna megnézni a jelenések könyve az ámen motivumot. Nagyon sok hasznos dolog lenne, de itt is például Istennek hét tulajdonságát sorolja fel. Azt mondja, hogy dicsőség, bölcsesség, háladás, tisztesség, hatalom és erő. Ez hét. Ha ezt a hetet nézzük, akkor vajon ez hol van a történelemben? Hogy fog ez teljesedni? Hetedik pecsét is feltöretik. És a hetedik pecsét feltörésekor nincs már megpróbáltatás, hanem a nagy megpróbáltatás van. Amikor feltörte a hetedik pecsétet, a nyolcadik fejezet első verseny, csend lett a mennybe. És ez a mennyei csend, az a csend, amiben eldől a mi sorsunk. Elpecsételtettünk, vagy nem?

különböző történelmi megpróbáltatásokon keresztül jött nép, vajon Istennel szövetségben áll, vagy nem? Ennek is megvan a könyv végén a megfelelő párhuzama. Ha megnézzük a könyv végét, akkor azt látjuk, hogy a 19-20. Fejezetben Isten 7 jelenetben mondja el, a 7 pecsétnek megfelelő 7 jelenetben mondja el azt, hogy hogyan fogja ő megítélni a világot. Az első ezek közül egy örömének, a Babilon bukása felett, tehát az első lépés az, hogy ez a Babilon, ez megint nem valóságos város, hanem az a világ, amiből a keresztényeknek ki kell futni, az a világ, ahol a keresztények nagyon jól érzik magukat, és nagyon nehezen akarnak kifutni, ahogyan a zsidók is nagyon nehezen akartak visszajönni a babiloniai fogságból. Akik kijönnek, viszont egy öröméneknek lesznek a részesei. És ez az örömének van a 19. fejezet első 5 versében. Utána jön a bárány mennyegzője, megint a győzelem képe, utána Krisztus megjelenésének a képe, és a két vadállat és a hamis prófétának a vége, tehát annak az Isten ellenes hármasságnak, ami feláll Isten ellen, a megváltási terv ellen, a vége, és utána a Krisztus 1000 éves uralmáról beszél, miközben az utolsó ítélet folyik, Gog és Magog megsemmisítéséről, ez tulajdonképpen nem más, mint egy ezékieli kép, amit ide alkalmaz, az Isten ellenes hatalmaknak az összefogásának a megsemmisítése, megítélése, és utána a halottak feltámadása és az utolsó ítélet bekövetkezte. Ez a megváltási terv vége, ez a megváltási terv győzelme. A 7 pecséttel szemben ez a 7 jelenet áll. Ez is egy párhuzamos kép. Mit üzen ez a kép? Nagyon egyszerű. Az, hogy nem kell félned, mert Isten győz. Ővé az erő, a hatalom, a dicsőség és a felsorolt 7 dolog, és ezt elmondja elején is és végén is, hogy ámen, úgy legyen, meg lett. A következő, a 3. pár, ami ezután következik, a 8. fejezet 2. versétől, megint egy mennyei képpel indul, egy nagyon különös mennyei képpel. Mennyei Isten tiszteleten vagyunk, és azt mondja, láttam 7 angyalt, akik Isten előtt álltak, és az adott azoknak 7 trombita. Egy másik angyal is odajött, és megállt az oltárnál, kezébe aranyfüstölő, és adott neki sokféle füstölőszert, hogy a szentek imádságához tegye az aranyoltárra, amely a trónus előtt van. És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságával, az angyalok kezéből Isten elé, és ekkor vette az angyal a füstölőt, megtöltötte az oltár tüzéből, és ledobta a földre. Mennydörgés és zúgás, villámlás és földrengés támadt, a 7 angyal pedig, akinél a 7 trombita volt, felkészült, hogy trombitáljon. A földi szentélyben a füstölés az az imádságnak a jelképe volt. Minden reggeli és estéri áldozatnál a füstölésnek meg kellett történnie. Enélkül nem lehetett bemutatni véres áldozatot a pitvarba. Ha a reggeli és az estvéli áldozat nem történt meg, akkor érvénytelen volt minden áldozat. Ez a föld és az ég kapcsolatát kifejező füstölőoltárról bemutató tömjén áldozat volt. Dániel könyvében például, amikor arról van szó, hogy a tamid áldozatról, így van héberül ez a szó, akkor erre gondolt. Ezért volt az, hogy Dániel minden este és reggel, bár nem volt Jeruzsálemben, mégis Babilonban imádkozott. Mert az imádság ennek a kifejezője, itt is mondja a szöveg, hogy az imádság fejezi ki ezt a kapcsolatot az ég és föld között. És ehhez kapcsolódik a 7 angyal trombitája. A trombita az egy jelző hangszer volt. És ez az egész jelző hangszeres dolog azt mutatja, hogy Isten mielőtt újra és újra ítélne. Hiszen az egész történelmünk nem más, mint Isten ítéleteinek története, ebbe van belerejtve a kegyelem. Ha Isten nem ítélne sohasem, már réges-régen nem lennénk. Tudnilik, azt szoktuk elfelejteni mi keresztények is, hogy a bűn önmagában megsemmisítő hatalom. Ha az Isten nem ítélne meg,
semmit sem, akkor már réges-régen kiírtuk volna magunkat, kiirtottuk volna magunkat a földről. Ezért Isten mindig ítél. De az ítélet előtt mindig elhangzik egy figyelmeztető trombita szó. Egy figyelmeztető jel. És ez a hét trombita, az hét figyelmeztető jel. Itt is van egy közbevetés, hogyha megnézzük, itt is az utolsó előtti trombitánál van a közbevetés a tizedik fejezettől, ami hét mennydörgés szava hangzik a mennybe, és akkor egy nyitott könyvet lehet látni, és a templom felmérése, Istennek a két tanúja megjelenik, és ezután jelenik meg a hetedik trombita szó, ami az utolsó. És ez a trombitáról szóló jelenet egy összefoglaló verssel, a 18-kal zárul, és ebben a 18. versben megvan írva ez az a kapcsolópont, ami összekapcsolja a további tartalommal. Ebben a 18. versben megvan, hogy miről lesz szó tovább a könyvbe. Ez közvetlenül már a csúcs előtti nagy összefoglalás. Azt mondja, haragra lobbantak a népek, ez a 13.-14. vers, de eljött a te haragod, 13.-14. fejezet, eljött a te haragod, 15.-18. fejezet, és a halottak felett való ítélet, 20. fejezet, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a profétáknak és a szenteknek, 21-22. fejezet a jutalom, és azoknak, akik félik a te nevedet, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztíts azokat, akik a földet pusztítják, ez pedig a 19. fejezet. Ez egy rövid tartalmi összefoglalás, hogy erre megyünk tovább. Ennek is megvan a párhuzama a Jelenések könyvének a végén. Itt pedig a hét csapásról szóló kinyilatkoztatás van. Na most az az érdekes, hogy a trombita szónál mindig valahol valami történik. És a hét csapás ugyanebben a sorrendben történik meg, mint ahogyan a hét trombita szó, tehát az első a földre, a tengerre, stb. Ugyanaz a sorrend található. Egymást magyarázó történetek. Ezekről is bőséggel lesz szó majd, amikor ide jutunk a Jelenések könyvének tanulmányozásában. De most jön a legizgalmasabb. A csúcs. Amiért mindez van? Amiért tulajdonképpen ez a szép piramis épül? Most jön az egész Jelenések könyvének a teteje. Ez is egy mennyei jelenettel indul, egy nagyon különös mennyei jelenettel, amit nagyon el szoktak hanyagolni. Éppen a héten volt egy teológiai konferencia az Adventista Teológiai Főiskolán, és a Galusz László testvér, aki a szerbiai szemináriumunknak az igazgatója, és itt Budapesten doktorál majd Jelenések könyvéből, egy nagyon érdekes előadást tartott erről, hogy csak itt van az Új Szövetségben, meg egyszer a zsidókhoz írt levélben szó a szövetség ládájáról. És itt most azt olvassuk, így kezdődik a látomás, hogy megnyílt az Isten temploma a mennyben, és megjelent a templomban az ő szövetségének ládája. Ez egy nagyon különös jelenet. A nép sohasem láthatta a szövetség ládáját. Jézus idejében semmiképpen nem, mert nem is volt meg a szövetség ládája. Babiloniai fogság után már nem volt szövetség ládája a szentek szentjében. Az eltűnt.

És most látszik a szövetség ládája. És villámlás, zúgás, mennydörgés, földrengés, nagy jégeső támad, ugyanúgy kezdődik, mint az előző látomás, ha emlékszünk még erre, az előbb olvasta. Miért? Mert elkezdődik a nagy küzdelem. És a nagy küzdelembe gondoljatok a honfoglalásra, most a mennyei honfoglalás kezdődik el. Mi ment elől a honfoglalásnál, amikor átkeltek a Jordánon Jerikó ellen? Olvassátok el Józsi könyvében a 6. fejezetben. Elől ment a Fridláda. Most elől megy a Fridláda. Meglátszik a szövetség ládája. És ez jelent valamit. Az, hogy a 10 parancsolat körül folyik, a szövetség ládája tartalma körül folyik, az egész nagy-nagy küzdelem. Megjelenik a napba öltözött asszony, és vele szemben a hármasság, a gonosz hármasság. A sárkány, a régi kígyó, azután megjelenik a földből feljövő fenevad, és a tengerből feljövő fenevad. És vajon ki fog győzni? Itt érünk el a csúcsra. Mert hirtelen képváltás, és megjelenik meg megint a bárány társaival és kísérőivel, most már nem egyedül. Hiszen ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, mondta már az előző szakasz, majd ezt is részletesen fogjuk tanulmányozni. Megjelenik a bárány a kísérőivel. És kik ezek a kísérők? Azt mondja, ezek azok, akik nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szűzek, ezek követik a bárányt, ahová megy, ezek vétettek meg áron az emberek közül, első zsengéül az Istennek és a báránynak, és szájukban nem találtatott hazugság, ezek fethetetlenek. Ez ellen folyik a küzdelem, és ők a győztesek. De hogy lehet ebbe a csoportba belekerülni? És ekkor jelenik meg az ég közepén repülő angyal. És ez az ég közepén repülő angyal egy üzenetet hoz, az örökkévaló evangéliumot. És ez az örökkévaló evangélium egy hármas üzenetté bomlik ki. És ez a hármas üzenetnek az első angyali üzenete, az tulajdonképpen az Isten imádatára hívja fel a figyelmet. A második angyali üzenet, az Babilon leomlásáról beszél, a hamis hármasság bukásáról, így lehetne mondani. És a harmadik angyali üzenet megint visszatér a pecséthez. Hogy vajon kinek van a homlokán, és milyen pecsét? Kinek a tulajdonába van? Mert hogyha Isten tulajdonába van, akkor a bárány társaihoz és kísérőihez tartozik. A megszámlálhatatlan üdvözült sokasághoz. Ha pedig nem ez a pecsét van a homlokán, máshová adta el a lelkét, így mondanám, ha más tulajdonjel van arra, akkor az ítélet vonatkozik rá. És ezután jelenik meg az emberfia, hogy ítéletet tartson, Jézus visszajövetelének a képe, és ez a középső rész úgy teljesedik ki, hogy a győztesek éneke hangzik fel az üvegtengernél, és ez az ének is egy gyönyörű szép vers, nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útjaid, népek királya, ki ne félne téged, Urunk, ki ne dicsérne a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és lebolulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Ez a nagy küzdelem lényege. Nyilvánvalóká lettek a te igazságos ítéleteid. Ez a jelenések könyve. Most egy órában áttekintettük az egészet. Részleteiben rengeteg minden tudnivaló van még, hiszen még van előttünk majdnem egy év. 11 hónap. De már is néhány tanulságot le kell vonni. Ha a jelenések könyvét egyszerűen jóslókönyvnek tekintjük, amiből a holnap utáni politikai, társadalmi, gazdasági, ilyen-olyan, amolyanokat akarjuk megjósolni, akkor visszaélünk a jelenések könyvével. A jelenések könyve Jézus Krisztusról szól. Ezért van ott az elején, tessék elolvasni az első versbe, ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ez többféleképpen érthető, úgyhogy Jézus Krisztus beszél benne, és az egész könyv Jézus Krisztusról beszél. Mind a kettőt jelenti. A második, Jézus Krisztus úgy jelenik meg, mint főpap, aki közben jár értünk.
És a jelenések könyve nem az ijeszgetések könyve, hogy hú, emberek, egy kicsit ijedjetek meg, mert rátok fér ebbe a jóléti társadalomba, hanem jelenések könyve azért van, hogy van lehetőséget arra, hogy a győztesek között légy. Ezért a jelenések könyve tömény evangélium. Aki nem evangéliumot hirdet, hanem ítéleteket hirdet belőle, az visszaél a jelenések könyvével. A harmadik és nagyon fontos dolog az az, hogy a győzelem alapja az Jézus Krisztus közbenjárása. Ha én Jézus Krisztus közbenjárói szolgálatát elvetem naponta, ha én naponta nem megyek Jézus Krisztushoz, és nem alakítok ki vele egy én-te viszonyt, ha nem élek lelki életet, így mondhatnám, akkor én lehetek akármilyen egyháztagja. Lehetek adventista, nem adventista. Mindegy. A Jézussal való személyes kapcsolat az egyedüli menedék. Ha ez a nagy küzdelem úgy zajlik le, hogy bennem Jézus győz. Mert a nagy küzdelem szintere nem a világtörténelem. A jelenések könyve nem a világtörténelemről szól. A jelenések könyve rólunk szól. A mi életünkről. És az is biztos, hogy a jelenések könyve Mózesnek és a báránynak az énekével ér véget, amelyik, ahogy felolvastam az előbb, Isten nagy és csodálatos műveiről beszél. Ha a jelenések könyvében nem az Isten a főszereplő, hanem valami történelmi, ilyen-olyan pozitív vagy negatív embert akarunk főszereplővé tenni, akkor a jelenések könyvét nem magyarázzuk helyesen. Tehát, ha a Bibliát akarok megérteni, elmondtam az elején, akkor az akkort, amikor ez a könyv íródott Pátmoszon, és a mostot, amit ez a könyv ma nekem mond, így lehet együtt látni. És ha így élünk a jelenések könyvével, akkor valóban minden rémhírterjesztés, mindenféle közömbösség, két végletet mondom, ellenére is a jelenések könyve biztosan célba fog bennünket vezetni. És én ebben reménykedem, hogy mindnyáján ilyenek leszünk. Amen.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. Ezer arcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik Enya felvételeiből.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, Enya felvételeiből készült összeállítás hangzott el. Készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

május 19-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi ige az Ézsaiás könyve 64. fejezetének 7. verse. Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Az új szövetségi igét a rómaiakhoz írt levél 9. fejezetének 20. verséből olvasom. Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre? Egy ember az élete során többször átéli azt, amiről a két ige egybehangzóan szól. A szerepek felcserélődnek. Mind úgy vagyunk, hogy csak később szólunk, megszégyenülve Istentől, hogy mégiscsak neki volt igaza. A dackorszak is elmúlik a kicsiknél, majd a kamaszoknál is, és minden a helyére kerül egyszer. Nem véletlen, hogy szinte mindegyik hittanos gyermek megmosolyogja az alsós feladatot, amikor a képen a kutya sétáltatja a gazdát, a gyerek vizsgálja meg az orvost. Mert a szerepek felcserélődnek, és akkor minden megkérdőjeleződik. Isten vajon igazságos-e egy-egy nehéz élethelyzetben? Jól döntötte az engem érintő ügyben a másik ember, aki ott van az életutamon? A főnök, a tanár, a szülő, a hivatalos ügyemben eljáró szakember. Ha én lennék a másik, akkor biztosan másképp alakultak volna a dolgok, mondjuk hevesen. Pont ebben a szerepcserés helyzetben józanít ki bennünket Isten igéje. Nem szállhatsz perbe a Teremtővel, hiszen ő volt előbb. Kétségbe lehet vonni más, felettünk állók döntéseit, de egyáltalán nem biztos, hogy abban a helyzetben mi bölcsebben tudtunk volna dönteni. Istent játszani mindig veszélyes, és mély szakadékhoz vezet, ahová az elveszett bárányokért szokott menni a jó pásztor. Térj vissza bűnbánattal még aznap Teremtődhöz, amikor felcserélted a szerepeket. Áldja meg az Úr kezének alkotásait, akik a földön élnek. Legyen bíztató áldása azokkal, akik elvesztették életük célját. Könyörüljön azokon, akik méltatlan életkörülmények között élnek és szenvednek. Támogassa az Úr sokszoros áldással azokat, akik másokat segítenek életük és munkájuk áldozataival. Áldja meg minden teremtményét az Úr itt és oda át, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Az áhítatot Petriné Csikán Katalin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre?

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szólhatunk Isten nevében. A mai ige Jeremiás 15:19. Erre így szólt az Úr: ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz, értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Gondolatok az ígéről. Szegény Jeremiás. De miért lenne szegény? A síró próféta Isten kiválasztott és igen nagyra becsült szolgája volt. Az emberek ugyan gyűlölték, mert az igazságot szólta, a neki olyan édes ígét keserűnek találták hallgatói. Ura előtt Jeremiás mégis kedves volt. Isten megparancsolta neki, hogy maradjon meg a hűségben. Akkor ő mindvégig szólni fog rajta keresztül. Bátran, és az igazat kellett szólnia az emberekhez, Isten rostáján kellett megrostálnia azokat, akik magukat hívőknek nevezték, mert csak akkor lehetett Jeremiássé ez az ígéret: szószólóm lehetsz. Milyen nagy tisztesség! Nem kellene minden ige hirdetőnek, sőt, minden hívőnek erre törekednie. Ha Isten szól rajtunk keresztül, mekkora csoda ez! Úgy a biztos, tiszta igazságot szóljuk majd, és pedig erővel. Akkor szavunk nem tér vissza üresen, hanem áldás lesz azoknak, akik befogadják, akik pedig elutasítják, azoknak veszedelem. Sokan nyernek majd táplálékot ajkunkról, fölkeltjük az alvót, és életre támasztjuk a holtat. Kedves hallgatóm, imádkozz te is azért, hogy Istennek minden szolgája ilyen legyen. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. A megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. Ennek témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fésül Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A zárszó gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda, a helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, Budapesten a 11. kerület, Magyar Tudósok Körútja 3-ban. A részvétel ingyenes, de regisztrálni legalább augusztus 28-án, pénteken délig szükséges. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, néhol még lehet zápor, az északi szélben 20-25 fok várható. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol azért előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, E késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Szeretettel köszöntöm a lélekhangoló hallgatóit, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Gyúróból, a Kisfehér vármegyei községből származó lányként nem volt magától értetődően egyenes útja Udvaros Dórának, az evangélikus teológia lelkész szakára. Többek között lelkészi elhívásáról és a társadalom peremén élők felé irányuló szeretetéről beszélgetünk vele most elhangzó interjúnkban. Tartsanak ma is velünk!

0: Keresztény hitünkben úgy valljuk, hogy Jézus valóban otthon az életünkben, és megtapasztalhatjuk az ő jelenlétét, most már az ő szent lelke által. Mai beszélgető társam arról fog beszélni nekünk, hogy az ő életét hol és milyen pontokon állította más irányba Isten, és hogyan hatott rá életváltoztató hatással az, hogy hisz Istenben. Első kérdésem az lenne feléd, hogy mikor tapasztaltad meg először ezt, hogy valóságos Isten is, hogy itt van közöttünk, itt van az életünkben.
1: Szervusz, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Sokat gondolkodtam az elmúlt években erről, hogy mikor is találkoztam vele először, vagy éreztem nagyon markánsan, hogy jelen van, és az a válasz született meg a szívemben, hogy már egészen kisgyerekkoromtól fogva nagyon elevenen él bennem az első hittanórám emléke, és ez egy nagyon meghatározó találkozás volt az Istennel. Akkor még Füke Szabolcs volt a lelkészem, és azt kérdezte tőlünk, hogyha egy dolgot kívánhatnánk, akkor mi lenne az az egy dolog. És akkor én azt mondtam, hogy szeretném, hogyha szüleim örökké élnének. És miután megtértem, akkor megértettem, hogy ennek van valóság alapja, hogy az örök élet az Krisztus által valóban a miénk lehet. És ez a tapasztalás nagyon erősen meghatározott már gyerekkoromban is. Számomra soha nem volt kérdés az, hogy Isten létezik, mindig éreztem a szeretetét, de egy idő után úgymond ez kevéssé vált. Azt gondoltam, hogy rendben van, érzem, hogy Isten létező úr, de ennél kell, hogy több legyen. És nagyon hálás vagyok a konfirmációért, mert az én életemben a konfirmációm az valóban megerősítés lehetett, és hálás vagyok a lelkészemért, akire lelkészemként és egy példaképként tekintek, ő Schüller Zsolt. Nagyon sok kérdésem volt a hittanórákon, a konfirmációs órákon, és olyan jó visszanézni, és látni azt, hogy Isten hogyan munkálta ki a megtéréshez vezető utat. Régen úgy gondoltam a megtérésemre, hogy ez egy pontszerű dolog volt az életemben, és most már azt látom, hogy valóban egészen kisgyermekkoromtól, akár már magzatkoromtól az Isten vezetett. De nyilván a megtérésem volt ez a nagy fordulópont, ami 2010-ben történt. Egy szabad keresztény ifjúsági konferencián szólt hozzám úgy Isten igéje, hogy akkor megértettem azt, hogy Krisztus valóban értem is meghalt, és hogy általa Isten elfogadott és szeretett gyermeke vagyok, és akkor vált ez nagyon elevenni az én életemben.
0: Hogyan történt pontosan ez? Mi szólított meg téged ott, amikor azt mondod, hogy az a megtérés pont megtörtént?
1: Én már az általános iskolás hittanórákkal párhuzamosan elkezdtem templomba járni. Ez egyfajta érdeklődés és kíváncsiság volt bennem. Az én családom egyébként nem keresztény, de nagyon hálás vagyok azért, hogy a szüleimnek mégis fontos volt az, hogy hittanórákra járjunk, és hogy meg legyünk keresztelve. És ez is nagyon érdekes, hogy aztán úgy tértem meg, hogy az evangélikus gyülekezetünkbe érkezett egy fiatal házaspár, akik zenét tanítottak a gyülekezet fiataljainak, és én ott voltam nővéremmel az énekórákon, egy fiatal, hát akkor még lány vezette ezeket az órákat, és egyszer azt mondta, hogy van egy gyülekezet, ahol fel fognak lépni, ők fognak ott dicsőíteni, és hogy menjünk el, hogyha van kedvünk. Én azt tudnám mondani, hogy az Isten tudja, hogy mire van szükségünk, és talán nekünk akkor arra volt szükségünk, és amikor úgy döntöttünk, hogy elmegyünk erre a keresztény konferenciára, akkor valóságosan úgy értettem a lelkipásztor szavait, hogy azok nekem szólnak, hogy Krisztus felvitte az én bűneimet a keresztre, és meghalt értem, és ez elevenné vált az én életemben, és felismertem azt, hogy bűnös ember vagyok, de hogy van újrakezdés, van arra reményem, hogy örök életem lehet Krisztus által. Onnantól kezdve az egész életem megváltozott, és az vált számomra fontos, hogy az a szeretet, amit megtapasztaltam és megéreztem a megtérésem által, azt minél több embernek tudjam továbbadni.
0: Miért érezted bűnösnek magad? Egy templomba járó, kedves fiatal lány. Hogy lehet, hogy Isten a bűneiden keresztül érintett meg téged?
1: Nem is az érintett meg engem, hogy a bűnösségem ellenére szeret az Isten, hanem az a feltétel nélküli szeretet, az az elfogadás, amit ilyen módon előtte soha nem tapasztaltam. Hiába jövök nagy családból, hiába voltak barátaim, ez egy teljesen más perspektíva volt. Az Isten teljesen áttölelő és szorongató karjai között lenni, és ezt a fajta szeretetet megtapasztalni, nekem erre volt szükségem, és így szólt hozzám az Isten. de azt gondolom, hogy megtérésünk azzal is párosul, hogy valahogy a bűneink alatt össze kell rogyni, fel kell azt ismerni, hogy igen, bűnös ember vagyok a bűnbeesés óta, de nem kell, hogy ez a bűn meghatározzon. És a megtérésem után sem leszek bűntelen. A megszentelődés elkezdődhet, ez egy folyamat, de nyilván a mennyországban vétetik ez el tőlünk, de nem kell, hogy ebben benne ragadjunk, hanem tényleg Krisztus vére engem tisztára mosott, és van újrakezdés.

0: Mennyire fordított az utadon ez a felismerés, miután a nagybetűs életbe léptél?
1: Én ekkor középiskolás voltam, 9. osztályos. Már a megtérésem előtt is azt tapasztaltam magamon, hogy egy nagyon empatikus és érzékeny ember vagyok, de a megtérésem után ez felerősödött. És pont azért, mivel szerettem volna az Istennek szolgálni és emberek felé szolgálni, viszont nem tudtam teljesen elköteleződni, egy nagyon-nagyon hosszú útkeresés következett, 6 év.

0: Megnéztem, hogy mi az útmutatóban a mai ige, és döbbenetesen kapcsolódik szerintem mindahhoz, amit te képviselsz, amiről eddig is beszéltünk. Így szól Lukács evangéliumából a 6. részből, a 32-től a 36. vers. Ezt Jézus mondja. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte. Nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Kíváncsi vagyok a gondolataidra, vagy hogy mire indít még ez az ige téged.
1: Nyilván ez az egész szakasz valóban, ahogy mondtad, nagyon elevenen kapcsolódik mindahhoz, amit hiszem, hogy talán valahogy botladozva meg tudok élni, hiszen nekem se egyszerű vagy magától értetődő sok esetben. Nekem is vannak rosszabb napjaim. De hogyha csak egyet kellene kiemelni igazán, ami úgy összefoglalja ezt az egészet, legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Én elsősorban azt gondolom, hogy aki nem tapasztalta még meg Krisztus irgalmát és szeretetét, annak nagyon nehéz az irgalomról bármit is elképzelni vagy gondolni. Azt tud talán hitelesen beszélni erről, vagy tudja megélni, aki már felismerte az életében az Isten irgalmát. Úgyhogy elsősorban azokhoz szólnék, akiknél már megtörtént ez az életváltozás és ez irgalom felismerése. Hogyha abból indulunk ki, hogy mi is valóban Krisztus által elfogadott és megváltott gyermekei vagyunk az atyának, akikhez az Isten irgalmas, akkor szerintem ez, hogyha megvizsgáljuk magunkat, akkor mindenképpen arra kell, hogy indítson, hogy irgalmasok legyünk az embertársainkkal. És itt nem gondolok feltétlenül a cigány emberekre, vagy a hajléktalanokra, hanem a közvetlen környezetünkre. Akár buszozás közben, akár a gyülekezetben, a családban, ami tudjuk, hogy sokszor a legnehezebb terep. Egy lelki pásztor mondta azt, hogy nem az a nagy dolog, hogy ha gyülekezetben, keresztény közösségben vagy jó keresztény, hanem menj haza és szeresd a családodat. Ez szerintem nagyon, nagyon fontos és nagyon meghatározó. Úgyhogy azt gondolom így összességében, hogy mindenképpen irgalmasságot nem is kell tanúsítanunk, mert ez a kell, ez így nem működik, hanem hogyha valóban megtapasztaltuk, és ebből élünk napról napra újra, és ahogy Luther Márton mondta, minden napunk egy megtérés, hiszen szerintem, hogyha ez nincs meg, akkor valahogy elveszünk, vagy elszakadunk az atyától. De hogyha ebből élünk, és ezt éljük meg napról napra, akkor az indítani fog bennünket az irgalmasságra. Nyilván az első csatorna az Istentől jön, de én azt hiszem, és azt élem meg, hogy ő arra indít, és arra bátorít, hogy ezt az irgalmasságot adjuk át, és éljük tovább. És ez a legkisebb dologban is megjelenhet.
0: Nem merül fel a környezetedben, vagy benned akár az a kérdés, hogy a hajléktalanság azért mennyire az adott személynek a felelőssége, és biztos van-e feladatod ezért az ő életében, hogy te segíts, vagy ő hogyan segíthetne még magán például?
1: Ezzel kapcsolatban rögtön eszembe jut egy ige, aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Ez nagyon meghatározó számomra, így a hajléktalan kérdés kapcsán is. Viszonylag sokat szoktam beszélgetni teológus társakkal és a környezetemben lévő emberekkel a hajléktalan kérdésről. Bennem valóban az a válasz született meg, így az ott töltött évek alatt, és egyébként mai napig járok vissza, mert nagyon jó kapcsolatot ápolok a volt kollégáimmal, barátaimmal, sőt vannak olyan hajléktalan személyek, akikkel egymás nyakába ugrunk. De az a válasz született meg bennem, hogy a hajléktalanság elsősorban nem egy fizikai hajléktalanság, hanem egy lelki. És ilyen szempontból én azt tudom mondani, hogy mindannyian lelki

ki hajléktalanok vagyunk, amíg valóban ez a krisztusi szeretetben nem tölti a szívünkben lévő űrt. És ilyen oldalról nézve, igen, vannak, akik látványosabban hajléktalanok, vannak, akik kevésbé, de abszolút pontosan ezért mindannyian arra a fajta krisztusi szeretetre és irgalomra szorulunk, amiről itt az ige is beszél nekünk a mai napon.

0: Milyen indítatást, vezetést élsz meg most ebben az 5. évedben a teológián? Hogyan alakul majd a jövőd? Mit látsz ebből?
1: Én nagyon hálás vagyok azért, hogy a legkisebb dolgokban is tényleg megtapasztalhatom Isten gondviselését. Most itt nagyon apró dolgokra is gondolok. És azért is hálás vagyok, hogy ebben a cigány misszióban megerősödhetek. Most a hátam mögött van 2 cigányútnak nevezett szabadon választható kurzus, úgy szintén Bakai Péter és Győri Dávid vezetésével, amikor április elején Békés megyében voltunk, és most 2 hete pedig Nyíregyházán, valamint Alsó Zsolcán. Ezek nagyon megerősítenek ebben a szolgálatban. Úgyhogy az, hogy ez az egész missziós lehetőség újra és újra felbukkan az életemben, ez nagyon nagy békességgel és örömmel tölt el. Úgyhogy ez az egyik része az életemnek. A másik pedig az, hogy nagy örömmel készülök a 6. évemre, amit Gyulán fogok eltölteni reménység szerint. Várom, hogy kicsit koncentráltabban lehetek majd jelen a gyülekezetben, szolgálhatok, és hiszem azt is, hogy ott is van bőven missziós terep. Erről már az ottani lelkipásztorral beszélgettünk is. A hátam mögött hagytam most a diplomamunkámat, amit hála Istennek már leadtam. Ennek a témája és a címe is nagyon erősen kapcsolódik egyébként ahhoz a lelkülethez, vagy érdeklődéshez, ami engem úgy nagyon meghatároz. A jézusi emberszemlélet tükröződése a szinoptikus evangéliumok asztalközösségeiben. Ezt vizsgáltam, vagyis pontosabban azt, hogy ezekben az asztalközösségekben hogyan jelenik meg a krisztusi emberszemlélet, és hogy ez mit mond ma a mai kereszténységnek és az egyháznak. Valamint nyilván izgalommal tekintek még így az előttem álló feladatokra, amik reménység szerint sikeresen tudok majd megcsinálni, és készülök a nyárra, amikor több táborban, táborvezetésben is lesz részem. Az egyik ilyen lesz a közös asztal nevezetű cigánytábor, de lesznek ifjúsági és gyerektáborok is, amiben részt veszek majd.
0: Az asztalközösségre visszatérve, egy pár mondatban mutasd be ezt a közös asztal cigánytábort. Mennyiben más, mint egy más fajta családos kereszténytábor, vagy ifi tábor, vagy ilyesmi?
1: Elsősorban, amit kiemelnék, és ami mai napig nagyon elevenen él bennem, az a fajta lelkület és lelkiség, amivel ott találkoztam. Hihetetlen volt ezt látni, hogy egy evangélikus táborban ilyen fajta lelkiség is, egy nagyon úgymond talán karizmatikus lelkiség is megjelent. A Szentlélek által vezetett emberekkel találkozhattam ott, és valóban ilyen életekkel vagy sorsokkal volt szerencsém találkozni. Vasárnaptól szerdáig tart ez a tábor, és abszolút nyitott mindenki előtt, de elsősorban természetesen cigány embereket szeretnénk megszólítani, és nekik szeretnénk az evangéliumról minél koncentráltabban beszélni és bizonyságot tenni, de ebbe kulturális programok is megjelentek, különböző előadások, különböző témákban, reggeli, esti áhítatok, közös éneklések, és az, hogy az a cigány mentalitás ott jelen van, és nyilván áthatja az egész tábort, én azt gondolom, hogy ettől igazán különleges.
0: El tudod képzelni magad 10 év múlva? Mit szeretnél, vagy milyennek látnád azt a gyülekezetet, amelyet már kicsit, nem mondom, hogy te formálsz, de általad formálhat Isten?
1: Lehet, hogy ez kicsit utopisztikus, vagy túl idealizált kép, de én nagyon szeretnék egy olyan gyülekezetet, ahol társadalmi helyzettől, rangtól, bőrszintől függetlenül együtt tudunk lenni és az Isten dicsérni. A hétvégén a gyülekezetünk másik lelki pásztorával, Bence Győzővel beszélgettem, a Tordosgyúrói Társult Egyházközségnek a lelki pásztora, és arról gondolkodtunk, hogy vajon hogyan tudnak a különböző társadalmi csoporton belül lévő emberek szót érteni és közösségben lenni, hogy kell-e hozzá egyfajta intellektus, egy tanultság. És én azt éltem és tapasztaltam meg eddig, hogy az elsődleges dolog az nem az intellektus vagy a tanultság. Aki valóban megtapasztalta már a megváltás ajándékát, annak én hiszem, hogy Isten megadja ezeket a fajta ajándékokat. És akkor az lesz a közös nevezőpont, hogy az Istent akarjuk együtt szeretni és dicsérni. És akkor teljesen mindegy, hogy ki honnan jött és hova tartozik, mert az elsődleges dolog az lesz, hogy Isten nevében és az Isten dicsőségére vagyunk együtt. Remélem azt, hogy alázatos szívű tudok maradni, és nyitott az Isten dolgaira és vezetésére, mert szeretnék az egész életemmel és szolgálatommal más emberek javára és Isten dicsőségére szolgálni.
0: A most elhangzott beszélgetésünkben hallott udvaros Dóra hosszabb útkeresés után kapott Istentől elhívást a lelkészi szolgálatra. Az evangélikus teológiára a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál hajléktalanok között végzett munka tapasztalataival ment, ahol pedig a cigánymisszió irányába is megdobbant a szíve. Az 5 éves teológus hallgató hitbeli útjáról, terveiről és a társadalom perifériáján élők felé való szeretetéről is beszélt nekünk lélekhangolónkban. A lélekhangoló podcastként is megtalálható a Spotify-on, illetve interjúnk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, melynek címe misszió.lutheran.hu. Üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. Isten áldását és további jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: 2026. április 29-én került sor az Egyház és Társadalom kerekasztal beszélgetésére a 100 éves Mici Mackó címmel. A beszélgetés résztvevői Dienes Éva, Gombos Péter és Kis Endre, animátor Kamarás István. Idén lesz 100 éves a világon legnépszerűbb könyvek egyike, Milne Mici Mackója. Kultuszára, mi sem jellemző jobban, mint hogy Varsó belvárosában éppen a Varsói Felkerés utcája kapta az Ulica Kubusz Puhatek Mici Mackó utca nevet. Varsóban is, Londonban is, Budapesten is, és a világban még nagyon sok helyen szokás mindmáig a családtagokat, barátokat, munkatársakat, vagy éppen a kormány tagjait a Mici Mackó szereplőivel azonosítani. A könyv mellett rengetegféle adaptáció, kultusz, népszokás kapcsolódik hozzá, valamint nagyon sokféle értelmezés, gyerekkönyv, nemzedékeket összekapcsoló mű, kulcsregény, taoista filozófiai mű, karakterlélektani alapmű, rengeteg ugyanakkor a máig nyitott kérdés. Kié, kiké elsősorban a Mici Mackó? Kik próbálták meg kisajátítani, és hogyan, és mennyire sikerült? Mit tett hozzá, mit vett el belőle Karinti? Itt és most, óvodában, iskolában, családban, tananyagban, könyvesboltokban, interneten olvasva, rajzolva, énekelve, mennyire népszerű? Erről beszélgetünk most Dienes Éva, a Főváros Szabó Ervin Könyvtár Sárkányos Gyerekkönyvtárának vezetőjével, Gombos Péter gyermekirodalomkutató és Kis Endre filozófussal, aki mellékesen még Nietzsche, a marxizmus, a posztmodernizmus, információs és a tudás társadalom kutatója is. Ez alkalommal az animátor, jó magam, és Pagony Béli, hiszen olvasáskutatóként 40 évvel ezelőtt belekezdtem egy Mici Mackó kutatásba, amiből végül is csak egy Mici Mackó munkafüzet lett. Amikor még a Mici Mackó recepció kutatására készültem, nagy örömömre Radnóti Sándor, Kardos András és Halász László elemzései mellett az akkor már Nietzsche kutató Kis Endre Mici Mackó dolgozatára is támaszkodhattam, mely Kibelezett Mici Mackó címmel éppen a világosságba, tehát egy filozófiai folyóiratba jelent meg. Kedves Bandi, hogyan kompromittáltattad magad, mint filozófust, komoly filozófust, ezzel a pagonybeli filozófussal, Mici Mackóval, és hogyan látod eszmetörténeti helyét ennek a Mici Mackó jelenségnek, és egyáltalán mit gondolsz mindenről?
1: Ami a kompromittálást illeti, ez mindig kétoldalú, mert én is kompromittáltalak titeket, mint filozófus. A becsületes olvasáskutatásban, ahogy írtam egy tanulmányt erről, de tulajdonképpen a 70-es évek magyarországi Mici Mackó kultusza az én szellemi fejlődésemnek egy nagyon fontos pontja volt, és ezt nagyon hosszan kéne kifejtenem, de nem tudom. Ennek az egyik összetevője volt az, hogy ugye 72-73-ban behozták a kulturális határozatot, amivel a felnőtt kultúra átmenetileg teljesen kikerült, viszont hihetetlen megerősödött a gyerekkultúra. Ha véletlenül valaki akkor volt fiatal szülő, és gondolom nem egyedül voltam fiatal szülő, akkor megdöbbent a Halászjutkán, a Brodin, a Vörösön, a Csórin, mindenki gyerekdalokat énekelt, táncolt, miközben az egész felnőtt kultúrpolitika jeges, ugye merevségbe volt, és ehhez még hozzájött egy mondat erejéig a új gazdasági mechanizmus, amit ugyan leállítottak, de a gyerekkultúra az egyik legsikeresebb pozíciója volt, mert Nem volt család Halász Jutka lemez nélkül. Mondok egy másik példát, volt egy nagyszerű Mici Mackó lemez, aminek ugye Gábor Miklós volt a narrátora, és emlékszem, hogy a Mensáros László volt a füles. Ne gondoljátok azt, hogy a Mensáros kitalálta, mi a füles. A Mensáros tudta, hogy egy élő kultuszban él, és a fülest úgy megcsinálta, hogy szobrot lehetett volna állítani róla. Tehát sírtunk, amikor a Mensáros megszólalt a lemezen. Tehát egy olyan élő, kitömött, teli kultusz volt az ember, a egyetemista hallgatói így szorították meg egymást, amit a Pista felsorolt, stb. Tehát na most ebben nagy szerepet játszott még egyébként a gyerekkultúra kutatása, a Kamarás Pistának a műhelye, ami nem az egyedüli volt, de mindenképpen úgy gondolom, hogy egy tudománytörténeti szerepe van, és szívesen részt vennék ennek a feldolgozásában. Rázúdítottuk a társadalomra a Mici Maszkót, ami már ebben a lázban élt. A Ifjú Művészek klubjában volt egy csodálatos este, forró, hangulatú Mici Maszkó este. Voltak folyóirat publikációk, volt a Kamarás Pistának a Mici Maszkó füzete című története, rengeteg empirikus kutatás, rengeteg empirikus vélemény elemzése. Tehát tulajdonképpen a kultúrpolitikától a szoft gyerek világig egy egész ívet írt le ez az egész dolog, és ez számomra egy filozófiai és egy történeti csomósodási pont.
0: A te kibelezett Mici Mackó című elemzésedben négy réteget különböztetsz meg a két Mici Mackó könyve, ez lényegében most már számunkra azért inkább egy, mindig összekötve jelenik meg. Nem kívánom, hogy mind a négy réteget, de megkülönböztettél negyedének egy filozófiai réteget is. Azért
1: Igen.
0: erről néhány szót szóljál, mint filozófus.
1: Tulajdonképpen a rétegek egymásra vannak építve, ez akkor egyébként egy irodalomelméleti fogás is volt, tehát én ezt alkalmaztam, én nagyon szeretem ezt a ontológiai struktúrákat működtetni, de nem volt egy nagyon eredeti dolog. Na mostan, ennek a műnek a varázsa, amit voltak éppen nem tudom, hogy kell-e elemezni, vagy nem, vagy az, hogy azt a címet adtam, hogy a kibelezett Mici Mackó, azért nagyon megkaptam a fejemre, hogy hogy lehet kibelezni, meg mit tudom én. De kettősen holisztikus dolog, ugye van benne egyszer egy gyermekkultúra, egy gyermekvilág holizmusa, amit valamiért a felnőttek is elfogadnak holizmusnak, de mit ad Isten, a felnőttek a gyerekvilágnak adnak prioritást. Tehát egy nagyon furcsa ide-oda játék van, amiben aztán a filozófia a helyére kerül, mert ebben a gyerekvilág, most nem részletezem, hogy bábuk meg minden természetesen, ezt elfogadjuk, és utána ráébredünk a gyerekvilágnak a fölényére, és akkor ebből a dupla fölényből jön a filozófiának a állandó szerepeltetése a műbe. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy prototípus a Mici Mackó ebben a gyerek felnőtt gyerek játékban, ez egy állandó átmenet, ahogy ugye a Elemér mondta volna akkor, akitől annyit tanultunk, hogy ide-oda oszcillál. Tehát a gyerek és a felnőtt világ oszcillál
0: Igen,
1: állandóan
0: igen.
1: és állandóan a gyerek világnak a fölényével.
0: És Mici Mackó, mint filozófus, alaptalan, vagy pedig van benne valami a taoista filozófiát belehallani?
1: Mici Mackó, mint filozófus, tulajdonképpen többféleképpen értelmezhető. Többféle Mici Mackó lehet.
0: Igen.
1: A lényege és az egésznek, hogy
0: Ahány filozófus, annyi.
1: Isten ments, hogy arra gondoltam volna 1977-ben, hogy ez az egyedüli lehetséges értelmezés. Viszont itt van egy nagyon izgalmas prototípus jellege a Mici Mackónak, amit röviden a Szent Ezüpelivel szeretnék érzékeltetni, és akkor akkor jelzem nyilvánosan, hogy a karinti utalásaimat most kihagynám, mert nem tudom, hogy van-e rá időm, de a Saint-Exupéry-nek a kis hercege tulajdonképpen a, ugye mindig csodálkoztam azon, hogy a Micimaszkónak nincs meg a maga komparatisztikája, vagy pedig nagyon kevés van, vagy pedig én keveset találtam, de tényleg kerestem most, ebben nem akarok belevenni, egész fantasztikus helyekre jutottam, találtam egy angol nyelvű könyvet, aminek csak a kínai változata elérhető. Úgyhogy sajnos ebben nem tudok beszámolni.
0: Igen.
1: De a Saint-Exupéry nagyon jól látszik, hogy ezt az oszcillációt akarja megcsinálni, és ragyogóan vezeti fel a kis herceget ezen az úton. Az első lépése a Saint-Exupérynek egy rövid ajánlás, amiben kideríti, hogy a gyerekeknek van igaza. Tehát azt írja a 8-soros ajánlásban, hogy olyan felnőtteknek szól, akik gyerekek voltak, de olyan gyerekeknek, akik felnőttek voltak. Akik
0: Igen.
1: felnőttek voltak, ti, akik olvassátok ezt, ti voltatok felnőttek is, de már nem azok vagytok. Akkor a második lépése a kis hercegnek az ugye, hogy leírja röviden egy lapon keresztül, hogy mi volt a gyerekkora, ezóta leírja magát, mint Robert Vidát, aki lerajzolt valamit, amit senki se akart érteni, ezért elment pilótának. Tehát megjelenik az író, mint Robert Vida. Csak jön a harmadik lépés, hogy a Szaharában balesetet szenved, alszik, amikor egy furcsa hang megszólítja egy másik Robert Vida, ugye, aki éppen akkor a kis herceg, és éppen a Szaharába bolyong. Tehát tulajdonképpen három lépéssel készíti elő azt, hogy a öreg Robert Vida találkozik a fiatal Robert Vidával, és innentől fogva ez az oszcilláció létrejöjjön. Tehát tulajdonképpen egy nagy prototípus, és egy nagy filozófiai regény is. Na most azt nem tulajdonképpen a humanizmussal nem nagyon mernék operálni, mert egy ilyesmi véletlenül is kiszaladhat.
0: Igen.
1: Tulajdonképpen nem mennél most a lelkendezni, hogy mi sem mély humanista mű, de alapvetően úgy gondolom, hogy egy nagyon lényeges mű, és mondom, nem csak egy filozófiája van.
0: Hogyan látod Micimackó jelenséget, mint gyerekkönyvtáros, Jenes Évát kérdezem, aki hát valamennyire a gyerekek szüleit, nagyszüleit is ismeri. Kitérhetsz arra is, hogy mondjuk kit választanak a szereplők közül mai gyerekek és a mai gyerekek szülei.
2: Azt gondolom, hogy a Micimackó egy nagyon kedvelt, nagyon kölcsönzött, ismert mű, és nem egy korosztályt szólít meg. Tehát az a tapasztalat, hogy nagyon szeretik, és elsősorban az óvodás korosztálynak kölcsönzik ki az édesanyák, édesapák, tehát a szülőkkel, nagyszülőkkel, hogy megérkeznek a gyerekek. Viszont nagyon fontos, hogy ugye az eredeti művet választják, akkor ugye ők ezt felolvassák, és bejön ide rögtön, hogy van egy képes változat, többféle képes változata is létezik, és ugye amikor a 70-es években a Disney univerzumba belekerült a Micimackó, mint jelenség, hihetetlen módon megszaporodtak a Micimackós könyvek, és a gyerekkönyvtárban van egy külön ilyen Micimackó polc, ahol csak a Disney Micimackók vannak. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a Sárkányos gyerekkönyvtárban mind a kettőt viszik, tehát a képes könyveket és magát a Micimackó könyvet is, mert szerettem volna fölhozni ide a hallgatóknak, résztvevőknek egy pár könyvet, de nem volt belőle egy darab se, mert mindent kikölcsönözték szerencsére, tehát az eredeti mű nem volt bent a könyvtárban, hanem hoztam ugye mindenféle változatokat ezzel kapcsolatban, amit bent találtam éppen. De ugye azt is mondhatjuk, hogy ez a Micimackó azért is különleges, mert szerintem minden korosztálynak mond valamit, és minden korosztálynak mást. Tehát, ahogy mondtam, legelsőként nálunk ugye az óvodásoknak kölcsönzik és mesélnek belőle. Elvileg harmadik, negyedik osztályban a kötelező irodalom, tehát ott már önálló olvasásról beszélünk, de első-másodikosoknak is vagy önálló olvasásra, vagy felolvasásra, tehát ez az átmenet óvodából iskolába, és nagyon-nagyon szeretik. Egy személyes emléket, ha megengedtek, Nekem is felolvasták, az én nagymamám olvasta fel a Mici Mackót, és előttem van az egész kép, hogy ülök az ágyon, és mesél nekem a nagymamám belőle. Tehát egy elég meghatározó élmény volt, és azt gondolom, hogy generációk nőttek föl rajta. És a kedvenc, hát hogy mit szeretnek legjobban a gyerekek ezek közül, természetesen a Mici Mackót és a Malackát, tehát a párba állíthatnám, akkor ők ketten, nagyon sok Mici Mackó figura, nagyon sok Malacka figura jelenik meg plüss formájában, külön történetek szólnak róluk ugye a különböző változatokban, és hát elég gyakran kölcsönzik, ezt direkt megnéztem, hogy ugye nincs benne a top 10-ben, de rendszeresen viszik, ugye több példányban van, ahogy láttátok, a könyvtárban nálunk is több példányban megtalálható az eredeti változat, és nagyon szívesen viszik. Szerintem a szülőknek is más emlékeik vannak, tehát sokkal több az a szülő, aki az eredeti történetet ismeri, és a mai gyerekeknek viszont azt tudom mondani, hogy lehet, hogy ez a Disney univerzum az, ami keresztül eljutnak az eredeti változathoz. Tehát talán fordítva mondhatnám az utat, hogy a mostani generáció hamarabb kapcsol, ugye filmes változatban, felolvasás formájában is lehet, hogy ezt a változatot ismeri inkább, de szerencsére azért viszik az eredetit, és azért eljutnak odáig.
0: Az a kérdés, hogy kik olvassák, és mennyire és hogyan ma a Mici Mackót. Olvasás kutató társamat kérdezem, aki erre a kérdésre majd távlatosabban tud válaszolni, mint én, aki negyed százada csak egy zömmel felső fokon tanuló és diplomás olvasók körbe vizsgálhattam a Mici Mackót, tehát elmaradt a nagy, széles, vásznú Mici Mackó kutatás. Tehát itt vizsgálhattam a Mici Mackó olvasottságát, kedveltségét, hatását, értelmezését, tehát szűkebb burokban. Valamivel jobban tetszett az nőknek, mint a férfiaknak, akkor ezt tapasztaltam ebben a körben, az idősebbeknek, mint a fiatalabbaknak. Jobban tetszett a humán pályán lévőknek, mint a reál pályákon lévőknek. Jobban tetszett az optimistáknak, mint a pessimistáknak, ami pedig a hatást illeti, legtöbbek számára csupán kellemes volt. Az én nem sokkal kevesebbeknek megrendítő, kimerem mondani, katartikus hatást is gyakorolt, és a hetedikből váltott ki bármiféle negatív érzéseket. Legjobban a pesszimistákat frusztrálta a könyv, az egyetemisták körében meglepetésszerűen Malacka, és kevésbé meglepetésszerűen Füles a legnépszerűbbek, a diplomások körében Mici Mackó, Kanga és Robert Gida, a humán orientáció olvasók körébe pedig Mici Mackó, Malacka és Bagoly kedveltebb az átlagosnál. A reál orientáció olvasók között, meg is állok egy pillanatra, kedves hallgatók tippelhetnek, Tigris és még inkább Nyuszi kedveltsége. A racionális Nyuszi nem olyan meglepő, Hebehurdja Tigris viszont igen. A pesszimisták egyértelműen persze a rokonlelkű Füles kedvelik legjobban. Optimisták körül pedig természetesen Mici Mackó legkedveltebb. Péter, tőled kérdezem, hogy te, mint a jelenvilág olvasás kutatója, hogyan látod a Mici Mackó jelen helyzetét a hazai olvasás történetben, de talán még kitenkinten is tudsz határon túlra?
3: Nem könnyű kérdés. Ha száraz számokat nézzük, akkor a legutolsó hazai reprezentatív mérésben a Mici Mackó két korosztálynál volt ott a 10 legnépszerűbb könyvben, ahogy Éva is mondta, 3-5 évesek körében ott a negyedik helyen volt, a negyedik legkedveltebb könyv, és a 6-10 évesek között az ötödik legkedveltebb könyvnek számított. Most gyorsan hozzáteszem, hogy ha megnézzük, hogy hányan említették arányaiban a megkérdezettek között, azért ez egyáltalán nem magas szám, 1-2%-ról beszélünk. Tehát nem arról van szó, hogy ma a Mici Mackó a megkérdezettek nagyon nagy többsége olvasta. Miközben azért is számít ez klasszikus műnek, hogyha elfogadjuk Goethe álláspontját, és én szívesen elfogadom, hogy klasszikus mű az, aminek nem tud első olvasata lenni, mert hogy már valahonnan van információm, akkor is, ha még nem találkoztam vele. A Mici Mackó tipikusan ilyen könyv. Valószínűleg 10-ből 7-8-an azt mondanák, hogy ismerem, olvastam, de ez nem azt jelenti, hogy valóban elejétől végéig végiglapozta a könyvet. Ha ennek kicsit mélyre megyünk, akkor azért nekem az a nagyon erős sejtésem van, hogy a 3-5 évesek nem Ellen Mimici mackójával találkoznak, hanem a Walt Disney féle változat képes könyvével, szinte biztosan mondom, és egyébként a 6-10 évesek körében is elvileg 5. legnépszerűbb könyv szerintem nagyrészt nem Ellen Mimici mackót jelent, hanem a Walt Disney féle Mici mackó képes könyves változatot, a rajzfilm alapján készült könyvváltozatot. Szerintem nagyon izgalmas az is, hogy kié a könyv, és én örültem, hogy előkerült a kis herceg párhuzam, mert amikor elkezdtem tanítani a gyerekirodalmat, akkor nyilván sokat beszélgettünk már akkor is a kis hercegről és a Mici Mackóról, és nem pont azt gondoltam akkor ezekről, mint ma. Ma nagyon határozottan azt gondolom, hogy a kis herceg egyáltalán nem gyerekkönyv, a Mici Mackó pedig alig működik felnőtt könyvként. Tehát a felnőttek egy nagyon speciális csoportja élvezi, szereti, én egyébként személy szerint igen, de nagyon sok felnőtt nem tud mit kezdeni a Mici Mackóval, és szerintem amiatt, ez egy teljesen saját álláspontom, hogy tudni, mi a Mici Mackó titka. Én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy megfejtettem, mi a Mici Mackó titka, és én azt gondolom, a Mici Mackónak az a titka, hogy mire tanít minket, és erre az egyszerű kérdésre egyszer a válasz, semmire. A Mici Mackó nem akar tanítani minket semmire, és ezzel a felnőttek alig tudnak mit kezdeni. A gyerekek nagyon élvezik, hogy nincs tanulsága a fejezeteknek, de a felnőttek számára egy nagyon különös és fura világ, és csak azok a felnőttek élvezik igazán, akik hajlandók egy kicsit elengedni azt, amit sokan az irodalomtól várnak. Én azt gondolom, hogy azért tájékozottabbak, olvasottabbak, műveltebbek körében sokkal népszerűbb a felnőttek között a Mici Mackó, mert ők talán értik ezt a különös világot. Volt szerencsém olvasni Milne önéletrajzát és a Christopher Robin önéletrajzát is. Milne szerintem egyik legfontosabb írói alapattitűdje, hogy bármilyen műfajban írt, ugye a krimitől kezdve különböző irodalmi műfajban kipróbálta magát, mese, meseregény, krimi, színdarabokat írt. Egy alapvető szempontja volt valamit másképp csinálni, mint amit ebben a műfajban szoktak. Tehát, hogy mindig elmondta, hogy a gyerekversek azok azért nem jók, mert, és ő írt akkor máshogy a gyerekverseket. A krimi azért nem jó, mert. És szerintem a Mici Mackó egyik alapvetése is az, hogy ne egy didaktikus történet legyen, hanem valami egész más, és számomra ez a nagy titka, és emiatt érdekes az olvasó közönség is. És amit még nagyon izgalmas szerintem, hogy mivel klasszikus könyv, nagyon sokan ismerik, és ehhez képest kevesen olvasták. Tehát, ha úgy kérdezni meg, hogy olvastad a Mici Mackót, de tényleg elejétől a végéig, balról jobbra, akkor arra egy egész kicsi számot kapnánk arányban, hogy hányan olvasták, ahhoz képest, hogy ismered a Mici Mackót, oda meg egészen magas számot kapnánk, és azért itt nyilván befolyásoló tényező a rajzfilm, ami azért egy más hangulatú világot mutat meg. Szóval sok izgalmas dolog van a Mici Mackóban. Szerintem ez az egyik érdekes, hogy már az olvastad-e a Mici Mackót kérdése sem feltétlenül egyértelmű a kérdése.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Dienes Évával, Gombos Péterrel és Kis Endrével, 100 éves a Mici Mackó címmel. Mindhármatoktól kérdezem, mit gondoltok Mil Mici Mackója és Karinti Mici Mackója, hogy viszonyul egymáshoz? Mert hát ugye, a Milnek a sajátos angol bizonyos mértékig fanyar humora és a pesti magyar zsidó kávéházi humor, amit Karinti nagyon magas szinten képviselt, ami egyébként hasonló volt Krakkóba, Brünnben, Bécsben, és még legdélebben talán Szabadkán ebbe a világba, azért ez egy egészen más világ. Le lehet-e fordítani? Le lehetette, vagy Karinti ferdítette, csonkította, vagy éppen gazdagította? Hogy látjátok?
1: Nekem volt szerencsém követni a vitát, hogy a 90-es évek elején Molnár Miklós írt egy tanulmányt a Kortársban, miért nem Mici Mackó címen, és ennek az volt az alcíme, ha jól emlékszem, hogy egy irodalmi bünténjegyzőkönyve, és ott tulajdonképpen elég hevesen és következetesen állt ki amellett, hogy Karinti durván félrefordította a Mici Mackót, és a tanulmány végkövetkeztetése az volt, hogy valójában ennek a fordításnak a forgalomba hozása az valószínűleg jogsértő, oly mértékben eltér az eredetitől Karinti műve. És ugye ő abból indult ki, hogy akkoriban jelent meg Benjamin Hoffnak a Mici Mackó és a Tao című könyve, és amikor azt olvasta, akkor a Mici Mackóból vett részletek, azok nem igazolták azokat a Hoff-féle állításokat, hogy a taoizmus bizonyos alappontjai jelennek meg, és akkor innen jött rá, hogy azért, mert a Karinti fordításból vették a részleteket, amelyek hát elég alaposan eltérnek az eredetitől. És ugye ez a vita aztán eléggé elfajult a fordítással kapcsolatban, és Orbán Otto, Kapdebó Tamás írtak például, azért is idézem őket, mert az ő válaszírásuk közel áll hozzám, ők azt mondták tulajdonképpen, hogy Karinti bizonyos szempontból egy rendetlen fráter volt, egy nagyon autonóm személyiség, akit kevésbé érdekelt, hogy most mennyire lesz hűséges a szöveghez, na de egy zseni. És számon lehet-e kérni egy zsenin, hogy mondjuk a magyar Mici Mackó, és hajlamos vagyok ezt osztani, jobb, mint az eredeti. Mert hogy más, az biztos, de hogy hát talán nem kell nagyon félve kimondanunk, hogy a Karinti féle Mici Mackó több ponton szellemesebb, ötletesebb, gazdagabb, mint az eredeti. Volt szerencsém olvasni az angolt is, én élveztem, szerettem, de hogy a Karinti gazdagabb, még úgy is, hogy ugye a Karinti egy fejezettel rövidebb, hiszen ő az első fejezetet unblock kihagyta, mert minek magyaráznál, miért hívják Winnie the Pooh-nak a Mackót, hogyha nála nem Winnie the Pooh-nak hívják. Szóval azt hiszem, hogy ennek a vitának az a legfontosabb lezárása, és nem tudom, hogy kapta, vagy Orbán Otto írta-e, hogy Molnár Miklós bűnöldözés közben maga is bűnbe esik, annyira beleveszik Mill szövegébe, hogy elveszíti a mértéket Karintihoz. Tehát, hogy egy zseniről beszélünk tényleg, akinek nem ez az egyetlen ilyen fordítása, ahol ennyire eltér az eredetitől, de hát számon lehet kérni a zsenin, hogy feljavította a művet. Egyébként biztos erre többféle válasz is létezik, és éppen a napokban, ahogy ezen gondolkodtam, megérett bennem, hogy lehet, hogy én is elolvasnék egy új fordítást, de azt hiszem, hogy Magyarországon nem lenne könnyű eladni ezt a könyvet mondjuk nem Mici Mackó címen, és ennek persze sok egyéb oka is van, de hogy azt gondolom, hogy igen, félrefordította, igen, rövidebb az ő változata, nekem van a kedvenc karintis részeim benne, amik itt nagyon eltérnek az eredetitől, de hogy ezt nem biztos, hogy számon lehet kérni, mert valószínűleg jobb lett ez, mint az eredet.
0: Mert hát talán egy zseniális parafrázis, de nem tudom, hogy a többiek mit gondolnak erről.
2: Nagyon jellemző ez a vitára az, hogy van egy eléggé szűk, alapzatú filológiai nekirvonás, amit aztán a zseniális ötlet megment, hogy hát mégis zseni volt a Karinti, hát nagyon sok gonosz dolgot mondhatnánk, mert annyira okosak vagyunk, de hát tudjuk, hogy zseni volt. Na most, amit hiányoznak szintek, most ezek a szintek, ezek ismerhetők lennének, ugye? Volt Karintinak 1964-ben kiadott Naplóm életem című kötete, válogatta Szalai Károly 1964-ben, és ott tulajdonképpen benne vannak a Karinthénak a gyerekkori naplóin. Most a Karinthi gyermek Karinthi naplói, amik egy osztrák-magyar kettős nyelvet, egy kettős relációt mutatnak fel, amiből a humor és a szabadság gerjed, és akkor rögtön behozom itt a Missinek a történetét, hiszen ez a nővér, aki vagy ő fordította, vagy nem, ez ezt a gyerek nyelvet ismerte. Tehát tulajdonképpen, és akkor írtam egy tanulmányt 90-ben a Bíráló áruhában című kötet tanulmányok Karinthy Frigyesről, hogy milyen a nyelvi relativizmusnak a problémája, amikor egyik nyelv se az igazi, és ilyen dolgok vannak, hogy mit tudom én, hogy határőr gróf mondja gyerek Karinthy, vagy a magyaria, ugye a dualista nacionalizmus,
0: Igen.
2: vagy egy rengeteg érdekes, olyan is van, amely Micimaszkból is benne van, de nem akarom kipoentírozni, hogy idézett, Jancsi, Juliska mutogatják egymásnak, hogy milyen rongyosok. Ugye? Ez egy gyerek Karinthy mondat, mert ugye a nyelv és a valóság konfrontációja. Na most tulajdonképpen ez a gyerek nyelv, ez rekonstruálható, és ez a gyerek nyelv, ez egy holisztikus gyerek világképet fejez ki, amelyben van relativizmus, bírálat, félelem a politikától, félreértés, és amit a nővér ugye nagyon jól lát, tehát tulajdonképpen nem lehet kihagyni ebből a gyerek világból a Karinthy gyerek nyelvének a 64-ben nyomtatottan kiadott és olvasható változatait, amit nagyon nem akarok most egy az egybe menni, mert tulajdonképpen a micimackó az nem teljesen nyelvi természetű, szemben azzal, hogy lehetne olyan is. Tehát itt tulajdonképpen a nyelv az csak egy eleme a. Na mostan tulajdonképpen nem lehet egy ilyen nyelvi egységet, ugye a szépirodalmi kiadó, vagy a Európa kiadó fordítói elvei alapján lefordítani gyakorlatilag, mert ehhez ez a kettős holizmusba való mozgás kell, ami nagy kockázat. Most azt mondhatjuk csak szerencsére, ugye, hogy nekünk tetszik a Karinthy. Mit szólnánk, ha nem tetszene, mert nyugodtan előfordulhatott volna. Kösz.
0: Igen, már pedig elég sokaknak nem tetszik. Nekem 17 féle nyelven van meg a Micimackó, egy különböző országok kiadásában. Most én természetesen én nem tudom ilyen ezekkel a nyelveken, görögül, észtül, latinul, ugye egyébként egy neves magyar orvos fordította le latinra, és Amerikában, Egyesült Államokban a Micimackót latin nyelvkönyvként is használják, zárójelbe zárva. De például elég sokan nem veszik át az eredeti rajzokat, amelyek tulajdonképpen csodálatosak, és a szöveghez nagyon mennek, de a franciáknak ez nem megy. A franciák szörnyű módon egyébként egyik kiadás, Micimackó kiadásban a Walt Disney filmnek ábráit veszik át, ami szerintem szörnyűséges. Az orosz-szovjet kiadásban igazi orosz medvét tesznek, ma a bolgárok is, és a szlovákok is, ám a csehek megtartják. Tehát tulajdonképpen egy ilyen kultúrtérképet is fel lehet vázolni, csupán annak alapján, hogy hol változtatják meg az illusztrációkat. De Éva, téged kérdezlek erről, hogy, mert mondtad, hogy mondjuk egy nagymama, mai nagymama olvassa egy 3-5 éves, 6 éves, tehát még nem iskolás kisgyereknek. Hogyan értik ezt a gyerekek? Azért mégiscsak ez egy, hát mint mondottuk, ez egy nagyon sajátos kávéházi humor.
3: Visszautalva az előző kérdésre is, még annyit szeretnék mondani, hogy ugye nagyon játékos ez a szöveg. Nagyon vicces és nagyon humoros ez a szöveg, és a gyerekeknél nagyon fontos az is, hogyha mesélnek nekik, és érzik azt, hogy szeretettel mesélnek, imádják azt, ha mesélnek nekik. Tehát mondhatnám azt is, hogy bizonyos szempontból nem az a kérdés, hogy mit mesélnek, hanem milyen környezetben, hogy ott van a nagymama ölébe, vagy oda bújnak egymás mellé. Tehát lehet, hogy a Mici Mackóból sok mindent nem fog megérteni egy 3-5 éves gyerek, ez természetes. De hát ugye mindenféle értelmezési szintekről beszéltünk, és teljesen mást ad ugye egy harmadik, negyedik osztályosnak, sőt, hát egy egyetemi hallgatónak, ugye Péter tanítja az egyetemi hallgatókat. Tehát nagyon, nagyon szeretik, és szerethető, viszont visszautalok megint arra, hogy ha az eredeti történetet mesélik, akkor rögtön keresik ugye a képet is a szövegben. És hát nagyon sokat jelent az, hogy ugye az eredeti képek, ugye azok fekete-fehérek voltak, tehát hogyha a nagymama úgy tud mesélni, hogy kilép a könyvből olyan értelemben, hogy nem a képeket nézegetik együtt, akkor is keresni fogja a gyerek a képeken, viszont az együttlét fog számítani neki, és meg fog maradni benne a történet. Viszont ha a képes könyvet választja, ugye akkor ott egy silány szöveg jelenik meg, hiszen a Disney-ben azért több száz rész, most túlzok, de több száz részből álló történet, ami van olyan, aminek semmi köze nincs, csak Mici Mackó a főszereplője, meg a Malacka, tehát ők nagyon keresik a képeket is, de szerintem az, hogy rendszeresen mesélnek egy gyereknek, olvas az anyuka vagy a nagymama, akkor élvezni fogja az a gyerek, de még egyszer mondom, teljesen más jön le neki ebből a történetből, mint mondjuk ennek a harmadikos, negyedikes gyereknek, és hozzátenném, hogy amiről beszéltünk korábbra visszautalva, hogy lehet, hogy először filmként találkozik vele, tehát csodálkozni is fog, hogy hát nem így néz ki a Mici Mackó, meg nem így néz ki a Malacka a képen, nem is nagyon találkozik, ugye nincs túl sok kép benne, tehát ő azért keresi a képeket, keresi ezeket a szövegben lévő kiegészítéseket, De szeretik, tehát hogyha ezt felolvassák nekik, és értően, szeretettel mesélik, akkor igenis van hatása, és ezek a filozófiai magasságok szerintem ez akkor történhet meg, amikor felnőttként, vagy egyetemi hallgatóként, vagy ha esetleg gimnáziumban szóba kerül valamiért, és egy olyan megközelítést kapnak, akkor merülhet fel, hogy ez egy nagyon sok rétegű, nagyon különleges történet, és hogy a mi életünkben is nagyon fontos szereplője a Mici Mackó, a Malacka, a Tigris, és még ez jutott eszembe, hogy egyébként a Tigris egy nagy kedvenc, tehát most ő viszont bejött ez a Tigris, ez szerintem viszont a rajzfilmek miatt is, ugye az a gyors mozgás, és hogy ő nagyon gyorsan mozog, mert hogy ez az időtlenség, a jelenlévés, ez az, ami furcsa lehet a felnőttek számára, tehát ez a szubjektív véleményem, aztán majd akik hozzáértőbbek megerősítik, illetve a saját tapasztalat alapján elmondják, de a Mici Mackónak szerintem pont ez a lényege, hogy ezért is mondták, hogy Mici Mackó és a Tau, meg van egy ilyen keleti vonulata is, hogy nem cselekvés, hanem történés, és ezért azt gondolom, hogy lehet, hogy a nagymama, aki elmeséli az unokájának, vagy az anyuka, aki elmeséli a gyerekének, a visszaemlékszik arra, hogy neki is mesélték, és itt van a fontossága, itt van a lényege, hogy generációk mesélik egymásnak, mert emlékeznek rá, hogy milyen sokat jelentett nekik ez a történet, és miközben mesél mondjuk a nagymama, vagy az anyuka, lehet, hogy neki leesik közbe valami, ami eddig nem, mert gyerekként nem, de hogy mesél tovább, ezt a történetet továbbadva a gyerekben megint csak ez az a szint marad meg, ami egy 3-5 éves szintjén csodát mutat, de én szerintem egy 3-5 éves gyereknek is lehet ezt elmesélni, attól függ, hogy előtte mit meséltek neki, hogy rendszeresen meséltek-e neki, hogy ismeri a népmeséket, tehát hogy kell, hogy legyen egy alap, és egyébként meg, hogyha a nagymamának ez kedvenc volt, és ezt érzi a gyerek, vagy ha kedvence volt a szülőnek, ez az érzelmi bevonódás miatt is nagy hatással lehet rá.
0: Még egy kérdésem lenne mindenkihez. Ha megvalósulhatna az a tervezett nagy Mici Mackó kutatás, mit vizsgáljanak? Milyen kérdéseket tegyenek föl? Az egész Mici Mackó komplexumnak mely dimenzióit vizsgálják?
2: el kéne dönteni, hogy ez egy tisztán szientikus olyan mintakutatás, ami ezer évre eldönti, vagy pedig a kulturális holizmus felől, vagy a... Tehát el kéne dönteni a saját alapelveit először.
0: Ezt most te döntöd el, és tehetsz javaslatokat.
2: Hát ugye erről ugye álmodtunk valamikor, de ez egy ilyen hülye bevezetés, hogy az irodalom elméleti nyelvi és az eszmei strukturális filozófiai elemek párhuzamos vizsgálatából ilyen strukturális izomorfiákat és másokat. Tehát olyan komplex a dolog, hogy először fel kell osztani valamilyen módon, de úgy, hogy az egyesítető legyen. Ez egy nagyon nehéz, ez szép munka lehet.
0: Évát kérdezem.
3: Az az igazság, hogyha arra lenne lehetőség, hogy a Mici Mackó előtérbe kerüljön, akkor nem csak a kutatás, hanem hogy megélni ezt a Mici Mackó élményt. És azt gondolom, hogy én onnan közelítenék, hogy mitől olyan fantasztikus ez a történet, hogy mit ad nekünk ez a Mici Mackó, hogyan tudunk építkezni belőle, hogy nem a tanulság, pont amit Péter is mondott, hogy ez minket feltölt, ez elgondolkoztat, hogy most megint csak a szubjektív dolgokat mondom, hogy nekünk a történetbe ki a Mici Mackó, ez milyen tulajdonságot képvisel, mit képvisel bennünk mondjuk a tigris, vagy a bagoly, hogyha a szereplők mind-mind bennünk vannak. Tehát ez elindulhatunk befelé is a kutatás során, másrészt meg szerintem ez, hogy mindenkinek, ha lehet csinálni ilyen kérdőívet, meg minden, akkor lehetne ilyen kérdést, hogy ki kivel tudna azonosulni, és miért. De hogy nagyon érdekes, hogy nem csak ez a kérdés, hanem az, hogy hogyan építkezünk ebből. Tehát hogyan tudunk építkezni, hogyha elolvassuk ezt a történetet, hogy ez egy olyan kincses rádikó szerintem, amiben így megállunk egy pillanatra, vannak olyan részek, és hogy kinek melyik rész az, ami a megdöbbentő, ez az aha élmény, hogy ez nekem segített valamiben. Tehát én biztos, hogy ilyen irányba indulnék el, és ha gyerekkönyvtárosként, hogy mit lehet kezdeni a Mici Mackóval, hát kedvet csinálni hozzá, tehát hogy örüljünk, hogy együtt lehetünk, együtt olvashatjuk, és együtt töltekezhetünk belőle. Tehát nekem ez jelent sokat, hogy egy lehetőség beszélgetni gyerekekkel, felnőttekkel, együtt közösen alkotni valamit a Mici Mackó révén, és hogy ebből születik valami jó dolog, és szerintem ez a lényeg.
0: Péter, tőled kérdezem, te mit javasolnál?
1: Én nagyon máshonnan indulnék.
0: Magad vállalkoznál ilyen kutatás vezetésére?
1: Nagyon máshonnan indulnék, amit te az elején mondtál, kérdéseket, azok nekem nagyon tetszenek, és amit problémának látok itt, az egyetemistáknak van ilyen szólása, most ezt a Mici Mackóra mondom, ültetem át, hogy a Mici Mackó is olyan, mint a jó vizsgatétel, hogy mindenki beszél róla, de még senki nem olvasta. Tehát, hogy, ahogy,

0: ezelőtt és 20 évvel azelőtt.
1: Így van, így van. De, és aztán sok ilyen, tehát ugyanígy vagyunk az indián regényekkel, a Verne regényekkel, és így tovább,
0: Ja,
1: tehát
0: igen.
1: sok könyv
0: Ez
1: vagy műfaj
0: fontos
1: eltűnt. Így
0: információ.
1: van. Tehát én azt gondolom, hogy miközben engem is az izgatna, amit te felvetettél az elején, de valójában, ha egy ilyen kutatás elindulna, a Mici Mackó jelenséget tudnánk kutatni, nem pedig a Mici Mackó könyvet, és
0: Igen.
1: annyi félreértés van, kezdve onnan egyébként, hogy bocsánat, határozottan állítom, nem 3-5 éveseknek való a Mici Mackó, nagyon nem. És az, hogy ők elvileg olvassák, nem, ők a Disney változatot olvassák, aminek alig van köze. Ugye a Disney rajzfilm sorozat első 4 része, az valamelyest a könyv alapján készült, aztán több cuccat egyéb részt készítettek, aminek semmi köze a könyvhez. Ez önmagában nem lenne baj, de oly mértékben tél el a folytatások mindenféle Mici Mackó szellemiségétől, hogy ha a Mici Mackó jelenséget vizsgáljuk, akkor egy Disney jelenséget vizsgálunk valójában, pedig nem azt akarjuk vizsgálni. Tehát én valahogy lehet, hogy nem azt mondanám, hogy szíves, lehet, hogy fontosabb lenne nem egy kutatást indítani, hanem egy kampányt arra, hogy kérlek, olvassátok el a Mici Mackót, az eredeti Mici Mackót, a Karinti féle Mici Mackót olvassátok el, mert hogy igazi kincs. Egyébként elárulom nektek, hogy jó néhány éve nem olvastatom egyetemistákkal a Mici Mackót, mert nem tudják elolvasni. Tehát ami egészen döbbenetes, hogy beletörik a bicskájuk az egyetemistáknak, ő nekik ez már nem elég érdekes a Mici Mackó, és ez borzasztó szomorú látni, és valahol én is azt gondolom, hogy túl fontos ahhoz, hogy ezt elengedjük, de vissza kéne térni az alapokhoz, például oda, hogy olvassátok el, és akkor úgy beszélgessünk róla, hogy ismeritek a könyvet, és nem a rajzfilmet, meg nem a merch termékeket a boltokból, hanem a szöveget, és a szövegről kezdünk el beszélgetni, és akkor azzal kapcsolatban lehet kutatni, mert most bármilyen kérdés fölteszek, ki a kedvenced, akkor nem az alapján válasz, hogy mit olvasott, hanem mit látott a tévében.
2: Én szerintem onnan kéne kezdeni a dolgot valóban, hogyha mi azt szeretnénk, hogy ismert legyen az eredeti Mici Mackó, akkor mindig onnan kéne kezdeni, és hogyha van pénz paripa fegyven, akkor felnőttek. Így van, tehát egyetértek Péterrel, hogy mindenképpen onnan kéne indulni. Ugyanis van egy vicc, ezt nagyon sokszor szoktam emlegetni, hogy Vekerdi Tamás mondta egyszer, hogy van egy villamos megálló, és ott áll egy anyuka, olvas, a kezébe könyv, a mellette lévő gyerek szintén olvasott a könyv a kezébe, mellett egy másik anyuka, aki nyomkodja a telefonját, mellett a gyerek, aki nyomkodja a telefonját. És a nyomkodós telefonos anyuka odaszól az olvasó anyukának, hogy mondja, maga hogy csinálja, hogy a gyerek olvas.
0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak, Dienes Éva, Gombos Péter és Kis Endre részvételével, 100 éves a Mici Mackó címmel.
3: Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

Az Egyházfórum világnézet rovata, világszámok, Kamarás István jegyzete. Igazi vándor cirkusz érkezett a lakótelepre. Világlátta cirkusz, hosszú idő után ismét Magyarországon. A sátorba belépő nézők fejére konfettit szórnak, be vagyunk avatva. A kisdiákok arra gondolnak, ez maradt el az iskolában. Sorra jönnek a világszámok, általában sikerülnek. Egy-két karika lepottyan a földre, egy-két kutya elkóborol, de ettől még csak hitelesebb lesz. Azzal, hogy ezek mégsem félistenek, mégis csak emberek. Akkor viszont nagyon ügyesek. Bravo! A felsősöknek eszébe jut, hogy mi lenne, egyszer a tanár úr is elhibázna egy tizedest, egy évszámot, egy vegyértéket, egy verslábat, egy határozót. Még inkább mi lenne, ha azt mondaná, ezt nem tudom, utána kellene néznem. Hatalmas bravót kaphat

életében talán először. Na és az igazgató, mármint a cirkuszé, nem parancsolgat, konferál, dobálja a karikát, besegít és dicsér. Ez igen, ez aztán az igazgató. A szomorú bohócot igazából csak a nagyobbak értik. Egy az egyben a boros tanár úr. Tisztán a mi ofőnk hallani. A cirkuszi osztályfőnöki órát a világhírű zenebohóc tartja. Hiába veszik el már a 27. hangszerét, van másik kiáltással, újabbat húz elő kabátja alól. Lelőhetetlen. Foglalja össze a példázatot egy negyedikes. Az a baj, hogy az ember általában olyan hamar kifogy, elmélkedik egy hetedikes. És aki mégsem, az meg hamisan játszik, toldja meg egy nyolcadikos. Stílusos a befejezés is, az igazgató, a cirkuszé, a kapuban búcsúztatja vendégeit. A többség nem veszi észre a ráadást, a kapuban ücsörgő, koszlott borostás alakot, aki az előtte álló táblácskán azt állítja magáról, hogy munkanélküli vagyok, éhezem. Pontos fogalmazás, hiszen lila ábrázata egyértelműen tanúsítja, hogy nem szomjazik, csak éhezik. Csak néhány kisgyerek áll meg előtte, nézik, ez meg miféle állat, miféle produkció. Eléggé gyengus lehet, mert műanyag pohara még üres. A felsősök már hallottak az óránként több ezret megkereső álkoldusokról, a gimnazisták a futtatott bérkoldusokról is. Ők gyorsan kiszámítják, hogy 1/5 a valószínűsége, hogy ez itt igazi. Csupán egyetlen aprócska tény zavarja meg a hipotézist, és teszi a konfettivel kezdődő igen tanulságos élménysor stílszerű fináléjává az éhező művészt, a majdnem bizonyosan nem valódi koldus néhány apró pénzdarabot rázogat, és közben sír. Akárcsak a klasszikus szomorú bohócok. Az Egyház Fórum világnézet rovata, világszámok. Kamarás István jegyzete.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs itt vagyunk, és hárman vagyunk, de nem csak mi szoktunk hárman lenni, hanem egyébként Laci, a kezembe adtad egy János 5-7-ből idézve, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. És azért tetted ide, Laci, hogy mi is hárman vagyunk, és egyébként bizonyságot kell tennünk. És tényleg azt kell, ez egyik téma egyébként, én hoztam is már. Mondd, Laci.
2: Hát ez a célunk, nem? A beszélgetés, illetve a műsornak ez a célja, a bizonyság tevés, de ezt javasoljuk hallgatóinknak is.
1: Nem? Hogy tegyenek bizonyságot?
2: Igen, legalább hárman jöjjenek össze beszélgetni mindig, ne csak ketten, de ahogy mondtátok, azért arra is mindig oda kell figyelni. Ahogy Jézus mondja, hogy ketten vagy hárman összejöttök, akkor ne a bálványistenekre.
3: Na, ne a bálványisteneket. Ez máskor is jó, hogyha 2-3 ember ül össze, hogyha valamit szeretnének megbeszélni.
1: Vagy döntést hozni.
3: Döntést hozni.
1: Én el tudom képzelni.
3: Most az üzleti ügyekre például.
1: Egyébként az jó lehet tanácsadókat kérni, nem? Hát régen is úgy volt, biztos a király a tanácsadókat megkérdezte, és aztán a király azt mondta, hogy akkor ezt döntöm.
3: Igen, feltételezhetően hárman voltak, jó.
1: Na, de még a bálványok kapcsán csak annyit, hogy egyébként itt most könnyen beszélünk, hogy bálvány így, bálvány úgy, jó, és mi biztos nem imádunk bálványokat, szerintem meg dehogy nem. Mert lehet, hogy minket is elkap a pénz, meg minden, meg egy jó autó, sportkocsi, jó kis sportautó, és akkor már is ott van, hogy a mi életünkben is meg se tudunk lenni némelyik bálványunk nélkül, ha nincs tele
3: ezek
1: a zsebünk pénzzel,
3: Laci.
1: A pénz, micsoda bálvány.
2: Mindenki azért imádkozik, nem, hogy gazdagabb legyen, egészség, stb. Úgyhogy erre mindig nagyon figyelni kell.
3: Tudunk olyanokat, akik ezért imádkoznak?
2: Igen, csak sokan.
1: Csak olyanokat.
3: Hát, Szabolcs, hát te is tudsz olyan, aki ezért imádkozik, hogy minél több pénze legyen, autó, jacht.
1: Mindene meg legyen. Legyen meg a te akaratod egyébként, hogy tulajdonképpen az van az imának a végén, tehát elvileg nem is kellene kérnünk semmit. Nekem ez egy régi dilemmám, hogy kérjünk-e konkrétumokat, vagy pedig csak adjuk át magunkat a Jóistennek.
2: Ott ugyanebben, ahol elmondja Jézus ezt a imát, hogy, mert ők kérdezték ugye a tanítványok, hogy hogy imádkozzunk, ő elmondja, de előtte mondja nekik, hogy arra kell gondolni, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, hát igen, mi magunk.
1: És ezért ráadásul
2: mi ne kérjük az ilyeneket tőle, mert ha szükségünk van rá, megkapjuk.
1: De egyébként még lehet, hogy akkor is megkapjuk, ha nincs rá szükségünk, mert annyira kérjük, megadja. Mert megad, tulajdonképpen sok mindent megad a Jóisten, aztán mit
3: most
1: kezdünk vele?
3: Eszembe jutott valami, mégpedig lenne az, hogy azt hallottam, hogy pontosan kell kérni, hogy tudja az Úr, hogy milyen úton vezessen.
1: Ez olyan,
3: te hallottál
1: saját,
3: erről?
1: Hát nekem ez azt juttatja eszembe, hogy a saját gondolatainkat, hogy mire irányítjuk rá, azt is nagyon pontosan kell megfogalmazni, mert amire mindig gondolok, hogy mit szeretnék, az lesz előbb-utóbb, mert én magam sétálok bele.
3: De nem mindegy, hogy hogyan.
1: Mert mit hogyan?
3: Mármint az, hogy hogyan teljesíti azt a kérésedet, vagy azt a kívánságodat, vagy azt a segítséget hogyan kapod meg.
1: Hát sokszor egyébként még jobb formában, csak az lehet, hogy nem tetszik nekünk, és azt mondjuk magunkban, hogy mi nem ezt akartuk. Miért kaptam ezt? Pedig az egyébként még jobb, mint amit mi elképzeltünk. De ha visszazárjuk ezt a zárójelet, és kinyitjuk azt, ahonnan elindultunk, hogy tulajdonképpen ketten-hárman összeülnek, és meg is kell tenni, és tulajdonképpen hirdetni is kell az evangéliumot, kérdezem most itt, és azért, mert a hit hallásból van, Róma belieknek írt levélből idézve, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Na hát akkor nem az lenne a kötelességünk, kérdezem én, hogy...
3: Nem tudom, hogy mennyire kötelességünk ezzel az egész idézettel, és akkor ezt hozzá kapcsolni ahhoz, hogy akkor nekünk is szóban kellene...
1: Kötelességünk. Hiszen mi nem is csak hallottunk róla. Így lehet hitünk. Jól
3: de hát ez így nagyon össze van fűzve a dolog, hogy most ezt mondja a Biblia, és akkor most egy helyen mondja, több helyen is mondja?
1: Nem tudom, hogy hány helyen mondja.
3: vagy felszólított volna az Úr arra, hogy akkor ezt mondjátok tovább?
1: Felszólít minket a Jóisten arra a Biblián keresztül, hogy adjuk tovább a hitet szavakkal?
2: Igen, igen. És csak

0: emberek, akik előtt ezt...
1: Nem is kínos. Nekem például üzleti helyzet volt, ahol másodpercek teltek el, és csak vártam és hallgattam egy darabig, ahol tulajdonképpen egy üzleti helyzet, egy együttműködésben, ahol tulajdonképpen a jó Istent érte szidalomot előttem, a másik fél gyakorlatilag
0: részéről,
1: és ott másodpercek teltek el, és valahogy ott végigszaladt bennem, hogy most akkor én elkezdem mondani azt, ahogyan én gondolkozom, akkor itt semmilyen üzlet nem lesz. De végül elkezdtem mondani, hála Istennek, hogy elkezdtem mondani. Valahogy ezt úgy elfogadta a másik fél, szerintem azt, amit én így mondok, gondolok. Mi több, emlegetni szokta a jó Istent néha nekem, tehát igaz is lehet, hogy hosszú távon.
0: Tudjuk, hogy olyan közegbe jársz, mármint üzleti környezetbe, ahol
1: vannak hívő emberek.
0: Ahol innen vannak hívő emberek,
1: tudom,
0: és...
1: Tudom meg egyikről a másik után, hogy ő is imádkoznak étkezés előtt. Na hát, te is.
0: És a felszólalásokkor, amikor ugye bemutatják a saját vállalkozásaikat, akkor valamilyen formában érintik.
1: Van, aki igen, azt képzeld el, igen, van, aki a jó Istent emlegeti. És nekem az olyan öröm, hogy szinte, mintha egyre gyakrabban tennék. Na,
0: és te emlegetted?
1: Nem tudom.
0: Nem tudom.
1: Ebben szerintem köszönésemben, meg amúgy is úgy beszélgetésekben biztos.
0: Köszönésedben.
1: Igen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Hozhatok egy gondolatot? Mégpedig azt, amelyiket még az előző adás végén ott hagytunk, kérdeztem én akkor, Isten káromlás-e, ha szidom magam? Ez volt a kérdésem a múltkori adásban.
1: Hát szerintem igen. Nem. Hát nem, hát hogyha saját magadat nem tudod teremteni, akkor miért káromlod Isten?
2: De ez ennyire átfedi egymást az, hogyha a saját magadat szidod. Egyáltalán nem is tudom, hogy hogyan lehet saját magamat szídni. Mondtad, hogy igen, te is valamilyen formában ezt már tapasztaltad is.
0: Igen, én szerintem, igen.
2: Most akkor ezt a titkot elárulod?
0: Én elmondtam szerintem a módkor is. Most analizáljunk engem, hogy szidom magam.
2: Legalább tudjuk, hogy milyen
0: helyzet. Kivel álltok szemben.
2: Milyen helyzet jöhet elő ahhoz, hogy valaki szídja magát.
0: Igen, igen, igen. Jó, például amikor egy olyan cselekedetet tettem, amit nem kellett volna, hirtelen indulatból. Például és a múltkori beszélgetésben is pont ide lyukadtunk ki, hogy Laci mondta azt, amit én haza is vittem magammal, hogyha jobban uralkodik az ember az indulatain, akkor például nem csinál olyat, ami után később szidhatja magát. De a múlt adásban is végigbeszéltük, hogy lényegében az, hogy este például lefekvés előtt az ember végig gondolja a napját, az egy helyes dolog, amit rosszul csináltam, belátom és akarom kijavítani, ez mind helyes dolog. Szidni nem helyes.
2: De mi az, amikor szíd? Hogyan szidod saját magad?
0: Lehet, hogy sehogy. Csak
2: szerintem
0: annak hittem.
2: Sehogy. Ez az, hogy átgondolsz bizonyos dolgokat este, de a lefekvés előtt, hogy most ezt
0: hogy
2: jól tettem-e,
0: rosszakat mondok
2: vagy
0: magamról egyébként, az mégiscsak az, mert nekem egyszer a templomban mondta egy beszélgetésben, sokan voltunk férfiak, és egy professzor ember jött oda hozzám, és azt mondta, hogy Szabolcs, amit te csinálsz, szerintem ez szinte már Isten káromlás, hogy itt saját magadat szidod, hogy ilyen rosszakat csináltál, meg olyan rosszakat csináltál, meg rosszul bántál ezzel, meg rosszul bántál azzal.
2: Innen jön ez a gondolat, hogy valaki ezt mondta neked, hogy ez szinte már Isten káromlás.

0: nem is szinte, mert tényleg ezt az. Ezt és de meg is kérdeztem.
1: Mondta, hogy szinte.
0: Ez már vagy egy évvel ezelőtt történt, azóta nemrég, pár hete megint megkérdeztem tőle, hogy jól emlékszem, hogy te akkor azt mondtad. És igen, nem akart vele megbántani, mondta. Hát mondtam, egyáltalán nem bántott meg, sőt, köszönöm szépen, mert azóta is ezen gondolkozom. És most is azt gondolom, hogy igen, ez egy jó rávilágítás valóban. Ha én itt saját magamat tényleg így ostorozom, és másoknak is direkt rosszakat mesélek magamról, hogy hát én ezt a rosszat is csináltam, meg azt a rosszat is.
1: Túlságosan őszinte vagy? Vagy próbálod?
2: Egyáltalán egyébként is, hogy ne magunkkal foglalkozzunk a legtöbbet.
0: Önimádó. Most meg ezért szidom magam. Ezek azok a szidalmak, most kihoztátok belőlem.
1: De ezek nem azok. Most, de nagyon jól mondta László, hogy nem magadról kell szóljon mindig a történet.
2: De én ezt szoktam mondani, amikor jönnek emberek, kérdezik, hogy hogy vagy. Mint így válaszolok, vagyok, ahogy vagyok. Hát ez, mert hogy ez. Isten is ezt válaszolta igen. Mózesnek. Nem adott magának egy nevet. Egyébként itt a világon, itt is tilos ez. Nem
0: szabad,
2: hát nem szabad nevet adnod magadnak.
0: Nem.
2: Hát amikor születsz, ad neked a szüleid, illetve az állam rögzíti. De Isten nem akart magának olyan nevet, hogy na akkor majd erről beszéljen mindenki, hogy mi a neve. Azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Én meg vagyok, ahogy vagyok. Nem elég ez nekünk.
0: Lehetne adnunk egyébként nevet magunknak még?
2: Hát itt
1: de ez az elmének a játéka, az hogy hát ilyennel foglalkozunk, játékon. Hogy most még nevet adunk hát egyszer magunknak. Miért? Mert szebbnek, jobbnak, érdekesebbnek szeretnénk tűnni.
2: Nekem voltak olyan ismerőseink gyülekezetben, akinek olyan neve volt, ami nagyon nem tetszett neki. És amikor a szülei is meghaltak, hogy már akkor csak ők maradtak, akkor azt mondta, na jó, akkor átnevezzük magunkat, de ehhez be kellett menni a belügyminisztériumba, hogy ott jóvá hagyják, mert ugye rögzíteni kellett, mert ugye a nevünk az csak az állam engedélyezéssel lehet megcsinálni.
0: Hát jó móka, én Molnár vagyok, most gondoltam már, hogy lehetnék normál. Nevettek rajta, de tényleg gondoltam.
1: Érdekes, hogy a Janovics és is Csével volt tényleg? Írva, és a Nagy Tatán változtatta na, meg.
0: Téles, hogy elegánsabb legyen?
1: Azt aztán nem tudhatom, lehet, mivel hogy nem beszéltünk erről.
0: Nem, de találkoztál hogy vele?
1: Igen, amikor még 3 éves voltam.
0: Oh. És azóta
1: csak
0: mindenki
1: TS-es. És azóta vagyunk TS-sel. Ez ilyen magyarosítás? Lehet. Nem tudom.
0: És Laci, téged hogy hívnak?
1: Hívnak, ahogy hívnak.
2: Hát én ugyanígy sosem
0: nem változtattam.
2: Illetve hát
0: erdélyi.
2: Nem emlékszem, nekem apám sem mondta meg, hogy miért vagyunk mi erdélyiek. De amikor Erdélyben voltam, akkor én mondtam nekik, hogy na látjátok, akkor én, ti csak itt laktok, de én vagyok az erdélyi.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs.
1: És honnan indultunk, Szabolcs?
0: Talán onnan, hogy Isten káromlás-e, ha szidom magam.
2: Meg kéne tanulni mindenkinek úgy, amit nekem már gyerekkoromban az iskolába tanítottak, hogy az öndicséret büdös. Ez ugyanezt jelenti, nem? Ha a szidás, akkor az is büdös, nem? Ne dicsérjem magam, ne szidjam magam. Nem.
1: Ez egy nagyon jó megközelítés, László. Tehát, hogy ugyanaz. Teljesen mindegy, ugyanaz. Hogy melyik oldalról nézzük.
0: Ha megkérek majd valakit, hogy
1: szidjam. Az öndicséret, vagy az ön